0: ellen a brit külügyminiszter. Hajnalban még esős, napközben napos, de hűvösebb idő várható. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. A Fidesz szerint a jelentés bemutatásával Magyar Péter a saját büntetőügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjújában a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Beszélt arról is, hogy szerinte a társadalomban nagy az elszámoltatás és a jóvátétel iránti igény, miközben a kormány egyszerre dolgozik a romok eltakarításán és az építkezésen. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontjává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában tárgyalt Orbán Anita magyar tárca vezetővel. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabb veszélyt jelentenek a hajózás biztonságára. Orbán Anita pedig arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összekötetések bővítésében. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevbe látogató Ed Miliband közölte, a büntetőintézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. A politikus bejelentette, hogy London újabb segítséget nyújt Kijevnek az energiaipar téli felkészítésére is. A magyarok nagyasszonya napját ünnepelték Magyarország szentszéki nagykövetségén. Az eseményen Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár arról beszélt, az államalapító Szent István király Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot, Magyarország pedig a jelenben is segíti egy igazságosabb és testvériesebb világ megteremtését. A katolikus egyházban a 19. század vége óta október 8-án ünneplik a magyarok nagyasszonya napját, emlékezve Szűz Mária Magyarország feletti főpatróna szerepére. Híreink végén az időjárásról. Hajnalig még többfelé lehet eső zivatar, majd kora reggeltől felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A szél mindenütt mérséklődik. A hőmérséklet hajnalban általában 11-16, napközben 16 és 22 fok között alakul majd. Hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: A hely. Riportműsor a Kossuth Rádióban.

0: Még az emlékezetét is ki akarták törölni a Rákosi és a Kádár korban azoknak a vadászpilotáknak, akik sokszoros túlerővel szemben vették fel a harcot 1944 nyarán. Balaton-Almádiban most kiállítás nyílt róluk a Pumák nyara, vagy az Amerikai szezon címmel, erről beszélgetünk a mai adásban. Én Burkert Rudolf vagyok, és a szerkesztő Wagner Mária nevében is köszöntöm Önöket. Attilával, a Nemzeti Múzeum régész múzeológusával bejöttünk Balaton-Almádiban a Pannonia Kulturális Központba, ahol különböző vitrinek mellett álltunk meg. Azok a pilóták, akik 44-ben itt szolgálatot teljesítettek, annak idején ide, mint étterembe jártak az épületbe?
1: A helyén lévő akkori étterembe. Maga a jelenség az úgy indul, hogy Veszprém lesz a bázisreptér, május 1-én alapítják meg a 101-es Puma vadászosztályt, Heppes Radár parancsnokságával, 12-e környékén érkeznek az első emberek, első gépek, akik már is foglalják a bázispontjukat, de a szálláshelyük az nem Veszprémbe került, mert kellő mennyiségű szálláshely nincs a városba. A repülőtéren elszállásolni őket, az pedig egy nagyon veszélyes történet lenne. Mivel hadi repülőtér, ezért kijelölt bombázási célpont, kapott is bombatámadást a Veszprém utasi reptér, és mivel az emberanyagot lehetetlen szinte pótolni a kiképzett pilótákat, így őket jó messzire vitték, hát jó messzire, relatíve közelségbe, de kellő távolságba. Balaton-Almádiba jelöltek ki nekik szálláskörleteket, abszolút fürdőhelyi körülmények között.
0: Azzal, hogy ezek a pilóták ide kerülnek, az élet is megváltozik. Tehát, hogy nagyon sok olyan amerikai dologhoz, mint például a zene, ők hozzájutnak, ami ebben a korszakban tiltott.
1: Abban az időszakban már, hogy a bombázások megindulnak, az amerikai kultúrát, az amerikai zenét konkrétan ellenséggel való cimborálásnak minősítik, és elég komoly retorziók vannak, hogyha valahol ezt játszani akarják, vagy erre akarnak mulatni.
0: De állítólag ez itt megtörténik.
1: Olyan szinten, hogy a pesti éjszakai életnek a legmenőbb zenekarai, tehát így Buttola Ede jazz zenekara, Eddie Butler and the Jolly Boys néven játsszák az amerikai világslágereket, Artishaut, Cole Portert, Glenn Millert. Na, ezek a zenekarok, ezek leköltöznek ide Almádiba, és itt a Pannonia étterembe óriási bulikat rendeznek, ugyanis itt pont a közönség része az az alakulat, akik egyedüliként élesben harcolnak az amerikai kötelékekkel, így nem érhet őket az a vád, hogy ellenséggel cimborálnak. Azt, hogy hányan jöttek csak emiatt Almádiba a fürdővendégnek, mert elég pesgőfürdő élet volt még 44 nyarán, azt mindenkinek a fantáziájára bízom, mert adataink nem nagyon vannak róla, de hogy tele volt a környék, azt úgy nagyjából tudjuk.
0: Ezek a pilóták nyilvánvalóan bevetésre várnak, időközönként fel is szállnak, és hogy ez nem riasztó, hanem vonzó a turisták számára, ez csak utólag ilyen fura.
1: Hát abban az időszakban a repülés azért korán sem volt annyira mindennapos dolog. A korszaknak, főleg az ifjú hölgyek vonatkozásába, ők ilyen szupersztárjai és nagyon vágyott ilyen hírességei voltak. Egyébként is 20 éves srácokról beszélünk, akik a korosztályuknak szellemileg, fizikailag tényleg a csúcsa volt, és ehhez tartozik még hozzá, hogy a repülőember az nem klasszikusan katona. Mert a levegőben ezred másodpercek alatt kell egymás után sokszor önálló döntéseket hozni, ott nem lehet merev parancskövetéssel működni, mert abban a pillanatban az a pilóta halott. Tehát itt egy nagyon vagány, nagyon improvizatív, néhány esetben majdnem, hogy rejtői karakterű srácokról van szó. Ez a csak egy nap a világszemlélet, ez náluk nagyon éles volt. Tehát amikor jött a start parancs, és föl kellett szállni ezek ellen a kötelékek ellen, 25-30 van, hogy 40-szeres túlerő ellen. És amikor visszaértek, sok esetben sérültekkel, veszteségekkel, itt laza a fürdőhelyi körülmények között kiszakad az emberből az a feszültség, az a stressz, hogy abba az egy napba, mert holnap lehet, hogy menni kell ugyanúgy, és lehet, hogy nem jönnek haza, ami abba az egy napba belesűríthető.
0: Tehát addig kell nagyon élni, amíg lehet. Ha ez ma van, akkor ma kell nagyon élni.
1: Pontosan. És ezért is vált a Csak egy nap a világ slágerből életfilozófiává náluk.
0: Mikkel repültek a Pumák? Milyen gépekkel?
1: Messerschmitt 109-es vadászgépekkel. Az állományuk jelentős része az már az itt Győrben készült gépekből adódott, addig, amíg a győri gyártást tudott folytatódni, mert ott a bombázások egyik első számú célpontja a magyar vagon és gépgyár volt, nem véletlenül pont a Messerschmittek gyártása miatt.
0: A magyar légierő kezdeti időszakáról Béstenge Csaba történészlevéltárost kérdezte Wagner Mária 4 évvel ezelőtt.
2: Ugye Magyarországot arra készítették fel, hogy a trianoni békediktátum revíziója keretében a kisantant államok ellen harcoljon. Amikor a nagyhatalmakkal kerültünk szembe, a korabeli 4 legnagyobb légierő, az amerikai, a brit, a szovjet és a német közül három ellen egyszerre harcolt a magyar légierőt. Ugye nyilván nem kell nagyon ragozni, hogy ez egy reménytelen küzdelem volt. Annak fényében pláne, hogy ugye a trianoni békediktátum például a katonai repülést teljesen meg is tiltotta Magyarországnak. Tehát késve tudtuk csak fejleszteni, és a beszerzési források is szűkösek voltak. Ennek ellenére 44-re már főleg az itthoni licencgyártás miatt, ugye korszerű német gépek licenceit vettük meg 41-be, a Messerschmitt BF-109-es egy motoros vadászgépet és a Messerschmitt 210-es két motoros romboló licenciát, tehát korszerű gépeket gyártottak itthon, hát ezek is prioritás volt bombázási célpontok között a gyáraik, de nyilván ilyen nagy hatalmak ellen gyakorlatilag ilyen kicsi országnak ugye nincs esélye, főleg egy elhúzódó háborúban. Ugye a dél-orosz bázisokról is 5-600 gépes, négy motoros bombázós kötelékeket simán öltettek majd a célpontokon, de akár még ez még ezerig is fölmehetett volna. 1000 darab négy motoros bombázó egy nap. Az, hogy felállítottunk egy vadászrepülő osztályt Veszprémbe, aminek volt 40 gépe, nem kell itt nagyon ragozni ugye az arányokat és a számokat, hogy mekkora esély volt.

0: megálltunk rögtön az első vitrin előtt, ami egy díszzsebkendőnek a másolata, különböző repülőket látunk rajta, sőt hidroplán is van rajta, középen pedig egy sas, természetesen felette a koronával, és mellette különböző fémdarabok, azt gondolom valamilyen repülőgépnek a maradványa lehet.
1: A Magyar Királyi Honvéd Légierők létrejöttéről csináltunk egy kis bevezetést. Dél-olasz repülőtanfolyamnak az egyik emléke van itt textilmásolatban. Amíg a légierő tiltott volt, 200 pilótát Olaszország déli részére kiküldtek, és az olasz légierő végezte el az ő képzésüket. A korabeli fotókon is meg lehet őket ismerni arról, hogy ebből a koronás aranysasból, ami a tábori pilóta jelvény, ők kettőt is hordtak, egy vékonyabb is rajtuk volt, ami az olasz tábori pilóta jelvény. Ők jogosultak voltak használni mind a kettőt. Itt egyébként láthatjuk is Mulvai János őrmesternek a fotóján. Hát ő volt az egyike annak a 200-nak, aki ott végzett, és ez a vitrín róla szól, ugyanis a mellette lévő kis darabok viszont a gépének a nagyon kevés maradéka. A honi légvédelemben repülőhősi halált halt első két embernek az egyike ő. Még a német megszállás előtt két nappal, egy 4 fős kötelékről van szó, amiből a negyedik tag élte meg a nyarat, a többiek ketten ott haltak meg ennél az eseménynél, egy pedig utána pár nappal egy reptéri balesetbe, de így Mezőkomárom egy Szabadhídvég határába becsapódva, tehát abban a vitrínben egy repülő életút legelső és legutolsó lépését láthatjuk. Tehát a család is kereste, én pedig kollégáimmal tudtam egy olyan eredményt produkálni, hogy a pontos helyszín, illetve személyes visszaemlékezést tudtunk még rögzíteni, találtunk még szemtanút, aki az utolsó perceket is rekonstruálta nekünk.
0: Azért ezek nagy találkozások, mind a családnak, mind a történésznek.
1: Pontosan, és számunkra egy óriási öröm az, hogy szándékosan beszél többes számban, mert ez sose egy-egy személyes történet, hogy egy lezárást, egy megbékélést, egy elrendezést tudtunk ennek adni, és ezek a háború óta fönt lévő, nagyon sok családban meglévő feltépet és nem gyógyuló sebek, ezek így beforraszthatóak.
0: Itt van egy fénykép Horthy Istvánról, aki bevetésre készül, illetve a fényképpel szembe pedig a vitrínben vannak elméletileg darabok abból a gépből, amivel ő lezuhan.
1: Hát gyakorlatilag is. Az egyik egy olvadt kis alumínium darab, amit Sali Mária kolléganőnek köszönhetünk, a Budapest Történeti Múzeumban dolgozó kollégánk.
0: De ez hogy kerül elő?
1: A dédapja volt őrszolgálatos katonai Lovszkojén, és ő tudta ezt hazahozni.
0: Aha.
1: Teljesen véletlen beszélgetés volt, ahol érintettük ezt a témát, és Marcsi meghalva ezt a beszélgetést így szólt, hogy hát abból nekünk is van otthon egy darab. Valószínűleg azt az arcot, amit akkor vágtam, azt nem tudnám reprodukálni. Na ez a darab most itt van a kiállításon, fotókkal együtt illusztrálva, meg történettel. A fölötte lévő kép, az konkrétan az a fotó, amit ő végigvitt magával a fronton, feleségéről és kislányáról, hogy ez tartsa benne a lelket a legnehezebb esetekben is.
0: Ez egy ilyen 5-7 éves forma kislány, illetve hát ugye az ő anyukája.
1: Ez egy jól végződött történet, szabadságra került néhány katonatársával együtt, pont a fronthelyzet nagyon durva megromlása előtt, és így vissza sem tudott jutni az alakulatához.
0: Szerencséje van.
1: A másik tárgy, ami szintén Horthy István gépéből származik.
0: Az egy ilyen gyűrűre hasonlít, egy miniatűr gyűrűre.
1: Ez pontosan az is. Ez tényleg egy másfél éves gyerek számára, egy baba számára készült kis gyűrűcske, amit abból a alumínium darabból, ami a gépből származik, ott helybe a szerelők hoztak össze, és egy levélbe hazaküldte a kis babájának, hogy akkor megyek én is. Sajnos ő már nem jött haza a keleti frontról, a családja mai napig nyomoz utána és keresik.
0: Attila, hogy csöppen bele ebbe az egészbe? Tehát, hogy civilben repül, vagy mi a kapcsolódási pont?
1: Nekem ez egy ilyen gyerekkori hobbi, egy kattanás. Tehát ugyanúgy kezdtem én is, mint nagyon-nagyon sokan, ugyanúgy kaptuk meg ezt a kis oltást, ahogy a mondást tartja, hogy akit a légcsavarszele egyszer megcsapott.
0: Meg a mozdonyfüstje, tudom, ismerjük ezeket.
1: Igen. Igen, hát itt ez a verzió inkább a mi élő. Tobak Tibor, Unka Györgynek írásait, könyveit, akkor jelent meg a Régi Háború Magyarország fölött 2 kötetes. A korhoz mérten brutálisan alapos munka, és az emberbe egyszer ez a kattanás belekerül, akkor ez több, mint hobbi, ez is egyfajta hivatássá válik.
0: Közben sétálunk itt tovább a kiállításban, azt mondja, hogy megállunk rögtön a Puma jelvény története című plakát előtt. Tényleg a Puma miért Puma? Miért pont ez az állat lett a jelkép?
1: Majdnem minden századnál megvoltak ezek a századjelvények, hogy ez pontosan mi volt az a belső indítatás, ami Heppes Aladárt arra ösztönözte, hogy ez a üvöltővörös pumafej legyen. Erről nincsen információm. Akkori századának, az 1/3-nak a parancsnok helyettese volt. Megterveztette az akkori század parancsnok mondatát, a vezérünk a bátorság, kísérünk a szerencse, ezt ilyen mottóként szintén viszi tovább a Puma jelvény, és amikor a 101-es vadászosztály megalakult, nem is volt kérdés, hogy mi lesz a századjelvény, és igazából itt Veszprémbe, Jutasról felszállva, ezzel a jelvénnyel repülő messzerek tették igazából ezt legendává. Van egy-két olyan századjelvény, ami sokkal egyszerűbb. Ilyen volt például a Potyondi László által vezetett Ricsi vadászszázad, aki az előző századparancsnoknak, Szobrancia Ladárnak a Ricsi nevű kutyájáról kapta a nevét, és magán a századjelvényen is ez a hatalmas dándok szerepel.
0: Hát a puma azért nem tudom, az vadabb, vagy valahogy mégiscsak a vadász repülőhöz, a vadászat miatt talán jobban illik, nem lebecsülve egyébként Ricsi kutyának az érdemeit.
1: Ők a keleti fronton voltak, tehát Kárpátalja környékén, meg az észak-keleti ország részben 200. Ők vették fel a harcot addig is a berepülő oroszokkal, viszont őket kivezényelték oda, mint vadászszázad, de nem kaptak gépeket. És vártak egy darabig meg, hogy majd a németekét használják, meg így úgy amúgy, az egész nem akart működni, és Potyondi László a századnak a parancsnoka, szintén egy ilyen világvagánya.
0: Itt van róla egy fénykép, ugye itt van ebben a tipikus bőr kabátban, ruhában, a pilótasapkában, és olyan csibész mosolya van, hogy ez leírhatatlan.
1: Jó értelemben legőrültebb századparancsnokok egyike volt. Hát itt ezt a kérdést úgy oldotta meg, hogy megtalálták a megfelelő embert a németeknél, telepakoltak egy szállító repülőgépet tömény alkohollal, átrepülték, lepakolták nála az egészet, majd így mosolyogva távoztak, hogy mikor jöhetünk a gépekért. És pár nap múlva az első Messerschmittjeiket át is vehették.
0: Jó, hát a németeknél akkor ezek szerint mindig is valuta volt a sör, akkor maradjunk ennyiben, legyen mondjuk búzes.
1: Hát jelen pillanatban snapsz.
0: Még inkább, na tessék. De és akkor különböző...
1: Ez a vagányság az első teremben, még amit láttunk, Kaszai Imrének a sztoria is. Neki például az április 13-ai bombatámadásnál megsemmisült a gépe, konkrétan leszálláskor belerepült a férjegyet támadó bombaszőnyegbe. Csoda, hogy kasz nélkül megúszta.
0: Hát az tényleg csoda.
1: De hát így nincs gép. És látta a repülőtér szélén, hogy van kettő ott hagyott német gép, amit nem őriznek.
0: Na, lezuhant. Azt mondta, nem baj, nincs gép, szerzek.
1: Szépen bekurbizták, beindultak, a saját századuk hangárába begurult, és mire a századparancsnok odaért, már át is festették magyar jelzésre.
0: Csodálatos, de tényleg. Kezdem megérteni, hogy mit jelent az, hogy rejtői figurákról beszélünk. No, sétálunk, akkor tovább fejet lehúzva, és különböző relikviák mellett állunk meg.
1: Ebben a teremben a légvédelem és a légoltalom a téma.
0: Mert hogy a német megszállás után megindultak a szövetségesek bombatámadásai, amelyek ugyan az ipari üzemek, az infrastruktúra ellen irányultak, de a civil lakosság is sokat szenvedett. Mindenről Béstenge Csaba történészlevéltáros mesélt Wagner Máriának.
2: Általában nappal bombáztak az amerikaiak, az amerikai 15. légihadsereg dél-olaszországi bázisokról, és éjjel a britek. Tehát amikor ez beindult, akkor az sok hatásként érte a magyar társadalmat. Hát ugye az első április 3-ai, majd azt követő éjjel a brit légitámadásnál már több mint 1000 polgári halottja volt. Támadták a dunai, tiszai hidakat. Az olajipari célpontok, főleg a finomítók kiemelt szerepet kaptak ugye a célpontok között. Gyakorlatilag az ipari üzemek zöme az hadi üzembe sorolást kapott. Ugye voltak kiemeltek ezek között, ugye a repülőgépgyártás, a harckocsi gyártás, Győrbe például a magyar vagon és gépgyár, ami repülőgépeket is és harckocsikat is gyártott, azt is már 41 áprilisban is bombázták. Aztán ugye a Budapesten a Weiss Manfred és még sok más. Sok esetben ugye a pályaudvarok környékén lakónegyedek, illetve ipari övezetek mellé telepítettek munkás kolóniákat, és ezek is sokat szenvedtek.
3: A csepeli iparóriás elleni támadás okozta a Duna másik partján lévő Budafok vesztét is. Erről Garbóczi László helytörténész mesélt a Budafok alatti pincerendszerben 12 évvel ezelőtt.
4: Nagy gombapincék, amikor a németek már érzik, hogy gond van, 1943-at követően elkezdik a német Messerschmitt bombázóknak az összeszerelését. Gyakorlatilag azok olyan pincék voltak, hogy pince egyik oldalán teherautók be tudtak menni, a másik oldalán ki tudtak menni, tehát lehetett közlekedni óriási teherautókkal. Na most azért Budafok megkapta magáét. 1944. júliusában a szövetséges, tehát angol-amerikai légierő megkapta a parancsot, hogy hazánk legnagyobb fegyvergyárát, a csepeli Weiss Manfredet le kell bombázni. Mai napig nem tudjuk, a koordináták voltak-e tévesek. Avagy előbb oldottak a pilóták a genfi egyezménnyel, a mai napig is betiltott láncos bombákkal Budafokot vágták telibe, rengeteg polgári áldozat.
1: Ismervén a magyar néplelket, gondolom mondani se kell, hogy amikor légvédelmi szirének megszólaltak, április 3-a Budapesten, Győrbe 13-án volt az első támadás, mind a kétszer ipari célpontok ellen, hogy akkor mi volt az emberek reakciója?
0: De ez nem magyar sajátosság, szerintem mindenki megijed és mindenki pánikolni kezd.
1: Pont, hogy nem ez történt?
0: Nem.
1: Tehát két jellemző reakciótípus. Az egyik a, na majd én jobban tudom, majd megyek, ha akarok.
0: Hát ebből kimaradnék, igen.
1: A másik pedig a hú, ilyet még nem láttam, nézzük meg, fotózzuk le.
0: És határeset.
1: Ezért van az, hogy Budapesten április 3-án, Győrbe pedig április 13-án több halálos áldozat volt, mint az utána lévő támadások alatt összesen.
0: Hogy akkor az újdonság ereje vitte,
1: igen,
0: az embereket.
1: Abszolút. Hát az első alkalom után megtanulták, hogy ez tényleg nem játék, és utána exponenciálisan leesett a halálos áldozatok száma. Másik, amire nagyon intenzíven próbáltunk kitérni ebbe a terembe, az a korabeli propaganda. Tehát átvették a német propagandát, és folyamatosan a terrorbombázás kifejezés volt, de már riogatták a népet a, idézem szó szerint, a néger pilóták, akik a gyerekeket akarják megölni. Tele volt vele a korabeli sajtó, és ezt olyan szinten járatták csúcsra, hogy Páger Antal kislányával illusztráltak egy fotót.
0: Az a kislány, akit lerajzoltak azon a plakáton, az Págernek a lánya.
1: Az Págernek a lánya. A háborús propagandában elég sok minden belefért, és iszonyatos rettegés volt az emberekbe, aminek az lett az eredménye, hogy nem egyszer, nem kétszer, majdnem, hogy lincselésig ment, amikor kiugrott ellenséges személyzet volt. Nem egyszer, nem kétszer a mi pilótáink is a lelőtt amerikait begyűjtötték, és megvédték a lakosságtól.
0: Tehát, hogy a pumák lelövik az amerikai pilótát, az amerikai pilóta földet ér, majd a pumák azt mondják, hogy gyere, megvédünk.
1: Konkrét esetet hoznék föl, ahol szintén ugrania kellett az egyik legnagyobb ászpilótánknak, Tóth Lajos hadnagynak.
0: Igen.
1: Nem messze mellé érkezett Walker hadnagy, egy P-38-as Lightningnak a pilótája, akit Faludi Gároly lőtt le. Megrincselt volna a kedves helyi lakosság, és így Tóth Rumi volt az, aki odament, megvédte a pilótát, bevitte magával a pápai reptérre, és amikor németek jöttek az amerikai pilótáért, akkor úgy találták őket, hogy kedélyesen sörözve. Úgy fogalmazott a Bak Tibor hadnagy, Cica bácsi, Cica volt neki a repülőbeceneve.
0: Ez egyre pumák, cicák, drumi, igen.
1: Majdnem mindenkinek van a repülőbeceneve, és némelyik kifejezetten vicces.
0: Komolyan a Tom Cruise a kagyarban nincs, na jó, igen.
1: Hát igen. Ő fogalmazott úgy, hogy a fegyverét elvesztő ellenfél, onnantól nem ellenfél, hanem szerencsétlenül járt repülő bajtás. A 92-es veterán találkozón például az USA-ból egyszerre érkezett Chester Studer, a 325-ös Fighter Groupnak a parancsnoka, ők Mustangokkal repültek fölöttünk, és Karácsonyi Mihály hadnagy, a 101/3-as századnak a pilótája, akik konkrétan egymás ellen vívtak a Balaton déli partja fölött éles légiharcot. Ide már barátként érkeztek.
0: Azért ez így szép szerintem. Most tegyünk egy sétát a solymári brit katonai temetőbe, melyet Bóta Mátyásné gondnak mutatott meg Wagner Máriának 1998-ban.
5: Egymás mellett van egy nagy gépnek a személyzete, és egy idősebb bácsi így átfogta a karjával és ráborult, mert ő volt az túlélő abból a gépből. Ott ők azok, az a három egymás mellett. És a legidősebbem 36 éves, és egész 18-tól csupa fiatal ember.
6: Miket gondol, amikor úgy elment a sírok mellett, vagy kapálgatott az ágyásokban?
5: Ugye beszélgetek velük néha, hogy még élhettél volna, vajon merre van a fiad? Egy dél-afrikai idősebb hölgy, egy fekete bőrű, most találta meg a fia sírját. Nem énekelt, nem zokogott, hanem körbe táncolta. Én bombatámadás alatt születtem, 44. április 16-án, és az akkor lelőtt gépnek itt van a személyzete. Halott katona az már csak hős, az már nem ellenség.
0: Pap Attilával, a Nemzeti Múzeum régész muzeológusával járjuk tovább a Pumák nyara, vagy az Amerikai szezon című kiállítást itt Balaton-Almádiban. Minden eredeti?
1: Minden eredeti. A Duna elaknásítása most ez egy ilyen élő történet, mert az alacsony vízállás miatt több ilyen angol aknát sikerült most a Dunából kiszedni. Na, az egyik ilyen aknarakó gép darabjai.
0: Ezek a hosszú karok?
1: Ezek a fémdarabok, ezek mind. Ez a darab, amit látunk, az a kivágás nem véletlen benne, az egy utólagos kivágás.
0: Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen fémes csúszdát, csak nyilvánvalóan kicsiben, és a csúszda végének az alja, tehát a nyelv része, az ki van bele vágva, miért?
1: A roncsok jó részét begyűjtötték, de hát azért a lakosságot nem kellett félteni, és mert nyersanyag hiány volt, ezek ilyen égből pottyan nyersanyagok lettek, és ez egy bicikli első villa, ami készült belőle, és funkcionált is bicikli alkatrészeként nagyon sokáig.
0: Hát ez csúcs.
1: A kreativitás szinte végtelen.
0: Hát, itt előttünk szerintem egy repülőgép orrának lehet bizonyos fém alkatrésze.
1: Bedrótozta a jó ember a tetejét, egy nyitható ajtót szerelt rá, és a háború után egészen a 90-es évekig ez egy tyúkketrec volt.
0: Pán-európai piknik kapcsán hallottam hasonlót, hogy jó lesz az, még tyúkolnak, és elvitték a kerítést, ezek szerint nem egyedi. Ez egy gyerekpülőgépnek az orra?
1: Ez egy Mustang vadászgép üzemanyagpótartálya, és azért is extra, mert mutatja, hogy mi volt ez a funkció, amire szintén a lakosság azonnal elkezdte ezeket használni.
0: Mosóteknő, ezt kitalálom.
1: És nem, csónak.
0: Jó.
1: A ruhán is azért van magyarázni való, mert én hát az amerikai hajózó ruhák végig vannak varva fűtőszálakkal.
0: Igen. És ez a kis, ami ott kilóg belőle az
1: és ez a kis elektromos kapcsoló a repülőgépnek az elektromos rendszeréhez több helyen lehetett csatlakoztatni, mert ezeknek a négy motorosoknak az oldal lövészei például egy nyitott területen voltak, 6-7 ezer méteren, mínusz 40-50 fok.
0: Nem lehet próbálva egyébként mínusz 40 fokba repülni.
1: Abszolút. Nem egy, nem két olyan történetről tudunk, hogy a fegyver elakadt, megpróbálta az ember valamilyen úton, módon ezt helyben korrigálni, csak azt a nagyon bundás nagy kesztyűben nem lehetett. Levette a kesztyűt, hozzányúlt a fegyverre, és odafagyott.
0: Az, ami ott felül van?
1: Ez szintén egy oxigéntartály. A nyitott repülőgépeknél, a 6-7 ezer méteren repülő kötelékeknél nem csak a fagyás volt a probléma, hanem az oxigén hiány is, tehát tele volt az összes ilyen gép ezekkel az oxigéntartályokkal. De nekem a kedvencem az, ami szintén itt látható, ez egy friss fotó, ez most készült a kiállítás megnyitása előtt nem sokkal. Ez Zalaszegvárnak a temploma, ahol a templom torony sérült, és a település határából lezuhant B-24-es Liberator bombázó alumínium darabjaiból javították meg. És a kereszt alatt majdnem mindenhol látható gömb helyére föl van applikálva egy ilyen oxigén tartály, mondván ez volt kéznél, jó lesz az úgy.
0: Hát ha a cseheknél lennénk, azt mondanám egy Hrabar regény, de így maradjunk annyiba, hogy találékonyak vagyunk, és semmi nem vészel, csak átalakul.
1: Hát égből pottyant alapanyag. Ez a vitrin is rejteget ilyen kis nyalánkságokat, a túlélőkészlet részei. Ja, hát ez a horgászkészlet például zseniális, szintén eredeti.
0: Valamilyen textil anyag, aminek különböző zsebei vannak, amire tudják rá lehet hajtani a tetejét, és utána feltekerni, és ebben vannak benne a különböző horgászfeszerelések.
1: Mondzok, háló, úszós, fenekezős szett, és még külön kis püzetke, hogy milyen típusú halból mit lehet csinálni, hogyan lehet megfogni. Tehát mindenre föl voltak készítve, egy magyar szótár, jelzőtükör, amivel lehetett a levegőben lévő őket kereső gépeknek jelezni, és a sejjemre nyomott térkép.
0: Európa déli része, ugye Olaszországot, még Magyarországot is látjuk, és attól lefele.
1: Igen. Ezeket sejjemre készítették, ugyanis ez akármi történik, ez működik. Nem ázik el, nem megy tönkre.
0: Ja.
1: Viszont ezt nagyon sokszor emlegették is a pilótáink, amikor ezettől az általuk megvédett amerikaiaktól megkapták a sejjemre nyomott térképeket, és mondta, hogy nagyon megörültek neki, ugyanis a lányok nagyon nagyra értékelték, mint sálat.
0: Ja, hogy ezzel lehetett
1: hódítani. Ez a hódítás eszköze volt, igen, pontosan.
0: Kedves hallgatóink, nem értünk a végére, úgyhogy egy hét múlva folytatjuk a Pumák nyara, vagy az amerikai szezon című kiállítás bejárását. Addig is ajánlom figyelmükbe a mediaclick.hu oldalt, ahol 60 napon keresztül újra meghallgathatják ezt a műsort. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is, Burkert Rudolfot hallották.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: A kanadai költő, esszéista, fordító és klasszika filológus Anne Carson kapja az irodalmi Nobel-díjat. Stúdió vendégünkkel, Szegő Jánossal, a Magvető kiadó szerkesztőjével beszélgetünk a díjazottról, illetve Krasznahorkai László történelmi sikerének utóéletéről, a stockholmi díjátadó hangulatáról és a magyar irodalom globális pozíciójáról. Ma kezdődik a 10. szlovén filmnapok. Pécsett felnőtt bábszínházi előadás született a Macbethből, és megnyílt a fővárosi fonóban az ördöngős népzene tanoda. Ezzel várjuk ma a kalendárium hallgatóit, amely a Szóda névem fut most már. Jó napot kívánok mindenkinek, a Kossuth Rádió kulturális magazinjának mai szerkesztője, Gödöllei Anna, én Babucs Kriszta vagyok. Megszületett a döntés Stockholmban, a Svéd Akadémia nemrégiben jelentette be, hogy a kanadai költőesszéista, fordító és klasszika filológus Anne Carson kapja a 2026-os irodalmi Nobel-díjat, a Szóda vendége pedig ma Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője, többek között a második magyar irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László regényeinek szerkesztője. Köszöntelek szeretettel.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat.
1: Az irodalmi Nobel-díj lesz ma a főszereplő a műsorban, és ízlegetjük még ezt a nevet, ugye? Anne Carson, aki a műveiben klasszikus témákat dolgoz fel posztmodern stílusban. Mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy ki a díjazott? Meglepetés volt, vagy mondjuk valamilyen szinten papírforma jött be?
2: Hát papírformának nem nevezném, de titkos esélyesként az elmúlt 10-15 évben Anne Carson neve időnként azért felmerült. Most, ahogy néztem a legutóbbi otcokat, nem volt ott az élbolyban, de hát mint tudjuk, ez sokszor nem jelent semmit. Tavaly mondjuk pont jelentett sokat, mert hát Krasznahorkai László ott volt az esélyesek között, és hát meg is kapta. Anne Carson ennél komplexebb, vagy ennél kicsit váratlanabb volt. Ugye a Magvető kiadó 2017-ben adott ki ettől a szerzőtől egy Vörös önéletrajz című verses regényt, úgyhogy nem volt ismeretlen a mi számunkra, de hát azért világköltészet, ráadásul egy olyan líra, ami nagyon is az intellektualitásra, a klasszika filológiára, a műfajok közötti átjárásra épít, úgyhogy azért egy egzotikusabb szerző, hogy úgy mondjam.
1: Ti a Magvető szerkesztőségében követítük élőben, ahogy a mostanit bejelentették már, mint hogy ki kapja az idei Nobel-díjat, gondolom, tavaly is ugyanez volt.
2: Igen, azzal a nagy különbséggel, hogy idén Frankfurttal egybeesett a bejelentés napja, de egy ilyen Frankfurt-Budapest tengely kíséretében Turi Tíme, a kolléganőm, aki Frankfurtban van, a Magvető kiadó főszerkesztő, egyébként Anne Carson kötetének a szerkesztője, annyira várta ezt az eseményt, hogy bejelentkezett Messengeren, úgyhogy egyszerre figyelte ő is. Hát tavaly, aki élt és mozgott a Magvetőbe, az mind bement a Dankó utcai irodába, Dávid Anna igazgató irodájába, és ott egymásnak vetettük a válunkat, és ott én előbb láttam a leírva Krasznahorkai nevét a komment falon, mint hogy bemondták volna, pontosan a Rostás Enni kolléganőm böködött, hogy oda nézek, és oda néztem, azóta is látom magam előtt. Most, amikor oda néztem egyébként erre a kommentfalra, az Ulickaja nevet láttam leírva, vagy pillanatra megállt bennem az ütő, de nem ő kapta. Úgyhogy ez egy ilyen ritus nálunk, évről évre várjuk a következőt is, de nyilván azt, ami tavaly volt, azt nem lehet überelni. Vagy akkor, ha majd én kapom esetleg, de hát...
1: Tavaly elmesélem a személyes élményemet, pont Svédországba, Göteborgba repültünk ki rokonokhoz, és leszálltunk a repülőről, közben már sejtettem, hogy megvan a hír, de nem mertem megnézni, és ahogy beértünk a városba, egy könyvesbolt kirakatában egy digitális kivetítőn ott volt Krasznahorkai László arcképe, neve, és hogy a Nobel Prize oda került, szóval, hogy ez egy nagyon szép emlék maradt számomra, azt hiszem.
2: Igen, és az ő esetében, bocsáss meg, olyan szerző kapta, aki tényleg az egész világ ismert már addigra, vagy a világnak az olvasó része. Anne Carson azért tényleg ennél egy delikátabb szerző, de hát pont ebben a szubkultúrában meg egy abszolút elismert, és egészen mitoszövezi a titokzatosságát, a rejtélyességét, és azt a nagyon következetes kísérletezést, ahogyan ő ezekben a műveiben egyébként éppen a költészetet, a klasszika filológiát, a műfordítást és az esszéisztikát vegyíti, tehát ilyen komplex szövegtereket hoz létre, és ebbe lehet liftezni a különböző korok, beszédmódok és egyebek között. Szóval izgalmas életmű, az biztos.
1: Tehát nem egy hagyományos regényíró kapta, hanem aki igazából a nyelvvel kísérletezik, mondhatjuk így.
2: Így van, meg azokkal a klasszikus narratívákkal, amik az antikvitásból, főleg a görög irodalom óta gyakorlatilag öröklődnek, formálódnak, csiszolódnak, mutálódnak, ezekre vetíti vissza, vagy ezekre tekint vissza, és ezeket kapcsolja össze valami nagyon zavarbejtő kortárs tapasztalattal, de hát egy ilyen folyamatos párbeszéd gyakorlatilag a kultúrák között, úgyhogy eredeti életmű, az biztos.
1: Egy nyelvi bűvésznő esetleg, mondhatjuk így is, de akár Krasznahorka.
2: Találó, nem tudom, a laudáció szövegét te írod, de majd nagyon
1: nem
2: jó.
1: Nem tudom, de ha felkérnek rá, lehet, hogy valamit össze tudnék ezzel kapcsolatban hozni. Még egy pillanatig térjünk arra vissza, hogy mi volt a szerkesztőségben a hangulat. Tehát volt, aki nagyon örült neki, volt, aki meglepődött, hogy mondjuk ő kapta, vagy ő kapja a Nobel-díjat?
2: Hát, mi nagyon évek óta nagyon vártuk már ezt, és a legjobb döntésnek tartottuk. Tehát nyilván más esetben a Svéd Tudományos Akadémiának nem szívesen adok tanácsot, hogy kinek adjanak díjakat, de ha speciális engem fölhívtak volna, ugyanezt javasoltam volna. Úgyhogy nagyon-nagyon örültünk. Az volt inkább furcsa, hogy még 5 perccel a bejelentés előtt se tudtuk azt, hogy 5 perccel a bejelentés után már milyen feladataink, vagy milyen misszióink lesznek ezzel a bejelentéssel, és magával ezzel a csodálatos ténnyel, kezdve onnan, hogy onnantól folyamatosan nyilatkozni kellett, szerencsére odáig, hogy újra kellett nyomni minden könyvét. Egyébként az életmű folyamatosan piacon volt, de mégis tudtuk, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon nagy keresletre lesz innentől igény, akkor újra átnézni az összes fülszöveget, mindenféle apróságokat. Tehát a feladat hossz komplexitásával azzal nem tudtunk előre szembesülni, de hát közben nagyon vártuk mindannyian, csak kicsit olyan elnézést, ez tényleg erős hasonlat, mint egy gyerek születés, hogy nem tudja az ember elképzelni, hogy az milyen, amikor már tényleg ott van. Hát most ott volt, és utána a morgóra mentünk ki csodás kollégáinkkal, és emlékszem, az egy nagy ünnep volt, ahogy az egész magyar irodalom örült akkor ennek a díjnak, és találkozni ezzel a irodalmi respublikával, ott az nagyon jó érzés volt, tehát az egészet még így megdobta valahogy, hogy ez nem csak így magunk közt volt, hanem így ki tudtuk terjeszteni ezt az ölelést.
1: Talán a műsor elején azért mondtam kalendáriumot, mert hogy tavaly pont egy évvel ezelőtt te voltál az, aki a vonal túlsó végén volt, és Krasznahorkai László Nobel-díja kapcsán felhívtuk, és elmondtad frissiben az élményeidet, érzéseidet, de hát ezek szerint előre nem láttad, hogy mennyi munka vár rád abban az adott esztendőben. Erről mindjárt tovább beszélgetünk itt a Szódában, a Kossuth Rádióban, azonban most beszéljünk a 10. szlovén filmnapokról, amely ma kezdődött. Gödöllei Anna erről kérdezte Tamás Dorkát.
3: Beszéljünk az idei alkotásokról. 3 kortárs díjnyertes alkotás láthat majd a közönség.
4: A nyitó film az a Fehéret 90 fokon mossuk című alkotás lesz. Több mint 100 000 nézőt vonzott, ami mindenképpen egy nagyon magas szám egy olyan pici országban, mint Szlovénia.
5: De miről szól?
4: Ez egy önéletrajzi regénynek a feldolgozása, tehát valós történetet dolgoz föl. A 80-as évekből indul a történet, amikor egy tinédzser testvérpár, az édesanyjukat elvesztik, rákban meghal az anyukájuk. Nekik ebből nagyon nehéz felállni, érthető okokból. Nem szeretném elmesélni a filmnek az összes kanyarát, de több veszteség következik egymás után, és mégis ezzel együtt egy életigenlő, reményt keltő filmről beszélünk.
3: Van esetleg egy olyan átfogó társadalmi vagy kulturális motívum, ami összeköti az idei filmeket? Vagy csak az, hogy népszerűek, díjazottak?
4: Azt szűrtem le magamnak az elmúlt években, hogy 2 dolog, mintha foglalkoztatná a szlovén alkotókat. Az egyik az a múltfeldolgozás. Ebben a filmben is különben, tehát a Fehéret 90 fokon mossuk, ebben is felbukkan részint Szlovénia, illetve nyilván volt Jugoszlávia, meg a keleti blokk történelmi háttérként. Tehát ilyen szempontból ez ebben a filmben is megjelenik, a másik pedig a felnövés történet, és ez egy felnövés történet is egyben. De azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a 2 szálat ebben a filmben éreztem megjelenni, a másik 2 film az érdekes módon most egészen eltérő.
3: Melyek ezek?
4: A Rejtőzködők című film, egy játékos hangvételű dramedi, arról szól, hogy 2 férfi egy átmulatott éjszaka után összebilincselve találja egymást, magukat, és az egyikről ráadásul kiderül, hogy nem is szlovén, és először azt sem tudja, hogy ő tulajdonképpen kicsoda, és egyáltalán milyen nyelven beszél, és akkor innentől kezdve egy nagyon szerethető, kedves barátságnak a története körvonalazódik, miközben ez az ember szép lassan rájön arra, hogy ki is ő valójában, és amellett, hogy ez egy dramedi, kedves, szerethető, szórakoztató. A közben azért egy picit beszél arról, hogy hogy vagyunk az idegen gyűlölettel, különböző nemzetek befogadásával, tehát hogy emögött a nagyon-nagyon szerethető, könnyednek tűnő történet mögött azért komolyabb témák is felsejlenek.
3: És a harmadik film?
4: A Földfoglaló. Két nap alatt forgatták le, egy hónap alatt el is készült a film. Nagyon egyszerű az alaphelyzet, arról szól, hogy ez egyik szülőpár estére áthívja a másik szülőpárt magukhoz, hogy megvitassanak a gyerekekkel kapcsolatban egy kicsit kínosabbnak tűnő kérdést. Tehát ez egy kamara darab. Egy ilyen film csak akkor tud jól működni, hogyha a dialógusok jól meg vannak írva, és a színészek nagyon jól játszanak, és ez egy tényleg nagyon pörgő, agyas, sok szempontból vicces, de ez a film aztán igazán komoly témákat boncolgat.
3: Mit üzenne azoknak a hallgatóknak, akik még sosem láttak szlovén filmet, kicsit tartózkodnak tőlük, miért érdemes október 2. hétvégén a Toldi mozi felé venni az irányt?
4: Egy izgalmas világba lehet csöppenni, hogyha valakiben van kellő kíváncsiság, akkor az pont azért nézzen szlovén filmeket, mert eddig még nem nézett. Egy szomszéd országról beszélünk, a történelemnek vannak olyan vonulatai, amiben osztozunk, tehát bizonyos hasonló életérzésekkel is találkozhatnak a nézők, de közben pedig nagyon más világ.
1: A 10. szlovén filmnapok nyitóalkotása, mint hallhatták, szintén egy sikeres kortárs regény adaptációja. Vendégem továbbra is Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője itt a Kossuth Rádióban, a Szódában. És folytassuk ott, ahol az előbb abba hagytuk, ugye Krasznahorkai László tavalyi irodalmi Nobel-díjas sikere után azt mondtad, hogy olyan volt, mint egy kisgyermek születése, hogy nem tudtátok a kiadóban, hogy igazából mi fog rátok várni, mi zúdul rátok azzal, hogy Krasznahorkai László megkapta ezt a díjat, odaítélték neki, majd aztán át is vehette. Szóval, hogy...
2: Igen, azzal együtt, hogy most egy pár perc eltelt, és rájöttem, hogy ez a kultikus beszéd azért veszélyes, és jobb az embernek, hogyha egy kicsit szárazabban, vagy távolságtartóbban fogalmaz, de valóban mivel a Magvetőben ez a családias hangulat, ez tényleg jellemez minket, és a szerzőinkkel is jóban vagyunk, azt hiszem, és régóta kötődünk kölcsönösen egymáshoz, talán ezért is engedtem meg magamnak ezt a familiáris fordulatot.
1: De ez teljesen helyén való szerintem.
2: Volt az is, hogy pont azon a héten küldtük nyomdába a Magyar Nemzetbiztonsága című krasznahorkai regényt, tehát függetlenül a Nobel bejelentéstől őszre volt az a könyv időzítve, így amikor bejelentették a hírt, akkor nyilván annak a példányszemben is dolgoztunk, de nagyon nagy igény volt, és nagyon nagy kíváncsiság volt ennek az új krasznahorkai regénynek a születésére, és akkor onnantól kezdve az is izgalmas volt, hogy annak milyen bemutatója legyen, és ez a bemutató aztán hogyan folytatódjon. Most a Beremenden, a Ördögatlan Fesztiválon például berendeztek Bérces Lászlóék egy krasznahorkai tér kiállítást, és ott is csináltunk egy rendezvényt ennek a könyvnek a kapcsán, egy evolúcióbiológussal beszélgethettem, meg Zsadány Edit monográfussal, tehát rengeteg olyan esemény volt, amiről akkor még nem tudtam, most pedig pont egy év távlatából már egy ilyen sajátos időutazásnak tűnik ez az egy év. Prágába elmentem, az ottani könyvvásárra meghívtak, mint Krasznahorkai László szerkesztőjét, és beszélgethettem ott Otili Müzettel, Krasznahorkai angol fordítójával, és a cseh fordítójával, tehát nagyon izgalmas volt, és nagyon nagy öröm volt látni a világ érdeklődését Rákos Ligettől Prágáig gyakorlatilag, hogy mennyire kíváncsi a Krasznahorkaira, és hogy mennyire sok bejárata van annak az életműnek.
1: Hogy tudtátok ezeket az eseményeket ti irányítani, és mennyire sodort benneteket a lendület? Hiszen nyilván rengeteg megkeresés érkezett, de azért a fejetekben akkor ott hirtelen ki kellett alakulnia egy koncepciónak, hogy akkor úristen, most akkor mit is fogunk csinálni?
2: Hát, és például védenünk kellett, mert nem a védés a jó szó, de mindenképpen óvnunk kellett Krasznahorkai Lászlónak nyilván az integritását és azt a fajta biztonságát, hogy a megkereséseket rajtunk keresztül közvetítve neki, de ebben minél jobban segítsük őt, és hát ez tényleg egy nagyon jó csapat volt, ami itt menet közben derült ki, hogy mindenki azzal kezdett el foglalkozni, gyakorlatilag egy pár órán belül, amiben éppen jó volt az a kolléganőm Smal Alexandra, aki a legjobb korrektora a magvetőnek, meg a világnak szerintem, ő rögtön az összes szöveget átnézte, hogy véletlenül sem menjen ki hiba benne, a nagyszerű marketingeseink minden oldalt, amit lehetett, frissítettek, stb. A műszak a nyomdával egyeztetett, tehát egész egyszerűen mindenkinek megvolt rögtön a feladata, és bíztunk egymásba, és arra gondoltunk, hogy ezt még majd évek múlva is mesélhetjük, és mostantól már mondhatom, hogy évek múlva is erről fogunk folyamatosan beszélni, mint a katonatörténetek, olyan volt ez nekünk valahogyan, és ebben van ilyen rutinunk, Nobel rutinunk nem volt, az egyéb rutinjaink, meg az egyéb bizalmunk egymás iránt, azt hiszem az, ami tudott segíteni, meg hát az, hogy tényleg egy olyan szerzőről volt szó, akit azért én nagyon örültem minden megkeresésnek, ha beszélhettem róla, de annak még jobban örültem, hogyha egy beszélgetésben vehettem részt, mert nem volt ismeretlen szerző már, de nyilvánvalóan ezt a fajta felvilágosító, vagy ilyen népművelői feladatkört, ezt nagyon szívesen vállalom Battonyától, Nemes Medvesig, hogy beszéljek Rasznaorkairól, bár Battonyán pont lehet, hogy ismerik a viharsarok miatt, Nemes Medvesen meg még úgyse voltam, de mindegy, egyik beletekerettem, mint egy krasznaorkai hős itt az óriás monológomba, úgyhogy ezeket a feladatokat az idő aztán adta, improvizálni kellett, gyakorlatilag a Margón aznap délután már egy programot szerveztek a Margós barátaink, ahol krasznaorkairól foglalkoztunk, tehát így a helyzet adta, és csak örültünk annak, hogy ennek a részesei lehetünk, és hát amikor a szerzővel is tudtunk pár találkozni, a megjelenés, könyv megjelenése után az egy külön ünnep volt, amikor bejött a Dankó utcába, és ott kocintottunk az egészségére, meg a közös örömünkre, úgyhogy ezek a szép pillanatok mind itt vannak előttem.
1: A Margó fesztiválról ejtettél szót, az ősziről, ami egyébként jövő hétvégén lesz az aktuális, az ez idei, és tavaly krasznaorkait ünnepelték meg igen alaposan. Krasznaorkai Lászlót mennyire tudtátok bevonni ebbe az ünneplésbe? Egyeztetni kellett vele, hogy zajlik ez a kiadó és a szerző között? Van egy sajátos megállapodás, hogy mi az, amiben ti képviselitek, képviselhetitek őt, vagy minden alkalommal mindent engedélyeztetni kellett vele?
2: Ugye a nemzetközi ügyeit nem mi intézzük, arra külön ügynökei vannak. A magyar vonatkozásban, ha bármilyen megkeresést kapott, azokat általában vagy Dávid Anna, vagy én kaptuk, vagy mi továbbítottuk neki, és esetleg megkért minket egyeztetve vele, hogy mit válaszoljunk az ő nevében is. Igazából ami nekem egy régebb óta lévő feladatom, hogy mondhatom, hogy a munkaköröm része, hogy a fordítóival való egyeztetést nem változtatta meg a Nobel, de inkább több ilyen megkeresés, vagy több ilyen apróság volt, amikor megkeresett német fordítója, svéd fordítója, hogy valamilyen dolgot egyeztessen velem, úgyhogy inkább ilyen szakmai szintű egyeztetés zajlott krasznaorkai körül, egyébként pedig nyilván mindent az ő tudtával csináltunk, létrejött ez a nagy performance, a Nobel Mobil, azt, amikor abba azt is másokkal együtt csináltuk meg, arról is nyilván ő utólag értesült, hogy egy ilyen meglepetéssel készül Budapesten az őt szerető közönség, hogy egy 24 órán keresztül olvassuk fel a magyar nemzetbiztonságát, tehát nélküle nem csináltunk semmit, és mindig tekintete voltunk arra, hogy ő neki mire van igénye, mire nincsen igénye, tehát nagyon sokáig például interjút nem adott, aztán utána én június elején Marosvásárhelyen a gyönyörű kultúrpalotába beszélgethettem vele, aztán utána volt egy performance, ugye nála ezek a performance-ok mindig nagyon fontosak, amikor a Mon Parkban megjelent, aztán eltűnt, de hát ezek nyilván mindig azzal a logikával mennek, amit ő szeret, nagyon a könyvemutatón is, a Magyar Nemzetbiztonság a tavaly őszi könyvemutatóján is nem volt jelen a szerző, de a vendégeket az alapján találtuk, és a műsort az alapján terveztük meg, ami Krasznaorkai Lászlónak is tetszett, meg ami az ő ötlete volt, tehát ezeket mindig beépítjük valahogyan így a közös munkába.
1: Izgalmas egy év van tehát a magvető és Krasznaorkai László mögött is, és a pécsi Bobita Bábszínház pedig egy izgalmas előadásra készül, felnőtteknek állított a színpadra a Macbeth című előadást, elsősorban a gimnazista korosztályhoz szólnak. Shakespeare és a királydrámák korához nyúlnak vissza, a Macbeth főhős párját alakító Schneider Jankó és Szalai Barbara is egyszerre játszik prózai és egyben bábszínészként a hatalom bármilyen áron való legalizálásáról és az ember erkölcsi játszmáiról szóló darab, erős szín és tartalmi szimbolikával hat. Bicsák Eszter összeállítása következik. Tóth Zoltán rendező a Macbeth felnőtteknek szóló bábos előadását megrendezi, nekem egy kicsit olyan, mintha kétszer rendezne darabot valaki. Először is a színpadon ül a néző. Ugye ez egy a hagyományos színházat, bár nem először megbontó forma. Erre miért van szükség, vagy miért ez a jobb megoldás?
5: Ugye totembábok vannak, nem hatalmasak, tehát hogyha klasszikus nézőtéri felállás lenne, nem látnánk, és ez egy nagyon fontos koncepció, hogy ez a világ, aminek mindenki része, tehát a néző is része. Úgy válik részévé a történéseknek, hogy nem tud alakítója lenni, mégis kialakul benne az a feszültség, hogy ezen kéne változtatni. Ő is egy skót, és hogy mégsem áll fel, és nem változtat rajta. Tehát nyilván van egy ilyen statikus viszonyrendszer is a dolognak, ezek vannak összegyúrva ebben a egyszerű nézőtéri használatban.
1: Shakespeare kapcsán egy hagyományos színházi rendezésnél is nagy kérdés az, hogyha főleg a királydrámáról van szó, hogy hogyan lehet úgy alakítani a történetet, hogy ne egy horror legyen a színpadon. Mert hát azért valljuk be, hogy Shakespeare ezzel szívesen dolgozott, hogy lehet ezt jól vagy optimálisan közelhozni a nézőhöz, hogy ne keverjük össze a horrort a mély érzelmekkel és a nagy drámákkal.
5: Shakespeare két hiányt pótolt. Az egyik hiány az volt, hogy a nyilvános kivégzéseket megszüntették Angliába. A másik, hogy semmilyen bepillantást nem nyertek az akkori gazdag emberek világába. Ezért egy színház előadás mindig volt divatbemutató, és mindig pótolta azt, hogy a horror megtörténjenek az emberek életében. Sajnos ez az igény megvolt. Innétől számította nekünk mindig nehéz Shakespeare drámához nyúlni, viszont a Macbeth az azért érdekes, és azért van nagy ereje mindig, mert hatalom legalizáló dráma. Legalizálta Shakespeare-t, mint színházi embert, hogy királyi színháza legyen, ugye legalizálta az akkori uralkodót Jakabot. Másrészt pedig nyilvánvalóan benne van az, hogy egy uralkodó azzá válik, ami vég kell, hogy váljon. Nem mindegy, hogy vér által válik azzá, vagy pedig felkenettik azzá, mint örökölt uralkodó. És ebből elindul egy nagyon-nagyon erős vita és dilemma helyzet, hogy mitől vagyok én uralkodó, és mivel univerzális szövegkezelése van Shakespeare-nek, és ez az ő nagysága, mindig aktuálissá fog válni.
1: Samó Gábor, a Bóbita Bábszínház vezetője. Ha Bábszínház, akkor még mai napig nagyon sokan első körben gyerekszínházra gondolnak, pedig ez már rég nincs így.
6: Magyar bábos szakma is nagyon erőteljesen próbálja ezt megmutatni, hogy a báb az egy műfaj, és nem csupán a gyerekeknek szól. Próbálkozunk ezzel, hogy a közönséget megnyerjük, hogy a báb mennyire nagyszerű, pont az absztrakcióval, hogy olyan dolgokról is beszéljünk, amiről nagyon nehéz. Tehát egy bábnál ez mindig egy elemeltebb, és...
1: Kicsit, mint a könnyebben dolgozná föl az ember, akármiről is szól a darab.
6: Jobban beindul az emberek fantáziája, bízom benne, hogy azért még van nekik.
1: A Macbeth című darabot október végéig láthatja még a közönség, közben lezajlott Szabadkán a 33. Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál, amelyen hazánkat a Bóbita Bábszínház képviselte, és a Lady Macbethet is játszó Szalai Barbara kapta meg a legjobb színésznek járó díjat. Innen is gratulálunk neki, és hát az egész tavalyi esztendő arról szólt, vagy akár még az idei is, hogy Krasznahorkai László is fogadta a Nobel-díj kapcsán a gratulációkat. A stúdióban Szegő János, a Macbeth kiadó szerkesztője a vendég, és hát ő Krasznahorkai szerkesztő. Az a kérdésem hozzád, hogy lehet egy picikét ilyen személyesebb, hogy te, mint szerkesztő, milyen napi kapcsolatban állsz, vagy állsz egyáltalán napi kapcsolatban Krasznahorkai Lászlóval, hiszen ő egy kicsit misztikum számunkra, egyszerű hétköznapi olvasó számára.
2: Hát ugye én úgy lettem a szerkesztője a Macbeth kiadóban még Morcsányi Géza igazgatása alatt, hogy előtt az egyik kedvenc szerzőm volt, akivel sokat foglalkoztam irodalmárként, irodalomkritikusként interjúkat készíthettem vele, és hát az egy hatalmas öröm és megtiszteltetés volt, hogy a szerkesztője lehettem a kiadónál, addigra már ismerhettem őt személyesen is. Van személyes kapcsolat, és azt mondhatnám, hogy az a fontos, hogy lehet bármikor, tehát hogyha bármilyen olyan ügy van, amivel kapcsolatban meg szeretném őt keresni, ami van, akkor megkeresem, és nagyon gyorsan válaszol. A könyvei szerkesztésénél is ez a közvetlenség, ez nagyon meghatározó, hogy hol egy e-maillel, hol egy másfél-két órás telefonnal egy éppen aktuális kérdést meg tudunk beszélni, és ha tudunk, akkor személyesen is találkozunk, de ő járja a világot, nagyon sok helyen van igazi világpolgár, ezért az a ritkább, pont a Magyar Nemzetbiztonságát tavaly szeptemberben egy újlipótvárosi étterem kávéháznak a teraszán tudtuk végleges formába önteni, és még az eső is elkezdett esni a végén, és egy ernyőn osztoztunk, de általában az e-mail meg a telefon az, ami a legjobb, de az SMS-eim is vannak Krasznahorkai Lászlótól, csak megint nem akarok kérkedni ezzel, meg intim pistkáskodni, inkább a megtiszteltetése fontos, pontosabban még az, hogy édesapámat is ismer Berteklasz Norkai László, és például amikor elvesztettem édesapámat, akkor nagyon éppen egy másik könyvét, a Zsömle odavant azokban a napokban kellett volna megszerkesztenünk, és ott nagyon sokat segített nekem akkor Krasz Norkai Lászlónak a jelenléte, a figyelme, úgyhogy ez is eszembe jut ezzel a személyességgel kapcsolatban, de én tényleg az ő szerkesztője vagyok, olvasója vagyok, egyik első olvasója lehetek, és ez a fontosabb, nem pedig az, hogy egyébként hála Istennek beszélgethetek vele, nem csak rendezett keretek között, hanem ha tetszik rendetlenül is, de mindig nagy öröm vele találkozni, az egyik legeredetibb, legokosabb és legizgalmasabb ember, akit ismerek.
1: Sokat lehet tőle tanulni, akár az írásaink
2: hosszú
1: keresztül
2: mondatokat is. Például, úgyhogy elhallgatok.
1: És nézzük meg, hogy hogyan lehet apáról fiúra bármi mást is átadni, akár szakmát is, akár írástudományt is, vagy bármi mást. Az Ördöngős Népzenetanoda nemrégiben megnyílt a fővárosban, a Fonóban. Itt nincs kotta, nincsenek szigorú órai keretek, együtt zenélnek kisebbek és nagyobbak, régiek és újak, vagyis az történik, mint egykor a falusi zenészek esetében. Előbb a ritmust, majd a zenekari játék alapjait sajátítják el, és csak később kerül a kezükbe a hegedű vagy a kontra. A részleteket a komáromi zenész árulta el nekünk, Horsa István. Horsa István, népzenész, népzene tanodát nyit a fővárosban. Mi különbözteti meg az Ördöngős Népzene tanodát egy hagyományos népzenei iskolától?
7: Az, hogy nekem van egy különleges módszerem, ami nem az enyém, hanem ezt a régi idők világából vettem, hogy régen hogy tanultak a gyerekek zenélni. Ez úgy működött, hogy az egyszerűbb hangszerekkel kapcsolódtak bele a zenébe, tehát senki nem hegedült 6 évesen, hanem a kísérő hangszerekkel kapcsolódtak bele a muzsikálásba, és aztán aki nagyon ügyes volt, az

0: mindenki tudja azt, hogy mit fogunk lejátszani, mert mindenkinek a fejében a szoftver. Az én szerepem az, hogy picit a stílust mutassam meg, de nem konkrétan az, hogy egy dallamot megtanítok, egy olyan dallamot, amit nem ismer a másik.
1: Ez egyfajta visszacsempészés a hagyományos népi kultúrának a mindennapokban, de nekem ez picit úgy tűnik, mint egy ilyen skanzenszerű, mesterséges tér lenne, amiben próbálná visszatelepíteni a kiveszőben lévő zenei gyökereket.
0: Hát ez jó hasonlat egyébként, hogy egy kis zenei skanzen vagyok. Olyan erős a külső hatás minden felől a gyerekek felé, hogy úgy érzem, hogy ez én nekem itt meg kell őriznem, amit láttam annak idején Erdélyben, meg úgy, ahogy ők csinálták, mert egy olyan tudást láttam én annak idején, ami páratlan volt, és ami gyakorlatilag egy csoda volt ott Erdélyben. És hát ezt próbálom élményekkel a gyerekeknek közelebb hozni ezt a világot, mert hát mindenki bezuhan az órára, nyomkodja a telefonját, és nem tud visszalassulni. És ez igazából ez a fajta zene arról is szól, hogy a régi időknek az embere más rezgésen volt, tehát sokkal lassabban éltek, sokkal nyugodtabban tudtak lenni, és ezt a nyugalmas szót vittem bele a tanításomba, hogy nyugalmasan tudtak zenélni, táncolni. Úgyhogy ezt próbálom a gyerekekkel megtanulni, meg magam is megtanítani, hogy hogyan tudunk nem kapkodva, hanem tényleg nyugodtan zenélni.
1: Kell ehhez egyfajta zenei előtanulmány, vagy érdeklődés a népzene irányában? Tehát olyan gyerekek, vagy fiatalok, vagy idősebbek jelentkezését várják, vagy olyanokat fogadnak itt, akiknek azért van valami érdeklődés ezzel kapcsolatban, vagy bárki betévedhet a zenetanodába?
0: Bárkit szívesen látok. Persze biztos, hogy segít az, hogyha valaki már tudja az, hogy mi a néptánc, vagy a népzenét hallott már esetleg. De vannak olyan eseteim is, hogy az elmúlt 17 évben, hogy teljesen laikus embereket beszippantotta az egész kultúra. Gyerekcsoportjaim indultak hétfőn 3 órától 6 óráig, különböző korosztályokban, amiben egyébként még be lehet csatlakozni, és aztán hétfő este pedig felnőttek jönnek hozzám, akiknek már van egyfajta hangszeres tudásuk, és ezt csiszolják tovább.
1: Horsa István az ördöngös népzene tanodáról mesélt nekünk most itt a Szódában, a Kossuth Rádióban. A stúdióban pedig itt van még velem Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője, Krasznahorkai László szerkesztője is egyben. Sok mindenről esett már szó, sok mindent kérdezhetnék még, de azért én most a szerkesztőre vagyok kíváncsi, Szegő Jánosra. Mivel foglalkozol mostanság?
2: Ördöngös heteim vannak, ugyanis a Margó Fesztivál a jövő héten, ezt említetted, ott több könyvet is bemutathatunk, Rakowski Zsuzsa új regényét, Vida Gábor nagy szerű új regényét, meg jövő héten még egy Puskás Panni könyvet is bemutatunk, de még vannak olyan könyvek, amik még most készülnek, épp egy Szabó T. Anna eszéköteten dolgozok, egy nagyon személyes, vallomásos eszékötetén, és a napokban adtuk nyomdába Mácsai Pál első könyvét, úgyhogy egy igazán sűrű, gazdag nyárból átforduló őszön van, amikor minden könyvvel egy kicsit más munkaszakaszba kell dolgozni, és így figyelni kell, mint egy szakács, aki egyszerre több serpenyőt tart a kezébe, de ez egy jó időszak, és nagyon szeretem látni ezt az utat, ahogyan a könyv aztán megtestesül és létrejön.
1: Kedves hallgatóink, nem régiben derült ki, hogy a kanadai költő, eszéista, fordító és klasszika filológus Anne Carson kapja az irodalmi Nobel-díjat idén. Stúdió vendégünkkel, Szegő Jánossal, a Magvető kiadó szerkesztőjével beszélgettünk az idei és a tavalyi díjazottról, Krasznahorkai Lászlóról is szó esett. Én köszönöm, hogy itt voltál velünk az elmúlt fél órában.
2: Köszönöm a meghívást, jó olvasást, szép őszt mindenkinek.
1: Búcsúzom én is a hallgatóktól, a szerkesztő Gödöllei Anna, a hangmérnök Lajerita és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Legközelebb holnap délután 14:30-kor várom önöket itt a Kossuth Rádióban, a Szódában. Addig is vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Kínzások parancsbaadásával is vádolják Nicolas Maduro volt venezuelai elnököt. Napközben már újra napos idő lesz, jönnek a részletek. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, még az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Közben Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktort, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy

0: így reagált. Szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írt a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkényuralmát szolgálta a kulturális szférában, de az átalakításokat csak a jogszabályok betartásával lehet végrehajtani. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 kilométeres sebességgel. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Csaknem 135 millió euróval támogatja a spanyol erdőtüzek és a román árvizek okozta helyreállítási munkákat az Európai Bizottság. A mintegy 50 milliárd forintnak megfelelő összeget az unió szolidaritási alapból fizetik. Spanyolországban augusztusban több nagy kiterjedésű erdőtűz pusztított, Romániát pedig súlyos árvizek sújtották a múlt évben. Kábítószerkereskedelem mellett kínzások parancsbaadásával is vádolják Nicolas Maduro volt venezuelai elnököt és feleségét. A vádirat szerint több ellenzéki aktivistát, valamint amerikai állampolgárokat is veréssel, áramütésekkel és vízbefolytás szimulációjával vallattak a dél-amerikai országban 2013 és 2026 között. A Maduro házaspárt az amerikai hadsereg az év elején vette őrizetbe, majd egy New York-i börtönbe hurcolta. Büntetőperük várhatóan a nyár elején kezdődik. Híreink végén a várható időjárásról. Hajnalig még több felé lehet eső, zivatar, majd kora reggeltől felszakadozik a felhőzet. Napközben a nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. A szél mindenütt mérséklődik. A hőmérséklet hajnalban általában 11-16, napközben 16 és 22 fok között alakul majd. A pontos idő 3 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: Jó estét kívánok, Tesári Nóra vagyok. Ma a szemünk világát választottuk a nap témájának, ugyanis ma van a látásvilág napja. De imár 21 éve az egész október hónapot hagyományosan a látásnak szenteljük idehaza. A Magyar Optikus és Optometrista Szövetség szervezésében zajló kampányban mintegy 300 vizsgálati pont és üzlet vesz részt országszerte. De mi van azokkal, akik kis településen élnek, ahol sem szemészeti ellátás, sem optikai szaküzlet nincs, és sokan nem engedhetik meg maguknak sem az utazást a vizsgálatra, sem egy szemüveg elkészítetését. Ezt igyekszünk most körbejárni. A telefonban itt van velünk Elritok Nóra, a Berettyó Újfalu Központú Igazgyöngy Alapítvány szakmai vezetője, valamint Szabadi Zsolt, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnöke. Jó estét kívánok mindkettőjüknek!
3: Jó estét kívánok!
2: Először Szabadi Zsolthoz fordulnék. A szemegészség mindannyiunk közös ügye, szól a kampány egyik jelmondata, és idén kifejezetten a döntéshozókat szeretnék megszólítani, illetve hát őket is, hogy mit tesznek ők a szemünk egészségért. És mit? Mit tesznek ők?
4: Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Ők nagyon igyekeznek reményeink szerint sokat tenni ezért a fontos kérdésért is. Ez a Látásvilágnapja rendezvény, amit ma ünneplünk, ugye is az a mai nap, ez pontosan erre hívja a figyelmet, hogy mennyire nagyon fontos a mi látásegészségünk társadalmi szinten, mennyire fontos ezzel foglalkoznunk gyermekkortól felfelé minden pillanatunkban gyakorlatilag, mennyire meghatározza az életminőségünket, és az idei évben ennek a látásvilágnapja üzenetnek a központi gondolata valóban az, hogy szólítsuk meg a döntéshozókat. Nekünk, mint egy optikai szakmai érdekképviseletnek, ez kiváló apropó, hogy ilyenkor megkeressük a politikai kapcsolatainkat, ismerőseinket, és elmondhassuk nekik, hogy valóban ez a szakma nem csak szemüveget szeretne eladni, hanem az emberek látásegészségéről gondoskodik, és azért vannak nyitva a szaküzletek szinte minden nap, hogy oda bármikor bárki betérhessen, ezért vannak a szemészeti rendelők is, ott várják a nagyon jó felkészült személyszorvosok, kollégák, optometristák és a boltokban az optikusok is az érdeklődőket, tehát nagyon fontos az, hogy a látásegészségünket komolyan vegyük, és erre figyeljünk, erre hívjuk fel ezen a napon a figyelmet.
2: Nem kétséges, hogy ez nagyon fontos dolog, de mit várnak a döntéshozóktól, mit tegyenek ők?
4: A döntéshozók programokat hagyhatnak jóvá, megengedhetik, hogy a szakma egyre többet tehessen ezért, hogyan fordulhatunk a gyermekekhez, hogyan tudunk segíteni a tinédzsereknek, a fiataloknak, az idősebb korúaknak. Ezek szabályzási kérdések és képzési kérdések. Mi, mint szakmai szervezet, haza tudjuk hozni az európai jó példákat. Meg kell említsem, hogy ez az anyag, amit önöknek is rendelkezésükre bocsátottunk, és ma publikáltuk minden felületünkön, ez egy európai szakmai szervezettől származik, amelynek mi a tagjai vagyunk. Ez az ECHO nevű szervezet, és ők gondozzák ezt a programot, és ők hívták fel a figyelmet most erre ezen a mai napon. Nagyon fontos a döntéshozókkal folyamatosan tárgyalásban, kapcsolatban lennünk, és a szakmának a szakmában, amit mi tapasztalunk az emberek részéről, igényeket, azokat megfogalmazni a döntéshozók felé, hogy egy munkaegészségügyi feltételekben hogyan lehet javítani a mindennapi munkavégzésben, és a teljes élet spektrumunkban mindenre oda tudjunk jobban figyelni, ami a látásunkat segíti. El kell mondjam, hogy nagyon pozitív a visszajelzés, éppen konkrétan élő diskurzusban vagyunk egy képviselő úrral a parlamentből, aki nagyon fontosnak érzi ezt a témát, ha szabad őt megneveznem.
2: Tegye.
4: Ebben a beszélgetésben ő Judák Zsolt, a Tisza párt egyik képviselője, akinek ezúton is köszönjük, hogy ebben a kérdésben vele tudunk beszélgetni, és napokban fogunk neki részletes anyagot küldeni a saját programjainkról, amit mi az Optikus és Optometrista Szövetséggel végzünk, de fel fogjuk hívni a képviselő úr figyelmét más szervezetek programjaira is, akik még szintén nagyon jól működnek. Hadd említsek egyet, a Máltai Szeretett Szolgálatnak van egy személyzeti szűrő programja, ez talán egy következő kérdésben erről sok információt tudnék még adni. Tehát így működik ez a döntéshozói vonal.
2: Mielőtt most elritok Norához fordulnék, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy az önök információi szerint hányan élnek látás problémával itthon? Van erre valamilyen statisztika? Zsoltot kérdezem először.
4: A mi információink, amelyet a szakmai beszélgetéseken megosztunk egymással, azok úgy szólnak, hogy általában a lakosság felét biztosan érinti valamilyen látás probléma, vagy látás korrekcióra szorul. Ebben ugye benne van az is, aki csak éppen homályosan lehet olvasni, és benne van az is, aki egészen személyzeti jellegű problémával szembesül az élete során. Uh-huh. Ami egy fontos és kiemelendő új jelenség, itt Európában különösen az a miópia progresszió, az az rövidlátás mértékének a fokozódása, ez egy egészen külön nagy figyelmet igénylő téma, itthon is abszolút a szakma előterében van, mi magunk a Látás Hónapja programban is ezt most kiemeljük, úgyhogy azt látjuk és azt mondjuk, hogy minden második embert érint valamilyen látás probléma.
2: Az Igaz Gyöngy Alapítvány, amelynek alapítója és szakmai vezetője Elritók Nóra, 1999 óta dolgozik a gyermekszegénység felszámolásáért Kelet-Magyarországon, a Berettyóújfalui régióban. A látókörükben generációs szegénységben élő családok vannak. Arra lennék először kíváncsi, hogy mit lát valamennyire össze, a látásegészség mennyire jelent gondot először is abban a régióban?
3: Én azt gondolom, hogy amit az előbb hallottunk, a lakosság arányában az itt is ugyanígy lecsapódik. Nyilván én nem tudok pontos statisztikai adatokat mondani, de amikor elkezdtük dolgozni, akkor több településen csináltunk olyan nagy szűrővizsgálatokat, amiben nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is meg tudtuk szakemberekkel nézetni, és hát bizony a hozzánk forduló, tehát a szegénységben élőknek akkor majdnem fele igényelt vagy szüksége volt valamilyen szemüvegre. Ezt tulajdonképpen kezelhetnénk egészségügyi problémaként is, de olyan szorosan összefügg a szociális helyzettel, hogy ezt nem lehet elválasztani egymástól. Edukáció is kellene, meg prevenció is kellene. Most csak egy példát mondok, hogy nagyon sokszor a gyerekek egy szegregátumban, egy iskolában elkezdik csúfolni azt, akinek szemüvege van, és akkor egy idő után inkább azt vállalja, hogy nem viseli, ha rosszabbul is lát, és ez egy pár dioptriáig elmegy. Nyilván az, akinek 5 dioptriás kell, az már nem tud észrevenni úgy az oktatásban, és találunk úgy gyereket egy-egy szűrés során, hogy kiderül róla, hogy alig lát valamit. Nyilván, amikor ezt megérzi, hogy neki szüksége, hogy mennyivel tisztábban lát, hát csodás pillanataink vannak, amikor megcsináltatunk egy-egy ilyen gyereknek egy szemüveget, és ahogy fölveszi a szemérő, és ugye a mi művészeti óráinkon hirtelen elkezd látni, oda megy az ablakhoz, emlékszem, egy kollega mesélte, hogy egyszerűen nem is tudott mit csinál, csak nézett ki az ablakon, meg nézett körbe-körbe, mert annyira más világ tárul fel a szem elé, aki szem elé, ahogy látni kezdett. De ott van például a kancsalság. Próbáljuk a kórházakban a felülvizsgálatokra is vinni ezeket a gyerekeket, és nagyon sokszor halljuk azt az orvosoktól, hogy hiába írják elő a takarást, a szülők nem rendelkeznek olyan tudással, olyan, hogy is mondjam, kitartó kompetenciával, hogy ők ezt következetesen betartsák a gyereknél. Ha nem akarja a gyerek, akkor leveszik róla, és akkor marad a kancsalság. Ezért mondom az edukálás, hogy az egészségtudatosság az nem csak ott kezdődik, hogy szemüveget adunk, hanem ott, hogy elkezdjük bepótolni mindazt, amit egyébként sem az iskola rendszertől, sem a családjuktól nem kapnak meg a generáció szegénységben élők.
2: Most azon morfondírozom, hogy az összefüggést keressük a betegségszám nagysága, illetve a hátrányos helyzet között. Zsolt is említette, hogy a szakma is bizonytalan a számokban, de hát valószínűleg azért, mert hogy hátrányosabb helyzetből kevesebben jutnak el a szakemberhez. Egyetért ezzel?
3: Ez így van pontosan, tehát amikor egy kis faluból be kell utazni mondjuk a járási székhelyre, vagy a megye székhelyre egy szemvizsgálatra, akkor azt nagyon sokszor nem teszik, meg halogatják, és már lehet, hogy egy olyan probléma alakul ki, amin sokkal nehezebb segíteni. Aztán az is ott van, hogy mennyibe kerül a szemüveg és a szemüvegkeret. Tehát mi már évek óta visszük azt a programot, hogy használt kereteket gyűjtünk, és itt Beretyújfaluban van egy optikus, aki nekünk ingyen a munkadíját nem beszámolva beleteszi azt a lencsét, amit nyilván meg kell, hogy fizessünk, azt adományokból megfizetjük. Tulajdonképpen így biztosítjuk a kapcsolatrendszerünkben levő gyerekeknek a szemüvegét, és a szemüvegpótlást is. Mert azt is érteni kell, hogy az is egy tanulás, hogy a lakhatási szegénységben hogyan tudja megóvni, megvédeni a szemüvegét, hogy adunk szemüvegtokot, és azt nem mindegy, hogy hova teszi le, nem mindegy, hogy beleteszi a szemüveget, vagy mellé, mert nagyon sokszor amortizálódik le a lakhatási szegénységben a szemüveg, és az újabb csináltatást jelent, újabb összeget jelent, és hát ezért kell az edukálás, hogy ez a fajta felelősségérzet is kialakuljon, nem csak a gyerekben, hanem a családban is.
2: Épp azon gondolkozom, hogy jut erre elég odafigyelés olyankor, amikor mondjuk a napi élelem előteremtése is gond?
3: Sajnos nem. Ezért mondom, hogy hát ez is egy ilyen húz meg erez meg játék. Van, amikor volt olyan a gyakorlatunkban, hogy egy gyerek egy hét után eltörve hozta a szemüvegét. Megint megcsináltattuk, az újabb héten megint eltörve hozta. És ilyenkor az ember próbál a szülővel beszélni, hogy akkor a harmadiknál már legalább a felét nekik kell kifizetni. És akkor hát nyilván bekövetkezik az, hogy vagy megérti a szülő, és akkor próbál ezen változtatni, és próbál jobban figyelni, vagy pedig azt mondja, mondja, hogy jó, hát akkor nem lesz szemüvege. És hát mi a gyereket nézzük, ugye mindig a gyereket nézzük, és muszáj, de muszáj partnerré tenni a szülőt és segíteni valahogy. És nincs, igen, ez a sor végére marad, mint nagyon sok minden más, mert az alap élelem, az alapszükségletek biztosítása az előrébb való. És ez nem fáj, tudod, nem fáj, hogy, hogy nincs szemüvege, hogy nem lát jól, azzal, attól még el van a gyerek, és ezért ezt hátrébb tolják a sorban.
2: Most egy pillanatra Szabadi Zsolthoz fordulok, hogy a látás problémák esetében miért fontos a szűrővizsgálat, illetve a problémának az időben elcsípése?
4: Hát ugye azért fontos, mert abban a szűrés során nem csak az derül ki a gyermekről vagy a felnőttről is, hogy egyáltalán látáskorrekcióra szüksége van, azaz kellene ki dioptria, hanem az is kiderülhet, hogy bármilyen egyéb látásával kapcsolatos betegsége van-e. Az életőnek szóba került az előbb az előbbiekben a kancsalság nagyon sok előfordul, és ezt ugye a látásunk olyan, amit megszokunk, úgy is, ahogy látunk, azt is megszokjuk, hogy kicsit homályosabban látnánk, vagy látunk, és amikor kapunk egy korrekciót, egy szemüveget, akkor egyszerűen néha nem is hiszik el a páciensek, hogy te jó ég, ez ennyivel élesebb, ez ennyivel szebb, ennyivel több a szín, és ennyivel messzebbre látok, ezt lehetne sorolni ezeket a érzelemmel töltött szavakat, de ezek így vannak valóban, nekik pedig mindenképpen. Tehát nagyon-nagyon fontos a szűrés. Ezekkel a szűrő programokkal és ezekkel a akciókkal és ilyen kampányokkal, mint a látás hónapja, tudunk sok embert, az átlagosnál sokkal több embert elérni, megszólítani és behívni a szaküzletekbe.
2: És ez csak a szaküzletekről szólt, tehát már ugye azok is fizikailag kötött helyen vannak. Szűrőbuszok ebben a programban vannak?
4: Igen, pont a látás hónapjában nincsenek. A látás hónapja az csak konkrétan a szaküzletekre szól, de a Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett személyzeti szűrőprogram a szűrőbuszokkal keresik fel kifejezetten a felzárkózó településeket. És kifejezetten azt a lakosságot keresik, akiknek nagyon korlátozottak lennének egyébként a lehetőségei arra, hogy a következő nagyobb településre, városba elmenjenek a szaküzletekbe. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó kéz a kézben megoldás. Mi a szaküzletekben várjuk a pácienseket, ők el tudnak menni nagyon sok településre. Hadd mondjak számokat, ha megengedik, igen, hogy ez mit jelent. A Máltai Szeretetszolgálatnak ez a programja 127 településre jutott el az elmúlt évek során. 26.400 szűrést végeztek, az nagyon-nagyon komoly szám. Ebből 19.000 volt a gyermek, akiket szűrtek, és ebből 2.800 szemüveg született meg. És ez egy nagyon-nagyon nagy eredmény.
2: Na most akkor kérdezzük meg Ritok Norát, hogy abban a régióban járt-e ilyen szűrőbusz, vagy egyáltalán van-e erre lehetőség, találkoztak-e ezzel?
3: Hát mi bele a toldal, mi is benne vagyunk a FETE, a felzárkózó települések programban, mi is kaptuk ezt a lehetőséget, de ez a program, ez most a feltés programok, ezek azt hiszem a hatodik évben vannak, és a probléma az korábban is megvolt. Voltak mindig civil szervezetek, akik érzékelték ezt a problémát, és próbáltak segíteni. Mi évekig dolgoztunk, és dolgozunk most is a Hajnalfény orvoscsoporttal, akik egy ilyen önkéntes vállalásból járják azokat a településeket, akik tulajdonképpen a FETÉ-be is érintettek, de hogy ennél azért jóval nagyobb a merítés, hiszen mondjuk egy nem felzárkózott település is, tehát nem, akik nem kerülnek bele ebbe a programba, azokban is éppen úgy megvannak a szegregátumok egy nagy településen is, ahol ilyen családok élnek, és hogy ezeket valakiknek valahol föl kellene deríteni. Tehát azért nagyon szép, amit a Máltai Szeretetszolgálat csinál, ők nyilván a toldon ők is voltak egyszer a busz nálunk, de mi ugye folyamatos együttműködésben ezzel a másik orvoscsoporttal vagyunk, és hogy értsék, hogy milyen más vonal is van. Tehát például az UniCredit Bank az megtámogatta ezt a Hajnalfény orvoscsoportot, és lehetővé tette neki, hogy mindenhol, ahol rászorulók vannak, amennyi kapacitással bírnak, de sok orvos csatlakozik ehhez, akkor ők elmehessenek más településekre is. Nyilván nagyon kell figyelni egy ilyennek, hogy ne üssék ki egymást, tehát ahova mennek ők, oda a Málta ne menjen, vagy ahova a Málta megy ott. Tehát, hogy ezeket valahogy összehangoljuk. Nincs jelenleg ilyen országos összehangolás, és nincs országos lefedettség sem. A máltai szeretetszolgálat sem tudja az országos lefedettségét ennek. Tehát itt valami más rendszer szintű dologra lenne szükség.
2: És ugye a máltai szeretetszolgálatot említette, meg azt, hogy mondjuk segített a bank például, de ez nem egy állami feladat lenne, és most mindkettejükhöz szól a kérdés. Tehát valószínűleg ezért fontos, hogy az idei programsorozatban az optometristák arra hívják fel a figyelmet, hogy a döntéshozók akkor lépjenek?
4: Igen, ha szabad erre válaszolnom, pont ezért említettem a Judák Zsolt képviselő úr nevét, mert vele pont erről beszélgettünk, amikor augusztusban értesültünk arról, hogy a sajtóból, hogy lesz iskolakezdési csomag a gyermekeknek, ami egy nagyszerű kezdeményezés, és azt gondolom, hogy követendő, és remélem, hogy fog is folytatódni. Én azonnal hívtam a képviselő urat, hogy nagyon jó, hogy belefér ebbe a csomagba, de ne feledkezzünk meg a szemüvegről. Azóta beszélgetünk mi erről a témáról, és most fogunk visszatérni konkrétumokat, illetően ebben a kérdésben. Tehát mi, mint optikusok és optometristák szövetsége, ezt a hírt el tudjuk hozni Magyarországra, hogy a döntéshozóval fontos beszélgetni. Az európai partnerünk ezt megteszi ugye az Európai Parlamentben, mi itt a hazai vonalon tudjuk ezt megtenni. Nagyon örülünk Judák Zsolt képviselő úrnak, hogy már megvan vele a kapcsolat, és valóban egyetértek az alapítvány részéről a kedves hölgyel, kedves Ritával, hogy igen, érdemes lenne új programokat kitalálnunk, és megalapítanunk, és összefognunk. És
2: például az Unióból milyen tapasztalatokat lehetne átültetni hozzánk?
4: Vagy... Ez egy nagyon jó kérdés. Jövő héten megyek pont egy ilyen szakmai találkozóra, én meg fogom őket kérdezni, hogy a többi országokban ebben milyen konkrét tapasztalatok vannak. Hadd említsek egy saját projektünket, ami 5. éve megy. Ez egy speciális út, de azt mutatja, hogy érdemes neki menni néha zárt ajtóknak is. 5. éve van lehetőségünk, a láss, hogy ők is láthassanak programunkkal, a gyermekotthonokba bejutni. A zárt gyermekotthonokba, ahol az állami gondozásban élnek a gyerekek, és az 5 év alatt mi 45 helyszínen volt lehetőségünk szemvizsgálatokat végezni, és közel 2000 gyermeket vizsgáltunk meg, és nagyjából 1000 gyermeknek tudtunk adni ingyenesen szemüveget lencsével együtt. Ez az a Magyar Optikus és Optometrista Szövetségnek a projektje, és nagyon reméljük, hogy ezt tudjuk folytatni, ugye most vagyunk a 5. évnek a kezdeténél, tehát minden lehetőséget meg kell ragadni. Egyébként hadd ajánljam föl az Igazgyöngyi Alapítványnak, hogy keressük meg egymást, és biztos vagyok benne, hogy tudunk ebbe dolgozni. Én nagy örömmel hallottam az imént, hogy Beretty Újfalóban egy optikus kolléga ebben segített. Ezek azok az utak, ezek azok a gondolatok, amiért érdemes egy ilyen napot így elindítani, és ezt a témát felvetni.
2: Úgy, hát ezt mi is örömmel halljuk, akkor ez az egymásra találás itt megtörténhetett. A nemzetközi program a látás napjá, világnapjával kapcsolatban említ egy olyan mondatot, hogy a szemegészségbe fektetni gazdaságilag is megtérül, írja ez a kampányanyag. Mit gondolnak erről Erritok Nóra a látókörében lévő régióval kapcsolatban egyetért ezzel?
3: Mindenképpen, mert sokat foglalkozunk azzal, hogy ezt a társadalmi csoportot, akik generációs szegénységben élnek, hogy tudnánk a munkaerőpiacon mondjuk alkalmassá tenni egy hosszú távú alkalmazás, hogy ne a külföldi munkavállalók töltsék be azt a szerepet, amit egyébként ők is be tudnának. Nyilván ez egy bonyolult és nagyon összetett probléma, de része az is, hogy rendelkezzenek azokkal a fizikai adottságokkal, ami ehhez a munkához szükséges, és hát a felnőttek között is sok van, akinek szemüvegre van szüksége, sok van, akinek idősebb korban szürke hályog jelenik meg a szemén, ezzel is kínlódnak, nem mennek el menni az orvoshoz, nem jutnak el egyszerűen azokhoz az egészségügyi szolgáltatásokhoz, amire egyébként egy jobb társadalmi státuszú, egészségtudatosabb ember könnyebben eljut. De edukálás kellene minden téren nagyon fontos lenne, és a másik, hogy ezt a szociális rászorultságot ezt valahogy kiterjesszük például a szemüvegre is, hogy ne a felajánlások, tehát nem lehet egy olyan problémát, ami állandóan újra termelődik, mert újra termelődik, ez nem olyan, hogy egyszer megoldjuk, egyszer leszűrjük őket, adjunk szemüveget, aztán utána rendben van minden, itt folyamatos ellenőrzésekre van szükség. Nyilván, hogyha azt gondolom én, hogyha az iskoláknál, vagy az óvodáknál, de főleg az iskolás korban be lehetne építeni oda az iskolákba egy szűrést, és ott lekapcsolódhatna hozzá egy edukálás, amiben nem megértetni a gyerekekkel, hogy nem szégyen, ha valakinek szemüvege van, hogy hogy kell vigyázni a szemüvegre. Nyilván itt a családi hátteret is biztosítani ehhez, de szociális alapon segíteni, hogy minden gyerek jól lásson, mert ha jól lát az iskolában, akkor jól tudsz tanulni, jobban tudsz tanulni, és akkor felnőttként rendelkezik azzal a tudással, ami aztán a népgazdasági szempontból fontos lehet.
2: Most emlegettük a gyerekeket, illetve beszéltünk a munkában lévőkről, de az időseket is említsük meg, nagyon gyakori egy bizonyos kor után a szürkehályok kialakulása. Például egy ilyet is ki tud szűrni egy optometrista, Zsolt, vagy ahhoz már szakorvos kell, nem igazán látja szerintem a közvélemény, hogy ki az optometrista.
4: Az optometrista az a nagyon jól képzett és nagyszerű szakember, aki a Semmelweis Egyetemen tanul és végez. Mi úgy szoktuk mondani, hogy minden olyan vizsgálatot ő végez el, ami a szemet kívülről érinti, azaz fizikailag kívülről megvizsgálható, és minden olyan, ami a szemen belül van, azaz gyógyítást igényel, műtét, az pedig a még jobban felkészült szemészorvos kollégák végzik. Optometrista tipikusan optikai szaküzletben dolgozik, de dolgozik kórházakban is, dolgozhat szemészeti rendelőkben is.
2: És ki tud szűrni például szürkehályogot? Tehát, hogy a szűrésre képzett?
4: Igen, őnek a képzésük része, hogy a szembetegségeket fel kell tudják ismerni. Ők nem állapítanak meg diagnózist, a gyanút fedezik fel, azt közlik a pacienssel, és kifejezetten fontos része az optika szakma működésének, hogy amikor az optometrista felfedezett gyanút az adott paciensnél, akkor nekünk kötelességünk egy úgynevezett forró dróton őt tovább küldeni a legközelebbi szemészeti osztályra, és ezt jelezni az ottani szemészorvos felé. Ezt azt kell mondjam, kiválóan működik országszerte.
2: Ez milyen jó, hogy mondja. Eritok Nora, szeretném kérdezni, hogy ön szerint mire lenne szükség, még most itt ugye hallunk egy remek kampányról, és évről évre ez a téma felmerül, és foglalkoznak vele a szakemberek, mi is igyekszünk terjeszteni ennek a hírét, de mire lenne még szükség, hogy ez valóban eljusson az érintettekhez ön szerint?
3: Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kellene nyerni egy politikai szándékot ennek, egy döntéshozói szándékot ennek, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával, és nem csak ez a szemüveg dolog van itt, hanem itt vannak egyébként a gyógyszerek, a leszakadó társadalmi csoportoknál, hogy elérik-e egy antibiotikumot, ki tudják-e váltani, mert ma ez is itt van, és még látjuk, hogyha tudunk segíteni a gyógyszerrel, akkor azok a gyerekek meggyógyulnak, nem szövődménnyel vészelik át az időszakot, és az egészségi állapotuk az pedig jobb lesz. Itt van a fogamzásgátlás kérdése, itt van a menstruációs szegénység, ahol mindenhol tudomásul kéne venni, hogy vannak emberek, akik a létminimum alatt élnek, és számukra ezek a kiadások luxusként jelennek meg. És
2: az bízunk benne, hogy
3: állapotuk az meg fogja határozni, hogy ők milyen jövőt építenek a gyerekeiknek.
2: Nagyon fontosnak
3: érzem azt, hogy a szociális szempont az beépüljön.
2: Nagyon szépen köszönjük Elritok Nórának, a Berettyóújfalu Központú Igaz Gyöngy Alapítvány szakmai vezetőjének és Szabadi Zsoltnak, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnökének, hogy rendelkezésünkre álltak.
3: Köszönjük szépen.
2: A szerkesztő önöknek is. A szerkesztő Farkas György és a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében én is búcsúzom. Teszári Nórát hallották. Menjenek el szemvizsgálatra. Nagyon fontos, mint ahogy ezt ma hallottuk többször is. Viszont hallásra.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
2: ...2016-ban Bob Dylan kapta az irodalmi Nobel-díjat, a Svéd Akadémia indoklása szerint azért, mert új költői kifejezéseket teremtett az amerikai dalköltészet hagyományában. A hivatalos bejelentést lelkesedéssel és fanyalgással fogadta az irodalmi közvélemény. 10 évvel később, a 2026-os irodalmi Nobel-díj bejelentésének napján a Szabadpolc adásában a dalköltészetről beszélgetünk. Azokról a szövegekről, amik rólunk szólnak, a világunkról. Azokról a dalokról, amik úgy egyediek, hogy mindannyian benne vagyunk. A Szabadpolc mai adásának Vig Mihály, Kollár Klemenc László és Bereményi Géza lesznek a dalköltő főszereplői. Én Bödő Anita vagyok. Próbálok mindenre, utcákra, társadalomra, növényekre, a holdra és napra úgy nézni, mintha először látnám. Ezt csinálom mindig, és jó volna, ha ennyi elég is lenne, mondja magáról Vig Mihály, aki amatőr könnyűzenésznek és autodidakta filmzeneszerzőnek tartja magát. Sok minden kiderül még róla a nemrég megjelent Rangrejtve járni című beszélgető könyvből. Vig Mihály beszélgetőtársát, Németh Róbert újságírót, zenészt, Kádár Dóra kérdezte.
3: Mihály rögtön igent mondott a felkérésre, amikor előálltál az ötlettel, hogy készítenél vele egy portrékötetet, vagy meghatároztad inkább a műfajt, hogy interjúkötet? A műfajt, hogy interjúkötetet? Ez is kérdés, hogy mi volt a szándék?
4: Tudatosan az a címe a könyvnek, vagy alcímű beszélgető könyv, tehát én nem egy ilyen merev interjú helyzetet akartam létrehozni, hanem beszélgetések füzérét. Ráadásul tudatosan törekedtem arra a szerkesztés során, hogy ezek a beszélgetések a könyvben is az időben is sorrendjükbe kerüljenek be. Másik, hogy vettem rá. Fordítottam egy Nick Cave interjú kötetet, vagy az is egy inkább egy ilyen beszélgetőkönyv, és annak az egyik ilyen közönség találkozóján jött az ötlet, hogy csináljak Vig Mihály könyvet. Ugyanis megkérdezte Cinki Ferenc, aki ezt a eseményt szervezte, hogy ha magyar művésszel csinálnék ilyen könyvet, ki lenne az, és én ott egyből rávágtam, nem is nagyon gondolkoztam, hogy a Vig Mihály. És akkor kicsit itt szabadkozott a maga ilyen Mihályos módján. Arra hivatkozott, hogy nemrég készült róla egy film, ugye ez az Ottorony volt című Kéca András által készített dokumentumfilm, de én mondtam neki, hogy ez egy film, ez meg egy könyv lenne, ezek teljesen más műfajok, és egyébként is azt gondolom, hogy szerintem egy ilyen beszélgető, kvázi interjú kötetnek meg lenne a létjogosultsága, és aztán ő végül igen mondott.
3: Muszáj, hogy most pontosan a dokumentumfilmre hivatkozva vagy utalva idézek a könyvnek az epilógusából, ott ugyanis szerepcsere történt, és az epilógusban téged kérdezett maga a főszereplőt, de hogy is fogalmazott? Hogy arra gondolt, hogy van ő olyan jó Miki Egér, hogy kíváncsi rá bárki is.
4: Igen, ez a Mihálynak a Rangrejtve járására jellemző attitűd, hogy ő azt feltételezi, hogy talán nem is annyira érdekes, hogy én mondjuk egy könyvet készítsek vele, miközben szerintem meg érdekes.
3: Számodra mi a legmeghatározóbb az ő életművéből?
4: Az egész egyben. A jelenség, a személyisége, a dalai, a szövegei, a Tarbéla filmekhez írt zenéi, hát az egész. Szerintem egy olyan figura, ködlovagnak neveztem, ugye Krúdira használták. Ő egy olyan sajátos, kicsit ilyen időn kívüli jelenség a Mihály, akit azt gondolom, hogy a magyar kultúrának meg kell örökítenie, meg szerintem a mostani respektnél sokkal inkább rá kéne irányítani a reflektorfényt, vagy kéne vele foglalkozni.
3: Ha már Krúdi Gyulát említed, én úgy képzeltem, vagy úgy képzelném, hogy sokat üldögéltetek egy kávé, vagy akár egy bor mellett egy kocsmában, amíg mesélt neked, beszélt az életéről, de egy elég részletes fejezet pedig arról szól, hogy otthon, a könyvek között is találkoztatok. Nem tudom, hogy milyen irodalmi élmények ragadtak meg az ő meséiből benned, és mik azok a hivatkozások, amelyek téged a legjobban megérintettek. Írod a könyvben, hogy látod is a polcán, hogy 12 bibliája van, számtalanszor hivatkozik Adira, Krúdira, mindig egy origó az irodalom.
4: Kocsmában nem nagyon dolgoztunk, mert vagy dolgozunk, vagy kocsmában megyünk. Ezek ugye dalszövegek, nem versek, de ahogy még a Dylannél is, a Vig Mihálynál is lehet érezni, hogy ez idézőjelben nem csak dalszöveg, hanem annál több. Mihálynak vannak könnyűzenei ihletői is, erről is beszél a könyvben, és vannak irodalmi ihletői is, és általában akik ilyen típusú könyvzenét csinálnak, mint a Víg Mihály, vagy olyan dalokat írnak, azoknál általában az a két ihletettség keveredik, a dalszövegírói, és nyilván ide keveredik egy irodalmi szenzibilitás, ami nyilvánvalóan beszivárog a dalszövegnek a minőségébe, és akkor ebből jönnek létre ezek a több mint dalszövegek.
3: Nagyon érdekes párbeszéd alakult ki a könyvben, amikor megemlítetted, hogy szeptember 21-én született Víg Mihály, pontosan azon a napon, amikor Széchenyi István. És, ha már az előbb Krúdit emlegettük, te azzal a meghökkentő kérdéssel álltál elő, hogy vajon ő Széchenyi vagy Kossuth archetípusa?
4: Széchenyi István vagy Kossuth István? Hát ez a magyar politikának, kultúrának, közéletnek egy régi vitája.
3: Krúdi novellára hivatkozott, úgy válaszolt, amire gondoltál?
4: Vannak ennek a könyvnek részei vagy elemei, amik tényleg olyanok, mint egy beszélgetés, hogy én ezt nem gondoltam ki előre.
3: Csak a szeptember 21-ről jutott eszedbe.
4: Meg bizonyos fordulatok adták magukat, szóval...
3: Bereményi Géza kapcsán a Hídember, a Hídemberről Széchenyi.
4: Így van. Ez olyan értelemben is beszélgető könyv, hogy volt ennek az egész ügymenetnek egy ilyen spontán eleme, hogy bizonyos témákat előre kitaláltam, hogy ezekről beszélgessünk, így elindítottam. Elgurítottam a labdát, és akkor lesz, ami lesz.
3: Egyébként egy interjú kötet kapcsán talán a kimaradt részek legalább annyira izgalmasak, mint azok, amelyek belekerültek.
4: Igen, olyan sok minden nem maradt ki ebből, szóval próbáltam mindent felhasználni. Az utolsó rész az azért érdekes egyébként, ha már itt a munkafolyamatokról beszéltünk, mert az nem időben az utolsó beszélgetés volt, hanem volt egy valamelyik olyan beszélgetés, ahol volt valamilyen más téma, és akkor valahogy arra kanyarodtunk, hogy a Mihály elkezdett engem kérdezgetni, hogy te egyébként miért akartad ezt a könyvet, és föltette ezeket a kérdéseket, és akkor ez így valahogy megmaradt ez a felvétel. A végén, amikor szerkesztettem, akkor jutott eszembe, hogy a végére ilyen lezárásként remekül hangozna, hogy a hóhért akasztják, és akkor valahogy így le is zárja az egészet.
3: És a legeslegvégén írod, hogy egyébként a beszélgetések 2024 novembere és az idei év márciusa között készültek, tehát nagyon frissek. Olyan helyszínen beszélgetünk, pontosan a Corvin moziban, fontos helyszín volt, legutóbb itt járt Víg Mihály, amikor a Sátán tangó itt levetítették.
4: Igen, hát egy csomó városi helyszín van, ami köthető ez a könyvhöz, és egyébként, ha már így említett Arr Bélát meg a Sátántangót, van egy hosszabb rész a könyvben, ahol egyébként a kedves olvasó megtudhat egy csomó izgalmas részletet arról, hogy hogyan dolgoztak ők ketten együtt. Krasznahorkai Lászlóról is van a könyvnek egy ilyen kicsit ilyen oral history, vagy kortörténeti arcképcsarnok jellege, ugyanis nagyon sok barátról meg pályatársról beszéltünk, egy részük még mindig él, egy részük már nem él. Mennyhárt Jenőt, előkerül Baksas Orsi János, a 70-es évek magyar ilyen...
3: A Balatonot Robbant, az Underground, igen. Tehát szükségszerűen.
4: Igen, de előkerül a 70-es évek magyar neoavangárdja is, Szent Jóbi, Neumányi László, előkerül Dixi, aki így a Pesti Éjszakának egy ilyen emblematikus figurája volt, meg egyébként a 80-es évekből ilyen avantgárd filmeknek is szereplője volt. Én azt szerettem volna, hogy a Mihályon kívül derüljön ki az a szűkebb, tágabb közeg, meg világ, amiben ő tevékenykedett, mert ez így áll össze.
3: És megosztotta veled így módon az olvasókkal a magánéletének nagyon sok epizódját is, a gyermekkorának tragikus fordulatait, illetve azokat az állomásokat, amelyek az ő személyiség fejlődésében sokat számítottak. Az édesapja népdalgyűjtő volt, Kodálynak munkatársa, de maga Mihály nem a népzenéhez kapcsolódott első körben, ugye?
4: Nem, bár aztán csinált Cigánydalok címmel egy anyagot, aminek ahhoz van közel, hogy az édesapja egyébként róma zenét dalokat gyűjtött. Ez a családi örökség nem maradt folytatás nélkül, úgy egészen.
3: Mire mondta azt Víg Mihály, hogy el kell dönteni, hogy az ember kis hal akar lenni a nagy vízben, vagy nagy hal szeretne lenni a kicsiben?
4: Ugye, hogy hol éljem? Tehát, hogy ez a 70-es, 80-as években ez egy olyan társadalmi közegben mozgó, vagy olyan tevékenységet végző embernek, mint Víg Mihály. Kérdés volt, hogy elhagyja-e Magyarországot.
3: Kategorikus volt a válasza, hogy soha nem gondolkodott azon, hogy Amerikába menjen például?
4: Igen, azt mondta, egyrészt azért, mert ő magyarul tud írni. Ha jól értettem, azért annyira volt elájulva az Egyesült Államoktól.
3: Éppen erre tértem volna rá, hogy említetted a Bibliát, és mondtad a bibliai hivatkozásokat. A Sátántangó után sok-sok évvel később készült egy rádiójáték Hegyi Árpád Jutocsa rendezésében, ugye, az Irimiás sírálmai?
4: Igen, és erről beszél is a Mihály.
5: Nem vihetek semmit magammal. Csak az intuícióimra hallgathatok. Sugallatok után megyek, mert egyedül vagyok, és nem számíthatok senkire. Legfeljebb örülhetek, ha valakitől szépen el tudok búcsúzni.
4: Azt mondjuk a Tar az egy ilyen perfekcionista figura volt, aki addig gyúrta a jeleneteket, míg olyan nem lett, amilyennek látni szerette volna. Azt eddig is hallottam, csak nyilván hogy a Mihály által elmesélve azért az egészen más. Vannak viszonyok, amik így alakulnak, hogy egyszerűen nem kell semmit mondani. Ez a Mihálynak amúgy is egy ilyen visszatérő mondata, hogy nem kell mindent elmagyarázni, mert azt úgy lehet érezni. És ez is ilyen volt szerintem, a Krasznahorkai, a Tar, meg a Víg Mihály valahogy ők így egymásra ismertek talán.
2: Németh Róbert mesélt a Víg Mihállyal készült beszélgetőkönyvről Kádár Dórának.

0: hogy a dalköltészet mint műfaj és önálló művészeti ág elfoglalja a megbecsült helyét. Ebben a folyamatban a legfontosabb lépés a dalköltészet legmagasabb szintű oktatása, nyilatkozta Kollár Klemenc László író, zenész, aki ötletgazdája és elindítója a dalköltőképzésnek. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2024-25-ös tanévtől lehet elsajátítani többek között a kreatív dalszerzést, szövegírást és dalkultúra történetet. Kollár Klemenc Lászlóval Babucs Kriszta beszélgetett a dalköltő képzés eddigi tapasztalatairól.
1: Fontos, hogy a dalköltőknek próbálunk egy ilyen teret is adni, hogy be tudjanak mutatkozni, fel tudjanak lépni, ami azt jelenti, hogy szervezünk ilyen klubkoncerteket, nagyobb dalköltőesteket, ahol kortárs dalköltők lépnek fel több generáció együtt. Itt Másik János, Víg Mihály, Bércesi Robi, hatalmas a paletta. Nem is tudom elkezdeni a neveket, mert nagyon-nagyon sok embert ezek közül nem mind dalköltő ismerünk, hanem egy zenekarnak a frontembereként, de ők azért nagyon erősen kötődnek az egyszál hangszerűkhöz, és így szerzik a dalaikat, és olyan dalokat, és olyan szövegeket, amik azért abszolút értéket képviselnek, és nagyon sokan vannak, fiatalok is, akik a dalköltészettel foglalkoznak, még ha nem is tudnak róla. De lényeg az, hogy ez a dalköltő, ez úgy áll össze, hogy van egy oktatás, tehát van egy képzési rész, és építünk fel egy olyan felületet, ahol a dalköltészet meg is tud mutatkozni, és ezek akár a fiatalok, akár a kortárs, vagy az idősebb generáció is sokkal fókuszáltabban kapja a figyelmet, és így szervezünk koncerteket. Most már a második dalköltő fesztivált szerveztük nyáron, és ott például nagyon érdekesen lehet látni, hogy van egy délutáni sáv, ahova jelentkezhetnek teljesen amatőr dalköltők, jelentkeznek Erdélyből is, vidékről, mindenhonnan, és beválogatunk körülbelül egy 10-15 dalköltőt, akik délután bemutatkoznak, és ők videókat küldenek általában, és gyönyörű videókat kapunk. Szóval, hogy nem is hinnénk, hogy milyen sokan és milyen sok fiatal foglalkozik ezzel. Egy videót kaptam Szombathelyről egy sráctól, aki kiült az erkélyre az egyszál gitárjával, valahogy úgy állította be a kamerát, hogy ő is látszódjon meg Szombathely is. Eljátszott egy gyönyörű dalt, gyönyörű szöveggel, szóval megdöbbentő, mondhatnám azt is, hogy megható, hogy ez a műfaj, ez ennyire él, és ennyire sokan nyúlnak hozzá, függetlenül attól, hogy aztán akarnak ezzel kezdeni valamit, vagy nem, egyszerűen csak önmaguk, vagy a családjuk, vagy a környezetük szórakoztatására, hogy lekössék az idejüket, nyúlnak ehhez, és van ez a délutáni sáv, és van egy kora esti sáv, ahol mi úgy szoktuk hívni, hogy fejtor potroch, tehát a potroch az a délutáni, a tor az a kora esti, és a fej pedig az éjszakai, illetve a késő esti fő kortárs, mondhatnám így, hogy nagy, de hogy ismert dalköltők. Szóval ez egy nagyon sikeres dolog, és hihetetlen ennyi dalt. Ugye ezek egyszál gitáros előadások, vagy egyszál zongora. Nagyon ritka az, hogy egy-egy kíséret van, de természetesen el is nyitotta a fesztivál, tehát, hogy valaki úgy lép fel, akkor nyugodtan. De nem kifejezetten zenekaros felállásokat hallunk, hanem koncentráltan felül egy hosszú hajú szőke lány, egy szág gitárral, és olyan hanggal, és olyan szöveggel, és olyan szuggesztív előadással, hogy megdöbbentő délután 4 órakor mondjuk, és hol van még az este, és kapod csak kapod így az ingereket, és alig tudod utolérni magad. Szóval izgalmas dolog, azt gondolom. És nagyon sok van még hátra.
2: Te dalköltőnek tartod magad?
1: Mondjuk igen. Azt hiszem, hogy magam dalköltőnek tartom. Itt ez az attitűd, voltak időszakaim, amikor nem voltam dalköltő, illetve vannak dalaim, amik annyira nem tartoznak szerintem a dalköltészet körébe, és akkor így beszélni kell, hogy mi is ez. Ezért is vittük ezt az ELTE-re és az ELTE bölcsészkarra, mert nagyon fontos a szöveg, és ma Magyarországon az ELTE bölcsészkaron kapja meg az ember azt a tudásanyagot, ami meg tudja támasztani azt, hogy ő jó szövegeket, a saját képességeihez képest a legjobb szövegeket ki tudja magából hozni. Megismeri a magyar irodalmat, nemzetközi irodalmat, megismeri azokat az eszközöket, formákat, nyelveket, ahogy ő szöveggel tud majd dolgozni, és egy ilyen esztétikai közegbe lép be, ahol ezt tudja ezt az egészet csiszolni. Szóval ezért vittük ezt ide, mert ez nagyon szövegcentrikus dolog. De természetesen a zene is fontos, és így a bölcsészkaron van egy zenei intézet. A zenei intézet maga és a bölcsészkar irodalom tartom. Ez a kettő dolog adódik össze, plusz mi vagyunk azok, akik mind külsős oktatók tanítunk, és így lesz egy ilyen tanári gárda, aki kezeli, támogatja, vagy nem is tudom, segíti ezt az egészet, hogy haladjon, és hogy a másik, amit figyelünk, vagy amiről mi sokat beszélünk, az, hogy ez egy vállalás, ez egy alkotói útnak a bevállalása, aki erre rálép, az egy önismereti folyamaton akar keresztül menni, és a dalon és a zenén és a szövegen keresztül megnyitni saját maga számára a világot. És nem pedig üzleti alapon akar szövegeket írni, sikerorientált alapon, vagy bármi hasonló, ami tök oké, ha valaki ez, de ez a dalköltész, ez nem ez. Én odáig szeretném ezt az egészet fejleszteni, hogy maga a dalköltészet beemelődjön a magas művészetbe, és olyan választható életpálya legyen, mint ahogy ma választható mondjuk egy klasszikus zenésznek, mint akár egy fagottosnak, vagy bárkinek, aki klasszikus zenével magas szinten foglalkozik, akadémiai szinten. Hogy ez egy életpálya, ha ebbe becsatlakozik, rengeteg munkát tesz bele, akkor ebből egzisztálni tud, és szép lassan értéket tud teremteni.
2: Ez 2024-ben indult, végeztek már az első évfolyamon,
1: igen.
2: Indulok? Most diplomáztak?
1: Most éppen, igen.
2: És akkor van folytatás, vannak következő jelentkezők?
1: Így van. És magára a művészeti képzésre fókuszálunk, és mi azt nézzük ez alatt a 4,5 év alatt, hogy fejlődjenek a hallgatók, tehát önmaguk szintje, ahhoz a szinthez képest, ahogy beléptek ebbe a rendszerbe, egy magasabb szinten hagyják el ezt, és az első évfolyam, aki most végzett, az ők megelégedésére is úgy mentek el, hogy csomó mindent tanultak és kamatoztattak, de ami itt a szándék az egész mögött még, hogy egy olyan kulturális teret hozzunk létre a dalköltészet számára, ahol a dalköltészet már egy elfogadott magas művészeti ág minden felületen. Szóval, hogy magát a környezetet, az is benne van ebben az egész csomagba, az én fejembe, és most már lassan remélem nem csak a fejembe, most már egyre többen segítenek ebben, hogy a környezetet is megteremtsük, egy olyan működő környezetet, ahol maga ez a dalköltészet tud működni. Ugye, hogyha a közönség figyelme is jobban a dalköltészetre fókuszál. Az olyan dolog, hogy tulajdonképpen a dalköltészet eddig is itt volt. Egyszerűen most meg lett ez fogalmazva, vagy szóval ezt próbáljuk igazán, ezt a állítást kihangosítani, hogy ez nem könnyű zene, vagy ez nem szórakoztató ipari dolog, hanem ez magas művészet, és minden irányból bemutatni, hogy mert maga az alkotás az, az az előadás az, ami egyértelműen ezt meg tudja mutatni, hogy miért is vágtunk mi ebbe bele, hogy ténylegesen ott érték teremtődik. Visszamenőleg ugye egy Cseh Tamás Bereményi dalra senki nem kérdőjelezi meg, hogy az dalköltészet vagy sem, és nem szórakoztató ipari termék. Szerintem ez elég fontos.
2: És akkor, ha nem ezzel foglalkozol, mivel foglalkozol?
1: Koncertezem. Könyvet írok.
2: Mit írsz?
1: Most a Magvetőnél az 5. könyvem, most már a szerkesztésbe vagyunk benne, Turi Tímeával.
2: Az anyám tenyere után, akkor most apám tenyere jön?
1: Hát ez most nem annyira tenyér, de végül is bizonyos értelemben a szellemiségét, a lelkiségét az anyám tenyerének folytatom ebbe a könyvbe.
0: Az ELTE Bölcsészettudományi Karának dalköltő képzéséről beszélgetett Kollár Klemenc László és Babucs Kriszta.

0: arcodat láthassam, ha leszáll az este, s kezed teszed kezembe.
1: Bob Dylan irodalmi Nobel-díjának évében 2016-ban jelent meg Bereményi Géza Versek című kötete, amelyben azok a dalszövegek is szerepelnek, amik Cseh Tamás hangján szólaltak meg. A kötet egy lírai önéletrajz, aminek szereplői és eseményei visszaköszönnek a Bereményi univerzum novelláiban, filmjeiben és a Magyar Copperfield című önéletírásában is. Ez utóbbi színpadi változatát október 10-én mutatják be a Budaörsi Latinovics Színházban. A Magyar Copperfield színpadi változatának rendezőjét, Máté Gábort, Kádár Dóra kérdezte.
2: Bereményi Géza regénye éppen az ön tolmácsolásában, az ön közreműködésével hangos könyvben 17 és fél óra. Már akkor kedvet kapott ahhoz, mikor olvasta, hogy esetleg majd egyszer színpadon is megvalósítsa?
3: Nem gondoltam, hogy éppen ezért, mert ez egy nagyon nagy mű, színpadra kívánkozna. Igazából nem kívánkozik színpadra, de van egy dramaturg a Budaörsi Színházban, Németh Nikolett, aki ennek az ellenkezőjét gondolta, és meggyőzött, hogy ennek vágjuk neki. Miután ugye ismertem a könyvet, mondjuk közel alaposan, talán lehet mondani, ezért úgy gondoltam, hogy belevágok ebbe a kalandba.
2: És amikor ezt a kalandot elkezdték, akkor a dramaturggal közösen egyeztetve milyen főbb csomópontokat, meccéspontokat találtak, hiszen ugye a színpadi változat 1986-ban véget ér.
3: Igen, éppen ez a probléma, nem úgy probléma, hogy ne lehetne megoldani. Németh Nikolett úgy gondolta, hogy tulajdonképpen be lehet fejezni egy olyan pillanatban ezt az előadást, ami a regényben korántsem fejeződik még be. Nem feltétlen az foglalkoztat egy színpadra írót, mint ami foglalkoztatott egy regényírót, vagy egy olyan szerzőt, aki tulajdonképpen a saját élettörténetét akarja megírni. Ugye? Tehát ki kell hasítani valamit, ami azt, aki az adaptációt készítette, igazából érdekelte. Ő elsősorban azt járja körül, ami ez a három névvel kapcsolatos identitás probléma, szülőkeresés, ellehetetlenülés, az akkori társadalomban való kisgyerekként való felnövés történetnek a stációi ezek.
2: Bereményi Géza azt mondta, hogy ő 6 éves koráig tartotta magát gyermeknek, és ebben a regényben a gyermekkort tudta a legkönnyebben megírni. De ott van a dacos kamaszkor, a lázadó fiatalság, és ott vannak a későbbi évtizedek is. Műfajilag hogyan határozná meg ezt a színpadi adaptációt? Egy önéletrajz nem hazudhat, de elhallgathat bizonyos részleteket, illetve az emlékezet is óhatatlanul rostál.
4: Teljesen jogos.
3: Az a helyzet, hogy műfajilag meg lehet határozni, mert maga Bereményi határozta meg. Tehát amikor ő elolvasta ezt az adaptációt, akkor azt mondta, hogy ez egy dokumentumjáték, mert itt minden szó igaz. Tehát a műfaja kénytelen, kelletlen dokumentumjáték. Természetesen nyilván az én látásmódom erre rákerül, de abszolút értelem azért mégiscsak azt mondom, hogy nekünk el kell hinni azt, amit a szerző állít. Tehát ő azt mondja, hogy ez így volt. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hát ez a próbán nagyon sokszor fölmerült, hogy mi az, amire mi emlékszünk a saját gyerekkorunkból valójában. Tehát, hogy mi az, ami tényleg eszünkbe juthat. És ugye hát mi ezt körbejártuk a főszereplővel, Juhász Vincével is, a kiváló tehetségű fiatal színésszel, hogy ő, aki ugye egy fiatal ember, ő tulajdonképpen mire emlékszik abból a saját életére vetítve. És hát igazából ő sem nagyon emlékszik arra, hogy pedig ő egy fiatal ember, tehát mi azt gondoljuk, ugye, hogy azért nem emlékszünk talán a gyerekkorunkra olyan élesen, mert már annyi idő eltelt, és annyi lényeges dolog történt. De az az ember is, aki még jóval fiatalabb, az sem nagyon emlékszik rá. Tehát tulajdonképpen ez a folyamatos vizsgálódás, hogy mi az, ami valóban az emlékezetünknek a része, és mi az, amit úgy akarunk tudni, vagy egy fénykép láttán elkezdjük azt gondolni, hogy ezt erre emlékszünk. Ugye hány olyan van, nézegetjük a gyerekkori képeinket, vagy ma már nyilván videófelvételeket nézegetnek a fiatalok, vagy a későbbi korokban születettek, és nyilván attól, hogy azt ott látja, arra úgy gondolja, hogy arra emlékszik. de hát igazából nem emlékszünk. Lehet, hogy a Bereményi ezt állítja, lehet, hogy íróként ezt könnyebb volt neki megfognia, ezt az első 6 évet mondjuk, de igazából számomra az könnyebben, furcsa módon könnyebben megragadható, ami később történt vele.
2: És a későbbi évtizedeknek, így módon tehát az író életének is egyik kulcs szava talán a titok, ugye az 50-es, 60-as éveket is említve. Nem lehetett tudni, hogy ki mikor melyik arcát mutatja, és melyik az igazi arca.
3: Kétségtelen. Hát ez különösen megterhelő egy gyerek számára. Hát gondoljuk el, hogy ebben nőtt, hát én magam is ebben nőttem fel.
2: És olyan gyerek számára, aki egyébként felnőttek közötti a gyerektársasága alig-alig volt?
3: Így van. Tehát nem lehet tudni, hogy egy ilyen életszakaszban mi tapad meg az emberbe, mivé válik igazából. Mire nevelődik ez az ember, és ilyen értelme nagyon érdekesen függ össze az ő élettörténete az egész magyarországi sorssal igazából. Tehát tulajdonképpen az egész ország is egy titokban élt. Tehát ahogy egy kisgyerek számára ez egy lehetetlen világ volt, az ország számára is, hiszen az ország egy elnyomásban élt. Rákényszerített hatalmi rendszerben volt kénytelen, hát úgy mondjam, vegetálni, ami nyilván erős szó, mert volt, aki kihasználta ezeket.

0: Átkerült, megtalálta, vagy előjött az életben a saját anyja, aztán később az apja is. Egy rettenetes szorításban élt ő, mert tulajdonképpen amikor az anyja megjelent az életében, akkor egyúttal bevitte egy új családi helyzetbe, lett egy új férje, és azt várta el az ő anyja, hogy tulajdonképpen alkalmazkodjon ehhez az új helyzethez, amiben ő nyilván az anyja is meg akarja teremteni az úgynevezett ideális családi lehetőséget, és hát igazából a gyereknek is egy elvárás a gyerek felé, hogy fogadja el az életet olyannak, ami ennek most éppen egy felnőtt akarja csinálni.
1: Bereményi Géza elmesélte, hogy ő tulajdonképpen folyamatosan lírában, prózában is az életét mesélte el. Itt most az előadásban milyen ikonikus helyszíneket elevenítenek meg, milyen milliót idéznek föl, és milyen látványvilágot mutatnak be?
0: Ja, hát el kellett döntenünk, miután egy nagyon, ez egy epika igazából, ami színpadra kényszerül, és ezért el kellett döntenünk, hogy kisrealista módon próbáljuk el keresni azokat a helyszíneket, mint egy filmben, ahol ennek a kisgyereknek és később fiatal embernek az élete játszódik. De végül úgy döntöttünk el Zsolttal, a díszlettervezővel, hogy az egész egy moziban fog játszódni. Tehát a színhelye, mint ahogy Bereményének és az akkor élőknek is életünknek nagyon jelentős és fontos része volt a mozi, a moziban levés, a moziban járás, ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy hiteles és izgalmas helyszín lehet.
1: Mikor a sajtóbemutató volt, mondta, hogy mindannyian egy kicsit Gézák vagyunk.
0: Természetesen ez egy nagyon egyedi történet, tehát ez az ő története, de én azért nagyon azt érzem ki belőle, hogy ez ebben az országban, ebben a városban, a városnak ennek a szegletében történt, és ilyen értelemben azok az emberek, akik akkor ott éltek körülötte, valamennyien mondhatják, hogy ők valamilyen értelemben, nyilván nagyon, ez tényleg metaforikusan, de mégiscsak lehetnek ők is, ez a kisfiú.
2: Máté Gáborral, a Magyar Copperfield című előadás rendezőjével Kádár Dóra beszélgetett.

0: már is itt vannak, most megáll a szél. Istenem, csak most, most nehogy előre dőljünk.
1: 10 évvel Bob Dylan irodalmi Nobel-díja után dalköltőkről szólt a Szabad Polc. Vig Mihályról, a Ködlovagról Német Róbert beszélt. Hollár Klemenc László a dalköltőképzést mutatta be. Máté Gábor pedig Bereményi Géza Magyar Copperfield című regényének színpadi megvalósításáról mesélt. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a technikai munkatárs Síje Gábor volt. Nevükben is elköszön a szerkesztő Bödő Anita.
2: Négy óra, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. Rossz a magyar fiatalok mentális állapota, derül ki egy nemzetközi felmérésből. Napközben már derűsebb, de az eddiginél hűvösebb időre számíthatunk. Jönnek a részletek. Folytatódtak a diák tüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodjára hirdettek országos tiltakozó napot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A keddihez képest a tegnapi tüntetésen kevesebben, a szervezők szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak az utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, 48 rendőr megsérült. Közben a francia kormány bejelentette, a következő napokban mintegy 3000 tanár érkezik majd az 500 legproblémásabb gimnáziumba. Ann Carson kanadai költő, esszéista és műfordító kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint a szerző merész és újszerű életművével, a klasszikus hagyományok újraértelmezésével teremtett új formákat a kortárs irodalomban. Ann Carson több mint 30 éven át tanított klasszika filológiát és számos rangos irodalmi elismerést kapott, köztük a T.S. Eliot díjat és két

0: egyszer a Griffin díjat. Idehaza jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Hozzátette, a kata kibővítésével egyszerű adónemet kínálnak az önfoglalkoztatók és a mikrovállalkozások számára. Továbbra is letartóztatásban maradt Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke. A Kecskeméti Járásbíróság elutasította a politikus szabadlábra helyezési kérelmét. Az intézkedés október 25-ig van hatályban, az esetleges meghosszabbításáról később dönt a testület. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét június végén vették őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A magyar fiatalok csaknem háromnegyede nincs jól mentálisan, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát, ez az arány teljes népesség körében 43%. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Először északon, majd napközben a délnyugati területek kivételével mindenütt kiderül az ég, és több órás napsütés várható. Eső nem lesz. Napközben mindenütt gyengül a szél, a hőmérséklet napközben 16-21, késő este 10 és 14 fok között alakul. A pontos idő 4 óra 4 perc.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Hajnali. Népzene koránkelők.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten a magyar nyelvterület egyik északi régiójából hallanak falusi vonószenét, Potta Géza prímástól és bandájától. Potta Géza Abaújszínán született és élt. Ez a falu ma már Szlovákiában van, de alig néhány kilométerre fekszik a magyar határtól, Kassától délre. Potta Gézának már a nagyapja is ezen az egybefüggő magyar lakta vidéken muzsikált, habár az itteni zenészeket hívták a Felsőbódva mente közelebbi magyar településeire, valamint a régió szlovák falvaiba is. Potta Géza és bandája természetesen a környék cigány közösségeinek is zenélt, amit azért is szükséges külön kihangsúlyozni, mert az Abaúj-Tornai térség cigánysága anyanyelvi kultúrája mellett máig megőrizte a többségi környezetzene folklórjától elkülönülő gazdag dallamhagyományát is. Potta Géza régi zenekara hosszú évtizedeken át változatlan fellállásban muzsikált, s ez rendkívüli módon összecsiszolta a banda hangzását. A prímás, kiérlelt, virtuóz hangszerjátéka viszont önállóan is figyelmet érdemel. Nem véletlen, hogy élete utolsó évtizedében állandó vendége volt a szlovákiai magyar vagy magyarországi népművészeti táboroknak, fesztiváloknak és táncháztalálkozóknak, illetve a pozsonyi ifjú szívek magyar művészegyüttes előadásainak. A 2003-ban megjelent Születtem, mint prímás című a maga nemében egyedülálló lemeze meghozta neki az országos ismertséget. Műsorunkba erről a lemezről és a Fonó Budai Zeneház utolsó óragyűjtéseiből válogattunk.

Potta Géza, a Bauy-Szinai Prímás muzsikál. A Kassavidék magyar zenei hagyományában csak nagyon kevés úgynevezett régi rétegű dallam akad. Persze előfordul néhány, akár olyan is, melynek párhuzamait távoli rokon népeknél találták meg. Ezen kívül hallhatjuk még olyan forgatós táncok zenéjét, melyek eredete az európai késő reneszánszban nyúlik vissza. Ezek a forgós táncok a felföldön jellemzően csak a keleti, illetve egyes északi szláv, szlovák, ruszin és gorál tájegységeken maradtak fenn. Külön említést érdemelnek a polgári tánckultúra helyi változatait képviselő, úgynevezett rezgős dallamai, melyek közvetítésében a német eredetű kassai polgárság is szerepet játszhatott. Érdekes, hogy zenészeink ezeket a nyilvánvalóan újabb keletű táncdalamokat néha egy-egy szép régies dudanótával kötötték össze, mondván ezek egy néhai szinai gazdának voltak a nótái. A magyaroknak muzsikált dallamok mellett néhány környékbeli szlovák zene is felhangzik, de műsorunkban hangsúlyos helyre kerülnek a zenészek saját cigány zenei hagyományait képviselő hallgatók és csárdások.

kedves hallgatóink, Potta Géza, a kassavidéki magyar vonós zene utolsó nagy alakja muzsikált. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Pénzes Géza. Jó reggelt kívánok!

0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
1: A szerkesztő Király Levente nevében is köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A kisebbségi nyelv csak akkor tud megmaradni, ha nem csak jogszabályokban létezik, hanem a mindennapi életben is hagyják érvényesülni. Mindenkor, mindenért hálát adjatok. Ez volt a mottója a Beregszászban első alkalommal megrendezett kárpátaljai református dicsőítő együttesek találkozójának. Színésznek tanult, majd tanári diplomát szerzett, végül Kossuth díjas költő és író lett Kányádi Sándor, akiről könyvtárat neveztek el Székelyudvarhelyen. És most jöjjenek a részletek. A kisebbségi nyelvhez való jog önmagában még nem elegendő. Fontos, hogy a mindennapi életben ténylegesen is használható legyen. Ezt a gondolatot állította középpontba a kisebbségi nyelvhasználat, jogvédelem és megmaradás címmel rendezett konferencia Pozsonyban. Haják Szabó Mária összeállítása.
2: Szlovákiában a kisebbségi nyelvhasználati törvény 1999 óta adott, de ez nem jelenti azt, hogy a jog automatikusan használhatóvá is válik, mondta Őri Péter, a Procivis alapítója.
3: A hivataloknak úgy kellene működniük, hogy minden automatikusan kétnyelvű legyen, úgy, ahogy a két háború közötti, mondjuk első csehszlovák köztársaságban ez bevett szokás volt.
2: Ehhez nyújt támogatást önként és ingyen a szlovák állam feladatát átvállalva a Procivis Polgári Egyesület. Az állandóan változó törvény rendeletek magyarra fordításához a mesterséges intelligenciát is igénybe veszik.
3: Sokkal olcsóbb a fordítás a mesterséges intelligencia által, egy közös saját fejlesztésű fordítómemória, amelynek alapját egyébként az elmúlt 16 év fordító munkája jelenti és adja.
2: A végső ellenőrzés természetesen a jogi szakértők dolga, de mindez mit sem ér, ha a magyar anyanyelvű ügyintéző nem él a jogával, mondta Őri Péter.
3: Bátran írja kérelmeit és a beadványait magyar nyelven, meghaladja az adott kisebbség, ami esetünkben a magyar anyanyelvűek száma 15%-ot, hiszen abban a pillanatban köteles a hivatal magyar nyelven válaszolni neki, és amíg nem érzi a hivatal, hogy ilyen jellegű beadványok érkeznek, akkor nyilván előnyben részesíti a bevett rendelkezésre álló és a szokásoknak megfelelő szlovák nyelvű válaszadást. Ettől függetlenül pedig ugye önkormányzati választások előtt állunk, minden egyes önkormányzatban a rendeletek, a minták, a határozatok kétnyelvűsítése egyébként kötelező törvényi feladat. Itt is van egy fejlesztési lehetőség, hiszen most már rendelkezésre áll egy olyan egyébként fizetett platform, amelyre szintén van némi közünk, ahol szintén automatizálni lehet a jegyzőkönyvek, határozatok kétnyelvű kiadását, ezzel is élni kell és használni kell.
2: A FUEN, vagyis az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának alelnöke Tárnok Balázs a jog és a valóság ellentmondásaira hívta fel a figyelmet.
4: Lehet azt mondani, hogy bizonyos jogok garantálva vannak a norma szintjén, de nagyon sokszor a mindennapokban azzal találkozunk, hogy a gyakorlati felhasználás mégsem igazán működik. A szlovák nyelvi szabályozás ellentmondásos szabályozás, mert már biztosít valamilyen jogosultságokat a hivatal számára, ha például hivatali nyelvhasználatról van szó, kötelezettséget a hivatal számára nem határoz meg, így a gyakorlatban azzal találkozunk, hogy mégsem tudjuk használni az anyanyelvünket. Tehát nem az a fő kérdés meglátásom szerint, hogy normatíve milyen helyzetben vagyunk, hanem hogy az állam biztosítja azokat a feltételeket, hogy a nyelvhasználók az anyanyelvüket, amire jogosultságuk van, ténylegesen is tudják-e használni, és meglátásom szerint erre a választ nem. Szerintem még nem jutottunk el oda Szlovákiában, hogy, és ez nem csak a kisebbségi nyelvhasználatra igaz, hanem általában véve az őshonos közösségek, tehát különösen a magyarság létére, nem jutottunk még el oda, hogy igazán a társadalom többsége értékként tekint erre, ennek megfelelően a politikai elit sem megként kezeli, és ugye számunkra, felvidéki magyarok számára a nyelvhasználat az, az elsődleges megnyilvánulása a nemzeti identitásunknak, ahogy elhagyjuk a nyelvünket, úgy elhagyjuk a nemzeti identitásunkat, hiszen ez az a tényező, ami leginkább megkülönböztet minket a többségi társadalomtól, a felvidéki magyarság és a szlovákiai és szlovákság között nincsenek civilizációs, kulturális, még különösebb vallás különbségek se. A nyelv a legfontosabb behatároló tényező.
2: Ha pedig az állam nem értékként, hanem valamilyen megfoghatatlan okból veszélyforrásként kezeli a kisebbségeket, akkor a nyelvhasználatuk menthetetlenül visszaszorul, zárta gondolatait Tárnok Balázs, a FUEN alelnöke.
1: Az éneklés segít átvészelni a háborús hétköznapokat Ukrajnában, erősítheti a hitet és az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz. Ezért is rendezték meg első alkalommal a kárpátaljai református dicsőítő együttesek találkozóját. Részletek Beregszászból Iváncsik Attilától.
5: bezártság, ez úgy rátelepedett az életünkre. Ha Isten minket megment, tehát hogyha ebből a helyzetből minket megment, akkor neki olyan dicsőítő alkalmat kell szerveznünk, ami méltó hozzá.
6: Fogalmazott Kosztyu Zsolt, a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójának szervezője. A fellépő együttesek közül az egyik legfiatalabb formáció a Nagyberegi Református Líceum együttese volt. Iván Ádám bandatag.
7: A Nagyberegi Református Liceumnak a dicsőítő együttese vagyunk. Körülbelül szűk egy éve alakultunk. Elsősorban gitár és zongora, valamint dobunk volt. Hál' Istennek sikerült ezt bővítenünk. Többféle stílusban tudunk játszani. Általában a liceumban 7 kezdő és 7 záró istentiszteleteken szoktunk mindig dicsőítést vezetni. Ez azt foglalja magába, hogy a hét elején reggel első óránk az egy istentisztelet. Körülbelül 3 éneket éneklünk, emellett van egy rövid igei rész. Az elmúlt időszakban rengeteg kiszálláson voltunk Magyar Országon is, voltunk itthon is több helyen, számos ifjúsági rendezvényen vettünk részt, a KRISZ szervezésében is, vagy akár az alapszervezetek szervezésében is. Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy meghívtak bennünket. Igazán felemelő érzés így meghallgatni egymásnak a szolgálatát, látni azt, hogy ki milyen stílusba énekel, ki milyen stílusba dicsőíti az Istent, mert valóban egy hangon dicsőítjük, bármennyire is sokfélék vagyunk, sokszínűek vagyunk.
6: Kovács Erika már az első kárpátaljai dicsőítő együttesek megalakulásakor is jelen volt negyed évszázada. Mint fogalmaz, a nehéz életkörülmények Istenhez terelik a fiatalokat.
8: Nyilván ez a hívő embernek, a szívének egy hatalmas öröm, hogy vannak fiatalok, akik szeretik Krisztust, és azt hiszem, hogy ez a legeslegfontosabb üzenet, hogy szeressük őt is. Hogyha szeretjük, ahogy hallottuk is, akkor szorongat valami, aminek elő kell jönni. A talentumot, adottságokat azért kapjuk az Úristentől, hogy ne rejtsük el. És én úgy látom, hogy azok a fiatalok, akik megtalálták ezt a talentumot, ők nem szeretnék elrejteni. Ez egy világítás, ez egy fény, ezt kell cselekedni.
6: Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, a közös éneklés segít átvészelni a háborús hétköznapokat, nem csak a hitet erősítheti, hanem az embereket is közelebb hozhatja egymáshoz.
9: Eltelnek évezredek, a mindenható Isten szeretete nem változik. Az Isten és az ember között az ima, az énekelt imádság, a zene az, ami erősíti az ember és az Isten kapcsolatát, erősíti a közösséget azáltal, hogy nyíltan, bátran hitvallást tesz az ember az Isten szeretetéről, arról a megtapasztalásról, amivel az Isten megajándékozta. Ez az első találkozó, ami számomra fontos. Hiszem és vallom azt, hogy nem csak a fiatal számára, hanem mindig újabb és újabb nemzedékek számára nyit lehetőséget, ajtót a zene, az ének, és reménykedem abban, hogy ez az első alkalom nem marad egyedüli, hanem lesz majd második, harmadik, és egyre több gyülekezetben lesznek olyan idősek, fiatalok, akik zenélnek, és zenés hitvallással, zenés imádsággal közelednek Istenhez, és így a közösség is egymáshoz, ember emberhez, és az ember az Istenhez közeledni tud.
1: A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár fennállásának 75. évfordulóján ünnepélyes keretek között vette fel Kányádi Sándor nevét. A Kossuth-díjas költőt elsősorban gyermekverseiről ismerjük. Geréb Krisztina összeállítása.
10: Jöjjetek csókák, varjak, verebek, vendégül látok, minden itt maradt, velünk telelő madarat.
11: Kányádi Sándor népszerű versei, valamint széles körben ismert, megzenésített költeményei emelték a névadó ünnepség fényét pinteken délután Székelyudvarhely főterén.
12: Alma, alma, piros alma, oda fenn a fán.
13: A Székelyudvarhelyi Könyvtár eddig is egyszerre volt találkozási hely, tudásforrás és közösségi tér, ráadásul szellemi otthon is.
11: Mondta az egybegyűlteknek Szakács Pál István, Székelyudvarhelyi polgármestere.
13: Ma pedig egy olyan névvel gazdagodik, amely mindezt még teljesebbé teszi. Legyen Kányádi Sándor neve és szellemisége mindvégig összetartó erő közösségünk életében. Isten éltesse a 75 éves könyvtárat.
11: Nem csupán székelyudvarhelyiek, de Nagygalambfalváról, a költő szülőfalujából is sokan eljöttek, hogy részt vegyenek a Városi Könyvtár névadó ünnepségén. Köztük Kányádi húga, Róza néni is. Korábban voltak már próbálkozások a Székelyudvarhelyi Könyvtár névadására, ám azok nem vezettek eredményre. Mit gondol Szőcs Endre könyvtárigazgató? Végül minek tulajdonítható, hogy az intézmény éppen Kányádi Sándor nevét vette fel?
14: Kányádi Sándor nem csak hogy nagy galamfalvi vagy székelyudvarhelyi vagy székely összmagyarságnak a kiemelkedő irodalmi személyisége volt, hanem emberként is egy csodálatos ember volt, aki főként ismerte is, csak baráti, kellemes emlékekkel tud visszaemlékezni rá. Ez hozzájárult ahhoz, hogy Sándor bácsi neve, személyisége mindenki által elfogadottá vált. Nagyon érzékeny volt a magyar nyelv helyességre. Az ő odafigyelése a magyar nyelvre, a magyar irodalomra nem csak hogy példaértékű, hanem ugyanakkor követendő is.
15: Arus Orsolya önkormányzati képviselő kezdeményezte azt, hogy a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár felvegye Kányádi Sándor nevét.
16: A könyvtárunkban évente több mint 20 ezer látogató fordul meg, amelyek közül körülbelül 5 ezer kisdiák, és én azt gondolom, hogy Kányádi Sándor verseit elsősorban a gyerekek olvassák, ugyanakkor határozottan emlékszem azokra az időkre, amikor a szüleink úgy olvasták nekünk a kányádi gyerekverseket, hogy figyelték benne az elrejtett sorokat, a szimbólumokat, hiszen Sándor bácsi, ahogy mi nevezzük itt udvarhelyszéken, mindig üzent nekünk. Úgyhogy így tényleg különleges volt ez az esemény.
1: Bár az elmúlt években sokat változott, a muravidéki magyar néptánc mozgalomnak ma is aktív közösségei, tánccsoportjai és állandó rendezvényei vannak. Arról, hogy milyen csoportok működnek Muravidéken, milyen események köré szerveződik a néptáncos élet, és hogyan alakult mindez az évek során, Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója beszélt. Szerdati Fanni riportja.
17: Milyen hagyománya van Lendván vagy Muravidéken a néptáncnak?
18: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan voltak néptáncsoportok. Zala vármegyes, illetve Vas vármegyéből jártak ki szakemberek hosszú évek folyamán, ez most sincs másként, de most már azért odáig jutottunk, van egy-két helyi szakember, van olyan, aki kitanult néptáncpedagógus, van, aki nagyon szereti és lényegében kutatta is a muravidéki néptáncokat, úgyhogy azt a tudását adja át, de hullám mindig személyfüggő, szóval mindegyik csoportnál kell, hogy legyen olyan húzóerő, aki összetartja, illetve az ő segítségével fejlődik is a csoport. Ez nálunk sincs másképp. Ugye volt olyan, hogy 80-as években ilyen Lindau néptáncsoport, akkor az megszűnt, akkor falvakon lett néhány néptáncsoport, akkor az szűnt meg. Akkor 90-es években megalakult a Muravidék néptáncsoport, azt hiszem, hogy az lett a, úgymond a legismertebb, így a Kárpát-medencei térképen is, hiszen rengeteg tájegységről nagyon minőségű és táncokat táncoltunk, hiszen magam is részese voltam ennek a csoportnak, és mindig az van, hogy amikor kiöregszik egy csapat, és mivel az utánpótlás az nálunk nem úgy működik, hogy a néptáncsoportnak van utánpótlása, hanem úgy működik, hogy az iskoláknak vannak néptáncosa, és akkor az iskolából veszi át, úgymond a felnőtt néptáncsoport ezeket a gyerkőcöket, ezért minden annyi idővel van egy kis ilyen hézag, és hát ez a Covid ez nagyon betett nekünk, hiszen két évig Szlovéniában tilos volt táncolni. Úgyhogy lényegében úgy szinte teljesen elhalt a néptánc mozgalom, de hál' Isten pincén a lányok nagyon odaadóak voltak, és azok még tovább is nyomták, úgyhogy azok már 11 néhány évesek jelenleg, de azt veszük észre, hogy az elmúlt időszakban újra alakulnak a csoportok, hiszen két éve a Zsitkóci néptáncsoport, a tavalyi évben pedig a Kapcai csoport is összeállt. Jelenleg én úgy érzem, hogy pont abban a fázisban vagyok, hogy ismét fölfelé tartunk.
17: Néptánctábor is zajlott a környéken. A Völgyi Falusi Népdalkör 30 éves. Úgyhogy azért van még bőven jó példa.
18: Hogyne, persze. Hát több mint 50 különböző csoport van, akik aktívan dolgoznak, mi különböző téren, legyen az népdal, néptánc, népzene, legyenek azok hímzők, vagy akár színészek, színházi társulatok. Szóval tényleg nagyon sokszínű ez a Muravidék. Én mindig azt mondom, hogy a Muravidék kicsi, de abból a szempontból nagy, hogy itt épp úgy minden megvan, mint máshol a Kárpát-medencével. Szóval, hogyha kellenek népzenészek, az is van. Lehet, hogy nem épp vonós négyes, hanem citerások, de van. Ha kellenek hímzők, azok is vannak, nagyon sok hímzőnk van, több mint 120 hímzőnk van a Muravidéken, úgyhogy ezekre is büszkék vagyunk, kézműveseink is vannak. Szóval minden téren tényleg mindenki oda teszi magát. A népzenei táborban ott volt több mint 35 gyerek, és nem csak ebben a táborban vannak, hanem egész éven dolgoznak ezek a gyerekek, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, úgyhogy én látom az utánpótlást, azzal kell dolgoznunk, amink van, és azt hiszem, hogy mindenki oda teszi magát. Tényleg tesznek a magyarságok itt a Muravidéken.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Király Levente és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, határok nélkül.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié.
0: Vers napról napra.

0: Arany János átéli és költészetté teszi a 19. század kétféle nemzet felfogását. Az optimistájét és a pesszimistájét. Legmagyarabb magyar költő lévén oly nyitva áll a magyarsággal összeegyeztethető európai szellemáramlatok számára, oly sokat tanul a nyugat legnagyobb mestereitől, mint senki más. Így módon a teljes magyarság hordozója és képviselője, írt a Szerb Antal író, irodalomtörténész a költőről. Arany János versét hallják.
1: Magányban. Az óra lüktet lassú percegéssel, kimérve a megmérhetlen időt. Ébren a honfigon virrasztva mécsel, homlokra összébb gyűjti a redőt. Vajudni meddig tart még a világnak? Sors, óraműved oly irtóztató, hallom kerekid, amint egybevágnak, de nincs azokhoz számlap mutató. Jön, egy Isten kéz sem tartja vissza, mint mélybe indul cikla görgeteg. Élet, halál, átok vagy áldás lesz. Ó, ki mondja meg, ki élő mondja meg? Vár tétován a nép, remegve bölcse, vakon előtte kétség és homály. Idő, szakadna bár méhed gyümölcse, nem még, az Istenért megállj. Ó, mert tovább kétség tűrhetetlen, a kockarázás kínját érzenünk, de nyújtanók a percet, míg vetetlen a szörnyű csont, a rajta mindenünk. Egy lépés a gomolygó végtelenbe, holott törvényzik a lét, a halál, és mi fogódzunk a hitvány jelenbe. Tarts még egy kissé gyönge szalmaszál, még egy kevéssé, de mely kis hitűség? El, ne lássam e dúlt arcokat. Ész, egybefort vágy, tiszta honfi hűség, bátorságot nekünk mindez nem ad. Megvert reménnyel induljunk csatába, hitben feladjuk már a diadalt. Nem! Szívünk egy vértanú imába megedzve, kezdjük a győzelmi dalt. Az nem lehet, hogy milliók fohásza örökké visszamáljon rólad ég, és annyi vér a szabadság kovásza posvány maradjon, hol elönteték. Támadni kell mindig nagyobb körökben életnek ott, hol a mártírtete magát kiforja csendes földi rögben. Légy hű, s bízzál jövődbe, nemzetem! Nem mindig ember, aki sorsot intéz, gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb, s midőn lefáradt az erőtelen kéz, a végzett tengelye harsog tovább. Csüggedve olykor hagyjalom, ha gépül magát sodorni az emberfia, de majd, ha eszmél, s öntudatra épül, feltűnik egy magasbb harmónia, és vissza nem foly az időnek árja, előre duzzad, feltarthatlanul, csak szélein marad vesztek hinárja, s partján a holtvíz hátra kanyarul. Bízvást! Mi benn vagyunk a fősodorban, veszhet közőlünk még talán nem egy, de szállva ím elsők között a sorban, vásznunk dagad, hajónk előre megy.
0: A műsor Duba Szilvia, Antal Rihárd és Pintér Edina készítette.

0: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A régi konyhákban nagyon sok olyan háztartási eszköz volt, amit ma már nem használunk. A fiatalabb generáció talán ezeknek még a nevét sem ismeri. Mai adásunkban ezek közül beszélgetünk néhányról, például a Weidlingról, a Mozsárról és a VK-ról. Matichák Sándor nyelvészt, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvtudományi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: Nagyanyáink még használták a Weidlingot, vagy Weilingot. Mi volt ez?
2: Igen, a Weidling, vagy kiejtve inkább Weiling, a nagy és mély tálak megnevezése volt, de régi szótárakban a mosogató dézsa meghatározás is olvasható. Alapvetően tehát mosásra vagy mosogatásra szolgáló nagyobb fémtál volt. Ez német, pontosabban bajor-osztrák jövevényszó, az átadó nyelvben is Weidling volt. Ha megnézzük ezt a szót leírva németül, Weidling, W-vel, vagy Weidling, a németül tudók rögtön felfedezhetik benne a Weit, Weit, azaz széles, nagy jelentésű szót. Ez tehát arra utal, hogy az edény teteje mindenképpen szélesebb volt az aljánál.
1: Ma már szintén kevesen ismerik a VK-t.
2: A VK háztartási eszköz is, és mértékegység is. Eredeti jelentése kétfülű kosár volt, majd ebből alakult ki a gabonafélék űrmértéke, annak alapján, hogy egy VK-ba mennyi gabona fért. Maga a szó szláv eredetű, és érdekes módon a mai szláv nyelvekben nem csak kosár, hanem szemhéj jelentése is van. Az oroszban vekov joko, vagy a szlovénban veka. A szemhéj jelentésű szónak pedig valószínűleg a hasonlóság alapján lett kosár jelentése.
1: És hát mozsárban sem sokan törik már a borsot.
2: Ezeket ugye ma már eleve őrült formában csomagolva vesszük. A mozsár német eredetű szó, a jelentése ott is ugyanaz volt. Végső forrása a latin mortarium, azaz zúzásra alkalmas edény, tehát azóta nem változott a jelentése.
1: És a háziasszonyok ugye ma már nem is köpülnek.
2: Azt hiszem, a fiatalabb generáció már nem csak hogy nem köpül, hanem ezt a szót sem ismeri. Valaha természetesen a vajat is otthon állították elő, ez volt a köpülés. Ez egy régi köpű szóra megy vissza, ennek a jelentése vajkészítő edény, fakád, nagyobb faedény lehetett. Ezt a honfoglalás előtt vettük át valamelyik ótörök nyelvből, a baskírban ez ma is köbe, a kazakban kübi. Ehhez kapcsolódott az el igeképző, így jött létre a köpül szavunk. Az gyakori, hogy egy eszköznévhez el igeképző kapcsolódik, ilyen például a hegedű, hegedül.
1: Vannak olyan ivó és tároló edények is, amelyek már nem nagyon használatosak.
2: Igen, ilyen például a csupor, a köcsög, a szilke, a csanak és a sajtár is. A csupor meg a köcsög finnugorkori szó, ősi, mindkettő eredetileg nyírkéregből készült ivóedényt jelentett. A nyírfakéreg az oroszországi népeknél nagyon fontos alapanyag volt, sokféle eszközt készítettek belőle.
1: Ma már végképp ismeretlen a szilke, a csanak és a sajtár.
2: A szilke ismeretlen eredetű szó, a szótárak definíciója szerint széles szájú öblös cserépedény. A csanak fa merítőedény, később cserépedény volt. Ez törökségi, közelebbről kun eredetű szó, valamikor a honfoglalás utáni évszázadokban vehettük át. A sajtár viszont német jövevényszó, eredetileg folyadékmérő edény, merítő edény volt. Ebből lett a magyarban a fejő edény jelentés.
1: Beszéljünk még a serpenyőről.
2: A bolgárban van egy cserepna szó, jelentése agyag sütőedény, ugyanilyen jelentése a szerb és a horvát sriepnya szó is. A szlovénban él egy cserepnya, edény, kalácssütőedény. Mindezen szavak a szláv cserp szóra mennek vissza, ez bekerült a magyarba is cseréformában. Végső soron tehát egyszer átvettük a cseré

0: Műsorajánló.
1: Felkelő. Indítsa a napját a Kossuth reggeli hírműsorával, hogy mindenről időben tudomást szerezzen. Politika, gazdaság, hírek és magyarázatok, beszélgetések főszereplőkkel és szakértőkkel. Felkelő. Minden hétköznap 6-tól 9-ig Benyó Ritával vagy Hatvani Tóth Erikával. Hangsúlyozta, cáfolta, síkra szállt mellette, vagy épp visszautasította. De miért? Miről szólnak a hírek? Mik a valódi dilemmák? Erre keressük a választ minden hétköznap 12:30-tól a Kulcskérdésekben, a Kossuth Rádió politikai elemző műsorában. Értse meg velünk, hogy mi a tét.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hajnaltáj.
2: A Koránkelők magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Reggel 5 és 6 óra között.
3: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Balogh Tamás. Egyre több üzlet polcairól tűnnek el a ketreces tartásból származó tojások. A termelők számára mindez komoly kihívást jelent, hiszen az átálláshoz jelentős beruházásokra van szükség, de az is súlyos probléma, hogy vannak cégek, akik gátlástalanul a ketreces tojást mélyalmosként árulják. 6 óráig jövünk a részletekkel.
4: Elkészült a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. Az Egyesült Államok egy katonailag és kulturálisan is erős Európában érdekelt, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Napközben már derűsebb, de az eddiginél hűvösebb időre számíthatunk. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Elkészült a Bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. A Fidesz szerint a gyermekvédelmi kormányzati jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntetőügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint az árstabilitás fenntartása a gazdasági növekedés egyik legfontosabb feltétele, a magas

0: infláció ugyanis gyengíti a vásárlóerőt, visszafogja a beruházásokat és megnehezíti a tervezést. Varga Mihály erről egy isztambuli gazdasági konferencián beszélt. Emlékeztetett arra, hogy a pénzintézet 2028. januárjától 2,5%-ra csökkenti középtávú inflációs céljait. Varga Mihály hozzátette, a jegybank továbbra is óvatos az inflációs kilátásokhoz és a gazdasági kockázatokhoz igazodó monetáris politikát folytat. Egyre súlyosabb veszélyt jelentenek a hajózás biztonságára a fokozódó orosz és ukrán támadások, ezért meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az orosz-ukrán háború új frontja legyen, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában tárgyalt Orbán Anitával. A találkozóról közölt beszámolójában a magyar külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Az Egyesült Államok egy katonailag és kulturálisan is erős Európában érdekelt. Erről beszélt portugáliai és görögországi látogatásán az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio Athénban bejelentette, hogy kétoldalú szerződéssel erősítik Görögország és az Egyesült Államok együttműködését a terrorizmus és a drogok elleni harc területén. A görög kormány pedig közölte, hogy 4 milliárd dollár értékben vásárol katonai felszerelést Washingtontól a védelmi fejlesztéseire. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya volt itthon az idén nyáron, közölte a Hungaromet. Az elemzés szerint 2026 nyara a legszárazabb és a második legmelegebb volt 1901 óta. Június végétől az egész országot extrém szárazság sújtotta, amely csak az északkeleti és a délnyugati peremvidéken volt némileg enyhébb. A csapadék az elmúlt 30 év átlagának mindössze 36%-át érte el idén nyáron. A károkat fokozta a tavaszi és a téli hónapok szárassága is. Híreink végén az időjárásról. Először északon, majd napközben a délnyugati területek kivételével mindenütt kiderül az ég és több órás napsütés várható. Eső nem valószínű. Napközben mindenütt gyengül majd a szél. A hőmérséklet napközben általában 16-21, késő este 10 és 14 fok között alakul majd.
1: Műsorajánló.
2: Napközben.
1: Feldolgozatlan gyermekkori trauma, stresszes vagy toxikus munkahelyi környezet, háború, világjárvány, párkapcsolati gondok és magány. Csak néhány dolog, ami negatívan hat a lelki egészségünkre. Hazánkban 1,5 millió ember szenved mentális zavaroktól. Melyek a legfőbb kiváltó tényezők, az intőjelek és a megelőzés lehetséges módjai? Az épp testben épp lélek mondás fordítva is igaz. Vagyis milyen egészségügyi kockázatokat rejt a félelem, a szorongás és a depresszió. Szombaton lesz a Lelki Egészség Világnapja. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
2: Napközben. Ma délelőtt 9-től fél 12-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között.
4: 5 óra múlt 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket, Balogh Tamás vagyok. Október 9-e péntek van. Ma van a tojás világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a tojás egészséges és tápláló tulajdonságaira, és népszerűsítse annak fogyasztását, hiszen a tojás 40 féle fehérjét, 18 féle aminósavat és rengeteg vitamin tartalmaz. A mai műsorban természetesen szó lesz a tojásról is, de hamarosan a Gerecse-hegység egyik legféltettebb ékszer dobozába, az agostyáni arborétumba látogatunk majd, ahol 31 hektáron mintegy 380 örökzöld és 40 lomblevelű faj és cserjefaj él, és most egy különleges programmal is készülnek.
5: A Vértes-Gerecse térségéből hívunk helyi termelőket, akik a saját portékáikkal készülnek. Állatsimogató is lesz, a Pusztavámi Erdei Iskola kézműves játékokkal készül.
4: Aztán ne feledjük, a vadállatok mentése speciális tudást igényel, a jó szándék sajnos kevés.
6: Kesztyű, doboz, melegvizes palackot kell törülközőbe berakni, és a süni mellé rakni, és egyből mellé bújt a kicsi süni.
4: De mi a helyzet, ha vagy nyúl, őz, vagy kígyó szorul a segítségünkre? Fél hat előtt jönnek a részletek. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Kulik Bence. És ahogy említettem, 5 óra múlt, 7 perccel a horgászok már biztosan ébren vannak, kezdésként nekik jön egy jó hír, hiszen 18 új horgászhelyet alakítanak ki az Abátszalók és Nagykunsági főcsatorna közötti területen. A Magyar Országos Horgász Szövetség tiszatavi kirendeltsége folyamatosan bővíti a horgászhelyek számát, hogy Kiskörétől Abátszalókig az év nagy részében sármentesen is megközelíthető horgászhelyek álljanak rendelkezésre. Az aszályos időszak ugyan rengeteg problémát okoz, hiszen számtalan folyó és tó szárad ki az elmúlt években, viszont a tereprendezést és a medertisztítást megkönnyíti. Pirisi Csenge beszámolója.
7: Jó idő volt.
8: Ajlátom, nem sokan adták most a fejüket horgászatra. Nem, hárman még vannak most ezen a szakaszon, jól látom?
9: Ott látok kettőt még ott a part szélen.
8: Akkor ez most egy magányos sport.
9: Ez az, most tényleg az.
10: Sülő vagy csukor, most mindegyett jöhetne.
8: Volt már ma? Jött már hal?
10: Nem.
8: Nem volt kapás?
10: Nem volt még kapás.
8: Akkor most kell a türelem.
10: Azért kezembe ráérünk. Jó idő van. Eddig a Tiszára jártunk, de ott sincs még sülőt, ott sem fogtunk semmit.
8: Mit csinál most ezekkel a halakkal?
11: Hát éppen tisztítom, tehát pucolom meg őket. Tehát pikkelyezem, utána belezem ki őket, tehát konyhakészre csinálom.
8: És viszi is haza, megsütni?
11: Igen, halászni alapnak, megsütni is.
8: Segítsen nekem, ők milyen halak?
11: Kárász van benne, keszeg, és ott ponty van még.
8: Sokan használták ki most ezt a jó időt, és jöttek horgászni?
12: Igen, sokan vannak a vízparton.
13: Mondja Juhász Máté, a MOHOZ tiszatavi kirendeltségének halbiológusa.
12: Már itt a kevés víz kapcsán egy picit a horgászati lehetőségek is szűkültek, de hát a hal is beszűkült bizonyos területrészekre, és azokon a területrészeken, így például mondjuk az élő folyónként, elég nagy horgászlétszámmal kell számolnunk.
8: Ilyenkor mit lehet fogni?
12: Gyakorlatilag bármilyen halat lehet most fogni. Nagyon népszerűek a különböző békés halas módszerek. Nagyon sok pontyot fognak most elsősorban az élő Tiszán kint, hiszen az élő Tisza az, ami befogadta a sekély vízi területekről levonuló halat. Nagyon sok pontyot fognak, de most már jön az ősz és jön a ragadozó halaknak a szezonja. Ez az október, illetve a kora ősz, vagy ez a vénasszonyok nyára nagyon kedvező a harcsának is, úgyhogy nagyon sokan harcsahorgászok is megjelentek, és hát egyre többen a ragadozó horgászok is jelen vannak, a pergetők, jelenleg nagyon szépen fogják a süllőt. Alapvetően ez a vízszint ez nem szokatlan a Tiszatavon, hiszen normál esetben ez egy téli szintnek felel meg, viszont az időzítés az, ami szokatlan, hiszen túl hamar következett ez be az idejében.
8: Éppen ezért a társaság újabb horgászhelyeket alakít ki a Tiszató körül.
12: Megragadva egyszer ezt az alkalmat, hogy alacsony víz van, ez bizonyos munkálatoknak kedvez, illetve hát egy korábbi engedélyeztetési eljárás követően az is megvan szabva, hogy mikor végezhetjük el a különféle munkákat. Szeretnénk bővíteni a horgászati lehetőségeket, illetve a parti horgászhelyek számát itt a Tiszatavon, folyamatosan ezen vagyunk. Ugye korábban Abátszalók térségében 20 horgászhelyet már átadtunk, illetve most egy újabb 18 horgászhely létesítése indult. Ez Abátszalóknak a másik oldalán a jachtkikötő és a Nagykunsági öntöző főcsatorna közötti partszakaszon, egy közel 1 kilométeres partszakaszon 18 horgászhely létesítését jelenti.
8: Ez azt jelenti, hogy ki kell tisztítani a partot, alkalmassá kell tenni ahhoz, hogy a horgászok le tudjanak menni?
12: Először egy növényzetgyérítéssel kezdődött, ez folytatódik, ugyanis ugye ott van egy partvédő kövezés, ezt a partvédő kövezést fogjuk még szélesíteni, illetve egy bejárót készítünk hozzá, és gyakorlatilag itt kikövezett horgászhelyek lesznek, ami egyúttal egy picit a partvédelmet is segíti, illetve az elhabolás ellen véd, és a horgászoknak is egy nagyon komfortos, sármentes horgászhelyet kínál majd. Folyamatosan tervezzük a horgászhelyek bővítését, és ez a Tiszató teljes területét érinti. Most az Abátszalóki helyek befejezését követően, vagy inkább már vele párhuzamosan a Poroszlói medencében is kialakítunk olyan belső területeket, amik gyakorlatilag csak csónakkal lesznek megközelíthetőek, és ott nem kő felhasználással, hanem fa lábakon álló gyakorlatilag stégeket alakítunk ki.
4: És ha már horgászatra adjuk a fejünket, nem mindegy, mivel próbáljuk becserkészni az uszonyosokat. A kocsordi emberek ősidők óta vízhez kötötten éltek olyannyira, hogy a település címerében is két réti csík látható. Így aztán teljesen természetes, hogy a település központjában a tavat az iskola közelsége miatt iskolatónak hívják, és ismerik még a megye határon túl is. A tó nem csak a pihenést és a kikapcsolódást szolgálja, hiszen gyakran rendeznek a helyszínen egyéni és páros horgászversenyeket is. Hajnali Csali rovatunkban Zsoldos Barnabás beszélgetése következik.
7: Kocsordon a tavak sokaságát tudnám felsorolni. Most az úgynevezett iskolató partján beszélgetek Bihari János tógazdával. Igen népszerű ez a tavacska, vonzó nem csak az itt élő embereknek, hanem még a környékbeli horgászok is szívesen jönnek ide.
14: Messziről is jönnek hozzánk, megye határon túlról is, meg nagyon sok versenyt rendezünk, de az idők folyamán ez kiszáradt. Mi láttunk benne potenciát, önkormányzati tulajdonban van a tó, az akkori polgármester úrral megbeszéltük, hosszú távra kiadja, azaz, hogy mi bérelhetjük ezt a tavat. Nagyon sok munkával, nagyon szép környezetet alakítottunk ki. Mellette 1,4 hektáros területet sikerült megvennem.
7: Hogyan került bele víz?
14: Amikor a tavat mélyítettük, kotrógépek dolgoztak, olyan talajvízünk volt, hogy nem kellett pótolni vizet.
7: Többször meg lett szólítva Varga Albert, a Géberjéni Kissugér Egyesület elnöke többször szervez ide horgászversenyt. Itthon érzi magát, jól gondolom?
15: Megkerestem a Bihari urat, hogy szeretnénk itt horgászversenyt rendezni, készen állt a horgászversenyek megszervezésére. Igaz, hogy ő nem horgászik, minden évben szerintem már 6 éve folyamatosan csináljuk ezeket a gyereknapi horgászversenyeket. Egyik versenyt gyereknapkor rendezzük a gyerekeknek, a másikat késő ősszel. A versenyzőket nem érdekli az időjárás. Mi minden évben mikoláskor, karácsonykor, új évkor, ha az időjárás engedi, nem fagy be. Két hetente rendezzük ezeket a versenyeket.
7: János, milyen halak vannak be, mert ugye az, hogy te azért mégis akadjon valami a horogra, az a tógazda feladata.
14: Az enyém is, mindig az ő véleménye a mérvadó nálam, ponty, de van benne amur is, fekete sügér, süllő, egy pár darab csuka is van.
15: Keszegek áraszt, ezekkel telepítik folyamatosan a vizet.
14: Nyaranként pedig afrikai harcsa, amit nagyon-nagyon szeretnek a horgászok.
7: Talán még most is van benne.
14: Elméletileg van benne, de ilyenkor már azért nem nagyon lehet őket megfogni. A túlélőkre még azért horgászunk hétvégén, horgásztatunk hétvégén.
7: Csak partról lehet horgászni, gondolom, mert nem látok csónakokat.
14: Igen, nálunk nincs is tég, csak a partnak a déli oldaláról lehet horgászni, hogy egymással szembe ne zavarják a horgászok egymást. Ezért is van csak Albert.
15: 26 darab hely van, ennyi horgászt tudunk maximum leültetni.
7: Mi itt a horgászra? Reggel 5-től, 6-tól?
14: Reggel 7 órától vagyunk nyitva, ameddig a horgászok éppen vannak. Mi csak hétvégén, szombat, vasárnap, ünnepnapokon, munkaszüneti napokon vagyunk nyitva.
7: Este akkor van vége, amikor az utolsó horgász is befejezte.
14: Igen, így is van, illetve ritkán szokott lenni éjszakai horgászatunk, de annak olyan nagy sikere van, hogy annyi embert nem tudunk leültetni, amennyien jönnek, mert
15: sokan sporthorgászjegyet is vesznek, és ők szeretik kihasználni azt az időt, ami a rendelkezésre áll, mert jó a halálomány, szép halakat lehet fogni, Anatóba egy pár tók, télen előkerülnek. Ez általában 7 kilótól 10 kilóig vannak, tehát egy ilyen dallat azért öröm megfogni.
7: Görbüljön a bot?
15: Görbüljön.
14: Nálunk büfét, horgászboltot.
15: És a jövővel kapcsolatban szállás lehetőséget szeretnénk majd biztosítani a több napra ide látogató horgászoknak.
4: Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben erősen felhős idő mellett 13 fokot mértek, még Grazban 17 fok van. Pozsony 15, Kassa 17, Kolozsvár 14, Arad 18 fok, Újvidéken 17 fokos a hajnal. Zágráb Szemerkél az eső és 17 fokot mértek, Ljubljana 15, Csíkszereda 0 fok. Pontosan 4:60, ez továbbra is a hajnal tájadása. Az agostyáni arborétum a Gerecse hegység egyik legféltettebb ékszer doboza, ahol a természet csendje és a fenséges óriásfák birodalma várja a látogatókat. 31 hektáron mintegy 380 örökzöld és 40 lomblevelű fa és cserjefa él itt. Így nem csoda, hogy népszerű kirándulóhely. És minden évszakban más arcát mutatja, de nem csak a természeti látványosságok, időről időre különleges programok is csalogatják a látogatókat. Ezen a hétvégén a kert sétaútját kézművesek és helyi termelők veszik birtokba. Drexler Anna információi.
16: Eszterházy Móricz fedezte fel a különleges mikroklímát, majd az ő kezdeményezésére ültették a szlavontölgyeket, európai vörösfenyőket az agostyáni arborétumba. Ezek a matuzsálemek ma a kivételes természetvédelmi terület legidősebb fái. Nem véletlen az sem, hogy az 1950-es, 60-as években a Magyar Tudományos Akadémia kísérleti ültetései itt zajlottak. A bocsájtóvölgy nem csak szépsége miatt került a szakemberek látókörébe. A látnivalókról Mocsi Ádám arborétum tartóvezető beszélt.
5: Következik az őszi időszak, egy kicsit eltolódva, most már kezdenek hullani a falevelek, ugye a nyári szárazság után különösképpen megérzi a természet, és hát ezt a hangulatot próbáljuk mi is ilyenkor egy kicsit átélni, ezt az őszi hangulatot. Ez egy 30 hektáros arborétum itt a Gerecsében, 300 méterrel vagyunk a tengerszint felett, mégis a völgy hatás miatt, a fák miatt, a kitettség miatt egy kicsit olyan érzésünk van, mint hogyha jóval magasabb szinten lennénk, mármint hogy tengerszint felett, és hát ehhez még hozzájárul az a rengeteg fenyő, amit annak idején 71 évvel ezelőtt telepítettek az akkori erdész kollégák. Sokan kérdezik látogatók, évi 10 000 látogatót fogadunk itt, hogy milyen állatok élnek. Én azt szoktam mondani, hogy minden, ami tulajdonképpen itt a Vértes-Gerecsei tájegységen előfordul, azonban nekünk van madárvédelmi programunk is, sok százféle védett, illetve fokozottan védett madárfaj fordul elő, és a programhoz kapcsolódóan mi odokat helyeztünk ki, madáretetés zajlik, rendszeresen hálózunk, gyűrűzünk, és hát az edukációhoz kapcsolódóan pedig madárgyűrűzési bemutatókat is tartunk.
16: A kertet minden évszakban, de ezen a hétvégén kifejezetten érdemes felkeresni. Október 10-én rendezik a természetkincsei őszi vásárt, amikor is a kert egy részét kézművesek és helyi termelők veszik birtokba.
5: Erdők hete programsorozathoz kapcsolódóan a Vértes Erdő ZRT, illetve a Vertur Kft. Szervezésében immáron 14. alkalommal szervezzük meg a természetkincse őszi vásárunkat. A Vértes-Gerecse térségéből hívunk helyi termelőket, akik a saját portékáikkal készülnek. Vannak élelmiszer jellegű, illetve a szokásos, hagyományos kézműves termékek, ezek varrott, horgolt, illetve faragott dolgok. Ehhez kapcsoljuk még a Neszmélyi borvidéknek a finom nedőit is. Nagyon jó programjaink lesznek, a Pusztavámi Erdei Iskola kézműves játékokkal készül, állatsimogató is lesz, hiszen ma már a házi állatok is kuriózumnak számítanak, illetve 10 órakor lesz egy ingyenes szakvezetés is. A szakvezetés, illetve az aktualitását tekintve, hogy a fenyőkről a tobozok hullanak, illetve az egyéb lombosokról a termések, például többféle tölgyfa is van nálunk, úgyhogy tölgyek, szelídgesztenye, mogyoró, tehát ezekkel találkozhatunk most.
16: A völgyhöz több helyi monda és történet is kapcsolódik, a környék erdei néhol letűnt idők akár középkori emlékeit is őrzik, így aztán a térség kifejezetten erős szakrális hagyományokkal bír.
5: A régi szakrális utakkor, amikor a távolabbi településen élők mentek Péliföldszent keresztre zarándokolni, akkor ugye nem tudták egy nap alatt megtenni az utat, és valahol megpihentek, és itt ez a helyszín volt az, és reggel a pap innen bocsájtotta őket tovább az útjukra.
4: A víz és az állatok hangulata az irodalommal keveredik Kányádi Sándor szülőfalujának határában. A nagygalamfalvi polgármester Gyerkó Levente nagyot álmodott, 5 évvel ezelőtt még csupán egy kút árválkodott a falu bejáratánál, azóta Kalákában épült egy vártorony is mellé, valamint egy szabadtéri amfiteátrum. Mindezek idén kibővültek az erdélyi költők és írók parkjával, így most már kultúrcsőr, vízlépcső étterem, kávézó, állatsimogató és tavak is fogadják a látogatókat. Érdekesség, hogy Kányádi Sándor költő ismert verseiből kölcsönöztek neveket az idegenforgalmi látványosság több részén. Így például a Rókatelep nevet kapta a Baromfi udvar, de van Tarisznya étterem, valamint Bot és Furúja Esztena is. Geré Prisztina Nagygalamfalván járt.
17: Baromfi udvar van ott, ami le van takarva.
16: Vezet büszkén körbe a parkban Gyerkó Levente, Nagygalamfalva polgármestere.
17: Sándor bácsinak volt egy olyan verse, Róka étlap. A Róka étlap Baromfi udvar ott van belül. Itt most megyünk tovább, itt van összesen 6 ilyen pici kecske, akik itt nem néztem, hogy nincsenek-e benne helyükön a fajtában.
16: Valahol találtak egy fát. Kányádi Sándornak van egy híres verse a kecskéről is.
17: Hát igen, elül föl is van az idézet írva, de itt vannak a kecskék.
18: Benedek Király Krisztina. Székelyudvarhelyről érkeztünk az Aranyhegy otthonból, ahol halmozottan sérű gyerekekkel dolgozunk, és azért jöttünk, mert hallottuk, hogy nagyon szépen elkészült a park, és kíváncsiak voltunk rá.
19: Kovács Attila, Szabó, hogy van?
16: Úgy látom, hogy itt egy nagy csapattal jöttetek, ugye, az iskolából. Mit néztetek meg itt?
19: Állatokat néztünk. könyveket néztünk.
6: Itt azért költőktől, íróktól is vannak idézetek. Láttál ilyet?
19: Igen.
18: Az állatok azok nagyon-nagyon tetszettek, s személy szerint a könyveket is élvezték, főleg a foteleket fent.
6: Az erdélyi költők és írók parkját avatták nem olyan régen. Mi a küldetése ennek a parknak?
17: 5 évvel ezelőtt kezdtük ezt az egészet. Álom jött az álom után, és valójában már 2018 Kányádi Sándor bácsinak a halála után kezdtünk beszélni egy versparknak a kialakításáról. 2025 májusában kaptuk a hírt, hogy igenis meg tudjuk valósítani, megkapjuk a megfelelő forrást arra, hogy igenis ezt a parkot megépítsük. Nekünk volt egy Kányádi Sándor bácsink, aki Nagygalanfalvának a szülötte. Onnan inspirálódtunk, hogy igenis erre szükségünk lenne, de menet közben aztán nem Kányádi Sándor verspark lett, hanem erdélyi költők írók parkja. 30 erdélyi költőnek, írónak vannak gondolatai, munkássága megjelenítve helyek közze.
6: Kicsit az igény is hívta életre, mert a halála után ugye itt is van eltemetve a költő, egyre többen zarándokoltak ide, és ha már eljöttek ide Nagygalambfalvára, nem csak a sírhelyet nézték meg, hanem kíváncsiak voltak arra is, hogy néz ki ez a falu.
17: Folyamatosan vannak látogatók a szülőháznál és Sándor bácsinak a sírjánál. Persze onnan mi is szerettük volna mindenképp Sándor bácsitól kapott szellemi hagyatékot, erkölcsi hagyatékot mindenképp továbbadjuk.
6: A falu határában az irodalmat összekötik a vendéglátással, a turizmussal. Ez is a cél, a szándék. Kit várnak ide, akik szeretik a verseket?
17: Nem csak. Itt, ahol most állunk, ezelőtt 5 évvel itt csupán egy szomorú filagória volt, és azt a bázos királylány kutyát sikerült ide bevezetnünk, és ezt nagyon-nagyon sokan használják. Utána kialakítottunk mellette egy tavat, amit most már halastó gyanánt, egy ilyen díszhalakkal tele tó van itt a mellettünk, ugye, ahol itt most állunk. Következő évben látva ennek a helynek a főkapottságát, akkor jött az ötlet, hogy volt nekünk egy középkori várunk, hogy azt is ilyen minibe megépítsük ide. Várfelei dűlőbe volt a vár, ezt elneveztük várfélének.
6: Mert nem egészen vár.
17: Csak egy várféle tényleg. Nagyon-nagyon sokan részt vettek ezeknek a kisebbecske beruházásoknak a kivitelezésébe. Szerveztünk több alkalommal közmunkát. 160-170 ember jött a faluból, és még a szomszédos faluból is jöttek. Így jutottunk el 2024-ben, hogy megépítsük ezt a szabadtéri színpadot az amfiteátrummal együtt. Azt is a kultúrának szántuk, hogy minél több előadást tudjunk majd az elkövetkezőben, sőt gyerekeink, fiataljaink használják. Az idén nyáron is több alkalommal volt szabadtéri filmvetítés, és nagyon nagy az érdeklődés. Az idén már megépítettük itt mellettünk ezt a kis játszóteret, ahova próbáltunk egy kis vízesést és egy galambdúcot elhelyezni, aminek úszintén nagyon nagy vonzó ereje lett.
4: A vadállatok mentése speciális tudást igényel, a jó szándék sajnos kevés. Ha vadmadaraknak, nyesteknek, nagyvadaknak, sünöknek vagy akár hüllőknek segítenénk, nem csak azt kell tudni, hogy hogyan nyúljunk hozzájuk, hanem számos jogszabályt is ismernünk kell. A Kossuth Rádió Szótlanok hangján című állatvédelmi dilemmákat bemutató új műsor sorozatában szombat délután 1 órától a vadmentés kihívásairól lesz szó. A felelős szerkesztő Benkő André ajánlóját hallják.
20: Azt mesélte nekem, hogy nagyon szíve közepe lett a süni. Hogyan kezdett a süni mentésbe?
21: Ők találtak meg engem.
20: Gályási Kósa Iza, civil állatmentő.
21: Május elején történt, hogy vittem le a madaraknak a vizet. Ott jött egy nagyon picike kis süni, de hát akkor már nagyon nagy a száj volt, és az egyik ismerősöm mondta, hogy ha napközben sünit látunk meg, az már azt jelenti, hogy bajba van, mert ugye éjszakai állatok, ők csak éjjel jönnek elő. Ő szegény jött inni, őt mentettük egyből dobozba be, a lányom segít, ő hozott le kesztyűt, dobozt.
20: Na de honnan tudták, hogy hogyan kell?
21: Az egyik barátnőm nagyon régóta süni mentő, és őnála láttam többször, meg pánikszerűen őt fel is hívtam egyébként, hogy úristen, most mi van, és mit csináljak, és akkor ő mondta el, hogy kesztyű, doboz, melegvizes palackot kell törülközőbe berakni, és a süni mellé rakni, és egyből mellé bújt a kicsi süni.
20: Előfordulhat az is, hogy sérült, legyengült mezei nyullal, vagy akár őzzel találkozunk. Ahogy dr. Tóth Szabina szakállat
0: Sátoros, a Tüskevár Vad és Egzotikus Állatvédő Alapítvány vezetője mondja, ez esetben sokkal körültekintőbbnek kell lennünk.
2: Fontos különbséget tenni, hogy kölyök állatról van szó, vagy pedig felnőttről. Ez nem csak a nyulak esetében, hanem akár az őzeknél, vagy a rókáknál, nyesteknél is nagyon fontos különbség, ugyanis, hogyha kölyök állatról van szó, és eléggé picike még, akkor benne még nem olyan erős az embertől való félelem. Ő is azért stresszel, de jóval kevésbé, tehát mondjuk egy kölyök mezei nyuszi, aki sérült, ő könnyen összeszedhető. Gumikesztyűt minden esetben használjunk vadon élő állat begyűjtése mentése során, egy pihepuha ronyba bele lehet őt szépen tenni, és vagy egy macska szállító boxban elhelyezni, vagy egy nagyon jól záródó, elég strapabíró kartondobozban, ami szellőzik is, és akkor úgy lehet elszállásolni, illetve szállítani. Egy felnőtt mezei nyuszinál fontos az, hogy a szem végig takarva legyen, mert ők rettegnek az embertől, nagyon-nagyon stresszérzékeny faj, tehát ott a szemtakarás, illetve a gerincnek a megfelelő rögzítése, hogy nehogy véletlenül törjön spontán a rugdalózás, kapálózás miatt elengedhetetlen.
0: Hogy lehet ezt megoldani? A szemét mivel lehet bekötni?
2: Akár le lehet takarni tenyérrel is, vagy hogyha az előbb említett törölközőt vagy lepedőt használjuk, akkor azzal szépen rá lehet teríteni gyakorlatilag a szemére, illetve az egész fejére. És ugyanez igaz őzek esetében is, tehát egy egészen pici kis pöttyös hida, ha ténylegesen mentésre szorul, tehát sérülése van, kutya fogta, fűkasza sértette meg, akkor ő könnyedén felvehető, bele lehet tenni hordozóba, szállító eszközbe, és elvihető a megfelelő mentőhelyre, ellenben a felnőtteknél nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni, mert a baknak az agancsa komoly sérülést okozhat, de akár egy sutának is a rugása az komoly emberi sérülést is okozhat, illetve ők is nagyon-nagyon könnyen rosszabb állapotba kerülnek, mint amiben voltak. Itt ugyanúgy fontos egyébként a szemnek, illetve az egész fejnek a takarása.
0: Kis Gyula veszélyes állatbefogó több évtizedes tapasztalattal menti azokat az állatokat, akiktől legtöbben csak hátraugranának.
22: Elő szokott fordulni, hogy sérült kígyó miatt hívnak. Nem olyan rég volt pont egy gyárban, hogy a klímából lógott ki a sikló, beszorult a ventilátorhoz. Jó 5-6 centi részen lejött a bőr is a testéről. Ez a sikló meggyógyult egyébként, szabadon lehetett engedni, de nagyon sokszor ezek az állatok ilyenkor elpusztulnak.
0: Hogyha siklóval találkozik az ember, van-e félnivalója? Ha látom, hogy sérült, hova rakjam be, hogyan rakjam?
22: Na most egy ilyen állatot, hogyha például sérülten megtalálunk, az se biztos, hogy látszik rajta, hogy sérült. Az is lehet, hogy csak napok óta nem tudott inni, enni. Nem javaslom, hogy puszta kézzel nyúljunk hozzá, mert egy sikló is bár nem mérges kígyó, de okozhat fertőzést például a harapása, vagy az érintése, ugye nem tudjuk, hogy hol járt előtte, lehet csatornából jött ki. Célszerű berakni egy műanyag dobozba, mondjuk amin vannak lukak, és jól zárható, és akkor így átadni valamilyen állatmentőnek.
0: Mivel lehet megfogni ezt az állatot?
22: Valami kampószerűséggel, vagy egy ágdarabbal fölemelni, és úgy berakni például. Érdemes legalább egy méteres bottal fölemelni. Nekem is volt olyan, hogy nem volt nálam kígyókampó, és akkor egy parfisnyéllel emeltem meg az állatot, és úgy raktam be vödörbe.
23: Mávinform.
4: Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Bogáti Bence. Jó reggelt kívánok!
24: Jó reggelt kívánok! A reggeli órákban két Hódmezővásárhelyi tramtrén kimarad. Az ország többi részén zavartalan a vonat közlekedés. Ezen a hétvégén lesz a déli pályaudvar őszi karbantartása, ezért a pályaudvar hétvégére bezár. A vonatok többsége Kelenföldről indul majd, azonban az S12-es vonatok csak Tatabány és Oroszlány között járnak, a Balatonra közlekedő sebes és interrégió vonatok pedig Székesfehérvárról indulnak a magyar tengerpartjára. Kelenföld Budapest belvárosából az M4-es metróval érhető el, de a déli pályaudvarról pótlóbuszok is indulnak. A részletes forgalmi rend már elérhető a MÁV csoport honlapján. Jó utazást kívánok!
4: Köszönjük szépen! Fél 60, ez továbbra is a hajnal tájadása. Óriási bajban a burgonya termelés. A nyári hőhullámok miatt Európa több országában már komoly termés hiánnyal és áremelkedéssel küzdenek, mivel a szélsőséges időjárás mintegy 3,1 millió tonna termést pusztított el. Ezzel is foglalkozunk 6 óráig.
25: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Napközben már derűsebb, de az eddiginél hűvösebb időre számíthatunk. Újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen a brit külügyminiszter. A Kijevbe látogató Ed Miliband közölte, hogy a büntető intézkedések elsősorban olajipari és elektronikai vállalatokat, az orosz árnyékflotta hajóit, az Oroszország által támogatott határokon átnyúló fizetési és elszámolási rendszert, az úgynevezett A7 nemzetközi hálózatot érintik. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjúban a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Zajlik a múzeumok és a színházak működésének felülvizsgálata, és már a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, valamint a Magyar Művészeti Akadémia vizsgálatával is foglalkozik a kulturális tárca, írta a közösségi oldalán a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a jogszabályok tiszteletben tartása mellett meg kell szüntetni minden olyan tevékenységet, amely a Fidesz-KDNP önkény uralmát szolgálta a kulturális szférában. A biztonsági tesztek után még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is, óránként 160 kilométeres sebességgel. Futóverseny miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a fővárosban. Holnap napközben a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között lesznek változások, közölte a BKK. Az időjárásról először északon, majd napközben, a délnyugati területek kivételével mindenhol kiderül az ég és több órás napsütés várható. Eső nem valószínű. Napközben mindenhol gyengül a szél. A hőmérséklet 16-21, késő este 10-14 fok között alakul. A körzeti időjárásról Balogh Tamást hallják.
4: Köszönöm szépen. Országszerte élénk északi északnyugati szél fúj, és most nézzük városra lebontva a hőmérsékleti értékeket. Budapesten 16 fokot mértek, még Győrben 14 fok van. Mosonmagyaróvár 13, Sopron 14, Szombathely 14, Pápa 14, Veszprémben 13 fokos a hajnal. Szentgotthár 12 fok, Szalaegerszeg 13, Keszthely 14, Nagykanizsa 15, Kaposvár 17 fok. Siófok, erős északi szél mellett 16 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig 17 fokos. Pécs 17, Paks ugyancsak 17, Baja 16, Kecskemét 17, Eger 16, Széchenyben 15 fok van. Miskolc 18, Szolnok 18, Karcak 17, Debrecen 16, Nyíregyházán 17 fokot mértek. Záhony 18, Szeged 17, Békés Csaba 17, Kékestetőn erős nyugati szél fúj és 11 fokot mértek.
16: Hajnaltáj. Hajnaltáj. A koránkelők magazinja reggel 5 és 6 óra között. 5 és 6 óra között.
4: Fél hat múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánok, ez a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Magyarország ma importra szorul a csemege szőlőből, pedig évtizedekkel ezelőtt sokkal többet állítottunk elő belőle.
3: Magyar szőlőt nem találtam a magyar üzletláncban, és szerintem nincs is. Mondhatjuk, hogy majdnem 100%-os import az üzletláncokban, ami megjelenik. Ez egy nagyon nagy probléma.
4: Aztán egyre több üzlet polcairól tűnnek el a ketreces tartásból származó tojások.
9: Ugyanakkor néha mostból meg nincs elegendő, mert a termelők nem tudnak olyan gyorsan átállni. Így megnyílik az olló, tehát a ketreces meg a méhalmos közötti árkülönbség folyamatosan nő.
4: És az átállás mellett az is komoly probléma, hogy vannak cégek, akik gátlástalanul a ketreces tojást méhalmosként árulják. Hamarosan jövünk a részletekkel. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe, hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Kulik Bence.
10: Bozsik gazda robata.
4: A szürke penész, vagyis botritisz a szőlő egyik legveszélyesebb betegsége, hiszen extrém gyors lefolyású, ami azt jelenti, hogy nem fokozatosan gyengíti a növényt, hanem sejtromboló toxinokkal azonnal elpusztítja a gazdaszöveteket, majd a halott szerves anyagokból táplálkozik. Agresszivitása miatt a tünetek megjelenésekor a hagyományos védekezés már elkésett. A kulcs a megelőzés. Ennek járt utána Bozsik gazda.
8: Azt szeretném kérdezni, hogy a metalaxil-rézoxid keverék, amit szőlőre ajánlott, milyen néven lehet kapni ezt a kémiai összetételt?
10: Sajnos a szernevét konkrétan nem mondhatjuk be, de ezt a hatóanyagot ő így megjegyezte és elmondja a gazdaboltban, akkor az ott lévő növényvédős kollégák tudnak segíteni, kiadják neki ezt a vegyszert.
11: Persze, legalább 6-8 készítmény van.
10: Zsigó György, növényorvos.
11: A harmadik kategóriások közül, ami a szőlő szürkepenészre engedélyezett.
10: De mondjuk, hogyha lisztharmat, peronoszpóra és szürkepenész ellen egyaránt akar védekezni, és az élmezés egészségügyi várakozási idő megengedi, annak még érdemes védekezni.
11: Így van, és ez egy nagyon jó felvetés volt, mert bizony a borszőlőnél a várakozási időnek nagy jelentősége van, pontosan azért, mert késleteti az erjedést. Több mint 100 termesztett növényen okoz gondot a szürkepenész, ugyanis az elhalt növényi maradványokon is képes fenntartani az életét, ami azt jelenti, hogy már kora tavasztól csupán arra vár, hogy olyan növényi részt találjon és időjárási körülményeket, hogy elkezdhesse a fertőzését. Most a legnagyobb veszélyben a már leérő félőbe lévő szeder és leginkább a szőlő van.
10: Érdekes, hogy Tokajban ez áldás, máshol pedig átok.
11: Igen, ha jól emlékszem, 19-20 cukorfok felett beindulhat a számunkra nagyon hasznos a tokai aszút adó aszúsodás folyamata. Ez alatt viszont már zsengefürtökön is nagyon károsíthat. Ezt zöld vagy savanyú rothatásnak hívjuk, ugyanis egy ecetes bomlás indul meg, és ekkor is értéktelenné válnak a fürtök. De a legeslegnagyobb gondot talán éppen virágzáskor csinálhatja ez a gomba, amikor is a teljes termés rámehet. És a sebzéseken, a darázsrágáson, a szőlőmojnak a támadásán keresztül nyíltá válik a gombának a szőlőbogyó belseje, tehát a cukros lé, és megindulhat a fertőzés. A teendő most a keskeny pengélyű bogyózólóval való kivágással fertőzött szemeknek, fürtrészeknek, a szellősététele a tőkéknek, és a gyomírtás is vegyük ide, mert a párás meleg környezetben különösen erősen támadhat a szürkepenész.
10: Tanár úr, milyen szereket ajánl?
11: Felszívódóak és egyben a lisztharmatra, illetve van valamelyik a peronoszporára is jó, illetve itt van a boszkalit hatóanyag. Sajnos a kénre és a rézre sem érzékeny. Régi könyvek leírják, hogy 3%-os bordói lében is vígan csirázik. A réznek és a kálciumnak azért lehet jelentősége, mert megvastagítja a bogyóknak és a növények a bőrszövetét, tehát ezen a vastag falon keresztül nehezebben tud áthatolni a szürkepenész.
4: Nőhetne a hazai csemegeszőlő ültetvények területe? A kérdés csak részben költői, hiszen ha a keresletet nézzük, az évtizedek óta folyamatosan nő. Erre pedig reagált a piac, és a 2000-es évek óta a világ csemegeszőlő ültetvényeinek mérete kétszeresére duszadt. Magyarország ma importra szorul ebből a gyümölcsből, pedig évtizedekkel ezelőtt sokkal többet állítottunk elő belőle. Bicsák Eszter összeállítása.
13: 2000 négyzetméter.
23: Viszonylag kicsike terület ahhoz képest, amekkora a nagy gyümölcsös.
13: Igen, viszont elég intenzív, és rengeteg fajtát ültettem.
23: A rádió hallgatók nem hallják, de én hallom itt a háttérben a csöpögtetőt. Hát azért az, hogy szeptember végén csepegtető rendszert működtetni kelljen bármilyen szőlősben, azért azt szerintem mindent elmond erről az idei szezonról.
13: Igen, ez egy rendkívül stresszes nyár volt, több szempontból is, ahogy indult az egész nyár eleje. Rendkívül fagyos éjszakák voltak utána, ugye rendkívül hamar bejött ez a hősok. Emellett semmilyen eső, nagyon minimális, ez szinte elenyésző eső volt. Szőlőket ez nagyon megviselte, úgyhogy az öntözés szerintem az nélkülözhetetlen.
23: Bakó Tamásék családi gyümölcsültetvényt kezelnek Tolna megyében. A csemege szőlő egy új kísérletük kis területen. Ám a gazda azt gondolja, lenne keresnivalója az új telepítéseknek Magyarországon nagyobb számban is, hogy ne csak spanyol, olasz, algériai gyümölcsöt vásároljunk.
13: Magyar szőlőt nem találtam a magyar üzletláncban, és szerintem nincs is. Mondhatjuk, hogy majdnem 100%-os import az üzletláncokban, ami megjelenik. Ez egy nagyon nagy probléma. Ezt újra kéne építeni. Nyilván le kellene ülni a üzletlánci szereplőkkel, vezetőkkel, termelőkkel, és meg kellene keresni azt, hogy mi a kereslet. Ennek megfelelően kellene a támogatásokat kiosztani célzottan olyan helyre, akik már egyébként láttak már profi ültetvényt, képesek rá, és azt gondolom, hogy akár több száz, szerintem több ezer hektárnak lenne helye.
23: A kereslet érezhetően nő a csemegeszőlő iránt, csak Magyarország éves szinten 18-20 ezer tonna tonna gyümölcsöt importál, és ez a szám is növekszik még. Közben csupán 380 hektáron termeljük meg magunknak a csemege szőlőt. Persze kérdés, reális-e, hogy nagyobb területen termesszünk. Adódik az ötlet, hogy az amúgy is csökkenő borfogyasztás miatt akár borszőlő területén is lehetne csemege szőlőt termelni. Itt azért van néhány akadály, mondja Sidlovics Diana, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti csoportvezetője.
5: A csemegeszőlő termesztés célültetvényeken zajlik, intenzív gyümölcstermesztésről van szó ebben az esetben, amelynek a beruházás igénye óriási. Sokkal nagyobb a beruházás igénye, mint a borszőlő ültetvények esetében. Egy hektár borszőlő ültetvényel összevetve 2,5-3-szoros a beruházás igénye. Ez adódik abból, hogy egyrészt intenzív gazdálkodásról van szó, másrészt csak öntözött körülmények között lehet hatékonyan csemegeszőlőt termeszteni, illetve meg is kell védeni a gyümölcsöt mindenféle külső hatástól, másrészt pedig a rovarvédelmet is meg kell oldani, hiszen ugye a darazsak számára ez egy csemege, úgyhogy még arra is oda kell figyelni. Óriási a kézi munkaerő igénye a csemegeszőlő termesztésnek, nem gépesíthető. Ezzel szemben a borszőlő sokkal jobban gépesíthető. Gyakorlatilag a mezőgazdasági területeinknek csak néhány százaléka öntözhető, a szőlőültetvényeink esetében is nagyon kicsi az az arány, ahol jelenleg öntöznek, illetve öntözhető területek egyáltalán rendelkezésre állnak. Az utolsó szempont talán, ami igen fontos, az a rendelkezésre álló munkaerő. Hatalmas a kézi munkaerő igénye, jóval magasabb, mint a borszőlő esetében. Ez szintén szűk keresztmetszetet jelent akkor, amikor Magyarországon a gazdák döntést hoznak, csak mint más technológiáról van szó, másfajta felkészültséget is igényel.
23: És van néhány jó, akár követhető példa is. Izraelben és Spanyolországban már megtörténtek az öntözésfejlesztések, ott ezért sok is a csemegeszőlő ültetvény.
5: Az öntözés kérdését megoldották ezekben az országokban, de megoldották Dél-Amerikában több helyen, minden csemegeszőlő ültetvény fejlesztési program azzal kezdődik, hogy a terület öntözhetőségét oldják meg. És ezek állami fejlesztések, tehát valószínűleg ebben a területben biztosan lépni kell annak érdekében, hogy Magyarországon is perspektívikus legyen a csemegeszőlő termesztés. A munkaerő kérdése az ugye fontos, hiszen Spanyolország is megoldja, de alapvetően idény munkásokkal és külföldről származó munkaerővel oldja meg a kézi munkaerő igényét a csemegeszőlő termesztésen.
4: Egyre mélyebbre nyúlhatunk a zsebünkbe, ha burgonyát szeretnénk vásárolni a délvidéken. Szerbiában ezzel szemben országos szinten egyelőre kedvező a helyzet. A Vajdaságban azonban a gazdák már kevésbé elégedettek a terméssel, ezért a következő hónapokban itt is drágulásra lehet számítani. A riporter Mecserik Anna.
7: Az északbácskai burgonya földek a második termesztési ciklusban vannak jelenleg. A termelők szerint a növény szépen kikelt, fejlődése azonban a nyári hőség miatt kissé elmarad az előző évekhez képest. Jelenleg a gumók növekedésének időszakában járnak, ezért nagy szükség lenne csapadékra. A termelők pedig öntözéssel és növényvédelemmel igyekeznek biztosítani a megfelelő fejlődést. Amíg Szerbiában az országos hozam kedvező, addig az északbácskai gazdák nem elégedettek a hozammal. Baranyás Gábor, noszai termelő.
12: Szerintem egy 20%-kal kevesebb lett nekünk, legalább annyival kevesebb lett a termésünk. Most, ami még a földben van, ez a második termelési ciklus, hát ezt meg előre megjósolni, hogy mennyi lesz, ez attól fog függni, hogy az első fagy mikor éri a növényt. Ez a második termelési ciklus, ez elég érdekes, ilyet nagyon ritkán látni, tehát amióta elvetettük a krumplimagot, vagy az ültetőgumót, azóta egyetlen egy szem esőt nem kapott, tehát öntözéssel éli túl a növény. Az viszont annyiba pozitívum, hogy ugye a gombabetegségek az az esős évszakokat, az esős időszakokat kedveli, az nem annyira jelentős, mint másik évben, tehát ott egy kicsit tudunk megspórolni a költségeken, viszont az öntözésre kell fordítani.
7: A nyár közepi túlkínálat idején a burgonyára olyan alacsony volt, hogy a termelési költségeket sem fedezte. Mára azonban olyan szintre emelkedett, hogy a termelőknek is marad hasznuk. Jelenleg nagyobb tételben átlagosan 60 dinárért, vagyis mintegy 190 forintért értékesítik a burgonyát. Az ár őszre akár 80-100 dinárra, azaz 250-310 forintra is emelkedhet. A piacokon pedig 100-120 dinárba, vagyis 310-375 forintba kerülhet kilogrammonként. Nenad Arifovics, piaci árus. A termelők a vártnál jóval kevesebb burgonyát tudnak betakarítani. Ha például egy holdról 15-20 tonnát kellene betakarítani, most mindössze 5-6 tonnát tudnak felszedni. Vagyis több költségük van az üzemanyagra, munkásokra, és így tovább, mint amennyi pénzt a termelő vissza tud keresni. Télen biztosan 100-120 dinár körül lesz a burgonya kilója. Most a jó minőségű burgonya 75-80 dinár kilónként. Van gyengébb minőségű is, 50-60 dinárért, de az hamar elfogy. A jó minőségűből viszont keveset termeltek, ezért annak az ára 100 dinár körül lesz kilónként. Európában a tavalyi túlkínálat után idén jelentősen drágult a burgonya. Még tavaly egy tonna burgonya ára 30 euró volt, idén egyes esetekben már 250 eurót is kérnek ugyanannyiért. Szerbiában jelenleg nincs hiány, a kisebb termés és a magasabb költségek miatt, azonban az árak tovább emelkedhetnek. A szakemberek szerint hosszú távon a kistermelők szervezettségének és gépesítettségének javítása, valamint a szövetkezés jelentett megoldást.
4: Ha azt mondjuk, hogy közbirtokosság, akkor minden bizonnyal először az erdőgazdálkodásra gondolunk. Ám van olyan társulás, amely nem elégszik meg ennyivel. Ilyen a Csíkjenőfalvi Tercs közbirtokosság is, amely egy több ezer hektáros területet kezelő székelyföldi közösségi szervezet. Működéséről és fejlődéséről az elnök Iré Elemér számolt be Veres Emese gyöngyvérnek.
6: A Csíkjenőfalvi Tercs közbirtokosságnak ezen elgondolása évekre nyúlik vissza gyakorlatilag. Egy rég dédelgetett álmunk volt, hogy az erdőgazdálkodás mellett melléktevékenységet is folytasson a közbirtokosság, figyelembe véve azt az elvet, hogy több lábon állva, hátra sikeresebbek tudunk lenni, vagy a kívásoknak jobban eleget tudunk tenni. Nekünk volt egy célterősünk, és a belőle származó jövedelmet nem szétosztottuk a tagságnak, vagy pedig nem a bankban próbáltuk kamatoztatni, hanem kipattant az ötlet, hogy készítsünk, hozzunk létre egy vállalkozást, vágóhidat és húsfeldolgozót. Hogy miért volt ez a fő cél, hogy vágóhidat és húsfeldolgozót? Elsősorban azért, mert láttuk a térségben lévő gazdáinkat, hogy hogyan küzdködnek az általuk előállított minőségi állatok értékesítésével. Ezt szerettük volna valamilyen formában célul kitűzni. Gyakorlatilag úgy is fogalmazhatok, hogy a vállalkozásunknak a célja nem csak gazdasági jellegű, hanem ott van a társadalmi, szociális jellege is van az egésznek. Ugyanis a vállalkozásunk különböző rendezvényeket, különböző kezdeményezéseket is támogat. Azon kívül nagyon fontos az, hogy a térségben lévő gazdákat sikerült ilyen módon összefogni, és a továbbiakban lehetőséget adtunk, hogy az ősektől örökölt hagyományt, az állattartást, amit a jelen jó minőségű biodiverzitási legelőinken folytattak, ne kelljen, hogy félbehagyják és tudják folytatni.
14: Ezek közül a gazdák közül is vannak olyanok, akik tagjai a közbirtokosságnak egyébként?
6: A közbirtokosságunk 88 taggal rendelkezik jelen pillanatban, és ez mind részvényes az általunk létrehozott vágóhid és húsfeldolgozóban. Azon kívül a kérdésre válaszolva, ezen gazdák helyi termelők is, tehát ők azok, akik elállítsák az alapanyagot. Tehát részesei annak is, hogy az ők alapanyagukat a feldolgozásban egy hozzáadott magasabb értékkel tudjuk értékesíteni, akár részesedés formájában is részesednek belőle, viszont abban is részesednek, hogy megvan a lehetőségük, hogy az állatokat megfelelő formában és jó árban el tudják adni.
14: Mekkora térségről beszélünk?
6: Nem véletlenül beszélek térségről, mert amielőtt elindult volna a vállalkozás, egy piackutatást indítottunk, hogy az alapanyag ellátás majd honnan fog megtörténni. Tehát az alapanyag ellátás lehetetlen csak abból a faluból történjen meg, ahol valójában a közbirtokosságnak a székhelye és a közbirtokosságban. Ezért Felcsik térség szinten gondolkodtunk első körben, körbejárva a felcsiki falvakat, találkozva a gazdákkal, felmértük, hogy van-e a részükről elképzelés, van-e akarat, hogy ezt a létesítményt támogassák azzal, hogy az állattartást tovább fogják vinni. Úgy szintén a vállalkozásunk mellett létrehoztuk a Felcsiki Szövetkezetet, amely magában foglalja azon felcsiki gazdákat, akik beszállítnak a vágóhidra és a húsfeldolgozóra. A szövetkezet jelen pillanatban 120 tagot számol, és gyakorlatilag híd a gazdák és a feldolgozó között. A szövetkezet foglalkozik azzal, hogy ki milyen gazdánál milyen számú állatlétszám található, mikor szeretne beszállítani a vágóidra, és a szövetkezet menedzseli ezt a részét.
14: Van már néhány stabil üzletük, sőt, mozgópontjuk is.
6: Tudtuk, amikor belevágtunk, hogy nem egy olyan piacra vágunk bele, ahol teljes mértékben egy megüresedett rés van, tudtuk azt, hogy konkurencia van, tudtuk azt, hogy kívások lesznek. A térségben való értékesítés jól működik. A mozgóbolt fontos értékesítés, én mindig úgy fogalmazok, a legkedvencebb értékesítési forma, amit én látok a térségben. Tudjuk azt, hogy a mostani modern eszközökkel, az online értékesítéssel, a modern gondolkodással ellentétes ez az értékesítési forma, de azt látom, hogy nagyon fontos társadalmi szempontból. Az értékesítőink a mozgóboltokkal hosszan járják a falvakat, megvan a pontos hely és idő, hogy hol állnak meg. A helyi vásárlók, amíg érkezik a mozgóbolt, egymás között társalognak. Lehet, hogy a szomszéd a szomszéddal nem találkozik, csak azon a napon, amikor a mozgó húsbolt abban a térségben van. Azon kívül bármilyen kérdésre tudnak az eladóink válaszolni helyben. Sőt, már láttam olyant is, hogy adott pillanatban receptet adott az eladónk a vásárlónak, hogy ezt a húst ebben a formában szoktam készíteni, és milyen jó étel alakult ki belőle.
4: Az Aszály Szerbiában is drasztikusan csökkentette a gabonafélék és a takarmánynövények termés mennyiségét. A kieső hozamok miatt a tenyésztők nem tudnak elegendő takarmányt biztosítani az állatoknak, mindemellett az alacsony felvásárlási ár is gyötri a tejtermelőket. Jelenleg annyi hasznuk származik, amennyi állami támogatást kapnak. Ternovác István riportja.
15: A vajdasági tejtermelők a csapadék hiány miatt takarmány hiányjal kénytelenek szembenézni. Külön problémát jelent a számukra, hogy a tejfeldolgozó üzem ajánlására nem használhatják a kukoricát takarmányozásra. Annak termésében ugyanis az elmúlt években rendre megjelent az aflatoxin nevű gombaméreg, amely a tejből is kimutatható. Tóth Adrián északbácskai tejtermelő azonban igyekezett olyan takarmánynövényeket vetésterbe iktatni, amelyek viszonylag biztos tejhozamot adnak.
17: Jelezték, hogy ne tessék kukoricát az aflatoxin miatt. Ezért proteincirkot, búzát, meg árpát raktároztam be. A heréből nem olyan sok termet, mint másik években. Árpából, búzából valamennyi lett. A proteincirokból is kevesebb lett, egy 20%-kal, mint tavaly. Készítettem tavasszal rossilót, az szerencsére jó lett, meg olyan közepes lett a minősége is. Meg kukoricasilót is készítettem be. Az nem lett olyan, mint a tavalyi.
15: A szarvasmarhának a magas tejhozam elé abraktakarmányra, töménytápra is szüksége van. Mint mondja, itt is megvan a módja a spórolásnak.
17: Én nem veszem a kéztakarmány, kéztápot, mint nagyon sokan, hanem én kavarom be árpát, proteincirkot, meg buzát, meg ugye a szuperkoncentrátot, meg szoktam hozzáadni premixet is, amikor balanszírozom ki. Amelyik több tejet ad, jobban igényli a több abrakot, az természetesen többet kap, amelyik már ugye régebb út a fejem, vagy már öregebb hasas, vagy nem igényli úgy, annak kevesebb. Adok. Most ugye a rossilót adom nekik, abból olyan nagyon sokat nem adok, mert begyullad ugye a tőgyük. Azt leöntöm, elébbük, ráöntöm az abrakat, és így elég gyorsan bedörgölik.
15: Tóth Adrián szerint lesz elegendő takarmánya a jószágok számára, mivel az előző évektől eltérően idén alig értékesített valamit a megtermett haszonnövényekből. Ami van, azt feleteti a jószággal.
17: Van annyi takarmányom azért, mert nem adtam el a gabonákat se, csak nagyon minimálisat. Inkább beraktároztam, mert tudtam, hogy cirokból se nem fog teremni annyi, úgyhogy több buzát meg árpát hagytam meg, mint tavaly. A mi proteincirkom, ami mit termett, azt meg tavaly is, meg idén is ugye meghagytam mindet. Meg lehet érezni, hogy nem bírtam annyi gabonát eladni nyáron, az árendákat abból szoktam fizetni, de így máshonnan kellett előteremteni a pénzt rá, ugye a tejpénz, vagy marhát adtam el, vagy söprűcirkot, abból rendeztem az árenda pénzeket.
15: Mint mondja, a tejtermelő csak úgy maradhat a felszínén, ha tehenei magas tejhoz adnak. Ő elégedett a szimmentáli fajtával.
17: Ziszők állés az indul a 22 litertől a 29-30-ig, a teheneké meg 30-tól van olyan, amelyik 40-et is megadja attól, hogy szimmentáli. Csak nem lehet olyan pontos átlagot adnom, mert szét van húzva nálam az állés, mert valamelyik megállett már egy éve, valamelyik fél éve, pár hónapja. Nem lehet úgy kiszámolni, de ilyen 23 liter az átlagom nagyjából.
15: A termelők számára nagy gondot jelent, hogy tavasz óta folyamatosan csökken a tej felvásárlási ára. Jelenleg annyi pénzt kapnak a tej literiért, amennyibe egy liter ásványvíz kerül.
17: Fokozatosan veszik le. Tavaszhoz képest 6-7 dinárt levették az árat. Úgy jön ki, hogy minden hónapban csökkentették az árát. Ez nagyon nem jó, még ugye kiszámoljuk, nagy mínusz ez a termelőknek. Kifizetés az rendben van, időben jön a pénz, csak levette az árat. Az a szerencse, hogy a prémiumot ugye az államtól kapjuk, mert az, ha nem lenne, akkor az nagyon mínuszos lenne az egész.
4: Egyre több üzlet polcairól tűnnek el a ketreces tartásból származó tojások, miközben a kereskedők fokozatosan állnak át a mélyalmos, illetve alternatív tartásból származó termékekre. A változás mögött részben a vásárlói igények, részben pedig az állatjóléti szempontok és az áruházláncok vállalásai állnak. Részletek Gárdonyi Esztertől.
2: Látom, hogy kisbaba jön, meg itt van ugye egy ilyen két évforma kisgyerek. Esznek tojást?
18: Igen.
2: Sokat?
18: Átlag, nem túl sokat. Nem az árától függ. Magyar legyen. Azt mindig megnézem.
19: Én a nagyobb tojást szeretem, tehát az L-es, XL-es, és általában megnézem rajta, hogy H-O, ami ugye magyar tojást jelenti, általában így szoktam vásárolni.
20: A mélyalmos és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, akár csak mondjuk a prémium termékek.
21: Igen, nagyon sok kiskereskedelmi lánc megkezdte már a látállást a ketreces tojásról a mélyalmosra.
25: Kertész Tamás az egyik legnagyobb hazai termelő, a Farm Tojás Kft. Ügyvezető igazgatója.
21: Van olyan, amelyik már át is állt, tehát gyakorlatilag már nem forgalmaz ketreces, van olyan, amelyik már csak egy vagy két terméket, tehát megindult komolyan ez a átállás, és ez ugye azt jelenti, hogy a termelők nem tudnak ilyen sebességgel, ilyen ütemben átállni, kivéve azok, akik ugye erre már évek óta készülnek és csinálják, és ugye előáll egy olyan helyzet, hogy kereskedelem egyre kevesebb ketreces tojást igényel, főleg a lemmesből, míg a termelőknél ott van, és így aki ketreces tud csak termelni, az igyekszik arra a szűkülő piacra bejuttatni a ketreces tojását. Ezért a ketreces emmes tojásnak a legrosszabb a helyzete. Itt nem lehet nyereséget termelni, ezek mínuszosak. Ugyanakkor mélyalmosból meg nincs elegendő, pont azért, mert a termelők nem tudnak olyan gyorsan átállni, és így megnyílik az olló, tehát a ketreces meg a mélyalmos közötti árkülönbség nő.

0: Nem veszik már át a keteces tojást, muszáj lesz valahogy beinvestálni és átállni.
1: Így van, nincs semmi konkrét határidő, hanem hirtelen felgyorsult a folyamat. Tehát olyan áruház láncok is, akikről nem is gondoltuk volna, úgy gondoltuk, hogy az utolsók lesznek a sorban. Azok egyszer csak gondoltak egyet, és egyik hónapról a másikra megszüntetnek keteces termékeket, és mélyen most kérnek helyette. Ugye olyan drasztikusan beszűkítette a ketecesnek a piacát, hogy ugye ezt beruházások nehéz követni. De most vannak olyan cégek, mint mi is például, akik már évek óta most is átadtunk két olat, most építünk megint négyet, de ezek milliárdos beruházások, ráadásul hosszú ideig tartanak. Na most sajnálatos, hogy azt tapasztaljuk, hogy azért vannak ezzel visszaélések, főleg Közép-Magyarország térségében. Tehát ott vannak azért olyan cégek, akik gátlástalanul azt mondják, hogy hát ha mélyen most kér a vevő, akkor mélyen most adok neki, elbírja a nyomtató, és akkor rányomtatja a ketreces tojásra, rányomtatja a mélyalmos kódot, és akkor beviszi mélyalmosként. Most ezek nyilván tudják alacsonyabb áron vinni, mert végül is kecetest visznek, csak mélyalmosként.
0: De nincs valami ellenőrzés lehetősége?
1: Ezt hiányoljuk, hogy sajnos senki nem lép fel ez ellen. Ez kicsit ilyen bosszantó a többiek számára, mert nagyon könnyű lenne fellépni ez ellen, mert egy országos hatóságnak a vezetője csak utasításba kellene, hogy adja az illető megyei hatóság vezetőjének, hogy tessék ezt felszámolni, ezt a dolgot, de mivel nem történik semmi, így ez tovább rontja a piacot, mert ugye az áruházláncok vagy tudják, vagy nem tudják, de a felelősség nem őket terheli, hanem a felelősség mindig a beszállítói. Valószínűleg ebben kell adnunk egy kis segítséget a hatóságnak, hogy akkor hogyan lehetne ezeket ellenőrizni, felszámolni.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Kollégáim Szőlősi Éva, Kulik Bence és Síje Gábor nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Hamarosan kezdődik a Felkelő című új hírműsorunk. Én búcsúzom, további kellemes napot kívánok. Balogh Tamást hallották.

0: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja, 2026. október 9-én, pénteken, Dénes napján. Én Benyó Rita vagyok, a szerkesztő László Pál. Eső nem lesz, de borús őszi időre készüljenek. Az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Novák József és a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
4: Gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre a kormány a sérelmet szenvedettek megsegítésére.
3: A magyarok több mint 40%-a súlyos társadalmi problémának tartja a korrupciót.
4: Délelőttől már csak elszórtan lehet zápor, zivatar, az ország nagy részén napos idő várható.
3: Most pedig következzenek a részletek. Legalább 16 éven át érkeztek jelzések a bicskei gyermekotthonban történt szexuális bántalmazásokról, de ezeket nem kezelték megfelelően. A többi között ezt is tartalmazza az a kormányzati jelentés, amely az ott történt visszaéléseket tárta fel.
4: Gyurko Szilvia gyermekjogi és a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át. Ezekből kiderül, hogy a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Azt is megfogalmazta, hogy ha jól működött volna az állam, a pedofíliáért azóta jogerősen elítélt Vásárhelyi Jánost ki sem nevezhették volna.
5: Feltehető, hogy sokkal több áldozata volt az igazgató bántalmazó működésének, mint ahányan sértettként a büntető eljárásban szerepeltek, illetve azóta a nyilvánosság előtt vállalták azt, hogy ők is érintettjei voltak a gyerekotthon keretei között elkövetett abuzív bántalmazó működéseknek.
4: 7:30 után a Felkelő vendége lesz Gyurko Szilvia gyermekvédelmi államtitkár, akit Benyó Rita műsorvezető a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés további részleteiről kérdez.
3: A kormány 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz.

0: létre, jelentette be a miniszterelnök, ugyancsak a bicskei jelentés ismertetésekor. Magyar Péter közölte, ebből azok a 18 év felettiek igényelhetnek kártérítést, akik az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatályba lépése után akár egy napot is eltöltöttek gyermekvédelmi programban.
1: Emellett közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert léptettek életbe. Az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket. A kormányfő arról is beszélt, hogy az előző politikai vezetésnek tudnia kellett arról, hogy mi történt a bicskei gyermekotthonban. Magyar Péter szerint Orbán Viktor volt kormányfőt, és Pintér Sándor volt belügyminisztert pedig felelősség terheli a gyermekvédelemben elmaradt vizsgálatok miatt.
2: Egy pedofil igazgató nem tud 20 éven át bűnszervezetet működtetni egy gyermekotthonban, egy állami gyermekotthonban úgy, hogy közben a körülötte a fenntartók, a minisztériumi vezetők erről semmit sem tudnak. Balogh Zoltán, Soltész Miklós, Cibere Károly és az akkori vezetők nem hallgathattak tovább. Miért volt olyan fontos ennek a pedofil bűnözőnek a pályáját egyengetni, illetőleg a felelősségre vonás alól mentegetni?
1: A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntető ügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Az ellenzéki párt úgy véli, ez az oka annak, hogy csak most hozták nyilvánosságra az augusztus végén elkészült dokumentumot.
0: Kónya Endre kegyelmi kérvénye akár a kormány elé is kerülhetett. Erre utalt a miniszterelnök a Karmelitában tartott sajtótájékoztatón.
1: A Kossuth Rádió kérdésére, hogy van-e erre bizonyítéka, Magyar Péter konkrétumot nem említett, de úgy fogalmazott, szerinte senkinek sem lehetnek illúziói arról, hogy az ügy a Sándor palotán kívül a Karmelitáig is eljuthatott.
2: Ez a kegyelmi kérvény, akár úgy, hogy Balogh Zoltán bevitte a kormányülésre, akár úgy, hogy a volt köztársasági elnöknél Novák Katalinnal találkozva megbeszélték, ne került volna napirendre. Szerintem ilyen illúziója már senkinek nincsen.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: A magyarok háromnegyede jelentős problémának tartja a korrupciót, de csak minden negyedik ember lépne fel, ha korrupciót észlel. Ez derült ki az Integritás Hatóság reprezentatív kutatásából.
1: A felmérés szerint 10-ből 7-en azt sem tudják, melyik intézményhez fordulhatnának. A kutatás ismertetésén Szabó Andrea, az ELTE szociológusa arról beszélt, a társadalomban a Kádár rendszerben rögzült a korrupció gyakorlata, és a családoknak is nagy felelőssége van az állam mellett a korrupció felszámolásában.
4: Az emberek megtanulták, hogy van egy pont, ami már a hatalmi szint, az korrupció, de amit én csinálok, az nem. Mert így csinálta az apám, az anyám, a nagymamám, a nagypapám is.
1: Az eseményen Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke hangsúlyozta, a korrupció visszaszorítása társadalmi ügy, amelyhez elengedhetetlen a bejelentők védelme és a közbizalom erősítése.
0: Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter.
1: Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. A tárcavezető emellett hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Legkevesebb 33-an meghaltak és 18-an megsérültek a Kramatorszkban, amikor egy forgalmas úton két menetrend szerint közlekedő buszra lőttek ki rakétákat az oroszok.
1: A város annak a Donyeck megyének az egyik legnagyobb városa, amelyet hivatalosan Oroszország már magához csatolt, de katonailag nem tudta elfoglalni. Orosz légicsapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Dnyipropetrovszk megyét és Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil életét vesztette, többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót. Luhanszkban autókba, utasszállító buszba, valamint egy benzinkútba csapottak pilóta nélküli szerkezetek. 3 ember meghalt, 6-an megsérültek. Kurszk és Belgorod megyében családi házat, valamint személyautót ért találat. 2 ember meghalt.
0: Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontjává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában tárgyalt Orbán Anita a magyar tárca vezetővel.
1: Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabb veszélyt jelentenek a hajózás biztonságára. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, hogy Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolics, az AEK Atén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet. Az Újpest nyerte a rangadót a férfi futszál NB1-ben, mivel 4-2-re legyőzte az eddig hibátlan Veszprémet a 8. fordulóban. Hiába egyenlített 4 gólos hátrányból az utolsó harmadban, a Budapesti Jégkorong Akadémia a Brassó vendégeként hosszabbítás után 5-4-re kikapott a Jégkorong Erste Ligában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra nyert odahaza a Feha 19 ellen, és a Deac a Csíkszereda otthonában győzött 2-1-re. Köszönöm a figyelmet!
3: Közlekedés.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében. A 33-as kilométernél csak egy sávon lehet haladni. 2 autó ütközött az 58-as főúton Pécs közelében, az 1-es kilométernél az M60-as irányába félpályás korlátozás van érvényben.
3: Időjárás.
1: Délelőtt fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és már csak elszórtan lehet zápor, zivatar. A szél mérséklődik, délután 16-22, késő este 1-12 fok várható.
0: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy átfogóan átalakul a gyermekvédelmi rendszer a bicskei jelentés hatására.
1: Fontos társadalmi ügynek tartják a magyarok a korrupció megfékezését egy reprezentatív kutatás szerint.
0: Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 19:30, krónikával legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
6: Műsorajánló.
3: Szóda.
6: Fókuszban az új magyar filmek. Stúdió vendégünk Kovács Gellért filmszerész. Crespo Rodrigo színművész a Földszint című filmről mesél. A Szemrevaló Filmfesztivál a kortárs német nyelvű alkotásokból válogat, és a Magyar Kincsek ünnepe a hétvégén a Koncerto Budapest zenekarával.
3: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30 a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: 6 óra 11 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és mondom, hogy mivel készültünk az elkövetkező 3 órára. Hogyan történhetett meg, hogy a bicskei gyermekotthonban éveken át bántalmazhatták a gyerekeket, miközben az ellenőrzések rendre mindent rendben találtak? Mit tárt fel az új jelentés, és lesz-e felelősségre vonás? Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkárt kérdezem. Újra választották a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, miközben egyre többen kérdőjelezik meg az intézmény létjogosultságát. Túri Attilával az MMA jövőjéről és az NKA botrányban játszott szerepéről is beszélgetünk. Több mint 21 milliárd forintnyi TAU támogatást követelnek vissza a sportszervezetektől. Kálnoki Kis Attila, sportállamtitkárt, a Fradi fradiváros ügyről és a sportvezetőkre vonatkozó új összeférhetetlenségi szabályokról is kérdezem. Közben folytatódnak a francia diáktüntetések, amelyek már komoly politikai válsággal fenyegetnek. Ablonci Bálinttal elemezzük a helyzetet, és végül a kultúra. Holnap jelenik meg Nádas Péter első és egyetlen verses kötete, és bemutatjuk az idei irodalmi Nobel-díjast is.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
7: Sok kis településen élő ember számára még egy egyszerű szemvizsgálat vagy egy megfelelő szemüveg beszerzése is komoly nehézséget jelent. A Látásvilág napján erre a problémára is felhívták a figyelmet a Kossuth Rádióban a Nap témája című műsorban. Tesszári Nóra, Elritók Nórával, az Igaz Gyöngy Alapítvány szakmai vezetőjével és Szabadi Zsolttal, a Magyar Optikus és Optometrista Szövetség elnökével beszélgetett, ebből hallanak most egy részletet.
8: A szemegészség mindannyiunk közös ügye, szól a kampány egyik jelmondata, és idén kifejezetten a döntéshozókat szeretnék megszólítani, illetve hát őket is, hogy mit tesznek ők a szemünk egészségért.
9: Jó estét kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Ők nagyon igyekeznek reményeink szerint sokat tenni ezért a fontos kérdésért is. Ez a Látásvilágnapja rendezvény, amit ünneplünk, pontosan erre hívja a figyelmet, hogy mennyire nagyon fontos a mi látásegészségünk társadalmi szinten, mennyire fontos ezzel foglalkozni gyermekkortól felfelé, minden pillanatunkban gyakorlatilag, mennyire meghatározza az életminőségünket. És az idei évben ennek a Látásvilágnapja üzenetnek a központi gondolata valóban az, hogy szólítsuk meg a döntéshozókat. Nekünk, mint egy optikai szakmai érdekképviseletnek, ez kiváló apropó, hogy ilyenkor megkeressük a politikai kapcsolatainkat, ismerőseinket, és elmondhassuk nekik, hogy valóban ez a szakma nem csak szemüveget szeretne eladni, hanem az emberek látásegészségéről gondoskodik, és azért vannak nyitva a szaküzletek szinte minden nap, hogy oda bármikor bárki betérhessen. Ezért vannak a szemészeti rendelők is, ott várják a nagyon jó felkészült szemészorvosok, kollégák, optometristák és a boltokban az optikusok is.
8: Nem kétséges, hogy ez nagyon fontos dolog, de mit várnak a döntéshozóktól? Mit tegyenek ők?
9: A döntéshozók programokat hagyhatnak jóvá, megengedhetik, hogy a szakma egyre többet tehessen ezért, hogyan fordulhatunk a gyermekekhez, hogyan tudunk segíteni a tinédzsereknek, a fiataloknak, az idősebb korúaknak. Ezek szabályzási kérdések és képzési kérdések. Mi, mint szakmai szervezet, haza tudjuk hozni az európai jó példákat. Ez az ECHO nevű szervezet, és ők gondozzák ezt a programot, és ők hívták fel a figyelmet most erre. Nagyon fontos a döntéshozókkal folyamatosan tárgyalásban, kapcsolatban lennünk, és a szakmában, amit mi tapasztalunk az emberek részéről, igényeket, azokat megfogalmazni a döntéshozók felé, hogy egy munkaegészségügyi feltételekben hogyan lehet javítani a mindennapi munkavégzésben és a teljes élet spektrumunkban mindenre oda tudjunk jobban figyelni, ami a látásunkat segíti.
8: Az Igaz Gyöngy Alapítvány, amelynek alapítója és szakmai vezetője Elritók Nóra 1999 óta dolgozik a gyermekszegénység felszámolásáért Kelet-Magyarországon, a Berettyóújfalui régióban. A látókörükben generációs szegénységben élő családok vannak. Arra lennék először kíváncsi, hogy a látásegészség mennyire jelent gondot először is ott, abban a régióban.
10: Nyilván én nem tudok pontos statisztikai adatokat mondani, de amikor elkezdtük dolgozni, akkor több településen csináltunk olyan nagy szűrővizsgálatokat, amiben nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is meg tudtuk szakemberekkel nézetni, és hát bizony a hozzánk forduló, tehát a szegénységben élőknek akkor majdnem fele igényelt vagy szüksége volt valamilyen szemüvegre. Ezt tulajdonképpen kezelhetnénk egészségügyi problémaként is, de olyan szorosan összefügg a szociális helyzettel, hogy ezt nem lehet elválasztani egymástól. Edukáció is kellene, meg prevenció is kellene. Most csak egy példát mondok, hogy nagyon sokszor a gyerekek egy szegregátumban, egy iskolában elkezdik csúfolni azt, akinek szemüvege van, és akkor egy idő után inkább azt vállalja, hogy nem viseli, ha rosszabbul is lát, és ez egy pár dioptriáig elmegy. Nyilván az, akinek 5 dioptriás kellett, nem tud észlelni úgy az oktatásban, és találunk úgy gyereket egy-egy szűrés során, hogy kiderül róla, hogy alig lát valamit. Nyilván, amikor ezt megérzi, hogy neki szüksége, hogy mennyire tisztábban lát, hát olyan csodás pillanataink vannak, amikor megcsináltatunk egy-egy ilyen gyereknek egy szemüveget, és ahogy fölveszi a szemérés, ugye a mi bűvészeti óráinkon hirtelen elkezd látni, oda megy az ablakhoz, emlékszem, egy kollega nem mesélte, hogy egyszerűen nem is tudott mit csinálni, csak nézett ki az ablakon, meg nézett körbe-körbe, mert annyira más világ tárul fel a kis szem elé, ahogy látni kezdett.
8: Most azon porfondírozom, hogy az összefüggést keressük a betegségszám nagysága, illetve a hátrányos helyzet között. Zsolt is említette, hogy a szakma is bizonytalan a számokban, de hát valószínűleg azért, mert hogy a hátrányosabb helyzetből kevesebben jutnak el a szakemberhez. Egyetért ezzel?
10: Ez így van pontosan, tehát amikor egy kis faluból be kell utazni mondjuk a járási székhelyre, vagy a megye székhelyre egy szemvizsgálatra, akkor azt nagyon sokszor nem teszik, meg halogatják, és már lehet, hogy egy olyan probléma alakul ki, amin sokkal nehezebb segíteni. Az is ott van, hogy mennyibe kerül a szemüveg és a szemüveg keret. Tehát mi már évek óta visszük azt a programot, hogy használt kereteket gyűjtünk, és itt Berettyóújfaluban van egy optikus, aki nekünk ingyen a munkadíját nem beszámolva beleteszi azt a lencsét, amit nyilván meg kell, hogy fizessünk, azt adományokból megfizetjük. Tulajdonképpen így biztosítjuk a kapcsolatrendszerünkben levő gyerekeknek a szemüvegét és a szemüvegpótlást is.
8: Épp azon gondolkozom, hogy jut erre elég odafigyelés olyankor, amikor mondjuk a napi élelem előteremtése is gond?
10: Sajnos nem. Ezért mondom, hogy hát ez is egy ilyen húz meg erez meg játék. Volt olyan a gyakorlatunkban, hogy egy gyerek egy hét után eltörve hozta a szemüvegét. Megint megcsináltattuk, az újabb héten megint eltörve hozta.
8: Most egy pillanatra Szabadi Zsolthoz fordulok, hogy a látás problémák esetében miért fontos a szűrővizsgálat, illetve a problémának az időben elcsípése?
9: Azért fontos, mert a szűrés során nem csak az derül ki a gyermekről vagy a felnőttről is, hogy egyáltalán látás korrekcióra szüksége van, azaz kellene ki dioptria, hanem az is kiderülhet, hogy bármilyen egyéb látásával kapcsolatos betegsége van-e. Az életőnek szóba került az előbbiekben a kancsalság nagyon sok előfordul. És ugye a látásunk olyan, amit megszokunk, úgyis, ahogy látunk, azt is megszokjuk, hogy kicsit homályosabban látnánk, vagy látunk, és amikor kapunk egy korrekciót, egy szemüveget, akkor egyszerűen néha nem is hiszik el a páciensek, hogy te jó ég, ez ennyivel élesebb, ez ennyivel szebb, ennyivel több a szín, és ennyivel messzebbre látok, ezt lehetne sorolni ezeket a érzelemmel töltött szavakat, de ezek így vannak valóban, nekik pedig mindenképpen. Tehát nagyon-nagyon fontos a szűrés. Ezekkel a szűrő programokkal és ezekkel a akciókkal és ilyen kampányokkal, mint a látás hónapja, tudunk sok embert, az átlagosnál sokkal több embert elérni, megszólítani és behívni a szaküzletekbe.
8: És ez csak a szaküzletekről szólt, tehát már ugye azok is fizikailag kötött helyen vannak. Szűrőbuszok ebben a programban vannak?
9: A látás hónapjában nincsenek. A látás hónapja az csak konkrétan a szaküzletekre szól, de a Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett személyzeti szűrőprogram a szűrőbuszokkal keresik fel kifejezetten a felzárkózó településeket. És kifejezetten azt a lakosságot keresik, akiknek nagyon korlátozottak lennének egyébként a lehetőségei arra, hogy a következő nagyobb település a városba elmenjenek a szaküzletekbe.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Veszélybe kerülhet a magyar állampapírok adómentessége. Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mert a magyar állampapírok kamata adómentes, más uniós országoké viszont nem. De mi történne, ha megszűnne ez az előny, és milyen hatással lenne az államadósság finanszírozására? Erről beszélgetett a Kulcskérdések tegnapi adásában Hatvanitót Erika Balogh Csabával, az Államadósság Kezelőközpont vezérigazgató helyettesével, és Madár Istvánnal, a Portfólió vezető elemzőjéből. Ebből hallanak most részletet.
12: A lakosság kezében 14.663 milliárd forintnyi állampapír van, és az államadósság 22,1%-át birtokolják. Mi lenne az Államadósság Kezelőközpont számára az a lakossági állampapír állomány, amely fölött már nem is érdemes tovább növelni ezt a láb?
13: Picit távolabbról indítanék, hogy az Államadósság Kezelőközpontnak az a feladata, hogy biztosítsa az állam finanszírozását, ezt stabilan tegye meg, lehetőleg a legalacsonyabb költség mellett, de itt a kockázatra is figyelnünk kell. És ezt egy olyan stratégiával valósítja meg az Államadósság Kezelőközpont, amelyben több pilléren áll, és ekközül a három fő pillér közül az egyik a lakosság, és ahogy szerkesztő asszony említette, ez egy valóban egy 20% körüli viszonylag jelentős állomány, de emellett nagyon fontos a forint intézményi állampapírok, ami picivel több mint 50%-át teszik ki, tehát ez a nagyja, igazából ez a fő finanszírozási forrás, illetve a külső külföldi deviza, alapvetően deviza kötvények finanszírozása, az a 30% közelében van picit az alatt. Tehát ami nagyon fontos, hogy három pillére van az adósság finanszírozása, finanszírozásnak, és mind a három nagyon fontos, tehát hogy nehéz így sorrendet állítani a három közül, és itt ami nagyon fontos szempont, amit említettem, is a költség. És talán az elmúlt időszakban, ami fontos változás volt, mind a forint intézményi, mind a devizakötvények esetében, de a forint kötvények esetében is csökkentek ezek a finanszírozási költségek. Ugye a kormányváltást követően egy gazdaságpolitikai fordulat is történt. Egyrészt az EU-val való kapcsolat rendeződött, az EU forrásokhoz hozzáfér az ország, ami másik változás, talán még fontosabb, hogy a kormány kitűzte, hogy 2030-ig teljesíteni kívánja az euró csatlakozás feltételeit, és szeretné vezetni az eurót Magyarországra. Ez a nagy gazdaságpolitikai változás a külföldi professzionális befektetőket és a hazai befektetőket is nagyon pozitívan érintett, és ezért egy jelentős kereslet áramlott mind a forint, mind a deviza kötvények irányába. Ez nagyon megkönnyítette és olcsóbbá tette az államháztartás finanszírozását, és ugyanezt lekövetve a lakossági papírokra, és itt visszakanyarodnék az eredeti kérdésre. Lakossági állampapírok esetében is volt lehetőség az államadósság kezelőközpontnak csökkenteni az év elején még 7% közelében lévő kamatokról, most ilyen 5,5% közelében, és ezzel nagyjából összeért az intézményi állampapír hozamokkal a lakossági állampapír, tehát kiegyenlítődött a kettő közötti különbség. És itt ami nagyon fontos, hogy igazából mind a három pillérre támaszkodunk, és az lényeges, hogy egyikben sem szeretnénk túl magas költséget vállalni azért, hogy esetleg növeljük, de hogyha ezek a költségek egymással nagyjából kiegyenlített szinten lehetnek, akkor ahol erősebb kereslet van, arra fele fog elmozdulni az állomány. Ebben az idei évben, ami jellemző, hogy az intézmény forint intézményi papírokon nagyon-nagyon erős a kereslet, tehát ott emelkedett az állományunk az év elejéhez viszonyítva. A lakosságinek icipici emelkedés volt, de inkább azt mondanám, hogy stabil az állomány, tehát ott nem volt érdemi változás.
12: Madár Istvánt kérdezem, hogy a lakossági állampapír kereslet mértéke mitől függ?
14: Alapvetően nyilván függ attól, hogy a lakosság általánosságban mennyire szeretne megtakarítani, illetve természetesen attól, hogy ezen a megtakarítási piacon az állam a lakossági állampapírokkal milyen sikerrel vesz részt a versenyben, vagyis hogy jellemzően milyen magas kamatokat kínál. Amennyiben a kamatok növekednek, akkor természetesen az állampapírok iránti kereslet is nő. Láthatunk erre vonatkozóan egészen extrém mozgásokat, például amikor talán még emlékeznek rá a hallgatók is, nagyon megemelkedett az infláció, majd visszasüllyedt a lakossági állampapír kamatok, ezt kicsit késve reagálva realizálták, és az infláció követő papíroknak szép magas maradt a kamata, már alacsonyabb infláció mellett, és akkor például érezhető volt egy rendkívüli népszerűsége a lakossági állampapíroknak. De összességében valóban az a helyzet, hogy ez az 1/5-ös súly, ez a 20%-os súly, amiben most beállt, mondhatjuk úgy talán kicsit ilyen egyensúlyi helyzetbe ez a lakossági állampapír piac, ez egészségesnek tekinthető. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve államadósságkezelő központ is leginkább azt mérlegelheti, hogy körülbelül az intézményi állampapírok kamatát odaadva a lakosságnak, ugye tranzakciós költségmentesen, hiszen gyakorlatilag ezt így tudja a lakosság adómentesen és kezelési költségmentesen hozzáférni, ebben akar-e valamit változtatni. Amennyiben az AKK úgy gondolja, hogy ebben nincsen további előrelépésre szükség, akkor szépen tudja a lakossági kamatokkal beállítani azt, hogy nagyjából ezen a szinten maradjon ez az állomány. Természetesen a lakosság magatartása időközben változhat, de azért én azt látom, hogy ez egy elég stabil piac. Nagyon sokszor voltak az elmúlt években is ilyen kicsit ijesztegető, pánikkeltő, vagy akár csak nagy mozgásokra spekuláló találgatások, és aztán kiderült, hogy a lakosság azért elég stabil ahhoz, hogy nem ad el pánikszerűen, nem vásárol mániákusan, hanem egy folyamatosan gyarapodó, majd aztán ezen a szinten beálló állomány alakult ki, ami azt gondolom, hogy jelen pillanatban egészségesnek tekinthető.
12: Itt van Balogh Csaba, tehát ő tud válaszolni arra, hogy vajon az államadósságkezelő központ akar-e ezen változtatni.
13: Amint említettem, tehát ez a három pillér fontos számunkra, és a kereslet-kínálat viszonyait itt is nagyon fontos érvényesíteni, ahol érzünk egy erősebb keresletet, és ezzel a költség tudatos hozzáállásunknak megfelelően tudunk növelni, akkor ott növelünk, de nincsen egy ilyen előre elhatározott cél arra, hogy akár a lakosságit, akár a többi számottevően változtassuk. Ami talán nagyon fontos, és Istvánnak a mondataiban is szerepelt, és én szeretném kiemelni, hogy ugye említettem, hogy a külföldi, illetve az intézményi befektetők nagyon pozitívan értékelték ezt az előző hónapokbeli változást, de elmondhatom ugyanezt a lakosságról is, hiszen itt azért vannak olyan változások, amik a kockázatosságát vagy a kockázat érzékelését változtatták még pozitív irányba a lakosságnak, hiszen egyrészt egy nagyon alacsony inflációs környezetben érkeztünk, és ez is indokolhatja, hogy egy alacsonyabb 5,5% körüli hozam is vonzó ajánlat a lakosság számára, a másik pedig, hogy általánosságban a hazai gazdaságpolitika kockázata kiszámítható. megbízhatósága nőtt, kockázata csökkent, ami előre tekintve megint csak azt jelzi, hogy várhatóan nem kell számítani újabb, nagyobb hozamugrásokra, és emiatt is volt az a változás, ami szintén nagyon fontos, hogy áttért a lakosság a István által említett infláció követő papírokból, most egyre többet tudunk értékesíteni a fix kamatozású állampapírokból, ez most már van egy fix MÁP nevezetű állampapírunk, ami több mint 5000 milliárd forint állományt tartalmaz már. Ez az államadósságkezelő szempontjából is egy stabilabb, kiszámíthatóbb költséget jelent, tehát az a mi szempontunkból is kedvezőbb, illetve tükrözi a stabil várakozását a lakosságnak, hogy ezt vásárolják. Tehát itt van egy ilyen változás.
12: Hogyha magasabb kamattal kellene, tehát az állampapírok kamatának adómentessége, ha mégsem így marad, mert ugye a brüsszeli figyelmeztetésnek érvényt kell szerezni, akkor elképzelhető, hogy magasabb kamattal kell kompenzálni a lakosságot. Madár István, hogy látja, milyen hatása lenne ennek a lakossági vásárlási kedvre?
14: Ez esetben az effektív kamat, amit elérhet a lakosság, miután ugye azzal kell számolnia, hogy le kell adózni a kamatjövedelem egy részét, akkor természetesen ez enyhíthetné, mérsékelhetné a vásárlási kedvet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyelőre nem érdemes ennyire előre szaladni. A portfólió is mérlegelte, hogy mik azok a lehetőségek, amik közül választhat most a kormány, és hogy a mostani műsor felvezetőjében is elhangzott. Az egyik nagyon logikus választás az lehet, és én merek spekulálni, valószínűleg az államadósság kezelő központ kevésbé, hiszen a pénzügyminisztérium van ez a döntésjoga, de mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon logikusnak tűnik az, hogy inkább érdemes megadni a külföldi állampapírok után is az adómentességet, hiszen a magyar lakosság nem nagyon vásárol külföldi állampapírokat.
3: Időjárás.
15: Hideg front vonul át felettünk. Először éjszakon, majd késő délelőtt a délnyugati megyék kivételével másutt is csökken, felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap. Délelőtt még kisebb esőzápor előfordulhat, délután nem várható csapadék. Az északnyugati szél átmenetileg több helyen erős lesz, majd estére mérséklődik. A csúcshőmérséklet ma 16 és 22 fok között várható. A hétvégén ciklonörvénylik térségünkbe, délfelől ismét megnövekszik a felhőzet, és szombat estétől csapadék is érkezik. A leginkább az Alföldet érintheti, kiterjedt tartós eső is előfordulhatott. Hungaromet ZRT, Pátkai Zsolt.
3: Közlekedés.
16: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a Gyáli úton befelé a határúti felüljáró után. Csak egy sáv járható, torlódásra kell számítani az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a külső sávban. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában. Mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Kávária tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Krúdy Gyula utca után darúzás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervízúton tudnak közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé az Albert Flórián út után, mert vízvezetéket javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Jó reggelt kívánok! A híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentést. Az utóbbi hónapok legtöbb civil áldozatát követelő orosz támadás történt Ukrajnában. Napos, szeles idő várható. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurko Szilvia hozzátette, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntető ügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaznak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. A rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találat ért. Orosz légicsapás érte az egyik szomszédos települést, valamint Zaporizsját is. Legkevesebb 6 civil életét vesztette, többen megsérültek. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót. A műveletekben 2 meghaltak. Kábítószer kereskedelem mellett kínzások parancsba adásával is vádolják Nicolas Maduro volt venezuelai elnököt és feleségét. A vádirat szerint több ellenzéki aktivistát, valamint amerikai állampolgárt is erőszakkal vallattak a dél-amerikai országban. A Maduro házas párt az amerikai hadsereg az év elején vette őrizetbe, majd egy New York-i börtönbe hurcolta. Büntetőperük várhatóan nyár elején kezdődik. Napközben felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenhol mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk. Hírekkel 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
7: 6 óra 32 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Csütörtökön ismét 10000-ek vonultak utcára Franciaországban. Párizsban a Bastille téren vízágyút és könnygázt is bevetettek a rendőrök a tüntetők ellen. A tiltakozások már harmadik hete tartanak. A diákok a tanárhiány, a túlzsúfolt osztályok és a leromlott állapotú iskolák miatt elégedetlenek. A rendőri fellépés is egyre nagyobb felháborodást vált ki, miután több fiatal súlyosan megsérült. A francia kormány most sürgős intézkedéseket ígér, a diákok azonban nem elégedettek a válaszokkal, és jövő kedre újabb országos tüntetést hirdettek. De hogyan válhatott az oktatás helyzete ekkora társadalmi és politikai válsággá Franciaországban? Erről beszélgetek Ablonci Bálinttal, a Válasz Online újságírójával. Jó reggelt, Bálincia!
17: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
7: Ami most Franciaországban történik, az oktatásról szól, egy oktatási válság, vagy politikai válság, vagy egy mélyen gyökerező társadalmi válság. Mit látunk a napokban, most már hetekben?
17: Hát egymásra épülnek a különfajta válságok. Tehát ahogy említetted, van egy politikai válság, lényegében 2024 óta nincs kormánytöbbség Emmanuel Macron államfő mögött, és jövő tavasszal elnökválasztást tartanak, mert minden politikai erő ennek megfelelően a választásokra sandít, és nagyon nehéz olyan költségvetést összeeszkábálni, amit mindenki megszavaz, vagy legalábbis egy többség megszavaz, és esetleg takarékoskodási intézkedések vannak benne. És itt a második pont, a válság második rész. Franciaország nagyon nehéz gazdasági helyzetben van, államadósság folyamatosan növekszik, csak idén 80 milliárd eurót költ kamatteherre a francia állam, tehát emlékeztetőnek az egész oktatási költségvetés összesen 64 milliárd euró, gazdasági növekedési problémák vannak, tehát ez mindenképpen hozzáadódott, és van egyfajta társadalmi rossz érzület, azt kell, hogy mondjam. Tehát itt hosszú évek óta rakódnak egymásra különfajta társadalmi feszültségek, a bevándorlástól elkezdve nyugdíjasok problémájáig, egyebekig, és úgy tűnik, hogy ez most a legfiatalabb generációkat is elértem, ez az egymásra rakódó válság.
7: Amit ugye felsoroltam, hogy mi minden miatt kezdődött a tiltakozás a diákok szempontjából, tanárhiány, túlzsúfolt osztályok, leromlott iskolák, olyan kicsit, mint hogyha a magyar diáktüntetőknek a tiltakozásait olvasnánk, azt gondolhatná innen távolról egy magyar állampolgár, hogy hát a fejlett nyugaton biztosan egészen más problémákkal küzdenek már az oktatási rendszerben. Hogy történt, hogy a francia oktatási rendszer ugyanilyen hasonló problémákkal küzd, mint a magyar?
17: Ugye az ember megnézi az OECD, tehát a legfejlettebb országokat tömörítő nemzetközi gazdasági szervezet adatait, akkor látszóan Magyarország sokat költ oktatásra, de ha kivonja a harmadból az ember a tanári béreket, akkor már is kevésbé jó a helyzet. Tehát az látszik, hogy valóban hosszú-hosszú évek óta elég keveset ruháznak be az oktatás materiális, tehát anyagi feltételeibe, és elég sok beszámolót lehetett olvasni arról, hogy valóban elég sok iskolában, nyilván nem mindenütt, de elég sok iskolákban elég rossz a fizikai környezet. Ráadásul jellemzően amik amúgy is csomó más probléma, mondjuk nagyvárosok elővárosaiban találhatóak, sok a hátrányos helyzetű gyerek, bevándorlási, integrációs problémák vannak, ezekben az iskolákban nem nagyon szeretnek a tanárok menni, hogyha elvégezték az egyetemet és az eredmények alapján oda kerülnek, akkor előbb-utóbb elmenekülnek onnan, tehát nincs megfelelő mennyiségű oktatási személyzet, kisegítő személyzet, tehát általában úgy néz ki, hogy egyébként is nehéz helyzetben lévő oktatási intézményben megint látszanak azok a problémák, amelyek amúgy is léteznek a rendszer egészében.
7: Miközben a kérdésemet felteszem, majd mondom neked, hogy egy kicsit néha akadozik a hangod, úgyhogy nem tudom, van olyan pont, amikor tökéletes, de hogyha van egy biztosabb pont a lakásban, akkor hogyha odamész, azt megköszönöm, és közben pedig a kérdésemet is felteszem, hogy azt már megszokhattuk, igazából a francia tüntetések képeiből, hogy mind a tüntetők radikálisabban szoktak fellépni, mint amit mi a Budapest utcáin megszoktunk, mint pedig a rendőrök radikálisabban szoktak fellépni. Amit most látunk, az mennyire extrém mégis még ezen belül is, vagy mennyire extrém attól, hogy egy elhúzódó hetekig tartó tüntetés sorozatról van szó?
17: Hát azt kell mondani, hogy nem extrém, tehát a francia van egy alapvető kettősége, hogy egyfelől nagyon intelligens.
7: Most nem jobb, hanem rosszabb lett a helyzet, ami a hangodat illeti.
17: Akkor megpróbálok, igen, mozogni, nem tudom, most hallatszódik-e.
7: Most tökéletes, igen.
17: Tehát a francia politikai kultúrának van egy érdekes kettősége, hogy egyfelől része a civilizált, nagyon intelligens vita, másfelől pedig az a brutális politikai erőszak az utcákon, ami egyébként nem csak most, hanem általában is jellemző, legalább 1968 óta rendszeresen különböző hullámokban visszatér az utcákra. És amit most látunk, hát valóban sérültek, több száz rendőr megsérült, előállítottak 4000 fiatalt, és nagyon súlyos sérülések is voltak már. Tehát a francia rendőrség használ olyan tömegoszlatú gránátokat, amiket senki más nem használ Európában, és volt olyan tüntető diák, akinek például leszakadt az egyik karja, amikor visszapróbál dobni egy ilyen gránátot, van, aki fél szemére megvakult, tehát tényleg durva dolgok történnek. Hát ez része, abszolút része a francia politikai kultúrának, és hát aztán pontosan az erőszak miatt nyilván nagy feláborodás van, és ez újabb és újabb hullámokat, erőszak hullámokat szül, tehát úgy tűnik sokszor, hogy nagyon nehéz kilépni ebből az erőszak hullámba, és nyilvánvalóan a rendőrök is, amikor ugye rendet föl kell tartani, és brutálisan megtámadják őket, egyébként nem is feltétlenül a diákok, hanem mindenfajta rendbontók, meg anarchisták szivárognak be a tüntetők soraiba, akkor ők elég határozottan, és aztán elég agresszíven lépnek föl.
7: A számok azt mutatják, hogy a francia társadalom nagy-nagy többsége, 70% fölött támogatják a diákok követeléseit. Ugyanakkor azt is látni, hogy a tiltakozásoknak viszont már 55% véget vetne. Mennyire következik ebből az, hogyha hosszan elnyúlik, és ráadásul ilyen erőszakos jeleneteket látnak hosszan a franciák, akkor szép lassan a diákok mögül is kihátrálnak?
17: Hát ez könnyen elképzelhető, és ráadásul, ahogy említettem, van egy elég feszült politikai légkör, elnökválasztásra készül az ország, és azért különösen a szélső baloldal az engedetlen Franciaország részéről látszik egy elég határozott politikai szándék, hogy megpróbálják a saját céljaikra felhasználni ezt a tüntetés sorozatot, és a Macron elnök örökségét, illetve a Macron örökségét vállaló jelölteket próbálják ezzel elhitelteleníteni, tehát ez is nyilvánvalóan, aki nem az engedhetetlen Franciaországra, de látja az ágáló képviselőiket az utcán, azoknak ez nyilvánvalóan nem tetszik, illetve hát az se tetszik, itt tegnap jött ki egy új felmérés, amely szerint a franciák jelentős része egyébként kifejezetten haraggal szemléli, nem magát a tiltakozást, hanem az ezt kísérő erőszakot, illetve azt, hogy a 3000 intézmény közül 375 gimnázium, középiskola még mindig felfüggesztett oktatással bír, tehát nem tanulhatnak a diákok, azok sem egyébként, akik szeretnének, mert a többiek egész egyszerűen blokkolják a bejáratokat, és ez érezhető feszültséget és frusztrációt kelt nagyon sok emberben.
7: Mennyire függ össze maga a tiltakozás, meg mennyire a helyszínileg is Franciaországban, mennyire a szegényebb régiókban látjuk ezt? Tehát ez szociális kérdése, és van-e az egésznek egy olyan háttere, hogy nem tudtak mit kezdeni sok esetben a bevándorlással, a bevándorlóknak, az oktatási rendszerbe való integrálásával, illetve a társadalmi mobilitással?
17: Ez abszolút megfigyelhető, igen. Van egy nagyon érdekes tanári beszámoló egy Grand Continent nevű folyóiratban, ahol egy párizsi külvárosban tanító tanár beszél a körülményekről, arról, hogy milyen módon vesznek részt ebben a tiltakozásban azok a diákjai, akik bevándorló hátterű családból származnak, és nagyon nehéz őket integrálni, nagyon nehéz őket megfelelő szintű oktatáshoz jutni. És még egy elemet hozzátesz, ami általános probléma, nem is feltétlenül szociális probléma. Azt mondja ez a tanár, hogy ugye tavaly szeptemberben Franciaországban is betiltották az iskolai mobil használatot, és ő azt érezte tavaly szeptember óta, hogy sokkal ingerlékenyebbek, izgatottabbak a diákjai, mint ha megvonnának egy függőtől valami fajta szert. És azt mondja, hogy egyszerűen az említett egymásra rakódó feszültségek ezért is csapódnak ki, és nyilván ott csapódnak ki elsősorban, ahol amúgy is egy csomó gond van, jellemzően ezek külvárosi, túlzsúfolt, bevándorló környezetben lévő iskolák.
7: Mire számítasz, mi lehet most az elkövetkező napokban, hetekben ennek a kifutása? Meddig tud ez a konfliktus eszkalálódni?
17: Ugye nemrég az oktatási miniszter bejelentette, hogy a elég komoly helyettesítési problémákat igyekeznek megoldani, tehát rengeteg helyről érkezik olyan panasz, hogy nincs megfelelő számú tanár, és nem tartják meg az órákat, ezt megpróbálja az oktatási kormányzat valamilyen módon pótolni. Költségvetési vitát érdeklődéssel fogja figyelni az ember, hogy milyen módon szerepel ez a típusú igény majd az új költségvetésbe, tehát kap új forrásokat az oktatás, de azért valahol miközben nyilván nem lehet a végtelenségig lezárva tartani gimnáziumokat, középiskolákat, az az érzés az embernek, hogy felületi kezelés az tud lenni, de hogy olyan mélyen húzódó konfliktusok és olyan régen meglévő konfliktusok vannak e tiltakozás mögött is, amik nem fognak eltűnni esetleg attól, ha jobban megoldják a helyettesítéseket, vagy kap plusz forrásokat az oktatás, úgyhogy szerintem ez még téma lesz a jövő tavaszi elnökválasztáson.
7: Ezt akartam kérdezni, hogy ez egészen jövő tavaszig, amíg politikai pont nem kerül az ügy végére, elhúzódhat?
17: Én nem gondolnám, hogy maguk a tiltakozások addig elhúzódnak, tehát nyilván előbb-utóbb azért azok az iskolák is, amiket blokkolnak a tüntetők, azok is újra megnyitnak, de azért a probléma az egészen biztos, hogy itt lesz, már csak azért is, mert tényleg minden politikai erőnek, minden jelöltnek kell mondani valamit az oktatásra, de hát ezek a problémák hosszú évtizedek óta jelen vannak Franciaországban, és egyelőre nem látszik, hogy különösen ebben a költségvetési helyzetben, amit említettem, úgyhogy komoly megtakarításokat kellene elérni a francia államnak, hogy finanszírozhassa önmagát. Ebben a kérdésben mikor és mennyi pénz jut, illetve ráadásul a problémák egy jó része nem is feltétlenül pénzkérdés. Itt visszautalok a bevándorló hátterű fiatalok integrációjára. Nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek, és egyelőre nem feltétlenül látszik, hogy miként lehetne megoldani őket.
7: Ablonci Bálint, köszönöm szépen, hogy ilyenkor a reggel is rendelkezésünkre álltál.
17: Köszönöm szépen.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: Atomreaktort telepítene a Holdra az Egyesült Államok, Oroszország és Kína is. Újra kiéleződött ugyanis az űrverseny. Az országok nem csak ismét embert küldenének a Holdra, hanem állandóan lakott bázisokat is építenének. Ehhez azonban folyamatos áramellátásra van szükség, amit a tervek szerint atomreaktorokkal biztosítanának, bújtás szinti összeállítása.
18: Two, one, zero. 1969. július 16-án indult el az Apollo 11 űrexpedíció a floridai Kennedy űrközpontból. A küldetés legénységét Neil Armstrong parancsnok, Edwin Buzz Aldrin Holdcom pilóta és Michael Collins, a parancsnoki egység pilótája alkotta. A misszió célja az volt, hogy elsőként juttasson el embert a Hold felszínére. Kis lépés az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Így hangzott Neil Armstrong, amerikai űrhajós azóta híressé vált mondata, miután 4 nappal a felbocsátást követően az első emberként léphetett a Hold felszínére. Az űrmisszió történelmi mérföldkő volt az emberiség számára. Az expedíciót a későbbiekben még 5 sikeres holdra szállás követte, melyek közül az utolsó az Apollo 17 volt 1972-ben. Csaknem 54 év elteltével azonban a Hold ismét az űrkutatás középpontjába került. Az Amerikai Egyesült Államok, valamint Oroszország Kínával együttműködve azon dolgozik, hogy újra embert juttasson az égitestre. Erről már a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója beszélt, Kis László a felkelőnek hangsúlyozta. Az országok célja emellett egy olyan holdbázisnak a kiépítése, amely az állandó emberi jelenlétet biztosítaná az égitesten.
19: A Holdunk az ugye egy eléggé barátságtalan hely, nincsen légkör a felszínén. A nappali oldalon, amikor süt a nap, akkor plusz 180 környékére emelkedik a hőmérséklet Celsiusban, éjszaka pedig lehűl minusz 130 fokra. Tehát a teljes hőingás az kb. 300 fok. 2 hét nappal, 2 hét éjszaka, ez ugye a Hold rendkívül lassú tengerkörű forgásának a következménye, hiszen pontosan annyi időt fordul meg a saját tengerkörül, mint amennyi alatt körbejárja a Földünket. Tehát napelem táblákkal 2 hétig az ember jó el van, és akkor sütögetheti a pecsenyejét, 2 hétig pedig fagyoskodik, gyakorlatilag a mély fekete űr hidegében.
18: Kis László hangsúlyozta, a napelemmel ellentétben a nukleáris erőmű képes lenne akár holdi éjszakán is kedvező körülményeket biztosítani az ember számára. A szakember azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy már a radioaktív hűtőanyagot tartalmazó reaktor földkörüli pályára juttatása is kockázatokkal járna.
19: Az egy másik kérdés, hogyha vettem maga a reaktor is. Már mondjuk ott van a helyszínen és meghibásodik. Hogy bármi történik vele, hogy a Hold felszínén nincsen légköri védelem, jönnek mennek a becsapódó mikrometeoritok, makrometeoritok, kavicsok az égből hullanak, és azok adott esetben el is találhatják az egyébként jól működő reaktort, és akkor azok is okozhatnak nukleáris balesetet. És akkor mit csinálunk a Holdon, mondjuk itt kiukadt nukleáris reaktorra? Erre szerintem még igazából nincs kidolgozott protokoll.
18: A Holdra tervezett atomreaktorok azonban jelentősen eltérnének a Földön működő erőművektől. Erről már Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója beszélt a felkelőnek.
20: Sokkal nagyobb teljesítményre van szükség a Földön egy integrált villamos energiarendszerben, mint mondjuk egy holdbázison. Tehát addig, amíg egy földi atomerőmű néhány 100 vagy inkább 1000 megawatt teljesítményű, addig mondjuk ebben a NASA programban egy 100 kilovattos teljesítményű reaktorról beszélünk, tehát ez 10.000-szer kisebb, mint mondjuk egy tipikus földi atomerőmű. Ennek következtében egy ilyen holdi reaktornak a rendszerei, a felépítése nagyon-nagyon más lenne, mint egy földi reaktoré.
18: Aszódi Attila hozzátette, emellett az atomerőműnél alkalmazott üzemanyag is eltérő lenne. A holdbázisra tervezett reaktoroknál olyan üzemanyagot használnának, ami egy esetleges balesetnél is képes lenne magában tartani a radioaktív anyagokat, ezzel megóvva a környezetet.
21: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
22: Kitérítse meg Ukrajna háborús költségeit, az európai adófizetők vagy Oroszország. Egy új javaslat szerint az Európai Unió átvehetné az Európában maradt 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyonkezelését, hogy annak a hozamából támogassa Ukrajnát. A terv azonban komoly jogi és pénzügyi kérdéseket is felvet. Kugyele Tamás és Dercsényi Dávid összeállítása következik.
23: Ukrajna nehéz tél elé néz. Miközben Oroszország folyamatos légitámadásokkal fenyeget, Kijevnek egyre nagyobb gondot okoz előteremteni a háború folytatásához és az ország működéséhez szükséges pénzt. Az ukrán pénzügyminiszter szerint jövőre 70 milliárd euró hiányzik a költségvetésből, az Európai Unió által már megígért hiteleken és támogatásokon felül is. A pénz nagy részét várhatóan az EU-nak kellene előteremtenie. De miből? Hugo Dixon, a The Russian Transfer, az orosz átutalás nevű kezdeményezés egyik alapítóját kérdeztük.
24: You're left
0: with this really two choices. Either
2: igazából két lehetőség van. Vagy az európai adófizetők állják a számlát, vagy Oroszországgal fizettetjük meg a háború költségeit, hiszen ő okozta a károkat. Erre föl lehetne használni azt a 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont, amelyet Moszkva az Ukrajna elleni 4,5 évvel ezelőtt támadásakor az Európai Unióban hagyott, és amit azóta befagyasztottak.
23: Az ötlet, hogy az EU-ban nagyrészt elektronikus számla egyenlegekben tartott orosz tőke hozamát Ukrajna támogatására fordítsák, nem új, de a módjáról eddig nem tudtak megegyezni az európai vezetők. Leginkább azért, mert az összeg túlnyomó részét, 185 milliárd eurót a belgiumi Euroclear nevű pénzintézetnél tartják, és Belgium attól tartott, hogy ha megengedné, hogy ehhez a pénzhez hozzányúljanak, Oroszország rajta állna bosszút.
2: Ezért az az új ötletünk, hogy a befagyasztott orosz vagyont ki kellene vonni Belgiumból, és az Európai Uniónak kellene átvenni a kezelését. Ez nagyjából olyan lenne, mintha valaki átvinné a bankszámláját a Deutsche Banktól a BNP Paribashoz. Ezzel Belgiumot és az Euroclear-t is meg lehetne védeni az esetleges orosz megtorlástól. Nem csak a pénz kerülne át az EU-hoz, hanem a vele járó felelősség is. Így Belgium helyett az egész Európai Unió vállalná a kockázatot. Bár de Wever, belga miniszterelnök is egy hasonló javaslatot tett tavaly októberben. Akkor azt mondta, hogy ha bárki hajlandó átvenni az egész számlát, felőle viheti.
23: Az Európai Unió jogszabállyal utasíthatja a pénzintézeteket. Ez történt akkor is, amikor Ukrajna megtámadása miatt befagyasztották ezeket az orosz számlákat. Elvileg tehát megteheti azt is, hogy egy új uniós működtetésű intézményben gyűjti őket össze. A terv mellett szeptemberben közös levélben állt ki 122 európai parlamenti képviselő. Az uniós országok közül pedig leginkább Svédország, Hollandia, Lengyelország és Spanyolország támogatja az elképzelést Hugo Dixon szerint. Azonban nem arról van szó, hogy az orosz szuverén vagyon tőke részét kobozná el az Európai Unió, hangsúlyozta a Kossuth Rádiónak Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense. Az unió terve alapvetően az, hogy annak a hitelnek a kamatait, amit az Európai Unió most Ukrajnának folyósít, Ukrajna az orosz tőke kamataiból fizethesse vissza.
4: Ukrajnának ezeket az összegeket az Európai Unió a saját újonnan kialakított hitelezési konstrukcióiban kínálja, ami azt jelenti, hogy a piacról vesz föl hiteleket az Európai Unió, ezeket nem Ukrajna részére veszi föl, hanem európai részre, és ezekből fizeti ezeket a tőke kölcsönöket Ukrajnának. Viszont ugye ennek van egy tőke visszafizetési, illetve egy kamat visszafizetési része, és itt elsősorban a kamatoknak a visszafizetésére lennének ezek a jövedelmek átcsoportosítva.
23: Ha az Európai Unió Ukrajna javára szeretné befektetni ezt a tőkét, jogilag arra hivatkozhat, hogy Oroszország, mivel kárt okozott Ukrajnának, jóvátételt kell fizessen neki, mondta a szakértő.
4: Ugye az államfelelősségnek a jóvátételi logikája az, ami megszólítható, illetve az ENSZ közgyűlésnek 2022. novemberében volt egy felhívása, ami legitimálja azt, hogy a központi banki immunitás alatt álló tőkének a hozamait valamilyen módon vissza lehet csatornázni a rendszerbe.
23: Ennek ellenére egy ilyen lépés nagy kockázatot jelent az Európai Uniónak, és a kimenetele is bizonytalan. Egyrészt nagy kérdés, hogy Oroszországot egy jövőbeli békeszerződés keretében rá lehet-e kényszeríteni egy ilyen megoldást. Másrészt megingathatja a nemzetközi piac bizalmát az európai pénzintézetekben és az európai pénzügyi szabályozásban.
4: Az Európai Unió keretében létrejövő új konstrukció és számos kérdőjelet hagy maga után, hiszen ez azt jelenteni, hogy az Európai Unió idézőjelben kényekedve szerint áttehetne letéti számlák kezelésének a tulajdonjogot, még a tőke tulajdonjoga az meg is maradna Oroszországnál, tulajdonosoknak a beegyezése nélkül a letét kezelőnek a tulajdoni helyzetét befolyásolná áthelyezni egy magáncégtől tulajdonképpen Európai Uniós szintre, és hát ez ugye nem jó üzenet lenne valószínű a pénzügyi világban, hiszen a különböző országok nagyon figyelnek arra, hogy milyen pénzügyi stabilitási kockázatok jelentkezhetnek, és ez biztos, hogy negatívan hatna arra, hogy milyen pozícióban van az Európai Unió is, illetve Belgiumban az Euroclear, vagy éppen Luxemburgban a Clearstream.
23: A jövő héten Európai Uniós csúcs találkozót tartanak, és a tervek szerint az unió vezetői újból a támogatásukról biztosítják Ukrajnát. Habár arra nem lehet számítani, hogy a vezetők részletesen megtárgyalják ezt a régóta vitatott ötletet, arra viszont igen, hogy szóba kerül az ukrán költségvetés rémisztő jövő évi hiánya, aminek a kezelése az egész Európai Unió érdeke.
21: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
22: Több helyen is járványos megbetegedéseket okoznak a vírusok Magyarországon. Hajdúhatházon hepatitis fertőzés miatt küldtek haza gyerekeket egy óvodából, egy Veszprém vármegyei iskolában pedig csak nem 200 diák és tanár lett rosszul a kalici vírustól. Közben egyre több a koronavírusos beteg, és a napokban két majomhimlős esetet is azonosítottak Magyarországon.
5: Fertőtlenítik a helyiségeket és az eszközöket a Hajdúhatházi Városi Óvoda épületében, ahol a hepatitis A vírus, vagyis fertőző májgyulladás miatt négy csoportból is hazaküldték a gyerekeket.
6: Négy gyermek megbetegedéséről tudunk, aki hepatitis A vírussal fertőződött meg, és a megelőzés érdekében ugye a gyerekek kontaktok voltak, ezért kellett a négy csoportot bezárni.
5: Mondta Tótné Komor Erika, a Hajdúhatházi Óvoda igazgató helyettese. A hepatitis A hasi fájdalommal, lázzal és sárgasággal járó betegség általában magától elmúlik néhány hét alatt, de a teljes felépülés akár egy-két hónapig is eltarthat.
8: Gyere csak, szia!
5: Egyre több a koronavírusos és a felső légúti panaszos beteg is a zalaegerszegi házi orvosi rendelőben.
10: Végtagi fájdalmak, illetve hőemelkedés, lázszerűség.
5: Sorolta panaszait Tanai Vilmos beteg. A házi orvos azt mondja, ahogy elindult az iskola és az emberek visszatértek a munkahelyükre, a vírusok gyorsan terjednek a közösségekben. Ma már szinte csak akkor derül ki, hogy covidos valaki, ha elveszti a szaglását, vagy tesztet készít.
24: A tünetek is vírusfertőzésre utaló jeleket mutatnak, gyengeség, általános rossz közérzet, esetleg láz, torokfájás van, aki rekedtséggel jelentkezik, illetve kísérheti a betegséget, tányinger hasmenés is. Ezek vírusfertőzésre utaló jelek, ami akár egy covid is lehet.
5: Mondta Hóbor Miklós gyermekorvos. Ősszel először a Covid terjed, ami novemberben csúcsosodik, majd decemberben érkezik az influenza, ami pedig február-márciusban tetőzik.
25: Nagyjából végig szintben szoktak lenni az úgynevezett náthavírusok, tehát a rinovírusok, a metapneumovírus és az RSV, tehát az óriás sejtes vírus is, de általában ez utóbbi szokta a legnagyobb esetszámot okozni, és a vége felé a légzőszervi járványnak, tehát március-áprilisban pedig az RSV szokta átvenni a vezető szerepet.
5: Mondta a Rusvai Miklós virológus. A légúti megbetegedések mellett más vírusfertőzésekre is figyelmeztetnek a

0: ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüvegajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
1: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vaktan Kahidze monumentális requiemjét vezényi. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: 99, 98, 97.
3: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
7: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: 7 óra van, ez a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 2026. október 9-én pénteken, Dénes napján. Én Benyó Rita vagyok, az időjárás részleteivel és friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
6: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Novák József és a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
10: Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány.
9: Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke.
10: Ma már csak elszórtan lehetnek záporok.
9: Most pedig következnek a részletek. Legalább 16 éven át érkeztek jelzések a bicskei gyermekotthonban történt szexuális bántalmazásokról, de ezeket nem kezelték megfelelően. A többi között ezt is tartalmazza az a kormányzati jelentés, amely az ott történt visszaéléseket tárta fel.
10: Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár hangsúlyozta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át. Ezekből kiderül, hogy a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Azt is megfogalmazta, hogy ha jól működött volna az állam, a pedofiliáért azóta jogerősen elítélt Vásárhelyi Jánost ki sem nevezhették volna.
11: Feltehető, hogy sokkal több áldozata volt az igazgató bántalmazó működésének, mint ahányan sértetként a büntető eljárásban szerepeltek, illetve azóta a nyilvánosság előtt vállalták azt, hogy ők is érintettjei voltak a gyerekotthon keretei között elkövetett abuzív bántalmazó működéseknek.
10: 7:30 után a Felkelő vendége lesz Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár, akit Benyó Rita műsorvezető a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés további részleteiről kérdez.
9: 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre a kormány, jelentette be a miniszterelnök, ugyancsak a bicskei jelentés ismertetésekor. Magyar Péter közölte, ebből azok a 18 év felettiek igényelhetnek kártérítést, akik az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatályba lépése után akár egy napot is eltöltöttek gyermekvédelmi programban.
10: Emellett közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert léptetnek életbe. Az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket. A kormányfő arról is beszélt, hogy az előző politikai vezetésnek tudnia kellett arról, hogy mi történt a bicskei gyermekotthonban. Magyar Péter szerint Orbán Viktor volt kormányfőt és Pintér Sándor volt belügyminisztert, pedig felelősség terheli a gyermekvédelemben elmaradt vizsgálatok miatt.
12: Egy pedofil igazgató nem tud 20 éve.

0: át bűnszervezetet működtetni egy gyermekotthonban, egy állami gyermekotthonban úgy, hogy közben a körülötte a fenntartók, a minisztériumi vezetők erről semmit sem tudnak. Balogh Zoltán, Soltész Miklós, Cibere Károly és az akkori vezetők nem hallgathattak tovább. Miért volt olyan fontos ennek a pedofil bűnözőnek a pályáját egyengetni, illetőleg a felelősségre vonás alól mentegetni?
1: A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntető ügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Az ellenzéki párt úgy véli, ez az oka annak, hogy csak most hozták nyilvánosságra az augusztus végén elkészült dokumentumot.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük az ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak.
1: Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és a parancsnokát még nem hallgatták ki. Az ügyben 5 embert gyanúsítanak, mindannyian szabadlábon védekeznek.
3: Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke. A Kecskeméti Járási Bíróság elutasította a politikus szabadlábra helyezési kérelmét.
1: Az intézkedés október 25-éig van hatályban, az esetleges meghosszabbításáról később dönt a testület. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét június végén vették őrizetbe különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Rajta kívül az NKO ügyben mások mellett Hankó Balázs volt minisztert és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták.
2: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
3: Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, közölte a pénzügyminiszter.
1: Kármán András példaként említette, hogy a jövőre életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyont terheli, nem a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintettre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. A tárcavezető emellett hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára.
3: Bővülhet a bérlakásépítés a Vekerle Sándor programmal, állapította meg a GKI Gazdaságkutató ZRT. Elemzésük szerint hatékonyabb jogi háttérrel az üresen álló lakások egy részét is hasznosítani lehetne. Csak a fővárosban 120-130 ezer lakás érintett.
1: Az utcáról a lakásba egyesület alapító társelnöke a Krónikának arról beszélt, a lakhatási válság a lakosság harmadát érinti Magyarországon. Kovács Vera szerint Budapesten és a nagyobb városokban leginkább a megfizethetőség a probléma. Vidéken főleg a szegregált lakóhelyek és az alacsony lakásminőség jelent gondot.
4: Régóta hiánypótló lépés az, hogy legyenek megfizethető bérlakások a rendszerben. Ami fejlesztendő terület még, ez a lakhatás mint közszolgáltatás, lakhatás mint szociális szolgáltatás keresztülése. Tehát az, hogy a családsegítőknél a gyermekvédelmi ellátórendszerben, főleg a kiléptetéskor, vagy az intézmény kiváltáskor ne csak mint megfizethető lakásállomány, hanem mint szociális szolgáltatás is megjelenjen a lakhatás biztosításnak.
3: Új modell sorozat gyártását kezdi meg ősszel a BMW Debrecenben. A Neue Klasse sorozatba tartozó, tisztán elektromos iX4 típussal az alföldi üzem tovább erősíti szerepét a cég globális hálózatában.
1: Az autóipari koncern közleményében emlékeztetett arra, hogy Debrecenben a termelés megkezdése óta egy év alatt már több mint 50 ezer járművet gyártottak, köztük a népszerű iX3-as modellt, amelyet kevesebb mint egy év alatt felfuttattak. A gyár jelenleg több mint 5000 dolgozót foglalkoztat.
3: Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú kaf villamos. A típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként.
1: Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. A beszerzést az Európai Unió több mint 42 milliárd forinttal támogatta.
2: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
5: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolic, az AEK-Atén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet. Az Újpest nyerte a rangadót a férfi futszál NB1-ben, mivel 4-2-re legyőzte az eddig hibátlan Veszprémet a 8. fordulóban. Hiába egyenlített 4 gólos hátrányból az utolsó harmadban a Budapesti Jégkorong Akadémia a Brassó vendégeként, hosszabbítás után 5-4-re kikapott a Jégkorong Erste Ligában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra nyert odahaza a Feha 19 ellen, és a Deac a Csíkszereda otthonában győzött 2-1-re. Köszönöm a figyelmet!
2: Közlekedés.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében, a 33-as kilométernél csak egy sávon lehet haladni.
2: Időjárás.
1: A következő órákban fokozatosan felszakadozik a felhőzet, már csak elszórtan lehet zápor, zivatar. A szél mérséklődik, délután 16-22, késő este 1-12 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra múlt 10 perccel.
3: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés.
1: Új modell sorozatgyártását kezdi meg ősszel a BMW Debrecenben.
3: Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú kapvillamos. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 7:30-kor, krónikával legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
6: Műsorajánló.
2: Dr. Kossuth.
7: Élete során minden 8. magyar nő találkozik a merrákkal. Bár az időben felismert daganatnál a túlélés csak nem bizonyos, a hölgyek több mint fele mégsem jár rendszeres szűrővizsgálatra. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Kérdezünk szűrésről, kezelésről és a gyógyulásról is. 0630 9666. Kérdezzenek önök is.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
8: Újabb 3 évre választották meg Túri Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, miközben az intézmény jövője körül egyre élesebb vita is zajlik. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia az MMA közhatalmi szerepének megszüntetését kéri, és más művészeti szervezetek is átalakítanák a kultúra támogatási rendszert. A tét nem kicsi, az MMA idei költségvetése csaknem 14 milliárd forint, és továbbra is fontos szerepe van az állami kulturális támogatások elosztásában. Milyen felelőssége van az akadémiának az elmúlt évek kultúrpolitikájáért, és miért maradt meg a szerepe a kormányváltás után is? Itt van velünk Túri Attila, az MMA régiói elnöke, újra választott elnöke. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van.
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
8: Egy kritikával fogok kezdeni. Tegnap volt egy nagyon izgalmas vita a Válasz podcaston. Elsimon László és Csáki Judit vitatkoztak, és az a mondat hangzott el Csáki Judittól, hogy ha holnap megszűnne az MMA, akkor senkinek fel se tűnne, nem hagyna maga után űrt. Tud nekem mondani olyan konkrétumokat, ami ön szerint a magyar kulturális élet elveszítene az MMA nélkül?
9: Hát nézze, véleményekkel én nem vitatkozom. Véleménye mindenkinek van. Talán ez egy kicsit éles, ez a megfogalmazás. Én azt gondolom, hogy az MMA alapvetően teszi a dolgát, azt a dolgát, ami a 2011-109-es törvényben 20 pontban van felsorolva. ezt kell betöltenie, mint minden akadémiának van egy célja. A Magyar Művészeti Akadémia, és ha már a SZIMA szóba került, a SZIMA-nak a szervezete is ilyen értelemben hasonló, egy horizontális jellegű kulturális szervezet. Ugye, tehát több náluk osztálya, nálunk tagozatai vannak, 9 tagozattal működünk, tehát van egy átlátásunk a magyar művészeti kulturális élet felett. Az, hogy mit csinál az MMA, nyilván nem akarom kenni ezt a dolgot, és nehogy félreértsék a hallgatók, de ugye kevesen tudnák azt megmondani, hogy mit csinál mondjuk egy tudományos akadémia, azért vagy mit azt, csinál.
8: Pont ezt akartam kérdezni, azért a Magyar Tudományos Akadémiánál látjuk azt, hogy egyetemekkel tart kapcsolatot, stratégiát alkot, külföldi tudományos intézményekkel tart kapcsolatot. Az MMA-ról ugyanezt nem nagyon látja a nyilvánosság.
9: Ez kétségtelen, és ez egy nagy hiányossága az
8: de
9: MMA-nak.
8: De nem ez lenne a feladata? Stratégia alkotás? Az
9: ez a feladata.
8: A kulturális életbe való beágyazás és a többi.
9: Ezt teszi is. Az, hogy ez látható, vagy mennyire nem látható, én szeretek önkritikus lenni, mert ebbe a világba talán hogy mondjam, túl sok a kivetítés, és az a mondás, hogy magyarázkodás. Nem, kétségtelen, hogy ennek a közláthatósága még kevés. Tisztelettel nyilván a MTA-hoz képest azért mi egy meglehetősen fiatal szervezet vagyunk. Építjük ki ezeket a csatornákat. Az ösztöndíjrendszerünk 8 éve működik, ami 3 évre ad ösztöndíjat fiatal, idézőjelbe tett fiatal művészeknek, azért a művészet az nem 20 éves korba érik meg, hanem nagyjából 30 éves kortól lehet igazán azt mondani, hogy valaki már letett valamit az asztalra. Ezen kívül működtetünk intézményeket, ilyen például a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ, amit megkaptunk, mint feladatot.
8: És ez önöknél amikor... van a legjobb helyen egyébként? Vagy akár a műcsarnok önöknél van a legjobb helyen?
9: Ez nem a mi döntésünk. Ez tényleg nem a mi döntésünk. Tehát mi kaptunk egy feladatot, és ezt a feladatot én azt gondolom, hogy erőnkhöz képest nagyon rendesen látjuk el.
8: Ja, nem a mi döntésünkben az is benne van, hogy nem feltétlenül az ön feladatuk.
9: Tisztelettel, aki ismeri a nemzetközi akadémiáknak a rendszerét. Ha jól emlékszem, akkor mondjuk Olaszországban 7 akadémia van, Franciaországban mindig vitában 3 vagy 4 akadémia van, tehát a Bozárton kívül vannak még akadémiák. Nagyon-nagyon különböző szerepek. A Velencei Akadémia kifejezetten egy gyűjteményi akadémia. A Római Akadémia, ha jól tudom, akkor inkább az oktatással foglalkozik, stb. Nem sorolom föl ezt a dolgot. Tehát amit a társadalom egy akadémiára, mint feladatként oszt, azt csinálja.
8: Világos. Térjünk rá kicsit az NKA pénzekre. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, azt mondta, azt állította, hogy a forrás biztosításával ön is egyetértett. Ön pontosan mire adta meg az egyetértését?
9: A 2006 évi költségvetésre, amiben az összes kollégiumnak
8: 2026.
9: Rosszat mondtam? Igen, elnézést, 2026-os költségvetéssel értettem egyet. Ami a kollégiumok közti pénzfelosztást tartalmazta, ami a bizottság döntésein alakult.
8: Tudott-e ön erről a 17 milliárdos keretről, és tudta-e, hogy aztán mi módon lett szétosztva?
9: Természetesen nem. Ha tudtam volna, akkor ez azért ez egy komoly kategória, én nem akarom ezt a dolgot minősíteni, folyik egy ügyészségi vizsgálat, az ügyészség majd meg fogja mondani. Én nem véletlenül kérettem be, amikor nyilvánosságra került ez a felosztás a kezelő alaptól, hogy egyáltalán mire ment ez a dolog, ki kell nyitni ezt a papírt, és elég hamar látja az ember, hogy itt valami azért olyan furcsaság van.
8: És akkor ön is azt mondja, hogy itt valami furcsaság van.
9: Én ennyit mondható tisztelettel, én törvénytisztelő állampolgár vagyok, megvannak a megfelelő szervek, én nagyon, hogy mondjam, nem tartom hasznosnak azt, hogy előre prejudikálunk ítéleteket, ki a bűnöző és ki nem a bűnöző. Attól működik egy társadalom, attól működik egy demokrácia, hogy megvannak ezek a szervek, és bizalommal fordulunk ezek felé, és azt mondjuk, hogy vizsgáljátok meg.
8: Magáról, az ideiglenes kollégiumról, annak igen. összetételéről ön tudott?
9: Hát természetesen, ahogy létezik egy ilyen kollégium, hogy ne, hát azért ez nem... Uh-huh. És azt is tudom, és azt is érzékeltem, hogy ebbe se az MMA-nak, se szakmai szervezeteknek delegáltja nincsen, csak a miniszter által delegált személy. Pont.
8: Ugye az MMA alapításától már, mint hogy a közhasznú felruházásától kezdve azért a politika célkeresztjében van. Amikor megalakult 2011-ben, már akkor azt mondták, hogy ez egy politikai indítatású szerv, ideológiai alapon működik, ideológiai alapon oszt pénzt, és most nagyon sokan azt mondják, hogy úgy működött, mint ahogy most, amit a nagy közönség most az NKA pénzekkel lát. Mennyire ideológiai alapon szerveződik az MMA tagsága, ösztöndíj rendszere, és a többi.
9: Nem, ideológiai alapon ez egyértelmű és világos, tehát ez könnyű bárkire rámondani, hogy ő ilyen vagy olyan, ugye ez az a vád, ami ellen nagyon nehezen lehet védekezni, hisz ha egyszer valaki azt mondta, akkor azt mondta. Nem ideológiai alapon, ha ideológiának tekintjük a nemzet iránti elkötelezettséget, a művészet iránti feltétlen elkötelezettséget, elkötelezettséget a művészi szabadság, az átláthatóság irányába, akkor ideológia. Én nem gondolom, hogy ezt annak kell tekinteni. Ha ezt politikainak gondoljuk ezt a dolgot, azért elég rendes viták vannak az MMA-n belül is, magánbeszélgetésbe bárhogy, amiben máshogy gondolkodnak emberek, máshogy gondolkodnak az elmúlt kormányról, adott esetben a mostani kormányról. Ez egy természetes dolog. Művészet szabad, és a gondolkodás is szabad, ettől jó. Erre tartunk klubesteket, hívunk meg vendégeket, hogy ezeket kibeszéljük, ezeket a dolgokat. A legveszélyesebb dolognak, és ezt nem idehazai jelenség, ez egy világjelenség, hogy ilyen vagy-vagyjá vált a világ. Tehát vagy ez, vagy az. Vagy egyik párt, vagy másik párt. Vagy egyik gondolat, vagy másik gondolat. Ez egy nagyon-nagyon káros dolog. Én tudom, hogy egyszerűbb azt mondani, hogy fekete vagy fehér, de az életünk, és erre fölhívnám a figyelmet, nem ilyen.
8: Igen, ugyanakkor a volt miniszterelnök Orbán Viktor múlt hétvégén egy fórumon arról beszélt, hogy Hankó Balázs végre olyan minisztere volt, aki a pesti liberálisoknak nem adott támogatást, az aberrációt, hazafiatlan, LMBTQ tartalmat nem támogatta, és igazából ezért van ez az egész támadás sorozat. Emiatt az egész kultúra finanszírozásról lehet, hogy most sokan azt gondolják, hogy ugyanez alapján működött.
9: Én úgy gondolom, legalábbis amit mi átláttunk, vagy amit én átláttam, az nem, legalábbis részünkről nem ez volt, de az egész NKO-ba, akik ültek, én úgy tudom, hogy nem volt ebből vita. Voltak, legyünk őszinték, volt egy-két kollégiumba erősen úgy tűnik, hogy mondjam, ilyenfajta nyomás. Bocsánat, én visszahívtam a kollégium vezetőt, illetve nem neveztem ki.
8: Hol volt ilyen nyomás?
9: Ilyen szép irodalom. De,
8: mert nem. Simon László vezetése nem, ott nem, van, nem?
9: Nem. Orbán János Dénes.
8: Nem,
9: mert azt mondtam, hogy így nem lehet viselkedni. Ez nem az MMA és nem a magyar kultúra. Nem lehet egy oldalúnak lenni dolgokba. Nézze, egy olyan országba, ahol kevés vagy gyenge a mecenatúra, nem megyünk most bele itt reggel a történelmi háttérbe, hogy miért. Abba az államra talán egy kicsit túlzottan nagy szerep hárul a kultúra éltetése. És most nem csak a finanszírozás, mondom, szervezés és finanszírozás és sok minden tekintetében. Nálunk nincsenek nagy és híres magándíjak. Pritzker, stb. Történelmi dolog. Lehet arról beszélni, hogy milyen jó lenne, ha lenne, de ezek évtizedek, mire egy ilyen igazán kialakul. Az egyetlen igazán nagy, de lehet, hogy több van, az a Prima Primissima díj. Hála az alapítóknak, és hála azoknak, akik ezt fönteszik, de itt túlzottan nagy szerep hárul. Ez egy történelmi
8: világos
9: dolog.
8: Nagyon rövid időnk van, úgyhogy igen, egy rövid választ szeretnék kérni. Tar Zoltán arról beszélt, pár órával ezelőtt rakta ki a Facebookra, hogy az MMA-nak a felülvizsgálata is megkezdődött. Azokat a tevékenységeket, amelyek összefüggnek a Fidesz-KDNP önkényuralmi törekvéseivel, felülvizsgáljuk. Önt megkeresték-e már? A tárcával egyeztettek-e már? Tud erről?
9: Tárcával egyeztettem 3 hete körülbelül, de ez a hír most, én most hallom itt reggel. Természetesen állunk elébe változatlanul, és ezt miniszter úrnak is elmondtam, az MMA nem pártpolitikai intézmény. Voltak olyan emberek, akik ezt számon kérték rajtam annak idején, de akkor is mereven visszautasítottam, a művészet nem pártügy, hanem ennél sokkal magasabb dolog.
8: Legyen így, Túri Attila, az MMA újra választott elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8: Több mint 21 milliárd forint TAO támogatást követelnek vissza a sportszervezetektől szabálytalan elszámolások miatt, ebből több mint 7 milliárd forint behajtása már sikertelenül zárult. De hogy a többi pénzzel mi van a Fradi várossal és a többi, arról Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkárral beszélek. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
8: Milyen szabálytalanságokat találtak, és kik a legnagyobb adósok ebben a 21 milliárdos TAO pénz költésben?
10: Szerte ágazó, a lényeg az, hogy állami támogatásról beszélünk, és egyébként nem mind bűnesetről van szó, hanem bármilyen olyan félrecsúszás miatt, amivel nem sikerült egy projekt, akkor visszafizetési kötelezettség van, ez egy általános szokás ugye az állami támogatásnál, és van, amikor a támogatott ezt nem tudja teljesíteni. Ilyenkor a támogató, jelen esetben sportszövetségek vagy a sportállamtitkár, a nemzeti, a NAV-hoz fordul, és a NAV végzi a dolgát. Az elmúlt 4 évről beszélünk egyébként. Szokták kérdezni, hogy sok vagy kevés ez. Ez nem nagyobb, mint az uniós átlag.
8: Világos. Ugye itt összesen 125 milliárdról beszélünk évente. Januártól mi változhat a rendszerben? Mitől lehet szabályosabb, mitől lehet tisztább, és a többi?
10: Lassan 2 hónapja dolgozik, egy kicsit több is már egy munkacsoport, amely pont ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy a jövő évtől a sportfinanszírozás milyen formában zajlódjon, milyen módon menjen az a folyamat, ahol a támogatás kiosztásától, támogatókirat elkészítésétől az egész folyamatot szabályozzuk az ellenőrzésig bezárólag.
8: Itt van egy másik ügy, a Fradi város ügye, ugye a Ferencváros 25 milliárd forintot kapott a Fradi város projektjére. A minisztérium feljelentést tett, Kubatov Gábor koncepciós eljárásról beszél, és hát még az ön családját is elérték ennek az ügynek a hullámai, még a fiát is. Miért ekkora érzelmi ügy ez, és mit gondol, hogy mennyire lehet ezt így fair módon tisztázni, hogyha közben meg ilyen indulatok vannak körülötte?
10: Hogy miért érzelmi ügy? Mert a sport maga az érzelem. Érzelem és szenvedély. Ezt talán mindenki tudja, aki sportpályákon járt, vagy belül, pályán belül, vagy pedig a lelátón, hiszen nap mint nap látjuk, hogy milyen érzelmeket képes gerjeszteni egy-egy mérkőzés, egy-egy sportesemény. Ez szerintem teljesen természetes dolog. A Ferencváros pedig Magyarország legnagyobb klubja és legnagyobb szurkolótáborral rendelkező klubja. Nyilván mozgatja az emberek gondolkodását, fantáziáját, hogy mi történt, és vannak olyan szélsőségek, amik például hát én személy szerint nyilván elítélem, ahogy hallom, elég sokan elítélik, de ez egyes eset, azért ezt szeretném kijelenteni, én messze menőkig nem kapcsolnám össze a Ferencváros teljes egészével, pláne nem a Soroksárral.
11: Tesz jogi lépéseket egyébként?
10: Nem, nem gondolom, hogy jogi lépéseket kellene tennem.
11: Júliusban azt mondta, hogy korábban a Magyarországon rendezett világversenyek költségvetését súlyosan túlárazhatták. Találtak-e erről már konkrét számokat, bizonyítékokat? Lesz-e ebből feljelentés?
10: Ez ennél kicsit nehezebb dolog, mert ezek az események nem az államtitkárság keretein belül zajlottak, úgyhogy mi ebben nem tudunk lépéseket tenni. Ez ugye az NKOA Enerű égisze alatt zajlott, de egyébként zajlik az átvilágítása ezeknek az eseményeknek is.
11: Utolsó rövid kérdés, ugye a hét híre volt, hogy az 2036-os olimpiát megpályázhatjuk. A sportállamtitkárság mennyire vesz részt ennek a kidolgozásában? Mit tud elmondani nekünk?
10: Elnézést, tehát nem pályázat van, nem párbeszéd
11: igen, igen.
10: van, tehát ugye ez egy párbeszédes folyamat az utóbbi időkben, és korábban a pályázatnak is, és a párbeszédnek is az a jellemzője, hogy ezt két fél folytatja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve egy adott város, és az adott nemzetnek az Olimpiai Bizottsága. Nálunk ez a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, jelen pillanatban ők az illetékesek ebben a kérdésben.
11: Kálnoki Kis Attila, köszönöm, hogy itt volt, remélem, hogy mi hamarabb hosszabban is a stúdióban is beszélgethetünk.
10: Köszönöm szépen.
2: Közlekedés.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban az egyes villamos helyett a Közvágó híd és a Budafoki út Dombóvári út között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A Rákóczi hídon Budára a Pesti híd főnél a belső sáv nem járható. Torlódás alakult ki a Könyves Kálmán körúton a Gyáli úttól. Baleset nehezíti a haladást a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Két óra 30 perc, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. A központi nyomozó főügyészséget bírálta az aranykonvoj ügy miatt a miniszterelnök. Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az orosz elnök. Napos, szeles idő várható. Ismét a központi nyomozó főügyészséget bírálta a kormányfő. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, botrány, hogy az ukrán aranykonvoj ügyében eddig csak kis rendőröket hallgattak ki és gyanúsítottak meg, míg az akció kitalálóját és parancsnokát nem. Közben Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktort, hogy tisztázza a nyilvánosság előtt, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. A Fidesz úgy reagált, szerintük az akcióval sikerült véget vetni az ukrán maffia Magyarországon keresztüli pénzszállításának, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az iráni kollégájával tárgyaló orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a helyzet megoldásáért. Masoud Pezeshkian, iráni elnök ugyanakkor a párbeszéd iránti elkötelezettsége mellett arról beszélt, hogy az Egyesült Államok minden egyes tárgyalás alkalmával újra támadást indít ellenük. Az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra, amelyben egy férfi és egy 5 éves gyermek ült. A dominikai köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. Zoran Mamdani polgármester elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a New Yorki bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől. Ismét komoly gondokat okoznak az indonéziai erdőégetések Malajziában. A mérgező füstköd miatt az ország egyes régióiban és a fővárosban, Kuala Lumpurban bezártak az iskolák. Az erdőégetés okozta rossz minőségű levegő Indonéziában az utóbbi években olyan mértéket öltött, hogy az átterjedt a szomszédos Malajziára és Szingapúrra is, a légszennyezettség pedig elérte a kritikus szintet. Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével, szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, a szél megerősödik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 8 órakor krónikával jelentkezünk.
2: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
8: 7 óra 33 perc van, és ahogy előbb is hallhatták, a mikrofonnál Benyó Rita. Érzékeny téma következik, és így is fogjuk kezelni, mert hogy már a kormány szóvivői tájékoztatón Gyurkó Szilvia is így kezelte, és így beszélt a kérdésről, mert hogy a gyermekvédelemmel folytatjuk. Jeleztek a gyerekek, jeleztek a dolgozók, volt rendőrségi eljárás, és számos ellenőrzés is, a Bicskei Gyermekotthon igazgatója mégis hosszú éveken át bántalmazhatta a rábízott gyerekeket. A később elítélt igazgató közben kitüntetéseket kapott, az ellenőrzések pedig rendre mindent rendben találtak. A most nyilvánosságra került az az átfogó Bicskei jelentés, amely azt vizsgálja, hogyan hagyta cserben a gyermekvédelmi rendszer és az állam az áldozatokat. Ezekre a kérdésekre Gyurkó Szilviával keressük a választ. Köszönöm szépen, hogy itt van ma reggel. De mielőtt belekezdünk, Forris Mátyás anyagát hallgassuk meg, és még egyszer kérem a hallgatókat, hogy figyeljenek arra, hogy érzékeny téma következik.
13: Már 1990 előtt felmerült a szexuális visszaélés gyanúja Vásárhelyi Jánossal szemben, mégis kinevezték a Bicskei Gyermekotthon igazgatójává. Ismertette a vizsgálat eredményét a gyermekvédelmi államtitkár. Gyurkó Szilvia elmondta, 3 év telt el, 1993-ban már Bicskén is jelezték, hogy átlépi a határokat a rábízott gyerekekkel.
14: Ha jól működött volna a magyar állam, már 1990-ben sem lehetett volna őt kinevezni.
13: Vásárhelyi János életvitel szerűen a gyermekotthon épületében lakott.
14: Vásárhelyi János választotta ezt a gyerekotthont, hogy itt dolgozzon. Mindent megtett azért, hogy itt maradhasson, és a magas falak mögött a saját üzemeit véghez vihesse.
13: És mindeközben a helyi hatóságokkal is bizalmi viszonyt alakított ki. Most a jelentésből idézek. A gyerek nyomatékosan kéri, hogy a bicskei hatóságokat, rendőrség, gyámhivatal ne értesítsük az általa elmondottakról, mert az elkövetővel az ott dolgozók jóban vannak és segítenének neki. Mások a fejüket fordították el.
14: Van olyan felnőtt munkatárs, aki azt a gyereket, aki azért kér segítséget, mert azt tapasztalja, hogy az igazgató illetlen módon ér hozzá, azt ajánlja a gyereknek, hogy akkor próbálja meg elkerülni, hogy egyedül marad az igazgatóval, és akkor inkább ne menjen be az ő szobájába, tehát hogy így védje meg magát.
13: 2011-ben több gyerek is beszélt a bántalmazásokról, rendőrségi eljárás indult, de később a gyerekek visszavonták vagy megváltoztatták a vallomásaikat. A mostani jelentés szerint manipuláció és zsarolás is lehetett a háttérben.
14: Amikor itt a hatalmi játszmák keretében és egyéb dinamikák mentén megváltoztak a tanúvallomások, megváltoztak a gyerekek által előadottak, akkor a rendszer megkönnyebbült.
13: A visszavont vallomások miatt a nyomozást megszüntették. Később fontos iratok tűntek el. A vizsgálat során több aktának most csak a nyilvántartási nyomát találták meg.
14: Szándékos eltusolásról a 4 akta esetében merül fel nagyon alapos gyanú.
13: Egy Bicskén nevelkedett fiatal 2016-ban öngyilkosságot követett el. Korábban maga is érintett volt a bántalmazási ügyben, de nem bizonyított, hogy a történteknek köze lett volna a halálához. Ugyanakkor a kapcsolódó dokumentációnak itt is nyoma veszett.
14: Kerestük ennek az öngyilkosságnak a dokumentációját, és a gyerekvédelmi papírokban nem találtuk meg. Tudtuk az interjúból, hogy ez a fiú korábban is megkísérelt már öngyilkosságot, és az arra vonatkozó dokumentációt sem találtuk meg. Minimális irat tanúskodott arról, hogy valami történt, amit az akkori papírok rongálásként tartottak számon, és nem úgy, mint egy gyereknek az öngyilkossági kísérletét.
13: 2013 és 16 között 8 ellenőrzés volt a Bicskei otthonban. 3 alkalommal hatósági, 5-ször pedig fenntartói vizsgálat zajlott, mindent rendben találtak. Az otthont korábban egyenesen mintaintézetként mutatták be a külföldi partnereknek.
14: És az egész intézmény úgy tűnik föl, mint egy mintaintézmény, ahova külföldi delegációkat visznek, amelyek más gyerekotthonok elé is mintaként állítanak.
13: Magyar Péter miniszterelnök a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy szerinte a bicskei ügyről a legmagasabb szinteken is tudni kellett.
0: Egy pedofil igazgató nem tud 20 éven át bűnszervezetet működtetni egy gyermekotthonban, egy állami gyermekotthonban úgy, hogy közben a körülötte a fenntartók, a minisztériumi vezetők erről semmit sem tudnak.
13: A Kossuth Rádió kérdésére, miszerint a jelentés nyomán várhatók-e újabb feljelentések, a miniszterelnök azt mondta, az ügyészségnek hivatalból kellene eljárást indítania.
0: Hogyha egy hatóság elolvassa ezeket a jelentéseket, vagy szüksége van több információra is bekéri, akkor saját maguknak kell elindítani az eljárásokat, akár a központi nyomozó főügyészségnek.
13: A kormány most lehetővé tenni, hogy a gyerekek közvetlenül és névtelenül jelezhessék a bántalmazást az intézmény vezetőjét megkerülve. Emellett 1 milliárd forintos jóvátételi alap indul az egykori áldozatok támogatására.
11: És ahogy mondtam, itt van velem Gyurkó Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. És akkor innen folytassuk, mi a vizsgálatból az összkép, vagy az az új felismerés, aminek eddig nem voltunk birtokában?
14: Az összkép az új felismerés, tehát az, hogy összeáll egy képé az a folyamat, ami 1990-től 2016-ig, illetve 2023-ig ugye a kegyelmi döntésig tartott. Mi nem voltunk kíváncsiak az igazságszolgáltatási eljárásra, vagy az, hogy mi történt a rendészet berkein belül. Mi csak azt néztük, hogy a gyerekvédelmi rendszerben hogyan vált ketté az, hogy a gyerekek segítséget kérnek, jeleznek, van már egy büntető eljárás 2011-ben, ami sikertelenül zárul, és az a világ, amiben Bicske, ahogy itt a háttéranyagban is elhangzott, egy mintaintézmény, ahol tulajdonképpen minden rendben van, és mindenkit rendben találnattak. Nyilván minket az érdekelt, hogy hogyan lehet megelőzni, azon túl, hogy persze készítsünk egy olyan jelentést, ami lehetőséget ad arra, hogy zárni lehessen ezt az ügyet, zárni az áldozatokban, zárni a közösségben, tovább lépni rajta, de nem a felejtés révén, vagy a szőnyeg alá söpréssel, hanem egy szembenézés lehetősége után úgy tovább lépni, hogy tényleg a gyerekvédelem innentől azt tudja mondani, hogy tanultunk ebből az ügyből, meghoztuk a szükséges változtatásokat, és innentől kezdve sokkal-sokkal kisebb az esélye annak, hogy valaki bekerül a rendszerbe, aki bántalmazó, és hogyha bekerül, akkor meg tudjuk előzni azt, hogy hosszú időn keresztül visszaélhessen gyerekekkel.
11: Itt egy szörnyetegről és egy ragadozóról beszélünk, és egy nagyon extrém példáról, vagy általánosabb képet is mutat ez az egész rendszerről.
14: Nem lehet azt mondani, hogy itt csak egy ember történetéről van szó, hogy ezt sose szabad elfelejteni, hogy ő nem egy magányos gerilla harcosként a dzsungel közepén volt, hanem egy közösségben, ahol igenis a többiek magatartása, működése, úgy egyáltalán az a fajta szervezeti kultúra, amit ő maga köré kialakított, illetve az ágazati irányítás felől meghatározott, meg megfogalmazott elvárások, azok mind befolyásolták azt, hogy az emberek kihez lojálisak, a rendszerhez lojálisak, a vezetőhöz lojálisak, vagy pedig a gyerekekhez, hogy tényleg transzparens módon működik-e egy intézmény, ahol mindennek következménye van, annak is, hogyha valakit alaptalanul gyanúsítanak meg, és annak is, hogyha valakit alapos gyanúval fogalmaznák meg valakivel kapcsolatban azt, hogy ő elkövetett valami oda nem való dolgot, vagy valami fajta bántalmazást.
11: Ugye a jelentésben az is olvasható, hogy 48 ember esetében összesen 199 jelzést most vizsgál az államtitkárság, és hogy felismertek valamilyen mintázatot. Igen. Mi ez a mintázat, és mi az, amit most vizsgál?
14: Igen, hát ugye a Bicske jelentésnél is egyértelmű volt, aztán a Szőlő utca kapcsán is egyértelmű volt, és aztán még azóta is az asztalunkra kerültek olyan intézményen belüli bántalmazási esetek, ahol azt látjuk, hogy az egy egységes mintázat, hogy a gyerekek, illetve ott dolgozó munkatársak, az esetek döntő többségében már csak volt munkatársak, mert elhagyják, vagy olyan helyzetet teremtenek számukra, hogy elhagyni kényszerülnek az intézményt, jelzéseket tesznek
15: tesznek azzal kapcsolatban, hogy valami nem oké, de ezek a jelzések nem érnek össze, hanem egymástól függetlenek maradnak, és egyedi jelzéseket a belső vizsgálatok, illetve az ellenőrzések lezárnak azzal, hogy nincs kellő bizonyíték, vagy adott esetben a gyerek visszatáncolt, vagy adott esetben a munkatárs azt mondja, hogy inkább nem tartom fent a vallomásomat, tehát hogy olyan dolgok történnek, amik mögött állhat hatalmi dinamika, egy zsarolás, egy kényszerítés, vagy egyszerűen egy élethelyzet, de nem áll össze egy képé, hogy van valaki, akivel már ötször, valakivel szemben már ötször érkezett jelzés, és mind az öt külön-külön nem áll meg, de ha az ötöt egyben nézem, akkor igenis kialakul az a kép, hogy itt van valaki, aki nem oké módon működik. Ez az egyik, ami nagyon jól tetten érhető volt. A másik pedig az, hogy olyan belső vizsgálati rendre van szükség, amiben nem általános tudással rendelkezik a fenntartó, aki azt lefolytatja, hanem speciálisan tudja például, hogy a szexuális bántalmazásnak milyen következményei vannak. A szexuális bántalmazás a gyerekkori szexuális visszaélés egyik tipikus következménye, hogy az emlékek töredezetté válnak, hogy nem egységes az a kép, ahogy valaki visszaemlékszik arra a bántalmazásra, amit elkövettek vele szemben, hogy a trauma miatt az ő működése adott esetben szélsőséges lehet, hogy nagyon gyakran ilyenkor megjelenik a szerhasználat, megjelennek a konfliktusok, egy agresszívabb működés, tehát a gyerek maga válik problematikussá, amit egy rossz értelmező úgy foghat föl, hogy ne higgyünk neki, hiszen ez egy problémás gyerek, ahelyett, hogy abban a kontextusban értelmezni, hogy igenis itt arról van szó, hogy egyszerűen normális tüneteit látjuk egy abnormális eseménynek, ami a bántalmazás volt.
11: De ez akkor most azt is jelenti, hogy 48 olyan ember van ma a gyermekvédelemben, akikről önöknél ég a piros lámpa, akikre vizsgálatot kellett indítani.
15: Ez így van.
11: Van-e elég szakember ehhez, amit most az előbb elmondott, mert ez egy speciális tudás, igen, speciális érzékenységgel, és közben nyilván egyébként az ilyen-olyan büntető ügyekben is pont ugyanezeket a szakembereket, igen, kell használni. Igen. Van elég ember erre?
15: Hát ugye nem csak az ember a kérdés, hanem a módszertan is, tehát mind a kettőn dolgozunk, a szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos speciális módszertanon a többszöri jelzéssel érintett szakemberek vonatkozó belső vizsgálati módszertanon is. Amit első lépésként már megtettünk, az az, hogy összegyűjtöttük azoknak a kollégáknak a számát, akik forenzikus képzéssel rendelkeznek, tehát azzal a speciális tudással, ami képessé teszi őket arra. 22-en, ami nem kevés egyébként, tehát hogyha mobil tímekben gondolkodunk, és ugye az előzetes becsléseink szerint olyan 6-8-7 az az idő, amit szánni kell egy ilyen vizsgálatra minimum, és mi három fős tímekben, csapatokban gondolkozunk, ahol van az integritás oldalról képviselet fenntartói oldalon, van egy szakmai képviselet, ami a gyerek és a közösségi dinamikákat tudja vinni, illetve a minisztérium oldaláról egy kvázi független képviselet, mert hogy ez is a Bicskei ügynek a tanulsága, hogy meg kell teremteni a távolságot a fenntartó és a fenntartott között, mert még a lelkiismeretesebb működés esetén is az egy tendencia, hogy a fenntartó, ha talál is valami hibát, alapvetően abban érdekelt, hogy azt, ha jelzi is, de hát business as usual, tehát hogy menjenek tovább a dolgok, majd kijavítják őket, majd később ránézünk, és azt láttuk ennél a jelentésben, ezt is írtuk bele, hogy a jelentések és a belső vizsgálatok eredményei egy idő után önmagukat erősítették, vagy egymást erősítették, és az előző, és nincs itt semmi látnivaló vizsgálat alapot adott a következőnek, hogy nincs itt semmi látnivaló, miközben a helyzet meg azonos volt, és amikor kiment valaki vizsgálni, elmondták neki, hogy de hát ez volt itt 2 éve is, meg 1 éve is, és akkor rendben volt, és akkor
11: tehát
15: azt mondták,
11: nem vizsgált
15: hogy...
11: igazából már a második, harmadik, negyedik vizsgálat, hanem csak elfogadta azt, hogy az első rendben talált
15: részben, mindent? Részben elfogadta, részben pedig nem élt azzal a gyanúperrel, hogy akkor mélyebbre kellene ásni, hiszen úgy ment oda eleve, hogy itt egy jó intézményhez jövök, csak behúzom a kötelezőket, és legfeljebb az iktatási rendszer, vagy az adminisztráció, vagy a benzinkártya használatával kapcsolatban fogok megállapításokat tenni, de hát mindenki túlterhelt, ilyet elénk fordulhatnak, és nem történt meg az érdemi vizsgálat. Egyébként azt is meg kell jegyezni, hogy vannak olyan ellenőrzési mechanizmusok, amiknek nem része a bántalmazásoknak a feltárása, tehát azok sokkal inkább adminisztratív ellenőrzések. Ettől független függetlenül már 1998 után, illetve aztán később 2016 után a bántalmazással kapcsolatos jelzéseknek igenis kellett volna, hogy nyilvántartása legyen.
11: Amikor a bicskei igazgatóról beszéltek az elmúlt években, és akár felvetették a kitüntetését, a közös fotózkodást és a többi, akkor az a válasz érkezett, hogy hát miért lenne dolga mélyebben ismerni egy előterjesztést akár egy miniszternek, egy miniszterelnöknek, egy államtitkárnak, hát elé oda rakják, felterjesztik. Valóban így van-e, hogy el lehet úgy lavírozni ebben az egészben, hogy a legfelsőbb szinten nem tudják, hogy kiről van szó?
15: Én élek a gyanúperre, hogy itt az, hogy problémák vannak Bicskével, és jelzések vannak az igazgatóval kapcsolatban, ennek a fenntartónak, ezt a fenntartónak 2013 előtt, tehát amikor a főváros volt a fenntartó, és 2013 után, amikor a Szociális és Gyerekvédelmi Főigazgatóság volt a fenntartó, erről tudni kellett. Tehát nagyon nagy hatalma és nagyon jó beágyazottsága volt az igazgatónak helyi szinten is, megyei szinten is, város szinten is, és valójában politikailag is, mi ugye ezt nem vizsgáltuk a jelentésben, de érezhetően nagyon jó kapcsolatai voltak a fenntartóval, fenntartó viszonyulatában is. Az egy jellemző működése a szexuális ragadozóknak, hogy elképesztően jó manipulátorok, tehát el tudják adni magukat, nem tűnnek úgy, mint valaki, aki bántalmazó módon működik, vagy aki abuzív, nagyon simulékonyak, abszolút jól tudnak ráérezni a másik szükségleteire.
11: Ez a tipikus esete, amikor a híradókban azt látjuk, hogy a szomszéd azt mondja, hogy sose gondoltam,
15: Milyen jó ember volt, miközben ugye ez egy fenntartói oldalon, meg egy szakmai irányítási oldalon, ez nem lehet indok, hogy nem láttam rajta, hiszen feketén-fehéren ott voltak a jelzések, illetve azt is számon kell kérni az egész rendszeren, és itt fontos azt jelezni, hogy mi 2005 és 2025 közötti időszakot vizsgáltunk, és a jelentésbe beírtuk azt is, hogy a jogszabályok hogyan változtak, tehát mondjuk a 90-es években számon kérni a 2016 utáni módszertani protokollokat nem lehet, de ettől függetlenül az, hogy ennyire vak legyen a rendszer, vagy hogy ennyire el tudjon válni az a világ, amiben gyerekeket folyamatosan bántalmaznak, és nem túlzás azt mondani, hogy folyamatosan bántalmazzák őket, és az a világ, amiben valaki egy tökéletes intézményvezetőnek tűnik, egy tökéletes intézmény élén, az csak akkor történhet meg, hogyha itt egész egyszerűen nem akartak szembenézni azzal, hogy problémák vannak.
11: Ugye itt az előbb említette, hogy külön politikusi felelősséget nem vizsgáltak, de mégiscsak ugye a jelentésben egy külön mellékletként benne van Balogh Zoltán, Soltész Miklós, Cibere Károly, Pintér Sándor, Fülöp Attila név szerint említve. Magyar Péter tegnap a sajtótájékoztatón Orbán Viktor felelősségét is felvetette. Ha nem vizsgálták külön, hogyha nem arra mentek, akkor hogy kerültek aztán mégis a nevek ebben?
15: Nagyon dühítő volt ezt az egész jelentést elkészíteni, és ezt a több ezer oldalnyi anyagot végigolvasni, végigelemezni, mert ugyanazt a tehetetlenséget, nem ugyanazt, egy nagyon hasonló tehetetlenséget átéltünk, mint az áldozatok és azok, akik jelezni akartak, mert azt éreztük, hogy nem ment át, tehát egy bizonyos ponton túl nem ment át, hogy következménye legyen a történeteknek, és nem lehetett más következtetésre jutni, mint hogy az ágazati irányításban volt egy vakság, és hogy a fenntartói oldalon volt egy vakság, és miközben mi nem tudunk politikai felelősséget megállapítani, a szakmai felelősség megállapításához is korlátozottak a dokumentumai, de szeretnénk ide tenni azt, hogy az idő alatt, amíg ezek a bántalmazások voltak, kik voltak olyan pozícióban, hogy lehetett volna ráhatásuk arra, hogy megváltozzon a rendszer, hogy lehetett volna ráhatásuk arra, 2011 után, az első büntető eljárás után, hogy itt változzanak a dolgok, 2007-2008 után, aztán 2016 után egyértelmű a 2016-os büntető eljárás után, hogy belső vizsgálatokat kellett volna érdemben lefolytatni a 2019-es jogerősítélet után, és hogy ezek mind nem történtek meg, még a 23-as kegyelmi ügy után sem történt meg, tehát mi voltunk az elsők, akik kikértük ezeket az adatokat, és ilyen módon ezt a vizsgálatot lefolytattuk. mondtuk. Szerintem ez ignorancia, és szerintem a szakmai vezetés ignoranciáját azt meg kell mutatni, és ez számunkra is egy nagyon fontos feladat, rajtunk is számunk érhető minden pillanatban az, hogy mi tudunk egy bántalmazásról, és teszünk eleget annak érdekében, hogy ez ne mehessen tovább, vagy hogy az abba maradjon. Tehát emiatt éreztük fontosnak, hogy ezt ide tegyük, azzal együtt, hogy azért a parlament előtt van egy gyerekvédelmi vizsgálóbizottság, aminek feljogosítsága van arra, hogy bárkit beidézhet, vagy behívhat magához, és én látnám a teret arra, hogy azok, akik a Bicskei ügyben nem voltak ott a vádlottak padján, de egyébként tudható vagy sejthető, hogy ők tudtak valamit, illetve tehettek volna azért, hogy ez egy jobb rendszer legyen. Én nagyon szívesen meghallgatnám az ő magyarázatukat és érvelésüket azzal kapcsolatban, hogy mit és hogyan láttak vagy nem láttak.
11: A jelentés elkészítését azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy nehezítette, hogy számos korábbi irat eltűnt. A helyét tudják-e, tehát hogy ami benne van, azt nem, de hogy honnan tűnt el, miért tűnt el, ki tüntethette el, milyen szándékkal, erre van-e bármi elképzelésük?
15: Igen. Hát a kollégáim, akik részt vettek az adatok feldolgozásában, egy ponton elkezdték magukat úgy érezni, mint hogyha az FBI-nak dolgoznának, mert hogy keresztpapírokban bukkantak rá olyan hivatkozásokra, amiket utána utólag kellett kikérni, és nagyon nehezen érkeztek meg a papírok, leírtuk például töredékesen azt is jelezve, hogy ez a leadási határidő előtt néhány nappal érkezett információ arról, hogy az egyik egyébként utógondozásban élő gyerekkel kapcsolatban valószínűleg gazdasági visszaélés is történt, tehát az ő életkezdési támogatását elcsalhatták tőle, vagy kizsarolhatták tőle, de hogy erre is csak töredékes információink voltak. Megkérdeztünk olyanokat, akik egyel közelebb vannak az adatbázisokhoz, hogy e mögött gondatlanságot lássunk el, tehát hogy nem voltak fontosak ezek az iratok, és ezért jöttek-mentek, illetve az egyértelmű volt, hogy a fenntartóváltás kapcsán az átadásátvétel nem történt meg úgy, hogy teljes körülön tájékoztatva lett volna az új fenntartó a 2011-es büntetőeljárásról, ami az igazgatóval szemben indult, de hogy ebben van-e szándékosság, és akkor az egyik, akivel beszélgettünk, azt mondta, hogy joggal és alappal érezzük azt, hogy ez a gondatlanságon túlmutat, de ő se tudta azt mondani, hogy valaki tudatosan eltüntetett adatokat. Ugye a választások után, amikor a minisztériumokon belüli átadás átvétel zajlott, ott is voltak olyan akták, amiknek a számát tudjuk csak, a tartalmát meg nem.
11: Beszéljünk a jóvátételről. Ugye ahhoz, hogy valaki jóvátételt kapjon, annyi kell, hogy egy évig a gyermekvédelmi rendszerben eltöltött bárhol valamennyi időt. Mit kaphatnak, mert ugye ez most nem pénzbeli juttatás. Igen. Mi az, amihez hozzájuthatnak? Minek nevezzük, áldozatok?
15: Hát ugye az áldozat, túlélő, érintett, ezeket a fogalmakat kvázi szinonimaként használjuk. A nemzetközi gyakorlat a túlélőt preferálja, de Magyarországon ez gyakran idegenül cseng. Vannak érintettek vagy áldozatok, akik nem is szeretik ezt használni, valaki kifejezetten szereti, tehát hogy én mindenkire rábíznám, hogy ő saját magát minek tekinti, vagy az ő életében a bántalmazás tulajdonképpen hogyan hatott, és ő azt hova helyezi. Az nagyon fontos, hogy ez a jóvátételi alap minden egyes lépésében az érintettnek az együttműködésével dönti el azt, hogy neki milyen szolgáltatásokat lehet nyújtani, mi az, amire ő neki szüksége van, illetve mi az, amit biztosítani tudunk. Itt fontos, hogy a jóvátételi alap kvázi egy mentor helyként is működik, ahol az odafordulók és a segítséget kérők nem csak abban kapnak támogatást, hogy a saját konkrét szükségleteik mentén pszichológushoz, mentálhigiénés megerősítéshez, adott esetben tanulási támogatáshoz, a munkaerőpiaci visszailleszkedés támogatásához, vagy lakhatási támogatáshoz jussanak, hanem ahhoz is, hogy a mentor támogassa őket abban, hogy egyébként az állami rendszerekben más csatornákon számára elérhető segítségekhez hozzájusson. Tehát nem párhuzamos szolgáltatásokat szerettünk volna indítani, hanem egy olyan plusz egy helyet, ami nagyon alacsony küszöbbel működik, nagyon könnyű oda belépni, és nagyon személyre szabottan próbál reflektálni azokra az igényekre, szükségletekre, amik a korábban bántalmazottakban megfogalmazódnak.
11: Már a szeptemberi jelentésükben az állt, hogy egy összeomlóban lévő gyermekvédelmi rendszerről beszélünk. A kampányígéret és tegnap is miniszterelnök mondatai arról szóltak, hogy itt egy felülről nyitott költségvetés áll az önök rendelkezésére. Ezt így látják-e a 27-es tervezetben már, és mi mindenre kell azonnal pénzforrás?
15: Hát amire nagyon azonnal kellett pénzforrás, arra ezt a 9,5 milliárdot kértük, és meg is kaptuk. Egyébként a teljes összeget, amit kértünk, azt megkaptuk. Ez alapvetően krízisnevelő szülői hálózatokról, a kórházban ragadt gyerekek kigondozásáról, a speciális férőhelyek létesítéséről, a szakemberek megerősítéséről, adminisztráció csökkentéséről, és más olyan alapvető intézkedésekről szól, amik a legélesebb fájdalompontokon próbálnak meg segíteni a rendszerben. Az egy nagyon erős és számomra nagyon megható és szép mondás, hogy felülről nyitott a gyerekvédelem költségvetése. Sajnálatos módon a magyar állam költségvetése nem felülről nyitott. Az ezzel való szembesülés a pénzügyminisztériummal való költségvetési tárgyalásokon is szembejön, tehát a realitás. Azt tudom mondani, hogy egy ajánlatot kaptunk a pénzügyminisztériumtól, ha lehet így fogalmazni, aminek kapcsán mi megfogalmazhattuk már egy körben, hogy mik azok az ezen felüli extra szükségletek, amik a közvetlen működést, illetve azokat a szolgáltatásokat veszélyeztetik, amik a gyerekeket úgy érintik, hogy nem tudunk róla,

0: Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
3: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
2: Sedacur Forte?
3: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.

0: felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Jó reggelt kívánok, ez a felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja 2026. október 9-én pénteken, Dénes napján. A szerkesztő László Pál, én Benyó Rita vagyok. Eső nem lesz, de borús őszi időre készüljenek. Az időjárás részleteivel és a friss hírekkel a Krónika szerkesztői következnek.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Novák József és a bemondó Ceglédi Edit. Főbb híreink először röviden.
4: Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány.
3: Egyelőre nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről.
4: Ma már csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok.
3: Most pedig következzenek a részletek. Elkészült a Bicskei Gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés, amely a kormány.hu oldalon olvasható.
4: A dokumentumból kiderült, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. A jelentés szerint már az igazgató kinevezése előtt is ismert volt, hogy korábbi munkahelyén szexuális határt lépett át gyermekekkel szemben.
3: 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot hoz létre a kormány. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Bicskei jelentés ismertetésekor. Magyar Péter közölte, ebből azok a 18 év felettiek igényelhetnek kártérítést, akik az 1997-es gyermekvédelmi törvény hatályba lépése után akár egy napot is eltöltöttek gyermekvédelmi programban.
4: Emellett közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panasz bejelentési rendszert léptetnek életbe, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket. A kormányfő arról is beszélt, hogy az előző politikai vezetésnek tudnia kellett arról, hogy mi történt a Bicskei Gyermekotthonban. Magyar Péter szerint Orbán Viktor volt kormányfőt, és Pintér Sándor volt belügyminisztert, pedig felelősség terheli a gyermekvédelemben elmaradt vizsgálatok miatt. A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntető ügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Az ellenzéki párt úgy véli, ez az oka annak, hogy csak most hozták nyilvánosságra az augusztus végén elkészült dokumentumot.
3: Akár a korábbi kormány elé is kerülhetett Kónya Endre kegyelmi kérvénye. Erre utalt a miniszterelnök a Karmelitában tartott sajtótájékoztatón.
4: A Kossuth Rádió kérdésére, hogy van erre bizonyítéka, Magyar Péter konkrétumot nem említett, de úgy fogalmazott, szerinte senkinek sem lehetnek illúziói arról, hogy az ügy a Sándor palotán kívül a Karmelitáig is eljuthatott.
5: Ez a kegyelmi kérvény akár úgy, hogy Balogh Zoltán bevitte a kormányülésre, akár úgy, hogy a volt köztársasági elnöknél Novák Katalinnal találkozva megbeszélték, ne került volna napirendre. Szerintem ilyen illúziója ma már senkinek nincsen.
3: A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár szerint sosem szabad elfelejteni, hogy a Bicskei Gyermekotthon ügye nem csak egy ember története.
4: Gyurko Szilvia a felkelőben hangsúlyozta, az intézmény volt igazgatója egy közösség része volt. Az ügyben fontos szerepet játszott a többiek magatartása, működése. Az a fajta szervezeti kultúra, amit maga köré kialakított, illetve az ágazati irányítása,

0: világlátás felől megfogalmazott elvárások mind befolyásolták azt, hogy az emberek kihez lojálisak, a rendszerhez, a vezetőhöz vagy a gyerekekhez.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
2: Továbbra is letartóztatásban marad Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke. A Kecskeméti Járási Bíróság elutasította a politikus szabadlábra helyezési kérelmét.
0: Az intézkedés október 25-ig van hatályba, az esetleges meghosszabbításáról később dönt a testület. Óbuda korábbi fideszes polgármesterét június végén vették őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Rajta kívül az NKO ügyben mások mellett Hankó Balázs volt minisztert és Varga Bajusz Veronika korábbi államtitkárt is letartóztatták.
2: Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forráselosztásába, jelentette ki az MMA újra választott elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában.
0: Turi Attila a felkelőben elmondta, az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után kértek tájékoztatást a pénzek felhasználásáról. Hangsúlyozta, hogy az elosztásról döntő ideiglenes kollégiumban sem az akadémia, sem a szakmai szervezetek nem vettek részt. Turi Attila hozzátette, készek együttműködni a kulturális tárca vizsgálatában.
3: Természetesen állunk elébe változatlanul, és ezt miniszter úrnak is elmondtam, az MMA nem pártpolitikai intézmény. Voltak olyan emberek, akik ezt számon kérték rajtam annak idején, de akkor is mereven visszautasítottam, a művészet nem pártügy, hanem ennél sokkal magasabb dolog.
1: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenki. Mindenki.
2: Egyelőre nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről. Erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szféra Érdekegyeztető Fóruma után.
0: Közleményükben emlékeztetnek, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban. A rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Hozzátették, eljuttatták a bértáblát, valamint javaslataikat a tárcának, és remélik, hogy novemberben már konkrétumok mentén folytatódhatnak a tárgyalások.
2: Jövő héten lehet elérhető az egységes betegelégedettségi platform, amelyen a betegek és hozzátartozóik adhatnak visszajelzést az orvosi ellátásról és tapasztalataikról, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián Budapesten.
0: Hegedűs Zsolt arról is beszélt, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program. Fontos vállalásnak nevezte, hogy a gyógyszerészeti szakma autonómiája erősödjön. Ennek részeként november 1-től megkezdi működését az önálló országos gyógyszerészeti intézet. A miniszter azt is mondta, amit lehet mérnek, az adatokat nyilvánossá teszik. A tárcavezető megerősítette korábbi ígéretét, hogy létrehoznak egy kormánytól független ellenőrző hatóságot.
4: A minőséget, illetve a beteg biztonságot fogja értékelni. Ezt januártól szeretnénk bevezetni, az előkészületei jogi és szerkezeti szervezeti előkészületei folyamatban vannak. Nagyon fontos, hogy ez garantálja, hogy a vizsgálatok páthatlanok legyenek, ne befolyásolja őket politikai érdek.
2: A mellrák az egyik leggyakoribb daganatos betegség a magyar nők körében, pedig időben felfedezve jó eséllyel gyógyítható, mondta a Krónikának az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán.
0: Dank Magdolna hozzátette, jelenleg a szervezet ingyenes állami mammográfiás szűrésre két évente kapnak meghívót a 45 és 65 év közötti nők, de csupán harmaduk megy el a vizsgálatra. A szakma szeretné elérni, hogy az alsó korhatárt lejjebb vigyék 40 évre. A megjelenések növelése érdekében pedig több változtatást is kezdeményeznek.
5: A lakcímre megy ki a meghívó, és nagyon sokan például nem ott laknak. Nagyon sokan a munka miatt nem tudnak elmenni a megajánlott időpontban. Fontos lenne az, hogy a beteg lássa, hogy milyen időpontok szabadok, és a délutáni órákban is tudjon helyet foglalni magának. Nyilvánvalóan azért ez a szakmára nagy megterhelést jelent, hiszen a szakorvosoknak a száma kevés. Föl kell mérni, hogy hány gép áll rendelkezésre ezekhez a vizsgálatokhoz, hát mindenképpen egy nagyon összehangolt szervező munkára van szükség.
1: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
6: Már a jövő héten visszatérhet Varga Barnabás. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hamarosan véget érhet Varga Barnabás kényszerpihenője. Erről Márko Nikolic, az AEK Athén vezetőedzője beszélt a Nemzeti Sportnak. A 31 éves csatár szeptemberben szenvedett combsérülést, és ezért ki kellett hagynia a magyar labdarúgó válogatott eddigi 4 őszi Nemzetek Ligája mérkőzését is. Görög sajtóhírek szerint Varga talán már a jövő szerdai Shakhtar Donetsk elleni Bajnokok Ligája meccsen pályára léphet. Az Újpest nyerte a rangadót a férfi futszál NB1-ben, mivel 4-2-re legyőzte az eddig hibátlan Veszprémet a 8. fordulóban. Hiába egyenlített 4 gólos hátrányból az utolsó harmadban a Budapesti Jégkorong Akadémia a Brassó vendégeként, hosszabbítás után 5-4-re kikapott a Jégkorong Erste Ligában. A címvédő Gyergyó 2-0-ra nyert odahaza a Feha 19 ellen, és a Deac a Csíkszereda otthonában győzött 2-1-re. Köszönöm a figyelmet!
1: Közlekedés.
0: Az Utinform tájékoztatása szerint 2 autó koccant az 51-es főúton Dömsöd közelében. A 48-as kilométernél a teljes útzár már megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad.
1: Időjárás.
0: Délelőtt fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és már csak elszórtan lehet zápor, zivatar, a szél mérséklődik. Délután 16-22, késő este 1-12 fok várható.
2: A krónikában egyebek mellett beszámoltunk arról, hogy akár a korábbi kormány elé is kerülhetett Kónya Endre kegyelmi kérvénye.
0: Egyelőre nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről.
2: Jövő héten lehet elérhető az egységes betegelégedettségi platform. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel 8:30-kor krónikával legközelebb délben jelentkezünk.
7: Műsorajánló.
1: Napközben.
7: Feldolgozatlan gyermekkori trauma, stresszes vagy toxikus munkahelyi környezet, háború, világjárvány, párkapcsolati gondok és magány. Csak néhány dolog, ami negatívan hat a lelki egészségünkre. Hazánkban 1,5 millió ember szenved mentális zavaroktól. Melyek a legfőbb kiváltó tényezők, az intőjelek és a megelőzés lehetséges módjai? Az épp testben épp lélek mondás fordítva is igaz. Vagyis milyen egészségügyi kockázatokat rejt a félelem, a szorongás és a depresszió. Szombaton lesz a Lelki Egészség Világnapja. Diósi Klári vagyok, várom Önöket.
1: Napközben. Ma délelőtt 9-től 11:30-ig a Kossuth Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Ó, ki vagy simulva, drágám. Múltkor rossz bőrben voltál.
10: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
9: Sedacur Forte?
10: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
12: 8 óra 12 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita. Az idei irodalmi Nobel-díjat a kanadai Anne Carson kapta, merész és invenciózus életművéért, amely a klasszikus hagyománnyal folytatott játékos párbeszéd révén új formákat teremtett a kortárs irodalom számára. A rejtőzködő és tartózkodó Anne Carson elismert klasszika filológus, költőként és az antik hagyományokhoz nyúl, lírája az ókor irodalmának újra gondolt, friss olvasata, így nagyon is kortárs anyag. Magyarul a Vörös önéletrajza című verses regénye jelent meg Fenyvesi Orsolya fordításában. A kötet szerkesztője Túri Tímea szerint Anne Carson úgy kezeli és értelmezi a klasszikus hagyományt, ahogy Christopher Nolan az Odüsszeiát. Túri Tímeával Bödő Anita készített interjút.
13: A Nobel-díj bejelentését megelőző találgatásokban az szerepelt, hogy valószínűleg nem európai női alkotó fogja kapni az irodalmi Nobel-díjat. Anne Carson neve pedig évek óta szerepelt a Nobel-díjra esélyes szerzők között. Téged meglepett, váratlanul ért ez a bejelentés, hogy Anne Carson az idei Nobel-díjas, vagy már nagyon izgatottan vártál rá, ugye te szerkesztetted a magyarul megjelent Vörös önéletrajza című kötetet?
14: Mindezek az érzések egyszerre és ebben a sorrendben. Nagyon érdekes, hogy ugye az OCOK is ezt emelték ki, hogy most valószínűleg egy nem európai és női alkotó jöhet, de azon gondolkodtam, hogy igazából ennél nagyobb elismerést az európai kultúra keveset kaphatna most, mint épp egy kanadai költőnőnek a díjazásán keresztül, mert annyira mélyen gyökerezik ugye az antikvitásban, az ókori görög kultúrában a Carsonnak a költészete, hogy én azért kicsit úgy érzem, hogy ezzel most az európai kultúrának is egy elismerés ez, egy nagyon furcsa kerülővel.
13: Magyarul egyetlen kötete jelent meg, a Vörös önéletrajza, és attól tartok, hogy még ennek ellenére is csak az irodalmat kedvelők egy szűk csoportja számára hangzik ismerősen a kanadai írónő neve. Mit kell tudni Anne Carsonról, azon kívül, hogy alapjában véve egy rettentően tartózkodó szerző, tehát túl sokat nem árul el magáról?
14: Nagyon-nagyon keveset árul el magáról, de ez nem egyfajta karakteralkotás része. Egész egyszerűen keveset beszél magáról, mert a művei fontosak. Ugye nagyon vicces az, hogy a nagyon kevés életrajzi elem közül, amiket ő megszokott osztani magáról, az egyik ilyen az az, hogy mennyire szemléletformáló volt neki, amikor 15 évesen egy bevásárló központban egy Szaffó kötetet talált, és ennek az olvasása hogyan változtatta meg az életét, és végül is az egész érdeklődésének adott egy azóta is létező markáns irányt. Kevésbé az ő személye fontos, és ő is azt hiszem, hogy erre egy kicsikét rá is játszik. Nagyon szimpatikusan olvastam én is, hogy amikor felhívták a hírrel, akkor annyit mondott, hogy éppen a szélzúgását hallgatja. Amit viszont nagyon lehet róla tudni, hogy ő egy nagyon elismert klasszika filológus a maga területén, tehát neki nagyon komoly publikációi, fordításai vannak, költészetének is egy nagyon fontos része az antik kultúrával való foglalkozás, de ezt valahogy nem érti az ember ezt erőltetetnek. Nagyon természetesen bomlik ki együtt az antik kultúra, meg a nagyon mai történetek, ahogy egyébként az ő életművében is párhuzamosan bomlott ki a költői életműve és a klasszika filológusi munkássága, valószínűleg egymást inspirálva is.
13: Ha valaki kezébe veszi Anne Carson műveit, akár angolul, akár magyarul, az talál olyan betörési pontot, ahol közelebb tudja magához emelni ezt a költészetet?
14: Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy valami fajta előképzettség nélkül, vagy nem tudom én, antikvitástól szerzett tudások előképzettsége nélkül is olvasható ez a költészet. Általában én azt gondolom, hogy ez egy mítosz, hogyha egy nehéz könyvet nem értünk meg a teljes komplexitásába, akkor nem értjük meg kicsit sem, ez szerintem nem igaz. Valamit mindenkinek ad, és aki tudja az utalásokat, azoknak ad egy kicsivel többet. Pont a Vörös önéletrajza, ugye ez a Héraklész történetnek egy kevésbé ismert epizódját eleveníti fel, ami magyarul is megjelent, és amit az ő főművének gondolnak, de az az igazság, hogy igazából ugye az antikvitás történetei, azok hihetetlenül mélyen velünk vannak klasszika filológusi előképzettség nélkül is, elég, hogyha most ugye a nagy Nolan Odysseus filmre gondolunk, tehát hogy nagyon sok olyan történetet is beemel, például a Heraklész története is ilyen, amit a popkultúra is állandóan újra és újra elmond. Ami szerintem nagyon érdekes benne, hogy őt valahogy egyszerre érdekli a ma és a régi. Nem tudnám megmondani, hogy a mai történeteket mondja el a régi történetek segítségével, vagy fordítva. Valahogy a kettőnek a párhuzamossága nagyon eleven.
1: Felkelő. Közéleti hírmagazin. Hírek induláshoz.
12: A folytatásban is költészetről lesz szó, ráadásul, hát furcsa ezt mondani, de egy első kötetes szerződőről lesz szó, pedig Nádas Péterről beszélgetünk, mert hogy szombaton jelenik meg az augusztus végén elhunyt Nádas Péter első és egyetlen verses kötete, a Középre zárva című könyv verseit. Még maga az író válogatta össze, de a megjelenést már nem érhette meg. Bazsányi Sándor irodalomtörténésszel, Nádas monográfussal beszélgetünk a kötetről. Hát a legtöbben nyilván regényíróként, esszéistaként ismerik Nádast. Folyóiratokban néha-néha felbukkantak versek. De beszéljünk először is erről, hogy ezek mennyire versek, mert amennyire én belepillanthattam a kötetbe, ez akár lehetne esszé is, ha nem középre zárva olvassuk.
15: Igen, én is nagyon félszeg lennék a vers, vagy netán a költészet, vagy a líra kifejezések használatával. Meg azt mondanám, hogy Nádas alkatában mindig is volt egy úgynevezett líraiság, egy látság, egy nyitottság a lírikusokkal, vagy a költőkkel, vagy a költői észjárással kapcsolatban hozható szabálytalanságok felé. Egy kortársának, Spiró Györgynek volt annak idején egy jó kifejezés, a műfajtalankodás. Ő azt mondja, hogy olyan nemzedékbe született, ahol műfajtalankodnak az írók, vagyis keresik a szabályos, normatív módon meghatározott műfajokat, ahol a saját szabadságigényüket kiteljesítik. Ugye a szabadság egyébként ebben a kötetben nagyon sokszor felbukkan. A középre zárva, maradjunk ennél a műfaji megjelölésnél, középre zárva szövegek között. És ugye Nádas is ezt csinálta a világ életébe, kereste a műfajokat, egyáltalán az életben maradás műfaja neki egy nagyon komoly feladvány volt. Ez is szóba kerül, a mély depresszió és az öngyilkossági vágy is ezek között, a szövegek között, egyikben, másikban. Tehát ő mindig is egy ilyen szabálytalankodó, jó értelemben szabálytalankodó, izgalmas, játékos, erotikus, érzéki késztetésekkel megáldott író. Egyébként ő az egyik szövegében ezt úgy fogalmazza meg, hogy neki a történetmondás ritmusának a megtalálásához segített ez a fajta versszerűnek tűnő tördelés.
12: Na ezt akartam kérdezni, hogy ugye Nádas regényeiben is a mondatok azok, hát önmagában is egy-egy műalkotás, szinte minden egyes mondat. Azért itt is, hogyha most a hallgatóink elé próbálom tárni, hogy majd mit találnak a kötetben, nem versszakokra bontott, nem rövid szavalható verseket találnak itt, hanem ahogy mondtuk, igazából szövegeket, amit én el is kezdtem hallani Nádas Péter hangján magamban, mert hogy ugye ő neki nagyon sokat hozzáadott az érthetőségéhez, ha ő maga olvasta föl a műveit. Ez a ritmikusság, ez a, ahogy talán önfogalmazott, lélegzett ritmusa mennyire jelenik meg ezekben a szövegekben is?
15: Ezekben a szövegekben is ugyanúgy megjelenik, mint az összes többi írásában. Ha szabad most egy kicsit nekem is szabálytalankodni, vagyis személyesnek lenni, egyszer, amikor egy egyetemen beszélgettem vele egy egyetemi rendezvényen, akkor felolvastam az egyik könyvéből, az emlékiratok könyvéből, ami egy poétikusan, hosszasan kivezetett, Proustra emlékeztető módon zenei szerkesztésű mondatokból áll. Felolvastam egy bekezdés, ami tulajdonképpen egy jó hosszú mondat, ő türelmesen végighallgatta, majd megjátszott, bohóckodó ingerültséggel kikapta a kezemből a könyvet, hogy ez egy értelmi olvasat volt, és ezt érzelmileg, zeneileg, érzékileg kell olvasni. És felolvasta ugyanazt, vagyis azt csinálta, hogy az értelmi szerkezet megmaradt a felolvasása során, de hozzátette azt a zenei, és akkor most játszunk a szavakkal, azt a lírai típusú, vagy költészeti típusú töbletet, amitől nem csak ezek a, akár még versnek is nevezhető, mondom én, ettől tartózkodnék, tehát ezekre a középre zárva, versszerűnek tűnő szövegekre is jellemző érzékiséget, játékosságot, ritmikusságot, melodikusságot felelhetjük az összes többi művében is, műfai, műnemi hovatartozástól függetlenül. Hát ő egész életébe ezzel szórakozott, felépített egy nagyon stilizált, túlstilizált, a parodisztikusságig, a tudatos parodisztikusságig stilizált mondatpoétikát, ugye ez az Emlékiratok könyve című regénye, És aztán ez számára, ahogy mondja, émeítővé vált, és aztán a rákövetkező két évtizedben azon dolgozott, hogy szétszereli, szétrombolja ezeket a mondatokat, és egy más típusú zeneiségű, tört zeneiségű, agyon törtten, ritmizált világot épített fel a Párhuzamos Történetek regényében. Ezt csak azért mondtam ilyen hosszan, mert azt szeretném csak hangsúlyozni még egyszer, hogy lényegi különbség nincs között, a között, hogy a könyvnek az a címe, hogy emlékiratok könyve, Párhuzamos Történetek, vagy Középre zárva.
12: Van egy vers, aminek az a címe, hogy Nagyon sajnálom, ami a Világló részletek utolsó mondata, amit nagyon sokan elemeztek, ő maga is utólag is elmondta, hogy ő mit gondol róla. Ad-e újabb értelmezést ön szerint a regényhez, ha elolvassuk ezt a verset, nem tudok most más szót találni rá.
15: Használhatjuk nyugodtan, szabad nyelvhasználók vagyunk, ugye ehhez jogunk van, és örömünket lejük benne, hogy ennyi szinonimát találhatunk ugyanarra a könyvtárgyra. Én azt gondolom, hogy ez egy kiemelés, ez egy olyan kiemelés, ahol egy érzékeny lélek gyerekkorában bizonyos helyzetekben hogyan viselkedik, ezt olvashatjuk, hogy hal valamit, amitől másnak más az összebotját nem használja, ő elájul. Tehát az ő gyerekkori ájulásainak a története, és az ebből a szokásból való kilábalásnak a történetét mondja el, ez egy kiemelhető világló részlet. A nagyszabású világló részletekkel nem telezsúfolt, hanem szépen felépített Világló részletek című könyvből. Tehát ez jól áll, ez a kiemelés és középrezárás. Ugye ez a középrezárás, ez egy tulajdonképpen rendet teremt, bizonyos értelemben látvány formájában is, meg az olvasás ritmusát is elősegíti, már a könyv olvasójának a saját lélegzés és olvasás ritmusát, mert hogy az a fajta zabolátlanság, ami ezekre a szövegekre, meg egyébként Nádas észjárására és beszédmódjára jellemző, hogy asszociál, átköt, visszaköt, elkalandozik, majd visszatér, ezt a szabálytalankodó viselkedés, szabálytalanságom szépségei, ezzel a fejezettel indult az emlékiratok könyve egyébként, ezt valamiféleképpen zabolázza, egy tengelyhez szerkeszti ezt a tulajdonképpen önmagát is nehezen kezelő, és ezt élvező poétikai vandalizmust, ha szabad ezzel a szóval élni.
12: Utolsó kérdés, így kora reggel, hogy a hallgatóink majd egy irodalmi műsorban, remélem hosszabban is lehet erről beszélni, de hogy mivel ez most posztumusz jelenik meg, egy kvázi ilyen végrendeletként is olvashatja az olvasó, miközben nem ennek szánta Nádas. Ad-e az életműhöz egy teljesen más lezárást, hogy most ez posztumusz megjelenik?
15: Tulajdonképpen Nádasnál nagyon sokszor megjelennek az ilyen, hogy mondjam, utójátékok, vagy jutalomjátékok. Például ugyanilyen középrezárt formában írta meg a drámai életművének az utolsó darabját, a Sziréné-éneket. Tulajdonképpen ott kapott rá szerintem erre a formára igazán, 2010-ben jelent meg ez a könyv. Tehát egy érdekes aspektusból láthatjuk innen ezt a nagyszabású életművet, a hosszú távfutó epikusnak egy kis prózája felől, ami versszerűen van tördelve.
12: Bazsányi Sándor, köszönöm, hogy itt volt, és hát önök pedig keressék Nádas Péter első és egyetlen verses kötetét.
1: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
12: És még mindig kultúra, a heti menüben ezen a héten Fekete Fruzsi ékszertervező ajánlott, és most is ajánl kultúrprogramokat, és a hetet az ékszerekkel és a tervezéssel zárjuk. Jó reggelt, Fruzsi!
16: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
12: Na, és akkor én figyelek, mert hogy ugye arról van szó, hogy a te ékszereidet nem lehet akárhol megvásárolni, és ez egy különleges piacra is vezetett téged, mesélj nekünk erről!
16: A mai programajánló sorozatot egy számomra nagyon kedves eseménnyel zárnám. A Makers Market alkotói vásárt ajánlom a hallgatók figyelmében. Többek között azért is, mert az általam készített ékszerek is megtalálhatóak, de hát nem csak erről szól ez a vásár, mesélnék is róla egy-két szót. 2021. novemberétől havi rendszerességgel kerül megrendezésre ez a vásár, és itt egyedi tervezői termékekkel, illetve nagyon fontos, fontos, hogy azok alkotóival találkozhatnak az érdeklődők. Az a nagyon különleges többek között ebben a vásárban, hogy számomra itt minden tárgynak lelke van. Tehát ezek nem sorozatgyártott termékek, nem találjuk meg őket a boltok polcain, vagy hát nem jönnek szembe velünk az utcán, az biztos. De ha mégis, akkor az a csodálatos érzés lehet bennünk, hogy hát ismerjük, és tudjuk, hogy ki készítette, így tudjuk, hogy a velünk szembe jövő is ugyanannak az alkotónak a munkáját viseli. Kézzel készült kerámiák, ruhák, ékszerek, illetve mikrokiadó könyvei is megtalálhatók itt, és hát még hosszasan sorolhatnám, talán nem is jutnék az adás végén, a végére a felsorolásnak, hiszen ezeken a vásárokon több mint 70 tervező munkáját lehet megismerni, beléjük szeretni és hazavinni.
17: Szerinted más típusú vásárlókkal találkozol itt, mint hogyha bárhol más út vinnéd portékába az áruidat, az ékszereidet?
16: Én azt gondolom, hogy igen, tehát a szervezők Boldizsár Károly és Hoffmann Petra, ők nagyon sok munkát fektetnek abba, hogy nagyon sok vásárlóhoz eljussanak az alkotásaink, és azt gondolom, hogy nagyon jól szervezettek ezek a vásárok, és egy nagyon különleges vásárló réteghez juttathatjuk így el az alkotásainkat.
17: Nagyon szépen köszönöm, Fekete Fruzsi, hogy egész héten ajánlottál nekünk programokat, és hát keressék akkor a te ékszereidet is a Makers Market Budapesten, és hát más kézműves magyar tervezők márkáit is, termékeit is. Köszönöm, hogy velünk voltál egész héten.
16: Köszönöm szépen én is a figyelmet, minden jót kívánok és a hallgatóknak is.
1: Közlekedés.
18: A fővárosban a 4-es-6-os villamos helyett Újbuda központ és a Corvin negyed között pótlóbusszal lehet utazni baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Lezárták ma estig a 8. kerületben a Horánszky utcát a Krúdi Gyula utca után darúzás miatt. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkület okoz lassulást. A Magdolna utca és a Káveria tér közötti szakaszt már korábban lezárták. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Óra 30 perc, jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Napos, szeles idő várható. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia, a Bicskei Gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszer vezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Még nem sikerült megállapodni a szociális dolgozók béremelésének ütemezéséről, erről számoltak be a szakszervezetek a Szociális Szektor Érdekegyeztető Fóruma után. Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyar Péter kormányfő azonnali 25%-os béremelést ígért a választási kampányban, a rendezés pedig egyre sürgetőbb, mert az alacsony fizetések már az ágazat összeomlásával fenyegetnek. Valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Erről beszélt a Kontrollnak adott interjúban a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen. Ezt konzultáció előzi majd meg, elfogadását pedig népszavazás biztosítja. Orosz bomba támadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek Kramatorszkban. A lövedékek egy forgalmas utcán csapódtak be, két arra haladó menetrend szerinti buszt találatért. Közben az ukránok drónokkal támadtak több oroszországi régiót. A műveletekben ketten meghaltak. Folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. A szakszervezetek a héten már másodszor hirdettek országos tiltakozó napot a közoktatás alulfinanszírozottsága miatt. A szervezők szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt előállítottak, az összecsapásokban 48 rendőr megsérült. Közben a francia kormány bejelentette, a következő napokban mintegy 3000 tanár érkezik majd az 500 legproblémásabb gimnáziumba. Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső, bárhol előfordulhat, a szél megerősödik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk. Hírekkel 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
19: Hunyavel szemét, mit lát?
20: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
19: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
20: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
21: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rusztavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
22: Elektromos fűtőpanel?
23: Igen, nordart.hu.
22: Gyors és ingyenes kiszállítás?
23: Igen, nordart.hu.
22: 5 év csere garancia?
23: Igen, nordart.hu.
22: Norvég minőség a forgalmazótól?
23: Igen, nordart.hu.
22: Rendeljünk?
23: Igen, nordart.hu.
1: Reklámot hallottak. Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
12: 8 óra 35 perc van, a mikrofonnál Benyó Rita, és sporttal folytatjuk. Vasárnap 41. alkalommal rendezik meg a budapesti maratont. Ráadásul idén is rekord részvétellel több mint 10 000 indulnak a 42 kilométeres távon Budapest utcáin. A 41. Spár Budapest Maraton Fesztiválon nem csak a klasszikus maratoni távon, hanem közel 20 versenyszámban állhatnak rajthoz a sportolni vágyók. A versenyt szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője, Kocsis Árpád, Regős László Pálnak nyilatkozott.
24: Itt most nálunk a legfontosabb üzenet és egy óriási mérföldkő mind a BSC, mind az én pályafutásomban, hogy először történt meg az, hogy több mint 10 000 egyéni nevező van a maratonra. Mikor ezt elkezdtük, 84-ben 600 maratonista volt, aki odaállt. A Covid előtt 7 000 volt a csúcs, Covid megtépázta, nagyon visszaestünk, tavaly már majdnem elértük a 10 000-et nagy meglepetésünkre, de idén ez megvan, tehát több mint 121 különböző országból több mint 10 000 egyéni maratoni nevezés érkezett. Ez azt jelenti, hogy az óriások után, amikor ugye 30-40-50 000-es maraton van egy pár a világban, beléptünk a nagy kategóriában. 10 000-es az már nincs annyira sok, sokkal több a kisebb, de Budapest belépett ebbe a kategóriába. Ami egy nincs 10 milliós ország Magyarország, a sportossági szintünk az nagyon-nagyon alacsony. Itt ugye a lakosság 65%-a bevallja, hogy soha az életében nem sportol, semmi olyasmit nem csinál, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép szám. Ennek természetesen része a futóturizmus, tehát csak a maratoni távra 5 000 külföldi maratonista jelentkezett a világ minden kontinenséről, ők is növelik ezt a létszámot, de hát most ez ugye egy világ tendencia, hogy egyre több ember utazik külföldre futni maratont, félmaratont, úgyhogy ebbe Budapest is benne van, hiszen nem mi mondjuk, mi is tudjuk, de nem mi mondjuk, szerények vagyunk, a külföldi futók mondják minden alkalommal, hogy a világ egyik legszebb maratoni futó útvonalán jönnek, hiszen a történelmi világörökség alatt futunk a Budai Várnál, a másik világörökség az Andrássy út, ahol futunk, nincs még egy ilyen maraton a világon, ahol kettő világörökségen futnánk keresztül, a teljes budai panoráma, a teljes pesti panoráma gyönyörűen megvan, amit lehet, hogy mi budapestiek kicsit már megszoktunk, de egy először vagy nem sokat jár ide látogató külföldinek, ez maga a csoda.
2: Vasárnap rajthoz áll Vindics Tóth Lilés, aki nemrég futott új országos csúcsot a maratoni távon. Ezúttal azonban nem egyéniben, hanem testvéreivel négyes váltóban fog indulni a Spármaratonon. Bera Emese beszélgetett vele.
3: Nem ért véget számodra a szezon. Egy családi maratonfutásra készültök. A támogatókról és azokról, akik mindig mögötted álltak, már beszéltünk. Hát gondolom, hogy ebből a szempontból is fontos a család. De most nem mögötted lesznek, hanem melletted lesznek, mert hogy váltóban futtak egy maraton. Ez a terv.
4: Igen, hát ez nekem nagyon megható, hogy együtt futatok a testvéreimmel. Tényleg így a családom mindig nagyon nagy szerepet játszott az életembe, és nagyon hálás vagyok, hogy ők mindig ott voltak, és mindegy, hogy éppen magyar csúcsot futok, vagy mondjuk nem sikerül egy verseny, hogy az ő szeretetük az mindig ott volt, és támogatásuk, és az szerintem egy nagyon szép pillanat lesz együtt.
3: És nem is biztos, hogy csak szép pillanat, hanem itt beszélgettünk azért az interjú előtt, és mondtad, hogy te edzést tervel is segíted a testvéreidet, hogy a te sikered az rájuk ilyen szempontból is motiváló hatással van, hogy akkor lehet, hogy egy picit komolyabban is veszik a futást?
4: Én igazából azt gondolom, hogy így, tehát így versenyszerűen ők nem fognak futni, amúgy meg volt hozzá a tehetségük, csak én voltam az egy ilyen őrült, aki ennyire akart futni a családból, de én azt szeretném, hogy élvezzék bármit is sportolnak, és hogy egészségesek legyenek, és szerintem igazából ez egy ilyen plusz élmény lesz. De a hugom Lenke, ő elég komolyan vett az edzéstervet, amit írtam neki, és tök durva volt, hogy mennyire sokat fejlődött ilyen egy-két hónap alatt, úgyhogy így várom, hogy magához képest mit tud majd futni, de egyáltalán nem, tehát hogy most, hogyha 7 perces kilométereket futnánk, vagy 10 perceset, vagy 4 perceset, teljesen mindegy, mert itt ez nem fog számítani.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
25: Több mint 21 milliárd forint TAU támogatást követelnek vissza a sportszervezetektől szabálytalan elszámolások miatt. Közben tovább vizsgálják a Ferencváros 25 milliárdos Fradiváros beruházását. Az ügy miatt pedig már az államtitkár futballista fiát is támadás érte a szurkolók részéről. A kormány emellett átalakítaná a sportfinanszírozást, felülvizsgálja a korábbi világversenyek költségeit. Hol tartanak a vizsgálatok és mi változik ténylegesen a magyar sportban? Erről kérdeztem Kis Attila sportért felelős államtitkárt. Milyen szabálytalanságokat találtak, és kik a legnagyobb adósok ebben a 21 milliárdos TAU pénz költésben?
26: Szerteágazó, a lényeg az, hogy állami támogatásról beszélünk, és egyébként nem mind bűnesetről van szó, hanem bármilyen olyan félrecsúszás miatt, amivel nem sikerült egy projekt, akkor visszafizetési kötelezettség van. Ez egy általános szokás ugye az állami támogatásnál, és van, amikor a támogatott ezt nem tudja teljesíteni. Ilyenkor a támogató, jelen esetben sportszövetségek vagy a sportállamtitkár nemzeti a NAV-hoz fordul, és a NAV végzi a dolgát. Az elmúlt 4 évről beszélünk egyébként. Szokták kérdezni, hogy sok vagy kevés ez. Ez nem nagyobb, mint az uniós átlag.
25: Világos. Ugye itt összesen 125 milliárdról beszélünk évente januártól. Mi változhat a rendszerben? Mitől lehet szabályosabb, mitől lehet tisztább, és a többi?
26: Lassan 2 hónapja dolgozik, egy kicsit több is már egy munkacsoport, amely pont ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy a jövő évtől a sportfinanszírozás milyen formában zajlódjon, milyen módon menjen az a folyamat, ahol a támogatás kiosztásától, támogatókirat elkészítésétől az egész folyamatot szabályozzuk az ellenőrzésig bezárólag.
25: Itt van egy másik ügy, a Fradiváros, ugye a Ferencváros 25 milliárd forintot kapott a Fradiváros projektjére, a minisztérium feljelentést tett, Kubatov Gábor koncepciós eljárásról beszél, és még az ön családját is elérték ennek az ügynek a hullámai, még a fiát is. Miért ekkora érzelmi ügy ez, és mit gondol, hogy mennyire lehet ezt így fair módon tisztázni, hogyha közben meg ilyen indulatok vannak körülötte?
26: Hogy miért érzelmi ügy, mert a sport maga az érzelem. Érzelem és szenvedély. Ezt talán mindenki tudja, aki sportpályákon járt, vagy belül, pályán belül, vagy pedig a lelátón, hiszen nap mint nap látjuk, hogy milyen érzelmeket képes gerjeszteni egy-egy mérkőzés, egy-egy sportesemény. Ez szerintem teljesen természetes dolog. A Ferencváros pedig Magyarország legnagyobb klubja és legnagyobb szurkolótáborral rendelkező klubja, nyilván mozgatja az emberek gondolkodását, fantáziáját, hogy mi történt, és vannak olyan szélsőségek, amik például, hát én személy szerint nyilván elítélem, ahogy hallom, elég sokan elítélik, de ez egyes eset, azért ezt szeretném kijelenteni, én messze menőkig nem kapcsolnám össze a Ferencváros teljes egészével, pláne nem a Soroksárral.
25: Tesz jogi lépéseket egyébként?
26: Nem gondolom, hogy jogi lépéseket kellene tennem.
25: Júliusban azt mondta, hogy korábban a Magyarországon rendezett világversenyek költségvetését súlyosan túlárazhatták. Találtak-e erről már konkrét számokat, bizonyítékokat? Lesz-e ebből feljelentés?
26: Ez ennél kicsit nehezebb dolog, mert ezek az események nem az államtitkárság keretein belül zajlottak, úgyhogy mi ebben nem tudunk lépéseket tenni. Ez ugye az NKOA enerű égisze alatt zajlott, de egyébként zajlik az átvilágítása ezeknek az eseményeknek.
25: Ugye a hét híre volt, hogy a 2036-os olimpiát megpályázhatjuk. A sportállamtitkárság mennyire vesz részt ennek a kidolgozásában? Mit tud elmondani nekünk?
26: Nem pályázat van, nem párbeszéd van. Tehát ugye ez egy párbeszédes folyamat az utóbbi időkben, és a korábban a pályázatnak is, és a párbeszédnek is az a jellemzője, hogy ezt két fél folytatja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, illetve egy adott város, és az adott nemzetnek az Olimpiai Bizottsága. Nálunk ez a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, jelen pillanatban ők az illetékesek.
23: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig. Felkelő. Hírek induláshoz.
25: Újabb 3 évre választották meg Túri Attilát a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, miközben az intézmény jövője körül egyre élesebb vita zajlik. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia az MMA közhatalmi szerepének megszüntetését követeli, és más művészeti szervezetek is átalakítanák a kultúra támogatási rendszert. A tét nem kicsi, az MMA idei költségvetése csaknem 14 milliárd forint, és továbbra is fontos szerepe van az állami kulturális támogatások elosztásában. Milyen felelősségem van az akadémiának az elmúlt évek kultúrpolitikájában, és miért maradt meg a szerepe a kormányváltás után is? Túri Attilát, az MMA újraválasztott elnökét kérdeztem. Egy kritikával fogok kezdeni. Tegnap volt egy nagyon izgalmas vita a Válasz podcaston, Elsimon László és Csáki Judit vitatkoztak, és az a mondat hangzott el Csáki Judittól, hogy ha holnap megszűnne az MMA, akkor senkinek fel se tűnne, nem hagyna maga után űrt. Tud nekem mondani olyan konkrétumokat, ami szerint a magyar kulturális élet elveszítene az MMA nélkül?
7: Nézze, véleményekkel én nem vitatkozom. Véleménye mindenkinek van. Talán ez egy kicsit éles, ez a megfogalmazás. Én azt gondolom, hogy az MMA alapvetően teszi a dolgát, azt a dolgát, ami a 2011-109-es törvényben 20 pontban van felsorolva. Ezt kell betöltenie, mint minden akadémiának van egy célja. A Magyar Művészeti Akadémia, és ha már a SZIMA szóba került, a SZIMA-nak a szervezete is ilyen értelemben hasonló, egy horizontális jellegű kulturális szervezet. Ugye, tehát több náluk osztálya, nálunk tagozatai vannak, 9 tagozattal működünk, tehát van egy átlátásunk a magyar művészeti kulturális élet felett. Az, hogy mit csinál az MMA, nyilván nem akarom kenni ezt a dolgot, és nehogy félreértsék a hallgatók, de ugye kevesen tudnák azt megmondani, hogy mit csinál mondjuk a Tudományos Akadémia, azért vagy mit csinál.
25: Pont ezt akartam kérdezni, azért a Magyar Tudományos Akadémiánál látjuk azt, hogy egyetemekkel tart kapcsolatot, stratégiát alkot, külföldi tudományos intézményekkel tart kapcsolatot. Az MMA-ról ugyanezt nem nagyon látja a nyilvánosság.
7: Ez kétségtelen, és ez egy nagy hiányossága az
25: de
7: MMA-nak.
25: De nem ez lenne a feladata? Stratégia alkotás, a kulturális és életbe való beágyazás.
7: Ezt teszi is. Az, hogy ez látható, vagy mennyire nem látható, én szeretek önkritikus lenni, mert ebbe a világba talán, hogy mondjam, túl sok a kivetítés, és az a mondás, hogy magyarázkodás. Nem, kétségtelen, hogy ennek a közláthatósága még kevés. Tisztelettel nyilván a MTA-hoz képest azért mi egy meglehetősen fiatal szervezet vagyunk. Építjük ki ezeket a csatornákat. Az ösztöndíjrendszerünk 8 éve működik, ami 3 évre ad ösztöndíjat fiatal, idézőjelbe tett fiatal művészeknek, azért a művészet az nem 20 éves korba évik meg, hanem nagyjából 30 éves kortól lehet igazán azt mondani, hogy valaki már letett valamit az asztalra. Ezen kívül működtetünk intézményeket, ilyen például a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ, amit megkaptunk, mint feladatot.
25: És ez önöknél amikor... van a legjobb helyen egyébként? Vagy akár a műcsarnok önöknél van a legjobb helyen?
7: Ezt nem a mi döntésünk. Ez tényleg nem a mi döntésünk. Tehát mi kaptunk egy feladatot, és ezt a feladatot én azt gondolom, hogy erőnkhöz képest nagyon rendesen látjuk el.
25: Ja, nem a mi döntésünkben az is benne van, hogy nem feltétlenül az ön feladatuk.
7: Tisztelettel, aki ismeri a nemzetközi akadémiáknak a rendszerét. Ha jól emlékszem, akkor mondjuk Olaszországban 7 akadémia van, Franciaországban mindig vita van, 3 vagy 4 akadémia van, tehát a Bozárton kívül vannak még akadémiák. Nagyon-nagyon különböző szerepek. A Velencei Akadémia kifejezetten egy gyűjteményi akadémia. A Római Akadémia, ha jól tudom, akkor inkább az oktatással foglalkozik, stb. Nem sorolom föl ezt a dolgot. Tehát amit a társadalom egy akadémiára, mint feladatként oszt, azt csinálja.
25: Térjünk rá kicsit az NKA pénzekre. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, azt mondta, azt állította, hogy a forrás biztosításával ön is egyetértett. Ön pontosan mire adta meg az egyetértését?
7: 2026-os költségvetéssel értettem egyet, ami a kollégiumok közti pénzfelosztást tartalmazta, ami a bizottság döntésein alakult.
25: Tudott-e ön erről a 17 milliárdos keretről, és tudta-e, hogy aztán mi módon lett szétosztva?
7: Természetesen nem. Ez egy komoly kategória, én nem akarom ezt a dolgot minősíteni, folyik egy ügyészségi vizsgálat, az ügyészség majd meg fogja mondani. Én nem véletlenül kérettem be, amikor nyilvánosságra került ez a felosztás a kezelő alaptól, hogy egyáltalán mire ment ez a dolog, ki kell nyitni ezt a papírt, és elég hamar látja az ember, hogy itt valami azért a furcsaság van. És
25: akkor ön is azt mondja, hogy itt valami furcsaság van.
7: Én ennyit mondható tisztelettel, én törvénytisztelő állampolgár vagyok, megvannak a megfelelő szervek, én nem tartom hasznosnak azt, hogy előre prejudikálunk ítéleteket, ki a bűnöző és ki nem a bűnöző. Attól működik egy társadalom, attól működik egy demokrácia, hogy megvannak ezek a szervek, és bizalommal fordulunk ezek felé, és azt mondjuk, hogy vizsgáljátok meg.
25: A felülvizsgálata is megkezdődött. Azokat a tevékenységeket, amelyek összefüggnek a Fidesz-KDNP önkényuralmi törekvéseivel felülvizsgáljuk. Önt megkeresték-e már? A tárcával egyeztettek-e már? Tud erről?
7: A tárcával egyeztettem 3 hete körülbelül, de ez a hír most, én most hallom itt reggel, természetesen állunk elébe változatlanul, és ezt miniszter úrnak is elmondtam, az MMA nem pártpolitikai intézmény. Voltak olyan emberek, akik ezt számon kérték rajtam annak idején, de akkor is mereven visszautasítottam, a művészet nem pártügy, hanem ennél sokkal magasabb dolog.
23: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora.
25: Érzékeny téma következik, gyermekvédelemmel folytatjuk. Jeleztek a gyerekek, jeleztek a dolgozók, volt rendőrségi eljárás és számos ellenőrzés is. A bicskei gyermekotthon igazgatója mégis hosszú éveken át bántalmazhatta a rábízott gyerekeket. A most nyilvánosságra került átfogó bicskei jelentés azt vizsgálja, hogyan hagyta cserben a gyermekvédelmi rendszer és az állam az áldozatokat. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral beszélgettem. Mi a vizsgálatból az összkép, vagy az az új felismerés, aminek eddig nem voltunk birtokában?
8: Az összkép az új felismerés, tehát az, hogy összeáll egy képé az a folyamat, ami 1990-től 2016-ig, illetve 2023-ig, ugye a kegyelmi döntésig tartott. Mi nem voltunk kíváncsiak az igazságszolgáltatási eljárásra, vagy azt, hogy mi történt a rendészet berkein belül. Mi csak azt néztük, hogy a gyerekvédelmi rendszerben hogyan vált ketté az, hogy a gyerekek segítséget kérnek, jeleznek. Van már egy büntető eljárás 2011-ben, ami sikertelenül zárul, és az világ, amiben Bicske egy mintaintézmény, ahol tulajdonképpen minden rendben van, és mindenkit rendben találnattak. Nyilván minket az érdekelt, hogy hogyan lehet megelőzni azon túl, hogy persze készítsünk egy olyan jelentést, ami lehetőséget ad arra, hogy zárni lehessen ezt az ügyet, zárni az áldozatokban, zárni a közösségben, tovább lépni rajta, de nem a felejtés révén, vagy a szőnyeg alá söpréssel, hanem egy szembenézés lehetősége után úgy tovább lépni, hogy tényleg a gyerekvédelem innentől azt tudja mondani, hogy tanultunk ebből az ügyből, meghoztuk a szükséges változtatásokat, és innentől kezdve sokkal-sokkal kisebb az esélye annak, hogy valaki bekerül a rendszerbe, aki bántalmazó, és hogyha bekerül, akkor meg tudjuk előzni azt, hogy hosszú időn keresztül visszaélhessen gyerekekkel.
25: Itt egy szörnyetegről és egy ragadozóról beszélünk, és egy nagyon extrém példáról, vagy általánosabb képet is mutat ez az egész rendszerről?
8: Nem lehet azt mondani, hogy itt csak egy ember történetéről van szó, hogy ezt sose szabad elfelejteni, hogy ő nem egy magányos gerilla harcosként a dzsungel közepén volt, hanem egy közösségben, ahol igenis a többiek magatartása, működése, úgy egyáltalán az a fajta szervezeti kultúra, amit ő maga köré kialakított, illetve az ágazati irányítás felől meghatározott, meg megfogalmazott elvárások, azok mind befolyásolták azt, hogy az emberek kihez lojálisak, a rendszerhez lojálisak, a vezetőhöz lojálisak, vagy pedig a gyerekekhez, hogy tényleg transzparens módon működik-e egy intézmény, ahol mindennek következménye van, annak is, hogyha valakit alaptalanul gyanúsítanak meg, és annak is, hogyha valakit alapos gyanúval fogalmaznák meg valakivel kapcsolatban azt, hogy ő elkövetett valami oda nem való dolgot, vagy valami fajta bántalmazást.
25: A jelentésben az is olvasható, hogy 48 ember esetében összesen 199 jelzést most vizsgál az államtitkárság, és hogy felismertek valamilyen mintázatot. Igen. Mi ez a mintázat, és mi az, amit most vizsgál?
8: Igen, hát ugye a Bicskei jelentésnél is egyértelmű volt, aztán a Szülő utca kapcsán is egyértelmű volt, és aztán még azóta is az asztalunkra kerültek olyan intézményen belüli bántalmazási esetek, ahol azt látjuk, hogy az egy egységes mintázat, hogy a gyerekek, illetve ott dolgozó munkatársak, közvetes esetek döntő többségében már csak volt munkatársak, mert elhagyják, vagy olyan helyzetet teremtenek számukra, hogy elhagyni kényszerülnek az intézményt. Jelzéseket tesznek azzal kapcsolatban, hogy valami nem oké, de ezek a jelzések nem érnek össze, hanem egymástól függetlenek maradnak, és egyedi jelzéseket a belső vizsgálatok, illetve az ellenőrzések lezárnak azzal, hogy nincs kellő bizonyíték, vagy adott esetben a gyerek visszatáncolt, vagy adott esetben a munkatárs azt mondja, hogy inkább nem tartom fent a vallomásomat. Tehát, hogy olyan dolgok történnek, amik mögött állhat hatalmi dinamika, egy zsarolás, egy kényszerítés, vagy egyszerűen egy élethelyzet, de nem áll össze egy képé, hogy van valaki, akivel már ötször, akivel szemben már ötször érkezett jelzés, és mind az öt külön-külön nem áll meg, de ha az ötöt egyben nézem, akkor igenis kialakul az a kép, hogy itt van valaki, aki nem oké módon működik. Ez az egyik, ami nagyon jól tetten érhető volt, a másik pedig az, hogy olyan belső vizsgálati rendre van szükség, amiben nem általános tudással rendelkezik a fenntartó, aki ezt lefolytatja, hanem speciálisan tudja például, hogy a szexuális bántalmazásnak milyen következményei vannak. A szexuális bántalmazás a gyerekkori szexuális visszaélés egyik tipikus következménye, hogy az emlékek töredezetté válnak, hogy nem egységes az a kép, ahogy valaki visszaemlékszik arra a bántalmazásra, amit elkövettek vele szemben, hogy a trauma miatt az ő működése adott esetben szélsőséges lehet, hogy nagyon gyakran ilyenkor megjelenik a szerhasználat, megjelennek a konfliktusok, egy agresszívabb működés, tehát a gyerek maga válik problematikussá, amit egy rossz értelmező úgy foghat föl, hogy ne higgyünk neki, hiszen ez egy problémás gyerek, ahelyett, hogy abban a kontextusban értelmezni, hogy igenis itt arról van szó, hogy egyszerűen normális tüneteit látjuk egy abnormális eseménynek, ami a bántalmazás volt.
25: De ez akkor most azt is jelenti, hogy 48 olyan ember van ma a gyermekvédelemben, akikről önöknél ég a piros lámpa, akikre vizsgálatot kellett indítani.
8: Ez így van.
25: Van-e elég szakember ehhez, amit most az előbb elmondott, mert az, ez egy speciális tudás, igen, speciális érzékenységgel, és közben nyilván egyébként az ilyen-olyan büntető ügyekben is pont ugyanezeket a szakembereket, igen, kell használni. Igen. Van elég ember erre?
8: Nem csak az ember a kérdés, hanem a módszertan is, tehát mind a kettőn dolgozunk, a szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos speciális módszertanon, a többszöri jelzéssel érintett szakemberekre vonatkozó belső vizsgálati módszertanon is. Amit első lépésként már megtettünk, az az, hogy összegyűjtöttük azoknak a kollégáknak a számát, akik forenzikus képzéssel rendelkeznek, tehát azzal a speciális tudással, ami képessé teszi őket arra. 22-en, ami nem kevés egyébként, tehát hogyha mobil tímekben gondolkodunk, és ugye az előző előzetes becsléseink szerint olyan 6-8-7 az az idő, amit szánni kell egy ilyen vizsgálatra minimum, és mi három fős tímekben, csapatokban gondolkozunk, ahol van az integritás oldalról képviselet fenntartói oldalon, van egy szakmai képviselet, ami a gyerek és a közösségi dinamikákat tudja vinni, illetve a minisztérium oldaláról egy kvázi független képviselet, mert hogy ez is a Bicskei ügynek a tanulsága, hogy meg kell teremteni a távolságot a fenntartó és a fenntartott között, mert még a leglelkiismeretesebb működés esetén is az egy tendencia, hogy a fenntartó, ha talál is valami hibát, alapvetően abban érdekelt, hogy azt, ha jelzi is, de hát business as usual, tehát hogy menjenek tovább a dolgok, majd kijavítják őket, majd később ránézünk, és azt láttuk ennél a jelentésben, ezt is írtuk bele, hogy a jelentések és a belső vizsgálatok eredményei egy idő után önmagukat erősítették, vagy egymást erősítették, és az előző, és nincs itt semmi látnivaló vizsgálat alapot adott a következőnek, hogy nincs itt semmi látnivaló, miközben a helyzet meg azonos volt, és amikor kiment valaki vizsgálni, elmondták neki, hogy de hát ez volt itt 2 éve is, meg 1 éve is, és akkor rendben volt, és akkor
25: tehát nem
8: mondták,
25: vizsgált
8: hogy...
25: igazából már a második, harmadik, negyedik vizsgálat, hanem csak elfogadta azt, hogy az első rendben talált
8: részben,
25: mindent?
8: Részben elfogadta, részben pedig nem élt azzal a gyanúperrel, hogy akkor mélyebbre kellene ásni, hiszen úgy ment oda eleve, hogy itt egy jó intézményhez jövök, csak behúzom a kötelezőket, és legfeljebb az iktatási rendszer, vagy az adminisztráció, vagy a benzinkártya használatával kapcsolatban fogok megállapításokat tenni, de hát mindenki túlterhelt, ilyetelenek fordulhatnak, és nem történt meg az érdemi vizsgálat. Egyébként azt is meg kell jegyezni, hogy vannak olyan ellenőrzési mechanizmusok, amiknek nem része a bántalmazásoknak a feltárása, tehát azok sokkal inkább adminisztratív ellenőrzések. Ettől függetlenül már 1998 után, illetve aztán később 2016 után a bántalmazással kapcsolatos jelzéseknek igenis kellett volna, hogy nyilvántartásra legyen.
25: A Gyurkó Szilviával készült interjút és az adás többi interjúját is megtalálják a Kossuth Rádió YouTube csatornáján. Az egész

0: ha akarod elektromos, ha kell benzines. Már 8.390.000 forinttól.
1: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Keselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: Reklámot hallottak. Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 9 óra van, a Napközben műsorát hallják a Kossuth Rádióban, Diósi Klári vagyok. Egy 8 éves kislány szólított le egy idegen férfi még szeptemberben egy iskola közelében. Hogyan készítsük fel az ilyen és hasonló esetekre a gyerekeinket? Ki a gyanús, és hogyan kérjen egy kiskorú segítséget? Ez az első témánk, mindjárt jövünk.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak a gyermekvédelmi rendszerben. Ismét halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Napos szeles idő várható. 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben, közölte a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Gyurkó Szilvia, a Bicskei Gyermekotthon ügyét feltáró vizsgálatról azt mondta, a gyerekek és a dolgozók jelzéseit éveken át külön-külön kezelték, így a visszaélések nehezebben derültek ki. Az államtitkár szerint a rendszervezetőinek tudniuk kellett a problémákról, mégsem történtek érdemi intézkedések. Nem volt beleszólása a Magyar Művészeti Akadémiának a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásába, közölte az MMA újraválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Turi Attila hangsúlyozta, az összegek felosztásának nyilvánosságra kerülése után kértek tájékoztatást a pénz felhasználásáról. Hozzátette, hogy az elosztásról döntő ideiglenes kollégiumban sem az akadémia, sem a szakmai szervezetek nem vettek részt. Turi Attila szerint egyes kollégiumokban felmerülhetett politikai nyomásgyakorlás, de az MMA nem pártpolitikai intézmény. Az elnök beszélt arról is, hogy készek együttműködni a kulturális tárca vizsgálatában. Ismét halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légitámadásoknak Ukrajnában. Zaporizsjában egy ember meghalt és öten megsebesültek, amikor egy légibomba egy emeletes épületbe csapódott. A nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivskból egy halálos áldozatról számoltak be, és Odessa infrastruktúrális létesítményeit is újabb támadás érte, ott senki sem sérült meg. Tegnap Kramatorszkban orosz bombatámadásban 33-an meghaltak, 28-an megsérültek. Segítséget ajánlott a közel-keleti háború rendezéséhez az iráni kollégájával tárgyaló orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a helyzet megoldásáért. Maszud Pezeskian iráni elnök ugyanakkor a párbeszéd iránti elkötelezettsége mellett arról beszélt, hogy az Egyesült Államok minden egyes tárgyalás alkalmával újra támadást indít ellenük. Az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke New Yorkban egy letartóztatási akcióban tüzet nyitott egy autóra, amelyben egy férfi és egy 5 éves gyermek ült. A Dominikai Köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. Zorán Mamdani polgármester elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a New York-i bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől. Napközben felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenhol mérséklődik. Délután 16-22,

0: este 7-14 fokra számíthatunk. A hétvégén változékony őszi idő lesz, kiadós eső továbbra sem várható. Kedves hallgatóink, hírekkel 10 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Műsorajánló.
2: Netszes. A világ máshogy néz ki női szemmel.
3: A férfiak sosem sírnak. Beszélgetünk olyanokkal, akik direkt férfiak számára szervezett közösségekbe járnak beszélgetni a lelki nehézségeikről. Van-e vége a gyásznak? Tényleg csak szenvedéssel jár a veszteség feldolgozása? Vendégünk lesz Révész Renáta Liliana gyászterapeuta. Várja önöket a műsorvezető Orosz Csilla.
2: Netszes. Ma délután 4-től fél 6-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Napközben. Napközben.
1: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
0: 9 óra múlt 5 perccel, Diósi Klári vagyok, ez pedig a Napközben, egészen 11:30-ig, mondom is az első óra tartalmát. Ne állj szóba idegennel, sajnos időnként hallani gyermekek utcai zaklatásáról, sőt elrablásukra irányuló próbálkozásokról.
4: Megállt egy autó, és egy férfi mondta, hogy azt se tudja, hogy hol van, és megmutatnám el a térképen, és akkor oda mentem, és hát akkor láttam, hogy nem is ezt szeretné, és hát ugye ez egy gyereknek elég ijesztő.
0: Hogyan tájékoztassuk megfelelően gyerekeinket a veszélyekről? Miért lehet hasznos egy családi jelszó? És mi a szülő, a pedagógus, valamint a társadalom felelőssége ilyenkor? Hány éves kortól engedjük a gyerekeket egyedül közlekedni az utcán? Hogyan segít a rendőrség? Krimit tud című bűnmegelőzési vetélkedője. Önök hogyan vigyáznak a gyermekükre? Írják meg nekünk az SMS számunk 0630 9666. De foglalkozunk azzal is, hogy Magyarországon 1,5 millió ember él valamilyen mentális zavarral.
5: Édesapám bennünket villával kelgedett, nadrágszíjjal. A gyerekkori emlék egy életre szóló, szorongásos depressziót is kiváltott.
0: Gyermekkori trauma, stresszes vagy toxikus munkahelyi környezet, akár háború, párkapcsolati gondok vagy a magány. Melyek lehetnek a lelki egészséget befolyásoló tényezők, az intőjelek és a megelőzés lehetséges módjai? Mikor szükséges már szakemberhez fordulni, és hogyan segít a telefonos lelkisegélyszolgálat? Egészségügyi kockázatot rejt a szorongás és a depresszió, és mivel holnap lesz a lelki egészség világnapja, írják meg önök, mitől szoronganak. 0630 9666. A Napközben mai szerkesztője Füredi Zsolt. Ne állj szóba idegennel. Hányszor mondjuk a gyerekeinknek? Időnként hallani ugyanis kiskorúak, fiatalok utcai zaklatásáról, sőt, még az elrablásukkal is próbálkoznak. De vajon megfelelően tájékoztatjuk-e gyerekeinket a rájuk leselkedő veszélyekről? Mi a szülő, a pedagógus és a társadalom felelőssége, feladata az ügyben? Füredi Zsolt az elmúlt évek eseteit foglalja össze.
4: Kislány voltam, és igyekeztem haza, és hát megállt egy autó, és egy férfi mondta, hogy azt se tudja, hogy hol van, és megmutatnám el a térképen, és akkor oda mentem, és hát akkor láttam, hogy nem is ezt szeretné, és hát ugye ez egy gyereknek elég ijesztő.
6: Elfutott?
4: Igen.
6: És hogyan óvja a gyermekét?
4: Aggódom érte én is.
7: 10 éves volt akkor a fiam, akkor a zsúfolt buszmegállóba egy bácsi odaállt mellé, és ilyen nagyon furcsán suttogott, hogy gyere velem kisfiú, és adok neked cukorkát, ha sétálsz velem, és elment onnan a bácsitól, az pedig elsonfordált.
6: Megrázta ez a gyereket?
7: Persze, mai napig emlékszik rá.
6: Mondták el sok éves történetüket hallgatóink. Bugyó Tamás teniszedző pedig arról számolt be, ami szintén korábban egy 13 éves lányjal történt.
8: Az egyik játékosunk, ahogy végzett az edzéssel, a szüleire várt, és a kislány mellett megállt egy fekete jeep, sajnos nem látta, hogy milyen típus és a rendszámváciám, és közölték a kocsiból kiszállva, hogy a édesanyjának a jó barátai, és szálljon be a kocsiba, mert hazaviszik, de szerencsére a kislánynak volt annyi lélek jelenléte, hogy megfordult, és azonnal vissza ment a sportterepen belülre, ahova szerencsére nem követték. Meg ráadásul az a szerencsés helyzet volt, hogy az édesanyja halláskárosult, amit értelmszerűen nem tudhattak ezek az emberek, és hát ezzel a kijelentéssel az édes anyuka mondta, mert beszéltek vele, ez így rögtön egy olyan kizáró dolog volt, amiből a kislány tudta, hogy itt valami nem egyszerű.
6: Nem keltettek pánikot, de ha jól tudom, még közösségi oldalon is megosztották a történteket.
8: Igen, abszolút. Téma volt, és mindenkinek felhívtuk a figyelmét.
6: Az egyik főváros közeli településen évekkel ezelőtt hivatalos rendőri értesítés figyelmeztette az iskolákat, hogy a környéken ismeretlen autósok szólítgatnak le gyerekeket, fiatalokat azzal, hogy hazavinnék őket. Szerencsére mindegyik próbálkozás kudarcba fulladt.
9: Az én gyerekeimet, és leszorították. És azt mondta, hogy a mama telefonált, hogy menjen értük. Hát megijedtek. Hazaszaladtak.
10: A gyerekek miért nem ültek be? Könnyen el is csábulhattak volna.
9: Azért, mert figyelmeztettem őket, hogy ismerős autóval beállhatnak, de ismeret autóban nem engedjük.
10: Azóta hogy vigyáz a gyerekekre?
9: A szomszéd hozza haza.
11: Minden szülő ilyenkor megrémül, hát Istenem, ne tűnjön el a gyerekem. Nagyon sokan felháborodott ötletekkel jöttek, hogy miért nincs elég kamera, miért nincs elég rendőr, miért nincs elég polgárőr, holott abban nem gondolnak bele, hogy minden utcát nem lehet bekamerázni, minden utcára nem lehet rendőrt, polgárőrt állítani. Ezt igenis nekünk szülőknek az egyik feladat, hogy mi a gyerekeket megtanítsuk arra, hogy senkivel. Persze van egy bizonyos fokú erőszak, ami ellen nem tudnak a gyerekek ellenállni.
12: Én megértem tőle, mert én sokszor járok egyedül haza este. Én is kis hozzámba jöttek polgárőrök, és elmondták, hogy futni kell, meg nem kell velük szóba állni, mert bármit
13: mondanak. Olyan helyre menjünk be, ahol sok ember van.
12: Igen, és kérni segítséget az utcajáró emberektől.
13: Beszélgetni valahova.
12: És hogy az a lényeg, hogy nem kell nekik elhinni semmit.
6: Egyes vélemények szerint azonban néha maguk az érintettek is provokálják az elkövetőket.
14: A fiatalok ugye a közösségi oldalakon úgy adják meg a profiljukat, hogy direkt felkeltse ezeknek a személyeknek a figyelmét.
6: Adatokat adnak meg magukról?
14: Adatokat, igen, iskoláról, lakhelyről, kirándulásokról, bulikról, olyan képeket adnak meg, ami hiányos kirívó öltözködésekben jelennek meg. De lehet, hogy valaki videókat is megoszt magáról, ami földobja a labdát, és akkor ezek az emberek lecsapják, és utána zaklatásnak vannak kitéve.
6: A szülő felelőssége, hogy figyelje a gyerek profilját a közösségi
14: oldalakon. Felelőssége, hogy miért vesznek ki olyan okos telefont már harmadik, negyedik osztályos korba, hogy nyitott a világ, és ez egy éles fegyver.
6: Miközben pedig nem lehet elégszer elmondani a gyermekeknek, hogy milyen veszélyek is leselkednek rájuk. Egy megdöbbent szülőt hallanak.
15: Pici óvodáskora óta folyamatosan mondom, hogy idegennel, soha, sehonnan, sehová. Mégis volt egyszer egy olyan helyzet, hogy elmaradt az edzése, és a portásnéni felajánlotta neki, aki egy ismeretlen ember, hogy haza kíséri, és a gyerek minden további nélkül megfogta a portásnéni kezét, és engedte magát haza kísérni. Borzasztóan megdöbbentem, hogy az én gyerekem belement egy ilyen helyzetbe. Én ezt egy szülői kudarcként éltem meg, holott kifejezett szituációs játékokat is elgyakoroltunk vele többször.
6: Egyébként pár évvel ezelőtt az egyik angol tévécsatorna kísérlete bebizonyította, hogy milyen egyszerűen, könnyen egy mesével ki lehetett csalni rengeteg gyereket a játszótéről, és köztük 10-12 igen. évesek is voltak.
15: Igen, igen, hát tudom, ez a keresem a kiskutyám, a gyere segítsél, és akkor nevén szólítgatjuk a kiskutyát, majd eltűnünk a bokrok mögött.
6: Leszítta a gyereket?
15: Első körben igen. Ő meg is ijedt ettől, úgyhogy utána inkább egy még elmélyítettebb beszélgetés, hogy és hogyha most nem a portásnéni, hanem mondjuk egy rossz indulatú felnőtt, aki még bánthatott is volna téged, baj is lehetett volna belőle.
6: Az idei őszi első becsengetés óta Bicskén történt hasonló próbálkozás, de a megijedt kislány nem szállt be az autóba.
16: What did you do to that guy?
17: I bit him.
16: You bit him? Yeah. And where'd you learn to do that?
17: From my mommy.
16: Six-year-old Lyric.
6: Itt pedig azzal a 6 éves lánnyal beszélget a riporter, akit 3 éve Miami-ban a lépcsőházban kapott fel a gyermekrabló. Azonban a bátor kislány nem hagyta magát, és beleharapott támadója karjába, aki emiatt azonnal kereket oldott.
0: Felkaptuk a fejünket, ugye még szeptemberben, amikor idegen férfi szólított le egy kislányt egy iskola előtt, azt kérte tőle, hogy üljön be mellé, az édesapa Gudics Máté énekes telefonon meséli el a történteket. Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Jó reggelt, Máté! Ugye tulajdonképpen a hírekből, ha jól értelmezem, akkor egy körülbelül 25 méter az a szakasz az óvodai parkolótól, ahol ő kiszokta tenni a kislányát az autóból, ő pedig onnan egyedül elmegy a suliig. Egy reggel ezen a szakaszon történhetett ez a bizonyos rémálom. Először muszáj megkérdeznem, mert hogy megrázhatta a kislányát, jól van most?
18: Igen, köszönöm szépen a kérdését, hál' Istennek úgy látom, hogy jól van. Próbáltunk vele még az elején úgy kommunikálni, nyilván meg nagyon megdicsértük, hogy nagyon jól vizsgázott ebbe a szituációba, és azóta próbáljuk ezt a témát úgymond kerülni. Nyilván azért érzem, hogy marad benne egy minimális kis félelem, tehát az mai napig is őt hozzuk visszük. Eddig soha nem kellett, tehát már egy jó másfél éve ő egyedül jött A-ból V-be itt Bicskén belül, úgyhogy nyilván van egy kicsike kis visszaökölés ebbe a témába, de tényleg hál' Istennek úgy látom, hogy ő rendben van.
0: Igen.
18: Lelkileg, igen.
0: Reméljük, hogy ez oldódni fog, mert természetes, hogy most viszik, de aztán ugye újra el kell majd tudni engedni. Amikor kiderült, hogy ugye megpróbálták talán elrabolni, mit mondtak neki a kislányok?
18: nagyon megdicsértük.
17: Mármint, hogy azok az emberek mit mondtak neki, akikkel ő beszél?
18: Ja igen, bocsánat.
17: Nem mondtam egyértelműen.
18: Igen. Hát integettek neki, hogy szálljon be az autóba, és kérlelték, hogy üljönek be, üljön be mellé. Ugye egy darab úriemberről beszélgetünk, és a kislányom elmondás alapján vissza is kérdezett, hogy én rám gondolnak, és mondták, hogy igen, és gyere ülj be. Mondta az úriember, bocsánat, de elnézést. Többet számot beszélni, itt egyes számba kell beszélni, mert egy darab elkövetőről van szó.
17: És akkor ő beszaladt az iskolába, azonnal tudott segítséget kérni? Ez egy ösztönös dolog is lehetett, meg hát valószínű mondták is, hogy adott esetben ilyesmit tegyen.
18: Így van, igen, beszaladt az iskolába, így van.
17: Korábban ezt tudatosan megbeszélték a gyerekkel, mert ugye ilyenkor felvetődik az, hogy a szülőnek is van felelőssége, az iskolában is mit mondanak, tehát hogy mennyire készítették fel ilyesmire?
18: Mi szerintem nagyon sokszor elmondtuk ezt neki, hogy hát az olyan teljesen alapvetéseket, hogy nem szabad idegen autóba beülni, hogyha bármilyen szituációba keveredne, akkor kérjen segítséget, hogy fusson el. Igazából akkor jött ez igaz szóba, amikor elkezdett ő egyedül mászkálni a városban, tehát iskolából, zeneiskolából haza hozzánk, akkor jött ez igazán jól fel, ez a kérdés, és én úgy tudom egyébként, és innen is nagyon szeretném megköszönni az iskolának, hogy minden évben többször van erről órákon szó, tehát egy oktatás szinten is a gyerekek mindennapjaiban segítség, hogy erről szót váltanak a tanárokkal, és felkészítik őket az esetleges ilyen esetekre.
17: És milyen jó, hogy ugye a kislány egy leírást tudott adni erről a bizonyos emberről, sőt, még az autóról is. Attól függetlenül, hogy megrázta ez a történet, nagyon helyesen cselekedett, de látják azt, hogy a rendőrség adott esetben jelen van most az iskola környékén? Kicsit pásztáznak arra felé?
18: Igen, és fokozottabb az ellenőrzés, én úgy látom, folyik a nyomozás, tehát ezt fixen tudom állítani, és nagyon szépen köszönöm a rendőrségnek is a kitartó munkáját. Én azt gondolom egyébként, hogy hamarosan meg fogják találni az elkövetőt. Én azt mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy nem elég csak a saját gyermekünkre figyelni, hanem szülőként a más gyerekére is nagyon fontos, hogy figyelmet fordítsunk, és hogyha ilyen szituációt látunk, akkor rögtön azonnal szólunk a megfelelő szerveknek, a rendőrségnek, az osztályfőnöknek, akár a város polgármesterének, és ezeket mi megtettük, és több ilyen esetről is egyébként kaptunk hírt ezáltal, úgyhogy biztos, hogy nem az első eset volt sajnos.
17: Máté, ezt köszönöm szépen, hogy kiemelte, hogy figyeljünk egymás gyerekeire is minél jobban. Kívánjuk, hogy a kislányban ez ne okozzon törést, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Varga Balázs rendőr alezredessel, aki az ORFK bűnmegelőzési osztályának vezetője, együtt hallgattuk végig az apukát. Köszöntöm itt szeretettel
19: jó
17: nálunk.
19: Napot,
17: és természetesen nem az a célunk, hogy pánikot keltsünk, de ez nem egyedi eset. Tavaly is azért több megyében is hasonlókról hallottunk, és nem állhat minden iskolánál ott a rendőr, vagy éppen a polgárőr, még ha van is ott polgárőrség, de attól független vegyük végig, hogy mi lehet gyanús egy gyereknek egy ilyen helyzetben.
19: Ez egy nagyon-nagyon régi jó tanács egyébként a szülők részéről, és magam is gyakorló szülőként, az, hogy nem állunk idegennel szóba. Alapvetően az, hogy egy gyermek mennyire tanulja meg ezeket a önvédelmi reflexeket, ez nyilván a szülőnek egy nagyon nagy felelőssége. Nem megijeszteni kell a gyereket, hanem azt kell elmondani neki, hogy vannak olyan nem jó szándékú emberek, és remélhetőleg nagyon kevés számban történik ilyen, de az ilyen esetekre fel kell készíteni a gyereket. Az, hogy a rendőrség ebben mit tesz, én úgy gondolom, hogy az ilyenfajta jelzések, ami például most is érkezett ugye ezzel kapcsolatban, amit ugye a játszásban hallottunk, természetesen odafigyelünk. Nekünk azért vannak olyan iskolához kapcsolódó rendőrségi programunk, ami egyrészt a bűnügyi szolgálati ág, ugye a bűnmegelőzés, illetve a rendészeti szolgálati ág részéről iskola rendőre, akik például az utcán teljesítenek szolgálatot, zebrán segítenek a gyermek átkelésének, egy buszról, egy képkocsiból kiszálláskor vannak ott, ellenőrzik őket. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan programunk van, amivel ezt támogatjuk, de természetesen sajnos nem lehetünk minden esetnél ott, és nem minden esetben az iskolához köthető ez a fajta jelenség, és azt gondolom, hogy ez egy olyan jelenség, amit nem szabad megijedni. Ez nem egy általános dolog, ez egy ritka, és éppen ez itt van, amikor fel kell készíteni a gyereket, hogy van ilyen is.
17: Igen, de a felkészítéshez ugye hozzátartozhat az is, mert az a legfontosabb, hogy tudjon nemet mondani, ne álljon vele szóba, de hogy tudjon segítséget kérni, hogy abban a helyzetben ugye bizonyos sok éri, tehát hogy hogyan cselekedjen, hogy ez megtörténik.
19: Igen, tehát ez a felhívás a szülő részéről, az iskola részéről, hogy igen, vannak ilyen helyzetek, és amit itt mondunk el neki, mit tegyen. Mi mindig azt mondjuk a rendőrség oldalról, ugye szülők vagyunk nagyon sokan, és pontosan tudjuk, hogy hogy bánnánk a saját gyerekünkkel, hogy kérjen segítséget. Tehát egy ilyen szituációban van, vagy azonnal fusson el, és kérjen segítséget, vagy a környezetébe kezdjenek kiabálni, és úgy kérjen segítséget, hogyha mondjuk olyan helyzetben van, amit nem lehet elszaladni, vagy olyan a szituáció. Azt is szoktuk mondani, hogy azért a városi környezet az olyan, hogy az mindenhol van egy üzlet, egy bolt, egy felnőtt azért elsétál, azoktól, illetve boltba szaladjon be, és ott kérjen segítséget. Uh-huh. És ami nagyon fontos, én azt gondolom, hogy ma már szinte minden boltban, vagy ilyen üzlethelyiségben van egy biztonsági őr, egy egyenruhás személy, aki az ottani biztonságot szavatolja, tőle kérjen segítséget. Ők azért sokkal jobban átlátják ezeket a szituációkat, és tudják, hogy azonnal rendőrt kell hívni, mint mondjuk egy civil ember. De én úgy gondolom, hogy az is fontos a kiabálásban, amikor ugye arról beszélünk utcán. Lehet, hogy meghallja egy rendőr, lehet, hogy meghallja egy közterületfelügyelő.
17: Vagy elijeszti pont őket.
19: Mert kiabál, és ugye egy könnyebb ellenállás irányába mozdul az elkövető, vagy ez a személy, hogyha rossz szándékú, mert az egy nyilvánvaló, hogy nem minden esetben rossz szándékú megszólít egy gyermeket, vagy egy felnőttet, de azért mi azt veszük alapul, hogy ezek nem jó történések.
17: Hát igen, csak itt előtte már beszélgettünk egy picit, és mondta, hogy lehet, hogy csak megdicséri, hogy milyen szép kislány, de szerintem ezt se tegyük. Tehát ez egyfajta elbizonytalanító tényező, és akkor tovább megyek, amikor még mondjuk a szülő nevében próbál beszélni, és azt mondja, hogy hú, anyukád rosszul van, üljél be, elviszlek hozzá, mert nem tud majd eljönni, érted, stb. Tehát itt azért az amellett, hogy mondjon nemet, nagyon sok szituációt fel lehet hozni, hogy igen, mi a hamis dolog.
19: Hát az, hogy megdicsér valaki valakit, ugye nyilvánvalóan abban lehet egy rossz szándék, természetesen ez egy kategóriába esik, az, hogy a szülőre hivatkozik, vagy egy rokonra hivatkozik az ilyen megszólítás, én úgy gondolom, erre is föl kell készíteni a gyereket. Tehát ezek mind legyenek benne, hogyha én megyek érted, vagy küldök valakit érted, arról már a gyermek tudjon, tehát tud róla. Tehát ez neki ne legyen egy meglepetés, vagy váratlanszerű, hogyha arról van szó, és lehet, hogy tényleg életszerű. Tehát lehet, hogy tényleg küldött valakit, de akkor is kérjen segítséget, igazoljuk azt, hogy mi történt. Minden gyereknél ma már azért, aki mondjuk úgy mondom, hogy az utcán önállóan mozog, van telefon. Uh-huh. Azt is meg lehet látni, hogy hol mozog a gyermek, mert vannak ilyen
17: GPS-alokátorok.
19: Tehát én azt gondolom, hogy ez segítség lehet, és a gyerek ilyen esetekben mindenképpen hívja a szülőt föl. Tehát segítséget kérek. Azt nem mondom, hogy a rendőrt hívjon, de az sem gond, ha 112 csörgeti meg azonnal. De az, hogy a szülővel bizonyítsuk azt, hogy valóban küldötte értünk valakit, az természetesen teljesen normális.
17: Hát egy felsőtagozatos gyereknél már mondjuk van telefon, ugye kiindulunk, hasonlókorú gyermekeink vannak, ezt is megbeszéltük, hogy körülbelül most kezdjük ezt az önálló járást, de az is jó, és szerintem ez nagyon jó, hogy mondjuk van egy családi jelszó, egy szó. Amit, hogyha azt mondja a gyerek, hogy mondja ki az az idegen, úgyse tudja kimondani, akkor már gyanússá tud válni a dolog.
19: Abszolút. Tehát lehet ezt tovább fokozni, ezt a biztonságot, tehát nyilván jelszóval is, de én mindig azt mondom, hogy alapvetően nagyon fontos az, hogy a gyermekünk vonatkozásában tudjuk azt, hogy érette arra, hogy ő egyedül közlekedjen. Érette arra, hogy azokat a jó tanácsokat, amikor most beszélünk, ezeket ő úgy kóstatálja magában, hogy ezt ért és tudja, hogy hogy kell alkalmazni. Mert hogyha mi ráerőltetjük egy éretlenebb gyerekre ezeket, azért az a gyerek az egy félelembe lesz egy ilyen szituációtól. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyerekükről ismerjük azt, hogy mennyire alkalmas erre. Az én gyermekem például még most úgy érzi, hogy a szülő kíséri el az iskolába. Már hazafele másabbul mozog, de alapvetően megyünk érte, mert ő így érzi magát biztonságban, és amikor azt fogja mondani, hogy ő szeretne most már önállóan, akkor folyamatosan fogunk rátérni azokra a jó tanácsokra, ami ugye érintheti a a közlekedés, és nem feltétlenül mindig az ugye, hogy valaki leszólítja, sok ilyen jellegű veszély például a közlekedésből adódhat.
17: Igen, mert ez egy fontos kérdés, hogy mikor engedi el az ember, mert hogy el kell engedni, és hogy mennyire összecseng a két gyerek, mert az enyém már önállóan jár 12 évesen, de tavaly még valóban 11 évesen azt mondta nem, én erre azt mondtam, hogy akkor viszont még fél, akkor viszont megtörténhet bármi, ha fél, de közlekedik. Tehát ezt ki kell várni a gyereknél, hogy önállóan szeretné. Ugye nagyon sokszor akár egy játszótéren is kiabálunk a gyerek után, és a nevén szólítjuk. Ezt is kifigyelhetik idegenek. Mi az ő keresztneve? És akkor már legközelebb, ha az a kislány mondjuk, vagy de kisfiú is lehet célpont, akkor meg már mennyivel közvetlenebb, ugye, hogy a nevén megszólítják. Csábító.
19: Abszolút. És visszacsatolnék az előző helyzetre. Nyilván, hogy egy játszótéren szólítjuk a gyermekünket, és nem egy kód sorral fogjuk odaszólítani a nevén, de alapvetően az, amikor arról beszéltünk az előbb, hogy előtte megbeszéljük már, hogy például akarunk-e érte küldeni mást. mint önmagunkat, mert hogy olyan akadályozhatásunk van. Tehát, hogy a gyerek ezekről előre tud, és meglepetésszerűen beadnak neki egy olyat, hogy én küldtem valakit, és nem beszéltük meg ezt előre, ezek mind azok az akadályok, ahol az önvédelmi reflexnek a gyereknek be kell kapcsolni, és kérek segítséget, vagy elszaladok, vagy hívom a felnőttet a környezetemben.
17: És hát nagyon fontos itt, ha már a telefont is említettük, hogy vannak közösségi oldalak, vannak gyerekek, akik már erre rákapcsolódnak, de szerintem ez két oldalú, mert hogy a szülő se osszon meg a gyerekről információkat, sőt képeket pláne ne, meg fordítva is a gyerek is önmagáról erre is maximálisan tanítani kell, mert ez is egy védelem, hogyha ő nem adja ki magát.
19: Igen, abszolút, tehát azt mondom, hogy ez a mostani online világ, és azt azért tudomásul kell vennünk, a gyerekek nem úgy élnek benne, mint egy idősebb, egy felnőtt, egy szülő. Ők azért tulajdonképpen részben, szinte a fele életüket ezeken az online csatornákon töltik, ami alapvetően a mai digitalizáció során egy valós helyzet. Viszont meg kell tanítani őket arra, hogy ne adjanak ki magukról információkat, mert azt mondjuk, hogy vannak olyan emberek, akik visszaélhetnek vele. Nem sok ilyen ember van, tehát azt kell tudomásul, hogy nem lesz ez minden léptenyomon, nem akadunk bele, de ha igen, akkor legyen rá az a válaszreakció, hogy nem, és egyébként online platform is, nem állunk vele szóba, nem írunk vissza. Egyébként azt kell tudni, hogy ezek az online platformok, hogyha már itt nézzük, és itt is egy megszólításról beszélünk. Ezeken a játékprogramokon, amikor a chat oldalon valaki beférkőzik a bizalmába a gyermeknek, és utána ez ugye eszkalálódhat egy rossz irányban is, ezért kell a gyereknek elmondani, hogy csak azzal tartson kapcsolatot, akit valóban ismer, osztálytársa, baráttal, akit fölismernek egymással, vagy fölismerik egymást a chat platformon, mert ez is egy olyan helyzet és olyan pontja az életüknek, ahol találkozhatnak olyan személlyel, aki egyébként a valós világban, tehát kint az utcán hasonló módon próbálja őt becserkészni. Az online világ sokkal bonyolultabb a tekintetben, hogy nem látjuk, hogy ki van ott.
17: És az online világban terjednek bizonyos levelek, lánclevelek, amiknek káros tartalma is lehet, és akkor már nagyon nehéz megkülönböztetni a valóságot ettől. Erre is nevelni kell a gyerekeinket.
19: A gyerekeinek az online térbe való szörfözése, mozgásának a figyelem felhívása ezekre az eseményekre elengedhetetlen. Tehát nem csak a való világ, hanem már a kinti környezet, hanem tulajdonképpen tényleg ez is egy nagyon fontos dolog. Éppen most a nem túl régen dolgoztunk fel egy olyan esetet, amikor ugye gyermekeket ezeken a platformokon, egy chat oldalon bizalmába kerítik, ismeretlenek, akár gyereknek kiadva magukat, természetesen nem azok. És olyan dolgokra kérik, amelyeket később zsarolással próbálnak kihúzni a gyerekből, hogy tegyen meg bizonyos dolgokat, de hogyha nem akarja megtenni, akkor vonjon be mást. Tehát egy olyan eszkalálódás történhet ilyen helyzetekben, hogy nagyon nehéz belőle kijönni. Ami erre a megoldás az, hogy a szülőnek beszélni kell erről. Úgy, hogy a rendőrség is fölhívja erre a figyelmet, úgy a szülőnek is erre oda kell figyelni, és el kell mondani, hogy vannak ilyen helyzetek. Ez nem csak, tehát azért mondom, nem csak a való életünkben, amikor a környezetünkben sétálunk, vannak a problémák is, és lehetőségek arra, hogy megsérülhetünk, hanem az online világ is. És akkor a szülő mit lát? Egyébként azt látja, a gyermek olyan szobában van, és biztonságosan ott ül a szobájában, ott étkezik, mert mondjuk nagyon lefoglalja a számítógépe, nem is tudjuk, hogy milyen lelki terrorban lehet része. Ezért kell fölhívni a figyelmet, hogy van ilyen is, amikor is beszélni kell a gyerekkel. És el kell mondani, hogy érez valamit, akkor természetesen azonnal a szülő az első, akinek szóljon.
17: Igen, és nem hiába van ez korlátozva, hogy egy-egy közösségi felületre is mikor jó csatlakozni, vagy mikor érett már erre a gyerek. Ez is a szülő meg tudja magyarázni, ha akarja, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk, és most már azért a legtöbb iskolában is tartanak önök, a rendőrök, különböző kiberszakemberek azért bizonyos előadásokat. És közben telefonon most kapcsolódik hozzánk dr. Szigeti Réka, a Suli Nyugi Program szakmai vezetője. Jó napot kívánok, Réka!
20: Jó napot kívánok!
17: És ugye, ahogy említettem, az én 12 éves kisfiam is most kezd szeptemberben egyedül, most kezdett egyedül közlekedni. Féltem, de nem mutatom. Ez a jó, hogy persze belül van egy szorongás, de hogy legalább szülőként nem kerekedik el a szemem, amikor mondja, hogy hát akkor én most kinéztem a Google Maps-en, hogy jutok el a barátomhoz, és elindulok.
20: Így van. Szerintem ez a legfontosabb, hogy szülőként mindig fogunk aggódni és szorongani a gyerekünkért, de ahogy itt elhangzott, gond sajnos bárhol érheti, bárhol is van, és én nagyon fontosnak tartom, hogy ne az önállóságába korlátozzuk a gyerekeket, hanem inkább vértezzük fel őket magabiztossággal is, és ezért fontos, és jó volt a megfogalmazás, hogy igen, mutassuk meg, hogy bízunk bennük. Nyilván fontos elmondani, hogy mit tehet, de először talán nekünk szülőként kell ilyenkor saját magunkat megnyugtatni, és alkalmazni azokat, amit a gyereknek is el szoktunk mondani. Nekünk például a szülőnyugi e-learning anyagunkon lehet ilyeneket találni, ahol a szülőket segítjük abban, hogy először ő saját maga szerezze vissza a nyugalmát egy ilyen szorongató helyzetben, mikor kilép a gyerekünk a valóságba.
17: Igen, itt írja is egy hallgató, hogy tulajdonképpen, hogyha nem engedjük a gyereket, akkor kevésbé alakul ki az önvédelem. Tehát ehhez kell, hogy bízzunk is benne, meg hogyha beszélgetünk is a gyerekkel, akkor valahogy úgy kell beszélgetnünk a gyerekkel, hogy ne egy pánik vagy egy félelem alakuljon ki benne, hogy már előre rettegek, hogy akkor most mik lehetnek, mivel tudok szembesülni az utcán.
20: Így van, hanem inkább azt élje meg, hogy kontrollt adunk a kezébe. Hogy mi az, amit lehet tenni. Ugye, tehát ez az, amikor tudjuk segíteni, hogy nem azt éli meg, hogy úristen, milyen gondok lehetnek, hanem bármi történhet az életben, de én arra mit fogok majd tudni reagálni. És minden helyzetre nem tudunk mindenre megoldást adni. De én azt mondanám allegóriának, hogy mint ahogyan megyünk az erdőbe is, ahol ott van az erdőbe kullancs, megcsíphet minket a darázs, fel vagyunk rá készülve, tudjuk, hogy mit kell figyelni, vissza tudjuk szerezni a kontrollt bizonyos dolgok felett, és ez az, amit a gyerekünknek is ilyenkor átadhatunk. Hogy tud, hogyha gond van, akkor kitől kell segítséget, kitől ne fogadj el semmit, vagy ne állj vele szóba, vagy mit tegyél, mit ne tegyél, és mondok egy konkrét példát, a gyerekünk ilyenkor fogja először elhagyni a kabátját, mert fent felejti mondjuk a villamoson, és ez egy normatív trauma, amin azért átesünk mindannyian. És nem is baj, hogy nyilván nem örülünk neki, de ezek azok, amitől nem kell megkímélni a gyerekünket, hanem át fog rajta esni, megpróbáljuk megtanulni a probléma megoldást, hogy visszaszerezze a nyugalmát, hogy hogyan kérjen segítséget, és vagy meg lesz a kabát, vagy nem, de ezt mindenképpen megtanulja belőle, hogy nehéz helyzetekbe kerülünk, mint ahogy fog is az életben. De hogy szerezzük vissza a nyugalmunkat, esetleg hogy oldjuk meg, és hogy megyünk tovább, akár azt is, hogy mik a fontos dolgok, mik a kevésbé fontosak, és ezért fontos, hogy engedjük a gyerekeinket. A szorongás helyett mi is alakítsuk át magunkba, alakítsuk félelemmé, hogy mitől félünk, az már egy picit jobb, ha megfogalmazzuk, hogy jó, mik is a félelmeim, mi az, amire én erre tudok hatni, mi az, amit elmondtam ebből a gyerekemnek, és utána ez nagyon fontos, hogy mondjuk ki, hogy bízok benne, hogy te oda találsz, feltalálod majd magad, segítséget kérsz, nagyon sok helyzetbe kerülhetsz, de meg fogod oldani.
17: Ez is nagyon jó, igen, hogy bízom benne, szerintem ez egy kulcs szó, de az is, hogy alapvetően szerintem dicsérjük meg a gyereket, hogyha jól cselekedett meg, amikor egyedül az enyém is elkezdett járni, hogy én most büszke vagyok rád, és láttam is rajta, hogy akkor ő most tényleg érzi, hogy most lett önálló, mert hogy a veszélyekkel együtt kell tudnunk élni, mert már csak ilyen az élet. Önök járnak a sulinyugi programmal iskolákba, beszélnek tanárokkal, ugye a diákokat is megtanítják, bizonyos akár félelem, stressz, meg szorongásoknak a felismerésére és levezetésére, itt konkrét helyzeteket is megbeszélnek?
20: Be szokott jönni a foglalkozásoknál, nem gyűjtjük be mindezeket a félelmetes helyzeteket, de az elején megnézzük, hogy mi is a stressz az ő életükben. És néha akár ilyen nagyon konkrétak is bejönnek, legtöbbször azért ez a történelem témazáró, most pont egy sulinyugis foglalkozás után vagyok, ahol ez volt a legnagyobb stressz forrás, de beszokott jönni, igen, akár olyan is, hogy jó, hogy mi történt a kiránduláson, vagy amikor valamilyen vészhelyzet van, ugye, mert ezek ilyen erőteljes vészhelyzetek, tüneteknél is beszokott ez jönni, mi arra adunk nekik egy eszköztárat, hogy ilyenkor ilyen helyzet ne az legyen, hogy eluralkodik rajtunk az érzés, hanem az érzést ezt megélhetjük, mert természetes dolog félni is, ezt ugye félj bátran, akár Ágaui Hesna könyvét is be lehet itt hozni, tehát a félelemnek van haszna, segít nekünk ilyen helyzetekben, hogy még élesebben tudjunk koncentrálni, és ezt a gyerekeknek is el szoktuk mondani. Az izgalomnak, a stressznek is van ilyen szempontból tehát haszna, hiszen segíthet nekünk, hogy felkészüljünk, vagy egy vészhelyzetnél, hogy gyorsan tudjunk cselekedni, vagy a türi témazárónál, hogy eszembe jusson az, amit előtte megtanultam, ezt nem lehet lespórolni. Viszont azt is megtanítjuk, hogy ha ez elhatalmasodik, hogyan tudják azt levezetni, ami már egy ilyen felesleg, hogy hogyan lehet egy egyszerű hasi légzés, szorításával, vagy az izmok megszorításával és elengedésével, ami már nem segítene, hanem ártana azokat a stresszeket elengedni.
17: Réka, nagyon szépen köszönöm. Dr. Szigeti Rékát hallották, a Súlényjogi Program szakmai vezetőjét. Jó, hogy ezeket is megtudtuk, és akkor most Varga Balázshoz fordulok itt a stúdióban újra, mert hogy a rendőrség is évek óta tart iskolákban tematikus programokat, ez egy folyamatos dolog.
19: Ez egy folyamatos dolog, és ráadásul nem csak az iskolában, hanem már óvodában is van egy olyan programunk, amivel a gyerekeknek az életvezetését már próbáljuk igazgatni, tehát már picikorban szokjanak bizonyos jó dolgokhoz hozzá. Ez a biztonságot fokozza. Az általános iskolában az úgynevezett DADA programot folytatjuk, ami tulajdonképpen élethelyzeteket dolgoz fel, és a gyerekeket megtanítjuk arra, hogy hogyan tudják egyébként, amit hallottunk, hogy hogyan tudják kezelni ezeket. Itt azt kell látni, hogy szituációkon keresztül gyakorolnak a gyerekek bizonyos szituációkat, hogy abban miként mozogjanak. Ez ugye feloldja azt a fajta stresszt, amikor esetleg majd egy ilyen helyzetben vannak, mert egyszerűen pontosan tudják azt, hogy mi az, amit kell tenniük. Nagyon fontos, hogy ez a program arra is kiterjed, hogy a gyereknek megtanítjuk azt, hogy tudjon nemet mondani. Ezzel kezdtük a műsort, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert a gyerekek esetében a nemet mondás egy biztonságot jelent már. Egyébként nem csak az ilyen jellegű dologban, amiről most beszélünk, hogy valaki megszólítja őket, hanem minden másban, a dikciós dolgokban is, ugye, ami érheti ma már, ugye azt sem szabad elfelejteni, de úgy gondolom, hogy mind a való és mind az online világban ez nagy segítség lehet, ez a fajta oktatási módszer.
17: Mint ahogy a krimit tud bőmegelőzésű vetélkedő is, ugye? Felkészíti sok mindenre a gyerekeket.
19: Igen, a krimit tud is egy ilyen jellegű vetélkedő, tulajdonképpen a megyei rendőrfőkapitányságok munkatársai több ilyen dolgot dolgoztak ki, amely gyerekeknek a biztonságát, gyarapítja programokon keresztül. Van központi program, mint például a DADA. Egyébként ez a krimitud is egy nagyon jó dolog, mert tematikus anyagot tanulnak meg a gyermekek, és ezt fogják majd a versenyen visszaadni a kérdésekre. Úgy gondolom, nagyon fontos ez. Ez egy nagyon-nagyon hosszú távú dolog a rendőrség részéről, hogy ilyeneket csinálunk, de az eredmény az úgy látszik, hogy megvan, szeretik a gyerekek, és a szülők elismerik ezt.
17: Köszönöm a hasznos információkat, Varga Balázs rendőr alezredest hallott.
19: Köszönöm a lehetőséget.
17: Örülök, hogy itt volt.

0: Holnap lesz a mentális egészség világnapja, és az adatok rémisztőek, ugyanis már több mint 1 milliárd ember él valamilyen mentális zavarral. Mindez rávilágít arra, hogy a lelki egészség mennyire fontos, és hogy csökkenteni kell a pszichés betegségekhez kapcsolódó előítéleteket. Füredi Zsolt összeállítását hallják az okokról és a megelőzés lehetséges módjairól.
1: Menekültünk éjjel-nappal, a pajtákba, istállókba aludtunk, mert édesapánk nagyon agresszív volt, bennünket villával kergetett, ostorral, nadrágszíjjal.
2: Emlékszik vissza ez a hölgy alkoholista apjára, aki egy életre megkeserítette a mindennapjait.
1: A gyerekkori emlék egy életre szóló, szorongásos depressziót is kiváltott, meg még a nővéremnél is. 17 éves korban már jártunk az idegosztályra, gyógyszeres kezeléssel lehet ezt a szorongást csökkenteni, csak ez a tudatában mindig az embernek benne lesz. Sokszor még erre riad föl az ember éjszakánként.
2: A feldolgozatlan gyermekkori traumák, a testi-lelki bántalmazás felnőttkori szorongáshoz, depresszióhoz és akár szenvedélybetegséghez is vezethet.
3: A következő napokban egyre több lehet a halott és a beteg is.
2: A háborúhoz vagy a pandémiához kapcsolódó félelmek és egzisztenciális nehézségek is hosszú időre okoztak pszichés tüneteket, felnőttnél és gyermeknél egyaránt. Egy kislány édesanyját hallják.
4: Hirtelen tölt rá, elkezdett remegni, szapora légzése volt, azt mondta, hogy elájul, zsibbadt az arca, nyelve. Tényleg olyan pánikba esett a gyermek, hogy nem akarok anya meghalni, hogy a mama ne halljon meg. Ezt szerintem a tévéből hallhatja, a hírekből, ahogy ez így manapság állandóan a halálról van szó. Mentőt hívtunk a harmadik ilyen rohamánál, és egyértelművé vált, hogy pánikbeteg lett a gyermek. 2 naponta kell járnunk terápiára, már gyógyszert is kapott.
2: A stresszes vagy a toxikus munkahelyi környezet is negatívan hat a mentális egészségre. Emlékszik vissza az úr a korábbi főnökére.
5: Üvöltött az emberekkel, és mindenkit azzal fenyegetett, hogy kirúglak benneteket napi szinten. És ahogy próbált uralkodni, félelembe tartani, azért, mert otthon problémája van, tehát a munkámat elvégzem, akkor mi más lehetne, mint valami otthoni háttér probléma. És ezt mi isszuk meg a levét ennek.
2: De a lelki egészséget veszélyeztetheti a kiégés, a párkapcsolati nehézség, az egészségügyi probléma, az önértékelési zavar, és persze a magány is.
6: Nagyon sok a magányos ember ebbe a felgyorsult világba, és sok a társtalan és a tanácstalan. Nem könnyű.
2: Az Európai Unióban 84 millió, míg Magyarországon mintegy 1,5 millió ember küzd valamilyen mentális zavarral. És ez a hazai népességet tekintve aggasztóan magas. És mindez bizony komoly egészségügyi kockázattal is jár.
7: Nincs munkahelyem, és ugye egyedül állok innen velem a 2 gyermekemet. A szívemmel van probléma, ugye jön több gond.
2: A szív- és érrendszeri betegségek mellett jelentkezhetnek például emésztő vagy immunrendszeri panaszok, anyagcserezavarok és krónikus fájdalmak is. Amíg lehet, érdemes ezeket megelőzni, testet és lelket együtt gyógyítani.
8: Nekem elsősorban a testmozgás segít, a pilates szeretem, illetve a jogát, leginkább a jogát, mert az nem csak fizikálisan kapcsolja ki az embert, hanem ugye a meditációban, a befelé fordulásban tud segíteni. Legutóbb például egy hangtál meditáción vettünk részt, utána az ember mintha újjászületne. De nekem elég, ha csak egy konyhaszekrényt átválogatok és rendszerezem, az már megnyugtat.
9: Én inkább elmegyek egy konditerembe, és közben beszélgetni aktívabban, mint sem magamba fordulva próbálom ezt a feltöltődést elérni. Ez nagyon fontos lenne, hogy az emberek a munkát hagyják a munkahelyükön, és ne vigyék haza magukkal.
10: Egy művelődési házban dolgozom, mindenféle olyan alkotó tevékenység, ami megfordulhat az ember életében, az mind ide érkezik be olyan emberekkel, akikkel jó együtt gondolkodni, tapasztalni, hogy milyen nagyon sokszínű a világ, mennyiféle dolgot lehet megtanulni. Azt az időt, ami rendelkezésünkre áll. Érdemes úgy alakítani, hogy a tevékenységeinkben mindig legyen öröm, az időt gazdaggá kell tenni.
2: A következő hölgy pedig kibicajozza magából a lelki fájdalmat.
11: Nagyon nehéz életem volt, mert meghalt a férjem teljesen váratlanul, de hát volt egy állatorvos barátom, most is van, és akkor összefutottunk. Azt mondta, hogy olyan rossz veled találkozni, hogy messze évbe elkerüllek. És most mondtam meg neki ennyi év után, és azt mondta, Jézus Mária, mondom neki, tudod, hogy milyen jókor volt jó helyen az a mondat? És én akkor azt mondtam, hogy ezt nem csinálhatom magammal. És akkor vettem egy rossz kerékpárt, elkezdtem bicajozni, és az volt az én antidepresszánsom. 2 évvel, 3 évvel ezelőtt körülbringáztam egy nap alatt a Balatont, akkor voltam 69 éves, és ez tényleg nem kerül semmibe, csak elhatározás.
2: Ez azért is tanulságos történet, hogy figyeljünk egymásra.
11: Így van, pontosan. Megmentett tulajdonképpen. De hiába mondom, vannak ismerőseim, hogy mondom, figyelj ide, van cipőd, vedd fel, menjél. És nem hiszik el. Mindig a kifogásokat keresik az emberek, és nem értem. De én tudom a gyógyszert.
0: Így van, mindig a kifogásukat keresik az emberek. A felvezetőben azt mondtam, világszerte több mint 1 milliárd embert érint, de Magyarországon is 1,5 millióan küzdenek mentális zavarral, és ez szerintem nagyon hatalmas szám. Vendégeink Pólus Enikő mentálhigiénés szakember, és Dudás Erika pszichológus, a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok!
0: Szóval a szám hatalmas, és nagyon sokszor elbagatellizáljuk. Hát nem feltétlen, de hogy ráfogjuk másra. Azt mondjuk, itt volt a világjárvány, ez azóta velünk maradt. Itt van a háború, ami ugyanúgy itt van évek óta. De közben meg mennyiféle oka lehet? Vegyük egy kicsit sorra annak, hogy egyáltalán szorongunk, depressziósak leszünk, szóval nem vagyunk jól mentálisan.
13: A helyzet az, hogy nagyon könnyű kívül keresni valami olyan okot, amire ráfoghatom azt, hogy én miért is érzem így vagy úgy magamat, és hogy ezt alapvetően lelki egészség edukációban kell tanítani az embereknek, hogy oké, hogy ez így indul el az emberi gondolkodásban, de hogy emögött inkább azt kell keresni, hogy odabent mi van, és ahhoz kapcsolódni. Tehát, hogy nem rosszból csinálják ezt az emberek, hanem alapvetően egy ilyen külső projekció tudja belső feszültségeket ugye valamennyire nyugtatni, csak megoldásokat nem hoz.
12: Így van. Ezt tapasztaljuk mi is a hívóinknál, és ami nagyon lényeges, a szövetségünk a mentálhigiénés prevenciót azt előtérbe helyezi, hogy az a lényeg, hogy nagyon szeretnének kapcsolatot teremteni, tehát elmondani, hogy mi az, ami fáj, mi az, ami belül van, és erről beszélni. És ez az évi 200 ezer hívás mindenképp, aminek 70%-a nem krízis hívás, hanem mentálhigiénés prevenció, ez mindenképp azt jelzi, hogy szükségük van arra, hogy valaki meghallgassa, és beszéljenek a szorongásaik okairól, azokról a feszültségekről, fájdalmakról, amelyeket megtapasztalnak és átélnek.
0: És leggyakrabban mi kapcsán telefonálnak? Mert ugye itt lehetnek szerelmi gondok, lehet a magány, lehet egy munkahelyi stressz, és még folytathatnám, hogy mennyiféle tényező összeszedve van az ember mentálisan rosszul.
12: Erika? Igen, hát még mindig évtizedek óta a magányizoláció és ehhez kapcsolódó beszélgetés igény vezet. És ez minden korosztályt érint, nem csak az idősebb korosztályt, hanem a középkorúakat vagy a fiatalokat is érinti. A kapcsolati problémák és az ehhez kapcsolódó érzelmek a következő téma, amiben vagy fájdalom, ami miatt bennünket hívnak. És nagyon magas, az utóbbi 2-3 évben jelentősen megnövekedett a mentális problémákkal küzdők száma, vagy mentális betegségekben szenvedők száma a hívóink között, és jelen van még a függőség a legnagyobb hívás problémák között, ami azt gondolom, hogy mindenképp fontos, hogy legalább beszélnek róla a hívóink.
0: És mennyire jó sokszor egy külső embernek jobban elmondani, vagy ugye anonimitással, vagy nincs ott az ember személyesen, akkor sokkal jobban megnyúlik, ez is az egyik nagyon erőssége ezeknek a lelki segélyszolgálatoknak, de Enikő felé fordulok és tovább megyek. Virtuális szorongás, ez egy újabb dolog. De erről beszélni kell, mert nagyon sok embert érint.
13: Így van, meg hát ennek azért Európán kívül már kódja is van az orvoslásban, és éppen ezért, mivel ennek a száma valószínűsíthető, hogy növekedni fog, tehát jó, ha tudunk róla. Ugye onnantól kezdve, hogy hogyan kapcsolódunk önmagunkkal, és önmagunkon keresztül a virtuális világgal, ahol aztán minden is megtörténhet, ugye tudnunk kell azt, hogy az egy bemeneti inputot ad az agynak, és olyan dolgokat, amiket nem dolgoztunk föl, vagy elakadtunk a lelki folyamatainkban, azokat triggereli. Tehát bárkinek a beszólása, vagy a dislike-ja, és akkor nem sorolom tovább, triggerelni tudja ezeket a belső szorongásos állapotokat,
0: tehát
13: folyamatokat.
0: Behívja, úgymond.
13: Igen, olyan, mint egy villanykapcsoló, hogy így fölkapcsolja odabent azt, amivel még nem néztünk szembe, mondjuk, vagy nem dolgoztunk egy szakemberrel keresztül, és ilyen aspektusból nagyon-nagyon erősen a COVID elindította a jóléti társadalmakban, főleg ismétlem, ott, ahol valami szőnyeg alá lett rejtve, és nem dolgoztuk fel, mert ami fel van dolgozva, vagy már szakember elé lett víve, és ott már ki lett a lelki nagy takarítás vitelezve, ott nem tudja triggerelni ez a virtuális dolog. De ugye maga a virtuális szorongás nagyon gyorsan tud kialakulni, és nem feltétlenül kötik össze az emberek az adott tüneteiket azzal, hogy azért van, mert egy rossz fogyasztásban vagyok benne a social oldalammal, és az erőteljesebben hat rám, mint kellene.
14: És akkor tovább megyek ebben a virtuális világban, a virtuális, tehát lehet egy barát virtuális barát?
13: Hát akkor, hogyha odakint időnként találkoznak, és ugye egymás szemébe néznek, és átölelik egymást.
14: Mert hogy ez már kicsit kezdi átvenni
13: hát
14: a terepet.
13: Így van, mert mindig az időre fogják az emberek, de hogy nem baj az, ha ritkában találkoznak, csak az ölelések és a tekintetek ne maradjanak el az életből, mert a tükörneuron kapcsán ezek tudnak olyan kémiai hatással lenni egymásra, hogy utána nem baj, ha cseten intézik az összes többit. De ha idekint nem találkoznak, és csak oda bent zajlik, akkor ez azt jelenti, hogy az érzelmi képességek területei leépülnek, és maga a mentális jólét egy sokkal frusztráltabb állapotba lép.
14: Erika, ott hagytuk abba, hogy tulajdonképpen elmondják, amit szeretnének. Önök adnak tanácsot? Önök küldik tovább az embereket? Vagy itt igedemből ennek a jótékony hatása van, hogy kibeszélhetik ezeket?
15: Igen, hát elsődleges mindenképp az, hogy értő meghallgatásra találnak, tehát a ventiláció szerepe az nagyon fontos. Tavaly volt egy kampányunk, az elfojtott könnyek kampány, ezt férfi könnyeknek is nevezték, hogy beszéljünk róla, mert ha bent marad, akkor ha elfojtod, akkor az megfullaszt. Tehát ez nagyon lényeges, hogy beszéljen az illető azokról a fájdalomról, amik bent vannak. Nekünk fontos az, hogy értő meghallgatással segítjük a problémának a kibontását, és közös gondolkodással keresünk megoldást. Tehát amire létrejött 70-ben az első magyar szolgálat, az a kríziskezelés volt, meg az öngyilkosság megelőzés, és hogy van kiút. De ez gyakorlatilag minden problémánál nem kell krízisnek lenni, egy bármilyen mindennapos probléma, akár az, hogy nem hívott föl valaki, vagy nem találkoztam valakivel, aki számomra fontos, az arról lehet beszélni, és lehet közösen keresni a megoldást. Olyan esetekben, amikor nem tudunk segíteni, természetesen szakemberhez tudjuk küldeni, vagy abba az intézményrendszerbe, amely adekvát a probléma megoldásában. Ez nagyon sokszor egészségügyi, szociális intézményt jelent, vagy akár jogi segítséget is jelenthet a probléma megoldásához.
14: Mert hogy szerintem még mindig vannak, akik elbagatelizálják ezt a mentális egészséget, hiszen az egészség nem csupán azt jelenti, hogy a betegségeknek a hiánya, hanem tulajdonképpen a pszichénkkel mindenképpen törődni kell. Milyen tünetek, intőjelek lehetnek, fordulok mind a kettejükhöz, amikor még azt mondjuk, hogy itt lehet, hogy akár visszafordítható, valami elindult, mert mindig egy másik ember lehet, hogy jobban tudja ezt kontrollálni. Tehát igen, a családra gondolunk. Akár.
13: Nagyon sokféle tünetrendszer van, és talán, hogy jusson mindenkire idő, egy párat említenék, a legszembetűnőek a vegetatív tünetrendszerek.
14: Például?
13: Amikor levegőt nehéz venni, vagy a gyomor összeszűkül, és nem megy le az étkezés, vagy ugye a széklet nem a nem megfelelő módon távozik, szóval, hogy vagy ugye az étel nagyon gyorsan visszajön, amikor már a vegetatív tünetrendszer már így működik, akkor már nagyon sürgősen van szükség segítségre, és a test sokkal hamarabb küld testi jeleket, mint amennyire mi kapcsolódunk. De nagyon komplex ez a tünet együttes rendszer.
15: Igen, hát én személyes kapcsolatban is dolgozom segítőként, de talán a telefont tenném hozzá, amit Enikő elmondott, nagyon sok tapasztalat jelentkezik a mi munkánkban is ezzel kapcsolatban, tehát amikor valaki szorong, akkor más a hangszíne, tehát másképp nyilvánul meg, és ami jelentős különbség a személyes kapcsolat és a telefonos segítés között, hogy anonim módon talán sokkal hamarabb a lényegre térnek. Tehát elmondják azt, hogy depressziós vagyok, hogy szorongok, hogy most nagyon nehéz helyzetben vagyok, és amiatt, mert tehát, hogy ők saját maguk mondják el, hogy mi a probléma. Tehát, hogy tudnak szembenézni, vagy meg tudnak nyílni azzal kapcsolatban, hogy érzik, hogy most baj van, és ezt be is vallják. Ez érezhető a beszédjükön akár, vagy saját maguk bevallják a különböző érzelmeket, érzéseket, és gyakorlatilag a tünetekről beszélnek nekünk a telefonban.
14: Csak hogy ilyenkor ugye mennyire szokták mondani a szakemberek is, hogy az egész embert látni kell, mert hogy a testi tünetek hatással vannak a lelkünkre, a lelkünk meg vissza ugyanúgy a testünkre, ugye? Tehát, hogy mennyire, hogy az egyik jelezheti a másiknak a megbetegedését.
13: Hát így van, és pont ezért fontos bekapcsolni azt, mert ennek a világa jön, hogy ugye az emberek ezt az anonimitást teszik át a mesterséges intelligencia területére, ahol úgy szintén történik hozzájuk egy kapcsolódás, de mivel nem az az emberi reakció, mert a mesterséges intelligencia még tanul bennünket tulajdonképpen, ezáltal elhiszik azt, hogy a mesterséges intelligencia úgy tud segíteni, mint egy anonim segítő. Uh-huh. És nem, mert az anonim segítő ott is akkor jelen van, és a kapcsolódási rendszer az egy nagyon-nagyon különleges idegrendszeri struktúra, amit azért ezek a gépek nem igazán tudnak tökéletesen megtanulni még. Uh-huh.
15: Így van, és nekünk létezik az irányító funkció, tehát hogy tovább tudjuk küldeni a személyes kapcsolatba, illetve a gondozó vonalunkon egy kísérés is folyik, amely a két személyes szakemberrel történő találkozás között a velünk való telefonos kapcsolatot jelenti.
14: Azért tudjuk vizsgálni önmagunkat is, és szerintem azért, aki általában egyfajta önvizsgálatban van, meg önismeretben van, az észrevesz akár magánjeleket. És lehet, hogy elég egy kis jóga, több alvás, zenét hallgatni, tehát, hogy el tudjuk ezt szépen simítani. De biztos, hogy észreveszünk akkor is, ha nagy baj van?
13: Hát talán azt kell az emberek tudomására jutni ezzel kapcsolatosan, hogy ismételten tanuljunk meg egymásra odafigyelni, akár szomszéd szintjén, akár család vagy barátság szintjén. És amikor a másik nem tud segítséget kérni, akkor igenis direktív módon oda lehet lépni a másik mellé, és azt mondani, hogy már pedig most megfogod a kezem, és elmegyünk együtt. Mert ugye nem mindig az a segítség, hogy hagyom a másikra azt, hogy hát most nincs kedvem kimozdulni. Van, amikor az a segítség, hogy öltöz föl és indulunk. És hogy ezt tanítjuk a társadalom, hogy hogyan tudjuk jól segíteni, vagy nem jól segíteni, mert ezek is fontos dolgok, de azt gondolom, hogy a tünetek nem mindig látványosak. És nagyon nehéz az embernek a szubjektivitásba objektív dolgokat felfedezni, és ezért ma már a mentális egészség világnapján is szeretném hangsúlyozni, hogy nagy luxus az, ha valakinek nincs ma segítő szakember. Ez nem azt jelenti, hogy oda kell járni állandóan, hanem hogy legyen valaki, aki ismer, és ha valami önmagamban gyanús, vagy nem tudok önmagam segítségére lenni pár napon belül, akkor egy objektív külső professzió rá tudjon nézni arra, hogy ez így rendben van, vagy szükség van-e valamire.
14: Ez azért is fontos, mert hogy igazából lehet, hogy a család úgy odaszól neki, hogy szedd már össze magad, hogy nem csinálod. És mondjuk pont egy ilyen lelki segélyszolgálat az tud abban, hogy nem ítélkezik, nem közösíti ki. Az egy hatalmas erő, amit kaphat ilyen esetben.
15: Így van, talán így anonim módon könnyebb, ahogy már említettem is, megnyilvánulni a hívóinknak, és amit nagyon lényegesnek tartok szinte lelki egészség világnapjához kapcsolatban, hogy mi azt gondoljuk, hogy az alternatíva az mindig az élet, és az élni jó életérzés. És erre hívjuk fel a figyelmet most már több alkalommal is, hogy megtalálni azt a pontot, ami azt jelenti, hogy élni jó. Tehát akár egy szorongásos helyzetben, vagy egy olyan élethelyzetben, amikor úgy érzi, hogy most minden összeomlik körülöttem, akkor lényeges a hívónál megtalálni azokat a tevékenységeket, azokat a személyeket, akik azt jelentik számára, hogy az életet jól tudom megélni, tehát jól élni. Tehát pozitív oldaláról próbálunk közelíteni, hogy mi az a szalmaszál, ki az, akibe lehet kapaszkodni, és mi a következő lépés, ami mindenképp megoldást, és így az életnek a pozitív oldalát jelentheti.
14: Hát mert a mentális egészség azért kihat az életkilátásainkra is, tehát hogy hosszú távon is kell mindenképpen ezt néznünk, és tovább megyek a családi kapcsolódásoknál, a munkahely mennyire számít, amikor kimondjuk azt, hogy családbarát munkahely, az már mennyire jó, hogy tesznek a dolgozók mentális egészségért, de fordítva is igaz, hogy pont egy munkahely, amikor szorong az ember, hogy elveszíthetem, hogy nem vagyok stabil helyzetben, ez mennyire ott van ma már egy meghatározó tényezőként a mentális szorongásnál.
13: Hát a munkahelyünk azért a második család, sőt van, akinek az első. Ugye, mert sok egyedül élő ember van.
14: És többet persze, töltünk a munkahelyen, mint
13: hát
14: otthon sokszor.
13: Így van, és azért nem véletlen szokott ott ilyen szerepcsere történni, hogy néha megtaláljuk a munkahelyen azokat a családtagokat, akiket otthon nem találunk meg, és nagyon-nagyon fontos tézis, hogy egy munka és a munkahelyhez való kapcsolódás tud terápiás hatással lenni az ember életére, tehát nagyon hozzá tud tenni, de hogyha nem megfelelő helyen van, vagy nem megfelelő az a érzelmi kapcsolódás a munkánkhoz, akkor sajnos sokat el is tud venni, tehát mindenképp nagyon fontos megnézni azt, hogy ott vagyok abban a szakaszban, ahol lennem kell, és azt teszem, amit nekem tennem kell.
15: Igen. Hát, a hívás tartalmak között viszonylag alacsonyabb a munkahelyi problémának megjelenése, viszont a munkahely elvesztését azt gyászfolyamatként, tehát veszteségként élik meg, és ez abszolút jelentkezik. Ami pedig a mi közösségünket érinti, tehát én azt gondolom, hogy a 30 stábunknál az ott lévő önkéntesek, mivel csak önkéntesekkel dolgozunk, tehát az ő számukra igyekszünk mi is egy családbarát, tehát munkahelyet biztosítani, így hogy az önkéntesek úgy érezzék, hogy, ez fontos szolgálat, és gyakorlatilag a lesz nagy családjának hívjuk ezt a közösséget így a Kárpát-medencében.
14: Hogy konkrét példákat is mondjunk még így lassan-lassan a beszélgetésünk vége felé, amivel otthon tudunk egy kicsit lazítani magunkhoz, akár bármilyen olyan terápia, amivel úgy ki tudunk billenni, át tudunk lendülni. Mit tudunk csinálni?
13: Én nagyon hiszek abba, hogy figyelemelterelésként a háztartási munkák kiválóak tudnak lenni, akár szorongásos helyzetekben, vagy akár megküzdési stratégiákban, mert ugye az izületnek a használata, az egyensúlyunkkal való kapcsolódás nagyon szépen tudja ezeket a kémiai folyamatokat serkenteni az agyban. Másrészt, ha egy könyvvel, a könyvnek a szögegével, és nem mindig szakmai könyveket olvasanak az emberek, regény, irodalom, vers, zenéhallgatás, művészeteknek a fogyasztása kiváló beépített az életbe, beépített terápiák tudnak lenni, és hatása lenne a lelki életre.
14: Vagy akár egy jó séta.
15: Igen, a természetet én is kiemelném, akár a kirándulásokat, gyaloglásokat, úgy olvasást például, vagy a különböző művészeti ágak, tehát akár egy színház, akár egy koncert, vagy művészetterápiák, most már természetesen stresszoldásként jelentkeznek a különböző csoportoknál, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek lényegesek lehetnek.
14: És amikor már észleljük, hogy ez sem elég, ugye, akkor az már egy intőjel, hogy menni kell, további szakembert kell keresni, és hogy ne szégyeljük ezt, hogy van egy pszichológusunk.
15: Igen, hát első lépcső a telefon, és aztán utána jöhet a személyes kapcsolat, azt gondolom, mert ott eljut odáig, hogy valóban szüksége van szakemberre, és hogyha megtalálja azt a szakembert, aki a személyes kapcsolatban segít, akkor mi már megtettük azt, amit meg kell tennünk. Tehát akkor az első lépéshez hozzá tudjuk őt segíteni, hogy fontos, hogy törődjön magával.
14: Mert mindenképpen fontos, azt gondolom, mentális egészség nélkül nincsen jó életünk. Ezt próbálja az ember mondogatni magának ilyenkor. És érezze át.
13: Hogy mit jelent az, hogy mentális egészség, mit kell prevencióként megtenni, és utána a fenntartásért. És amikor nem megy, nem vagyunk egyedül, hanem fogjuk meg egymás kezét.
14: Örülök, hogy beszélgettünk erről, és ne tartsuk tehát magunkban a fájdalmat, forduljunk szakemberhez, de a nap 24 órájában hívhatjuk is a lelki elsőséget.

0: koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
1: Reklámot hallottak. Napközben, napközben a Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
2: 10 óra van, önök a napközben hallják, én pedig Diósi Klári vagyok. Hamarosan itt lesz Bozsik gazda, témánk az alma, de a holnapi kék túrázás napjáról is szólunk, és a tűzifa vásárlás buktatóira is felhívjuk a figyelmüket. Jó napot kívánok, a híreket Bánáti Bence szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az OBH vezetőiről. Ismét halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légitámadásoknak Ukrajnában. Napos szeles idő lesz. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a kormányváltás óta távozott tisztségéből a korábbi köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnöke, a legfőbb ügyész és a gazdasági versenyhivatal egyik elnök helyettese is, valamint szerinte így kell tennie az állami számvevőszék elnökének, Vindis Lászlónak is. Az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. A bicskei eset miatt 2016-ban felajánlotta lemondását Cibere Károly, akkori szociális államtitkár, de azt minisztere Balogh Zoltán nem fogadta el. Ezt Cibere Károly közölte, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt államtitkár hozzátette, 2016-ban értesültek az igazgató rém tetteiről, azonnal feljelentést tettek a rendőrségen, és vizsgálat indult az ügyben. Cibere Károly úgy fogalmazott, ugyanakkor az államtitkár politikai felelős minden gyermekért, akit a rendszer nem véd meg. Cibere Károly bocsánatot kért mindenkitől, aki az ő államtitkári ideje alatt esett áldozatul, bármely intézményben egy bántalmazónak. Polyák Gábor lett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke is jelent meg a Magyar Közlönyben. A médiajogászt szeptember végén választotta meg az országgyűlés a média tanács élére, most pedig a köztársasági elnök 5 évre kinevezte a médiahatóság vezetőjévé. A törvény szerint a két tisztséget ugyanannak a személynek kell betöltenie. Polyák Gábor korábban azt ígérte, hogy nyilvánossá teszi a média tanács döntéseinek indoklását, és független szakértőkkel vizsgáltatják felül a testület munkáját. Éjjel is folytatódtak az orosz és ukrán egymás elleni támadások. Az orosz légicsapásokban Zaporizsjában és Ivano-Frankivskban 1-1 ember meghalt, Zaporizsjában 9-en megsebesültek. Közben az oroszországi Belgorod térségében és Kaluga megyében 2-en meghaltak, 13-an megsebesültek ukrán tüzérségi és drón támadásokban. 100 katonát vezényel Litvánia az orosz határra, a Kaliningrádi térség közelében. Az intézkedéssel arra készülnek fel, hogy egy esetleges orosz sorozás miatt tömegek próbálhatnak átjutni a határon. A térségben egyelőre nyugodt a helyzet. Észtország eközben jelezte, hogy orosz sorozás esetén lezárhatja közös határát Oroszországgal. Vlagyimir Putyin orosz elnök tagadja az újabb mozgósítás tervét. Felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délelőtt még kisebb eső bárhol előfordulhat, délután már nem várható csapadék. A szél átmenetileg több helyen megerősödik, majd estére mindenhol mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk. A hétvégén változékony őszi idő lesz, kiadós eső továbbra sem várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.
3: Műsorajánló. Geotúrák Bakancsban, tókerülés két keréken, borkostoló és szüreti dűlőtúra. Az idén 100 éves tihanyi levendula gyógyító nyugalma, séta és történelmi időutazás a Balaton körüli villák között. De milyen lesz a Balaton 10, 50 vagy 100 év múlva? Aggodalmak, előttünk álló feladatok, hogy évtizedek múlva is büszkén nézhessünk közös kincsünkre, a magyar tengerre. A Balaton 1000

0: arca, természeti, kulturális kincsei és alkotó közösségei.
1: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Napközben. Napközben.
2: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: 10 óra múlt 5 perccel, Diósi Klári vagyok, ez pedig a Napközben a Kossuth Rádió információs szolgáltató magazinja. Nézzük is a következő óra tartalmát, témáink 11 óráig. Hamarosan az alma beltartalmi értékéről beszélgetünk Bozsik gazdával, majd a holnapi kék túrázás napjára fókuszálunk, és a tűzifa vásárlás buktatóira is felhívjuk a figyelmet, mert érdemes óvatosnak lenni.
4: Amikor a teherautónak a platóján egy nagy mennyiségű fát látnak, az alatt pótkerekek vannak, valamivel ki van töltve, tehát az autó ez nagyon jól mutat, és sajnos utána döbbennek rá a lakosok, hogy hát ez, amit kifizetek, ez nem annyi mennyiség.
3: De milyen trükkökre figyeljünk, milyen hirdetéseknek ne dőljünk be, és hol tehetünk bejelentést, vagy hol nézhetjük meg a csaló kereskedők listáját. Önöket verték-e már rá tűzifa vásárláskor? SMS számunk 0630 9666, a napközben mai szerkesztője Füredi Zsolt. Kevés az alma a mátészalkai piacon. Barta Béla őstermelő annak örül, hogy kedvenc Jonatánját tudja kínálni a vevőknek. Zsoldos Barnabás először Bori Vilmos gyümölcstermesztővel készült tavaszi riportjából idéz vissza.
5: Csütörtök óta betörő hideg front, első reggel már térségben több helyen is -4, -5 fokra alá süllyedt a hőmérséklet. Ugye a gazdálkodók 99%-a füstöléssel, a kötsárkányokkal, egyre több ember vetett be most már ezeket a korszerűnek mondható ventilátorokat, amelyekkel légkeverést hajtott végre. Az első éjszaka még úgy tűnt, hogy lehetett eredményt elérni a megyébe több ponton is. Szombat reggel volt, az emberek nem is értették, hogy -7 fok, -9 fokokat mértek. Ez már olyan drasztikus fagy, hogy az emberek, a gazdálkodók még nem látszik teljesen, de én azt mondanám, hogy egy 80-90%-os fagykár a megyébe.
6: Ebben az évben, ha alma termesztésről szót váltottam a Nyírségben, Szatmárban, Berekben alma termesztőkkel, csak arról beszéltünk, hogy lefagyott, hogy nem tudták megmenteni a termést. Lónyán beszélgetek Bíró Jánossal. A gyümölcsösben álltunk meg, mert szedik az almát, látom a gépsor ott van, de azért változatlanul nem a lelkesedés hangján tud beszélni.
7: Sajnos az utóbbi évek nem a gyümölcs termelőké. Kettő gyümölcsel foglalkozok, nagyobb mértékben almával és szilvával. Az almatermelést én úgy gondolom, hogy a Berekbe az almás gazdáknak lassan be kell fejezni. Nem a gazdák a hibásak ezért, de az időjárási tényező, ez nagyba befolyásolja az almás gazdáknak a munkáját, a jövedelmezőségét, ami kicsi, kevés, néhány szem meg is kötött, már mikor eljön a természetes hullásnak az ideje, mind lehullik. Csak egy példát mondok, van egy másfél hektáros területen, Rémó, tavaly szedtem róla 414 mázsát, most érdés mond 20 mázsa 60 kilót. Miről beszélünk?
6: A mátészalkai piacon almát vásárol. Tudatosan jött a Jonatán almáért, vagy ami szép volt, azt vette meg?
8: Tudatosan, mert Bélához szoktam mindig járni, mert ő őstermelő, és nagyon szeretem az áruját, úgyhogy én minden szerdán itt vagyok.
6: Barta Béla a mátészalkai piacon, mint őstermelő árusít, és akit megszólalt az előbb, mondta, hogy csak önhöz jár vásárolni.
9: 704 szögölön termelek, zöldségfélékhez, alma.
6: Azt gondolom, hogy itt a Jonatán most a kurens alma.
9: Igen, most.
6: Az emberek emlékezetében benne van.
9: Benne van az emlékezet, hogy mikor meglássák, hogy hagyományos Jonatán almát árulok, mert még van a kertemben egy pár fa. Viszi haza is fogyasszák, és szeretettel jönnek, vissza a másik piacon is 4-5 kiló, és viszik az árumat.
6: Fagy veszélyeztette, vagy a védekezést alkalmazni kellett?
9: A védekezést alkalmaztam, ha a sziromhullásra, a továbbiakban meg csak biokezelésbe folytattam, hogy kukacmentes legyen, meg bogármentes, és gyümölcsöm ízletes és finom.
6: Meddig lesz eladó belőle?
9: Ebből körül eladó még lesz, hogy 4 hétig, mert annyi a kunsat, meg a vevéim, hogy nem bírok annyit termelni, ki tudjam őket elégíteni.
6: És van más fajta alma is?
9: Van, Jonagold, Jonaret, lesz Delics.
6: És a termelő melyik almát szereti legjobban?
9: Jonatánt, a Jonagoldot és a Jonaredet szeret a legjobban. Szeret az ideredet is, de csak január felemhez kicsi és savas. Szabtartom, hogy miatt tovább elá.
3: A folytatásban pedig az almáról, az almafáról és az almafajtákról beszélünk. Bozsik gazda pedig megérkezett hozzánk, köszöntelek szeretettel. Ugye az alma nagyon népszerű gyümölcs a világban, és ahogy már hallhattuk, hogy a fagy itt is okozhat gondot, szóval a klímaváltozást mennyire bírják az almafák, Jóska?
10: Szervusz Kári, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát egész döbbenetes, mert tényleg az alma az, mondjuk pont a forróság az, amelyik határt szab a terjedésének, mert Kanadában, vagy ugye a világ egyik legnagyobb almatermesztője itt Európában Lengyelország, de nagyon érdekes, hogy a meleg, a forróság, a szárazság az szab határt neki. Ugye oltványokat termesztenek, almaoltványokat, van egy alany, az alany a gyökérképző rész, nagyon fontosak a szárazságtűrő, forróságtűrő, klímatűrő alanyok. Érdekes, hogy az Egyesült Államoktól elkezdve a széles világon mindenhol kísérleteznek ezzel a kutató kollégák, hogy legyenek ilyen alanyok, ugye ez az egyik, hogy alany, és akkor rá a nemes fajta, amit itt hallottunk is Barna és a kertész kollégámnak az interjújában. Nagyon megdöbbentő egyébként az almavilág. Kína, tehát körülbelül kerekítve 100 millió tonna alma terem a földön, a Kína ebből 51 milliót termel, tehát ez
3: világalma termelésének a fele, igen, akkor onnan
10: fele,
3: jön.
10: Több mint a fele, igen. És az Amerikai Egyesült Államok a második 5 millió tonnával, tehát Kína 51, Amerika 50.
3: És akkor itt a kérdés, hogy Magyarország hol áll ebben, mert hogy ha visszamegyünk a 80-as évekig, akkor még itt is volt közel 1 millió tonna alma, hogy megtermett, de úgy tűnik, hogy akkor ez csökken, pedig tényleg ez volt az a gyümölcs, amikor én gyerek is voltam, akár ott a 80-as években, amiből be tudtunk tárazni egész télre, és hát akkor még nem volt elérhető a banán, a narancs, ezt tettük. Szóval csökkent jócskán, amennyi most van?
10: Igen, egész drámaian csökkent, mint ahogy említett, hogy az 1980-as években még 1 millió tonna alma volt, ez gyakorlatilag a 90-es években kezdett lezuhanni 400-500 ezer tonnára, és a klímaváltozás hatására, és itt a kollégák ezt írják, hogy 2025-ben az eddigi leggyengébb évet produkálva mindössze 160 ezer tonna alma volt, és sajnos a 2026-os meg ennél is rosszabb. A szakmaközi szervezet azt mondja, olyan 130-140 ezer tonna alma terem Magyarországon, de ettől nem kell megijedni, hogy nem lenne elég almánk, ugye, mert az unió tagjai vagyunk, és az unióban hatalmas almatermesztők vannak. Tehát ugye Lengyelország az egyik legnagyobb, de Franciaország, Olaszország, tehát lesz alma, csak nem magyar földön termett alma.
3: Ugye ma már nem is, hogy a piacra bemegy az ember mondjuk egy ilyen élelmiszer üzletbe, többfélét talál. Amikor gyerek voltam, volt a Starking meg a Jonathan, hoztál be ide a stúdióba, igaz, hogy nem látják a hallgatók, de van itt Golden, Jona Gold, itt zörgök a zacskóval, meg az Ida Red, és ezt a sötét zöldet nem is tudom, hogy még akkor ez micsoda?
10: Ez a Granny Smith, amit ugye zöldalmának szoktak nevezni, nagyon érdekes, hogy Ausztráliában 1868-ban született, tehát ugye a magyar történelemhez képest a kiegyezés után egy évvel, és a Smith nagymamának volt a kedvenc almája, egy véletlen magonc, és ami döbbenetes, hogy ez teljesen zöld, zöldalmát nagyon nehéz nemesíteni, mert recesszív lappangú tulajdonság a zöld, a piros mindig fölülírja a gyerekek körében, ugye az utódok körében, és fantasztikus, ez senki nem hitte volna, hogy egy teljesen zöld almával meg lehet hódítani Európát, és ezt úgy magyarázzák nagy fajtakutatók, hogy a zöld színre éhes volt már tavasszal az európai nép, és hogy ez a zöld alma ezért lett ilyen óriási. Most már Magyarországon is termesztik, ez magyar földön termesz zöld alma, amit hoztam.
3: Pedig érdekes, mert ha jól megfényesít egy piros almát, akkor szoktuk mondani, hogy a mosolygó alma, ugye, hogy az úgy még talán finomabbnak is tűnik. Egyre többféle lesz? Egyre több szélével kísérleteznek?
10: Igen, tehát az Egyesült Államokban most is gőzerővel folyik a nemesítése, és nagyon érdekes, hogy a nagy sejtű, tehát hogy a gyümölcsben nagy sejtű és a roppanó almák, azok most hasítanak. Most már lehet kapni Magyarországon is, azok körülbelül, hát egy olyan, mondjuk ha 500 forint egy kiló golden, hagyományos golden, akkor ezek 900 forintba kerülnek. Hogyha valaki tudja, érdemes megnézni, vagy beütni a különleges neveket, mert én is tegnap, ahogy gyűjtöttem ezeket az almákat a műsorhoz, olyan fajtákkal találkoztam, amit életemben nem hallottam még, de már itt lehet vele találkozni, és érdemes egy-egy szemet megkóstolni, hogy megnyeri-e az ízlésünket, vagy sem.
3: Hát én szinte minden nap csomagolok a kisfiamnak, kerül az uzsonnás dobozhoz, mert hogy nézzük is, hogy az almának milyen beltartalmi értékei vannak. Miért jó, ha elrágcsálunk egy-egy almát naponta?
10: Igen, de tényleg ez ugye ez egy régi mondás, és szerte mindegyik országba elterjedt az a gondolat, annyira jó, szinte gyógynövénynek is tekinthető, hogy naponta egy alma betegséget távol tartja. Ugye a vitaminok és ásványanyagok remek harmóniában vannak benne, egyik sem kiugró, de tehát úgy komplexként nagyon jó. És a másik pedig, hogy nagyon gazdag élelmi rostokban, különösen egy pektin nevű vízben oldható rostban, és ez egy olyan zselés anyag, amely most idézőjelben mondom, és ugye orvoshallgatóim biztos ezen kicsit megütköznek, mert ilyet nem szoktak mondani, hogy méregteleníti a szervezetet, tehát a káros gyököket nagyon jól összeszedi a bélrendszerben.
3: Ez a bizonyos flavonoid ott van Igen. benne, ugye erre Igen. utalsz?
10: Uh-huh. Igen, és hát ugye például az Idared, ugye, ami szintén az Egyesült Államokból született, és ugye ez a Idaho-i piros, mert a,
3: Igen,
10: az Ida
3: a
10: az nem a magyar női nevet takarja, uh-huh. hanem Idaho állam nevét, ott nemesítették, és ugye, ha valaki megeszi héjastól, akkor ugye például a resveratrol minden piros gyümölcsben benne van, tehát így az almában is.
3: És látom is például a kezemben lévő Idaredre rá van írva, hogy savanykás, lédós, és akkor tud az ember választani, hogy például süteménybe egy almás pitéhez mi a jó. Én például a gála almát szeretem, nekem az olyan édes kisebb alma, az nagyon finom, de ha már Magyarországhoz kapcsolódjunk, akkor milyen hagyományőrző fajták vannak? Mert hogy találtam egy ilyet, hogy beregi sóvári alma, nem is hallottam még róla.
10: Igen, nagyon érdekes, hogy a tündérkert mozgalom a régi magyar értékeket, vagy egyáltalán a régi világfajtákat, amelyek kikoptak a köztermesztésből, azokat próbálják megőrizni, és nagyon fontosnak tartom, és professzorok, akikkel beszélhettem ebből a témában, hogy vissza is lehet nyúlni szinte ilyen gémbalki jelleggel, és nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövendő, hogy esetleg pont egy olyan tulajdonság van egy régi almában, amit nemesítéssel elő lehet hozni, hogy a régi értéket megtartjuk. Tehát ugye ez mondjuk betegség ellenálló képességet, vagy esetleg szárazság tűrő képességet is jelentett. Hát ugye a húsvéti rozmarin, ami a zöld almával egy időben született Magyarországon, és érdekes, hogy a húsvéti rozmarin meg kifutóban van, vagy nem nyerte meg úgy az emberek tetszését, mint ahogy a zöld alma mondjuk tarolt egy időben. De régi fajta, például a budai domokos nevű fajta,
3: egri piros alma. Mondhatnánk igen egy párat, de annyira érdekes, mert az alma annak idején volt a garázsunknak egy ilyen akna része, ahova apukám homokot is tett, és mondjuk ott elállt egész télen. Mert hogy az almának a fogyaszthatósága az nem idényszerű, és ez a nagy értéke az almának, hogy tulajdonképpen többet is megvehetünk egyszerre.
10: Igen, a másik dolog pedig, hogy folyamatosan ugye van ez az ultra alacsony oxigén tárolók elterjedésével gyakorlatilag 12 hónapig lehet tárolni az almát, és ezért is csökkent a nyári almák népszerűsége, mert ugye a téli almáknak magasabb a kvalitása, és az emberek inkább akkor ahhoz ragaszkodnak, és télen-nyáron meg lehet venni ugyanazokat az almákat.
3: Közben nézem a hallgatók mit írnak, túl kemények az almák, nem levesesek. Ezt írja egy hallgató, valóban?
10: Igen, de most érdekes ez, ami csak angolul tudnám megmondani, de lédúsnak nevezik, ez az új amerikai irányzat, ez a Crips nevű almák, tehát például a Hanai Crips volt az első, de mondom tegnap ez a Sweet Tango nevű alma, az is ilyen nagyon leveses és lédús, de amit említettél, az új-zélandi gála, amely nagy világsiker, az is egy nagyon finom édes alma, és ilyenkor akkor még leveses. Egyébként a Golden is még ilyenkor leveses, vagy még a Starking is, csak ugye később lesz kásás.
3: Hát köszönöm szépen, hogy ennyi mindent megtudtunk az almáról. Fogyasszanak minden nap egy almát. Bozsik gazdát hallották.
1: Napközben. A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
3: A folytatásban pedig túrázunk a több mint 2600 kilométer hosszú, három nagy szakaszból álló kék kör végigvezet Magyarország legjelentősebb tájegységein. Szombaton lesz a kék túrázás napja, de mielőtt erről beszélgetnénk, hallgassák meg Tice Nándort, aki 20 év alatt végigjárta barátaival az országos kék kört. Pilisi Csenge kérdezte. Miért kezdték el végigjárni a kék túra útvonalát?
11: 2000-ben kezdtem a kék túrát, már előtte is nagyon sokat túráztunk baráti társasággal, aztán egyszer csak jött egy ilyen gondolat, hogy mi lenne, ha megcsinálnánk az ország legikonikusabb teljesítmény túráját, mert mégiscsak teljesítmény túrának nevezném, még hogyha nem is időre megy a dolog, de hát azért itt a távolságot, a lakóhelytől való távolságot, az időjárási körülményeket azért csak le kell győzni, úgyhogy ezt nem is egyszerre csinálja általában az ember, kevesen vannak, akiknek van annyi idejük, energiájuk, hogy egybe le tudják azt a nagyságrendre kilométert gyalogolni. Úgyhogy ennyi, hogy baráti társasággal, két jó barátommal kitaláltuk, hogy akkor ezen is végig kéne menni, nem csak itt a Bükkbe meg a Mátrába túrázni, hanem akkor járjuk be a kék túrát, járjuk végig, és nekivágtunk.
3: És le kell pecsételni, hogyha valaki azt az adott szakaszt teljesíti?
11: Persze, tehát útközben vannak ugye a pecsétek, most pár évvel ezelőtt ezek teljes egészében megújultak, vadonatúj pecsétek kerültek ki mindenhova, úgyhogy van egy igazolófüzet, illetve a mi időnkben még csak igazolófüzet volt, most már van egy ilyen úgynevezett kék túra applikáció is, tehát és már az applikáción keresztül is lehet igazolni, hogy valaki ott járta az adott pecsétnek a helyén, online pecsét is megoldható, meg hát lehet még a klasszikus pecsétet is használni, visz az ember magával pecsételő párnát, belenyomja, utána belenyomja a füzetbe.
3: De azért használják az applikációt is?
11: Tervezésre. Nekem megvan most már az egész kék kör, azt az idén fejeztük be ugyanígy a barátaimmal a dunántúli kék túrát, és most már a legutolsó részen, amikor a Dunántúlra mentünk, akkor már volt ez a kék túra applikáció is, és akkor ott próbáltuk az adott szakaszokat úgy megcsinálni, hogy jó legyen, hogy milyen távolságot menjünk, hol tudunk megpihenni, bivakolni, szálláson megszállni. Úgyhogy hasznos dolog ez az applikáció, ez vitathatatlan tény.
3: Miért jó ezt végigjárni? Megismeri közben Magyarországot is az ember?
11: Hát mindenféleképpen. Nekem az egyik legnagyobb élmény most például a Dunántúli kék túra, amikor jártuk, hogy egy szakaszon, ahol egy pince soron mentünk keresztül, a pince gazda kint átsorgott a bejárati ajtóba, és csak annyit mondott, hogy kék túrázók. Mondtuk, hogy igen, jó, akkor jöjjenek, igyanak egy pohár bort. Tehát az emberek közvetlensége, hát élmény végigjárni ezt a kék túrát, annyiféle embert megismer az ember, a tájakat, Magyarország tájait, dombjait végigjárja, különböző emberekkel, különböző mentalitásokkal találkozik, a vendégszeretet kiütközik, hogy tényleg mennyire vendégszeretők is a magyarok, hogy teljesen ismeretlenül is nyitottá válnak, és beengednek úgymond a saját életterükbe az emberek, ez a élmény.
3: Akkor ez közösséget is alkot ez a kék túra, vagy kék kör.
11: Azok között közösséget alkot mindenféleképpen, akik csinálják, tehát hogyha elmegyek túrázni, és akkor ki van téve a hátizsákomra a kék túra jelvény, és akkor kérdezik, hogy megcsináltad, végigmentél rajta. Ez tényleg ez egy olyan jó dolog, amikor az ember azt tudja mondani, hogy igen, és már nem csak a kék túrát, hanem már az egész kék kört megcsináltam. Jó érzés. Nulláról elindulni azért nem célszerű, tehát hogyha az ember úgy csinálja a klasszikus hátizsákos formába, akkor azért hozzá kell, hogy szokjon a váll is ahhoz, hogy cipeli a sátrat, a hálózsákot. Célszerű azért előtte némi edzettséget összehozni, mert attól függően, hogy milyen hosszú szakaszokat kell csinálni, azért egy ilyen 15 és 30 kilométer között egy napot kényelmesen meg lehet csinálni, akkor, hogyha azért van némi edzettség az embernek, és nem csak otthon a fotelból felpattanva indul neki.
3: Fókuszban tehát a holnapi kék túrázás napja, ami egy közösségi túranap, de regisztrációhoz kötött. Riglás Szilvia, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvényszervezője érkezett a stúdióba, és mondhatnám azt is, hogy kiterített ide elénk egy térképet, ahol végigkövethető végül is a kék túra útvonala. Örülök, hogy itt van nálunk. Szóval az országos kék kör mentén, ha jól tudom, 143 szakasz közül lehet választani, és ez azt jelenti, hogy közösen járják végig. Tehát nem az van, hogy végig kell menni a két órán, hanem összeadódnak ezek a szakaszok, és így lesz meg az a bizonyos 2595 kilométer?
12: Igen, sőt már több mint 2600 kilométer, mert ugye ez mindig változik így a kék túráknak a teljes hossza, de valóban 143 túra bármelyikére lehet jelentkezni. Ezek napi szakaszok, tehát 8 kilométer a legrövidebb, és 31 kilométeres a leghosszabb szakasz, tehát bárki által könnyen teljesíthető túrákra osztottuk ezt a teljes kék körnek a ugye 2600 kilométerét. Mindegyik túra reggel indul, és sötétedésig beérkezik holnap, tehát azt kell kitalálni, aki még most szeretne csatlakozni valamelyik túrához, hogy melyik az a túra, amit ő teljesíteni tud. A honlapon, a kéktúrázásnapja.hu honlapon van egy lista, és azon belül lehet szűrni is, lehet látni, hogy melyik tóra hány kilométer és milyen szintemelkedést tartalmaz, az alapján ki lehet szűrni, hogy melyik a melyik nekünk szimpatikus és teljesíthető, illetve hát nagyon fontos ugye, hogy melyik túrához tudunk odautazni, tehát a közlekedési logisztikát hogy tudjuk megszervezni, de ebben is segítünk a rendezvény keretében, és akkor holnap reggel mind a 143 túra elindul, sötétedésig beérkezik, és látható egy térképen, tehát én most ide egy papírtérképet terítettem ki, de szerencsére a rendezvénynek az egy nagy előnye, hogy már van hozzá, ha nem a rendezvényhez, hanem a kék túrához egy applikáció, amin láthatjuk, hogy hány ember túrázik éppen a kék túrán holnap, illetve a rendezvénynek a térképén, tehát két digitális vagy online térképünk is van, a rendezvény térképén pedig a csíkokat is látjuk, tehát minden csoport maga után fog húzni egy kék csíkot, és nap végére az a látványosság, hogy kirajzolják, így a 143 túracsoport együtt kirajzolja a kék kört, és bezárul a kék kör, és a teljes országot körbejárjuk.
13: Na most annyi mindent mondott, és így közbe akartam szólni bizonyos szegmenseknél, hogy akkor ezt vegyük végig. Szóval akkor ezek szerint még lehet jelentkezni.
12: Igen, lehet még jelentkezni, tehát egészen a holnap reggeli indulásig, de inkább azt mondom, hogy holnap reggel 6 óráig.
13: Mert hogy akkor limitált, hogy egy-egy szakaszon hány ember mehet pont a tumultus véget, vagy ezek vezetett órák eleve?
12: Igen, köszönöm, hogy kérdezted, mert ez, valóban ez fontos, és ezt érdemes, ha aki még ma jelentkezik, érdemes nézni, hogy melyik túrán van még hely. Tehát ahol a jelentkezés mellett azt látja, hogy 3 fő várólistán van, oda már nem érdemes jelentkezni, mert a várólistások, ők már az 50 fő fölöttiek, akik tehát várnak 50 arra, fő. 50 fő, igen, egy túrán a létszámlimit, és ezek a vezetett túrákra vonatkoznak, de összességében az mondhatjuk, hogy majdnem minden túra vezetett, 4 darab olyan túra van, ami önjáró túra, tehát ott önállóan lehet beregisztrálni és elindulni bármelyik időpontban.
13: Azt jelenti, hogy akkor a vezetett túra kapcsán hallunk érdekességeket? Nem csak megyünk és teljesítünk, hanem tulajdonképpen tanulunk, okosodunk?
12: Így van, minden túránál legalább egy szakaszfelelős vezeti a csoportot, de van, ahol többen is, illetve van, ahol szakemberek, nemzeti parkos kollégák, geológusok mesélik el a túra során látható érdekességeket, illetve a terület adottságairól és érdekességeiről mesélnek.
13: Amit már érintettünk, hogy applikáció van, ez a kék túra applikáció, ez nekünk hogyan tud segíteni? Itt vannak akár helymeghatározási dolgok, amiket mi is tudunk követni ezen?
12: Így van, most a kék túrázás napja szempontjából fontos dolgokat mondanám róla, hogy bekapcsoljuk a helyzet megosztást rajta, tehát be kell kapcsolni ezt a funkciót a kék túra applikációban, és akkor láthatjuk a túrázókat névvel vagy név nélkül, tehát bekapcsolhatjuk úgy is, hogy nem látszik a nevünk, és úgy is, hogy látható, hogy éppen ki túrázik arra. Ez azért is lehet fontos a csoportnak, akik csoportban túráznak, hogy láthatják, hogy a túravezető éppen 500 vagy 1000 méterrel akár előttük van, és mindjárt utolérik, tehát hogy jó a névvel megosztás is, de ha csak a helyzetünket anonim módon megosztjuk, az is egy nagyon érdekes és hasznos dolog, de érdekes is látni fogjuk holnap, hogy milyen sokan kék túráznak.
13: És nekem itt mutatta, mert kinyitotta a számítógépet, hogy igazából tényleg láthatjuk, hogy most itt mennyire lesz meredek. Tehát amikor regisztrálunk, akkor azt is láthatjuk, hogyha családdal csatlakozunk, akkor gyerekkel is érdemesen mondjuk arra a túraegységre elmenni.
12: Így van, így van. Tehát a maximum 15 kilométeres túrák bátran ajánlhatók gyerekeknek is, illetve hát ugye a szintkülönbséget is nézni kell.
13: Igen.
12: Az is nagyon fontos, és lesz egy külön gyerekes túra is a Balaton felvidéken, úgyhogy mindenkinek ajánljuk szeretettel.
13: Igen, reméljük, hogy holnap jó idő is lesz, mert egy pici esőt mondanak, de ez ne szegje senkinek a kedvét. Én gondolom, hogy mivel természetben van, kutyát is lehet vinni, és az erdészetek is mindenhol tudnak erről, tehát ott biztos, hogy nem lesz vadászat, ilyentől nem kell félni.
12: Így van, kutyákat lehet hozni pórázon, illetve ugye a turista utakat nem szabad elhagyni semmilyen szempontból, de a vadászatokról is mi is tudunk, illetve az erdészetek is tudnak rólunk. Ettől függetlenül sötétedésig, illetve 4 óráig érdemes minden túra útvonalon az erdőből kiérni.
13: Igen, most már tényleg hamarabb sötétedik mindenképpen, és például nem tudom, hogy az alföldi kék túra szakaszra mennyien mennek, mert az ember mindig úgy a szintkülönbséges helyeket keresi jobban, pedig az alföldi kék túra idén 30 éves, tehát hogy jubilál. Csináljunk egy kis kedvet, mert hogy tényleg igaz, hogy évi 150 ezren mennek kék túrázni, mert ha igen, ez fantasztikus.
12: Nagyon sokan indulnak kék túrázni, de ugye kevesebben fejezik be, mert az azért sokáig tart, több száz kilométernek a lesétálása, kevés hétvége van, illetve aki csak hétvégén tud, annak az sokáig tart ez a pár száz kilométer, de ez is az egyik célja a rendezvénynek, hogy azokra a régiókra és területekre is ráirányítsa a figyelmet, ami egyébként nem annyira népszerű. Így például az alföldi túrák, bár idén talán népszerűbbek pont a jubileum miatt, de szeretnénk a kéktúrázás napján is erre ráerősíteni, hogy aki egyedül mondjuk nem indulna el, vagy nem ismeri annyira, nyugodtan csatlakozzon egy alföldi túrához, ott a túra üzenőfalán lehet a közlekedési lehetőségeket is egyeztetni, telekocsikat, tehát tud beszélni a szakaszfelelőssel, illetve a többi túrázóval a honlapnak az üzenőfalán, és meg tudják szervezni a lejutásukat, úgyhogy erre biztatunk.
13: Hát akkor mindenkit. Hajrá mindenki holnap menjen kirándulni, tehát még lehet jelentkezni a kéktúrázásnapja.hu oldalon, és bár a legtöbb ember egyénileg utazik, de a MÁV Start és a Volánbusz válaszol a közösségi közlekedést érintő kérdésekre, írhatnak nekünk. Riglás Szilviának nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről tudtunk beszélni.
12: Köszönöm szépen.
13: A gyaloglás után pedig két kerékre pattanunk. Idén is meghirdették a kerékpáros barát település és munkahely pályázatot. Ezt a címet a tavaly megvalósult fejlesztésekkel és szemléletformálással lehet elnyerni. A pályázatokat október 30-áig várják, és hál' Istennek egyre többen kerékpároznak, ami egészséges és környezetbarát. Tarnóci László bringás körképe Salgótarjánból és Balassagyarmatról.
14: A belvárosi forgalomban is a kerékpározást választotta. Városon belül mindig kerékpárral?
15: Ha tehetem, akkor igen, de hobbi szintre használom, hobbinak.
14: Mi a jó a kerékpározásban?
15: A szabadság, hogy bárhová eltekerhetek, a jó levegő.
14: Kedvenc útvonala?
15: Eresztvén-Salgó, Sziklástól környéke, Medvesfenség.
14: A városban mennyire elég a kerékpárút hálózat, hogy látja?
15: Az a baj, hogy a sok gyalogos összetéveszti a járdát a bicikli úttal, és kerülgetni kell őket.
14: Mert egyébként a hosszanti elnyúló városban végig van kerékpárút, csak nem tudják használni megfelelően?
15: Én így gondolom, hogy igen. De ez még a társadalomnak a hiányossága.
14: Motorosok azt mondják, széles utat kerékpárosnak, és akkor ezt kívánom, széles utat.
15: Nagyon szépen köszönöm.
16: Hegyi kerékpárosok érkeztek ide a Dunhill pályára.
17: Ez a Salgónak a lába, Salgótarján szélén, a tó strand mellett. Itt van egy kis erdőrész, ami igazából a turista utak mellett halad el, és ide építettek egy nagyon szép flópályát.
16: Gyermekeivel már kipróbálta a pályát, mint hallom.
18: Unokákkal. Rövid a pálya, de amit ebből rövid, meg kis szinte emelkedésből ki lehetett hozni, azt szerintem teljesen kihozták belőle. Mondták, hogy kezdőpálya, én szerintem nem annyira kezdő, tehát kell a nagy sebesség, hogy minden elemet be lehessen rajta adni. Van egy régebbi BMX-es pálya, hát az már most felújításra szorul, mert eléggé elhasználódott, de itt a környezet ez annyira adott a mountain bike-ozásra is. Nagyon jó trélek vannak a múlt héten rendezett versenyünkön is. Volt 3-4 olyan szakasz, ami lefelé nagyon jó adta, hogyha valaki éppen a lehetőzést szereti, nem csak felfelé, de hát ugye ez az endúrózásnak a szakága lenne, ahol ugyanúgy felfelé is kell tekerni, mint ahogy lefelé.
16: Salgótarján a várost hosszan átszelő kerékpárútjával, illetve a néhány hónapját adott hegyi kerékpáros útvonalaival méltán lehetne kerékpáros barát település, de ugyanezt elmondhatja a megye nyugati oldalán Balassagyarmat, hiszen ott látványos kerékpárút fejlesztések történtek, és nagyon sok bringást látni az utcákon. Csak Gábor polgármester, mennyi ez a látványos fejlesztés kilométerben?
19: Hát 2021-ben, amikor megkezdődöttek a kerékpárút építéseink, akkor kereken 120 méter kerékpárútunk volt Balassagyarmat közigazgatási határán belül, és aztán 21 év végére ez a szám 5 kilométer fölé nőtt. Ehhez kell hozzátenni azt a további 4 kilométert, amely a jövő évben fog megvalósulni, szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően, ahol Patvarci irányba, illetve Nyíresi üdülő területbe is csatlakoznak a kerékpárutak, és hogyha ezt hozzáteszük, hogy Szügy és Patvarc településen is kerékpárút hálózatépítés zajlott, akkor ez rengeteg munkahelyet tesz könnyebben elérhetővé, biztonságossá, rengeteg kerékpártároló, fedett kerékpártároló létesült. Igazából arra várunk, hogy elkezdődjön a 22-es út melletti kerékpárút építés, de nem csak ez van. Magyarország első erdei kerékpárpályája az Balassagyarmaton létesült, ez 3 kilométeres hosszú erdei kerékpárpályát jelent. Továbbá két parkunk van, mi a kerékpárosok és a gördeszkások, illetve a rolleresek terepe.
16: Sőt, Balassagyarmaton található Európa legnagyobb kerékpármúzeuma. Ez is vonzerőt jelentett például a Tour de Hongrie-nak, amelyik néhány évvel ezelőtt innen indította a futamát.
19: Igen, két kétszer voltunk rajt település, de a Kerékpár Múzeumnak is köszönhető, meg hát a kerékpáros életnek a városban, hogy sikerült elérnünk azt, hogy a Horizont kerékpáros útvonal, ami tulajdonképpen a kerékpárosok kék túrája, az el akarta kerülni ezt a vidéket, és sikerült elérnünk, hogy Balassagyarmat is bekerüljön.
16: Balassagyarmat mindezek tükrében kerékpáros barát település. Ilyen címre pályáztak már, vagy tervezik, hogy pályáznak?
19: Nem gondoltunk még pályázatra, mert úgy gondolom nem a pályázaton elnyert címek a fontosak, hanem hogy valóban kerékpáros település legyünk, és amióta kerékpárútjaink és kerékpáros létesítményeink vannak, láthatóan, érezhetően megnövekedett a kerékpárosok száma a városban.

0: Olcsóbb lett a tűzifa. Ezzel folytatjuk, mivel a kormány a lakossági tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra mérsékelte. Az Egererdő ZRT-nél 3 nap alatt annyian érdeklődtek, mint általában 1 hét alatt. Ezzel együtt újra megjelentek a csaló, házaló árusok és a hamis hirdetések is. Pilisi Csenge összeállítása.
1: Megindult a roham a tűzifáért. Az áfa csökkentés miatt sokkal többen keresik az erdészeteket, mondja Dobre Kecsmár Csaba, az Egererdő ZRT vezérigazgatója.
2: Szeptember 15-ével lépett életbe a kormánynak az az intézkedése, ami a tűzifa, illetve különböző tűzifa féleségeknek az áfáját 27%-ról 5%-ra csökkentette. Az állami vállalatok a jelenlegi tulajdonosi joggyakorlótól, az élő környezetért felelős minisztériumtól további utasítás keretében azt a feladatot kapták, hogy a tűzifa nettó árát a 2026. január 1-i szintre kell visszaállítani, így az Egererdő ZRT-nél a korábban érvényes bruttó árhoz képest most 8000 forinttal olcsóban lehet egy köbméter tűzifát megvásárolni kinn az erdőn, tehát fuvardíj nélkül.
1: Pár nap alatt akkora igény jelentkezett, mint mondjuk máskor egy hét alatt.
2: 7 erdészetünk van, a 7 erdészetnél összesen nagyjából a 3 nap alatt mintegy 3000 köbméternyi lakosság igényt jelent meg. Ez a mostani termelési tempónkhoz képest nagyjából egy heti termelésnek felel meg.
1: Heteken belül megjelent hogy a szociális tűzifa iránti igény is több településre fognak majd szállítani.
2: Annyiban változott a szociális tűzifa pályázatnak a kiírása, hogy míg korábban csak az 5000 fő alatti települések pályázhattak szociális tűzifára, most már beléptek külön feltételek teljesítése mellett az 5000 és 20000 fő közötti önkormányzatok is. A pályázatoknak az elbírálási határideje október 30-a, tehát gyakorlatilag arra számítunk, hogy itt november hónappal megjelennek az önkormányzati igények is, erre úgy tudunk felkészülni, hogy 15-16000 köbméternyi mennyiséget tartalékolunk kinn az erdőn.
1: A visszaélések, a csalók ilyenkor is megjelennek. Erre készül a társaság már előre?
2: Természetesen a kollégák ilyenkor fokozott járőrözéssel vannak kinn az erdőterületen, és a legfontosabb az, hogy tudatos fogyasztók legyünk, aki úgy dönt, hogy tűzifát vásárol, az megbízható forrásból, és mindig megfelelő dokumentumok birtokában, tehát mindig kérjen szállítójegyet, számlát a megvásárolt tűzifáról, győződjön meg annak a fafajáról, mennyiségéről, mert sajnos ilyenkor az úgynevezett házaló csalók megpróbálják megtéveszteni az egyébként jó hiszemű lakosságot.
3: Nem annyit adnak, nem olyan minőséget adnak, mint ami kezdetben kialkották az árat. A végén lehet, hogy csak felét kapja meg a vevő, mint amennyit valójában kifizetett.
4: Itt ment egy kis teherautó, megállt, mondtam, hogy menjünk el, mérjük le a fát. Azt mondta, hogy nem kell mérni, azt mondja, kis mérleggel. Letette a mérleget, megmértünk egy kast, 30-40 kiló ment ebbe a kis kasba. Ő mondta, hogy mi jegyzeteljük, írjuk le a strigulát, és aztán végül beszorozzuk. Aztán, amikor elmente, akkor azért látszódott, hogy hát ez kevesebb. Megtévesztő volt, nem figyelt az ember erre a dologra, és utána még hallottuk, hogy sok embert megtévesztettek.
1: Országszerte számos olyan visszaélés történik, amikor az eladók a vevők jó hiszeműségére alapozva csalják ki a tűzifára félretett pénzt.
5: Aki házaló tevékenységet folytatnak, annak a nagy része sajnos bűncselekményből él.
1: Jakab Ernő, Feldebrő polgármester.
5: Felmérik a települést, hol vannak idős egyedülálló emberek. Volt úgy, aki úgy hirdette például, hogy ő tüzépről szállít ki tüzifát. Megrendelték a tüzifát, több százezer forintot fizettek, és egy ilyen 20-30 ezer forint értékű fát szállítottak le. Amikor a teherautónak a platóján egy nagy mennyiségű fát látnak, az alatt útkerekek vannak, valamivel ki van töltve, tehát az autó ez nagyon jól mutat, elterelik a lakosoknak a figyelmét, még lepakolják a fát, átveszik a pénzt és elmennek. Sajnos utána döbbennek rá a lakosok, hogy hát ez, amit kifizettek, ez nem annyi mennyiség. Csapdát állítottunk nekik. Megvolt a telefonszám, felhívtuk, kiadtuk magunkat egy helyi lakosnak, kértünk egy bizonyos mennyiségű fát, és akkor megérkezett, és akkor tetten értük őket.
1: De ezzel elég komoly kárt okozhatnak.
5: Több százezer forintos kár volt, mi többször is felhívtuk a figyelmüket, hogy csak biztos helyről vásároljanak tüzelőt. Tehát tüzépről, eredetiséget igazoló papírokkal együtt vásárolják meg a tüzelőfát, mert nem tudom, hogy hihetik azt, hogy például egy 20-30 ezer forintos köbméter áron lévő fát megkapnak 5-10 ezer forintért. Tehát nagyon olcsó, a fa az már gyanús.
1: De azért akad, akit nem sikerült átverni.
6: Ki volt rakva, hogy kalodába fát árulnak, és akkor mondta, hogy ez körülbelül olyan 10 mázsa, és mondom neki, ne haragudjon, de én nem tudom elképzelni, hogy ebben a kalodában 10 mázsa fa van. Hát pedig ebben anya van, mondom, jó, rendben van, akkor én elmegyek, és akkor lemérem. Hát lemérni nem lehet. Na mondom, akkor figyeljen ide, én megveszem, lemérem, és hogyha nincs még 7 mázsa se, akkor ebből nagy baj lesz. És akkor, ha majdnem kihajtott az udvarból. Tehát azt szimulálják, hogy 10 mázsa van benne, kizárólag pár dolog. Azt szeretném ajánlani mindenkinek, hogy erdei köbméterre vegye a fát, mert abba csalni nem lehet.
0: A stúdióban pedig Nagy Dániel, a Nébih erdészeti főfelügyelője. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
0: Ugye muszáj azzal indítanunk talán, hogy most ezzel az áfa csökkentéssel olcsóbb lesz mindez, és ennek köszönhetően akkor még inkább fel kell, hogy hívjuk a figyelmet, mert lehet, hogy akkor most rohamtempóban sokan fognak ezzel visszaélni.
7: Ugye minden évben szoktuk javasolni itt a rádióban is, hogyha lehet, akkor már nyár elején vegye meg mindenki a tűzifát, és akkor azt, hogyha megfelelően bepakolja, kiszárítja, akkor nem ilyenkor ősszel kell szaladni a tűzifa után. Most az áfa csökkentés, illetve az riportban is elhangzott árcsökkentés miatt felfokozott kereslet van, tehát van némi sorban állás, akár az állami erdőgazdálkodóknál, akár a magánerdőgazdálkodóknál, de ebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy akár a postaládába bedobott papír alapján kéne ismeretlen helyről rendelnünk, vagy a közösségi médiában is nagyon sok ilyen azonosíthatatlan hirdetés jelenik meg, ami azt kínálja, hogy sokkal olcsóbban, igaz, hogy az ország másik feléről hozzák, de olcsóbb lesz, jobb lesz. Tűzifánál ezt nem szabad elhinni, nagyon magas a fajlagos szállítási költség, és lehetőség szerint helyi termelőtől, helyi erdőgazdálkodótól érdemes vásárolni, hiszen ilyenkor, ha bármi problémánk van, vissza tudunk menni.
0: Szerintem még azok az emberek is, akik akár évtizedek óta ugyanarról a helyről, a megbízható helyről vásárolnak, tulajdonképpen az olcsóság az egy ilyen nagybetűs szó ilyenkor, ami letérítheti az embereket, és ezután mennek. Ezért is kell, hogy erről beszéljünk, és majd mindjárt a buktatókra föl is hívjuk a figyelmet.
7: Van erre egy mondás, hogy ugye olcsó húsnak
0: híg a leve,
7: és itt több dologra is érdemes figyelni, tehát nem biztos, hogy egyrészt megbízható helyről kell vásárolni, mert a végén az lesz az olcsóbb, mert megkapjuk a megfelelő mennyiséget, minőséget. Másrészt, ha például két faanyagot, két tűzifa tételt kínálnak nekünk, és például a tavaly kivágott, szárazabb, egy kicsit drágább, akár egy magánerdőgazdálkodónál, azzal azért számoljunk vele, hogy 30%-ot tudunk spórolni, ha száraz fával fűtünk. Tehát ha néhány ezer forinttal többet kérnek a tavalyi kemény lombos tűzifáért, akkor az megéri az árát akkor is, hiszen azt tárolták, száradt, és jobban járunk.
0: Mondjuk, aki ténylegesen ezzel fűt, azért hát, hogyha egy kicsit körültekintőbb, de azért nézzük. Mert hogy kicsit soknak tűnik, hogy az internetes hirdetések 80%-ában találtak súlyos jogsértést. Nagyon nagy ez a szám.
7: Igen, sajnos nagyon sokan ott próbálják átverni az embereket, mert azonosíthatatlanok. Mi, mint faanyagkereskedelmi láncfelügyeletért felelős erdészeti hatóság, még a Facebookkal is kapcsolatban vagyunk, hogy hogy lehet ezeket leszedetni, de ameddigre leszedetünk mondjuk 100-at, addig a másik 200-at raknak föl. Tehát a megoldás az a vásárlói tudatosság, tehát azt szeretnénk kérni, hogy mindenki mielőtt elkezd tűzifát rendelni, akár úgy dönt, hogy egy új helyet akar kipróbálni, üsse be az internetre azt, hogy Nébih és tűzifa, van egy nagyon jó vásárlói oldalunk, ott bemutatjuk azt, hogy milyen mértékegységek vannak a tűzifára, bemutatjuk azt, hogy milyen fafajok vannak, van egy fekete listánk, ahol azokat a telefonszámokat listázzuk, és elérhetőséget, ahol már azt tapasztalta a hatóság, hogy valakit átvertek, és van egy tűzifát okosan kereső alkalmazásunk is, ahol pedig lakhely specifikusan azt lehet megtalálni, hogy a környékünkön ki az, aki jogszerűen árul tűzifát, akit a hatóság már megnézett, nyilvántartásba vett, és akkor próbálkozzunk ott, de nagyon fontos, hogy előre semmiképp ne fizessünk sehol, csak ha kaptunk megfelelő dokumentumot.
0: Nem, annyi mindent beszélt, úgyhogy akkor nézzük sorba. Tehát, hogyha fölmennek akkor az önök honlapjára, nézzük sorba, hogy miknek lehet utána járni. Akkor egyrészt említette ezt a bizonyos jogsértést, tehát, hogy ott van egy lista, és az rajta van, hogy mondjuk akár egy eladó felfüggesztés vagy tiltás alatt áll. Tehát tipikusan látjuk, hogy akkor onnan, attól ne.
7: Van egy könnyített lista, ahol csak telefonszámokra is lehet szűrni, mert ugye legtöbbször a hirdetésekbe, Facebook profilokba csak ezt adják meg.
0: Hogyha
7: körültekintőek vagyunk, akkor már tudjuk, hogy minden tűzifa forgalmazónak kell, hogy legyen egy EUTR azonosítója, és valóban ezt az EUTR azonosítót is egy másik alkalmazásnál le lehet szűrni, és talán sok rádió hallgatóba felmerül, hogy a Manóba hogy nyomkodjak én így az interneten, de szerintem a tűzifa beszerzés az egy ugyanolyan feladat a családba, ahol az idősebbeket, nagypapát, nagymamát segíteni kell, és az unokák elő tudják venni az okostelefont, és be tudják bizonyítani, hogy nem csak játszani jó, hanem tudják segíteni a nagyit abba, hogy hogy vegyen okosan tűzifát és ne verjék át.
0: Tehát például akkor, hogy ez a telefonszám valós-e, azt is láthatjuk a rendszerükben?
7: A rendszerben azt lehet látni, hogy az adott telefonszámról, amit bedobtak nekünk mondjuk a postaládába, vagy a Facebookon találtunk, követtek-e már csalást vagy jogsértést a tűzifa árusítással kapcsolatban.
0: Mert az fontos, hogy ez a bizonyos azonosító, amit ön is említett, az legyen a kereskedőnek, akitől vásároltunk. Ez is most akkor egy jó tanács.
7: Igen, a másik ellenőrizhető szám ugye ez az EUTR azonosító, ez AA vagy AB kódokkal kezdődik, és ilyenkor azt is érdemes megnézni, hogyha lekérdezzük az azonosítót, hogy ki az a vállalkozó, és mi mondjuk Zalaegerszegen lakunk, és egy nyíregyházi vállalkozó azonosító számával találkozunk, akkor kezdjünk el gyanakodni, hogyha felmegyünk erre a weboldalra, akkor van egy konkrét ellenőrző lista, hogy hogy érdemes leellenőrizni, akár telefonon, mire érdemes rákérdezni az ajánlattevőnél, és nagyon sok csaló az már a második, harmadik kérdésnél ilyenkor bontja a vonalat, ha valaki megkérdezi, hogy EUTR azonosító van-e, kapok-e számlát, szigorú számadású szállítójegyet, tűzifa vásárlói tájékoztatót, el tudok-e menni a telephelyre megnézni a faanyagot, ugye? Ezek a csalók nem rendelkeznek telephelyjel, tehát, és akkor ilyenkor általában azt szokták mondani, hogy jó, akkor nem
0: tehát
7: téged.
0: Ahova személyesen nem tudunk menni, akkor az már az is. Amikor azt mondta, hogy számla, mi legyen azon a számlán?
7: A számla vagy nyugta az ugye egy végfogyasztónál az választás kérdése. Ami fontosabb adattartalommal bír, az a szigorú számadású szállítójegy, mert erre kell felírni azt, hogy milyen fafajú tűzifát vásárolunk, milyen feldolgozottsági formába vásároljuk. Ott fel kell tüntetni az eladónak az átváltási tényezőt tömör köbméterre, mert ha valaki megnézi az ajánlatokat, akkor van itt minden erdei köbméter, űrméter, tömör köbméter,
0: szolt köbméter.
7: De ez nagyon jó ábrákat rajzoltak a kollégáim szintén a honlapon, ezt érdemes megnézni, hogy ne járjunk úgy, mint több vásárló, akinek egyszer kivitta állami és magán erdőgazdálkodó is tényleg 5 köbmétert, és a bácsi mondta, hogy hát ő most nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen, mert eddig is mindig 5-5 fizetett, de fele ennyi nem volt. Tehát érdemes, és ebbe segíteni kell szintén az idősebbeket, amikor megérkezik a fa, akkor még a platón lehet jól lemérni. Ne hagyjuk egyedül az idős embereket a tűzifa átvételnél. Segítsünk nekik, mert ő zavarba lesz, fizetni kell, nem tudja, hogy hova kapjon. Sokszor ezt a csalók elő is idézik ezt a helyzetet, hogy hamarabb mennek, mint a megbeszélt időpont, és akkor egy idősebb ember fizetni akar, mert nagyon jó szándékú, és gyorsan leborítják. Ugye egy kupacnak a mennyiségét sokkal nehezebb megmérni.
0: Tehát arra is figyeljünk akkor, hogy mi mindenképpen kérhessük azt, hogy megmérhessük azt a kívánt, megrendelt mennyiséget, mert akkor az megint gyanút kelt, igen, ha igen, gyorsan akarják leborítani.
7: És a megrendelést azt érdemes SMS-be, chatbe vagy e-mailbe intézni, hogy később ne legyen vita tárgya az, hogy nem is ennyi köbmétert beszéltünk, nem is ilyen fafajt beszéltünk, nem is ilyen hosszba kértük felvágni, hogy ott meg tudjuk mutatni, hogy de itt van, mi ezt kértük, és amit mi kértünk, annak a szállítójegyen is vissza kell tükröződnie, ott is akkor az a fafaj, az a feldolgozottsági forma, az a mennyiség kell, hogy legyen.
0: Gyakran kérnek ilyet, hogy előre adják oda a vételárat?
7: A jogszerűen működő gazdálkodók nem szoktak ilyet kérni jellemzően, hogyha valakinek van egy tüzéptelepe, vagy egy erdészethez megyek be, vagy akár egy magánerdőgazdálkodó telephelyére, akkor ő adott esetben kiállít egy díjbekérőt, és az alapján kell befizetni. Ez a csalók bevett módszere, hogy hú, már nagyon kevés ilyen száraz, nagyon jó minőségű, nagyon olcsó tűzifám van, ha ma eltetszik utalni ezt a pénzt egy számlára, akkor majd hónap után szállítunk. Sajnos ilyen esetben nagyon sokszor egyáltalán nem szállítanak. Tehát, hogy nem csak, hogy nem azt a minőséget és mennyiséget kapja meg, aki elhiszi ezt a sztorit, hanem abszolút nem kap semmit.
0: Aha, és ez gyakran van, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy nem érkezik meg a fa, akkor ilyet is elkövetnek.
7: Ezek
0: utána lehet
7: az előre
0: járni.
7: Fizetőssel együtt járnak, nagyon nehéz. Tehát ugye ez, ennek a bizonyítása ugye nem a közigazgatásban dolgozó erdészeti hatóság feladata, hanem a rendőrség szokott nyomozni, de úgy szokták megcsinálni a csalók, hogy nagyon nehéz utána ezt visszaszerezni, ezt a pénzt. Tehát kerüljük el, legyünk óvatosak.
0: Jó, tehát akkor előre ne fizessünk. Vagy az, hogy nagyon nyomott áron mondják. Mert ugye most, hogy olcsó, most lehet, hogy ezzel megkeverednek az emberek, és elhiszik azt a bizonyos nagyon nyomott árat is, amivel becsaphatják őket.
7: Tudomásul kell menni, hogy a tűzifának az ára Magyarországon, mivel eltérő erdősültség van, eltérő költségek vannak, különbözhet. Tehát, hogy itt a budapesti agglomerációban mondjuk a keménylombos tűzifa 34 ezer forint per erdei köbméter, ugyanez például Zala megyébe 28 ezer forint, tehát hogy van több ezer forintos különbség, de hogyha felmegyünk a helyi állami erdőgazdálkodónak a honlapjára, akkor az egy jó orientáló szám, vagy hogyha akár az erdészeti hatóságnál ezt a tűzifát okosan kereső alkalmazást nézzük, ott is több erdőgazdálkodó fanya kereskedelmi láncszereplő kínálatát tudjuk megnézni, és ahhoz tudunk hasonlítani. Azért egy irányba szoktak mutatni ezek az árak, tehát ilyen 5-10 ezer forinttal olcsóbb dologoknál nagyon gyanakodjunk, hogyha még nem tőle vásároltuk.
0: Igen, meg meghirdetnek egy áron, de aztán a kiszállításról az már ugyanott van, tehát hogy azért ezt ezek eladni ezeket a dolgokat. Egyébként ezekben a visszaélésekben, mert azt mondta, hogy akár van egy fiktív profiljuk, vagy egy fiktív telefonszámuk, de az erdőgazdaság, az állami erdőgazdaság nevével is van ilyen eset, hogy visszaélnek, hogy képesek felhasználni?
7: Sajnos ilyen is előfordult már, hogy azért, hogy hihetőbb legyen a sztori, még a papír meg a hirdetés is nagyon hasonlított az állami erdőgazdaságnak, vagy akár más erdőgazdálkodónak a weboldalára. Mindig erre is keressünk rá az interneten, hívjuk fel annak az állami erdőgazdaságnak, vagy erdőgazdálkodónak a telefonszámát, hogy ezt ők adták-e föl ezt a hirdetést, ők szállítanak-e. Általában ilyen házaló kereskedést egyik erdőgazdálkodó se végez, tehát ez a másnap kivisszük, főleg a mostani tűzifa piacon, az is legyen gyanús, hogyha valaki azt mondja, hogy na, ha ma tetszik fizetni, akkor holnap visszük a fát. Tehát, hogy ennél jobban be vannak táblázva az erdészetek és az erdőgazdálkodók.
0: És akkor lelki szemem előtt ott van, amit mondott, hogy azonnal megérkeznek, már pakolnák is le, tehát, hogy ott is résen lehetünk azzal, hogy lehet, hogy az a kicsit tornyosuló fa a platón, az nem mint fa, hanem az alatt ez az amaz, amivel egy kicsit feltornázzák ezt, aztán mikor pakolnak ezt mondjuk, pakolnak, akkor ezt már nem látjuk.
7: Ez is lehet, sőt, az is előfordul, hogy zárdobozos teherautóval visznek tűzifát, ez egy kicsit olyan, mint tartálykocsival bútort szállítani, tehát hogy gyanakodjunk akkor, hogyha egy zárdobozos teherautónál elhúzzák az oldalajtót, és akkor úgy tűnik, hogy ez teljesen tele van pakolva. Ugye ott is az a cél, hogy ne tudjuk körbejárni, ne lássuk azt, hogy mi van ott. Hogyha nem egyedül vagyunk a tűzifa átvételnél, akkor ugye tudunk figyelni. Egyrészt mindig fényképezzük le a járművet, ezzel a jogszerűen működő tűzifa kereskedőnek semmi baja nem lesz, hiszen a jármű rendszáma és az adatok rajta lesznek a szigorú számadású szállítójegyen is, viszont hogyha valaki csalni szeretne, akkor nem fog ennek annyira örülni, hogy meg lesz ez a rendszám, meg ránézésre és a járművön lévő mennyiség, tehát hogy ezt dokumentáljuk, hogyha később valamilyen jogvita van, akkor tudjuk bizonyítani, hogy nem mi voltunk a hibása.
0: Van olyan, hogy mondjuk nedves az a fa, amit visznek, már pedig biztos, hogy van ilyen, és akkor a súlya azért az egész más, mint egy kiszáradt fának.
7: Nem csak olyan van, hogy nedves és frissen vágott a fa, hanem olyan is van, hogy locsolják. Ezért szoktuk azt ajánlani, hogyha lehetőségünk van, akkor térfogatra vásároljunk tűzifát. Hogyha mégis úgy döntünk, hogy tömegre vásárolunk, akkor a korábban említett három dokumentumhoz, tehát a számla, nyugta, szigorú számadású szállítójegy és tűzifa vásárlási tájékoztató mellé még egy mérlegjegyet is kell, hogy kapjunk, ami egy hitelesített mérlegen lemérték ezt a fát. Tehát nincs olyan, hogy én tudom, hogy ez mennyi, mert mindig annyi szokott lenni, hanem ha valaki tömegre akar értékesíteni, akkor egy hídmérlegen meg kell menni az üresgépjárművet, meg kell mérni rakottan, és erről kell, hogy kapjunk egy mérlegjegyet, és ezt át kell, hogy adja nekünk az eladó, mert ezt a jogszabály írja számára elő. Viszont pont a locsolós trükk meg a friss vágás miatt mi azt javasoljuk, hogy térfogatra érdemes megvenni, mert ha megveszünk 10 mázsa frissen vágott fát, az mondjuk majd néhány hónap múlva már csak 8 mázsa lesz.
0: Érdemes gondolom ismerni a fafajtákat is. Egyrészt, hogy mit rendelünk, meg aztán, hogy mit visznek ki. Ezt viszonylag könnyű egyébként beazonosítani, mert mondjuk engem most laikusként ezzel simán átvernének.
7: Aki fával fűtött, vagy esetleg a nagyapjával hasogatott otthon, az könnyebben beazonosítja, de azért az, hogy kemény lombos fajról van szó, vagy lágy lombosról, ezt meg lehet állapítani. Ami nagyon fontos, hogy lehetőség szerint száraz fával fűtsünk. Tehát, hogy a lágylombos tűzifát azt kicsit olcsóbban lehet megvenni, több kell belőle, tehát több helyet foglal a tárolásnál, de hogyha száraz lágylombos fát kapunk a tűzifa piacon, akkor azt vegyünk, ne a nedves kemény lombost. Az, hogy ki melyik fafajt szereti, aki már régebben fával fűt, valaki a bükköt szereti, mert kevesebb a hamuja, valaki a tölgyet szereti, mert jobban ég a cserékpályába. A fontos, hogy fenntartható erdőgazdálkodásból vegyünk, lehetőség szerint száraz tűzifát és száraz fával fűtsünk, és az, hogy ki melyik fafaj, az onnantól már ízléskérdés.
0: Érzik azért az elmúlt években, hogy egyre több ezzel a visszaélés, mert hogy szinte minden területen látjuk ezt, hogy ott vannak a kiskapuk, és próbálkoznak a csalók.
7: Én úgy gondolom, hogy uniós és hazai jogalkotás sok kiskaput bezárt, de vannak olyan csalók, akik áru függetlenül próbálják átverni az embereket, tehát, hogy amikor azt tapasztalják a médiában, hogy nagy a tűzifa kereslet, akkor fognak egy kis teherautót, és átírják a hirdetéseiket tűzifára, mert a cél az, hogy nagyon hirtelen nagy nyereséget érjenek el ugye jogsértő cselekménnyel, és megjelennek, de azért nagyon sokukat már sikerült akár a gépjárműveknek a záralávételével is kiszorítani erről a piacról. A legfontosabb az, hogy mi fogyasztók, tűzifa vásárlók figyeljünk oda, és tájékozódjunk, mielőtt több százezer forintot ilyenre elköltünk.
0: Tájékozódni is kell, meg mondjuk bejelenteni, tudjuk, hogy hova forduljunk, ugye ezekkel a visszaélésekkel, mert hogy ebből önök is tudnak tanulni, szóval van egy bizonyos zöld szám, amit hívhatunk. Az már más kérdés, amit mondott, hogy mennyire lehet aztán után ezeket felgöngyölíteni, de azért, hát ha néhány csaló mégiscsak megkapja azt a bizonyos bírságot ezek után, hova forduljanak?
7: Több hatóságnak is van feladata. Lehetőség szerint kerüljük el ezt az előreutalós dolgot, ugye az a rendőrségnek az asztala adott esetben. Fogyasztóként ugye a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatunk, hogyha átvernek minket, ezért kell a fénykép, a dokumentum, hogy egyáltalán meg tudjuk mondani, hogy kivel találkoztunk, kitől rendeltük. Mi erdészeti hatóságként a faanyagkereskedelmi láncot ellenőrizzük, hogyha felmennek a weboldalunkra tájékozódni, ott találnak e-mail címet is, nekünk is leírhatják az esetet, mert ugye amikor ez a tűzifa kereskedelmi jogsértés megtörténik, akkor faanyagkereskedelmi jogsértés is történik.
0: Van egy zöld szám 06-80-263-247-4, ezt hívhatják, 244 a vége, igen, hogy jól mondom. Nagy Dánielt hallották, köszönöm szépen az információkat.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: 199-98-97.
10: Hiába számol, mégsem tud elaludni. Alvási nehézségek esetén próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Világhírű zenekarokkal, bemutatókkal, valamint izgalmas irodalmi és képzőművészeti programokkal várja a közönséget a Liszt ünnep. Budapestre érkezik a The Cleveland Orchestra. A 90 éves amerikai zeneszerzőt Steve Reichert a London Sinfonietta köszönti. A georgiai zeneszerző Vakhtang Kahidze monumentális requiemjét vezényli. A kortárs irodalom a Margó Fesztiválon, a kísérleti könnyűzene az Akváriumban ünnepel. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
8: Reklámot hallottak.

0: 11 óra, jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az OBH vezetőiről. 100 000 embert várnak a hétvégi Budapest maratonra. Napos, szeles idő lesz. Hamarosan megkapják a bírák a jogot arra, hogy döntsenek a kúria és az országos bírósági hivatal vezetőiről, jelentette be a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a kormányváltás óta távozott tisztségéből a korábbi köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnöke, a legfőbb ügyész és a gazdasági versenyhivatal egyik elnök helyettese is. Az alaptörvény júliusi módosításával a jövőben a bírák jelölhetnek vezetőket a legfőbb bírósági testületek élére, valamint kezdeményezhetik a megbízatásuk visszahívását is. Bocsánatot kért minden áldozattól Cibere Károly volt szociális államtitkár, miután tegnap nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei gyermekotthonban történt visszaélésekről szóló jelentését. A volt politikus elmondta, hogy az eset miatt 2016-ban feljelentést tettek és vizsgálat is indult, valamint felajánlotta lemondását, amit minisztere Balogh Zoltán nem fogadott el. Cibere Károly közölte azt is, hogy az illetékes államtitkár politikailag felelős minden gyermekért. Kardosné Gyurkó Katalin váltja Orbán Balást a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjában, jelentette be a párt frakcióvezetője. Bóka János közölte, Kardosné Gyurkó Katalin a Nagycsaládosok Országos Egyesületének korábbi elnöke, aki több éves kormányzati tapasztalattal is rendelkezik. Orbán Balázs az Európai Parlamenti Képviselőségről lemondott Szekeres Pál mandátumát veszi át az EP-ben. Feljelentést tesz a más helyet szavazó Tiszás országgyűlési képviselők ügyében a Fidesz frakció vezetője. A képviselőcsoport közleménye felidézi még szeptember végén a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló parlamenti szavazás során Summer Orsolya nyomta meg a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógépét. Forsthoffer Ágnes házelnök korábban azt mondta, a képviselők arról tájékoztatták, hogy a szavazógép nem működött megfelelően, ezért segített Summer Orsolya. Az érintett képviselők hibájukat elismerték és sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt. Csak nem 1 milliárdos adócsalással vádolnak egy ékszerkereskedőt Tatabányán. A férfit és egy társát letartóztatták. A Távol-Keletről és Európából behozott ékszereket magyar vevőknek adták el, a bevételt pedig fiktív számlákkal csökkentették. A kereskedő társa papíron 2 cégben is elvállalta az ügyvezetői szerepet, de a tényleges irányításban nem vett részt. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 000 nevezés érkezett 14 különböző távra. Holnap családi napot tartanak, vasárnap a klasszikus hosszú távok versenyeit rendezik. A hétvégén jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni a futóverseny miatt. Részletek a polisz.hu és a BKK weboldalán olvashatók. Híreink végén az időjárásról. Felszakadozik a felhőzet és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. A szél megerősödik, majd estére mindenhol mérséklődik. Délután 16-22, este 7-14 fokra számíthatunk. A hétvégén változékony őszi idő lesz, kiadós eső továbbra sem várható. Kedves hallgatóink, délben krónikával várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Szótlanok hangján.
3: Csacsinak nevezték el a hosszú fülei miatt az őzgidát. Szinte csak ezek a fülek maradtak éppen a balesete után. A vadállatok mentése speciális tudást igényel. A jó szándék itt kevés. Ha vadmadaraknak, nyesteknek, nagyvadaknak vagy csünöknek segítenénk, nem csak azt kell tudni, hogyan nyúljunk hozzájuk. Számos jogszabályt is ismerni kell.
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív verseny.

0: alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Napjaink egyik legjelentősebb georgiai zeneszerzője és karmestere, Vaktan Kahidze, a budafoki Doknányi zenekar vendégeként lép fel a Liszt ünnepen. Kahidze néhány éve fejezte be édesapja emlékére írt requiemjét. Az ősi grúz zenéből ismerítő oratórium számos nyugat-európai nagyvárosban aratott már kirobbanó sikert. A nagyszabású koncerten a georgiai tradicionális zene sajátos hangzásvilágát a Rustavi Vokál Együttes képviseli. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
2: Reklámot hallottak. Napközben. Napközben.
3: A Kossuth Rádió délelőtti szolgáltató magazinja.
4: 11 óra múlt 6 perccel, Diósi Klári vagyok. A folytatásban tehát teszed. Hazánkban évente 3 millió tonna szemetet termelünk, aminek egy jó része még mindig a szabadban marad. Ha példákat nézzünk, akkor egy teljes doboznak 5 évre van szüksége a lebomláshoz, a guminak 60, a műanyag palacnak akár 500 évre. Hétfőn indul a Teszed, az ország legnagyobb önkéntes hulladékszedési akciója, de vajon hol tartunk a szemléletváltással? Pilisi Csenge összeállítása.
5: Itt látom, zárjátok a zsákot, ez már tele van.
6: Igen.
5: És mi van benne?
6: Babaláb, minden.
7: Legtöbb flakon, borosüveg, korgászeszközök.
5: Mennyire szemetes itt ez a rész? Korábban is ilyen volt?
7: Korábban is. Kiáltani, de akkor is mindig szemét volt.
5: Mi lenne, ha ti nem szednétek ezt össze?
7: Itt lenne egy darabig.
5: De majdnem tele van a zsák, ez mind itt a parton?
8: Hűtötték? Igen, igen, itt bizony. Ásványvizes üvegek vannak benne, kartondobozok, nejlonzacskó, rengeteg. Cigarettás doboz, műanyag nagyon sok van, kávés doboz, ilyenek.
5: Ennyi. Bizony nem lehetett szép látvány itt a parton.
8: Hát nem, úgyhogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy így összeszedtük.
9: A vízen és a parton is szedik a szemetet, mutatja Lovas Attila, köti vízig igazgatója.
10: A segítséget mindig megköszönjük, de én úgy gondolom, hogy civilek segítsége nem is abban mérhető legnagyobb mértékbe tetten, hogy segítenek összeszed elszórt, elhagyott hulladékot, hanem abban a szelméletforralásban, ami segít megelőzni, hogy ne termelődjön újra a hulladék, és ennek azért lehet látni az elmúlt években a hasznát. Tehát ahol nem lát az ember eldobott szemetet, ott azért nehezebb szívvel hajítja el ő is.
5: Vizen vagy szárazföldön, a parton, az erdőben van több szemét?
10: Parton alapvetően, mert a víz az elviszi, hozza és viszi. Sajnos utánpótlás is érkezik a vízen folyamatosan. Tehát itt a Kiskörei vízlépcsőnél és már évek, évtizedek óta folyamatos feladatot jelent a vízen érkező hulladék összeszedése, ami amellett, hogy még egy munka, de ráadásul igen nagy költség is, tehát mi évente rendszeresen ilyen 10 millió forint nagyságrendű összeget költünk a hulladékszedésre a vízlépcsőnél.
9: Egyre többen csatlakoznak a Teszed akcióhoz, amely Európa legnagyobb önkéntes mozgalmává nőtte ki magát.
11: Ez egy szép adag.
12: És ez valaki jött, fogta és leborította.
11: Igen.
9: Egyik szemétkupactól a másikig mennek az önkéntesek. Most 3 civil szervezet fogott össze, hogy megállítsa az illegális szemetelést itt az Egedhegyen. Halsi Norbert, a Kaptárkő Egyesület elnöke.
13: Igazából szép ez a környezet, de elcsúfítja az a rengeteg szemét, amit egyrészt ide a hegylábához a teherautókkal hordanak, másrészt, amit a hegytetőn, a pihenőhelyeken a látogatók hagynak.
9: És mit találtak eddig, vagy mit találnak itt?
13: A háztartási hulladéktól kezdve az építési törmelékig, autógumik, pontásból, felújításból származó maradék, építőanyagok, tehát tényleg hihetetlen az, hogy az ember mindent képes a természetbe kihordani, legyen szó itt mérgező anyagokról, vagy olyan anyagokról, amik soha nem fognak esetleg lebomlani.
9: Milyen környezetszennyező hatása lehet az illegális hulladéknak?
13: Rengeteg műanyag zsák, amit itt találtunk, amik lehet, hogy nem pár éve, csak pár hónapja vannak itt, és egészen apró mikro elemekre bomlottak szét, tehát hogy igazából egy ilyen porszerű anyagot már fel se tudjuk szedni, össze se tudjuk gyűjteni, annyira szétmállott. Ez belekerül az élővilágba, belekerül a vizeinkbe, bemosódik mindenhova, a talajba, előbb-utóbb a mi szervezetünkbe is, illetve hát a mostani kutatások ezt meg ki is mutatták, hogy az ivóvíztől kezdve mindenhol megtalálhatóak ezek a mikroműanyagok a mi testünkben is. Igazából ezekkel a hulladéklerakásokkal ezeket biztos, hogy elősegítjük.
4: Most pedig telefonon kapcsolódunk Kertész Káldosi Zsuzsannával, az élő környezetért felelős minisztérium államtitkárával. Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok!
4: Örülök, hogy itt van velünk. Ugye, ahogy említettem, hétfőn kezdődik, és egészen október 18-áig tart ez a bizonyos Teszed, az ország legnagyobb szemétszedési akciója, és ezt önök, tehát az élő környezetért felelős minisztérium is támogatja. Mire hívják fel leginkább ezzel a figyelmet?
14: Hát a minisztérium elkötelezett a fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatosság növelése mellett. Ennek a programnak egyébként ez is a legfontosabb célja, illetve az, hogy az önkéntességet mindenképpen erősítsük a lakosságban.
4: Meg hát azt hiszem, hogyha valaki részt vesz egy ilyenen, és ott van közösségben, akkor valahogy már szervesen az élete része lesz ez, tehát hogy el kell kezdeni, és akkor már megérti ennek a szükségességét. Ott vannak az illegális hulladék elhelyezés gondjai, ennek a megszüntetése. Ez egy nehezebb feladat.
14: Igen, mindenképpen, hiszen számos problémát okozó. A riportban is hallottuk, hogy akár a vizeinkben, akár a talajszennyezésben, de magában a környezetünkben való megjelenése is. A szemléletformálásunk tekintetében három fő pillért emelnék ki: a környezettudatos gondolkodás, hiszen a program rávilágít arra, hogy a fogyasztásbeli, az életmódbeli szokásaink közvetlenül hatással vannak a természetre. Segít megérteni azt, hogy a hulladék elhelyezés az súlyos következményekkel jár, és hogy mennyire fontos a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása. Az önkéntesség és a közösségi összefogás az pedig egy erősítést ad valamennyi aktív résztvevő számára, hogy szűkebb és tárgabb környezetünkben is tudunk együtt tenni a környezetünk tisztaságáért.
4: Ugye fontos hangsúlyoznunk, hogy ne óckodjunk mindettől, hiszen kesztyűben és biztonságosan lehet ezt a bizonyos szemetet szedni a teszed akcióval, zsákba elhelyezni, de az elszállítást azt ugye nem nekünk kell végezni.
14: Nem. A hulladékgyűjtés feltételei esetében minden csak olyan hulladék gyűjthető az akció során, ami kézzel kesztyűben biztonságosan felszedhető. Ezeket az eszközöket egyébként a minisztérium biztosítja a résztvevők számára. A gyűjtés így elsősorban a háztartási jellegű hulladékokra irányul. Amennyiben bármilyen más olyan hulladéktípust lehet találni az akció során, ami akár veszélyes hulladék, festék, maradvány, gyógyszer, olaj, autóalkatrész, az önkéntesek tudnának hosszasan mesélni, hogy mi az, amit valaha is találtak ezeken az akciókon. Elképesztő dolgokat lehet egyébként. Bútorok, ágybetétek, elektronikai hulladékok, ezeket ebben az esetben a hulladékradar applikáción keresztül lehet bejelenteni, és akkor az elszállításáról más módon gondoskodni. Magát a zsákokat összezárva a megadott pontokon kell elhelyezni, és onnan aztán elszállításra kerül.
4: Még egy picit maradnék ennél a hulladékradarnál, tehát hogyha bejelentjük az ilyen esetet, akkor önök hatóságilag tudnak intézkedni, és akkor azt szervezetten elszállítják?
14: Igen, a környezetvédelmi hatóságokon keresztül történik akkor ebben az esetben annak a területnek a feltérképezése, és a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a területről a hulladék elszállításra kerüljön.
4: Ugye ön is említette, hogy mindez erősíti a környezettudatosságot, mert hogy valahol meg kell értenünk, hogy a hulladék az bizonyos fokig érték, amit hogyha megfelelően kezelünk, akár visszaváltunk, tehát hogy a kicsi életünkben is, hogyha már így gondolkodunk, akkor ez egy jó tendencia lenne, hogy újra hasznosítható jó része.
14: Igen, mindenképpen a szelektív hulladékgyűjtés fontossága az meg kell, hogy jelenjen a mindennapjainkban. Ugye ezekben a hulladék esetében itt összegyűjtésre kerül, és utána megfelelő kezelőnek kerül átadásra, és adott esetben azok a hasznosítható hulladékfrakciók még így is kiválogathatók a teljes hulladék mennyiségből.
4: Rálátnak arra, mennyire lehet visszagörgetni azt, hogy illegálisan letesznek szemeteket, mert hogy nem lehet mindenre figyelni, meg kamerával követni, tehát hogy mennyire tudják bírságolni akár a kisebb embereket, vagy a nagyobb cégeket, akik hasonlókat elkövetnek?
14: Az ellenőrzésnek nagyon nagy szerepe van ebben. Mindenképpen ennek az erősítésére szükség van. Ennek is az egyik célja a környezetvédelmi hatósági szervezetrendszer megerősítése, de azt is ki kell emelni, hogy itt az egyéni felelősség is nagyon fontos, és ahogy a riportban is hallhattuk, hogyha egy tiszta területen sétálva nehezebb eldobnunk a szemetet és ott hagyni azt a zsákot, mint hogyha egy szennyezett környezet helyzetben vagyunk, tehát ez is egy kicsit szemléletformálással hozzájárul ahhoz, hogy ne szabaduljanak meg így az emberek a hulladékuktól.
4: Mert hát arról már régóta hall az ember, hogy bizonyos mikroműanyagok visszajutnak a szervezetünkbe, de amikor itt a szerkesztő kollega odaírta nekem, hogy egy ember hetente 5 gram, azaz egy bankkártyányi mikroműanyagot elfogyaszt, ez egészen elrettentő. Tehát itt van a fontossága ennek, hogy miért is kell például erre is figyelnünk.
14: Igen, bár azt is hozzátenném, hogy azért a mikroműanyag probléma az nem csak a hulladékgazdálkodási problémából szokat, hiszen a legtöbb része az a tulajdonképpen a textilek használatából, a mosásból kerül bele a szennyvízen keresztül, aztán vissza az ivóvizeinkbe is, így a szervezetünkbe is, ahogy ön is említette. Nagyon-nagyon új keretű kutatások folynak ezen a területen is, és hát igen, ez a mindennapoknak egy nagyon nagy problémája.
4: Igen, és ha már a műanyagpalackoknál tartunk, akkor eleve én például már akár ásványvizet is csak mondjuk tisztított vizet iszunk, meg visszaváltható szódánk van, de mondhatnám azt is, hogy csomagolásmentes boltokban vegyünk, tehát, hogy arra kellene felhívni a figyelmet, ugye, hogy otthon, a családon belül miket tudunk megtenni.
14: Pontosan az, hogy a fogyasztási, az életmódbeli szokásaink milyen közvetlen hatással vannak akár a hulladék képződésre is, hiszen ha csak egy rövid ideig is megfigyeljük azt, hogy működik egy család otthon, és hogy mennyi mindennel lehet azon segíteni, hogy ne legyen körülöttünk ennyi hulladék, akkor már az is a programnak az egyik eleme, hogy kis lépésekkel, de ezen lehet változtatni. Bocsánat, csak egy kis rövid, nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy élelmiszer hulladék megelőzés kapcsán, amikor elkezdtük otthon mérni, hogy írjuk már le, hogy hetente, naponta mennyi az élelmiszer hulladék, amit kidobunk, sokkal jobban odafigyel rá az ember, sokkal inkább aktívan részesévé válik annak, hogy megelőzzük bizonyos hulladéktípusokat.
4: Köszönöm szépen, államtitkár asszony, hogy rendelkezésünkre áll, tehát szelektáljunk, váltsunk vissza, csomagolásmentesen vásárolunk, és menjünk el a teszed akcióval szemetet szedni. Szóval köszönöm önnek, és a telefonnál pedig már Hankó Gergely, a PetKupa alapítója, környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetségének ügyvezetője. Jó napot kívánok!
6: Szép jó napot kívánok!
4: És akkor folytassuk is itt például a műanyag palackokkal, mert hogy bár naponta a számok azt mutatják, hogy 6 millió palackot visszaváltunk, ez nagyon jó, de hát a folyókban mégiscsak sok van, ezt tapasztalják.
6: Igen, ennek az oka ugye elsősorban, hogy a felvízi országokból érkezik ennek a hulladéknak a nagy része, ahol még nem alakult ki ez a visszaváltási, illetve kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer. Úgyhogy a szövetségünknek, illetve a PetKupának is ez egy nagyon fontos feladata, hogy Kárpátalja, Ukrajna és Románia területén, ahol a hulladék begyűjtés sem megoldott, hogy segítsük ezeket a folyamatokat, és lehetőleg infrastruktúrális segítséggel, tudás és technológiai transferrel segítsük azokat, akik ezt a munkát végzik.
4: Hát igen, mert egy folyó esetében ugye nem csak a magyarországi szakaszok érintettek, hanem ez egy nagyobb, globálisabb probléma is megoldást vár. A folyó tisztításban nagyon élen járnak, megtelnek a zsákok, hihetetlen látni például ugye képekkel is, hogy mennyi mindent össze szoktak szedni, de ezeknek a hulladékoknak hány százaléka az, ami ténylegesen újrahasznosítható?
6: Erre most már van egy olyan körülbelül több mint 10 éves adatunk, úgyhogy a közel 450 tonna, tehát 450 ezer kilogramm, amit a folyók árteréből és a folyókból kiszedtünk, ennek körülbelül a 60%-át tudjuk újrahasznosítani. Ehhez ugye nagyon komoly együttműködés szükségeltetik, tehát mind a vízügyi igazgatóságok, mind pedig a hulladékbegyűjtők és hulladékhasznosítóknak a részvételével.
4: Egyébként jól látja tendenciában, hogy mondjuk, ha még használunk is műanyagpalackokat, de ezzel az újszerű visszaváltással az emberek tudatosabbak lettek?
6: Szerintem nagyon jól mutatja az a statisztika, hogy már ugye 90%-át a betét díjas termékeknek visszaviszi a lakosság. Tehát, hogy szinte már szerintem mindenki várta, hogy valahogy meg tudja mutatni a környezettudatos ényét, és ez lenne nagyon jó, hogyha még további lehetőségekkel kiegészülne, és ebbe az irányba mutat ugye az Európai Uniónak is a szabályzása, és komolyabb jogokkal ruházza fel a fogyasztókat is, hogy jobban tájékozódjanak a termékekről, javíthatóak lehessenek azok a termékek, amelyeket megvásárolunk, tehát remélhetőleg a jövőben még több választási lehetőségünk lesz, hogy hosszabb garanciális termékeket, javítható termékeket, illetve olyan termékeket vásárolhassunk, aminek már eleve az anyagában újrahasznosított tartalmat is találunk, illetve maga a csomagolás is olyan, ami lehetőség szerint minél kevesebb anyagból készül, újrahasznosított anyagot is tartalmaz, illetve újrahasznosítható is.
4: Mert hogy már ugye megvan, hogy hány százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmazniuk ezeknek, sőt, hogyha megyünk az időben, akkor 2030-na már akár az 50%-a ilyen kell, hogy legyen az EU szerint.
6: Igen, ennek azért vannak technológiai akadályai, de azért már nagyon sok palackon látjuk azt, hogy nem teljesen átlátszó, hanem egy picit opálos, picit szürkés nagyon sok palack. Ez annak köszönhető, hogy már tartalmaz újrahasznosított anyagot.
4: Hát akkor ez elérhető cél lesz, úgy tűnik. Egyébként, hogyha megfogunk egy műanyag palackot, hogy lássuk azt, és belegondoljunk abba, hogy ebből mi készülhet, fel tud sorolni párat, mert hogy most már olyat is látunk, hogy műanyagból, plasztikból készül egy-egy ilyen vízi eszköz, mint egy kajak is. Tehát, hogy mennyi mindenre lehet már úgymond visszaforgatni?
6: Hát itt tényleg több ezerféle termékben lehet ezeket visszaforgatni. Az elsődleges cél azért az, hogy akár újra ugyanaz a csomagolás készülhessen ezekből az anyagokból, tehát ne downcycling módszerekkel hasznosítsuk ezeket, hanem lehetőség szerint mondjuk egy ilyen élelmiszeripari csomagolás az újra élelmiszeripari csomagolás lehessen. Ez nagyon-nagyon létfontosságú az, hogy tiszta anyagokat gyűjtsünk már eleve vissza, és azok ne legyenek komolyabban szennyezettek. Nyilván az újrahasznosító technológia meg tudja ezeket tisztítani, de már maga a begyűjtésnél nagyon fontos, hogy a tisztaságra ügyeljünk.
4: Hát nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy a szemlélet, a tudatosságban sokat segítettünk a hallgatóknak. Hankó Gergelyt hallották, a Petkupa alapítóját. Köszönöm szépen. És a témához kapcsolódik, hogy megnyílt az ország első önkiszolgáló hulladékudvara Miskolcon. Szeptember közepétől a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. Hulladékudvarán már sorbanállás nélkül önkiszolgáló rendszerben leadhatók a háztartásban keletkező, de nem veszélyes hulladékok. Bétóth Erika riportja.
11: A Mirehu legújabb szolgáltatása az önkiszolgáló hulladékudvar. Az előre lefoglalt időpontban, 20 perces idősávokban a lakosság önállóan, várakozás nélkül intézheti a hulladék lerakását, mondja Gajas Szabina projektmenedzser.
15: Kísérleti jelleggel került bevezetése, van-e rá igény, mekkora lakossági fegyelem, stb. Ezeket szeretnénk felmérni, hogy egy ilyen önkiszolgáló rendszerben mennyire tudunk jól működni. Nyilván a célja az, hogy meggyorsítsuk azt a folyamatot, amiben ez a hulladék leadás kerül, mert hogy mindenki tudja, hogy a hulladékudvaroknál óriási a sorbanállás, és ez pont azt szolgálná, hogy mondjuk akinek kevés hulladéka van, az időpont foglaláson keresztül az be tud hozni keveset úgy, hogy nem kell érte nagyon sokat sorba állni.
11: Kíváncsi voltam, hogyan működik az önkiszolgáló udvar, és mit szólnak hozzá, akik igénybe veszik. Reggel 7 óra 40 perce volt is egy igénybejelentés. Én is oda mentem, egy hölgy érkezett.
16: Hát előzetesen időpontot foglaltam, és jelenleg lomhulladékot hoztam, kis mennyiségben, hogy ne kelljen sorban állnom.
11: Hogyan fogja ezt a hulladékot lerakni? Menjünk együtt, jó? És keressük meg, nem tudom, önnek meg kell most találnia egy olyan ládát, minek nevezzük ezt, amibe ezt belehelyezi.
16: Igen, igen, úgy látom már a portás be is enged minket. Alapvetően a 7.40-es időpontot foglaltam le, úgy látom, hogy itt van egy elkerített területen két box, és akkor ide kell elhelyeznem a hulladékot. Elvileg, ahogy olvastam, az időpontfoglaló rendszer automatikusan rögzíti az adataimat, hogy milyen hulladékot hozok, és ennek benne kell lennie a ládában, ennek a nyomonkövetési lapnak.
11: Nézzük meg, benne van-e.
16: Ezt most le kell mérlegelnem. A mérleg az...
11: A mérleget nem találtuk elsőre, de önkiszolgálás ide, önkiszolgálás oda, a portál lévő fiatalember segített. Megtaláltuk a mérleget.
16: Ki is veszem az autóval a lomhulladékot. Rárakom a mérlegre, szuper, ez 7 kiló lett, akkor rá is írom a lapra.
11: Úgyhogy először nem találtuk a mérleget, 10 percet vett igénybe a hulladék lerakása, mérlegelése és a lap kitöltése. A projektvezetőtől azt kérdeztem, hogy mi a tapasztalata.
15: Teljesen pozitív, az esti órákra szinte folyamatosan van foglalás.
11: Azt mondta, hogy ez egy idéglenes, tehát ez egy próbaidőszak. Ha ez beválik, akkor mi történik?
15: Ha ez beválik, akkor alapvetően el szeretnénk indulni egy fejlesztési irányba, hogy hasonlóan működjön, mint a német minta, és akár applikációs teljesen önálló működéssel. Nyilván ez egy működő telephely, tehát hogy innen mindig valaki rá fog látni, hogy ott mi történik, de alapvetően ez lenne a cél, hogy 100%-ban önállóan csinálják. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
11: Fontos tudni, hogy nem minden hulladéktípus helyezhető el az udvarban. Ezért indulás előtt érdemes tájékozódni a leadható hulladékokról és a szabályokról. A rendszer célja, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé tegye a lakossági hulladék leadását, miközben az udvar kapacitását is hatékonyabban használják ki.
4: És akkor most kalandozzunk a Balaton ezer arca, hogy honnan jelentkezik a holnapi országjáró, az most kiderül, hiszen Cifra Szilvia műsorvezető megérkezett hozzánk. Szia, Szilvi!
17: Szervusz, köszöntelek téged is és a hallgatókat is. Hát az országjáró csapata holnap Balatonfüredről jelentkezik, de ahogy mondtad, a Balaton ezer arcát, ezer értékét, ezer kincsét szeretnénk megmutatni. Főleg annak apropóján is, hogy ugye nagyon sok híradás szólt a nyár folyamán arról, hogy mindenféle klimatikus hatás miatt ugye csökken a Balaton víz mennyisége, legalábbis idén rekord alacsony a Balaton vízszintje. Változtatni kellene a Balaton körüli építkezési szabályokon, esetleg több nádasra volna szükség. Szóval ennek apropóján ezekre a kérdésekre, az előttünk álló feladatokra is figyelünk majd most egy kicsit kivételesen az országjáróban, meg arról is beszélünk, amiről már nagyon régóta beszél a turisztikai szakma, hogy a Balaton az nem csak a nyárban adhat élményeket, hanem kifejezetten az ősz és a tél is kínálható olyan pillanatokat, amelyek értékesek lehetnek. Beszélhetünk itt a geotúrákról, beszélhetünk a Balaton kétkerékkel történő felfedezéséről, akkor ugye a balatoni szüretek, azok most vannak a szüreti mulatságok, Füreden is a füredi szüretre érkezünk, tehát a borkostoló túrák, a gasztronómiai túrák, tehát nagyon sok minden olyan kulturális érték van, és épített környezeti érték van, amelyre az év 365 napjában érdemes figyelni. Úgyhogy erről lesz szó az országjáróban, de persze azért örülünk is annak, hogy a hegyleve az vajon most milyen lesz az idei szezonban, tehát borkostoló túrákat.
5: Vagy egy jó kis must.
17: Vagy egy jó kis must, borkostoló túrákat is hirdetünk, beszélünk arról, hogy mit kínál akár a késő ősz, akár ilyen villatúrákat, ugye a Balaton felvidék rengeteg kultúrtörténeti értéket hordoz, Jókai emlékétől kezdve számtalan művészember fordult meg, és élt a Balaton felvidéken, vagy a Balaton partján. Erről is beszélünk, de persze a természeti értékek megőrzésére most különösen hangsúlyt fektetünk. Úgyhogy délután 2 és 5 között az országjáró most Balatonfüredre hívja majd a hallgatókat.
4: Olyan jó, hogy mondtad ezt a bizonyos történelmi időutazást, ami ott az északi parton van, mert hogy ahogy mondtad, hogy ne csak 4 évszakos legyen, akkor megyek tovább egy kicsit, hogy ne csak strandolni menjünk nyáron sem, hanem pont akár ott az északi part, a Káli-medence, a történelem, a hagyományok, az építészet, mind-mind olyan felfedezni való, amit ilyenkor kellemesebb ősszel mondjuk, mint a nyári melegben.
17: Pontosan, mert a nyári 40 fokban nem biztos, hogy szívesen kirándulunk, de ilyenkor, amikor már kicsit hűvösebb az idő, vagy mondjuk tavasszal, amikor még friss az idő, és újra kisüt a napsugár, akkor is már el lehet indulni a Balatonparton. Úgyhogy a Balaton ezer arca mind a 4 évszakban, 365 napban, hát ezt próbáljuk meg holnap az országjáróban felvillantani.
4: Egyébként te már kerekeztet körbe? Vagy tervben
17: ez
4: van?
17: Ez még tervben van. Nekem nagyon sokszor hallottam, hogy mekkora élmény, nagyon sok barátom ült már kerékpárra, és gyerekekkel is kerekezte körbe a Balatont. Nekem ez az élmény még kimarad, de hát ez is azon a hosszú bakancslistán van, ami az országjáróval gyarapodik minden hétvégén. Mi mindent kell még megnézni, meglátogatni. Hát ez a hajlagatóknak egy nagy erény, hogy mi ezt az ajánlatot nyújtjuk hétről hétre.
4: Hát igen, mert van az a kiskör is, ami csak Tihanynál, és a Kompal vissza, lehet, hogy azzal kell kezdeni.
17: Látom,
4: és akkor
17: te kerekeztél.
4: Nem, nekem is még a Velencei tó megvan, a Tisza tó megvan, a Balaton lesz, most már akkora ugye a Máté is, hogy meg lehet, úgyhogy igen, hajrá, ne feledjék, hogy a Balaton tehát 4 évszakos, holnap pedig hallgassák mindenképpen az országjárót. Ez volt a Napközben október 9-én, a bűsorunk után kezdődik a Vendégháznál, vajon tudnak-e főzni a fiatalok, és vajon kell-e olaj a pizza alá? De a válaszutak középiskolásai azt is elmesélik, hogy milyen különleges ételekkel találkoztak már. Napközben pedig hétfőn lesz legközelebb. Arról beszélünk majd, hogy miként tehetjük fenntarthatóbbá, energetikai szempontból hatékonyabbá az otthonunkat. Szó lesz többek között a használt autópiacról és a lánygyermekek napjáról is. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Síje Gábor és a szerkesztő Főredi Zsolt nevében köszönöm, hogy velünk voltak és figyeltek ránk. Diósi Klárit hallották.
18: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma az étkezésről fogunk beszélgetni. Én Ambrus vagyok, és itt van ma velem
1: Titi,
2: Bianca,
3: Toncsi
4: és Leon.
1: Sziasztok, hoztam mindenkinek muffint, vaníliásat, amit én is tettem.
3: Nagyon jól néz ki.
0: Nem átlagos muffin illata van.
1: Azért nem átlagos muffin, mert ez az amerikai Magnólia cukrászdának a receptje. Ez a kedvenc receptem.
3: Most hát nincsen benne az a tipikus muffin íz, ami minden muffinban
2: igen,
3: benne van.
2: Igen, nem tömör, hanem ilyen lágy, ilyen nagyon lágy.
4: Kifejezetten jó az állaga. Ez az egyik legnehezebb a desszerteknél.
1: Egyébként ennek a titka, hogy úgy kell csinálni, hogy sokáig kell nagyon keverni a robotgéppel, tehát tényleg nagyon sokáig. És akkor lesz ilyen az állaga.
0: Köszönjük, Tiszi, nagyon finom.
3: Tényleg nagyon finom.
2: Nagyon jól eltaláltad.
1: Köszönöm.
2: Én egyszer megpróbáltam egy muffint készíteni egy olyan eseményre, ahol megkérték, hogy mindenképpen csináljak muffint, mert hogy én nekem elvileg az nagyon finom, ahogy csinálom. És akkor kerestem egy receptet, aminek az volt a címe, hogy elronthatatlan muffin recept. Mondom, ez biztos jó lesz. Életemben először rontottam el egy muffin receptet, és nem jött ki a papírból, így nem málott le. És így nagyon ragacsos volt, és ehetetlen volt körülbelül.

0: Mi volt a legkülönlegesebb étel, amit eddig ettetek?
1: Az én bátyám kinél Bécsben, és amikor látogatjuk, akkor mindig különböző népek gasztronómiai világát kóstoljuk meg. Elmegyünk valamilyen különleges étterembe, és úgy emlékszem, a legutóbbi alkalommal egy grúz étterembe mentünk, ahol húsos és zöldséges batyukat kóstoltunk meg. Nem hangzik annyira különlegesnek, de nekem az ízvilága és maga a kinézete is nagyon szokatlan volt, és a desszert az ugyanúgy ilyen batyú volt. És még egy különleges étel, amit kóstoltam. Ugyanígy egy családi kiruccanás keretein belül elmentünk egy all you can eat svédasztalos étterembe, és ott kóstoltam kenguru és zebrahúst. Hát gondoltam, eljött az idő, hogy kipróbáljam, de megbántam, mert nem volt finom.
2: Amikor én áprilisban New Yorkban voltam, akkor én a Birdland Jazz Clubban jambaláját ettem, ami olyan, mint a lecsó és a pályának a keveréke.
0: És mi az a pálya?
2: Az egy ilyen spanyol étel, ami rizs, és benne tengeri herkentyűk vannak, csak ott nem volt benne tengeri herkentyű, hanem csak az a rizs volt, és benne olyan volt, mint a lecsó, tehát volt benne ilyen paprika is, meg paradicsom is, és kolbász is, szóval igazából mint a kettőnek a keveréke.
3: Én egyszer, amikor Horvátországban voltam, akkor az egyik családi ismerősünk meghívott, és ott grillezve ettem csevapcsicsát, ami nekem elsőnek furcsán hangzott, hogy mindenféle húst összekeverünk, és szószba mártunk, és ezt megsütjük, viszont ennek ellenére nekem nagyon ízlett.
0: Szóval nem csak különleges, de még finom is.
3: Nem csak különleges, de finom is. Neked, Ambrus?
0: Én sokat gondolkoztam azon, hogy mi az, ami ilyen különleges, és ettem nekem a sült vér, amit egy egyszerű disznóvágáson kóstoltam meg, nagypapám nagy kedvelője, és hogyha külföldi ételt is kóstolok, vagy valami különlegesebb tengeri herkentyűt, az sem tud nagyobb meglepődést, vagy egyébként kisebb undort kiváltani belőlem, mint amikor azt kóstoltam, de különlegesnek különleges volt.
1: És a sült vér hogy tetszett?
0: Inkább ne beszéljünk róla.
2: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
1: A tengeri herkentyükről jutott eszembe, hogy én semmilyen garnélát, tenger gyümölcseit nem bírom megenni. A szagától már rosszul vagyok, viszont a halat azt megeszem, és a tempúrákat. De egyszerűen nem tudják megetetni velem, tehát hogyha csak az van, szerintem még akkor se enném meg. Nektek mi az az étel, amivel így vagytok, hogy egyszerűen nem szeretitek?
0: Nekem a belsőségek ilyenek. Az az érdekes, hogy a kolbászt nagyon szeretem, meg a hurkát, de egyébként meg a máj, szív, nézem Toncsi arcát, ez a meglepődés, igen, nem bírom megenni. Bármilyen finom szószba van elkészítve, vagy van kisütve. Édesanyám már kis rántotta nekem, de egyszerűen valahogy nem tudok vele megbarátkozni, és a legtöbb elsőséggel így van, vagy hát nem a legtöbből az összessel, ami nem a hús része az állatnak.
1: Én tipikusan az az ember vagyok, aki mondjuk szívet, meg tüdőt, meg mit tudom én mit, tehát ezt nyilván én se eszem meg, de a máj, hát az osár, de én nem tudom elmondani, hogy mennyire szeretem a májat. Tehát az iskolában, amikor ebédre máj van, én körbe megyek az ebédlőben, és megkérdezem, hogy te kéred? Nem? Na hát pattintsad át a tálamba, én megeszem. Szóval igen.
2: Én amit nem szeretek, az az olívabogyó, és ez bármivel. Szóval, ha bármin van olívabogyó, én ezt nem bírom megenni.
3: Engem nagyon érdekel a tudomány, és így rájöttem, hogy mindenben van tápanyag és táplálékforrás. Nektek volt olyan étel, amit gyerekként nem szerettetek, de most már igen?
1: Nekem fordítva van, hogy gyerekként én mindenevő voltam. Mostra vagyok finnyás, nagyon sok mindent megeszek, de azért van egy-két dolog, ami például ugye ez a tengeri herkentyűk, én ezt nem tudom megenni, és egyetlen egy nagyon kettő dolog van, amivel még így vagyok, az az olívabogyó, ahogy Titi mondta, és a gomba.
2: Nálam ez a körözöttel volt így, hogy régen nem szerettem, de most már szeretem, mert nálunk mindig húsvét előtt az apukám csinált régen körözöttet, és most is csinál. Régen soha nem akartam megenni, mert nem tetszett, hogy volt benne ilyen jutúró, meg akkor régen még a szaga se tetszett, de most már nagyon szeretem, és amikor húsvétkor van, én nagyon szívesen megeszem.
4: Nekem a halászlé volt ilyen. Nekünk az húsvétkor van, meg karácsonykor, és én nem bírtam megenni, ahhoz képest most meg szeretem.
2: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: A Amikor általános iskolás voltam, akkor felsőben nagyon rossz volt ott abban az iskolában a menze, és ezért úgy döntöttem, hogy én nem akarok ott ebédelni, és a szüleim ezt megengedték, mert tudták, hogy tényleg nem jó a menze ott. Viszont mivel délután sokszor buszra kellett szállnom, hogy bemenjek gitárórára, vagy edzésre, vagy valami más dolgomra, ezért nem mindig tudtam otthon ebédelni, vagy hát nem mindig volt otthon ebéd kikészítve. Emiatt nekem meg kellett tanulnom valamilyen szinten úgy főzni, hogy anyukám otthon hagyta az alapanyagokat, hogy az alapján főzek magamnak ebédet, hogyha nagyon-nagyon éhes vagyok, és nem bírom ki estig, amikor anyukám már megfőzött. És emiatt kezdtem el önállóban többet főzni. Ti szerettek főzni?
4: Én nagyon szeretek főzni, viszont mindig, amikor főzök, ott van anyukám is, mert egyszer sikerült elégetnem a tésztafőző edényünknek az alját, szóval nem mondanám magamat a legügyesebbnek, de úgy vagyok fel, hogy van mire építkezni.
2: Én is nagyon szeretek főzni és sütni is, és többször segítek vagy az anyukámnak, vagy a nagymamámnak a konyhában, de szoktam egyedül készíteni süteményeket is, és volt, hogy már főételt is készítettem egyedül, leginkább rántott húst, de már mást is csináltam.
1: Én nagyon szeretek főzni, de mivel mindig van otthon meleg étel, ezért anyukám nem nagyon engedi, mert akkor lesz egy rakat étel, ami aztán kidobódik, hogyha nem esszük meg. De nagyon szeretem magam kipróbálni a konyhában, nekik is sokszor segítek. Van egy olyan megérzésem, hogy én nagyon jól fogok főzni.
3: Én nagyon szeretek sütni, és vannak olyan hetek, amikor a szülőknek az átlagosnál több a dolga, és ilyenkor a tervezéstől a bevásárláson és a megfőzésen át egészen a terítésig végig szoktam kísérni az étel útját, és ez nagyon jó érzés, amikor az egész hetet megtervezem, bemutatom a szülőknek, hogy mi lesz a következő heti étel, elkészítem, és végül ott van az asztalon, amit elkészítettem.
0: Én a bátyámat szoktam befogni, kuktáskodni, amikor például az egész családnak készítek pizzát, és ő volt az, aki a szépen vágott sütőpapírt beolajozta, miközben én nem figyeltem, mert hogy az biztos kell, és rátette már a kész tésztát, és letette a tepsire. Én pedig gyanútlan áldozat, be akartam rakni a sütőbe, és mikor felemeltem, azzal a lendülettel le is csúszott az egész pizza a sütőpapírról, és leesett a földre. Amikor én ezt észrevettem, akkor először ránéztem, és mikor összerakta a fejem, ahogy mi is történt, elkezdtem szegényen üvöltözni, hogy jó a nagyobb, és hogy ezt legalább megkérdezhetett volna. Ugyanígy bátyám a pizzasütéssel volt az, hogy nagy adagot akartam csinálni, és ki akartam kérni a véleményét, hogy ő jobb matekból, meg nagyobb nálam, minimum bulincsol rá, hogy a számításaim jók az arányokkal. A több liszthez mennyivel több tejet rakjak bele. Ő pedig úgy javított ki engem, hogy az egyik adag ott megkétszerezte, így a 12 pizzából lett 24 darab, mert minden mást, miután belöntöttünk annyi tejet, vissza kellett a többi alapanyaggal pótolni, és végül még a szomszédnak is adtunk pizzát aznap.
1: De amúgy alapból miért akartatok 12 darab pizzát csinálni?
3: Eleve sokan vannak.
0: Hatan vagyunk testvérek, és direkt sokat csináltam, mert jött a nagymamám és a nagybátyám is.
4: Akkor legalább a szomszéd jól járt.
0: Hát igen.
3: A szomszéd kutyája biztos örült.
0: Igen. De finom volt, csak már elegem volt a végére, mire 3-4 óra alatt kisütöttem az összeset, meg megcsináltam.

0: nekem ilyen konyhai baki, ami történt. Vettem egy ázsiai szupermarketben egy koreai alapételt, ami a tteokbokki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyjából újnyi méretű henger alakú rizstészta, amit csípős vagy nem csípős szósszal esznek. És akárhányszor drámákban, filmekben vagy reklámokban láttam, mindig csurgott a nyálam, és meg akartam kóstolni, és végre vettem, otthon elkezdtem csinálni, tettem mindenféle szószt bele, sajtot, és a tészta egyszerűen nem akart megsülni, az a rizstészta. És amikor megsült, akkor levettem az egészet, nem is nyúlott, csak folyt az egész, és nagyon nem olyan volt, mint a reklámokban. Megkóstoltam, és legszívesebben szerintem kihajítottam volna az ablakon. Utána az öcsémmel megetettem, neki nagyobb baja nem volt vele, de nekem nagyon nem ízlett.
1: Nekem az egyik konyhai bakim az volt, amikor amerikai palacsintát csináltam, és az volt a receptben, hogy 2 tékás sütőpor, és én azt gondoltam, hogy ez 2 tasakot jelent, és beleöntöttem 2 tasak sütőport a 2 teáskanál helyett.
2: Én nekem a konyhában ilyen félre kommunikálás szokott lenni, hogy vagy volt régebben, azóta már megjegyeztem, hogy amikor nagymamám azt mondja, hogy 2 mokkás kanált rakjak bele, én megnéztem rá kerek szemekkel, hogy mi az, hogy mokkás kanál, mert nem tudtam. Meg kávés kanál csak azért, mert a családban sem, a szüleim nem kávéznek, ezért nem tudom, hogy melyik a kávés kanál, hanem kis kanál van. Pedig van különbség a kis kanál meg a kávés kanál között, mert a kávés kanál kisebb. Meg a pupozott evőkanálnyi.
0: Nem mindegy, hogy mekkora pup, mert van olyan, hogy kiveszem, és akkor 3 centi pup van rajta, vagy kiveszem, és csak így kidomborodik. Tehát ez nem mindegy, nem értem ezeket a recepteket.
3: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
2: Nektek mi a kedvenc ételetek, vagy mi az a konyha, amit úgy nagyon szerettek?
0: Én nagyon oda vagyok az olasz konyháért, ezekért a tésztás ételekért, és ugyebár a pizzáért, ahogy te is, Ambrus. Én is nagyon nagy szerelmes vagyok a pizzának, és egy nagyon alapétel, amit szeretek, rántott hús, bármilyen krumplis körettel és uborkával.
1: Én is egyetértek Toncsival, mert nekem is a kedvencem a rántott hús.
4: Engem a legjobban az ázsiai konyha fogott meg, és szerintem nekem azt tetszett meg a legjobban benne, hogy a magyarnak a teljes ellentéte a lazaccal, a rizssel, az algával, hogy egyszerűen engem ez nagyon meg tudott fogni, de a kedvenc ételem az a carbonara tészta.
5: Nem tudom, mit mondjak. Mondtam én, hogy minden evő vagyok. Nekem 3 kedvenc ételem van, az egyik egy török étel, náluk a bárány az egy különleges étel, vasárnaponként eszik, és a bárány hús rizssel és párolt zöldséggel, ez az egyik. A másik rakott tésztának hívjuk a családban, nem tudom pontosan, hogy hívják. A lényeg az, hogy meg kell főzni a tésztát, és egy majdnem bármilyen tésztaszószal le kell önteni, berakod a tepsibe, és megsütöd. A harmadik pedig a rakott karfiol, vagy a rakott krumpli.
1: Én nekem a kedvenc konyhám az amerikai konyha, és én azt nagyon szeretem, nem csak édességek terén, hanem főételek terén is. Volt már, hogy 3 napon át ettem hamburgert, és még utána is ettem volna. A kedvenc tortám a Red Velvet Cake, ami magyarul a vörös bársonytorta. Nagyon szeretem még a brownie-t is. Igazából, ami még nagyon jó, az a banánpuding, és az amerikai. Kell bele banán szeletelve, amerikai neve van, hogy ez a Nilla Waffles, ami egy ilyen, olyan tudom, baba piskóta, csak kicsit másabb, csak ilyen kerek. És az kell bele, meg krém, és akkor ezt ilyen pohárba kell tölteni, és sütőbe kell rakni, és ebből lesz a banánpuding. Rengeteg változata van, tehát lehet karamellel, csokival, de az alap banánpuding az sima, tehát az, amit elmondtam. Nektek van olyan étel, amit évszakhoz köttök? Például mondjuk a mézes kalácsot nem eszitek nyáron, vagy ilyesmi?
4: Nekem a mákos guba, mert az csak karácsonykor és húsvétkor vagyok hajlandó lenni, mert nálunk az egy szokás, hogy ezeknél a nagy ünnepeknél eszünk csak mákos gubát halászlével.
2: Én azon szoktam gondolkozni néha, hogy az első fizetésemet mire fogom költeni, és az egyik ilyen, hogy amikor először lesz keresetem, biztos télenben megyek és veszek fagylaltot, és otthon elkezdem enni. Mert egyszerűen annyira abszurdnak tartom, hogy miért ne lehetne télen is enni fagylaltot meleg lakásban.
4: Én egyszer próbáltam, és belefájdult a torkom, úgyhogy inkább többször
5: nem. A britek jó barátaitok lennének. Tavaly márciusban már kinyíltak a fagyizók, mert melegük volt a 21,5 fokban.
2: Nálunk erős határ van a teás idő, amikor a teát kell főzni a családnak, és amikor már limonádét készítünk. Ez egy olyan jel, hogy nyár és a nem nyári időjárás.
5: Én nagyon nem szeretem megenni a hideg gyümölcsleveseket, amikor hideg idő van, viszont nyáron szinte minden nap azt tennék.
0: Nekem a forró csoki jutott eszembe, amit nyilván nem iszunk ugye nyáron, meg tavasszal, viszont a tél és az őszi időszakban számomra egy nagyon kedvelt ital. Tehát, hogyha elmegyünk mondjuk egy étterembe, akkor én biztos, hogy forró csokoládét fogok inni, vagy otthon megkívánom, biztos, hogy azt fogok inni. Előbb iszom meg szerintem mind a teát.

0: Nálatok szempont az egészséges étkezés?
1: Nagyjából igen, de nem annyira nagyon tartjuk számon, hogy mondjuk muszáj minden nap zöldséget meg gyümölcsöt enni, de van, hogy megkívánjuk, és akkor szívesen esszük, de nincs előírva, hogy muszáj enni valamit.
2: Mi otthon nagyon gyakran eszünk gyümölcsöket, akár almát, akár banánt, mindig ami van, és zöldségeket előszeretettel ülök le a kanapéra, és elmajszolok egy kis paprikát, vagy uborkát, vagy amilyen zöldség otthon van. Ezen kívül még a szüleim azért odafigyelnek, hogy változatos legyen az étkezésünk, és arra is odafigyelnek, hogy azok egészséges alapanyagokból legyenek, de nyilván néha becsúszik egy-egy ilyen csalónap, amikor több egészségtelen dolgot eszünk, vagy adott esetben több rákcsálnivalót, gumicukrot, de próbálunk rá odafigyelni, hogy ez ne így legyen.
0: A rákcsálnivaló édességek például azok nálunk nagy ellenség, mivel édesapám nagyon nagy kedvelője ezeknek, és ezért, hogyha vesz, akkor nem csak magának, hanem a gyerekeknek is vesz, és ez nagy mennyiségű édesség, és ezért mindig van nálunk otthon. Őszinte leszek, a hétnek inkább a több napján történik az, hogy 9 órakor, 10 órakor, 11-kor kimászok a szobámból, a tanulásból, és inkább egy finom gumicukrot megbontok magamnak, igen, és elrákcsálok, mint sem azon gondolkozok, hogy most ez a diabéteszemhez mit tesz hozzá.
3: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken. Nálunk otthon szokás, hogy mindig megterítjük az asztalt. Étkezések előtt akár egyedül leszem, akár nem. Mindig meg van terítve az asztal. Nem tudok a csupasz asztalon enni. Nálatok ez hogy van?
4: Nálunk nagyon hasonlóan van, és belém ezt annyira belém nevelték, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ágyban egyek mondjuk, mert egyszerűen gusztustalannak és elképzelhetetlennek tartom.
1: Nálunk leginkább ez a vasárnapi ebédeknél szokott lenni, amikor nagymamámhoz megyünk, és akkor mindig a herendi étkészletet szoktuk használni az ebédhez. Nem kell ahhoz ünnepnek lennie, csak vasárnap oda megyünk, és azt használjuk, és akkor meg van szépen terítve az asztal.
2: De egyébként otthon nem szoktátok megteríteni az asztalt?
1: De meg szoktuk teríteni, csak vasárnap szebben terítjük meg az asztalt, szóval akkor kidíszítjük igazából, gyertyatartókat teszünk.
0: Nálunk a megterítés az egy feladatkör, hogy letakarítani az asztalt és megteríteni. Ünnepekkor kifejezetten szépen földíszítjük az asztalt, különleges terítő, adventkor adventi gyertya, mindig van a kereszt az asztalunkon, és valami virág, nem tudom miért, mert amúgy csak a helyet foglalja.
2: De szép!
0: Szépnek szép, de én odébb tenném. Hát amikor nem eszünk, akkor lehet ott.
5: Amikor eszel, akkor az számít, hogy ehető vagy nem ehető. A virág nem ehető, tehát tegyük arra.
0: Én nagyon örülök annak, hogy mindig tudunk egyszerre leülni és enni, de van olyan, hogy a vacsorát azt nem együtt tartjuk, hanem mindenki megvacsorázik, ahogy éppen tud, meg lefekszik aludni, és akkor én simán beviszem a dolgozó szobába, és leülök, és ott teszem meg a levesemet, például paradicsomlevest, nagyon sokat szoktam úgy enni, hogy beviszem, és elkanalazom ott benn.
2: Nem az ágyban.
0: Na, hát ez az. Nem tudom, hogyan lehet enni, próbáltam már.
2: Az ágyamban max a chipset eszem, meg a gumicukrot.
0: Anyukám, amikor bevisszük nekik tálcán a anyáknapi reggelit, akkor azt kint fogyasztja, mert egyszerűen képtelen rá, hogy bent tegye. És amikor én egyébként bent ülök, és mondjuk a tanulás mellett vacsorázom melegételt, akkor amikor benyúlok az evőeszközös fiókba, nem tök mindegy, hogy melyik kanalat veszem elő, mert nem eszem meg akármelyik kanállal. Én a szép kanált akarom, vagy azt, amit szeretek, ami a kezemre esik. A nagybátyám, amikor kijön hozzánk, tudja, hogy van egyfajta kanalunk, amivel ő nem tud enni, mert ilyen elvékonyodó a vége, és nem tud vele rendesen kanalazni. Én nekem meg az egyik kedvencem. Szóval ilyen eltérések bőven vannak.
2: Egyébként nálunk is sokszor van, hogy amikor megterítem az asztalt, és veszem ki az evőeszközöket, nekem is van egyfajta villa és kanál, amiben én szeretek enni. És amikor mindig választani kell, hogy kinek kell adni, nyilván magamnak teszem a legszebbet, utána a szüleimnek, az öcsémnek meg a maradékot.
5: Nem cserélnék az öcséddel.

0: volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ma az étkezéstől beszélgettünk. Én Leon vagyok, és itt volt velem
1: Toncsi,
2: Bianca,
3: Titi
4: és Ambrus.
5: Ha érdekel a rádiózás, van kedved velünk beszélgetni, és nem bánod, ha a hallgatók is megismerhetik gondolataidat, gyere el hozzánk. Nézd meg kedd délutánonként, hogy készül egy adás, ismerd meg csapatunkat. A több mint 10 éve működő ifjúsági rovatunkba elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
0: Kövessetek minket a Facebookon és Instagramon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és Diós Judit, a hangmérnök Pór István és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönjük, hogy hallgattatok minket.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Liszt Ferenc életművének égköve nemzetközi előadógárda közreműködésével hangzik el a Liszt ünnepen. Az égi birodalom zenéje, írta 90 éve Liszt Krisztus oratóriumáról a mű egyik elemzője. A monumentális alkotás magyar, osztrák, szlovák és svájci énekes szólisták közreműködésével, Kesselyák Gergely vezényletével a Műpában hangzik el. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év cseregarancia.
5: Igen, nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól.
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen, nordart.hu.
6: Hunyavál szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Reklámot hallottak.
8: Kedves hallgatóink, ma délben a Mikóújfalui római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Mikóújfalu Kovászna megyében, Sepsiszentgyörgytől 23 kilométerre északra az Olt mentén fekszik. Gróf Mikó Miklós alapította, aki 1763-ban üveghutát építetett ide, cseh és német családokat telepít vele. Innen ered a falucska 1814-ig használatos üvegcsőr neve. Amikor a grófi birtokon kiirtották az erdőket és megkezdték a majorsági gazdálkodást, megszűntek a huták is. 1811-ben a telepeseket a völgyből a felső nagyút mellé telepítették, a gróf Mikó Imre által adományozott területre. Hamarosan megalakult az önálló plébánia. Ma is álló temploma 1826 és 32 között épült, Szent István király tiszteletére. Államalapító Szent királyunkat ábrázoló főoltárképét 1875-ben festették. Ferenczi Károly adományozta, aki helybeli, majd alsó csernátoni plébános volt. A templom első orgonája 1838-ban készült. A mikóújfalui Szent István király templom háromszintes tornya csaknem 20 méter magas. Benne három harang szólítja imára a híveket. A kis harang kivételével a két nagyobbat az első világháború idején elvitték. Helyükre 1925-ben közadakozásból készültek a ma is hallható harangok.

0: Amerikai Egyesült Államokat az ukrán elnök. Szerinte nem lenne szabad Oroszországgal gazdasági projekteket tervezni.
1: Az utcáról lakásba egyesület alapító társelnöke szerint a lakhatási válság a lakosság harmadát érinti Magyarországon.
0: Felszakadozik a felhőzet, és a délnyugati tájak kivételével szinte mindenhol kisüt a nap. Délután 16-22 fok közötti értékek várhatók.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kis Gábor. A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki a miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. Magyar Péter a vagyonkimentés megakadályozásáról is beszélt a vagyonadóval összefüggésben. Azt mondta, minden kiskaput bezárnak, meg fogják akadályozni, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyonelemeiket.
2: Míg a háztartások pénzügyi üzleti vagyona 170%-kal nőtt, addig a 100 leggazdagabb magyar vagyona 325%-kal nőtt, valószínűleg nem azért, mert többet dolgoztak, több kockázatot vállaltak, kevesebb szabadságuk volt, vagy éppen rosszabb körülmények között éltek, hanem mert eddig ezt premizálta a magyar adórendszer.
0: Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a vagyonadó csak a magánvagyont terheli, és 1 milliárd forint felett kerül bevezetésre. Mértéke 1% lesz, és jövőre 200 milliárdos bevételt várnak ettől az új adónemtől.
1: A kormányfő szerint le kell mondania az állami számvevőszék elnökének.
0: Magyar Péter egy ATV-nek adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza párt már a választás előtt is kezdeményezte az ÁSZ vezetőjének elmozdítását. Emlékeztetett, az ÁSZ-nak fontos feladatai vannak. Vizsgálja például a pártok működését és finanszírozását. A miniszterelnök szerint a hivatal Vindis László elnöklete alatt folyamatosan vegzálta az ellenzéki pártokat és bírságokat szabott ki, míg a Fidesznél soha nem talált szabálytalanságot.
1: November végén megszűnik a gazdasági versenyhivatal egyik elnök helyettesének megbízatása. Bak László távozásának időpontját Baka András államfő állapította meg, írja a Magyar Közlöny.
0: Bak László 10 év után távozik, lemondását sajtóértesülések szerint még szeptember végén jelentette be. A hírrel kapcsolatban a kormányfő közösségi oldalán azt írta, Rigó Csaba elnök sem tehet másképp. A G7 hétfőn számolt be arról, hogy az elnök és a két helyettes maradása az elmúlt hónapokban komoly gátja volt a szervezet hatékony működésének. A portál emlékeztetett arra, hogy a GVH középvezetői szeptemberben levélben kérték az elnök és helyettesei távozását.
1: A honvédelmi miniszter arra szólította fel Orbán Viktor volt miniszterelnököt, hogy álljon ki a magyar emberek elé és mondja el, ő adta-e ki a parancsot az úgynevezett aranykonvoj megállítására.
0: Ruszin Szendi Romulus Facebook bejegyzésében azt írta, most rendőröket gyanúsítanak meg, miközben egy volt főügyész nyilvánosan azt állítja, hogy az akcióra a legmagasabb politikai szintről érkezett utasítás. A központi nyomozó főügyészség tegnap közölte, hogy eddig 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az ügyben. A terrorelhárítási központ főigazgatóján és az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőrt.
1: A bicskei gyermekotthon ügye nem csak egy ember története, jelentette ki Gyurkó Szilvia, gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádióban. Cibere Károly, korábbi szociális államtitkár közben az MT-nek azt mondta, a bicskei eset miatt 2016-ban felajánlotta lemondását, de azt minisztere Balogh Zoltán nem fogadta el. Prieska Dániel összefoglalója.
3: Az egy mítosz, hogy a gyerekek nem kértek segítséget, valójában kértek segítséget.
4: Csütörtökön mutatta be a kormány a bicskei gyermekotthonról készült átvilágítás eredményét. Gyurkó Szilvia, gyermekvédelmi államtitkár azt mondta, a gyerekek újra és újra jelezték, hogy bántalmazzák őket, az igazgató mégis a helyén maradt. A rendszer magát védte, és nem a gyerekeket. Gyurkó Szilvia a felkelőben pedig arról beszélt, 48 emberrel kapcsolatban csak nem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben.
3: Egyértelmű a 2016-os büntető eljárás után, hogy belső vizsgálatokat kellett volna érdemben lefolytatni a 2019-es jogerős ítélet után, és hogy ezek mind nem történtek meg, még a 23-as kegyelmi ügy után sem történt meg, tehát mi voltunk az elsők, akik kikértük ezeket az adatokat, és ilyen módon ezt a vizsgálatot lefolytattuk.

0: Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi és személyes felelősség terheli az előző kormány vezetőit a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések miatt, az ügyről pedig minisztériumi szinten is tudni kellett. A kormány közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre, 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot is indítanak. A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntetőügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Az ellenzéki párt úgy véli, ez az oka annak, hogy csak most hozták nyilvánosságra az augusztus végén elkészült dokumentumot. A Fidesz későbbre ígért választ a Krónika kérdéseire. Szerettük volna megtudni, egyetértenek-e a kormányfővel a politikai felelősségük kapcsán, szerintük is történtek-e mulasztások az elmúlt évtizedekben, és készülnek-e javaslattal a gyermekvédelmi rendszer átalakításával kapcsolatban. A bicskei eset miatt 2016-ban felajánlotta lemondását Cibere Károly, akkori szociális államtitkár, de azt minisztere Balogh Zoltán nem fogadta el. A Magyar Távirati Irodának hangsúlyozta, 2016-ban értesültek az igazgató rémtetteiről, azonnal feljelent és tettek a rendőrségen, és vizsgálat indult az ügyben. Úgy fogalmazott, hogy az államtitkár politikailag felelős minden gyermekért, akit a rendszer nem véd meg. Cibere Károly bocsánatot kért mindenkitől, aki az ő ideje alatt esett áldozatul bármely intézményben egy bántalmazónak.
1: Még idén ősszel megkezdődhet az új alkotmányozási folyamat, közölte a miniszterelnökség. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter egy interjúban azt mondta, április 12-én valódi rendszerváltás történt, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be, Nagy Viktória összeállítása.
2: A pontos feladatmegosztás kialakítása még folyamatban van, de az alkotmányozás az ígéretnek megfelelően idén ősszel elindul, válaszolta a 444 megkeresésére a miniszterelnökség kommunikációs osztálya. Azt írták, több állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplő együttműködésére épül majd. A javaslatot a miniszterelnökség az igazságügyi minisztériummal közösen terjeszti az országgyűlés elé. Úgy fogalmaztak, a kormány célja, hogy az új alkotmány ne egyetlen párté legyen, hanem az egész nemzeté. Ezért a kormány többféle személyes és online részvételi lehetőséget biztosít majd az embereknek és az ellenzéki pártoknak is. Magyar Péter 4 héttel ezelőtt nyilatkozta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, hogy feláll egy bizottság, amely felügyelni fogja az alkotmányozási folyamatot.
3: Remélem, hogy még szeptember végén fel tud állni az a grémium, akár a köztársasági elnökkel, alkotmánybírósággal, tudományos akadémiával, jogi karok dékányaival, szakemberekkel, akik felügyelni fogják ezt a folyamatot, hogy egy olyan alkotmányozás legyen, amiben tényleg bevonunk mindenkit, ahol mindenki elmondhatja a véleményét.
2: Magyar Péter az interjúban hozzátette, hogy maga az alkotmány létrehozása várhatóan legalább 1 évig tart. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kontrollnak adott interjúban azt mondta, valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen.
4: Úgy tudott ez a rendszerváltás tényleg beteljesülni, hogyha mindannyian közösen neki leselkedünk, és együttesen, most fogok nem abba, hogy együtt írunk, nem 10 millió fogjuk fogni a tollat, de hogy egy olyan alaptörvényt hozunk létre, amit a végén egy népszavazással erősít meg Magyarország, és akkor egy népszavazással elfogadott közös alkotmánya lesz ennek az országnak.
2: Ruf Bálint emlékeztetett arra, hogy 36 évvel ezelőtt csak módosították az alkotmányt, 2010-ben pedig a Fidesz a saját maga előnyére fogadta el az alaptörvényt.
1: Az elmúlt másfél évtized kiszorítós hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, fogalmazott Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A Magyar Művészeti Akadémia újra választott elnöke eközben a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy az MMA nem pártpolitikai alapon működik, és az akadémia nem vett részt az NKA 16 milliárd forintos forráselosztásában. Bújtás Szintia és Pec Gábor Olivér összeállítása.
5: Megkezdtük a múzeumok, a színházak működésének felülvizsgálatát, és megkezdtük a nagyobb intézményi rendszerek kézbevételét és átalakítását is.
6: jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, az átvilágítás során egyebek mellett a Magyar Művészeti Akadémiát, valamint az ahhoz hasonló intézményeket és szervezeti rendszereket fogják megvizsgálni. A miniszter úgy fogalmazott, a kivizsgálás célja, hogy megszüntesse azokat a tevékenységeket, amelyek összefüggenek a Fidesz-KDNP önkényuralmi törekvéseivel.
5: Ezeket a lépéseket jogszerűen és a megfelelő gazdasági és jogi körülményeket figyelembe véve tudjuk megtenni. Azon vagyunk, hogy valóban megvalósítsuk az ígéreteinket, és egy szabad, békés Magyarországot építsünk.
6: Az MMA újra megválasztott elnöke szerint nem pártpolitikai vagy ideológiai alapon működik a Magyar Művészeti Akadémia. A Kossuth Rádió reggeli műsorában Turi Attila hangsúlyozta, az akadémia tevékenysége nem eléggé látható, pedig intézményeket működtet és ösztöndíjrendszer tart fenn. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos forrás elosztásáról azt mondta, az MMA nem vett részt az ideiglenes kollégium döntéseiben, és a pénz felhasználásáról utólag kért tájékoztatást. A szervezet vezetője elismerte, egyes kollégiumokban felmerülhetett politikai nyomásgyakorlás, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a művészet szabad, az akadémia pedig kész együttműködni a kulturális tárca által indított vizsgálatban.
7: Természetesen állunk elébe változatlanul, és ezt miniszter úrnak is elmondtam, az MMA nem pártpolitikai intézmény. Voltak olyan emberek, akik ezt számon kérték rajtam annak idején, de akkor is mereven visszautasítottam.
6: Turi Attila, mint fogalmazott, a művészet nem pártügy, hanem ennél sokkal magasabb dolog.
1: Közokirat hamisítás büntette miatt tesz feljelentést a Fidesz frakció vezetője két Tiszás országgyűlési képviselő ellen.
8: Az ellenzéki párt közleménye felidézi, hogy az országgyűlés szeptember 22-i ülésének videófelvételén az látható, hogy a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáskor Summer Orsolya megnyomja a mellette ülő képviselőtársa Csézi Erzsébet szavazógépét. A Fidesz szerint a Tisza képviselőinek tette súlyosan sérti az országgyűlésről szóló törvényrendelkezéseit. Forsthoffer Ágnes házelnök korábban azt mondta, a képviselők arról tájékoztatták, hogy a szavazógép nem működött megfelelően, ezért segített Summer Orsolya. Az érintett képviselők elismerték hibájukat, és sajnálatukat fejezték ki a történtek miatt.
1: Kardosné Gyurkó Katalin ül be a Fidesz országgyűlési frakciójába Orbán Balázs helyére, jelentette be Bóka János frakcióvezető. Orbán Balázs szeptember végén ült át az Európai Parlamentbe.
8: A közgazdász végzettségű Kardosné Gyurkó Katalin 2025 és 26 között a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszer és az örökbefogadás koordinációjáért felelős miniszterelnöki biztosként dolgozott. Volt generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos is a Kulturális és Innovációs Minisztériumban. Hankó Balázs 2024-ben nevezte ki. Előtte, 8 évig, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke volt.
1: Várhegyi Attila lett a Fidesz kommunikációs igazgatója. A Fidesz kormány egykori politikai államtitkára az utóbbi években a közmédia külsős tanácsadójaként dolgozott. Nemrég kiderült, szinte mindenben fő döntéshozó volt. Az MTVA új vezetése feljelentést tett a közmédiát érintő visszaélések miatt. Kovács Anna összeállítása.
9: Várhegyi Attila a 90-es években volt Szolnok polgármestere, pártigazgató és kulturális államtitkár. Kormányzati és parlamenti karrierjének egy büntető ügy vetett véget. 2002-ben hűtlen kezelés miatt jogerősen egy év, két év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélték. Ezután lemondott parlamenti mandátumáról és a háttérbe vonult. A közmédiánál az újraindulás előtt hivatalosan a Duna Média Szolgáltató külsős kommunikációs tanácsadója volt. Nem szerepelt az MTVA szervezeti hierarchiájában, azonban éveken keresztül bizonyos meghatározó területeken nem egyszerűen tanácsokat adott, hanem ténylegesen irányította a közmédia működését.
10: Szerintem a Telexnek a szokásos válasz. Mielőtt válaszolnánk, kérjük mondják meg, hogy kik finanszírozzák őket, s kinek az érdekéből kérdeznek. Van már ilyen levél, azt kell aktualizálva küldeni.
9: Várhegyi Attila ilyen és ehhez hasonló utasításokat adott a sajtó megkeresésekkel kapcsolatban. Ezt tárta fel a közmédiát érintő átvilágítás. Külsős tanácsadóként egy 20 milliós autóval közpénzből 53 ezer kilométert tett meg másfél év alatt úgy, hogy nem kellett menetnaplót vezetnie a sofőrnek. Ezekben az ügyekben a közmédia augusztus végén feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.
1: Milliókat fizet vissza az országgyűlés két egykori képviselőnek, Jakab Péternek és Tordai Bencének, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök.
8: A két politikust 2021-ben büntette meg Kövér László, a parlament akkori elnöke. A jobbikos és párbeszédes képviselők emiatt Strasbourgban pert indítottak. Forsthoffer Ágnes közölte, hogy kifizetik az elvont tiszteletdíjakat, és a tervek szerint módosítják az országgyűlésről szóló törvényt is, amely lehetővé teszi a nagyon magas büntetéseket.
1: A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP.
8: A párt frakcióvezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az árfa csökkentésre, de a kormány erről azóta sem terjesztett elő javaslatot.
11: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Bírálja az Amerikai Egyesült Államokat Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, mert szerinte nem lenne szabad Oroszországgal gazdasági projekteket tervezni, miközben a Kreml célzottan támadja a civil célpontokat. Részletek Paprolantól.
12: Két nap alatt több mint 70 civil áldozata volt Oroszország Ukrajna elleni támadásainak. Csütörtökön két busz lőttek rakétákkal Kramatorszk városában. 35-en haltak meg. Eközben a Reuters hírőnökség arról írt, hogy Donald Trump amerikai elnök veje is tárgyalt orosz vezetőkkel arról, hogy az amerikaiak beszálljanak az orosz gázszállító északi áramlat üzemeltetésébe. Zelenszky elnök azt mondta, nem tehetünk úgy, mintha csak diplomáciai holtponton lennének a tárgyalások a békéről.
13: Állítsák le a gazdaságukat, varjuk össze Oroszország száját, ne tessék tovább őket eladásokkal, vezessenek be szankciókat a fegyvereikkel szemben,
12: mondta az ukrán elnök. Felszólította az USA-t, hogy nyissa meg az Elon Musk által létrehozott Starlink műholdas internetrendszert Ukrajna számára, amely különösen fontos lenne a fronton szolgáló katonáknak.
13: Iránnal szemben ezt megtették, ott minden működött. Izrael teljes mértékben uralta az iráni légteret, tehát ha szükség van rá, hogy működjön, akkor működik is. Semmibe sem kerül Amerikának Ukrajna megsegítése. Én pedig nyíltan megmondtam, segítsenek megvédeni a légterünket és légifölényt szerezni. Akkor Putyin le fog ülni a tárgyalóasztalhoz. Miért? Mert mindent elveszít. 2-3 hónapon belül mindent elveszít.
12: Az ukrán elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdai születésnapjára szánt ajándék volt az orosz hadseregtől, hogy 70 rakétával és drónnal támadtak civil épületekre. A magyar külügyminiszter elítélte az ukrán buszok elleni támadást, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjainak. Orbán Anita felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul hagyjon fel a civilek elleni könyörtelen és szándékos támadásokkal.
1: Segítséget ajánlotta a közelkeleti háború rendezéséhez az iráni kollégájával tárgyaló orosz elnök.
8: Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész minden tőle telhetőt megtenni a helyzet megoldásáért. Masoud Pezeshkian, iráni elnök ugyanakkor a párbeszéd iránti elkötelezettsége mellett arról beszélt, hogy az Egyesült Államok minden egyes tárgyalás alkalmával újra támadást indít ellenük.
1: 3000 helyettesítő tanárt küld a francia oktatási minisztérium, mintegy 500 hátrányos helyzetű gimnáziumba.
8: Franciaország több városában csütörtökön ismét több tízezer középiskolás tiltakozott a közoktatás alulfinanszírozottsága ellen szervezett negyedik tiltakozónapon. A szakszervezetek szerint 130 ezeren, a belügyminisztérium szerint 72 ezeren vonultak utcára. A hatóságok több mint 500 résztvevőt állítottak elő. Az összecsapásokban 48 rendőr megsérült.
1: Navi Pillay dél-afrikai nemzetközi jogász kapja az idei Nobel békedíjat.
8: A norvég bizottság indoklása szerint az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai nemzetközi büntetőbíróság egykori bírája, a nemzetközi jog és a globális jogállamiság egyik legnagyobb védelmezője. Mint fogalmaztak, a jogásznő igazságosság és emberi méltóság iránti elkötelezettsége reményt és inspirációt jelent mindazoknak, akik egy békésebb világ megteremtésén dolgoznak.
14: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Vekerles Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzése a GKI Gazdaságkutató ZRT. Az utcáról lakásba egyesület alapító társelnöke a Krónikának arról beszélt, a lakhatási válság a lakosság harmadát érinti Magyarországon, ezért minél több állami bérlakásra lenne szükség, Brieska Dániel összefoglalója.
10: Hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a bérlakások építése Magyarországon, állapította meg a GKI. Elemzésükben arról írnak, erre Budapesten, az egyetemi városokban, illetve az ipari központokban van esély. A gazdaságkutató szerint hatékonyabb jogi háttérrel az üresen álló lakások egy részét is hasznosítani lehetne. Csak Budapesten 120-130 ezer ilyen ingatlan van. Közben a lakhatási válság egyre súlyosabb társadalmi és gazdasági probléma, az ingatlanárak és a bérleti díjak jelentős emelkedése miatt sokaknak nincs lehetőségük arra, hogy saját otthonuk legyen. Magyarországon nagyjából az emberek harmadát érinti a lakhatási válság, hívta fel a figyelmet az utcáról lakásba egyesület alapító társelnöke. Kovács Vera a Krónikának azt mondta, Budapesten és a nagyobb városokban leginkább a megfizethetőség a probléma, vidéken főleg a szegregált lakóhelyek és az alacsony lakásminőség jelent gondot.
14: Régóta hiánypótló lépés az, hogy legyenek megfizethető bérlakások a rendszerben. Ami fejlesztendő terület még, ez a lakhatás, mint közszolgáltatás, lakhatás, mint szociális szolgáltatás keresztülése. Tehát az, hogy a családsegítőknél a gyermekvédelmi ellátórendszerben, főleg a kiléptetéskor, vagy az intézménykiváltáskor ne csak mint megfizethető lakásállomány, hanem mint szociális szolgáltatás is megjelenjen a lakhatás biztosításnak.
10: Az alapító társelnök szerint nagyon kevés az állami bérlakás, ezek számát bővíteni kellene. Az utcáról lakásba egyesület a lakhatási válság és a hajléktalanság felszámolására több programot is indított, jelenleg 270 ember ellátását biztosítják.
14: Mindegyik programunk olyan, hogy ezt lehetne nagyobb léptékben önkormányzati vagy állami szinten is kamatoztatni ezt a tudást is a négy programunkból. Az első, az a konyhóban lakásba, itt hajléktalan emberek tudnak bérlakásokba költözni, nagyon nyomott áron, és ehhez szociális munkás segítséget kapnak. A munkába állásokat, az egészségügyi státuszok rendezését és számos olyan problémának a megoldását félőző, amik a hajléktalan élethelyzetből következnek, vagy amik azt eleve okozták.
10: Kovács Vera hozzátette, az állami gondozott fiatal külön programot indítottak, lakásügynökséget is működtetnek, emellett Ukrajnából menekült családoknak nyújtanak albérlet támogatást.
1: Az idén indított új charterjáratoknak köszönhetően jelentősen megnőtt a Hévíz-Balaton repülőtér utasforgalma. A sármelléki reptér meghatározó szerepet tölt be a térség gazdasági és turisztikai életében. A jövőben további utasforgalom növekedéssel lehet számolni, Varga Tünde tudósítása.
15: A tavalyi évhez képest kétszer annyi, közel 9000 utas fordult meg idén szeptember végéig a Balatonhoz közeli sármelléki Hévíz-Balaton reptéren. Az elmúlt évek alacsony kihasználtságához képest jelentős ez a bővülés, ami elsősorban az idén indult törökországi charterjáratoknak köszönhető, hangsúlyozta Benkő Attila, a Hévíz-Balaton Airport ügyvezető igazgatója.
16: Az idei évben elindultak hosszú-hosszú évek után a kiutazó charterjáratok, amire nagyon nagy igény volt a térségbe. Erre alapozva az utazási iroda úgy határozott, hogy jövőre megtartva az idei antáliai charterjáratot, jövőre még két célállomásra, tunéziai Dzserbába, illetve az albániai Tiranába is járatot indít, és továbbra is számítunk a drezdai németországi charterjáratokra.
15: Az elmúlt időszakban egyébként jelentősen megújult a sármelléki repülőtér, a több milliárdos fejlesztéseknek köszönhetően új kifutópálya és irányító torony épült, valamint kibővítették az utas terminált is. Bár a repülőtér az elmúlt években is jelentős teherforgalmat bonyolított, ez most az uniós vámjogszabályok miatt nem csak Sármelléken, hanem egész Európában visszaesett. A Hévíz-Balaton repülőtér egyébként egy évben több százezer utas kiszolgálására is alkalmas, tette hozzá Benkő Attila.
16: Függ a menetrendtől, függ a napon belüli eloszlásától, ezért én úgy szeretek fogalmazni, hogy egy órában egyszerre 400 induló utast tudunk kiszolgálni. Kellően homogén menetrendi eloszlás esetén ez a repülőtér ki tud 400-500 ezer utast is szolgálni egy évben.
15: A térség lakói és a turisztikai emberek régóta várják és sürgetik a repülőtér fejlesztését, hiszen az új járatok az egész régió idegenforgalmát érintik, így most a megemelkedett utasforgalom alapján bíznak a további pozitív eredményekben.
1: Élőben közvetíthetik annak az egykori őrnagynak a kivégzését, akit a texasi Fort Hoodi katonai bázison 2009-ben elkövetett tömeggyilkosságért ítéltek halálra.
8: Az amerikai védelmi minisztérium és a hadügyminiszter hangsúlyozta, a nyilvánossággal azt kívánják tudatosítani, hogy az ilyen cselekményeknek súlyos következményei vannak. A 13 embert megölő Nidal Malik Hassan decemberre tervezett kivégző osztagos büntetésének online közvetítése teljesen példátlan lenne a modern joggyakorlatban. Az Egyesült Államokban az utolsó nyilvános kivégzés 1936-ban történt.
1: Egy férfi és egy 5 éves gyermek is ült abban az autóban, amelyre az amerikai bevándorlási hatóság egyik ügynöke nyitott tüzet New Yorkban egy letartóztatási akció során.
8: A Dominikai Köztársaságból származó férfi kórházba került, a gyereknek nem esett baja. A belügyminisztérium szerint a keresett személy kapcsolatban állhat az egyik bűnbandával, amely tavaly brutálisan meggyilkolt egy határőrt. Zoran Mandani, a polgármester, elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a New York-i bevándorlás ellenőrzési műveletek leállítását követelte Donald Trump elnöktől.
17: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: A részleteket Fejér Balázs hozza.
18: A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judo világbajnokságon. A ceglédi sportoló első mérkőzésén a tadzsik Jakongir Madzidovot verte ipponnal, de a 32 között Vazárival alul maradt az olimpiai ezüst és világbajnoki bronzérmes grúz Ilia Szulamanidzével szemben. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza pedig a 7. helyen végzett. A magyar női labdarúgó válogatott ma 20 órakor Felcsúton megkezdi VB pótselejtezős párharcát a világranglistán 10. Hollandia ellen, az idegenbeli visszavágót 4 nappal később rendezik. A továbbjutó decemberben a rájátszás második körében biztosíthatja be a világbajnoki részvételt. A válogatott csapatkapitánya a nyáron az Atletico Madridba szerződött középpályás Csiszár Henrietta így várja a mai mérkőzést.
19: Egy óriási kihívás ez számunkra, de jól felkészültünk. A hollandok nagyon-nagyon jó erőkből állnak, elképesztően jó csapatokban játszanak. Spanyolországban, Németországban mindenfelé játszanak. Nagyon-nagyon jó játékosokról beszélünk. Nekünk megvan a tervünk, és úgy készülünk, hogy amennyire lehet, 100%-ba azt hozzuk.
18: A férfi futsal NB1 8. fordulójában a címvédő Újpest 4-2-re múlta fölül az eddig hibátlan vendég Veszprém csapatát. A brit George Russell a Mercedes versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es szingapúri nagydíj egyetlen szabad edzésén. Őt a monacói Charles Leclerc a Ferrarival és a brit Lando Norris a McLarennel követte. A sprint kvalifikáció 14 óra 30 perckor kezdődik.
17: Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Az új terelésben Szárliget és Bicske között, főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. Műszakhibás kamion veszteg el a 832-es főúton Csót közelében a 14-es kilométernél, ezért ott irányonként csak váltakozva halad a forgalom.
1: Most pedig a fővárosi utak hírei jönnek.
20: A fővárosban, Zuglóban, a Miskolci utcában, a Telepes utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. A 81-es trollibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Tart a csatorna felújítása a 8. kerületben a Dankó utcában, mától a Szerdahelyi utca és a Magdolna utca között útszűkületen kell áthajtani. Farkas Renát, a BKK Info.
17: Időjárás.
1: Részletet Tóth Tamástól.
21: Köszöntöm a hallgatókat, hideg front vonult át rajtunk, hatására most még elég sok helyen felhős az ég, de a délutáni óráktól kezdve átmenetileg nagy területen csökken a felhőzet. Holnap kezdetben az ország északnyugati területein, illetve a Tiszántúl egyes részein még lehet számítani némi napsütésre, az ország nagyobb részein viszont már erősen felhős idő várható, és egyre több helyen előfordulhat, különösen az ország középső sávjában kisebb eső. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között valószínű, holnap pedig többnyire 17 és 22 fokra számíthatunk, délkeleten kissé melegebb is lehet, a Dunántúl egyes részein pedig hűvösebb.
1: A déli krónikát hallották, hamarosan kezdődik a kulcskérdések, a krónika szerkesztője Kis Gábor és a bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak, Tatár Tímát hallották.
11: Műsorajánló.
17: Szóda.
22: Fókuszban az új magyar filmek. Stúdió vendégünk Kovács Gellért filmszerész.
0: Crespo Rodrigo színművész a Földszint című filmről mesél. A Szemrevaló Filmfesztivál a kortárs német nyelvű alkotásokból válogat, és a Magyar Kincsek ünnepe a hétvégén a Concerto Budapest zenekarával.
17: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
22: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
3: Ridikül Stoll Lucával, október 5-től a Dunán.
23: Műsorajánlót hallottak.
17: Kulcskérdések.
23: Mi a tétje?
17: Miért fontos?
23: Mit jelent?
17: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
24: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. A korábbi 14%-ról közel 28%-ra nőtt a női képviselők aránya a magyar parlamentben. A Tisza frakciójában 44 nő ül, és most közös szakmai műhelyt is alapítottak, hogy a nőket érintő kérdések nagyobb figyelmet kapjanak a politikában. Első közös fellépésükön rózsaszínbe öltözve a mellrák szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet. Csak hogy rögtön kritika is érkezett, nőjogi aktivisták szerint a magyar nőknek nem újabb figyelemfelhívó kampányokra, hanem konkrét politikai döntésekre van szükségük. Mekkora változást jelent az új műhely, és valóban nagyobb beleszólásuk lesz-e a nőknek a politikai döntésekbe? Erről beszélgetünk Juhász Borbálával, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség titkárával, az Európai Női Lobby elnökségi tagjával és Kovács Eszter politológussal, a Bécsi Egyetem kutatójával és oktatójával. És mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, annyi információt, hogy a ma reggeli felkelőbe szerettem volna, hogyha a női műhely valamely tiszás képviselőjét is meg tudjuk szólítani. Ők most nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, a felajánlásunk továbbra is áll, és továbbra is várjuk őket a stúdióba. És akkor kezdjünk bele, köszönöm szépen, hogy itt vannak, itt vagytok. Az előző parlamentben, ugye, ahogy a felvezetőbe is mondtam, sokkal kevesebb nő ült, 30 körül ilyen voltak, most ugye 55-en vannak összesen. A házelnök nő, a kormánypárt frakció vezetője nő, több miniszter is nő. Mekkora fordulat ez a magyar politikában az elmúlt 16 évhez képest? Juhász Borbála.
25: Köszönöm szépen. Hát nagy fordulat, de helyesbítenem kell, nem csak az előző parlamentben volt kevesebb nő, mint most, hanem az előtti parlamentben, és az azelőtti parlamentben, és az azelőtti parlamentben, tehát mióta 1990-től demokratikusan választjuk a képviselőket, mindig ilyen nagyon alacsony volt a nők aránya a magyar országgyűlésben, ezt különbözőképpen elemzik az emberek. Én azt hiszem, hogy most azért is lett ilyen nagy a nők aránya, mert nem voltak ott a hagyományos pártok kapuőrként. Nagyon sok oka van annak, hogy miért nem indítanak nőket, vagy miért nem szavaznak nőkre, de a legfontosabb kapuőrök mindig a pártok. Hogy ők támogatják-e a női karrierek felépülését, odaengedik őket a pozícióba és megtartják-e ott. Ugye a Tisza, mint egy nagyon picike párt, de egy nagyon nagy mozgalom, olyan sok nőt tudott indítani, akiknek olyan értelemben nem volt félnivalójuk, hogy nem a rendszeren belül dolgoztak, látványosan sokan jönnek például külföldről, multikból, vagy saját jogon voltak vállalkozók, akár házi orvosok, tehát megengedhették maguknak, nem kellett félniük attól, hogy egy politikai mozgalomba hoz adják a nevüket. Hogy majd vajon 4 év múlva is ez megtörténik-e, az egy kérdés lesz, talán az lesz a puding próbája. Most ezzel csak alátámasztották azt, amit az EBSZ is mond, annak a demokratikus intézetek részlege, hogy a pártok a legfontosabb kapuőrök.
24: Kovács Eszter még a kampányban a Tisza programját megismerve azt mondta, hogy már az előrelépés, hogy nem csak anyaként jelennek meg a programban. Most viszont már eltelt közel fél év a kormányváltás óta. A gyakorlatban látszik-e szemléletváltás a Tisza kormánytól az elmúlt Fidesz kormányokhoz képest?
26: Hát
2: Már pusztán az a tény, hogy nők fontos pozíciókban vannak, tehát hogy az igazságügyminiszter nem anyaként beszél, hanem igazságügyminiszter, ez mindenképp fontos, nyilván nem az anyaságot leszólva, de hogy a nők csak ekként jelentek meg az előző kormány számára, illetve a női képviseletnek még talán az is egy fontos része, hogyha sokan vannak, akkor nem a nemüket képviselik. Tehát, hogyha volt egy-egy politikus nő, akik nem szerettünk, akkor mindig elhangzott, hogy ha kell nekünk több nő a politikába, hát nézd rá X-re, Y-ra, és most meg nem lehet így mutogatni, tehát ugyanúgy, hogy a férfiakra korábban sem mutogattunk, hogy kell nekünk még egy, nem tudom, Molnár Zsolt, vagy Torockai, vagy bárki. Úgyhogy ez a nőkről is levesz egy terhet, hogy nem az egész nemüket kell képviselniük, hogyha egyszerűen sokan vannak ott. A programjukkal kapcsolatban, hát ugye most még állnak fel a minisztériumok, megy a harc az erőforrásokért, úgyhogy ezzel kapcsolatban még nagyon sok mindent nem lehet látni, de mondjuk az, hogy a legelső ügy, amivel a Tisza nőügyekben előrelépett, az a reprodukciós jogok voltak, mégpedig egy férfi miniszter, az egészségügyi miniszter jóvoltából, tehát az, hogy az esemény utáni tabletta vény kötelességének az eltörlése, az abortusz tabletta, a szívhangrendelet eltörlése, ezek nagyon sok nő számára, akik nem akarnak anyák lenni, vagy nincsenek abban a helyzetben, hogy épp anyákká váljanak. Ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon sok szegénységben érintett nőt érint, úgyhogy vannak biztató jelek is.
4: Mit mond el ehhez képest? Ugye most azt mondja, hogy ugye egy férfi miniszter előterjesztésében történt meg ez, hogy a nők, amikor összefognak, műhelybe állnak a Tisza képviselői, akkor, ahogy a felvezetőben is mondtam, mind rózsaszínbe öltözve a merrák elleni fellépést emelik ki elsőként, és hasonló összeállást mutatnak, mint amiket láttunk egyébként eddig, vagy amit megszoktunk. Ez egy normális első lépés, vagy meg kéne ezt haladni?
2: Igen, tehát ez a lehet, hogy ilyen nagyon ártalmatlanul akartak feltűnni, mi ilyen kis rózsaszínek vagyunk, vagy egy olyan témával, amihez tudnak azok is kapcsolódni, akik nem valami harcos kiállást várnának a nőktől, mert rá közkétség kívül csak a nőket érintő probléma, de mondjuk, ha csak egy ilyen társadalmi célú hirdetést jelenítenek meg, hogy kedves nők, menjetek el szűrővizsgálatra, azzal nem vagyunk bejjebb, mert egy politikusnak, törvényhozónak több hatalma van, mint hogy társadalmi érzékenyítést hajtson végre, annál is inkább ugyanis a merrákkal kapcsolatban nem az a legfőbb probléma, hogy a nők nem tudják, hogy kellene szűrővizsgálatot végezni, hanem hogy nem férnek hozzá szűrővizsgálatokhoz. Tehát nincs, a betegutak nincsenek megszervezve, az infrastruktúra akadozik, nincs elég mammográfiás készülék, heteket kell, hónapokat kell várni dolgokra. Ez nem érzékenyítési kérdés, ez infrastruktúrális kérdés, és ebben például pont az egészségügyi minisztériummal lehet nekik majd együttműködni.
4: Juhász Borbála?
25: Igen, hát az október az a merrák elleni küzdelem hónapja, ugye a világ szereti, főleg mióta az algoritmusok fogságában élünk, különböző hónapokat, meg napokat megjeleníteni, és a rózsaszín amúgy is hát a nőkhez kötődő szín, ugye a pink, tehát ez egy nagyon jó kezdet volt. Én azért, mint elemző, nem tudom ezt attól elválasztani, hogy az előző hetekben Hajnal Edinától például a hétköznapi feminizmuson Facebook oldalnak az írójától hát sok kritikát kaptak, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálni kéne, mi természetesen, mint a Női Érdek Szövetség, meg tagszervezetünk, ezt már nagyon régen mondjuk, tüntetéssel vagy anélkül, és mintha én azt éreztem, hogy ez picit erre is egy válasz, hogy foglalkozunk mi azért nőügyekkel, hogy Pető Andrea könyvét idézzem, amit még Orbán Viktor nőügyeiről is írt, és én megnéztem, hogy a Tisza politikus nők Facebook oldalán milyen kommentek jelentek meg, amikor erről posztoltak. Láthatóan úgy gondolták, hogy ez egy ártatlan dolog, ez nem oszt meg senkit, nincs olyan élő ember, férfi se, aki azt mondaná erre, hogy hát micsoda feminizmus, de volt, valaki bekommentálta, ez a kommunizmus szabvány szövege a nők helyzetének javítása, csupa nagybetűvel felkiáltójel. Hát tulajdonképpen igaza volt, de ez nem a kommunizmus szabvány szövege, hogy a nők helyzetét javítani kell, hanem az az ENSZ-nek is a szabvány szövege, mert ez egészen 1975-től, amikor az ENSZ nő konferenciákat hívott össze a világban, a legnagyobb volt 95 Peking, magyar delegáció is ott volt mindegyiken természetesen, azóta az ENSZ-nek is fontos, hogy egyszerűen javuljon a nők helyzete, beleértve a mellrák szűréseket, és az utána a betegutakat, egészen addig, hogy mi történik a nők elleni erőszak áldozataival. És amikor a Tisza politikusok azt mondták, hogy ők a nők élethelyzetét érintő ügyekre akarnak koncentrálni, de nem külön női politikát akarunk, illetve nem érdekképviseletet akarunk, ezt szerintem azért mondták így, mert még nem tudják, hogy miről van szó.
24: Aha, mert de hogy félnek a feminista bélyektől? Mert hogy a feminista bélyeg az az elmúlt másfél évtizedben az tényleg bélyeg lett, és nem mennek a szavak mögé, hanem az, mint a gender, attól is félnek a politikusok, a feminizmus, attól is félnek a politikusok. Ez ezért lehet?
25: Hát ezt tőlük kéne megkérdezni, ezt nem tudom, de azt tudom, hogy az ENSZ miatt is kötelező például, hogy Magyarországon legyen nőpolitikai osztály, ennek ez a neve, és hiába kicsit gúnyolódott Rónai Egon az ATV-ben azon, hogy hát nőpolitika az már volt, arról ne beszéljünk, ez női politika, és akkor itt Eszter majd biztos szívesen beszél arról, hogy tényleg a női esség a politikában, a nők azok lágyabbak-e, megváltozik-e a parlamentnek a hangulata ettől, kevésbé lesz-e macsó,
24: hát
25: vagy
24: látjuk,
25: agresszív.
24: Hát látjuk, mennyire kevésbé.
25: Ezen van mondjuk egy vita akár köztünk is, de hát szóval a nőpolitika az kell, hogy legyen kötelező, hogy ilyen, és ráadásul kétvágányú nőpolitika kell, ami azt jelenti, hogy egyrészt kell egy dedikált olyan intézményi mechanizmus, egy olyan osztály, sok-sok ember, aki ezzel foglalkozik, ugyanakkor pedig minden közpolitikában, a közlekedéstől kezdve a világításon át, az oktatáspolitikáig kell legyen olyan ember, vagy emberek, akik értenek ehhez, és ez az a bizonyos G-word, G-szó, nem tudom a Kossuth Rádióban kiejthetem-e ezt, ez a gender mainstreaming, vagyis minden közpolitikába bevinni a női szemléletet.
24: Az a szerencse, hogy a Kossuth Rádióban most már tényleg mindenki, hogy a szlogenünk van, úgyhogy ki lehet mondani azt a szót, hogy gender. Kovács Eszter, mi a különbség nőpolitika és női politika között, és mire van igazából szüksége a magyar társadalomnak?
2: Én nem tudom, hogy Rónai Egon, amikor Pásztor Anettet kérdezte egész pontosan, mire gondolt, de tényleg nem csak a feminizmus meg a gender tűnik szitokszónak, hanem akkor ezek szerint az érdekképviselet is. Tehát, hogy én amikor megláttam az csak így szalagcímként, hogy lesz női tagozat, vagy női iránya a frakción belül, hát ez volt az első gondolatom, tehát, hogy vagy érdekképviselet lesz, vagy nem lesz. Tehát, hogy vagy akkor ez egy ilyen súlytalan női gittegy lett, annak akkor nem tudom, hogy pontosan mi végre. Tehát valamint ezek a nők úgy éreztek, hogy van valami hiány, amire kell valami választ adni, amire jobb, ha közösségileg adnak választ, mint ha egyénenként adnak választ. Majd nyilván itt a következő napokban, hetekben pontosan kiderül, hogy mi az a hiány, lehet, hogy nem a nem tudom, mellrák, szűrés, érzékenyítés a fő dolog, amire gondoltak, de ez majd kiderül. De az, hogy már az elején kimondták, hogy az isztambuli egyezmény, ami ugye nagyon-nagyon konfliktusos téma lett az elmúlt években, egyebek mellett, mert a Fidesz gendereszte össze feminizmusozta olyan értelemben, hogy ez valami rátör a hazára ez a dolog, miközben a nők elleni erőszak megelőzéséről, felszámolásáról szól. Ha egy ilyen ügybe beleállnak, vagy azt gondolják, hogy így kell beleállni, akkor lehet, hogy azt gondolják, hogy enélkül nem tudják keresztül vinni. Tehát, hogy akkor lehet, hogy ők készek arra, hogy valamilyen konfliktust vállaljanak, vagy a nyilvánossággal szemben, egyszerűen jobban, többször a nyilvánosságban betöltött pozíciójuknál fogva elmagyarázni, hogy miről szól az isztambuli egyezmény, vagy éppen a férfi társaikkal, frakciótársaikkal szemben, akik lehet, hogy vagy azt mondják, hogy a nők elleni erőszak nem sürgető kérdés, vagy akik azt mondják, hogy hát, fú, ez valami bonyolult feminista izé, ez nem kell, és hogy ők meg üthetik az asztalt, hogy de kell. Igazából más országokban, amikor ilyen tagozatok, vagy ilyen műhelyek alakulnak pártokon belül, vagy frakciókon belül, azt pontosan ezért szokták a nők, nem feltétlenül azért, hogy nem tudom, békésebb, bársonyosabb legyen a parlament hangneme, néha azért én is érzem, hogy erre lehet, hogy szükség volna, hanem hogy vannak ügyek, amiket együtt jobban tudunk képviselni, és vannak ügyek, amihez egész egyszerűen érintettségi alapon jobban tudjuk, hogy erre szükség van. Tehát, hogy ez nyilván a nők elleni erőszakot már a magyar parlamentben is milliószor lesöpörték az asztalról, hogy ez nem fontos, de számos olyan téma van, idős gondozás, vagy éppen, hogy a szexuális zaklatás a BKV-ban, hogy más ne mondjak, amikre lehet, hogy egy nő azt mondja, hogy hékes, ezzel kell politikai foglalkozni.
24: Juhász Borbála jelezte, hogy még hozzászólna.
25: Igen, elgondolkodtam azon, amikor készültem erre az interjúra, hogy miért női műhelynek hívják ezt, ami hát kicsit olyan, mint egy funó, vagy egy kukoricamorzsoló, sok nő együtt. Egyébként ennek nagyon nagy hatalma van, tehát a női közösségekben, tehát 10 perc után elkezdenek a nők beszélni a legfontosabb dolgokról egyébként. Biztos, hogy föl fog jönni a nők elleni erőszak, a fizetési különbség, a gyermekellátó intézmények, az egészségügy, stb. De hát azért nem lehet szerintem nőtagozata neve, nem azért, mert ezzel a kommunizmust idéznék meg, hanem mert a Tisza párt annyira kicsi, ugye pártoknak van tagozata, tehát itt erről nincs szó, mert nem is mindegyik Tisza frakció tag szerintem tagja a pártnak, de akkor műhelybe rendeződhetnek, ez talán ilyen szebb vagy kedvesebb szónak tűnik. A női érdek az nagyon sokat dolgozott egyébként korábban úgynevezett óellenzéki politikus nőkkel. Ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, mert itt egy nagyon sok tény van, adat, háttér, az ő legtöbbjük már nem dolgozik egyébként politikus nőként, de megmaradt mondjuk ez az irány. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy itt is ez a tanulási folyamat elindul. Uh-huh. És nőtagozata még a nagy európai pártcsaládoknak is van, hogy mondjuk direkt ne a szociáldemokratákat mondjam, az európai kereszténydemokratáknak, az EPP-nek is van, hosszú ideig egy magyar nő vezette, igaz, román szenátorként, Bíró Rozália, tehát, hogy mindig a nők egyszerűen szeretnek, ennek van egy politikai hagyománya, képviselni, ahogy Eszter mondta, közösen ügyeket.
24: Itt most néhány ügy, már konkrét ügy is megfogalmazódott. Kovács Eszter, az idősgondozást nevezted még korábban nagyon fontos női ügynek. Egyrészt miért, másrészt milyen olyan igazából evidens ügyek vannak, aminek elő kellene az első 4-5 között bukkannia, hogyha már van egy műhely, ami elkezd foglalkozni ilyen témákkal.
2: Hát az biztos, hogy a nők elleni erőszak az egyik első, hanem az első, illetve az idős gondozásról egyébként a programjukban is írtak, hogy 20 ezer idős otthoni férőhelyet létre akarnak hozni, várjuk, mert ugye ezek több éves, hanem 5-10 éves beruházásoknak a feladata, a szociális, oktatási, egészségügyi dolgozók bérének az emelése. Ugye ez például egy tipikusan olyan dolog, ami nem nőügy, olyan értem, hogy nem csak nőket érint, nem kell feltétlenül nő-férfi hatalmi egyenlőtlenségeket belelátni, de a történelem meg úgy adódott, hogy nőket viszont jobban érintene, ha ebben előrelépés lenne. Tehát, hogyha több ápolónő van, több tanárnő van, több szociális dolgozó nő van, mint ugyanezekből férfi, akkor ha ott emelik a béreket, akkor a nőknek lesz jobb a helyzete. Tehát, hogy sokszor ezen is múlik, hogy nőket valami jobban érint, és ez mondjuk nyilván a Tiszának az egyik fő ígérete. Most ezt megint tologatják a béremeléseket, de az biztos, hogy ezeknek a szakmáknak van a munkaerőhiányt, egyszerűen nem tudják megállítani, mennek el az emberek, annyira rettenetes állapotok uralkodnak a gyerekvédelemben és hajléktalan ellátásban mindenhol, tehát hogy ez egy ilyen tűzoltás, nem csak a nőknek lenne jó, hanem az egész szektoroknak. Úgyhogy az mindenképp az egyik legsürgetőbb, és hát nyilván a nők reprodukciós jogai, amivel már a Hegedűs Zsolt elkezdett foglalkozni, majd meglátjuk, hogy a következő hónapokban így a párbeszédből, meg ezekből az egyeztetésekből pontosan mi jön ki, de az, hogy az Európai Unió bértranszparencia irányelvének az átültetése például, ami várat még magára, úgyhogy itt van sok teendő, és reméljük, hogy a női műhely ebben előre fog lépni. Egyébként szerintem még az nagyon érdekes a női műhellyel kapcsolatban, hogy ugye a Tisza nem csak a választói, hanem a frakció is egy ilyen nagyon-nagyon színes csapat világnézetileg. Tehát, hogy ha alakulhat női műhely, akkor lehet, hogy fognak egyéb műhelyek is alakulni, amit nem feltétlenül, nem tudom, megosztásnak, az egység tönkretételének kell értelmezni, hanem hogy az emberek szerveződhetnek, nem tudom, regionálisan, más demográfiai csoport szerint, vagy ideológiailag, és ezért lesz szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy például ez a női műhely esemény utáni tabletta, meg szívhangrendelet, meg ilyenek témájában ki mer-e állni, vagy ki fog-e állni, vagy van-e közös álláspontjuk, vagy azt mondják, hogy hát azért olyan témákat tárgyaljunk, amiben a nagyon konzervatív, meg a nagyon liberális is egyet tud érteni.
24: Juhász Borbála?
25: Igen, pont a tegnap újraindult Népszabadságban olvastam Sándor Máriával egy nagyon szép interjút. Ugye ő volt a fekete ruhás ápolónő, aki egy komoly mozgalmat indított több mint 10 évvel ezelőtt, most már nem az egészségügyben dolgozik, és ő is elmondta, hogy hát egyszerűen nem is apatikusak a megmaradt ápolónők, hanem halálosan fáradtak. Hát nem tudom, hogy van-e a hallgatóság között, és remélem van, és akkor nagyon sok szeretettel üdvözlöm őket, akik mondjuk 12 órában ott állnak, iszonyatosan sok túlórával a hátuk mögött, és ápolják a betegeinket, a haldoklóinkat, és a kórházban hagyott csecsemőket, és akik gyakorlatilag a hátukon hordozzák ezt az országot egyébként, és ezt mindenki észreveszi akkor, amikor ő vagy hozzátartozója esetleg beteg lesz. És hát ebből is látszik, hogy ezek tényleg bonyolult kérdések, de azért a nagyon sok pénzbe kerülő dolgokon kívül vannak egyszerűbbek is, mondjuk a rendőrség képzése, az akár belső erőből is megoldható, hogy a családon belüli erőszak ügyeket másként kezeljék, ugye ez is egy botrány volt a múlt héten a rendőrség kommunikációja, vagyis én azért azt mondanám, hogy mindig lehet tenni, akkor is, hogyha éppen üres a kassa, mindig a meglevő rendszereken belül is van arra mód, hogy tegyünk azért, hogy jobb legyen a nőknek, de semmiképpen se legyen rosszabb.
24: Van itt ugye egy politikai kör is körül, az egész téma körül, nevezetesen, hogy még ugye a kampányban is sokszor beszéltünk arról, hogy a Tisza pártnak, illetve hát leginkább Magyar Péternek a női szavazók megszólításával van problémája és gondja, és aztán ő sokat tett azért egyébként, tehát hogy voltak nőpolitikai konferencián megjelent, ugye sok szakpolitikai ígéretet tett, tehát a kampányban érzékelte azt, hogy van egy olyan réteg, akihez külön kell szólnia. Mit gondoltok, hogy most az, hogy ez a műhely megalakult, és ez lehet, hogy elsősorban politikai kérdés, ehhez kellett Magyar Péter jóváhagyása, és ez azért van, hogy a Tisza továbbra is azt a lehet, hogy még hiátust betöltse, vagy megtalálja azokat a szavazókat, vagy pedig el tudjuk képzelni, hogy ez egy teljesen autonóm Magyar Péter jóváhagyása nélkül megszülető műhely.
2: Ez lesz a következő hetek nagy kérdése, mert én most mind a kettő mellett tudnék érvelni, tehát hogy annyira a Magyar Péter központú a Tisza politikája úgy tűnik, hogy levegőt sem lehet venni az ő jóváhagyása nélkül, néha ez az embernek a benyomása, amikor követi a közösségi médiában, vagy hogy mik a prioritások, mi mehet át, mi nem. De mivel, hogy itt most itt, tehát hogy a 44 nő együtt lépett fel, tehát lehet, hogy kellett a jóváhagyás, lehet, hogy ők azzal érvelték meg, hogy jó lesz a női szavazók megszorításához, de nekem onnantól, hogy az benne van, hogy isztambuli egyezmény, az egyik első megszólalásban, ami konfliktusos lehet társadalmilag és politikailag is, meg hát azért most lehet, hogy sorok között én túl sokat látok bele, de hogyha azt mondják, hogy női hangok, meg női szempontok, és ezt elmondta Pásztor Anett, akkor én nem azt hallom ki elsőre, hogy legyen több béke és cukiság, hanem hogy legyenek, tehát olyan témák kerüljenek elő, amiket a nők tudnak, jobban megtapasztalnak, vagy amikről azt gondolják, hogy arról kevésbé van szó a politikában, úgyhogy én ilyen szempontból drukkolok nekik, hogy inkább ez legyen, meg hát láttuk már például Forsthofer Ágnesnek a kommunikációját is, aki a miniszterelnököt rendre tudja utasítani házelnökként, vagy bekommentál, hogy valami nem férfi munka, hanem férfi és női munka. Nyilván itt most ilyen nagyon kevés információból dolgozunk, de benne van a lehetőség, hogy itt a női ügyek képviselete is benne van, illetve hogy ők maguk ezzel nem gettósítják magukat, mert ha nagyon egy-két-három nő kitalálja, hogy én a nőügyekbe beleállok, akkor nagyon könnyen megkapja a saját közösségén belül, hogy te vagy az az ilyen egy ügyel foglalkozó feminista valaki, de egy frakció egyharmadát nem lehet annyira a háttérbe szorítani.
24: Ha a parlamenti hang nem már szóba került meg, hogy Forsthofer Ágnes hogy inti rendre akár Magyar Pétert, ugye több ellenzéki képviselő nő kifogásolta akár Juhász Hajnalka, akár Hegedűs Barbara, Magyar Péter stílusát. Magyar Péter stílusa a parlamentben az nőket bántó stílus, vagy bárkit bullyingoló stílus. Tehát éreznie mondjuk, amikor azt mondja, hogy milyen anya vagy te, hogy ez kifejezetten nőiségében akarja bántani, vagy az ő karaktere olyan, aki mondaná azt is, hogy milyen apa vagy te.
25: Hát szerintem nem mondaná azt, hogy milyen apa vagy te, de ez a kombatív stílus azért ez inkább férfiakra jellemző, és azok a szervezetfejlesztők, akik mondjuk ilyen vállalati rendszerekkel foglalkoznak, azok nem feltétlenül úgy osztják le, hogy vannak a nők, akik így viselkednek, és a férfiak, akik így, hanem vannak rendszerek, amelyek nőiesen viselkednek, és ezzel nem azt értik, hogy nyávogunk, hanem azt értik, hogy mondjuk demokratikusabban jutnak konszenzusra, és vannak férfias munkahelyek, ahol pedig nem azt jelenti, hogy mély hangon beszélünk feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy hierarchikusan fentről lefele egyszerűen eldöntenek dolgokat. Ez kultúrája országa.
24: De azt akár nő is vezethetni.
25: Ezt nő is vezetheti, igen. Tehát ez a kombatív, vagy kicsit felfokozott stílus szerintem sokaknak nem örülnek, nem örülünk, ha ezt halljuk, vagy látjuk, legyünk nők, vagy férfiak.
2: Tehát ő mondjuk a férfiakat is megalázza a parlamentben, vagy hát ez a stílusa, csak legfeljebb nem apaként, hanem volt fideszesként, de hogy megtalálja azokat a szavakat, hogy az ilyen bullying hangulatú legyen, de az, hogy mondjuk ez fideszes parlamenti képviselőnőkre rosszul hat, én azt el tudom képzelni, nincs erre semmilyen adatom, hogy ez nőkben ezt nézni, és rendszeresen nézni, nem csak egyszer performatívan, hanem mondjuk rendszeresen, mint aki megmondja, hogy mi a hangnem. Ez lehet, hogy rosszabb érzés lehet, egész egyszerűen nőknek több olyan tapasztalata van, amikor férfiak kiabálják a fejüket hatalmi, ilyen leuraló pozícióból, és ennek van egy ilyen hangneme, tehát, hogy amikor Pásztor Anett azt mondta, hogy a parlamenti stílus szeretnék megváltoztatni, akkor azért én nem tudtam nem arra gondolni, hogy lehet, hogy a Forsthofer Ágnes mellé bejön még 44 másik, aki próbál mondjuk ezen a területen tenni valamit.
24: Egyetlen egy percünk volt, úgyhogy nagyon röviden, minek kell látszódnia mondjuk az elkövetkező pár hónapban ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez nem egy újabb ilyen kedves női gesztus volt, hanem valódi érdekképviselet.
25: Vegyék elő a saját programjukat, a Tisza párt választási programját és annak a nőpolitikai fejezetét.
2: Isztambuli Egyezmény és Hegedűs Zsolt kezdeményezései egészségügyben nem csak szemléletformálás, hanem a női nők egészségügyi problémáival való infrastruktúrális fejlesztéseknek a napirendre vétele.
24: Kovács Eszter és Juhász Borbála, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma. Köszönöm önöknek is a figyelmet, munkatársaim nevében is, Hörcsöki Nóra, Lajer Rita, szerkesztő Bogár Zsolt nevében, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
7: A karmester legenda Szél György vezetésével vált az egyik legjobb amerikai szimfonikus együttessé, a The Cleveland Orchestra, amely most Franz Welser Möst vezetésével ad koncertet a Liszt ünnepen. A zenekar számos 20. századi művet rendelt és mutatott be. A budapesti hangversenyen a cseh zeneszerző Bohuslav Martinu második szimfóniáját is megszólaltatják. A darab ugyanabban az évben, 1943-ban keletkezett, mint Bartók Béla koncertója. További információ és jegyvásárlás lisztünnep.hu.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Újra mindenki.

13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Akár 150 ezeren is választhatják az új katát. Bűnmegelőző ellenőrzéseket tartottak több mint 10 000 lengyelországi iskolában. Változékonyra fordul az idő. És most a részletek. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre. Erről beszélt a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a kormánynak ebből nem lesz se plusz bevétele, se plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat. A kormány ezt akarja korrigálni, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére, hangsúlyozta Magyar Péter. Egyesével megkeresik azokat a betegeket, akik

0: kivitelezési szerződését a kormány, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, az Európai Számvevőszék feltárta, hogy a kivitelezési közbeszerzés során összejátszottak az abban résztvevő szereplők. A szabálytalanság miatt 367 milliárd forintnyi uniós forrást bukhat Magyarország. Saját jogkörükben kormányzati utasítás nélkül jártak el a hatóságok az úgynevezett aranykonvoj ügyben, írta a közleményében Orbán Viktor. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke úgy fogalmazott, hogy sikeresen megállították és felszámolták az ukrán maffia pénzügyi akcióit Magyarországon, és ha szükséges lett volna, maga is kiadta volna a megfelelő utasításokat. Tegnap Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szólította fel Orbán Viktort arra, hogy tisztázza, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. Az ügyben a terrorelhárítási központ egykori vezetője, valamint az alkotmányvédelmi hivatal volt jogi főosztály vezetője mellett három járőrt is gyanúsítanak, akik elismerték, hogy meghamisították a jelentést. Bűnmegelőző rendőrségi ellenőrzéseket tartottak több mint 10 000 lengyelországi iskolában. Internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút őrizetbe vettek. A fiatalok a héten Viskovban történt halálos késes támadásokkal kapcsolatban terjesztettek álhíreket. A lengyelországos rendőrfőkapitányság közölte, a diákok a történteket ostoba viccekhez és internetes követőik számának növeléséhez próbálták kihasználni. Itthon változékonyra, esősebbre fordul az idő, délután még több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű, holnap napos felhős időnk lesz, de nyugaton estétől már országszerte is számíthatunk záporokra. A szél több felé megerősödik, éjjel fagypont és 12 fok közé hűl le a levegő, északon lesz hidegebb, napközben pedig 17 és 22 fok közötti értékekre számíthatunk. Friss hírekkel 14 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Dr. Kossuth.
2: Élete során minden 8. magyar nő találkozik a merrákkal. Bár az időben felismert daganatnál a túlélés csak nem bizonyos, a hölgyek több mint fele mégsem jár rendszeres szűrővizsgálatra. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Kérdezünk szűrésről, kezelésről és a gyógyulásról is. 0630 9666. Kérdezzenek önök is.
1: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
3: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Felfedező a tudományról.
9: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
10: Így hirdette ki hétfőn délben a Stockholmi Karolinska Intézet Nobel-díj bizottsága, hogy idén az orvosi Nobel-díjat egy olyan különleges kutatási módszerért adják, amely egy algától kölcsönvett anyag segítségével idegsejteket képes megszólaltatni és

0: hallgattatni. Gimes Júlia vagyok, és természetesen a mai felfedezőben a fizikai és a kémiai Nobel-díjakról is beszélünk. Visszatérve az orvosihoz, az optogenetikának hívott technológiáért a díjat az 55 éves amerikai Karl Deisserot, a 72 éves német Peter Hegemann és a 73 éves ugyancsak német Georg Nagel kapta. Acsádi László akadémikus, neurobiológus, a Kísérleti Orvos Tudományi Kutatóintézet tudományos igazgatója beszél.
1: Egy olyan módszert fejlesztettek ki ezek a kutatók, aminek a segítségével az idegsejtek működését közvetlen módon fény segítségével befolyásolni tudjuk, serkenteni és gátolni tudjuk. És ezáltal lehetővé válik, hogy az egyes idegsejt csoportok szerepéről sokkal közvetlenebbül szerezzünk ismereteket, mint eddig bármikor.
0: Milyen kérdésekre lehet így válaszolni?
1: A idegrendszer alapvető működési kérdései, hogy egy-egy idegsejt csoport milyen funkcióért felelős. Mi felelős azért, hogy elindulunk, megállunk, tervezünk, érzünk valamit, mérgesek vagyunk, vagy éppen táplálkozni akarunk. Viszonylag jól ismert, hogy mely idegrendszeri területek, mely funkciókért felelősek, azonban az idegrendszer rendkívül bonyolult, nagyon-nagyon sokféle idegsejt alkotja, és ezeknek a sokféle idegsejtnek az egymásra hatása az, ami végül is egy adott funkcióért felelős. Tehát, hogyha én pontosan ki akarom deríteni, hogy mi a hardware, és ez hogyan működik, akkor nagyon célszerű, hogyha egyenként a funkcióba résztvevő sejtcsoportokkal interakcióba tudok lépni, tehát serkenteni vagy gátolni őket. Az idegrendszer megértése egyszerűen az, hogy egy adott idegrendszeri területen én tudom, hogy melyik idegsejt mikor mit csinál. De az éremnek van egy másik oldala is, hiszen nagyon jó lenne megtudni, hogy a legkülönbözőbb idegrendszeri és neuropszichiátriai betegségekben vannak olyan kitüntetett sejtípusok, amelyek felelősek egy adott tünet kialakításáért, vagy magáért a betegségért. Ugye a legközismertebb Parkinson korba egy dopamin nevű hírátvívő anyagot termelő sejteknek a pusztulása felelős a betegség kialakulásáért. Ha én nem tudnám azt, hogy vannak ilyen típusú sejtek, akkor meg se tudnám közelíteni ezt az egész betegség problémát, de egész eddig nem volt arra lehetőség, hogy én megismerjem, hogy ez a dopaminerg sejt hogyan működik. És az optogenetikával, amire most a Nobel-díjat adták, ezek mind-mind lehetővé váltak.
0: Ennek a nagyon bonyolult technikának a kitalálásában és kidolgozásában hármójuk közül melyikük hogyan vett részt?
1: Kettő elsősorban molekuláris biológus.
0: A Nagel és a Hegemann.
1: És valójában az tartozik a történethez, hogy a 60-as évek óta ismerték, hogy egy egészen icike-picike egysejtű, ostoros zöld moszat különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha az ember megvilágítja, akkor a megvilágítás irányába elmozdul. És nem sokkal később kiderült, hogy van neki egy fényérzékeny molekulája a szemfoltjába, és hogyha ezt megvilágítják, a fény hatására alakot változtat ez a molekula, egy pórus keletkezik a membránon, amiben kibe ionok áramlanak, és ennek következtében a sejt depolarizálódik, és innentől fogva a kis egysejtű zöldmoszatnak elkezd mozogni a két kis ostorra, ami a fény felé hajtja őt. Ez volt az eddigi felfedezés, és ehhez kellett egy zsenialitás, hogy a természet ötletét a kutatók ellopják, és rájöjjenek arra, hogyha a fényérzékeny molekulá genetikai anyagát kivonják, és ezt bármilyen más sejt kifejeztetik, tehát megjelenik ez a fényérzékeny molekulá, akkor praktikusan bármilyen sejttel el lehet ezt játszani, hogy megvilágítom, és akkor fényérzékenyé válik az a sejt, és onnantól fogva a fény hatására aktivitást tudok létrehozni belőle. És a harmadik kutató pedig abba volt úttörő és zseniális, hogy rájött, hogy hát ezt a módszer bizony legjobban a leginkább ingerelhető sejtípus az idegsejt esetében lehet alkalmazni, és ezzel, hogy egy különleges molekulát építek be, lehetővé válik, hogy fény segítségével megváltoztatom az idegsejt ingerlékenységét. Természetesen az egész módszer rögtön magába foglalja, hogy egyrészt ki kell fejeztessem ezt a molekulát az idegsejtben, másrészt egy olyan lámpát vagy fényforrást kell a közelébe helyezzek, aminek a segítségével akkor, amikor én akarom, olyan röviden, olyan hosszan, olyan mintázatban befolyásolni tudom az idegsejt működését. És ennek a kidolgozásában volt úttörő Carl Teisseroth, és a módszere azóta robbanásszerűen fejlődött, és a világ minden pontján százával, ezrével használják a laborok.
0: Teisseroth története azért is érdekes, mert ő egy gyakorló pszichiáter, foglalkozik mentális betegekkel, szóval nem véletlen, hogy őt az idegrendszer gyógyítóként annyira érdekelte.
1: Igen, és valóban számos olyan úttörő felfedezés született ezzel a módszerrel, amelyik teljesen új megvilágításba helyezi az idegrendszeri betegségek detektálását, gyógyítását.
0: Milyen betegségek gyógyításában hozhat ez előrehaladást, vagy biztosíthat új lehetőségeket?
1: Valójában szinte minden idegrendszert érintő, eddig megközelíthetetlennek tűnő betegségek. Ide kell soroljam az epilepsziát például, amelyik bizonyos sejtek túl serkentődésén múlik. Ebbe ugye közvetlen befolyással lehet lenni a módszerre. Itt azonban fontos még kiemelnünk, hogy az eddigi kísérletek rákcsáló modelleken elsősorban egereken történik. Rengeteg pálya és sejtípus, ami megvan az emberben, megvan az egérben is. És mi több, az egérben rendkívül sok emberi betegséget lehet modellezni, tehát lehet epilepsziás egeret előállítani, túlkövéreget, szorongót, depresszióst, még egyesek szerint skizofrén vagy autista jellegeket mutató egérmodellek is léteznek. És ezekben az optogenetika módszerével megállapíthatjuk azt, hogy mely sejtípusok lehetnek felelősek, és mely sejtípusoknak milyen irányba kell megváltoztatni az aktivitását ahhoz, hogy az a betegség tünetei kedvező irányba módosuljanak. És ha megtalálok egy idegsejt csoportot, akkor már megnyílik a lehetőség, hogy egy olyan gyógyszert fejleszek, amelyik szelektíven arra az idegsejt csoportra, és a többire nem. Tehát ez a módszer teljesen új pályára állította az idegtudomány fejlődését. Az egyik leghíresebb idegrendszer kutató, Mike Heisernek hívják, egy angliai kutató. Jóba is volt a Teisserothtal, és nagyon hamar ő is elkezdte alkalmazásba tenni. Nyilatkozta ezt, hogy hát már mindenki várta évek óta, hogy az optogenetika megkapja a Nobel-díjat, de hogy miért kellett ezzel eddig várni, azt nem érti.
2: Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzen.
0: Ez már kedden délben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Fizikai Nobel-díj bizottságának bejelentése. Az idei fizikai Nobel-díjat a 82 éves belga-amerikai Francis Hulzen kapta. Ő kitalálta, hogy az Antarktisz jege felhasználható a mindenen áthaladó részecskék, a neutrinók csapdába ejtésére. A jégbe épített Ice Cube neutrino obszervatórium létrehozásához évtizedekre volt szükség. Érdekesség, hogy 1992 óta most fordult elő először, hogy a fizikai Nobel-díjat egyetlen tudósnak ítélték. Először Trócsányi Zoltán akadémikus, részecskefizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem elméleti fizikai tanszékének professzora beszél.
3: A neutrinók állandóan bombáznak bennünket a testünkön, 100 millió, 1 milliárd halad át másodpercenként, és ebből mi semmit nem érzünk. Hogyha ugyanez mondjuk elektron lenne, vagy proton, vagy neutron, akkor azonnal szétesne az egész testünk. Tehát ez jellemzi azt, hogy mennyire gyenge az erő a neutrino és az anyag között, nincs töltésük, és tömegük is alig van, és ezért kellenek nagyméretű detektorok, és a friss Nobel-díjas 1988-ban állt elő azzal az egyszerű, de nagyszerű, de mindenki által lehetetlennek gondolt ötlettel, hogy az Antarktisz jegébe telepítsék ezeket a fényérzékelő berendezéseket, mert a neutrinót nem érzékeljük. Amikor amikor belép a jégbe, ha szerencsénk van, akkor meglöki valamelyik atommagot, és akkor ott lesz egy részecske fizikai folyamat, amelynek során keletkezhetnek kis tömegű töltött részecskék, és ezek egy fényfelvillanást fognak az anyagban, jégben kelteni, és ez a fényfelvillanás, hogyha elegendően messzire tud menni, akkor fényérzékelővel érzékelhető lesz.
0: Hány évig tartott, amíg végül megépítették, lezajlott minden?
3: Ugye 88-ban jött az ötlet, ez elég erősen köthető Francis Hazenhez egyedül, és az, hogy ő ezt végigvitte, felépített egy közel 5000 fős laboratóriumot a déli sarkon, amely nagyon nehezen megközelíthető, meg nehéz ott az élet is, meg nem is lehet mindig ott lenni, mert fél éven keresztül sötét van. Ez az ő érdeme. Jó 15 évbe telt, amíg kigondolták, hogy milyen módszerrel lehet például lyukat fúrni a jégbe. Az se volt világos, hogy forró vízzel megfelelő lyukakat tudnak majd fúrni. Ez egy laboratóriumban kísérletezték ki, a Wisconsin-i Egyetem laboratóriumában, és 15 év telt el durván, amikor elkezdték építeni, és egy újabb évtized betelt, tehát úgy 2011-12-re lett kész. Ez az egy köbkilométeres jégkocka, amelyben el vannak helyezve egyenlő távolságra a fényérzékelő csövek.
0: Mi értelme van annak, hogy ennyi macerával megépítették az Antarktisz mélyén ezt a neutrino érzékelőt?
3: A neutrinók esetében azért gondoljuk, hogy ez hasznos lesz, mert egy új megfigyelési lehetőséget nyújt olyan objektumok megfigyelésére, amelyek egyébként valamilyen értelemben takarva vannak tőlünk. Például a tejútrendszer és az ahhoz hasonló csillagrendszerek közepén van egy nagy tömegű fekete lyuk, amiről lényegében semmit nem tudunk, azon kívül, hogy ott van. Azt tudjuk, hogy bevonza az anyagot, a fekete lyuk, azt már kevésbé, hogy két irányba részecske záporok mennek ki belőle, és ezek a részecske záporok lényegében fénysebességre felgyorsulnak, és akkor ez egy ilyen plazma állapot, mint amilyen a napban is van, de a neutrino az a plazmából is ki tud jönni, és lényegében irányváltoztatás nélkül érkezik el hozzánk.
0: Tehát a neutrinók mérésével következtetni lehet, hogy mi történik a fekete lyukban?
3: Reméljük, ez a remény, igen.
0: Tehát akkor tulajdonképpen a fénnyel történő megfigyelés, amit mondjuk az űrtávcsövek képviselnek, az elektromágneses hullám különböző tartományaival, vagy most már a gravitációs hullámok mérése, ez egy harmadik féle mérési stratégia?
3: Az pontosan így van, hogy egy újabb úgynevezik csatornát kapunk, ezt összefoglalni néven több csatornás csillagászatnak nevezik, amikor egy olyan új eszközt próbálunk építeni, amellyel más jellegű adatokat lehet szerezni olyan helyről, ahonnan például a fény nem fog kijönni. A gravitációs hullámok kijönnek, csak azok meg nem annyira közvetlenek olyan értelemben, hogy egy neutrino az tényleg nyílegyenesen halad végig a világegyetemen, meg lehet mondani a beérkezés irányából, hogy honnan indult el. Ez a gravitációs hullámok esetén sokkal nehezebb, összetettebb feladat. Mindenképpen várható, hogy jobban megismerjük a csillagrendszereknek ezt az úgynevezett aktív galaxis magját, illetve a másik, talán sokkal izgalmasabb kérdés, hogy amikor volt az ősrobbanás, amit úgy kell elképzelni, hogy a világot plazma töltötte ki, elektromágneses plazma, amiből a fény ugye nem jön ki, de a neutrinók azok ki tudnak belőle jönni, tehát hogyha sikerül az úgynevezett ősi neutrinó sugárzást észlelni, erősségét, energiáját tanulmányozni, akkor az ős robbanásnak korai fázisáról remélünk ismereteket gyűjteni.
0: Kun Emma, a Konkoli Miklós Csillagászati Intézet asztrofizikusa részt vesz a Neutrino Obszervatórium munkájában. Több közös cikke van Francis Hazennel. Vajon mi tekinthető az ott folyó neutrino kutatás legnagyobb eredményének?
4: Az első és legfontosabb mérési eredmény, ami ugye az IceCube-hoz köthető, amiért egyébként a Nobel-díjat is kapta Francis Hazen, az a 2013-ban publikált, egy 2008-2011-es időszakban végzett adatgyűjtés eredménye volt ez. Az asztrofizikai eredetű, tehát a légkörünkről túl érkező kozmikus eredetű neutrinóknak a kimutatása. Ugye ezek nagy energiájú neutrinók, ezt az Ice Cube neutrinó detektor mutatta ki először. Nagyon érdekes, kicsit hozzákötni a földi dolgokhoz, ugye a CERN-ben a nagy hadron ütköztetőben 6,8 teraelektron volt per nyaláb, amit el lehet érni, viszont a nagyságrendekkel, 8-10 nagyságrendel nagyobb. Az ilyen égi részecske gyorsítóknak az energiája.
0: 100 millió 10 milliárd szor.
4: Így van. Az Ice Cube 3 égi forrását azonosította eddig ezeknek a nagy energiás neutrinóknak, 2 aktív galaxis magot és a galaktikus síkot, tehát a tejútrendszerünk síkját. Ezek az aktív galaxis magok szupernagy tömegű fekete lyukak közvetlen környezetei, hogyha egy ilyen nagy tömegű fekete lyuk éhes, úgymond, tehát időegység alatt megfelelő mennyiségű anyagot kebelez be, akkor képes felfűteni a közvetlen környezetét, és ilyenkor az a galaxis, ami befogadja ezt a szupernagy tömegű fekete lyukat, aktívvá válik, és ezt a nagyon kompakt, forró, nagy energiás térrészt, ami ugye a fekete lyuk körül található, ezt hívjuk aktív galaxis magnak.
0: Francis Hansert milyen embernek ismerte meg? Hányszor találkoztak személyesen? Sokszor?
4: Hú, hát 10 plusz, tehát én 2019 óta, főleg az a 3 év, amit Németországban töltöttem a Ruhr Egyetem Bochumon, ott dolgoztam posztdoktorként, ott azért én elég erősen jártam a világot konferenciáról konferenciára, és ott szinte mindig találkoztam Francis-szal. Milyen embernek ismertem meg? Nagyon közvetlen, nyitott ember. Még 82 évesen is érezni, hogy ilyen gyermeki kíváncsisággal tekint a saját és a környezete munkájára. 45-6 éve azért elég komoly vezető szerepe van. Ez azért egy életmű, amiért ő Nobel-díjat kapott, és ezt tényleg alázattal, nyitottsággal csinálja. Szereti a munkáját. Mondta, hogy amikor először látták, hogy képesek észlelni légköri, tehát még nem a kozmikus, de már a légköri neutrinókat, az életének talán legizgalmasabb pillanata volt.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai.
0: A kémiai Nobel-díjat szerdán a 96 éves francia Henri Kagannak és a 76 éves japán Kenzo Suainak ítélték. Ők a molekulák egy különleges tulajdonságával foglalkoznak, azzal, hogy lehetnek egymás tökéletes tükörképei, mégsem azonosak, ahogy a jobb és a bal kezünk sem illeszthető tökéletesen egymásra. És ez a kémiai jobb és bal kezesség a gyógyszerek előállításában is döntő jelentőségű lehet. Lente Gábort, a Pécsi Tudományegyetem kémikus professzorát hallják.
5: A kiralitás szó az a görög care, kész szóból ered. Arról a jelenségről van szó, hogy a molekuláris világban is létezik az, hogy két molekula tükörképe egymásnak, de nem pont azonos. Ugye ez a kezeknél is így van, egy bal kéz meg a jobb kéz tükörképe egymásnak, de egy balkezes kesztyűt nem tudunk a jobb kézzel ráhúzni, tehát nem azonosak. A molekulák között is létezik ez a jelenség, ráadásul az élet számára fontos molekulák, az aminosavak, a cukrok, illetve a nukleinsavak mindegyike királis. A királis egy molekula, ez azt jelenti, hogy nem azonos a saját tükörképével, akkor mind a két változat elvileg előfordulhat az élővilágban. Viszont az élővilágnak megvan az a sajátos tulajdonsága, hogy a két tükörképi pár közül csak az egyik fordul elő. Ennek a jelenségnek az eredete már nagyon régóta foglalkoztatja a tudósokat. Magát ezt a tükörképi változatok jelenségét Louis Pasteur fedezte fel már majdnem 200 éve. Az idei Nobel-díj ennek a jelenségnek a kialakulásához vezető folyamatok kutatása terén elért nagy jelentőségű eredményeket ismertetett. Az a tény, hogy jelenleg a természetben az ilyen királis molekulák közül két tükörképi pár közül csak az egyik fordul elő, valamiféle magyarázatra szorul. És akkor Kenzo Suai volt az első, aki olyan reakciókat talált, ahol a végén gyakorlatilag csak az egyik keletkezett a tükörképi párok közül. Tehát a természeti törvények általában azt írják elő, hogy ha egy reakcióban nincsen királis anyag, akkor ami keletkezik, ha tartalmaz királis molekulákat, mind a kettő jelen lesz egyszerre. Kenzo Suai talált olyat, hogy egy egészen pici mennyiségű királis anyag előzetes hozzáadásával a végén gyakorlatilag csak az egyik keletkezett a tükörképi párok közül. Amit el is neveztek róla, az a Suai reakció, azt 1995-ben írta le. Kagannak a kutatásai korábbi legújabb kutatás, és ebben a gondolatkörben mozognak.
0: Ezeknek a felfedezéseknek mi a gyakorlati jelentősége a gyógyszergyártás vagy egyéb területek számára?
5: Először is van egy intellektuális jelentősége, hogy elég jó elképzelést adtak arra, hogy hogyan alakulhatott ki a természetnek ez a mai állapota, ahol a tükörképi molekulák közül csak az egyik fordul elő. A gyakorlati jelentősége pedig az, hogy a gyógyszerek nagy része királis molekula, tehát nem azonos a tükörképi párjával, és a királis molekuláknál azt, hogy pont azt a tükörképi párt állítsák elő, amelyik hatáshoz, az egy sokkal nehezebb probléma, mint magát a molekulát előállítani, anélkül, hogy figyelnénk erre a részletre, hogy a tükörképi pár közül melyiket állítsuk elő.
0: Mennyire általános, hogy megoldották a problémát, hogy a képből és a tükörképből mindig csak az keletkezzen, vagy az keletkezzen döntő mértékben, ami biológiailag hatékony?
5: Ezt a problémát gyakran nehéz megoldani. Tehát sokkal gyakoribb még manapság is az, hogy előállítják mind a kettőt, és aztán később valamilyen módszerrel elválasztják őket. Tehát maga az előállításnál meglegyen már ez a lépés, az többnyire nehezebb probléma, mint a már keletkezett, mind a két tükörképi pár tartalmazó keverékből kiválogatni a egyes tükörképeket. Van egy nagyon nevezetes és nagyon szomorú példa, ez a talidomid nevű gyógyszer, Contergan néven forgalmazták annak idején. Terhesnőknek ajánlották a terhességi rosszullétnek a csökkentésére, és aztán az derült ki, hogy a magzatoknak a károsodását okozza, és a Contergan hatóanyaga is királis molekula, és maga a készítmény, amit árultak, az mind a kettőt tartalmazta. A magzatkárosító hatása az az egyik tükörképnek volt, a nyugtató hatása, ami miatt adták, az a másik tükörképnek volt. De ebben az esetben nem következett az, hogy ha szétválasztották volna a kettőt, akkor nem lett volna ilyen hatása, mert ezzel a molekulával az is történik, hogy a szervezetben, ha az egyik tükörképi párt viszik be, akkor az átalakul a másikká. A kiralitás megértése az jelentősen hozzájárult a probléma megértéséhez, bármilyen szomorú is volt az eset.
0: Ön Szoája dolgozott is együtt, vagy publikáltak is együtt, nem?
5: Igazából nagyon hasonló témában publikáltunk, több alkalommal találkoztam vele személyesen. Itt Magyarországon egyébként, Magyarországon szerveztek olyan konferenciát, amelyik a Szoai reakció további feltárására folytatott kutatásokat foglaltak össze, és Kenzo Szoai a Pannon Egyetem díszdoktora is lett.
0: Milyen embernek ismerte őt meg?
5: Kenzo Szoai tudósként nagyon alapos, emberként nagyon-nagyon barátságos. Mindenkihez volt egy jó szava, és nagyon hálás volt a vendéglátásért.
0: Tulajdonképpen mi tartott ilyen sokáig? Hát Kagan 96 éves, Szoai pedig 76.
5: A kémiában jellemzően akkor adnak Nobel-díjat, amikor már kiforrott egy-egy eredmény nemzetközi jelentősége. Ez azért akár évtizedekig is eltarthat. Ugye volt már Kagannál idősebb Nobel-díjas is, amikor a litium-ion akkumulátorok felfedezését ismertek el, az akkori egyik Nobel-díjas Gurdjieff, akkor már két év hiány 100 éves volt.

0: A felfedezőben ma az idei orvosi, fizikai és kémiai Nobel-díjról hallottak összeállítást. Munkatársa Zilai Helga nevében is köszöni figyelmüket, Gimes Júlia.
1: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.

0: Békesség nektek! A Magyar Pünkösdi Egyház vallási műsora következik.
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a műsor egyházi szerkesztője nevében is. Várhegyiné Kutasi Rózsa vagyok. Itt az ősz, és ezzel együtt az iskolákban is kezdetét vette az új tanév. Mai adásunkban a hitoktatásról, valamint az iskola lelkészi szolgálat kihívásairól és lehetőségeiről beszélgetünk Fehér Máté iskola lelkésszel. Az igei gondolatokat is Fehér Máté lelkésztől hallhatják. A folytatásban egy olyan témáról beszélgetünk, amely mindannyiunk számára fontos lehet. A hűségről és az elkötelezettségről. Erről osztja meg gondolatait velünk Baráti Róbert lelkipásztor és felesége Erika.
2: Fehér Mátéval beszélgetünk, iskolalelkész. Elkezdődött a 2026-27-es iskolaév. Mint iskolalelkész, milyen tapasztalataid vannak? Az elmúlt években foglalkoztál diákokkal, nem csak órai kereteken belül, hanem fakultáció keretén belül is. Milyen tapasztalataid vannak?
3: Fakultáció az elmúlt egy évből tudok inkább tapasztalatokat mondani, hiszen a mostani tanév az még eddig egy fakultáció volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy egy kicsit kötetlenebb keretek között tudunk beszélgetni, nem annyira vagyunk kötve így akár a tanmenethez, vagy ilyesmikhez, és nagyon jó kéréseket tudnak feltenni. Az előző évben két leányzó volt, aki jelentkezett, és leginkább ugye az volt az érv, ami miatt jelentkeztek erre a szakkörre, hogy ugye Bibliából lehet érettségizni, és hogy ebből szeretnének érettségire felkészülni, és akkor így elkezdtünk tavaly foglalkozni a bibliaismerettel. Az érdekes, hogy alapvetően nem vallották magukat kereszténynek, de nagyon nyitottak voltak végig, és nagyon jó kérdésekkel találtak meg, úgyhogy jókat tudtunk beszélgetni, és most úgy néz ki, hogy érkezni fog az előző évhez képest még egy hallgató, még egy diák, és akkor így jelenleg három fővel indul ez a szakkör. Ez a budai iskolában van, és a Szegen jelenleg nincs még ilyen szakkör jelentkező diák, viszont ott van egy ifjúsági klub, ami hétfőnként így összegyűlünk, és akkor van lehetőség beszélgetni. Van, hogy viszek egy igei gondolatot, van, hogy dicsőítünk, van, hogy pedig társasozunk, pingpongozunk, röblabdázunk, és ilyen hasonló dolgokat csinálunk. És pont érdekes volt a tegnapi nap, mert nem csak, hogy dicsőítettünk egy jó 25 percet, hanem volt egy hosszabb igei üzenet is, és nagyon érdekes volt, hogy utána tudtunk beszélgetni, egyet imádkoztunk előtte, utána, és voltak olyanok is, akik még abszolút nem keresztények, és valamikor régen van hozzájuk egy kapcsolódási pont, de azóta nem.
2: A fakultáció, az ifi kör, szakkör az azért érdekes, mert oda önként jelentkeznek, tehát nyilván, hogy úgy is adják magukat ezekhez a programokhoz, de mi újsága a kötelező hittannal, amikor nem szabadon választott, mondjuk kvázi tananyag? Hogyan viszonyulnak a diákok, illetve te hogyan viszonyulsz hozzájuk?
3: Ez egy nagyon más terep abból a szempontból, hogy máshogy állnak a diákok is hozzám, és valamilyen szinten nekem is máshogy kell állnom hozzájuk. Azért egy órai kereten belül vagyunk, vannak könyvelési dolgok, tanmenet van, hasonló, kicsit ezt jobban tartani kell magunkat, illetve van azért, hogy nyilván nem 2-3 fővel vagyok együtt, hanem van, hogy 23-24 fő is van egy órán, és azért fenntartani a figyelmüket és egyszerre fegyelmezni is őket a sokszor kihívás. De egyébként érdekes, mert volt egy olyan lány az általános iskolában, aki első órán azzal kezdte, hogy bemutatkoztam, elmondtam, hogy mi lesz ebben az évben, mire számítsanak, és nagyon jelentkezett, és amikor felszólítottam, azt mondta, hogy Máté bácsi, én nem hiszek Istenben. És akkor mondtam, hogy nincs ezzel semmi gond, majd még beszéljünk erről, mert lesz erre még lehetőség, hogy ütköztessünk érveket. És egyébként én nagyon hangsúlyozom mindenhol, hogy én olyan kereteken belül szeretnék, nyilván ugye kötelező hitta, nem mindenki hisz Istenben, nem mindenki látja ennek az értelmét, hogy megadni azt a lehetőséget, hogy értelmes keretek között vitatkozzunk. Ez talán a disputa kifejezés még jobban visszaadja, tehát hogy ütköztessük az érveket, és nem az a lényeg, hogy a másikat minden áron én meg akarom győzni az én oldalamról, hanem hogy legyen egy jó beszélgetés így az érvek ütköztetésére. És egyébként amennyire tudom, ez nyilván, ahogy így az általános iskolában is inkább a felsőbb osztályok, illetve a középiskola ott, ahol ezt igazán meg tudom tenni. De azt látom egyébként, hogy ez egy jó pont náluk, hogy van lehetőség elmondani az érveiket, van lehetőség kérdezni, akkor is, ha éppen nem a tananyaghoz kapcsolódik, de nyilván Istenhez vagy így a Bibliához.
2: Nem csupán hitoktató vagy, hanem iskola lelkész vagy. Vannak olyan tapasztalataid, hogy akár diákok, akár a tantestületből kollégák hozzád fordulnak, mint lelkészhez? Akár lelki támogatást kérve, imádságot kérve, vagy lelki tanácsot?
3: Igen, épp most a tegnapi nap egy ilyen volt, hogy az egyik diák az iskolából eddig, érdekes egyébként, hogy ő nem annyira volt ebben aktív, így az óráimon sem, de tegnap így megkeresett, hogy tavaly évben hallotta, hogy voltak lehetőségek arra, hogy imádkozzunk, beszélgessünk, és mondta, hogy ha erre még van lehetőség, akkor ezzel élne. Látszik rajta, hogy van valami olyan dolog, ami terheli a szívét, úgyhogy már nagyjából sejtem, miről lesz majd szó. Viszont igen, az elmúlt években volt mindig egy-egy olyan lehetőség. Volt olyan, hogy egy tanár kolléga keresett meg, hogy az egyik diákjától hallott furcsa dolgokat az életében, és hogy lehet, hogy jó lenne neki egy beszélgetés. Nem akarom részletezni, mert eléggé privát, de hogy volt ilyen lehetőség, hogy egy ilyen témában tudjak beszélgetni egy fiatallal. Volt olyan egy kicsit extrémebb helyzet, de azt gondolom, hogy az iskola lelkészségbe ez is beletartozik, hogy az egyik kolléga beteg lett, és kórházba került, és úgy beszélgettünk a kollégákkal, és valahogy szóba jött, hogy mi lenne, ha meglátogatnánk. És elmentünk, vittem a kis gitáromat, vittem az igét, és olvastam neki a Bibliából, dicsőítettünk, és aztán pedig megáldottuk, és akkor nem tudtuk, hogy még mi lesz, de azóta visszatért az iskolába, újra dolgozik, és nagyon, nagyon jó élményeim vannak ebből a szempontból, és hálás vagyok, hogy elmentem és meglátogattam, és most teljesen más a kapcsolat közöttünk, és azt gondolom, hogy ez is része az iskola lelkészségnek, hogy ugyanakkor majdnem mint egy gyülekezet, egy nagyobb kibővített gyülekezet, ahol talán kevesebben hisznek Istenben, de ugyanolyan lehetőség a szolgálatra.
2: Hitoktatóként, iskola lelkészként látod-e, hogy történik változás a tanulók a hallgatóid életében, vagy az egész hittanhoz való viszonyukban?
3: Igen. Hála Istennek látom. Leginkább egy-egy diáknál lehet észrevenni, de egyébként nyilván, hogyha a leghangosabb diákoknál látszódik valami változás, az hatással lesz az osztályközösségre, és látható az óra elején, amikor bementem, és ugye egy új osztálynál lett kötelező hittan, akkor ugye mindig van ez az érzés, hogy ilyen nem kívánt személy vagyok közöttük, vagy így éreztetik egy picit, hogy azért ez nem egy fontos tantár számukra, nem érdekli őket, amúgy sem hisznek Istenben, és akkor ilyenkor ugye nekem is egy kicsit nehezebb a terep, de így évekkel később lehet azt látni, hogy máshogy állnak hozzám, előre köszönnek, van egy-két ilyen érdekesség, hogy van egy osztály, akikkel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és a foci az állandó téma, és amellett pedig tudunk Istenről is beszélni, és ilyenkor mindig megvitatjuk, hogy akkor melyik csapat a jobb, mi volt az eredmény, és érdekes, hogy előtte nem akartak velem beszélgetni, szünetben sem, és most, ha meglátnak szünetben, akkor oda jönnek, és akkor beszélgetés kezdeményeznek, és akkor közben kialakul ilyen, hogy elkezdenek követni az interneten is, és akkor, amikor látják, hogy hol szolgálok, akár dicsőítésben, akár más területeken, akkor erre utána adnak egy visszajelzést, hogy láttunk Máté bácsi, és hogy mit csináltál, mi volt a hétvégén, milyen gyülekezetben voltál. És akkor ez egy lehetőség arra, hogy elkezdjünk beszélni Istenről. És ilyenkor hálás a szívem, hogy ahhoz képest, hogy hogyan kezdtünk, hogy hallani se akartak a tantárgyról, a könyvet is tépkedték, firkálgatták. Most, amikor szólok nekik, hogy akkor elővesszük és haladjunk ez az anyaggal, néha önként jelentkeznek, hogy ők olvasnák. És olyan érdekes, amikor a bibliai történeteket nem az én számból hallják, hanem azt látom, hogy az ő saját szavaikkal olvassák fel, vagy éppen a könyvből olvassák fel konkrétan a történetet, és ők mondják el a történetet. És ez nekem olyan hála, hogy nem kell őket úgymond fenyegetnem, hogy na légy szíves, olvasd már, mert ha nem, akkor következmények lesznek, hanem önként vállalják, jelentkeznek, kérdeznek, érdeklődést mutatnak, és a legjobb, amikor olyan diákoktól pár héttel később visszajön egy visszajelzés, hogy emlékszem, a 10 parancsolatot vettük, és Káin Ábel történetét, és egy olyan diáktól jött pár héttel később a összefoglalója a történetnek, aki azt gondoltam, hogy eddig egy percet sem figyelt az órámon. És ezek mind olyan jó visszajelzések, hogy van értelme ezt csinálni.
2: Köszönöm szépen, nagyon sok áldást az előttünk álló tanévre, neked is, meg minden hitoktatónak és iskola lelkésznek.
3: Köszönöm szépen.

Kedves rádióhallgató! Van egy nagyon egyszerű mondat a Bibliában, ami talán sokkal többet jelent, mint elsőre gondolnánk. Egy asszony mondta ezt Istenről. Te vagy a látás Istene. És ennek az asszonynak a története különösen közel állt azokhoz, akik valamilyen módon most egyedül érzik magukat. Hágárnak hívták. Nem volt könnyű élete. Egy olyan helyzetbe került, amit valószínűleg nem ő választott magának. Aztán konfliktus alakult ki közte és Sára között, és Hágár végül elmenekült. Ott találjuk őt a pusztában. Egyedül, fáradtan, bizonytalanul. És talán az egyik legnehezebb dolog ebben az egész történetben nem is maga a puszta volt, hanem az érzés, hogy senkinek sem számít igazán. Ismerős lehet ez az érzés, mert lehet valaki emberek között is nagyon egyedül. Lehet egy családban úgy élni, hogy közben senki nem kérdezi meg igazán, hogy vagy. Lehet valaki sikeres, dolgozhat, lehetnek körülötte emberek, és közben belül hordozhat olyan terheket, amelyekről senki nem tud. Talán van valami, amit hónapok óta nem mondott el senkinek. Talán van egy fájdalma, amit már megszoktak az emberek, vagy éppen ön szokott hozzá. És néha az emberben felmerül, észreveszi ezt egyáltalán valaki? Hágár ott volt a pusztában, és valószínűleg nem gondolta, hogy Isten éppen ott fog találkozni vele. De Isten odament hozzá, és megszólította. Nem egy templomban, nem egy nagy Isten tiszteleten, hanem a pusztában. Ott, ahol egyedül volt. És Isten olyan dolgokat mondott neki, amelyekből kiderült, látlak téged. Ez számomra ennek a történetnek az egyik legszebb üzenete, hogy Isten nem csak azokat látja, akik előttünk járnak. Nem csak azokat, akik hangosan imádkoznak. Nem csak azokat, akiknek minden rendben van az életében. Istent érdekli az az ember is, aki éppen a pusztában van. Talán most valaki ezt hallgatja és azt mondja, én pontosan itt vagyok. Nem feltétlenül egy fizikai pusztában, hanem egy olyan időszakban, amikor nem tudja, hogy mi lesz holnap. Lehet, hogy az egészsége miatt aggódik, lehet, hogy a gyermeke miatt, lehet, hogy a házasságában vannak nehézségek, vagy lehet, hogy elveszített valakit, vagy egyszerűen csak elfáradt. És talán már azt sem tudja, hogyan kellene imádkozni. Szeretném ma nagyon egyszerűen mondani, Isten lát téged. Nem csak azt látja, amit kifelé mutatsz. Látja azt is, amit este, amikor egyedül maradsz magadban végig gondolsz. Látja a könnyeket, amelyeket mások elől elrejtesz. Látja azt a félelmet, amit mosolyal próbálsz eltakarni. Látja azt a harcot, amiről senki más nem tud. És ami talán még ennél is fontosabb, nem csak lát, hanem közel is jön hozzád. A Bibliában azt olvassuk a 34. Zsoltárban, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Figyeljük meg! Nem azt mondja, hogy Isten csak akkor van közel, amikor erősek vagyunk. Azt mondja, hogy a megtört szívűekhez van közel. Talán azért olyan fontos ez, mert sokszor azt hiszük, hogy előbb rendbe kell hoznunk magunkat, és majd utána mehetünk Istenhez. Majd ha elég jól összeszedem magam, vagy ha jobb ember leszek, vagy ha rendeződnek a dolgaim, akkor talán mehetek Istenhez. De Isten nem azt mondja, hogy tedd rendbe az életed, és azután gyere, hanem pont az ellenkezőjét. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Azt olvastuk, mindnyájan, a megfáradtak is, azok, akik terheket hordoznak, azok is, akiknek sok kérdésük van, és azok is, akik már régóta keresik Istent. Lehet, hogy ön régóta imádkozik valamiért. Lehet, hogy már majdnem feladta, és lehet, hogy azt mondta, Uram, ha egyáltalán látsz engem, adj valami jelet. Ennek a történetnek az egyik legfontosabb üzenete az, hogy Isten lát téged. Nem felejtett el, nem tévesztett szem elől, és nem vagy egyedül. Hágár később elnevezte azt a helyet, ahol Isten találkozott vele. Mert számára ez nem egy szép gondolat volt, hanem egy személyes tapasztalat. Ő megtapasztalta, hogy Isten akkor is látja őt, amikor mások nem. És én azt kívánom, hogy ma valaki számára ez ne csak egy mondat legyen, hanem tapasztalat. Hogy amikor ma hazamegy, amikor este egyedül van, amikor újra eszébe jut az a probléma, amit nem tud megoldani, akkor jusson eszébe ez. Isten lát engem. És ha lát, akkor nem vagyok egyedül. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te valóban látsz bennünket. Nem csak azt, amit mások látnak belőlünk, hanem azt is, ami a szívünk legmélyén van.
Köszönjük, hogy ismered az életünket, a történetünket, az örömeinket és a fájdalmainkat. Most különösen azokért imádkozom, akik egyedül érzik magukat, akiknek fáj valami, akik félnek a holnaptól, akik betegek, akik gyászolnak, vagy akik hosszú ideje hordoznak egy terhet. Kérünk, hogy légy közel hozzájuk. Ahol reménytelenség van, adj reményt. Ahol félelem van, adj békességet. Ahol könnyek vannak, adj vigasztalást. És ahol valaki azt érzi, hogy már senki nem látja és senki nem törődik vele, ott hadd legyen bizonyossága, hogy te látod őt. Köszönjük, hogy nem vagyunk láthatatlanok előtted. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban közel jöttél hozzánk, és köszönjük, hogy nem kell egyedül mennünk tovább. Jézus nevében kérünk. Amen.

0: 30 éve kötött házasságot Baráti Róbert és Erika. Közös életük hamar komoly próbatétel elé került. Erika súlyos vesebeteg lett. Az elmúlt 3 évtized Isten megtartó kegyelméről is tanúskodik. Róbert és Erika családot alapítottak, és közösen nevelték gyermekeiket. Róbert az Ózdi Pünkösdi gyülekezet lelkipásztoraként szolgál, felesége pedig lelkileg és a mindennapokban is támogatja. Életük a hűségről és kitartásról tesz bizonyságot. A következő percekben őket hallhatják az elköteleződésről és az Istenbe vetett bizalomról.
1: Ha csak 3 dolgot említhettek, mi a házasságotok 3 alappillére?
2: Ezt pont tegnap beszéltük.
3: Persze jó válasz Jézus, ugye, mint alap, de hogy mégis mi ez a 3? Az egyik volt a kölcsönös támogatás.
2: Igen.
3: Uh-huh. A kölcsönös bizalom, és talán a 3. a hűség. Nem? Abszolút a hűség. De én valahogy oda tenném ezt a humort is, vagy nem tudom, hogy így, igen, amiken átmentünk, az a 30 év, ami nehézséget tartogatott, azért ezt ilyen nagyon savanyú keresztényként, ezt nem lehetett volna egészségesen végig, lelkileg is.
2: Igen.
3: Igen, de a bizalom, a kölcsönös támogatás, igen, ez nagyon fontos, hűség, és az egészet így átszövi egy ilyen jó humor.
2: Igen. És azt gondolom, hogy kitartást még oda tenném mellé, mert mindenképpen az arra nagy szükségünk volt, és van is. Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetünkben, amit megélünk, és ahogyan élünk, és amilyen dolgokat hordozunk, terheket, ahhoz kell a kitartás. És természetesen Jézus Krisztus, mint fő alap.
3: Abszolút, ez a jó keresztény válasz.
2: Igen, a jó keresztény válasz mindenre, ugye Jézus, de tudjuk, hogy alapjában ez meghatározza a mi házasságunkat is, hogy azért nem mindegy, hogy egyforma hitünk van, tehát hogy egy alapra támaszkodunk.
3: Meg azért én így visszagondolok abba 30 évbe, hogy ebből 29-et úgy éltünk együtt, hogy neked az elsőben leálltak a veséid.
2: Igen.
3: És azért ott kellett a hűség, kellett a kölcsönös támogatás, de hogy azért sok humor is kellett sokszor.
2: Igen. És amilyen temperamentumunk van, ahhoz pedig kell a humor. Tényleg ahhoz
3: olaszos
2: is. Az olaszos.
1: Hogyan definiálnátok a hűséget? Mit jelent számotokra hűségesnek lenni egy házasságban?
3: Ez nem sem egyszerű kérdés. Illetve egyszerű, de hogy ilyen nagyon egymondatos válaszsal ezt le tudnám zárni, de erről is beszélgettünk egyébként, hogy egy házasságban mindig vannak olyan helyzetek, ahol a hűség is meg lehet próbáltatva. Sok minden meg van próbáltatva, a kitartásunk, a szeretetünk, a bizalmunk, de hogy a hűség is megpróbáltatik, hogyha még az ember ezt így nem is minden nap ebben él, de hogy én azt gondolom, ha őszinte magához egy ember, vagy őszinte a kapcsolatában, akkor igenis ezt lesz látni kell, hogy van ilyen próbatétel is. Szerintem a hűség az nem egy ilyen statikus állapot, hogy én eldöntöttem, hogy hűséges, bár eldöntöttük, és kötöttünk egy szövetséget a házasság kötés elején, hanem a hűség az mindig újra meg újra döntés kérdése.
2: Igen.
3: Hogy ott vagy egy helyzetben, és ott van egy szituáció, és eldöntöd azt, hogy te most hűséges maradsz a házastársadhoz, hűséges maradsz ahhoz a szövetséghez, ahhoz az emberhez, aki rád bízta magát. Úgyhogy nekem ez inkább egy ilyen újra meg újra döntés a hűség, és ha hűséget úgy nézzük, mint egy út, a házasságon belül, akkor ez így az is szépen, mint egy ilyen macsakövekkel kirakottult, hogy minden egyes kő egy újabb döntés volt ezen az úton.
2: Igen, igen. És az, hogy mi hűségesek vagyunk, ez nem a mi érdemünk egyáltalán. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen Isten kegyelméből tudtunk így megmaradni, így kitartani egymás mellett, mert sok nehéz dolgon átmentünk, és azért az, hogy a Robi így hűséges maradt hozzám, és hogy én is így hűséges tudtam maradni ő hozzá, ez mindenképpen Istennek az érdeme, és az ő kegyelméből tudtuk ezt meghozni, mert a magunk erejéből visszagondolok, hogy mi is világból tértünk meg mind a ketten, hogyha abban az állapotunkban lettünk volna, akkor szerintem mi már lehet, hogy nem is lennénk együtt.
3: Ez én is csatlakozok, hogy én is azt gondolom, hogy ez nem saját teljesítmény volt, nem húzhatjuk ki rá magunkat, hanem hálásak lehetünk az Úrnak érte. Nagyon sokszor van az jelenség, hogy férfiak lecserélik a házastársokat, vagy nők a házastársokat egy fiatalabbra, egy idézőjelben úgy tűnik, hogy egy jobb partira, amikor az ember megfogadja azt, hogy megfogadtuk azt, hogy jóban, rosszban, egészségben, betegségben, gazdagságban, szegénységben, amíg a halál ellen választ, hogy ez a szövetség, hogy ennek a megtartása, az ember ezt az Úr előtt megfogadja, tényleg ennek a megtartása, az ebben való hűség, ebben való kitartás, az Isten kegyelme meg a Szentlélek ereje nélkül esélytelen.
1: Sokan az elköteleződést inkább korlátnak, mint szabadságnak látják. Ti hogyan vélekedtek erről?
3: Vannak olyan emberek, akik nem nősültek meg, nem mentek férjhez, ilyen osztálytársaink, vagy ilyen ismerőseink, és látom azt, akik házasságban élnek, hogy az elköteleződés természetesen hoz, vagy kér bizonyos fajta lemondást a saját dolgainkról, de ugyanakkor hoz egy olyan biztonságot, meg hoz egy olyan hosszú távú erőforrást, meg védelmet az ember életében, ami azért számomra látható, számomra így szembe tud jönni, és számomra az elköteleződés az inkább biztonság volt, meg inkább támogatás. Tehát például ahova én elértem az életembe, az egy ilyen elkötelezett párkapcsolat nélkül nem jött volna, nem lett volna meg, vagy nem jött volna létre, vagy nem értem volna el. Úgyhogy nekem az elköteleződés nem korlát volt, azzal együtt, hogy sok lemondással járt. Szerintem az a házasság, ahol nincs lemondás, ahol ezt a keresztet nem hordozzák a házasfelek, az ilyen öncélú kapcsolat, és az meg hosszú távon kiiségeti önmagát. Mm. Tehát, hogy valahol ez a kölcsönös lemondás ott volt. De ugyanakkor ez meg egy szabadságot hozott, amit így Jézus is mondja, hogy aki elveszti az életét, az megtalálja. Igen. És aki így a házasságban belemer ebbe lépni, az a kiteljesedést találja az elköteleződésben.
2: Igen, az én véleményem szerint nem korlát, hanem inkább egyfajta olyan meghalás, amit Krisztus kér tőlünk a másik felé, hogy én meghalok magamnak, és ez szinte mindennapos. Tehát, hogy...
3: Mellettem főleg.
2: Nem feltétlen melletted. De hogy én azt gondolom, hogyha ez nincs benne egy házasságban, hogy én meghalok magamnak azért, hogy a másikért élhessek, akkor az tud korláttá válni. De én inkább szabadságként élem ezt meg, hiszen krisztusi szabadságban élünk, és hogyha én meg tudok halni magamnak, akkor ott a feltámadás benne. Tehát ez valahogy úgy átszövi az egész házasságunkat is. Ez az egész dolog, hogyha én meg tudok halni magamnak abban, hogy például Robit elengedem, nem tudom én, kint aludni a természetbe egy éjszakára, én minusz 8 fokba.
3: Legjobb.
2: És nem tartom ott magam mellett, hogy már pedig most itthon maradsz, mert én nekem dialízisre kell mennem. És nem gondolom, hogy annak jó vége, vagyis hogy egy jó gyümölcse lenne. Tehát az benne is okozna egy olyan fajta távolság növekedést, vagy távolságtartást, ami meg egy olyan rossz hangja lenne ennek, vagy egy olyan rossz gyümölcse inkább, hogy magamhoz szorítom őt azzal, hogy magam mellett akarom tartani mindenképpen. Tehát azt gondolom, hogy az a házasság, ahol például most én a feleség oldaláról beszélek, ugye, ahol a feleség mindenképpen magához akarja kötni a férjet, az már eleve nem szabad. Nem kérhetem számon a férjemet, hogy ő legyen felém elkötelezett szerintem.
3: Önkéntes.
2: Ez önkéntes egyrészt. Másrészt meg tényleg ez a másik dolog, amit mondtam, hogy az én részemről pedig ez a meghalás, hogy lemondok arról, amit én szívem szerint szeretnék, és akkor sokkal nagyobb szabadságban és sokkal jobban, felszabadultabb kapcsolatban élhetünk tovább, szerintem.
3: Ez kölcsönös, ez a lemondás, nem?
2: Így éljük meg, igen, kölcsönös.
3: Mert mindenki lemondott,
2: persze,
3: mindenki lemond valami, csomó mindenről, azért, mert ezt tartjuk a jó útnak, és hogy ez inkább ilyen befektetés.
2: Igen, na igen.
3: Kölcsönösen átadjuk az életünket a házasságra. Nem az van, hogy egyik megvalósítja magát, a másik meg elsorvad.
2: Másik meg csak ott sunyog, igen.
3: Igen, és hogy csöndbe, és hogy mindig igen. Csak kiszolgálja egyik a másikat, hanem ez valahol így,
2: igen,
3: valahogy ez kölcsönös.
2: Igen, igen. Például most én tudok egy ilyen példát mondani, hogy volt a házasságunk elején, volt ez ugye, hogy amikor sokat voltam kórházban, neked ez rengeteg lemondással járt, otthon lenni egyedül, gyerekekkel, gyereket nevel, ilyenek, és akkor...
3: Az anyukák már ismertek a játszótéren, igen, vittem a gyereket.
2: És akkor te mondtál le egy csomó dologról, hogy például hát rólam, meg egy csomó olyan dologról, ami tulajdonképpen mint férfi nem tudtál megvalósítani, és nekem meg azok a lemondásaim vannak, amikor neked kötelezettséged van, föl kell idejönni, képzésekre járni, tanulni, stb.
3: Gyülekezet.
2: Ez az amaz, elengedtelek. Viszont tudatosan töltünk időt együtt, például eljárunk fürödni együtt, meg ilyenek. Tehát szoktuk ezt tudatosan építeni, hogy ne legyen az, hogy amikor sokáig nélkülözzük egymást, annak a hiánya ne legyen, hanem akkor így tudatosan töltünk időt együtt. Egész napokat is, kettőt, hármat, mikor, hogy.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.

Kedves hallgatóink, most búcsúzunk Önöktől. Elérhetőségeink www.pünkösdi.hu, posta címünk 1143 Budapest, Gizella út 37, telefonszámunk 0670 335 3274, e-mail címünk pedig info@pünkösdi.hu. Ezt a műsort a www.mediaclick.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Pünkösdi vallási félórát legközelebb december 25-én, karácsony első napján hallhatnak a megszokott időben, a Kossuth Rádióban. Figyelmüket megköszönik a műsor készítői, Andrónyi Kolos főszerkesztő, Gémesi Erika gyártásvezető, Pór István hangmérnök, valamint az adás egyházi felelőse nevében is a műsorvezető, Várhegyiné Kutasi Rózsa. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. 14 óra, hallgassák meg híreinket. Újabb meghallgatások lesznek a kegyelmi botrány ügyében. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kabinet, illetve változékony napos idő várható 17 és 22 fok közötti hőmérséklettel. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük Tesali Zoltán volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt is meghallgatja. Október 15-én zárt ülésen a bicskei gyermekotthon két munkatársát hallgatják meg. A bizottság emellett bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalától Baluk Zoltán református püspök 2024-es jelentését. Egyesével megkeresik azokat a betegeket, akik legalább egy éve várnak műtétre, hogy felmérjék állapotukat, és mielőbb hozzájussanak az ellátásukhoz, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta elsőként a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek várólistáit csökkentenék, erre több 10 milliárd forintot fordítanak.

0: kapta volna a megfelelő utasításokat. Tegnap Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szólította fel Orbán Viktort arra, tisztázza, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. Az ügyben a terrorelhárítási központ egykori vezetője, valamint az alkotmányvédelmi hivatal volt jogi főosztályvezetője mellett három járőrt is gyanúsítanak, akik elismerték, hogy meghamisították a jelentést. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter a Magyar Sportnapja alkalmából rendezett díjátadón. Posvai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Az ünnepségen több sportolót és szakembert tüntettek ki. A Magyar Sportnapját hagyományosan május 6-án ünneplik, az elismeréseket azonban idén az új kormány megalakulása és a kormányzati átadás átvétel miatt csak most adták át. Navi Pillay dél-afrikai nemzetközi jogász kapta az idei Nobel békedíjat. A norvég bizottság indoklása szerint az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai nemzetközi büntető bíróság egykori bírája, az egyik legnagyobb védelmezője a nemzetközi jognak és a globális jogállamiságnak. Ami az időjárást illeti, holnap napos felhős idő mellett, még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg többfelé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl majd a levegő, napközben pedig 17 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szóda.
3: Fókuszban az új magyar filmek. Stúdió vendégünk Kovács Gellért filmszerész. Crespo Rodrigo színművész a Földszint című filmről mesél. A Szemrevaló Filmfesztivál a kortárs német nyelvű alkotásokból válogat, és a Magyar Kincsek ünnepe a hétvégén a Concerto Budapest zenekarával.
2: Szóda. Kulturális magazin ma délután 14:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Rádiószínház.

0: Hogy mit is akarok én? Hát, mit lehet erre válaszolni? Igazat akarok írni, harcolni az igazságért. Az én szándékom nem volt más, mint megmutatni az ember egyes tényeit, való jelenségek összefüggését, a társadalmat, az élet és annak problémáit. Azonban mindig egy bizonyos szándékkal, mondjuk egyelőre szerényen így, az igazságos változtatásért küzdve.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. 1919-től 1942-ig. Tizedik rész.
2: Több optimizmust. Egy közgazdasági hetilapban olvastam egy cikket, amelyet egy közgazdászati vezéregyéniség írt, és amelynek a címe Több optimizmust. Amint a címből is látható, a vezéregyéniség kifejti a cikkben, hogy nincs oka csüggedésre. Föl a fejjel, nagyszerűen megy minden, hiszen az államháztartás egyensúlyban van, termelésünk zavartalan, pénzünk stabil. Ami annyit jelent, hogy ingadozó pénzünk nincs egy vas sem, de stabil pénzünk sincs egy vas sem, ami nagy különbség. Szóval megy minden rendben és előre a legszebb rózsaszín irányában. Rám óriási hatással volt a cikk. Úgy megszállt tőle egyszerre az optimizmus, mint a középkorban az ördöngösség szállta meg az embereket. Kirohantam az utcára terjeszteni, továbbadni ezt az áldott, egészséges optimizmust. Először egy munkással találkoztam. Ki volt fáradva, kedvetlen volt, panaszkodott, mondta, hogy sok a baj, rémesen drága minden, és alacsony a munkabér. Nincs baj, magyaráztam. Az alacsony munkabér mindent rendbe hoz

0: maradhat, mert az alacsony munkabér rendkívül jövedelmezővé teszi a termelést. Annyira jövedelmezővé, hogy ezt látva rövidesen életbe léptetik az ingyen munkát, amikor is a termelés már oly jövedelmező lesz, hogy ezrével és tízezrével alakulnak vállalatok, amire is a termelés oly óriási lesz, hogy az árak előbb lezuhannak, majd teljesen megszűnnek. És mindenki minden szükségletét ingyen elégítheti ki, mire is nem dolgozunk, csak fogyasztunk, mindnyájan, amíg meg nem halunk. Több optimizmust! Kiáltottam munkásbarátomra, és rohantam tovább. Találkoztam egy munkanélkülivel. Nagyon csügget volt. Panaszkodott. Föl a fejjel, barátom! Kezdtem beléje önteni az optimizmust. Nem kap munkát? Nem baj! Most már ne is vállaljon, még ha hívják is. Egyrészt azért ne vállaljon, mert nem sokára bevezetik az ingyen munkát. Másrészt pedig azért ne vállaljon, és itt elmagyaráztam a dolgot úgy, ahogy előbb a munkásnak. Több optimizmust! Búcsúztam el a munkanélkülitől. Találkoztam azután még sokféle emberrel. Valamennyibe úgy öntöttem az optimizmust, mint a fasiszták a destruktívokba a ricinus olajat. Végül a szóbarforgó cikk szerzőjével is találkoztam. Még több optimizmust! Kiáltottam rá diadalmasan. Még többet, mert az öné is kevés! És megmagyaráztam neki, hogy óriási jól megy minden, szinte szédítően jól. Ha így megy továbbra is, hamarosan kitör az általános jólét. És ezt úgy megmagyaráztam a vezéregyéniségnek, hogy egészen kétségbe esett. Szent Isten, nyöszörögte aggódva. Ezt nem is akartam. Mert ha csak ugyan kitör az általános jólét, akkor mi lesz velünk, szegény közgazdasági vezéregyéniségekkel, azaz hullafosztogatókkal?
1: A halál és a favágó. A favágó, aki már öreg ember volt, rőzsét szedett az erdőn. Mikor már volt egy kötegre valója, azt fölvette a hátára, s görnyedve a súlya alatt baktatott hazafelé. De csak hamar elfáradt, levetette a köteget, leült rá, és így sóhajtott fel. Milyen nehéz is az élet, Istenem! Bárcsak jönne a halál, és elvinne. A favágó tehát eddig pontosan úgy cselekedett, ahogy La Fontaine meséjében olvasta. Ekkor egy fa mögül előlépett a halál, s így szólt. Itt vagyok, öreg, hívtál. A favágó egyáltalában nem ijedt meg, sőt, óriási nyugalommal nézett a halálra, sőt, mintha vidám mosoly libbent volna meg az ajkán. A halál ezt észrevette, s mivel előtte nem volt ismeretlen a La Fontaine mese, gúnyosan mondta. Szóval, ugye öreg, csak azt kívánod, hogy segítsen fel a hátadra ezt a kötegrőzsét. Nem, nem, szó sincs róla, szabadkozott az öreg favágó, csak vigyél el. A halál elcsodálkozott, s szinte kínos zavarba jött, de az öreg csak noszogatta. No, ne légy olyan lusta, add csak fel a hátamra azt a rőzsét, és vigyél el, haza. Látod, ott lakom abban a kis faluban, annak is a túlsó végében. Nagy út lenne az gyalog egy ilyen öreg embernek.
2: Hogyan élhetünk 100 évig? Dr. Savage, londoni orvos úr foglalkozik legújabban ezzel a problémával. Szerinte nincs szükség holmi operációra, s majommirigy átültetésére, hanem egyszerűen észszerű, egészséges életmódra. Nem kell más, mint sokat sportolni, egészségesen táplálkozni, s nem túl erősen dolgozni. A dolog egyszerű, mint az egyszer egy, s világos, mint a vakablak. Csodálatos, hogy az emberek túlnyomó része nem követi el jó tanácsot. Megkérdeztem egy hajléktalan padonalvót. Hát maga nem akar 100 évig élni? Isten ments, felelte. Ha, vagy úgy. Akkor értem, hogy ilyen észszerűtlenül él, hogy nem akar puha ágyban aludni, hanem itt a padon gyötri a testét. És megkérdeztem egy kövező napszámost, aki a járda szélén kuporodva paprikás száraz kolbászt és savanyú uborkát ebédelt. Ezt nevezi maga egészséges táplálkozásnak. Hát maga nem akar 100 évig élni. Még 10-ig sem. Akkor értem, hogy így ebédel. Ahelyett, hogy krémlevest, borjúfilét, tejszihabos tortát, jégbe hűtött sárga dinnyét enne. Na persze. De aztán ne csodálkozzon ám, ha 100 éves kora előtt hal meg. Megkérdeztem egy vasgyári munkást is. Hát maga nem olvasta, hogy dr. Savage szerint nem ajánlatos a túl erős munka? És szokott-e naponta evezni, vagy teniszezni? A munkás azt hitte, hogy bosszantani akarom, és bizony olyan gorombasággal felelt, hogy odább álltam. Be is láttam, hogy az embereket hiába faggatom, nem leszek okosabb. Elmentem magához dr. Savage orvos úrhoz megtudni, hogy hát hogyan is érti ő ezt a dolgot. A tudós nyugodtan kijelentette, hogy szó szerint úgy, ahogy már közölte, s tanácsáért vállalja a felelősséget. De hát hogyan követhetik az emberek ezt a tanácsot? Hiszen nem áll módjukban. Dr. Savage gúnyosan végignézett, és azután felelet nélkül elbocsátott. De kikísérte a laboratóriumi szolgája, ő adta meg a felvilágosítást. Kedves uram, ön alapvető tévedésben van. Tanulja meg, hogy amikor mi, tudósok, azt mondjuk, hogy az ember, így tegyem vagy úgy tegyem, akkor ember alatt mindig a polgárt értjük. Elmentem ezek után egy gazdag emberhez, G.D. Rockefellerhez, az amerikai petróleum királyhoz. Éppen reggelizett, hideg halat, kakaót és szőlőt. Azután golfozni kezdett. Megkérdeztem. Akar ön 100 évig élni? Ha, mi az, hogy akarok-e? 150-ig akarok. És tudja, hogy mi szükséges ehhez? Hogy észszerűen kell élnie, sportolnia, egészségesen táplálkoznia, s nem túl erősen dolgoznia? Na, nem tudom. Éppen azt csinálom.

Őszi mélabú. Ősszel, amikor a fák levelei hullnak, az ég ólmos szürkévé válik, a higany pedig a hőmérőben elhatározza, hogy ezentúl nem fog duhajkodni, s összép húzza magát, az embert valami sajátságos, borongós, bánatos hangulat fogja el. Ennek a hangulatnak a neve őszi mélabú. Az oka pedig a levelek hullásától, ég szürkeségétől, higanyoszlop megrövidülésétől, madarak elköltözésétől függetlenül az, hogy az embernek nincs pénze. Mert hát szép dolog a természet, a virág és zöld falomb, szép az ég kékje, kellemes a langyos szellős, a madárcsicsergés, amit némelyek tévesen éneknek neveznek, holott ének az, amit Tita Ruffo vagy Sallyapin szokott csicseregni. De hát mélabú dolgában, ha a társadalom szemléletében nem is, még a grófok is a történelmi materializmus alapján állnak. Legfeljebb annyiban komplikálódik ez az egész ügy, hogy ha tavasszal nincs pénz, ez a tavaszi láz. Ha nyáron nincs pénz, ez a hőguta, ha pedig ősszel nincs pénz, ez a mélabú. Pénz nincs, lakás nincs, élettárs nincs, férfinak nő, nőnek férfi. Munka nincs, szabadság nincs. Hát persze, hogy elborítja az embert az őszi mélabú, még akkor is, ha hullanak a levelek, fújja hideg szél, zörög a kóró, permet ez az eső, és a többi. Őszi mélabú ellen az ember türelemmel vár. De nem azt várja az ember, hogy majd egyszer kisüt a nap, mert akkor, mondom, a hőguta következik, és nem azt várja az ember, hogy a fák kirügyezzenek, mert mondom, akkor meg a tavaszi láz vacogtatja az ember fogait, azt sem várja az ember, hogy a sok eső után hó lécsurogjon a nyakába, hanem azt várja meg szép türelmesen az ember, hogy egyszer már ne csak a madarak költözzenek el, hanem például a Bethlen, a Vas, a Klebersberg, az egységes párt. Ne csak mindig a gólya, meg a fecske, meg a daru, meg a gém, meg a bíbic. Inkább ezek maradjanak egyszer már itt egyfolytában addig, 2000 évig, ameddig amazok szeretnének itt maradni.

A szarvas marha. Ez az állat házi állat. Található mindenhol a földkerekségén. Igen hasznos állat, mert az ökör terhet húz, a tehén pedig tejet ad. Mindkettőt pedig, amikor már megunták az életüket, levágjuk, és húsukat a gazdag emberek táplálására használjuk. A szarvasmarhának egyes vidékek és országok szerint különféle fajtái vannak. Ezek között igen kiváló a magyar szarvasmarha, amely béketűréséről, szorgalmas igavonásáról, szomorú és ártatlan bőgéséről és nagy kajla szarvairól nevezetes. Igen, jámbor állat. Bántalmazóit úgy látszik csak a legvégső elkeseredésében, vagy talán még akkor sem ökleli föl. A hím szarvasmarhát bikának nevezik. Arisztokratikus hajlandóságú lény, mert ő a csordában a tenyész állat. Nem dolgozik, s a vörös színre dübejön és toporzékol. A nőstény szarvasmarhát mi tehénnek nevezzük, mert tejet ad. A bikák azonban bárcsak megközelítő okból egymás közt röviden tyúknak mondják. A szarvasmarha színe vagy fehér, vagy vörösesbarna, vagy tarka, fehér alapszínen, vörösesbarna foltokkal. Néhány év óta, mióta a cérna oly drága, csak is a legelőkelőbb marhák viselhetnek foltokat. A szarvasmarhák tápláléka fű és széna. De mióta a fűhiány olyan nagy, hogy az emberek már fűhöz, fához sem tudnak kapkodni, kénytelen a szarvasmarha silányabb takarmánnyal is beérni, amit az ország gazdag emberei mélyen fájlalnak, mert a szarvasmarha húsát megeszik, míg a szegény emberek táplálék hiányának fent nevezett gazdagok örülnek, nyilván azért, mert a húsukat nem eszik meg. A kicsiny szarvasmarhát borjúnak nevezik, a serdülőt pedig neme szerint tinónak vagy üszőnek. A tinóból minden további tanulás nélkül idővel ökör lesz, az üszőből tehén. A szarvasmarha fejlődési folyamata itt véget ér, mert a vén tehén és a vén ökör az már nem szarvasmarha, hanem kétlábú állatfajta. A szarvasmarhákat gazdáik, hogy azok önmagukat egymástól meg tudják különböztetni, elkeresztelik különféle nevekre. A teheneket leginkább Bimbónak és Rizskának, az ökröket pedig Csákónak és Madárnak keresztelték eddig, de remélhető, hogy a jövőben az ökör neveket ki fogják szorítani új, eddigieknél találóbb nevek, úgy mint Potyorek, Konrád, Ludendorff.

0: A teve. A teve a sivatag hajója. Ebből következik, hogy a sivatag a teve tengere. Sőt, hogy a hajó a tenger tevéje. A teve igen egyszerűen is olcsón táplálkozik. Beéri bogáncskóróval is. Sok fényás ember példát vehetne tőle. A tevék az arabok teherhordásra használják. Különféle nagyságú terheket raknak rá. Persze ő leginkább szereti az egész pici terheket. Teher nélküli teve valószínűleg nincs is, mert a teve, a tudósok véleménye szerint, már teherrel és a hátán egy kis arab gyerekkel jön a világra, és amint nő, vele együtt nő néhány dekányi terhe több mázsássá, valamint a kis arab csemete felnőtt szakállas, bajuszos tevelovassá. Az állatkertben ugyan látni csupasz tevéket is, ezekről a tehert és az arabot leamputálták. A teve teherbíró képességén felül még azért is alkalmas arra, hogy a sivatag hajója legyen, mert igen gyorsan jár. Persze több teve is csak olyan gyorsan jár, mint egy. Ezért mozgástani szempontból érthetetlen, hogy a sivatagi kereskedők miért alakulnak karavánná. Mindazonáltal angol bőrkaros székben sokkal kényelmesebb ülni, mint teve háton. Egy púpú tevén ülni úgy, hogy az ember a púpnak a csúcsán ül, nem is jó. Az ember könnyen elvesztheti az egyensúlyát, különösen ha részeg. Van egy púpú és van két púpú teve, de mivel a fák nem nőnek az égig, ezért 3, 4, 5, 6 és több púpú teve már nincsen. Az a teve, amelyiknek nincs púpja, nyomorék. Ezt a társai épp úgy csúfolják, mint az emberek a púpos embert. A teve szőrét nyírják, és szövetet készítenek belőle. A szövetből ruhát, a ruhát az arab felölti, s mivel az arabot a teve hordja, tehát a teve a saját lenyírt szőrét újból hordja. Szóval mindent a teve hord, ő az igazi teherhordó.
1: Cédula a kapun. Évtizedek óta ismeretesek a kapukra kiragasztott föliratok. Egy ágy rövid úr részére kiadó, vagy egy széles ágy két keskeny úr részére kiadó, és így tovább. Új változatokat napjaink sem produkáltak e cédulákon, dicső legújabb keresztény és nemzeti korunk, azaz pusztulásunk kora is csak annyi fejlődést hozott, hogy a cédulák száma megsokszorozódott, jeléül annak, hogy a mérhetetlen nyomor még mérhetetlenebbé vált. Mármint a szegények nyomora is nem a gazdagoké. Most már a kapuk egészen tele vannak cédulákkal, de a szövegek mind-mind csak ágyról, szobáról, díványról szólnak. Ezt a témát variálják. Tiszta ágy, csöndes szoba, féregmentes dívány, néha a föltétel, tisztességes férfinak kiadó. Mintha bizony akhatatna olyan ember, aki meglátván az ilyen elrettentő felírást, odébb állna azzal a megállapítással, hogy ő nem tartja magát tisztességesnek. Néha a féregmentes, csupán szolíd, esetleg szelíd nőnek adandó ki. Néha gyermektelen házas párnak. De hát csak is szoba, ágy, dívány, mert az állást, ami kéne, a lapok apró hirdetéseibe szerkesztik bele, a vánkost pedig, amely a fejük alól eladó, a hirdetési vállalatok gyűjteményébe iktattatják. Mégis a napokban láttam valami újat egy kapun. Agykiadó, olvastam. Mindenki természetesnek találná, hogy itt íráshibáról van szó, az agy tulajdonképpen ágy akar lenni. De hát mit lehet tudni a mai magyar világban? Hát ha csak ugyan agy az, ami kiadó. Agy, agyvelő. Valami úgynevezett tudós vagy író, valami polgári hírlapíró kínálja egy kis bérgondolkodásra, egy kis szép irodalomra, egy kis kapitalista agitációra az agyát, a rövid kis eszét és a széles, féregmentes lelkiismeretét. Ebben az esetben a teljes és helye szövegnek így kellene festenie. Agykiadó, az agy tulajdonosa hajlandó napi 2-3 pengő éhbérért minden lehető gondolatot kitalálni és leírni a magántulajdoni társadalom egyedül üdvözítő voltának igazolására. Kiadóknak, szerkesztőknek és igazgató uraknak, bővebbet a házmesternél.

0: Miért rohan az autó? Ha az autónak saját esze volna, biztosan lassabban menne. Mert tudná, hogy ha rohan, esetleg összetöri magát. Először. Az autó tehát azért rohan, mert ember dirigálja. Az ember tudja, hogy ha rohan, esetleg összetöri magát, azért csak rohan. De az ember azt is tudja, hogy esetleg összetöri az autót, az pedig pénzbe kerül. Hát akkor miért rohan? Másodszor. Talán azért rohan, hogy hamarabb érkezzen valahová. De nem jobb-e este 10-kor érkezni sátoralja új helyre épp kézláb, mint már este 8-kor ott lenni kitört nyakkal? Harmadszor. Azután érdemes-e egyáltalán valahová megérkezni? Valaki siet, rohan, hogy 6:30-kor ott legyen valahol, pedig a sorskönyvében az van megírva, hogy ott 6:30-kor egy pofont kell kapnia. Nem jobb-e ezt az esetet egészen lekésni? Negyedszer. Valaki meg van hívva a városba vacsorára. Autón megy és rohan. Hát lehet ön és közveszélyesen sürgős egy vacsora annak, aki aznap már reggelizett, 10 órázott, ebédelt és uzsonnázott? Még ha egy olyan ember rohanna autón vacsorára, aki 5 nap óta nem evett, ezt meg lehetne érteni. Ötödször. Vagy a sofőr a saját szakállára rohan? Nem gazdaságosabb-e menet közben akár 2-szer is szigorúan rászólni a sofőrre, hogy ne hajtson úgy, mint egy őrült, mint katasztrófa után órákon át számtalanszor elmondani, hogy jaj Istenem. Annál is inkább, mert az előbbi kiszólásnak még lehet valami eredménye, de az utóbbi jaj Istenemek már egészen céltalanok. És végül 6-szor. Vajon aki a Semiramis kávéházba rohan az autón, hogy 5 vagon tégla vagy kukorica adásvételét lebonyolítsa, azt hiszi-e, hogy ő a tűzoltóság, vagy azt hiszi, hogy ő a mentők? Mert ha azt hiszi, akkor érthető, hogy rohan. Sőt, biztosra vehető, hogy amikor már azt hiszi, hogy ő a Dalai Láma, akkor még jobban fog rohanni.
1: Nagy Lajos, képtelen természetrajz és más karcolatok. A 10. részt hallották. Közreműködött Görög László, Vida Péter, Bede Fazekas Szabolcs, Szervét Tibor, Hunyadkürti István, Udvarias Anna. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Márton István. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat@mtva.hu elektronikus posta címen.

0: Szóda. Kulturális magazin hétköznaponként a Kossuth Rádióban.
1: Ősz a mozikban, magyar filmbemutatókról is beszélgetünk mai vendégünkkel, Kovács Gellért filmszerésszel. Crespo Rodrigo színművész Reisz Gábor Földszint című filmjéről mesél. Szemrevaló filmfesztivál, válogatás a friss német nyelvű filmekből, és magyar kincsek ünnepe, a Concerto Budapest egynapos fesztiválja a Zeneakadémián. Ezzel várjuk ma kulturális magazinunk a Szóda hallgatóit itt a Kossuth Rádióban. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő, Bödő Anita nevében is. Én Babucs Kriszta vagyok. Egy ijesztő penészfolt miatt felfordul egy átlagos társasház élete. Egy művészettörténetet oktató cukorbeteg anya elveszíti látását és a fia segítségére szorul. Egy fiatal mars kutató nő eltűnik egy túrázás során, és amikor váratlanul visszatér, alig emlékszik a múltjára. Csupa izgalmas helyzet a legfrissebb magyar filmekben. A már bemutatott és még bemutatás előtt álló magyar filmekről beszélgettünk ma Kovács Gellért filmszerésszel. Köszöntelek szeretettel.
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Új filmet készített Horváth Lili, Reisz Gábor és Mundrucó Kornél. Nemzetközi sikereket ért el Meyer Bernadett Mami Blue című filmje. Október 29-én mutatják be a Budapest International Film Festival keretében Nemes László új filmjét, és még sorolhatnánk, ez egy sűrű ősz lesz nekünk, nézőknek. Te hogy látod, ez egy átlagos magyar ősz, vagy most valahogy felhalmozódtak a lehetőségek és a film mennyiség?
2: Szerintem mind a kettő igaz valamennyire, tehát egyrészt már jó ideje átlagos magyar ősznek tekinthető egy ilyen, de ez nem azért van, mert hogy olyan rettenetesen sok igazán tehetséges filmesnek adtak volna lehetőséget a zenefilmen, hanem ezek a filmek, amiket említettél, egy bizonyos részük teljesen külföldi, tehát mondjuk a Nemes Jelesé és a Mundrucóé, azok ugye mind külföldi filmek. A Reisz Gábor filmje az abszolút körönkívüli független film, ez szerintem az indulatain is érződik. A Mami Blue, az pedig, ha jól emlékszem, akkor jó néhány éve már elkezdődött, mármint hogy ez a film elkezdődött, mármint az előkészítése. Van is ez a program, segíts, mert gyorsan akartam mondani.
1: Inkubátor.
2: Igen, az inkubátor program, aminek ugye az volt a lényeg, ezt még a Vajnáék indították el annak idején, hogy fiatal filmesek pitchelhették az ötleteiket, ez általában a Toldi moziban szokott lenni.
1: Elmondhatták röviden.
2: Igen, a filmnek a történetét, meg a víziójukat, tulajdonképpen ennek az a lényeg, ez a kifejezés, ez a pitch, ez az üzleti életből került át a filmes világba, és igazából az a lényege, hogy a filmes tulajdonképpen eladja az ötletét, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és akkor ezeknek az alkalmaknak a végén ugye mindig hirdettek egy nyertest. És ez egyébként marha vonzóan, meg érdekesnek tűnő dolog volt, csak aztán egy idő után kiderült, hogy pontosan miért, azt pontosan senki nem tudja, hogy bár nyertek ezek a filmek, ezeken a...
1: Az ötletek,
2: igen, és hát jellemzően ugye először csak ilyen előkészítési támogatást kaptak, ezt, azt, azt, és aztán a gyártásit, de egy idő után ezek a filmek elkezdtek nem elkészülni, vagy ilyen nagyon-nagyon lassan kezdtek elkészülni, és például a Mami Blue az utommal egy ilyen nagyon hosszú ideig, ilyen jó néhány éven keresztül készülő film volt. Szóval, hogy most egy kicsit így be is értek a dolgok, meg össze is értek a dolgok. Szerintem azt, ami most történik a kultúrában, ezt nagyon erős átmeneti idősávot, ezt majd akkor fogjuk érzékelni, amikor ezek a filmek még a zenefinek, meg az előző ilyen támogatási rendszerből kijövő filmek, vagy majd lepörögnek, mert az biztos, hogy lesz majd egy időszak, amikor kevesebb magyar film lesz a mozikban, az átmeneti időszak miatt, de most ugye hát amiatt is vannak, hogy nem csak arról van szó, hogy magyar filmek vannak a mozikban, hanem magyar rendezők külföldön rendeznek. Ez is az utóbbi néhány évnek szerintem a következménye. Tehát mondjuk a Mundrucó Kornélról szerintem nagyon sokáig így kb. Senki nem tudta volna elképzelni, hogy Hollywoodban hollywoodi filmeket fog készíteni. És hát, hogy ez mennyire kényszer hogy mennyire kényszerpálya az ő esetében ez, arról persze ő tudna elsősorban nyilatkozni, de azért szerintem nem állítok fura dolgot, hogyha azt mondom, hogy ha ő kapott volna itthon lehetőséget, akkor lehet, hogy nem Hollywoodban készítette volna a filmjeit.
1: Te filmszerészként mennyire vagy előnyben, mennyire jársz előttünk átlag mozinézők előtt? Tehát mondjuk ezen filmeket, amiket említettem, mindet láttad?
2: Nem. Nem, a Nemes jelest sem láttam még, a Mulent. A Mami Blue-t is most fogom éppen megnézni. Lehetőségem lett volna, hát hogy is mondjam, nem tudom pontosan mire vonatkozik a kérdésed, de hogy...
1: Tehát, hogy te reggel este filmekkel kelsz, fekszel, egyfolytában moziban láthatunk, találkozhatunk veled?
2: Akár. Mármint, hogy igen, sokat járok moziba. Szerintem már nincs meg az előnye, ha erre gondolsz az újságíróknak, vagy az a szintű, vagy az a nagyságú előnye már nincs meg, ami nem tudom én évekkel ezelőtt, vagy egy évtizeddel ezelőtt volt. Általában mi is eléggé közel látjuk ahhoz a filmeket, ahogy a nagy közönség, ha esetleg fesztiválon lehet egy filmet látni, vagy van belőle valamilyen különleges vetítés, akkor persze hamarabb is, meg vannak olyan forgalmazók, akiknek fontos, hogy mondjuk a még létező néhány havilap láthassa ezeket a filmeket előre. Az, hogy mennyire vagyok jól informált, az talán nem az éppen aktuális pozíciómból fakad, hanem abból, hogy nyilvánvalóan az érdeklődésem is ilyen irányú, és ebből adódóan a hírek között is ezeket veszem észre először, szóval, hogy ez olyan észrevétlenül működik szerintem.
1: A 83. Velencei Filmfesztivál Horváth Lili Jegyzeteim a Marsról című filmjével nyitott. Ez a rendező első nemzetközi filmje, és Velencében volt Reisz Gábor Földszint című moziának világpremiérje is. Aztán a film a Miskolci Cinefest zsűriének nagy díját is megkapta, október 1-től pedig már a mozikban is látható. Szemere Katalina filmben a közös képviselőt alakító Crespo Rodrigóval készített interjút.
3: Reisz Gábor azért választotta önt erre a szerepre, mert amikor elkezd mosolyogni, akkor önnek mindent elhisznek. Ezt mondták már más esetben is?
4: Nem, meglepett ez az állítás. Értem, hogy így ezzel a szerepel kapcsolatban ez fontos, hogy őszintének tűnjön és elhitető legyen a Nyárréti Balázsnak a személyisége, különben nem jutott volna oda, ahova jutna. Ha valaki nagyon antipatikus, akkor nyilván sokkal kevésbé hisznek el dolgokat, és azért ez arról is szól, hogy azért a látszat, tehát hogy valaki kedvesnek tűnik, de hát nem biztos, hogy a szándékai ugyanolyan jók. Az viszont biztos, hogy a lakóközösség az a magyar társadalom, de mivel Velencében is mutattuk, ott is értették, tehát ez valószínűleg univerzális. Nem kellett senkit utánozni, ez nem volt cél, hanem bemutatni azt, hogy egy ember, akinek valamilyen hatalma van, azzal hogy él vissza, vagy milyen eszközei vannak egy közösségben, hogy a saját akaratát érvényesítse. Ez lehet egy durvaság is, de lehet manipuláció, lehet az információ, lehet a pénzekkel való manipulálás. Az egyik kedvenc mondatom a lakógyűlésen, hogy cserébe két havi közös költséget spórolhat a ház. És szóval, hogy ilyennel be lehet fogni az emberek száját, ez egészen döbbenetes, hogy valami egy olyan pici ígérvény, ami pillanatra jónak tűnik, de aztán valahogy hogy kerül ez ide? Tehát, hogy arról szól, hogy mennyi mindent elhiszünk, akkor elfogadjuk, hogy akkor jó, cserébe azért az nem lesz olyan rossz, és közben ami történik a fejünk felett, az pedig egészen elképesztő.
3: Nagyon kevés idő állt rendelkezésre a forgatáshoz. Mennyire nyomasztotta önöket ez?
4: Én nem szoktam forgatni, tehát nem tudom, hogy mennyi egy normál időtáv egy forgatáson. Talán ha 20 nap lehetett, tehát ez tényleg nem tűnik soknak, március közepétől április közepéig. De előtte voltak a castingok és voltak próbák részben online, mert ugye az Ádám a film főszereplője külföldön tartózkodott, és részben a próbáltunk meg helyben is próbálni, hogy már a helyszínen egy nagyobb tudással tudjunk nekifutni a jeleneteknek. Az egész forgatás alatt semmiféle nyomasztást nem érzékeltem, tehát azok, akik ebben a filmen összejöttek, nagyon jól működtünk együtt. Nyilván nem titok, ez nem azért volt ebben senki, hogy pénzt keressen, hanem mert fontosnak érezte ezt a filmet, olvasva a forgatókönyvet. Hatalmas munkát kellett végezni a Gábornak, tehát hogyha most arra gondolok, hogy ebből a könyvből, tehát is, hogy mennyi volt az eredeti, és hogy vágta össze, már rögtön gyakorlatilag két nap után már vágott a forgatás befejezése óta, és egészen az utolsó pillanatig ment a zenei felvétel, a vágás, mindent, írtózatosan hatalmas munkát végzett, tehát hogy az iszonyatosan rövid idő. Gábor azt mondta, hogy soha többet így.
3: Velencében volt a bemutatója a filmnek, és utána a Miskolci Színefeszten is vetítették. Volt különbség a két közönség között?
4: Volt különbség, hiszen ugye Olaszországban ez feliratos volt, tehát más ütemben tudtak reagálni a filmre, mint itthon. Egy jóval nagyobb teremben vetítették Olaszországban, mint Miskolcon, tehát más volt a hangulata, de ez részben a saját hozzáállásom is változhatott, hiszen először láttam Velencében, tehát előtte nem láttam, rettenetesen izgultam, hogy mi lesz, és nyilván Miskolconi már mást néztem, vagy másképp néztem már, és aztán harmadszorra is láttam a filmet. Egyre több mindent fedezek föl benne, tehát egyre inkább azt gondolom, hogy ez egy csodálatos film összességében, és valószínűleg akkor jár mindenki legjobban, ha többször megnézi.
1: Crespo Rodrigóval Reisz Gábor Földszint című filmjének egyik szereplőjével, Szemere Katalin beszélgetett.

0: szóda vendégeit a Kossuth Rádióban Kovács Gellért filmszerész, Reyes Gábor filmje olasz-magyar koprodukció, Velencében mutatták be. Mit mondhat, mit jelenthet az a film, vagy ez a film az olasz nézőknek? Egy penész volt, ott is ugyanolyan penész volt?
1: Hát igen, azt gondolom, hogy igen. Másrészt meg éppen a Reyes Gábor mesélte a Földszint kapcsán, hogy ő ennél a filmnél már azt érezte, hogy kifejezetten nyitott a velencei közönség, ami ugye nem csak olaszokból áll, hanem hogy ez egy alkategóriás nemzetközi fesztivál, tehát a világ minden részéről érkeznek filmesek, meg újságírók. Szóval azt érezte, hogy a magyarázat mindenre után, ami ugye az előző nagy sikerű és Velencében díjat nyert filmje volt, kifejezetten éhezik azt, hogy valahogy a magyar politikai helyzetre át lehessen kötni. És ez valóban nagyon érdekes, hogy a magyarázat mindenrével kapcsolatban az egy nagyon is élő dilemma volt, amikor azt a filmet bemutatták, és meghívták Velencébe egyébként egy másik szekcióban, mint ahol a Földszint van, hogy az a történet, ami ugye kokárdástól, érettségistől, nem tudom én, politikai szekértáborostól, így minden nagyon-nagyon dedikáltan a magyar valóságról szól, hogy ez a 2,5 órás film, ez majd hogyan tud érvényesülni Velencében, és hát láttuk, hogy tudott érvényesülni, szóval egyből levették az emberek, és hát díjat is nyert. Szóval én azt hiszem, hogy talán egy kicsit alul kalkuláljuk mi azt, hogy a külföld mennyire nyitott az ilyen közéleti sugallatú, vagy közéleti ügyekről szóló filmekre. Nyilván április 12 óta még izgibbek lettünk, vagy én azt gondolom, hogy most lettünk igazán izgik, vagy én azt érzem, hogy most valahogy olyan menő magyarnak lenni Európában, meg sok helyütt. De ugye ez egy kérdés volt, és a Földszinttel kapcsolatban is egy kérdés volt, hogy ez a nagyon, nagyon egyértelmű allegória, ugye ezzel a házzal, ahol van egy penész volt, és aztán még el is hangzik a filmben, hogy csörgedezik a víz a falakban, tehát hogy így hamarosan tönkre megy az egész, hogy ebből mennyit éreznek külföldön magukénak. És a Reyes amellett van igazából, hogy ő ezt a filmet nem is kifejezetten Magyarországról, vagy csak Magyarországról készítette, hanem neki az a megélése, hogy ez a helyzet a világra, mint olyanra most alapvetően igaz. És hogy az, amit ebben a filmben állít, vagy amiről gondolkodik, az ugyanúgy egy olasznak, egy amerikainak, vagy egy németnek is érdekes lehet.
0: Általában Reyes Gábor filmjében férfiak a főhősök, a Földszintnek is egy tétova fiatalember, egy leendő apuka a hőse, most viszont nőkről lesz szó, a kortárs német nyelvű filmekből válogató 15. szemrevaló filmfesztivál több filmje is olyan nőkről mesél, akik kiállnak magukért, hogy a saját útjukat járhassák. A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség által szervezett fesztivál október 15-én kezdődik és 25-éig kínál az érdeklődőknek friss filmeket Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden. A szemrevalóról az egyik szervező, Vörös Fábián, az Osztrák Kulturális Fórum munkatársa mesélt Bödő Anitának.
2: Svájci Nagykövetségről és a Goethe Intézetből kollégáimmal rendszeresen figyeljük az új német nyelvű filmeket, és nagyon sok olyan film van, ahol a női sorsok vannak középpontban. Természetesen másféle filmek is kerülnek ki a német, osztrák és svájci mozikba, és valamennyi segítségünk is van olyan tekintetben, hogy mind a svájci, mind a német kollégáimmal ki a saját országa filmfesztiváljainak a válogatásait már figyelembe veszi. És mivel nagyon-nagyon sok a koprodukció a három ország között, ezért elég sokszor előfordul az, hogy egy film mindannyiunk, vagy hármunk közül legalább kettőnk listáján szerepel. Ilyen például a Róze című film is, ami osztrák-német koprodukció. Aztán ez az összefonódás más szinteken is megmutatkozik. A Vilma többet akar című film például egy német nőről szól, aki Bécsbe költözik, és ott talál magának új otthont. És ezt a filmet azért is ajánlanám szívesen a nézőknek, mert október 21-én itt vendégünk lesz a film rendezője Máren Kea Fréze is. A legfiatalabb korosztálynak is szervezünk egyébként filmet, vannak iskolai vetítések, az idei is egy koprodukció, osztrák-német koprodukció, a Titkos emelet, egy szállodában egy fiatal fiú a liften, a 3. és 5. emeleten 1938-ban találja magát, és szép lassan rádöbben, hogy az bizony egy nehéz korszak.
3: Arról beszéltünk, hogy ez a női sorsokra koncentrál ez a fesztivál, de tulajdonképpen egy Sandra Hüller minifesztiválnak is felfogható, mert ha jól számoltam, 3 olyan film is szerepel a programban, aminek ő a főszereplője, vagy az egyik főszereplője.
2: Ez így igaz, és ezt a véletlen hozta, tehát ez nem volt szempont a válogatásnál. Ráadásul, ahogy a kolléganőm a Goethe Intézetből rámutatott, Sandra Hüller versenyezi saját magával bizonyos értelemben, mert a Róze című film az Ausztria Oscar nevezetje, az Apaföld című film pedig, minthogy lengyel-német koprodukció, Lengyelország Oscar nevezetje, és mindkettőben Sandra Hüller a főszereplő.
3: Éppen egy héttel ezelőtt zajlott a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, aminek a középpontjában a német nyelvű irodalom volt, és volt egy ír díszvendég, Callum Tobin, akinek magyarul éppen most jelent meg a Varázsló című regénye, amely Thomas Mann életét meséli el. És itt kapcsolódik össze tulajdonképpen ez a könyvfesztivál és a szemrevaló, hiszen az Apaföld című film alapjául éppen ennek a regénynek bizonyos részletei szolgálnak.
2: Thomas Mann NDK-ban tett utazását mutatja be, nem sokkal a háború után, a hidegháborús légkör még kialakulóban van, és ennek a regény alapján készült az Apaföld című film, ami nem csak ugye, hogy irodalmi megfilmesítés, de szintén a női sorsokhoz is újra kapcsolódik, hiszen Erika Mann is elkíséri a filmben édesapját az NDK-ba.
3: Olyan, mintha csak sötét témákról szólnának ezek a filmek. Vannak olyan filmek, amiken jót lehet nevetni, amik nagyon szórakoztatóak? Vagy ez most egy keményebb év, komorabb témákkal?
2: De ez az év valóban így alakult. A gyermekfilm természetesen rejt magában bőven humort, de van még egy keserédes film, ami közel áll a szívemhez, még hozzá a Legmagányosabb ember a városban. Dokufikció egyébként, itt egy L. Cook nevű osztrák blues zenész alakítja saját magát, aki 80 éves, és a ház, amiben lakik, az úgymond ingatlan fejlesztés áldozatává válik, tehát el kell költöznie, megözvegyült időközben. És ezzel az új helyzettel kell L. Cooknak szembenéznie, akit egyébként szerettünk volna elhívni a fesztiválra, egy beszélgetésre, esetleg egy rövid koncertre a film után, de köszönettel elutasította a meghívást, mivel új lemezen dolgozik.

0: A 15. Szemrevaló Filmfesztiválról Vörös Fábiánt kérdezte Bödő Anita is. A Szódában itt a Kossuth Rádióban a vendégem Kovács Gellért filmszerész. Női sorsokról esett szó az előbbiekben, mármint, hogy ez a Szemrevaló Fesztivál, filmfesztivál elsősorban erre koncentrál, és azt mondtam az előbb, hogy a Földszint, vagy akár Reyes Gábor filmjei általában férfi történetek, de azért nem teljesen így van, mert abban is szóba kerülnek a hölgyek. Meg lehet egyáltalán állapítani azt, hogy egy rendező mire koncentrál, férfi vagy női szemszögből készít el egy filmet?
1: Persze. Mármint, hogy az érződik egy filmen, de szerintem vannak unisex filmek. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy az erről való diskurzus, az sokszor arról szól, hogy vannak a férfi fókuszú filmek, és vannak a női fókuszú filmek, és szerintem meg vannak ilyen, ha nem is semleges, akkor inkább azt mondom, hogy mindkét fókusszal operáló filmek. Mert nyilván a Földszintnél, meg úgy alapvetően a Reyes Gábor filmjeinél azért is hangsúlyos az, hogy férfi központúak, vagy férfi fókuszúak, mert ugye az ő karakterében, az összesben benne van saját maga. És hogy ez hol egészen konkrétan, ugye a Rossz verseknek konkrétan ő a főszereplője, de a többi figurában is, és ebben is, ebben a filmben is a főszereplő szerintem felismerhetően ő, de azzal együtt itt nem egy magányos figuráról beszélünk, hanem egy leendő apáról, akinek azért is kellene döntéseket hozni, vagy azért is kellene, nem tudom én, megmenteni a lakását, tehát, vagy a házat, ettől a penészfolttól, mert hát a családjáról is gondoskodnia kell, meg egy kicsit arról is szól ez a film, hogy az ember hogyan veszíti el a fókuszt egy ilyen harcban, miközben megpróbál otthon is helytállni, meg nyilván egy szélesebb spektrumban is.
0: A Szemrevaló Filmfesztivál kapcsán szóba került Sandra Hüller neve. Ő igazi nemzetközi sztár, az Egyzuhanás anatómiája és az Érdekvédelmi terület című filmek is ugyanazon az évben jöttek ki 2023-ban, és ahogy hallottuk, most is saját magával versenyezhet majd az Oscar-díjért. Ő egy nagyon sokat foglalkoztatott színésznő, és sokarcú is. Kedveled?
1: Nagyon. Szerintem ő egy nagyon különleges színész. Ő ugye a Tony Erdmannal lett igazából világhírű, ami egy német film, és ugye egy időben szó is volt róla, hogy a Jack Nicholson főszereplésével készül, hogy az lett volna Jack Nicholsonnak még az utolsó ilyen visszatérő, aztán elbúcsúzó filmje, de ebből nem lett semmi, és aztán utána a Tony Erdmann után hát van ennek egy kicsit ilyen pejoratív jelleg, én nem is szeretem használni ezt a felkapott szót, vagy kifejezést, de hogy ő nagyon föl lett kapva. Tehát szinte minden második ilyen artisztikusabb vagy műfai hollywoodi filmben benne van. Most legújabban is lehet látni ugye a Digger című filmben a Tom Cruise partnereként. Hollywoodnak szüksége van az ilyen csapatjátékosokra. Tehát azért van ez szerintem időről időre, hogy fölkapnak egy-egy színésznőt, vagy férfi színészt.
0: Európából?
1: Európából, igen, mert hogy általában ezek nagyon karakteres, arc szempontból is nagyon karakteres emberek, de alapvetően a színészi technikájuk is.
0: A szerepmek formálás.
1: Igen, alkalmas arra, hogy valami érdekesebb fűszert vigyenek bele a hollywoodi receptekbe, meg hát ugye már olyan, hogy echte amerikai film nem is létezik, tehát mondjuk ha csak a Diggernél maradunk, ugye annak egy mexikói származású rendezője van, tehát ugye mindenféle nemzetiségű emberek vannak benne, és amit szerintem az európai színészek látványosabban vagy izgalmasabban tudnak néha csinálni, az a csapatmunka. Tehát valahogy úgy tudnak egy ilyen pici kabinett alakítással is jelen lenni egy filmben, hogy akkor is megjegyzed őket, hogyha csak néhány percük van. Ráadásul a Sandra Hüllernek meg van egy ilyen érdekes, vegyes kisugárzás, semmiképpen nem mondanám feminim nőnek. Tehát van egy ilyen karcossága, egy ilyen erős gyökerezettsége annak, ahogy ő játszik, meg az arcának is, de közben azt sem merem állítani róla, hogy ne lenne érzéki, mert az is tud lenni, és hát ez egy ilyen nagyon speciális európai, nem tudom, összetétel, meg nyilván van egy csomó olyan dolog is van ebben, amit mi nem látunk, tehát amikor egy európai színész elkezd Amerikában filmeket forgatni, akkor nyilván csomó kompromisszumot kell megkötnie, és ez nyilván például az is számít, hogy egy ilyen színész hogyan beszél angolul.
0: Filmfesztivál után most jön zenei fesztivál, a Magyar Kincsek ünnepe a 100 esztendeje született Kró György emléke és az idén 100. születésnapját ünnepő Kurták György zeneszerző életműve előtt tiszteleg. Az esemény 3 hangversenyen ível át a magyar zenetörténet különböző korszakain. A Keller András által megálmodott sorozat egyik legfontosabb célja, hogy a magyar zenei örökséget ne lezárt történetként, hanem ma is élő folyamatosan újra felfedezhető hagyományként mutassa meg. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművésszel, karmesterrel, a Keller Kvártett alapítójával is egyben a Koncertó Budapest zenei igazgatójával Gödöllei Anna beszélgetett.
2: Liszt, Bartók és Kurták világa. Hogyan képes összekötni ezt a folytonosságot egyetlen napba sűrítve?
3: Egyrészt az egész zenetörténet az egy folyamatosan haladó, mozgó, organikusan fejlődő valami, ezen belül a magyar zenetörténet is az. Tehát azért a mi zenei históriánkban is mondhatjuk, hogy szinte mindenki hatott mindenkire. De ennél tágasabb is, mert hogyha megkérdezi tőlem, hogy szerintem ki vál legközebb Beethovenhez, akkor azt mondom rá, hogy Bartók. Mert én őt tekintem Beethovennek a folytatójának. Na most innen egy lépéssel jutunk el Kurtákhoz, akinek a zenéjében viszont ugyanúgy hallhatjuk Schubertet, Beethovent, akár Bachot, Palestrinát is. Tehát a zenetörténetben egy bizonyos dimenzióban sok minden mást is hallhatunk. A magyar zenén belül viszont az, hogy most Liszt és Bartók hogyan kapcsolnak egymáshoz, hát egyrészt a legfontosabb összekötő elem az a mi nyelvünk, ami szöveg nélkül is egy nyelvezet. Tehát ahogy egy magyar ember beszél, ahogy tagol, az a mi zenénkben benne van. Tehát az arra íródott. Tehát ettől nem tudja magát senki kivonni.
2: A délutáni műsorban ritkán hallható átiratok és Veres Sándor hegedű versenye szerepel. Miért fontos, hogy a jól ismert remek művek mellett ezek a ritkaságok is helyet kapjanak a repertoárban egy ilyen egynapos rendezvényen?
3: Ez az egyik alap gondolata a Magyar Kincsek ünnepe fesztiválnak, hogy akár nagyon jól ismert és népszerű művek mellett olyanokat is fel tudjunk mutatni, akár újra tanulni, vagy újra találkozni művek, amik valami miatt talán kevésbé ismertek. Most pont ezen az említett délutáni koncerten két zongorista óriásnak a hangszerelésével találkozunk, hiszen Kocsi Zoltán hangszerelte meg Lisztnek a Goethe Festmarsch című művét, és Dohnányi Ernő pedig Schubert egyik legszebb darabját, az F-moll fantáziát. A hangszerete zenekarra, ami egészen ritkán hallható.
2: Elhangzik Kurták György Kró in Memoriam című darabja. Ez tekinthető a fesztivál érzelmi csúcspontjának, ahol a mesterek és a tanítványok kapcsolata így a zenében testet ölt.
3: Az egész napot Kró György emlékének ajánljuk. A hangverseny első felében 43 miniatűr Kurták tétel lesz ezek közül. Az egyik leghosszabb lesz a In Memoriam György Kró Perényi Miklós előadásában. Ez egy csodálatosan szép Kurták darab. Hogy ez lesz az este érzelmi csúcspontja, azt mondhatom az egyik bizonyára, de talán lesz még egy másik is, még az is lehet, hogy még több. A Zeneakadémiai bemutatója lesz a Stehardin operának, Kurták György új operájának. Ez a mű egy felvonásos opera, de egy olyan csodálatos emberi szerelmi vallomás, amit Kurták Mártánnak írt a mesterem, ami mindenki számára olyan érzéseket fog tudni mutatni, ami a saját életében is emlékezteti a legszebb és legmélyebb érzéseire, gondolataira a hallgatókat.
0: A Magyar Kincsek ünnepe október 11-én lesz a Zeneakadémián a fővárosban. Keller Andrással Gödöllei Anna készített interjút, és a stúdióban még itt ül mellettem Kovács Gellért filmszerész, de már nem sokáig, hiszen hamarosan taxiba pattan és elindul, hogy megnézzen egy mozifilmet, amiről ejtettünk már két mondatot. Mi lesz ez?
1: Igen, véletlenül úgy jött ki a délután, hogy pont innen megyek megnézni a Mami Blue című filmet, mert lemaradtam eddig az összes vetítéséről a Cinefesten is, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Én nagyon szeretem a Führer Anikót, és éppen e film kapcsán néztem utána annak, hogy mennyire elkeserítően kevés igazán jelentős filmes szerepet kapott ő eddig. Szóval ugye ezt a szerepet ezt nagyon megérdemli, azon túl, hogy hallottam, hogy még jó is benne ráadásul.
0: Amikor készültem az adásra, és szóba került Sandra Hüller neve, valahogy párhuzamba hoztam őt a fejemben. Csak hát ő jóval kevesebbet játszott filmvászlón, mint Sandra Hüller, de reméljük, hogy ez másképp lesz a jövőben. Mit vársz még idén ősszel a moziban? Mit ajánlanál a nézőknek?
1: Hát, amit én a legjobban várok, az abban csak reménykedem, hogy eljut moziba. A Quentin Tarantinónak a Volt egyszer egy Hollywood című filmjének készült egy folytatása, mert ugye a mester úgy döntött, hogy neki már csak egy filmje lesz, ezért most így ügyeskedik, és a forgatókönyvet írta ő, a Brad Pittnek, amiért a Brad Pitt Oscar kapott, ugye Clive Buss karakterének a történetét ismerhetjük meg, mármint a további történetét, és hogy ez igazából egy Netflix film, egy rettenetesen nagy költségvetésű Netflix film, több helyen bemutatják moziba, és én még reménykedem kicsit, hogy nálunk is így lesz ez.
0: Reméljük, hogy tényleg így lesz. Kedves hallgatóink, a Szóda mai vendége Kovács Gellért filmszerész volt, akiről az ősszel mozikba kerülő magyar filmekről is beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt voltál, és jó mozizást.
1: Én is köszönöm a meghívást. Köszönöm.
0: A szerkesztő Bödő Anita, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, és a hangmérnök Lajár Rita nevében is búcsúzom már a hallgatóktól. Vigyázzanak magukra. Babucs Krisztát hallották.

15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A vállalkozók fele már jövő év elején áttérne az új kata szerinti adózásra. Napos idő lesz, 17 és 22 fok közötti hőmérséklettel. És most a részletek. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja a Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban közölte, az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a déli körvasút közbeszerzésénél, ezért az Európai Bizottság megvonja a beruházás uniós támogatását. Magyarország emiatt 367 milliárd forinttól eshet el. Újabb meghallgatásokról és a dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük Teseli Zoltán, volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt is meghallgatja. Október 15-én zárt ülésen a bicskei gyermekotthon két munkatársát hallgatják meg. A bizottság emellett bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalától Balogh Zoltán református püspök 2024-es jelentését. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén, Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. Szlovákiában egyenruhás és civil ruhás rendőrök is felügyelik az oktatási intézményeket, Lengyelországban pedig több mint 10 000 iskolában tart

0: általány adózók számára elsősorban a cégeknek történő számlázás lehetősége vonzó, míg a jelenleg is katázók a magasabb táppénzt és nyugdíjat tartják a legfontosabb előnynek. Külföldi magyar kulturális intézetek élére keresnek új vezetőket, közölte a Külügyi Tárca parlamenti államtitkára. Belkei György László azt írta, hogy a New Yorki, a brüsszeli, a prágai és a jeruzsálemi intézmény vezetésére lehet jelentkezni. A pályázatot november 5-ig lehet benyújtani. A nyertesek jövő májusban kezdhetik meg a munkát. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók. Ami az időjárást illeti, változékonyra, esősebbre fordul az idő. Holnap napos felhős idő mellett napközben nyugaton, estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket.
1: Műsorajánló.
2: Dr. Kossuth.
3: Élete során minden 8. magyar nő találkozik a merrákkal. Bár az időben felismert daganatnál a túlélés csak nem bizonyos, a hölgyek több mint fele mégsem jár rendszeres szűrővizsgálatra. Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Kérdezünk szűrésről, kezelésről és a gyógyulásról is. 0630 9666. Kérdezzenek Önök is.
2: Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Necces. A világ máshogy néz ki női szemmel.
4: A férfiak sosem sírnak. Beszélgetünk olyanokkal, akik direkt férfiak számára szervezett közösségekbe járnak beszélgetni a lelki nehézségeikről. Van-e vége a gyásznak? Tényleg csak szenvedéssel jár a veszteség feldolgozása? Vendégünk lesz Révész Renáta Liliana gyászterapeuta. Várja Önöket a műsorvezető Orosz Csilla.
2: Necces. Ma délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
5: Romlásnak indult almából, salátából, tojáshéjból vagy akár kávézacból jó minőségű termőföld. Október 10-e a komposztálás napja Magyarországon, így a mai műsorunkban a zöld hírek mellett egy olyan hazai szervezetet mutatunk be Önöknek, amely élen jár a szerves hulladék újrahasznosításban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Tartsanak velünk és ismerjék meg a Humusz Szövetséget. Holnap október 10-én lesz tehát a komposztálás napja Magyarországon, amelyet 2010 óta tartanak civil kezdeményezésre, például a Humusz Szövetség közreműködésével. Az 1995-ben alapított szövetség azért dolgozik, hogy olyan hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson, amelyek bárki számára vállalhatók, és hogy Magyarországon a fenntartható termelés és fogyasztás napi gyakorlattá váljon. A Humusz Szövetség környezetvédelmi szemléletformáló székhelyére, a Budán található Humuszházba invitálom most Önöket, ahol közösségi komposztpont, környezeti tanácsadóiroda és hulladékos tanösvény is található, emellett óvodai, iskolai foglalkozásokat és lakossági programokat is szerveznek, de szívesen várnak bárkit, aki csak meg akar pihenni a fák alatt, a kiskerti tó mellett madácsi csergést hallgatva. Kaszás Tamás, a Humusz Szövetség kommunikációs munkatársa vezetett körbe. Nagyon cuki ez a hely, Buda közepén, egy kis zöld oázis.
6: Így van, ezt mi is így szoktunk magunkra hivatkozni, hogy mi vagyunk itt Buda központjának zöld oázis, itt a beton dzsungel közepén, itt hallatszik is talán a háttérből, hogy épp a 6-os villamosnak a munkálatai zajlanak, tehát ez tényleg ennyire egy központi hely, hogy a 4-es 6-os vonalán vagyunk, úgyhogy bárkit amúgy szeretettel várunk itt a nyitott humuszház kertjében.
5: Na és mi van ebben a kertben? Ami nekem a tekintetemet rögtön oda vonzott, az a nulla hulladék tanösvény. Induljunk is meg ezen a tanösvényen.
6: Ugye nekünk itt a nulla hulladék tanösvény, amit te is egyből itt kiszúrtál, annak a része az, hogy most az idei évtől a tanösvény programját, vagy oktatási programját, azt az óvodásokra is kinyitottuk, tehát, hogy most már a zero waste kommunikációt azt óvodások felé is kommunikáljuk. Itt a kert legelején található egy tó, ami régen homokozó volt, ugyanis ez korábban itt a rendszerváltás idején ez az épület óvodaként is funkcionált, és ebben a tóban több halunk

0: kis van. Általában a gyerekekkel itt mindig meg szoktunk állni, meg szokták csodálni a nagy aranyhalakat, és amikor megkérdezik, hogy milyen mély ez a tó, akkor én mindig ide mutatok a hasam közepére, mert amúgy tényleg olyan mély, ezt sajnos, amit egyszer belecsúsztam, így azóta tapasztalatból is tudom, és akkor ők mindig jönnek oda, hogy akkor megnézzük, hogy ami nekem a hasamig ér, akkor az nekik ugye meddig ér, úgyhogy itt már rögtön megtörténik velük egy ilyen kapcsolódás, és ennyi az óvisoknak bőven elég ahhoz, hogy utána a kezemet fogva együtt sétáljunk tovább a nulla hulladék tanösvényen, de akkor most kvázi tartok egy ilyen rendhagyó tanösvényt, vezetést itt most neked, vagy veled.
1: Közben ideértünk, és akkor innen indulunk, ugye? Így ettől van, az asztaltól.
0: Így van, így van.
1: Most illetve van rajta egy doboz.
0: Pontosan azt itt hagytam, mert a mai nap folyamán épp az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy ma is volt egy tanösvény vezetésünk, és ez most kivételesen nem gyerekeknek szólt, hanem óvodapedagógusoknak. Itt az első állomásunknak a lényege és a fő üzenete az az, hogy van az úgynevezett hulladékpiramis. Egy fordított piramist kell elképzelni, aminek a legalján az szerepel, amit a legkevésbé szeretnénk, hogy megvalósuljon, és ahogy haladunk felfelé a piramison, azt szeretnénk, hogy ugye a legszélesebb társadalmi skálánál jelenjen meg a legjobb megoldás. És ennek a piramisnak a legalján van a hulladék leragás, illetve az égetés. Jelenleg ez ugye mondanom se kell, hogy sajnos pont fordítva van jelen. Itt például van egy ilyen kis dobozunk, ez az én kreativitásomnak az eredménye, ugyanis van, mi cégekhez is járunk készemléletformáló előadásokat tartani, és az egyik ilyen előadásunknak a témája az a műanyag hulladék problémája, és ennek a része egy olyan dia, amikor azt kérdezem meg, ilyen interaktív módon az ott jelenlévőktől, hogy a legyártott műanyagoknak hány százaléka kerül, és akkor itt jönnek a három alternatíva, lerakásra vagy a természetbe, az égetésre és újrahasználatra. És akkor itt igazából tőled is kérdezném, hogy szerinted lerakásra mennyi kerül, tehát a legyártott műanyagok hány százaléka?
1: Ha azt mondom, hogy több mint 50, akkor jó úton haladok?
0: Sajnos azt kell mondjam, hogy igen. Nem tudom, hogy megmernél-e kockáztatni egy konkrét számot.
1: 70.
0: Hát sajnos nem tévedtél olyan sokat, 79, tehát majdnem 80%. Égetésre kerül 12%, és akkor én bölcsészménájú ember vagyok, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor 9 a fennmaradó összeg, és az kerül újra használatra.
1: Ez elég szomorú, vagy rosszul hangzik.
0: Ez sajnos ez így van, hogy ez nagyon szomorú, hogy ennek megfelelően zajlik jelenleg, és itt mi például színekkel is skálázzuk ezeket a százalékokat, tehát a 79% az egy erős piros szín, az égetésre kerül az egy narancssárga szín, ami szintén egy ilyen negatívum, ebben semmi politikait nem kell belelátni, az újrahasznosításra kerülő rész pedig citromsárga. Ott pedig felszoktam tenni a kérdést, hogy azért, hogyha színnel jelölünk, kódolunk dolgokat, akkor azért a zöld szokott a pozitívum lenni, de hogyha újrahasznosítás 9%, akkor azt szerinted miért nem zöld színnel jelöljük, miért citromsárgával? Most azért, igen, akkor leleplezzem itt a nagy kérdést. Azért, mert ezzel a bizonyos fordított piramison, ezen a hulladék hierarchián, az újrahasznosítás egyébként nem foglal el egy különösen magasabb helyet. Tehát a hulladék lerakás, majd az égetés, és úgy az újrahasznosítás következik a sorban, tehát ez a harmadik lépcsőfokunk. Ugyanis az újrahasznosítás az egy olyan folyamat, amit nem lehet a végtelenségig folytatni. Tehát, hogyha ma a hulladék kérdést, azt úgy képzeljük el, hogy egy ilyen lineális skála van előttünk, akkor ugye megtörténik a gyártás, aztán bekerül a polcokra, mi azt megvásároljuk, valamennyi ideig nálunk van, majd pedig kidobjuk. És egy hulladéknak ma általában ez az élet története, ha úgy tetszik. Amikor újrahasznosítunk, akkor egy kicsit ugye ez egy körforgásra alakul, hiszen mondjuk egy papírt, ha veszünk, akkor azt a megfelelő kukába dobjuk, a kék színűbe, bár itt a színkódokat megint csak nehéz mondani, mert van, ahol a kék kuka meg nem a papírgyűjtő, tehát ez nem egységes idehaza nálunk. Úgyhogy ha azt a megfelelő papírhulladékba beletesszük, akkor az ugye visszakerül a rendszerbe, újra papírt gyártanak belőle, és akkor elindul egy körforgás. Igen, ám viszont a papír, meg úgy minden anyag, az rostokból áll, vagy hát különböző anyagokból, de például a papír esetében a rostok azok egy olyan 6 alkalommal már annyira elhasználódnak, hogy nem lehet újrahasznosítani. Tehát, hogy az újrahasznosítás az nem a legjobb megoldás. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne gyűjtsük külön se a papírt, se a műanyagot, se az üveget, se az összes többi dolgot, de hogy azért van vannak bőven jobb megoldások, és ez a tanúsvény ez azon segít, hogy ezt meg tudjuk találni.
1: Később akartam ezt a témát behozni, de hogyha már így az újrahasznosítással indítottunk, akkor nektek volt, azt hiszem 2023-ban egy kutatásotok, vagy kísérlet, minek egy inkább kísérletnek nevezzük, amikor áruházakban kapható lebomló zacskókat vizsgáltatok, hogy az komposztálható-e. Én ahogy olvastam, azért biztatóak voltak az eredmények, ha nem is 100%-os, de én ahogy meg tudom ítélni, én azt mondtam, hogy na, ez nem is olyan rossz eredmény.
0: Így van, ez a Greenpeace-szel közös kísérletünk volt, és ennek a végeredménye az az volt, hogy megnéztük 3 hónap, fél év, 1 év után, hogy ezek hogy néznek ki a komposztáló, a humuszház közösségi komposztpontjának komposztládáiba ástuk ezeket végül el, és megnéztük, és ezek valóban folyamatosan bomlottak le, és a végeredmény az az volt, hogy az összezacskó el is tűnt. Mi itt azért szerettünk volna kicsit alaposabbak lenni, ezért elküldtük egy laborvizsgálatra, hogy megnézzük, hogy mikroműanyag formájában viszont kimutathatóak-e a humuszban, vagy hát a földben, és végül nem volt kimutatható az, hogy kifejezetten innen eredő mikroműanyagok lettek volna benne. Egy-két ilyen mikroműanyag szál az felismerhető volt, hogy például a krumplizsáknak, amikor elhozzuk a boltból azzal a kis piros színű hálóval, akkor abból eredő kis mikroműanyag szálak voltak benne, de máskülönben az összes többi, amit találtunk, az nem volt egyértelmű, hogy az innen eredett volna.
1: Nem sokszor szoktam egyébként ilyen zacskókat használni, mert ha csak tehetem, nem használok a boltban zacskót, vagy viszek magammal, de hogyha mégis használok, akkor mindig nagyon büszkén berakom otthon a szelektív hulladékgyűjtőbe, nyilván a műanyaghoz. És nemrég hallottam, hogy egyébként ez nem egy jó dolog. A jó szándék vezérrel, de lehet, hogy rosszat teszek azzal, hogy a lebomló zacskót a műanyag szelektív kukába rakom?
0: Nyilván ez is egy olyan folyamat, hogyha haladunk tovább itt a hulladék hierarchiának a különböző pontjain, akkor például az újrahasznosítás után következik az újrahasználat. Tehát meg tudjuk nézni, hogy van olyan lehetőség, amikor ezt például fel tudod használni, de amúgy nem követsz el ezzel kifejezetten rosszat, a rendszerbe visszakerül ez az acskó, és végül ezt is újrahasznosítják.
1: De ezt kiveszik egyébként? Tehát, hogyha átválogatják a műanyagokat, hogy biztos, hogy jót dobtunk ebbe, meg nincs közte olyan bármi, ami nem odavaló, akkor egyébként ez az acskó, ez benne marad? Vagy ezt is kiveszik?
0: Ez egy jó kérdés. Ennek a pontos részét azt nem tudom, hogy ennél a válogatásnál mi történik. Azt viszont meg tudom erősíteni, hogyha valamiben bizonytalanok vagyunk, hogy ezt melyik kukába kell kidobnunk, akkor inkább dobjuk a szelektívbe, mert ott, amit te is mondtál, ez a válogatási rendszer, ez meg fog történni, és ott még adott esetben a szakember, aki ezt a válogatást csinálja, ő még mindig tudja azt mondani, hogy ez nem ide való.
1: Első táblához érkeztünk közben, a kis tanösvényünkön.
0: Így van. Ennél a táblánál beszélünk az újrafeldolgozásról, vagy az újrahasznosításról, amiről már előbb egy kicsit így belementem. Ennek van egy ilyen kis forgós eleme, itt, hogyha közelebb lépünk
1: lehet
0: hozzá.
1: Fordatni.
0: Így van, így van. Ugye az
1: hangja
0: az üzenet, hogy a hang az én leszek itt. Vagy van egy ilyen papír, amit, hogyha a megfelelő helyre dobunk, jelen esetben ugye a papír gyűjtőbe, akkor, hogyha most forgatok tovább, akkor mondom is, akkor ezt beleteszik utána egy nagy tartályba, nagyon sok vízbe, utána, ha forgatod tovább, akkor látszik, hogy utána egy ilyen préselőgépbe kerül, majd pedig újra papír lesz belőle, ez ugye ezt a körforgást, amit említettem, hivatott megmutatni, és ezt a végtelenségig tudnánk tekerni, csak hogy nem tudjuk, ugyanis, ahogy előbb említettem, pont a papír esetében olyan 6 alkalommal lehet ezt az újrahasznosítási folyamatot abszolválni, és a legjobb ilyen, amit újra lehet hasznosítani, hát azt nem mondom, hogy végtelenszer, de nagyon sokszor az az üveg és a fém, viszont ugye az újrahasznosítás folyamata is olyan, ami pénz, idő, energia, tehát pont itt a papír esetében az, hogy elszállítják, ahhoz ki kell alakítani a rendszert, nagyon sok víz kell ahhoz, hogy az áztatása megtörténjen, a gépek működtetése mondanom se kell, hogy áram és energia, tehát hogy ez egy olyan folyamat, ami nagyon sok külső erőbevonását igényli.
1: És talán ez lehet, bocsánat, hogy így fogalmazok, de támadási felület is az újrahasznosításnak, tehát, hogy lehetnek olyan hangok, akik azt mondják, hogy minek akkor papírt újrahasznosítani, hogyha egy csomó vizet használunk, hogyha egy csomó villamos energiát, stb.
0: Így van, ezek a hangok rendre megjelennek, ugye emellett szokott még megjelenni az is, hogy hát ha a nagy cégek nem változtatnak, akkor én kicsiben ugye miért változtassak. Igen, ám viszont ugye pont ezek a nagy cégek, azok mégis csak, hogyha csúnya szót akarnék mondani, akkor belőlünk fogyasztókból élnek, és ami igényeinket veszik és monitorozzák folyamatosan. És az újrahasználat is egy olyan dolog, amire egyébként szeretnek a cégek ráállni, tehát azt mondják, hogy olyan terméket gyártok, amit utána vissza tudsz tenni a rendszerbe. De hát ugye van jobb megoldás, és például az egyik ilyen, hogyha itt haladunk tovább a tanösvényen, akkor az újrahasználat. Ami például azt tudja mutatni, ez is egy nagyon pozitívum, hogy a középsulisoknál, amikor megkérdezem, hogy ki az, aki jár például Turikba, akkor itt majdnem mindenki elmondja, hogy már pedig ő nagyon szeret turkálóba járni, ennek most van egy ilyen trendje.
1: Ez pedig egy párna?
0: Így van, amit nyugodtan. Ez farmerból, használt farmerokból készült, van az Old Blue nevű veszprémi vállalkozás, ők gyártják, itt a Humuszházban egyébként van egy farmergyűjtő pontunk, tehát bárki, akinek otthon elfáradt farmera van, amit már ugye nem tud senkinek odaajándékozni, mert mondjuk megszakadt már valahol, elfáradt az anyag, akkor azt be tudja idehozni, és ebből az Old Blue különböző tárgyakat csinál. Párnahúzattól kezdve pokrócon át, meg annyi tárgyunk van tőlük.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Hamarosan folytatjuk a Humusz Szövetség budapesti székhelyének bejárását, és természetesen eljutunk a beszélgetésünk apropóját adó komposztokig is. Most azonban zöld hírek következnek Kobolák Attilától.
4: Egy amerikai kutatás szerint a műanyagok a komposztban is megmaradhatnak, és a mikroműanyagok beszivároghatnak a mezőgazdasági talajokba. A Vermonti Egyetemen életciklus elemzéssel hasonlították össze a különböző élelmiszer hulladék kezelési módszereket. Eszerint az újrahasznosítás akár 99%-kal csökkenthetné az élelmiszer hulladék éghajlati hatását, felével a nitrogén, 80%-kal a foszfor terhelést a vízfolyásokban a hulladék lerakáshoz képest. A komposzt azonban csak a nitrogén és a foszforműtrágya felhasználás 2%-át váltaná ki, miközben a csomagolással évi 20 ezer tonna műanyag juthatna a talajokba. Még ha a műanyag szétválasztás 99%-ban hatékony lenne, a komposztálás akkor is nagyságrendekkel növelni a talaj mikroműanyag terhelését. Mivel a tápanyagpótlás lehetősége viszonylag csekély, a mezőgazdasági kijuttatás nem mindig a legjobb megoldás. Szükség van olyan kutatásokra, amelyek az élelmiszer hulladékból készült szerves talajjavítók újabb, biztonságosabb felhasználási módját vizsgálják. Boldogabbak az emberek azokban az országokban, ahol sok a macska. Ez derül ki egy friss tanulmányból, melyben 93 országban vizsgálták a toxoplazmózis fertőzöttek számát, a 10 000 főre jutó macskák számát, illetve a szubjektív boldogságérzetet. Az amerikai, finn, lett és mexikói kutatók mindebből azt próbálták megtudni, hogy van-e valamilyen összefüggés az önbevalláson alapuló boldogság és a macskák jelenléte között. Ahol magasabb a 10 000 főre jutó macskák száma, az emberek is boldogabbnak tűnnek, bár ez még nem jelent ok-okozati összefüggést, de megfelel azoknak a kutatásoknak, amelyek szerint a kisállattartás jó hatással van a közérzetre. A sok macska és kevés toxoplazmózis fertőzött együttes jelenlétét a kutatók szerint az okozhatja, hogy a gazdagabb országokban többen tartanak macskát, és jobban is gondoskodnak róluk. Például inkább lakásban tartják őket, jó minőségű táppal etetik, és rendszeresen hordják őket állatorvoshoz. A vadon élő állatok megfigyelt populációjának átlagos mérete 73%-kal csökkent 52 év alatt. Ez derül ki a WWF tegnap közzétett 2026-os élőbolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent. A leggyakoribb veszélyeztető tényező az élőhelyek elvesztése és romlása, amelyet a túlhasználat, az éghajlatváltozás, a szennyezés, az inváziós fajok és a betegségek követnek. Ezek hátterében mindenek előtt az élelmiszer, az energia és a pénzügyi rendszerek működésének rendszerszintű problémái állnak. Számos faj még mindig rendkívül sérülékeny, például az alpesi gőta a természetes erdei vízfolyásokhoz, forrásokhoz és vízes élőhelyekhez kötődik. Ezért fennmaradása szorosan összefügg az erdők állapotával és a megfelelő vízháztartás megőrzésével. Hazánkban az elmúlt hónapokban a fakitermelési moratórium is ráirányította a figyelmet arra, hogy az állami erdők kezelése során milyen fontos szempont a természetvédelmi és klímaalkalmazkodási funkciók megőrzése. A 2026-os élőbolygó jelentésről bővebben a hétfői műsorunkban lesz szó.
3: Hol Holnap lesz a komposztálás napja Magyarországon, így a mai műsorban a Humusz Szövetség munkáját mutatjuk be. Folytatjuk a sétánkat a környezetvédelmi szemléletformáló székhelyükön, a Humuszház kertjében kialakított tanösvényen, Kaszás Tamással, a szövetség kommunikációs munkatársával, akivel el is jutottunk az utolsó állomásra, a közösségi komposztpontokhoz.
0: A komposztálásra talán a legtalálóbb szó az az, hogy ez a természet újrahasznosítása, tehát komposztálni pedig a legjobb az egészben az az, hogy azt tényleg mindenki tud, bárhol éljen, bármilyen körülmények között, de a komposztálásra mindenkinek van lehetősége. Tehát, hogyha például a belvárosban élünk, mint ahogy én is, akkor nekünk lehetőségünk van arra, hogy közösségi komposztálót találjunk. Itt a Humuszház kertjében is egy ilyen több mint 300 regisztrált fő által használt komposzt közösség működik. Négy darab ládával.
1: Azt nézem, hogy háromban én most legalábbis többnyire fagaljakat látok. Biztos van benne más is, de hogy ami igazán feltűnő, hogy az egyikben, és pont ezelőtt állunk most, nagyon sok a alma például, saláta az ott, tehát valami a zöldségek, gyümölcsök. Tehát mit tartalmaznak ezek? Hogy miből vannak ezek a komposztok?
0: Így van, így van. Ki is van itt a tetejére írva, hogy melyik az aktív rekesz, és melyik az éppen pihenő rekesz. Egyébként nagyon érdekes, itt az egyik állomásnál én a gyerekekkel szoktam friss humusszal, vagy földből ásni, és a végén megkérdezem tőlük, hogy ki hallotta már azt a szót, hogy humusz. Itt egyik tanösvény vezetés alkalmából volt egy kisfiú, aki nagyon vehemensen jelentkezett, és akkor mondtam neki, hogy is szeretnéd megosztani velünk. Erről pedig mondta, hogy igen, kétféle humusz különböztetünk meg, az egyik a csicseri borsóval, amit meg tudunk enni, a másik pedig a komposztálás eredményeként, és így darált, és így alapjárat mondtam is neki, hogy helyet is cserélhetünk, akár te is megtarthatod ezt az előadást. A másik része viszont az volt, hogy a gyerekekkel, miután ásunk ott a friss humusszal, utána ideérkezünk a komposztálókhoz, és megkérdezem tőlük, hogy ki hiszi el, hogy amit itt lát, amit most te is felsoroltál, almacsutkát, salátahéjat, stb., abból végül ez a friss föld lesz. És nagyon sokan elszoknak mondani, ők bizony nem hiszik el. Úgyhogy viszont, hogyha a pihenőrekeszekre nézünk, akkor ott már kicsit lehet látni, hogy ez a folyamat, ez megindul, ez átalakul. Ezt ugye néha forgatni kell, amit te is mondtál, hogy gajakat látsz benne, ha gajakat teszünk bele, az kicsit levegőssé teszi, tehát segíti ezt a folyamatot.
1: Mennyi idő kell, amíg mondjuk ebből a többnyire almacsutkából, meg salátából, meg gyümölcsökből, zöldségekből álló komposzt humusz lesz?
0: Ez nyilván sok dolgon múlik. Egyrészt, hogy miket tettünk bele, tehát miket komposztáltunk. Egyébként ez is egy olyan kérdés nyit neki, úgyhogy örülök, hogy nem ezt kérdezted, hogy mit lehet komposztálni, mert akkor a válaszom az lett volna, hogy akit kérdezel, az biztos, hogy mást fog mondani, úgyhogy három komposztmestert összeengedni a három különböző komposztládával, akkor három teljesen más módszerrel találkozná. Tehát az egyik az biztos, hogy azt mondaná, hogy mindent is lehet komposztálni, tehát bármit bele lehet tenni, még a húst is, még az ételmaradékot
1: is. De ilyen, hogy műanyagot azért csak nem.
0: Azt azért nyilván nem.
1: Tehát fémet.
0: Pontosan azért ezeket nem, de hogy az ilyen szerves hulladékok esetében viszont van, aki azt mondja, hogy bármit lehet. Lesz, aki azt fogja mondani, hogy hát mondjuk citrusféléket ne tegyünk bele, lesz, aki meg teljesen radikális lesz, azt fogja mondani, hogy még csak tojáshéjat se. És akkor ami meccépont és találkozik, az az, hogy mindenki el fogja mondani, hogy viszont a legfontosabb az arányok, és akkor itt visszatérek az eredeti kérdésedre, hogy az arányoktól nagyon sok függ, illetve a forgatástól is nagyon sok függ, hogy végül mennyi idő alatt lesz ebből a komposztból, vagy a komposztálás folyamatából humusz.
1: Lehet egyenlőségjelet tenni a humusz és a föld közé?
0: Lényegében lehet, csak szerintem tegyük elő, hogy egy nagyon jó minőségű föld, és akkor lesz, hogy igazán pontos, és tényleg a humuszban gazdag föld az egész egyszerűen sokkal jobb a vízmegtartó ereje, tápanyagban sokkal gazdagabb, a növények és az ott lévő talajlakók is sokkal jobban fogják kedvelni, úgyhogy lehet ezt mondani rá, igen, csak hozzá kell tenni szerintem, hogy egy extra jó föld.
1: Hol hasznosítjátok ezeket? Tehát, hogyha ebben majd humusz lesz, akkor azt elviszitek valahova, vagy itt a kis zöld oázisban fogjátok elszórni?
0: Is, tehát ahogy közösségi pont vagyunk, mi a közösségnek, akiknek köszönhetően lényegében ugye lesz friss humuszunk, mi mindig felajánljuk, de nem csak neki, hanem a Facebookon, a weboldalunkon szoktuk hirdetni, hogyha éppen aktuálisan nagyon sok friss humuszunk van, hogy azt el lehet vinni, illetve ami már itt van egy ideje nálunk, az pedig igen, mi szoktunk a kertben hasznosítani.
1: Semmiképpen se felejtsük el, hogy azért ti is készültök a komposztálás napjára. Pontosan hogyan?
0: Hát a Humusz Szövetségnek különösen nagyon fontos, itt most itt próbáltam megnyomni a Humusz Szövetségnek a nevében a humuszot. A komposztálás napja az egyébként 16 éve van jelen Magyarországon, ennek pont a humusz volt az egyik kezdeményezője, és ennek pont az volt a lényege, hogy felismertük, hogy nagyon sok zöld jeles nap van ma Magyarországon, viszont ami kifejezetten így a talajélettel foglalkozik, olyan nincs, tehát van állatok világnapja, van madarak is fák napja, víznapja, víz és élőhelyek napja, de nincs a földdel kapcsolatos, és akkor ezért volt egy fontos kezdeményezés, hogy akkor azt mondtuk, hogy legyen a komposztálásnak egy napja, ami pont október 10-e. 16. alkalommal hirdetjük immáron meg a Galgamentiné főiskolával közösen a komposzt ünnepet, ami a tanároknak, meg az összes többi oktatási intézménynek egy felhívás, illetve még civil szervezeteknek, meg baráti közösségeknek is, hogy vegyenek benne részt, és mutassanak be egy programot, egy eseményt, vagy bármi, amit ők szerveztek, és a komposztálást népszerűsíti. Ezt küldjék el nekünk egy beszámoló keretén belül, mi pedig kihirdetjük a kategóriánként a különböző győzteseket. Erre nagyon büszke vagyok, mert idén már most megdöntöttük a tavalyi regisztráltak számát. Ez tavaly közel 5200 embert ért el, így mind az országban, de még országhatárokon túl is, mert pont a tavalyi első helyezett az iskolai kategóriában egy csíkszeredai általános iskola lett, úgyhogy ezt tényleg azt kell mondanom, hogy országhatáron túl is megmozgatja a közösségeket. Emellett pedig idén fogjuk először első alkalommal megrendezni a közösségi komposztpontok éjszakáját, ami így a múzeumok éjszakájának a brandjére épül egy kicsit, de nem teljesen éjszakai programokra kell gondolni. Itt a Humuszházban például 15 órától fogunk egy kerekasztal beszélgetéssel kezdeni, ahol mind civil oldalról, mind pedig a MOHU oldaláról meg fog jelenni egy-egy szakértő, és különböző kérdésekben itt a zöld hulladék témájában fogunk beszélgetni, majd utána pedig programok lesznek. Itt lesz velünk például a Magyar Biológiai Társaság, aki talajlakó állatokat fognak bemutatni, de lesz még ánybábos workshop is, szóval, hogy nagyon sok klassz családbarát programmal készülünk.
1: Mindezt tehát szombaton, holnap.
0: Így van, illetve nem csak itt nálunk a Humuszházban lesz, tehát érdemes feljönni a Humusz Szövetség honlapjára, és ott az összes budapesti komposztpontnak az eseménye, közösségi komposztpontnak az eseménye megtalálható, úgyhogy én itt javallom mindenkinek, hogy nézze meg, hogy hozzá melyik esik a legközelebb, és látogasson el hozzájuk.
3: A Föld Marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetőek a mediaclick.hu weboldalon. E-mail címünk az afoldmarad@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket, Kovács Bernadettet hallották. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
5: Velünk ez úgysem történhet meg, nincs is a családban daganatos beteg. Sokan nyugtatják magukat, ezzel pedig a mellrákkal diagnosztizált nők 80%-ának semmilyen családi előzménye nincs. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Deák Dóra. Várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, mellrák ügyben, ezzel foglalkozunk ma a Dr. Kossuth műsorában. SMS számunk 0630 9666, a Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Magyarországon évente nagyjából 8000-8400 új mellrákos megbetegedést diagnosztizálnak. Bár a korai stádiumban felismert daganat esetén a túlélési esély 95%-os, a magyar nők csupán 40%-a vesz részt a rendszeres szűrővizsgálatokon. Férfiként, társként, apaként sem mindegy, hogy mi történik a nőkkel. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Várom tapasztalataikat 0630 9666. és Kossuth Rádió a Viberen. A stúdióban itt van velünk dr. Bittner Nóra, onkológus főorvos, kezét csókolom, jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm!
5: Itt van velünk Hálu Lilia, Your Body, Your Temple alapítvány társalapítója, kezét csókolom, jó napot kívánok!
6: Üdvözlöm a hallgatókat!
5: És itt van velünk Winkler Violetta, a Rákellenes Liga munkatársa, kezét csókolom, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
5: Doktornő, akkor először Önhöz fordulok, azt lehet olvasni, azt lehet hallani, hogy nincs két egyforma rák, nincs két egyforma emlőrák sem. Mi történik, amikor daganat alakul ki?
6: Hát a daganatok képződésének van külső és belső oka, tehát a belső az nyilván a genetikai, amit ezért is érdemes megkérdezni a panaszokkal hozzánk jövőktől, hogy van a felmenők közt valakinek daganatos elváltozása vagy sincs, de a szűrés, amiről ez a hónap mozgósításról szól, azt kiemelném, hogy a szűrés az mindig a panaszmentes lakosok átvizsgálására szolgál. És mert az emlődaganat egy hormonérzékeny daganat, és döntően a hormonális ciklus változásánál 45-40-45 éves korban emelkedik meg az arányuk, és 65-70 körül cseng le, ezért a népegészségügyi szűrés ezt a korosztályt vette fókuszba, őket hívják be 2 évente behívásra. Hát sajnos ennek ellenére ugye az említett szám az
5: ez a 40%-es timmel.
6: Ez bizony, mondtam. Sajnos, és azt is döntően a budapesti lakosok adják, akik azok sokkal nagyobb motiváltsággal vesznek részt ezeken a vizsgálatokon.
5: Még szerencse, hogy a Kossuth Rádió országszerte hallható, szóval ez a budapestieknek sem tilos, sőt, de az egész országból nyilvánvalóan mindenkit felhívunk arra, hogy menjen el szűrővizsgálatra. Behívót kapnak ebben
6: igen,
5: az időjétkorban önök?
6: A még a jelen állás szerint a népegészségügyi központban, tehát a nyilvántartás, korosztályos nyilvántartás alapján kapnak egy postai alapon történő behívást, és ezt azért is hangsúlyozom, mert ennek kicsit a frissítése hát szükségessé válhat, mert
5: lassan
6: bizony,
5: nem lenne baj ez digitális felületekre.
6: Ez pontosan terálni. Így van, ugye most már azért az egészségablak ezek révén sok máshoz is elérhető lenne, meg volt ennek egy kezdeményezése, hogy mondjuk például a vidéken, ha egy faluban mondjuk egy utcát egyszerre hívnak be, sokkal nagyobb a részvételi halandóság, mint hogyha csak úgy random hívják be őket,
5: ha összekapaszkodunk,
6: és akkor természetesen sokkal hatékonyabb, igen.
5: Winkler Violettához fordulok, a Rákellenes Liga munkatársa. Önök mi az, amit tenni tudnak a tudatosításért, meg azért, hogy többen menjenek el szűrővizsgálatra?
7: A figyelemfelhívás a legfontosabb. Októberben a rózsaszín hónapban nagyon sok alapszervezetünknél szerveznek rózsaszín sétát, és nem csak sétát, hanem ahhoz kapcsolódó egyéb rendezvényt is, konferenciát, kiállításokat azért, hogy a legújabb eredményekről tudják tájékoztatni az érdeklődőket. Nem lehet elégszer elmondani, hogy nagyon fontos a korai felismerés, mert életet menthet, és nagyon fontos, hogy elmenjenek a szűrésre. A 40%-ra visszatérve, a COVID előtt volt ez a 40%, és én nemrégen láttam egy új táblázatot, amin sajnos 30%-nál tartunk, de valóban van olyan megye, ahol 45% fölött, több olyan megye van, ahol 45%-os a részvételi arány, de van olyan is, ahol nagyon alacsony, és körülbelül ebből jön ki ez a 30%-os részvételi arány, és ezért kell dolgoznunk, hogy minél többen részt vegyenek.
5: Háló Lilihez fordulok, a Your Body, Your Temple alapítvány társalapítójához, aki ugye ön érintett, tehát megtapasztalta ezt az egész utat, hogy ez hogyan működik, hogyan történik, ön mit vett észre?
8: Igen, én daganattal élőként sajnos a saját bőrömön tapasztalom meg, hogy mennyire fontos a szűrés, mennyire fontos az önvizsgálat, főleg egy mellrák esetén, amikor ugye kitapintható, és otthon is minden nőnek ajánlott, ugye emlővizsgálatot tartani minden hónapban. Az a lényeg, hogy legyünk tisztában a testünkkel, és járjunk el szűrésre, és amint egy pici elváltozás, vagy egy pici gyanúja, vagy akár egy gondolat van, hogy bármi történhet, akkor el kell menni a vizsgálatra.
5: Ön elment nem rögtön, szabad. Vagy menekült tőle?
8: Ő nálam családi halmozódás is volt, vagy van, én sajnos BRCA2-es mutációval élek, ami ugye egy vészharang, egy vészjelzés, hogy itt nem szabad várakozni, és nekem a kisbabám mal való terhesség alatt a hormonváltozás követően kezdett el a sejtosztódás, vagy sejtgúrjázás, és ha bár én éreztem, hogy van valami, akkor a nőgyógyász szól, egy kicsit elaltatott, hogy ugye ne aggódjak a terhesség alatt, ugye az emlőnek a minősége, meg a mindene megváltozik, semmi nincsen, ne aggódjak. És utólag ugye már okos az ember, terhesen is lehet olyan képalkotó vizsgálatokat végezni, ami ugye nem káros a magzatra, el kellett volna menni akár milyen helyre vizsgálatot tenni, és akkor ugye hamarabb, hogyha megvan a diagnózis, vagy megvan az emberben a tudás, akkor tud dönteni, hogy hogyan tovább.
5: Az ön esetében milyen stádiumban kapták el?
8: Én nekem már áttétes volt akkor az emlődaganat.
5: Milyen út várt önre ezután?
8: Azt mondom, hogy sokkal könnyebb egy mammográfiára elmenni, mert az nem fáj, talán egy kicsit kellemetlen. Az már fáj, és az már rossz, amikor a kemoterápiába kell ülni, vagy azon kell gondolkozni, hogy lesz-e holnap. Úgyhogy mindenképpen a megelőzés a fontos, nem pedig már a gyógyítás.
5: Mikor kezdődött? Mennyi idővel ezelőtt?
8: 6 éve. 6 éve tart, és én 6 éve küzdöm magával a betegséggel.
5: Akkor ez a folyamat, vagy ez az út, ez még tart. Tehát nem mondhatja egyelőre sajnos azt, hogy én meggyógyultam.
8: Nem mondhatom, és sajnos a daganattal élők, főleg a márákkal élők nagy része nem mondhatja. Hogyha megelőző vagy műtétet végeznek rajta, akkor nagyon nagy eséllyel ugye gyógyítható, akkor könnyen ki lehet azt mondani, hogy meggyógyult a paciens. Hogyha már áttétes, akkor nagyon-nagyon nehéz vele küzdeni, és igazából meg kell tanulni vele együtt élni, hiszen ez hosszú-hosszú évek munkája, és az nagyon-nagyon nagy sikernek könyvelhető el, hogyha valaki utána gyógyultnak ki van nyilvánítva.
5: Doktornő, mi a kezelés módja, vagy hányféle kezelés létezik?
6: Hát nagyon külön kell választani, ami a Lilit is érinti, ez a genetikailag öröklődő, ugye a BRCA, ez a breast cancer antigén, aminek van 1-es és 2-es típusa. És itt a számarányoknak az a jelentősége, hogy a BRCA 1, ami 80%-ban az emlő, 60%-ban a petefészek daganatnál megjelenik, ez egy génen öröklődik, és ezért érdemes erre együtt figyelni. A BRCA 2 esetében az emlő és a petefészek kisebb arányban van, de ott például a férfi emlőrák is megjelenik, ami ugye ritka, de mégiscsak beszélni kell róla, és a hasnyálmirigy daganat és a prostata daganatban is találhatunk. Ezeknek elsősorban a terápia esetében van jelentősége. Ugyanis ezek a genetikailag érintett daganatok többségében nem reagálnak hormonterápiára, amiben egyébként a nagyobb többség és a későbbiekben jelentkező daganat kezelése megvalósulhat, és azzal gyakorlatilag hosszan évtizedekig idézőben jól élnek a betegek, tehát mint egy krónikus betegség esetében, akár a vérnyomás, magas vérnyomás gyógyszeres beállításánál, de a BRCA, tehát a genetikai öröklődő betegségek esetében korábban is jelentkezik, és egy sokkal gyorsabb sejtosztódással kell számolni, és ezért bizony ilyen esetben már kemoterápiával, most már korszerűen immunterápiával, illetve van speciális, úgy hívják, hogy mTOR-gátlom, egy célzott terápia, ami blokkolja ennek a úgynevezett jelátvitelét, tehát ami hajtja, gyorsítja a daganat osztódását. Úgyhogy ezért kell ezeket a szövettanilag különböző típusú daganatokat a kivizsgálások során felismerni, mert nagyon más a terápiás lehetősége.
5: Melyek azok a lehetőségek, amelyekben azt lehet mondani egy idő után, hogy a beteg meggyógyult?
6: Hát mindenképpen ugye, ahogy beszéltük, a korai felismerés, tehát amikor arról beszélünk, hogy egy lokálisan kiterjedt a daganat, tehát az emlőre lokalizálódik csak, esetleg egy nyirokcsomóra, ilyenkor előkezelés után műtéti beavatkozás lehetséges, amit szükség szerint és a szövettani lelet alapján ki lehet egészíteni sugárterápiával, és esetleg hormongátlóval, amit 7-10 évig kell szedni, és ezeket kontroll alatt kell tenni a betegek esetében, hiszen azért a kiújulásnak a veszélye nagy lehet. Gyógyultak, akkor nyilvánítunk egy beteget, és ez most is az 5 éves intervallum számít, hogyha a betegség kontrollok során sehol nem mutatkozik a szervezetben daganat kiújulása, sem képalkotó, tehát CT, MR, PET-CT vizsgálattal, mammográfiával, ugye amit a szűrésnél is leggyakrabban alkalmazunk, illetve most már vannak nagyon korszerű vérből kimutatható tesztek, ezeket ugye liquid biopsziának hívjuk, de azért az igazából csak egy vérvétel, tehát nem terheli meg a beteget.
5: Lili említette az önvizsgálatot, igen, és ennek a fontosságát, és így, hogy ezt havonta kellene végezni, igen, ezt könnyű megtanulni? Hogy honnan érdemes tanulni?
8: Ezt nagyon könnyű megtanulni, ezt az interneten is bárhonnan le lehet tölteni, meg lehet nézni, most már így gomnyomásra van ugye minden információ, és muszáj sajnos csinálni, vagy hát nem sajnos, de ugye a ciklus utáni 8.-10. napon, akkor ugye a legjobban kitapintható a mell és álló és fekvő helyzetben. Ez egy nagyon könnyű technika, viszont életet ment.
6: Amit ehhez hozzátennék, és ez a beteg szervezetekkel együttműködik, hogy régen erről oktató papírok voltak, de most már valóban internet tele van ilyen oktató önvizsgálatot serkentő, vagy bemutató vizsgálatokkal, hogy ezt bizony a menstruációs ciklus megkezdésétől kell, és ennek rutinszerűen ki kell alakulni, hogy valóban a ciklusnak mindig ugyanazon idejébe, tehát úgynevezett középidőben, mert akkor a szerkezet állománya az kicsit felritkul, akkor érdemes vizsgálni, és valóban azért érdemes a saját testünket ismerni, mert akkor abban minden nemű eltérésre sokkal jobban tudunk figyelni, és időben kell elmenni. Nem félni kell, hanem időben el kell menni szűrővizsgálatra, ezt nagyon hangsúlyoznám.
5: Ugye beszéltek arról, doktornő beszélt arról, hogy 45 és 65 év között talán a legveszélyeztetettebb.
6: Igen, de ezt változtatni fogják, ezt most örömmel hallottam.
5: Merre felé?
6: Hát kiterjesztik, 40, tehát lejjebb, vagy hogy mondjam, a fiatalabb korosztályt is, mert sajnos azt is meg kell említeni, hogy bizony azt tapasztaljuk, hogy ezek a daganatos megbetegedések a fiatalabb korosztályt is érintik, ami korábban nem volt jellemző, és kiterjesztik a 70 éves korig.
5: Tehát 40-től 70-ig fognak postán,
6: így van,
5: behívót kapni. Winkler Violettához fordulok ismét, ugye a doktornő is arról beszélt, hogy a fiatalabb korosztályt is érinti, és hát azért az a gyanúm, hogy 40 alattiakat is érint az emlő daganat. Az ő érdekükben, az ő felvilágosításuk érdekében hogyan tudnak lépni?
7: Valóban nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy minden 20. emlőrákkal diagnosztizált hölgy 40 év alatti.
5: Hát az bizony nem kevés. Nagy
7: számos. Igen. És van ez az úgynevezett aja populáció, a 15 és 39 év közötti hölgyek, akiknél az emlőrák előfordulása egyre gyakrabb, és ezeknél a hölgyeknél nagyon fontos, hogy ők nem csak ezzel küzdenek, tehát nem csak az emlőrákkal kell megküzdeniük, hanem az egyéb életbeli helyzetükkel is. Tehát őnekik még ki kell alakulni az identitásuknak, a karrierjüknek, családot kell alapítani, és gyereket,
5: gyakorlatilag kamaszok,
7: és gyereket vállalni. Igen, mi ott vagyunk az iskolákban is, és az iskolákban tanítjuk a gyerekeknek, beszélgetünk velük az egészséges életmódról, az önvizsgálatot megtanítjuk nekik. Nagyon fontosnak tartjuk azt a szlogent, hogy vedd észre a változást, tehát ismerd meg a saját testedet, és hogyha bármilyen változást észlelsz, akkor, és ez huzamosabb ideig fennáll, akkor fordulj vele orvoshoz feltétlenül.
5: Egy picit beszéljünk a lelki segítségnyújtásról, mert nyilvánvalóan minden daganat diagnózis rettenetesen érint bennünket, de azt hiszem, hogy ez a típusú diagnózis, ez ráadásul a nők számára különösen érzékeny, hiszen a nőiségükben vannak érintve. Hogyan lehet őket jól támogatni?
7: Lelki segítséget nyújtunk telefonvonalon keresztül, e-mailben és személyesen is. Tehát vannak segítő szolgálataink, 4 működik az országban, és az alapszervezeteinknél is kiképzett önkéntesek dolgoznak, akik tudnak ebben segíteni. Olyan klubjaink vannak, ahol stresszoldással foglalkozunk, pszichológus által, mentálhigién és szakember által vezetett klubokban gyűlhetnek össze ezek a betegek, és itt kaphatnak segítséget, a lelki támogatást is. Nem beszélve arról, hogy ezek a közösségek, ezek eleve már lelki támogatást adnak ezeknek az embereknek, hiszen láthatják a többieknél, hogy van lehetőség arra, hogy meggyógyuljanak, hogy ugyanazokkal a dolgokkal találkoznak, ugyanazokkal a dolgokkal néznek szembe, és ez segítséget jelent a számukra, hogy megbirkózzanak ezzel a betegséggel.
5: Lili, az ön számára volt ilyen segítség, hogy nem vagyok egyedül, ezt a típusú támogatást érzékelte, vagy szüksége volt rá, vagy van rá?
8: Én úgy érzékeltem, hogy a barátaim felé fordultam, és ők támogattak engem. Nagyon sok alapítvány, hála Istennek, aki a mellrákkal és akármilyen rákkal foglalkozik, tehát van hova fordulni, van kihez fordulni. De ahogy a sors úgy hozta, hogy én is építettem egy közösséget, és pont ez a Jorba Dior Temple alapítvány, ez is ezért lett, mert annyi ember, és annyi nő, és annyi támogató szervezet, és a doktornő is mellénk állt, hogy azt veszük észre, hogy erre van igény, és mindenki szeretne valahova tartozni, és mi is szeretnénk egy platformot nyújtani azoknak a nőknek, akik keresik a helyüket, és szeretettel várunk mindenkit, mi is a közösségünkbe, ugyanúgy, ahogy a Rákellenes Liga is a közösségébe.
5: Mennyire van benne ez a két szempont a közösségben, vagy van-e egyéb szempont? Tehát nyilván meg kell küzdeni magával a betegséggel és a félelemmel, hogy mi lesz velem, és hogy az életem az most hová tart éppen, és mennyi van még hátra, már bocsánat, hogy így mondom. A másik pedig, hogy a nők esetében meg kell küzdeni azzal, hogy és az én nőiességem hová lesz, és mi történik vele.
8: Így van, így van. Szerintem a diagnózisnak az első időszaka az inkább az az időszak, amikor az élettel küzdünk, azzal, hogy mi lesz, hogyha ott van mellettem egy éves kisgyerek, vagy egy fél éves, vagy mi lesz, hogyha mondjuk 3 gyermekem van, és nincsen jövőm. És amikor szépen lassan ugye telnek a hónapok, az évek, jönnek mindig az újabb diagnózisok, meg az újabb kezelési tervek, meg az újabb kezelési procedúrák, akkor szerintem az ember ezt így valahogy megtanulja kezelni, és látjuk azt, hogy ennek itt nincs vége, hogy ebben sok-sok év benne van, és hogy ugyanúgy lehet, mint egy krónikus betegségé csökkenteni így ezt a komolyságát a daganatnak, ezzel hosszú-hosszú évekig el lehet élni, hogyha kezelve van, és jók a kezelések, és jó az orvos, és tényleg egy megbízható orvos támogatását élvezzük.
5: Az orvosnak van energiája, ideje, kapacitása a lélekkel is foglalkozni, vagy a daganattal foglalkozik?
6: Hát én úgy gondolom, hogy aki mondjuk ezt az onkológia területet választjanak, kell, hogy legyen idejének rá, mert amikor ezzel a lesújtó diagnózissal mondhatok bármelyik daganatot, de ezzel szembesíteni kell a beteget, az egy sokkoló hír, és mi egy úton visszük, vezetjük végig a beteget, amiben természetes az együttműködés, az empátia, úgyhogy erre mindenképpen kell időt fordítani. Amit még itt valóban szeretnék mondani, hogy szerencsére az emlő daganat mondjuk világszerte az egyik legnagyobb mértékben kutatott daganat, és ennek következtében a társadalmi fókusz is a legnagyobb, ezért is alakult ki talán legkorábban ez az októberi hónap, ami az emlőrák fókusza. Azóta egyébként csak jelzem, hogy minden daganatnak van egy figyelemfelhívó hónapja, és ezt például a Rákliga nagyon követi, de ezek a betegszervezetek azért nagyon fontosak, és ebből szerencsére van több már, akik kommunikálnak is egymással, tehát ez egy nagyon-nagyon jó együttműködés, mert hogy leghitelesebben én azt tapasztalom, hogy a betegségen átesett, vagy még kezelés alatt álló társak tudják a többieket meggyőzni, tehát még az egészségügyi személyzet, talán még a legnagyobb empátiával is valamiféle távolságtartás van, de aki már benne van, és azt mondja, hogy figyelj, érdemes belevágni, mert ki lehet ebből lábalni, és együtt lehet vele élni, ők ebben a legnagyobb támasz, tehát ez mindenképpen egy együttműködést igénylő felhívás.
5: És akkor, ha már a támaszról van szó, folytatjuk a beszélgetést nem sokára itt a stúdióban, de a Máté Szalkai Nem Adom Fel Egyesület a műtéteken átesett betegeknek szervezett előadást dr. Papp Katalinnal, a Debreceni Egyetem nyíregyházi karának docensével beszélgetett Zsoldos Barnabás.
9: A daganatos betegek, akik átéltek évekkel ezelőtt dolgokat, nagy-nagy figyelemmel hallgatták, hiszen a hit, remény, szeretet hármas egységét vázolta fel.
10: A három dolog mindenképpen együtt kell, hogy legyen. Igaz, attól függően, hogy melyikre van jobban szüksége, lehet egy kicsit különbséget tenni, hogy most talán ez fontosabb néhány nap múlva, vagy néhány óra múlva egy a másik lába ennek a hármasnak, de együtt kell kezelni ezt a három dolgot. Az, hogy hinni valamiben, reménykedni abban, hogy az alagútnak egyszer kijárata lesz, és mindezt a család, a társadalom segítségével, szeretetével végig járni ezt az utat, ez nagyon fontos.
9: Ugye itt nem csak a vallásos hitre kell gondolni, hanem a családban jelentkező, vagy a baráti körben, szóval azért szélesebb és más spektrumokat is érint.
10: Így van, ezt le kell fordítani a hétköznapok megélésére is, mert abban is hinni kell, és természetesen a közösségtől, a családtagoktól, a barátoktól is kapunk az ő hitükön keresztül sok-sok megerősítést, azaz energiát.
9: És a remény?
10: A remény pedig egy kicsit a következő órát, napot, hetet, hónapot célként tünteti fel előttünk, és ezen az úton tudunk végigmenni a szeretet segítségével.
9: Gyönyörű volt az a példa, amit mondott, hogy remélem, megélem, hogy az unokám megszületi.
10: És nagyon sokszor leírják szakirodalomban, kutatások alapján, hogy a daganatos beteg, ha talál egy ilyen célt, hogy addig szeretnék még élni, míg a diplomaosztójára elmegy, megyek a gyermekemnek vagy az unokámnak, és ez valóban sokszor így történik, mintha valami virtuális energia költözne bele, végig tud menni az úton, és miután azt a célt elérte, sajnos beleírják megint csak kutatások eredményeképpen, hogy van, aki föladja utána, de a célt elérte.
9: El is érkeztünk a hármasnak a harmadik lábába, a szeretet. Lehet mondani, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ön is így fejezte be az előadását.
10: Persze ez az egyéntől is függ, hogy ő mennyire gazdagítja magát a szeretet révén, keres forrásokat hozzá, tudja használni ezeket az erőforrásokat, és tovább tudja adni. Mert ez a legfontosabb, hogy kapni is kell, és tovább kell adni másoknak, közvetlen környezetünknek, sőt, akár idegeneknek, bárkinek, akinek úgy látjuk, hogy szüksége van rá.
5: Továbbra is a stúdióban dr. Bittner Nóra, onkológus főorvos, Háló Lilia, Your Body, Your Temple alapítvány társalapítója és Winkler Violetta, a Rákellenes Liga munkatársa. Beszéltünk a szűrésről és ezeknek a lehetőségeiről, mammográfiáról és arról, hogy ezt kiterjesztik. Azért hallgatunk azt írja, hogy hát azért az fáj.
6: Inkább kellemetlennek mondanám, egyetértek azzal, amit Lili is említett, hogy ahhoz képest, ami a szűrés, ha elmarad, és mi vár rá utána, ahhoz képest ez egy elviselhető.
5: Igen, férfiak is ezt szoktuk mondani az urológus kapcsán,
6: ez
5: hogy ahhoz képest.
6: Ez így igaz, tehát nincsen sajnos, mindig azt kell mérlegelni, hogy a fájdalom, vagy a kellemetlenség, inkább ezt mondanám, az a nagyobb, vagy annak az értéke, hogy megnyugodhat, hogy húha, nem találtak semmit. Én ezt szoktam mondani, mert magam is minden korosztályosan javasolt szülésen részt veszek.
5: Másik hallgatói kérdés érkezett alapvetően Lili mondatai Igen. nyomán, hogy ön tudja azt magáról, hogy genetikailag Igen. hajlamos a Igen. daganatra. Azt honnan tudjuk? Ehhez kell valami vizsgálat, vagy pedig egyszerűen csak megnézem a felmenőimet, és rájövök magamtól?
6: Hát amikor ugye nála kiderült, hogy eleve fiatal korban van, és az mindig, ha már panasztal érkezik valaki, a fiatal nők esetében mindig fel kell tenni a kérdést, hogy ismerte a családban, az anyai ágon, a felmenők között valakinek ilyen betegség, emlődaganat vagy petefészek daganat. És ha igen, akkor hát nyilván régebben nem álltak rendelkezésre ilyen korszerű genetikai vizsgálatok, de most akkor mindig kell ezt a BRCA 1-2 genetikai szűrést megtenni, amit akár vérből is meg lehet tenni, és el kell küldeni a betegeket genetikai tanácsadásra, ahol részletesen feltérképezik ezt a család történetet, és bizony behívják abban érintetteket, hogy ott is mintát lehessen venni, mert hiszen a Lili esetében a lány gyermekeknek, de akik hordozók, ott egyébként a fiú-lány arányban is 50%-os eséllyel előfordulhat az életük során ilyen megbetegedés. Nem kötelező jelleggel, de nagyobb az esélyükre.
5: 0630 9666 az SMS számunk, a Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk ott. 32 éves hallgatónk kérdezi, illetve meséli a saját történetét. A saját nőgyógyászomtól kértem, hogy vizsgálja meg a mellemet. Egyből kérdezte, hogy baj van, elmondtam, hogy nincs, csak szerettem volna, ha szakember megnézni. De lehet ilyet kérni, vagy szabad ilyet kérni, vagy szokás ilyet kérni?
6: Sőt, régen ez egyben tartozott, ez a két vizsgálat, valóban pontosan a petefészek és emlő daganat együttes előfordulásának a lehetőségével, és mint ahogy arra is utalnék, hogy a nőgyógyásznál sem elegendő csak a cervix, az a méhnyaknak a citológiai levétele, hanem egy komplet vizsgálat, az a petefészek ultrahanggal történő megvizsgálását is jelenti, akkor lehet észrevenni, hogy abban vannak-e olyan jellegű elváltozások, amik esetleg daganat előfordulására felhívhatják a figyelmet.
5: Ha van elváltozás, ha egy nő megtanulta az önvizsgálatot, és valamilyen elváltozást tapasztal az emlőjén, akkor hová forduljon? Először házi orvos, vagy pedig rögtön nőgyógyász?
6: Hát semmiképpen a nőgyógyász, bocsánat, hogy ezt mondom, mert ugye van egy beutalási rendszer, a házi orvosok, akik ennek a hát kapuőr szerepét betöltenék, vagy remélhetőleg tényleg be is fogják, ők adhatnak beutalót, vagy onkológiai gondozóba, vagy közvetlenül mammográfiára. A mammográfiánál egyébként azt szoktuk mondani, hogy az a komplet vizsgálat, ami ott a vizsgálat helyén az emlő áttapintásából és a hónai nyirokcsomó áttapintásából, az emlő és a hónai ultrahangos vizsgálatából és a mammográfiából áll. Mert hozzáteszem, az, amelyik nem méztartalmú, az például nem fog a mammográfián megjelenni, tehát ezért van ennek nagy jelentőség, ennek a úgynevezett triplet vizsgálatnak.
5: Érkeznek kérdések önhöz kifejezetten, doktornő, úgyhogy még ha lesz időnk a végén, akkor egyet biztosan fölteszek, de akkor záró kérdés a többieknek, Lili, a Mi a legfontosabb üzenete?
8: Az, hogy ne hagyjuk ki az önvizsgálatot és a szűréseket. Ha van lehetőségünk, menjünk el.
5: Ön most hogyan néz a következő évek elébe?
8: Én nagyon pozitívan, én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon azt remélem, hogy meg fogok gyógyulni, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, aki ebben a cipőben jár, mint ahogy én is.
5: A meg fogok gyógyulni, az ezt a bizonyos 5 éves tünetmentes periódust jelenti.
8: Hát vagy 20 éves, vagy 30, igen, vagy életem végig.
6: Bocsánat, igen. Az 5 év az csak a statisztikára szól, de valóban hát egy hosszú távú túlélési nyerességet remélünk.
5: Ezt kívánjuk mindannyian.
8: Köszönöm szépen.
5: Violetta, Winkler Violetta, ugye Rákellenes Liga munkatársa, tud-e elérhetőségeket mondani, hova érdemes fordulni, hova kattintsunk, mit hívjunk, hogyha segítséget szeretnénk kérni?
7: Hát a honlapunkon minden elérhetőség megvan, www.rakliga.hu, és ott a mi elérhetőségünk is megvan, és az összes alapszervezetnek az elérhetősége is. Tehát érdemes mindenkinek a saját környezetében lévő alapszervezetet megkeresni, és ott az önkéntesekkel beszélni.
5: Egyébként férfiaknak is segítenek? Mármint, hogy segítséget nyújtanak-e úgy a férfiaknak, hogy ők jól tudják támogatni a feleségeiket, kedveseiket?
7: Nem csak az emlőrákkal foglalkozunk, hanem mindenféle típus, más típusú zaganatos betegségekkel is, és ezek az emberek összegyűlnek a klubokban, az alapszervezetekben, és ott bizony előfordulnak férfiak is.
5: Doktornő, azt kérdezi hallgatónk, 70 évet meghaladó karcinoma mellrák, ha jól mondom. Esetében miért kell ösztrogén csökkentő gyógyszert szedni, amikor az ösztrogén amúgy is alig van, súlyos fájdalmas mellékhatása van, például csontritkulás?
6: Pontosan azért, mert az időskorban jelentkező emlődaganatok 90% fölött hormonérzékenyek, és ez a legkorszerűbb kezelési módszer, ugyanis nem csak a menstruációs ciklusig, hanem utána is a zsírszövetben is termelődnek olyan ösztrogén tartalmanyagok, amik az emlőrák kiúlását okozhatják. Ezek a gyógyszerek, amiket így hosszan 5-10 évig kell szedni, azok azt a biokémiai folyamatot blokkolják, ami révén a zsírsejtekből képződő ösztrogént lehet blokkolni, és ezzel tudjuk a beteget védeni, és a kiúlást kockázatát jelentősen csökkenteni.
5: Köszönöm mindhármuknak, hogy eljöttek hozzánk. Dr. Bitter Nóra, onkológus főorvos, Háló Lilia, Your Body, Your Temple alapítvány társalapítója, és Winkler Violetta, a Rákellenes Liga munkatársa. Nem tudunk mást mondani, és ennél hangosabban se nagyon, hogy önvizsgálat, önvizsgálat, önvizsgálat, és szűrővizsgálat, szűrővizsgálat, szűrővizsgálat. Kedves hallgatóink, hétfőn is lesz Dr. Kossuth, várjuk önöket 3:30-kor egy alattomos szembetegségről, a zöld hályogról, azaz glaukómáról beszélünk majd, mert hogy október a látás hónapja is. A Dr. Kossuth mára búcsúzik, itt hamarosan a Netces című műsorunk következik. A hangmérnök Lajer Rita és a szerkesztő Deák Dóra nevében is köszönöm figyelmüket. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak az egészségükre. Süveges Gergőt hallották, maradjanak a Kossuth Rádióval. Egyébként jó hétvégét, szép napot, minden jót!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Ó, ki vagy simulva, drágám? Múltkor rossz bőrben voltál.
12: Nehéz időszakom volt, de a Sedacur Forte segített.
11: Sedacur Forte?
12: Nem ismered? A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, este pedig segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Netces. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
14: A pontos idő 4 óra. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Orosz Csilla. Mami Blue. Fesztivál sikerek és lelkes kritikák. Vendégünk lesz Fűr Anikó, a film egyik főszereplője. Akik már nincsenek velünk, hogyan segítik a gyászt a rítusok? Férfi körök. Milyen problémákra keresnek megoldást egymás társaságában az erősebb nem tagjai? SMS számunk 0630 9666. Hamarosan kezdünk, de előtte hallgassuk meg a nap friss híreit Bordi Andrástól.
15: Kizárják Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Milliókat költött VIP váró szolgáltatásra minisztersége alatt Hankó Balázs. Változékony idő lesz a hétvégén, több felé lehet csapadék. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja a Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban közölte, az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a déli körvasút közbeszerzésénél, ezért az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. Magyarország emiatt 367 milliárd forinttól eshet el. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, azzal vádolják ugyan, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak, a szakértő szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, valamint több tanú szerint is ő nem volt agresszív, még a sértett igen. Magyar Péter hangsúlyozta, arra számít, hogy megszüntetik ellene az eljárást. Hankó Balázs több mint 25 millió forintot költött VIP váró szolgáltatásra minisztersége alatt, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán ismertette, hogy a korábbi kulturális és innovációs tárcavezető az elmúlt két év alatt 21 utazáshoz kérte a szolgáltatást a teljes delegáció számára. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter.

0: hibáit. A karbantartás idején a vonatok a kelenföldi pályaudvarra érkeznek és onnan is indulnak. Megtalálták az egy hónapja ellopott két Renoir festményt, írja az AP hírügynökség. A francia rendőrség egyelőre csak annyit közölt, hogy az ügyben 6 embert tartóztattak le. A tolvajok még szeptember közepén a drótkerítést átvágva törtek be a Cagnes-sur-Mer-ben található Renoir múzeumba, ahonnan ellopták az impresszionista festő 4 alkotását. Menekülés közben azonban észrevették őket, és 2 festményt a múzeum udvarán eldobtak, így csak 2 másik képet vittek el. Ami a hazai időjárást illeti, holnap délnyugat felől fokozatosan deborul az ég, a Tiszántúlon sok lesz a napsütés. Egyre több felé várható eső, zápor, sokfelé tartós eső is lehet. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel 4:30-kor jövünk legközelebb.
1: Műsorajánló. Geotúrák Bakancsban, tókerülés két keréken, borkostoló és szüreti dűlőtúra. Az idén 100 éves Tihanyi Levendula gyógyító nyugalma, séta és történelmi időutazás a Balaton körüli villák között. De milyen lesz a Balaton 10, 50 vagy 100 év múlva? Aggodalmak, előttünk álló feladatok, hogy évtizedek múlva is büszkén nézhessünk közös kincsünkre, a magyar tengerre. A Balaton 1000 arca, természeti, kulturális kincsei és alkotó közösségei.
2: Országjáró. Szombaton délután 2-től 5-ig a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Netszes. A Kossuth Rádió délutáni magazinja.
3: A Mami Blue című film egy látását fokozatosan elveszítő anya és felnőtt fia kapcsolatán keresztül mutatja meg a szeretet és a gondoskodás örömeit és nehézségeit. Vendégünk Fűr Anikó. Ezen a hétvégén lesz az első alkalom a magyarországi hospice történetében, hogy egy fővárosi jelkép szimbolikusan is az életvégi ellátás ügyét képviseli. És beszámolunk egy írkutatásról, ami megállapította, még a mesterséges intelligencia megítélésében is működhet a nemi előítélet. Az azonos munkát végző virtuális asszisztensek közül a férfiként bemutatott több jutalmat kapott, mint az, akit nőként mutattak be. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9666. Mayer Bernadett Mami Blue című filmje már több fesztivál sikert is bezsebelt. Elnyerte a Cinefest közönségdíját, a pekingi nemzetközi filmfesztiválról 3 elismeréssel tért haza. A legjobb film, a legjobb női és a legjobb férfi főszereplő díját is megkapta Fűr Anikó és Vilmányi Benett. A lelkes kritikák szerint a film egyik nagy erénye, hogy egy fájdalmas témáról, a gondoskodás és a családi kapcsolatok nehézségeiről, hol könnyekkel, de humorral is képes beszélni. Szervusz Anikó, Fűr Anikó a vendégünk.
4: Szép jó napot, szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és gratulálunk, mert már nagyon sok elismerés, és nem csak fesztivál díjakat tudhattok magatokénak, hanem a kritikák is nagyon dicsérőek, lelkesek, és különösen a színészi alakításokat veszik előre, elsőként a tiédet. Sőt, egy interjútban te azt mondtad, hogy neked ez egy jutalomfalat volt eljátszani. Mitől érezted úgy, hogy jutalom?
4: Van egy talán rossz vagy jó berögződésem, vagy megrögződésem, hogy a jó dolgok nem járnak az ember életében, hanem az úgy kapja őket, és adományként kapja őket, és hát ez egy ilyen nagyon jó dolog volt az életemben, és ezért gondolom, hogy ez egy ilyen nagy jutalom volt, egy jutalomfalat az élettől, igen. De hát ez, hogy mondjam, ez egy csapatmunka volt. Én ennek csak része voltam, vagyok, és hát csak így kapkodom a fejem, és nagyon boldog vagyok a visszajelzések láttán, hallattán, és nagyon szeretném, hogyha a közönség úgy fogadja a továbbiakban, és mint ahogy a Cinefesten megkaphattuk a közönségdíjat.
3: Részben arról szól a történet, hogy neked egy ilyen drámai átalakuláson kell keresztül menned, ahogy elveszted a látásodat, és az alakítja, vagy formálja a történetet. Hogy tudtad, mert a kritikák is ezt mondják, hogy közhelyek nélkül nagyon unikálisan, különlegesen csináltad meg ezt a transformációt?

0: Hát igyekeztem. Ez van benne a személyben, hogy ez a foglalkozásom. Igen, kétségtelenül láttunk nagyszerű, nagynevű hollywoodi kollégáktól látássérültet megformálni, és valahogy, hogyha valamire készülök, vagy dolgom lesz, tudok róla, akkor tudatosan kikapcsolom azt, hogy valamilyen módon a nagy elődöt megnézzem, vagy mikor például a kabaréra készültem, mint Sally Bowles, akkor igyekeztem a legtávolabb tartani magamat az ikonikus filmtől és Liza Minnelli alakításától. Ugyanis hát nem azért, mert hogy én olyan sokkal jobb lennék nála, hanem nekem ez az izgalmas, az a folyamat, hogy én ezt hogy tudom felépíteni, kigondolni, megteremteni magamban, meg másokkal elhitetni, hogy én az a figura vagyok. Azt kell, hogy mondjam, hogy elsősorban, hogyha én ezeket a kritikákat kapom ezzel kapcsolatban, aminek nagyon örülök, másrészt meg egyáltalán nem örülök, mert egy szívfájdalom az, hogy egy nagyon kedves közeli barátról mintázhattam meg ezt a figurát, egy kicsit az ő tiszteletére is játszom ezt a szerepet. Kedves közeli barátunk egy téves diagnózis következtében veszítette el a látását, mint egy nagy vállalat vezetője, és az a sors, ahogy ő ezt viselte, akár technikailag, lelkileg, életvitelileg, és ahogy felépítette az új létezést magában, nekem ez egy fájdalmasan közeli minta volt, és belőle meríthettem. Bárcsak ne kellett volna, de neki köszönhetem, hogyha olyanra sikerült, hogy ez hihető.
1: A szülő és a gyerek közti szerepek átalakulása, változása, ezt te hogy látod? Mitől ilyen nehéz, mitől ilyen bonyolult egy ilyen alaphelyzet?
0: Hála Istennek a jó dolgok sok mindenről szólnak egyszerre, illetve hát egy picit talán mindenkinek más a saját szemüvegén keresztül tudja nézni, és más-más a lényegesebb, a fontosabb. És hát így egyszerre sok mindenről szól, egyszer az elengedésről is szól, meg felelősségről is, hogy mi az a, és mindig valami pici múlik a dolog, mindig valami átbillenésen múlik a dolog, hogy az önfeláldozás és a segítség hol van, meg az önfeladás és a segítség, hogy meddig lehet segítséget kérni, és mitől nem önzés már, vagy hogy mondjam, az empátia és az együttérzés, meg a beleérzés hiánya. Szóval ezekről is szól. Hát, hogy mitől nehéz elengedni egy büdös kölyköt? Hát imádjuk az a helyzet, hogy imádjuk azt a kölyköt, aztán ugye azt gondoljuk, hogy ugyanolyan fontosak vagyunk neki, mint az első napokban, vagy még előtte, de hát ez is egy feladat.
1: Mindkettőtök számára egy fejlődés történet.
0: Igen, tehát hogy nem csak a filmről beszélek, hanem a saját életünkről is, hogy a saját gyerekünket elengedni, az egy feladat. Azt naponta az embernek meg kell beszélni magával, hogy lehetőleg hogy csinálja legkevésbé fájdalmas, vagy lehetőleg jobban.
1: A telefonvonalban van a Mayer Bernadett, a film rendezője. Szervusz Bernadett, hallasz minket?
2: Jó napot kívánok, igen, szia!
0: Szia!
1: Mikor beszéltetek utoljára?
0: Mikor? Pár napja?
2: Nem is olyan régen, egy közönség találkozón találkoztunk az Urániába talán.
1: Bernadette, Kolozsváron vagy éppen, szintén egy fesztiválon, ahol majd a Mami Blood bemutatják. Ez a film Tett Fest, ez Erdély egyik legnagyobb filmes fesztiválja. Mikor mutatják be a filmet?
2: Így van, a vetítés holnap este lesz, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, és nagyon szeretnénk egy csomó magyar filmet megnézni, amit a mi filmünk készítése miatt nem annyira tudtunk még, és pótolhatjuk most. Nagyon várjuk már, és egyébként pont ma kaptuk a hírt, hogy Marosvásárhelyen is fogják vetíteni egy másik filmfesztiválon, talán egy hónap múlva a filmet, úgyhogy úgy látszik, hogy most csak kezdődik itt a romániai útja a filmnek.
0: Szuper!
1: Bernadette, úgy kezded a reggeledet, hogy kinyitod a lapokat, milyen új kritikák jöttek, szóval mennyire figyelitek, várjátok a visszajelzéseket, és mit szóltok ehhez a sok pozitív és lelkes kritikához?
2: Hát az a helyzet, hogy kezdünk nagyon addiktívak lenni, mert percről percre érkeznek újabb és újabb kritikák és cikkek, és tényleg kollégáktól és kritikusoktól is annyira zavarba ejtően értő és pozitív visszajelzéseket kap a film, hogy kapkodjuk a fejünket, úgyhogy tényleg nem is tudok rá mit mondani. Az az igazság, hogy ezt is fel kell dolgozni, ez sem megy egyik pillanatról a másikra.
1: Igen, kiemelik az érzelmi utazás hitelesség. Amin egyszerre két ember, meg egyesével is mind végig mennek. Neked is ez volt a szándékod, hogy ezt hangsúlyozd?
2: Hát ez talán igazából magától jött, tehát hogy az, hogy azzal is szokták illetni a filmet, mint jelző, hogy nagyon őszinte, és azt hiszem, hogy mindannyian nagyon őszintén tettünk hozzá azt, amit szerettünk volna, tehát hogy ez egyszerűen magától érthetődő volt, és akkor ezek szerint látszik. A másik, ami viszont tudatos volt, az a humornak a szerepe a filmben, tehát hogy annak ellenére, hogy azért elég drámai az alaphelyzet, hogyha így az ember elolvassa az első mondatot a cselekményről, mégis az nagyon fontos volt számomra, hogy ez egy felemelő és derűs film legyen.
1: Mennyire aktív most a kapcsolatotok Anikóval, vagy Anikót is kérdezem, hogy közönség találkozókra, bemutatókra jártok, szóval, hogy ez a közös célra tartás együtt tart titeket, és együtt vagytok sokat mostanában is.
0: Szerintem a Bettivel mi 2000 éve ismerjük egymást, csak most találkoztunk fizikailag, tehát hogy ez a kapcsolat ez már nagyon régről ered, és szerintem még fog is egy pár száz, vagy nem is tudom meddig az idők végezetéig tartani. Most éppen ebben a futamban vagyunk, és iszonyatosan jó érzés és felemelő így ezzel így utazgatni, ezzel így turnézni ezzel a filmmel, és aztán találkozni a közönséggel, ez egy nagyszerű dolog.
1: Bernadette, csak mielőtt meg elbúcsúznánk, azt kérdezem, milyen ott az Erdély Fesztiválon a hangulat? Nagyon sok magyar film van a programon a tietek mellett, ilyenkor te is nézed, kollégákkal találkozol, szóval mivel telik az időd, amíg várod a bemutatót?
2: Hát az a helyzet, hogy mi a forgatókönyvíróval Nagy Zoltánnal most érkeztünk meg egy órája sem, úgyhogy még pont most fogjuk megejteni ezt a bizonyos becsekolást a fesztiválra, úgyhogy nem tudom egyelőre, hogy milyen a hangulat, de úgy tudom, hogy sokan vannak itt, és természetesen nagyon várjuk, hogy megnézzük a kollégák filmjeit, például a Földszintet feltétlenül meg szeretnénk nézni. Én a Materna Magikáról is lemaradtam, úgyhogy hogy azt is biztos pótoljuk, és hát még sorolhatnám.
1: Milyen fesztiválokra jut még el a Mami Blue?
2: Indiában fog több helyen menni a Mami Blue, az Európai Filmek Fesztiválján Magyarországot fogja képviselni a filmünk. Ezen kívül van egy dél-amerikai neves fesztivál, aminek egyelőre titokövezi a nevét, úgyhogy erről többet nem is mondhatok. Szóval ezek a legtávolabbi pontok, ezen kívül Bukarestbe, Luxemburgba megy még a film, ez igen, és a Marosvásárhely, amit említettem, most ezek vannak éppen kilátásban.
1: Anikó nagyon örült, amikor mondtuk, hogy te is vonalba leszel, és azt mondta, hogy?
0: Azt mondtam, hogy ilyen fogadott lányom lettél te nekem ez így a munka kapcsán.
1: Ez mit jelent? Ez mennyivel más vagy több, mint egy barátság?
0: Nem tudom, valami ilyen furcsa, nagyon régi és nagyon kiforrott és nagyon becses lelki és érzelmi közelség van köztünk, azt érzem. Tehát, hogy ilyen kimondatlanul is értjük egymást, vagy hogyha elkezdünk egy gondolatot, akkor ő fejezi be, vagy még el se kezdem, már befejezi, szóval hogy valamilyen furcsa nagy találkozás, nem csak a filmmel, hanem így emberi kapcsolatok terén is.
1: Bernadette érzett, ezt te is gondolom, hogy...
2: Abszolút így érzem, és mindent, amit mondott Ancsa, én ugyanezt gondoltam ugyanabban a pillanatban, úgyhogy csak megismételni tudnám, amiket elmondott.
1: Nagyon szépen köszönjük Maier Bernadettnek, aki Erdélyből a Filmtett Fesztiválról jelentkezett be, és nagyon sok sikert kívánunk nektek.
0: Lélekben veletek, bocsánat.
1: a holnapi kolozsvári premierhez.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Szervusz Bernadett, köszönjük szépen. Anikó, folytassuk a beszélgetést, van egy másik témakör, és amikor a film kapcsán is meg szóba került, hogy bejössz hozzánk, arra gondoltam, hogy hát ezt biztos, hogy nem szabad kihagyni, hogy te 13 évig vezetted a Talpalatnyi Zöld című környezetvédelmi magazinműsort. Mit gondolsz, beszél eleget a média, akár a közmédia, vagy akár minden más platform, amit néznek az emberek arról, hogy milyen nagy bajban vagyunk, és...
0: Erről nem lehet eleget beszélni először is, de ez az egész talpalatnyi zöld, ez 20 évig ment ez a nagyszerű műsor. Kocsis Tibor filmrendező és a Flóra filmnek egy nagyszerű kezdeményezése volt. Szerintem ennél kevesebbért műsort még nem csináltak a média történetében. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen misszió vagy szolgálat volt a részünkről, amit így teljes odaadással és lelkesedéssel, és aztán egyik napról a másikra megszűnt. Én 13 évig voltam az a szerencsés, aki így, hát igen, ez egy szélmalomharc, teljesen reménytelen, de hát legalább a kötelességemet úgy érzem, hogy megtettem ezen a téren. Nem lehet eleget beszélni róla, és azt gondolom, hogy én ebből a szempontból hiába vagyok optimista ember, mert ugye másképp úgy sem tudnék létezni. Ebből a szempontból azért elég borulátó vagyok, ahogy így körülnézek, és hogy július közepén recsegett a fű, vagy a levél a talpam alatt. Nem, szóval nem tudok elég szomorú lenni ettől, meg nem berek már a hídon a se jobbra, se balra nézni, amikor átmegyek a Dunán.
1: Kerülöd az ilyen híreket? Vagy mondjuk megy ez a deep adaptation-os videókat nézel?
0: Nem nézek semmilyen videót, nem, tehát ugye nekem az internet az egy ilyen szükséges rossz, ami a haszna az a kára is, de mindegy, tehát hogy én nem, én kinézek az ablakon, meg látom, hogy sárga a fű, és hogy nem, tehát na mindegy, meg hát megvan az a rossz tulajdonságom szintén, hogy gondolkozom, és akkor így a kettőt, amit látok, meg amit gondolok együtt, hogyha összerakom ebben a vonatkozásban, akkor igazából nagyon jó dolgok nem sülnek ki belőle sajnos.
1: Mi a tapasztalatod, hogy aki nem vidéken él, vagy nem lát ki az ablakán keresztül a kertbe, tehát kevésbé tapasztalja ezt a brutális asszályt. Mondjuk, hogy könnyedében veszi azt, hogy mi a helyzetünk?
0: Valahogy azt gondolom, hogy ahogy az ember össze van rakva, a városi lét az még, hogy mondjam, egy kicsit az amúgy is a könnyebb választás felé hajló struktúráját még egy kicsit, hogy mondjam, lazítaná, vagy megkönnyíteni a helyzetét. Igen, az, hogy minden ott van az orrunk előtt becsomagolva, és nem tudom én dekára, gramra, és hogy ott van, és csak már bele kell harapni, meg az, hogy igazából ott van, megnyitjuk a vizet, és hogy hát lehetőleg ugye minél kevesebbet, ez csak egy ilyen ajánlat.
1: Igen, pont ez az egyéni erőfeszítés kontra a nagyvállalatok, hogy milyen sok minden múlott idén nyáron azon, hogy egyesével is sokan önkorlátozást alkalmaztak, és nem fogyasztottak annyi vizet, vagy áramot.
0: Meg tovább megyek, én azt gondolom, most nem akarok ilyen patetikus léptékekbe csapni, csak azt gondolom, hogy egyáltalán a világsora, mint olyan, most azon kívül, hogy nemzetközi nagytőke, így úgy, amúgy meg ezek a lobbik, azon ezen túl egyéni döntéseken múlik a világsora szerintem. Az, hogy mi egyedileg, tehát nem a szomszédot várjuk meg előbb, vagy nem tudom, hanem mi úgy döntünk, ahogy jó döntéseink legyenek, és akkor talán az világsor sem múlik rajta. Igen. Most mondom, ez ilyen nagyon kozmikus hangzik, de azt hiszem, hogy így van akkor is.
1: Oké, de sokan azt mondják, hogy én minek tegyek arrébb bármit, vagy alkalmazkodjak.
0: Kifogás mindig van.
1: Ja,
0: mindig mindenre van kifogás.
1: Aha, tehát úgy érzed, hogy ez kifogás.
0: Igen, azt gondolom, hogy igen.
1: Aha. Te tudom, hogy a színházba is bevezetted a szelektív gyűjtést, és igyekszel mindenütt ezt figyelemmel kísérni, sőt, másokat felvilágosítani erről. Van hatásod?
0: Hát azt én nem tudom, de az tény is, hogy én drága Gálfi Laci kollégám mondta, hogy én vagyok hát akkor még Pomázónak tudom, pomázi ökoterrorista. Hát próbálom, igen, mindenféleképpen azt gondolom, hogy a helyes hozzáállást hinteni. Igen, kétségtelen kívül van, aki mellé dobja, de, hogy mondjam, nem lehet mindenkit meggyőzni arról, hogy ez fontos. Jó lenne, mindenki így gondolná. Kétségkívül ott van az aulában a szelektív gyűjtő, minden oszlopnál, a büfében, próbáljuk kapcsolgatni a villanyokat, stb. Tehát amit lehet megteszünk.
1: Miért ilyen nehéz ezt életformává tenni, hogy ez egyszerűen ez ilyen automatikus attitűdünk legyen?
0: Mert az ember kényelmes, és ez az egocentrikus világ, ami most van, tehát ez az én, oké, nem kell oda eljutni, mondjuk, mint ahol mondjuk a japánok vannak, ez a kollektív, és ez egunk a teljesen félre tévő mentalitás, hanem valahol így az igazság középen van, de hogy ez egy sokkal bonyolultabb és összetettebb dolog, tehát itt nem a környezetre kéne figyelni, hanem az, hogy elzárom a csapot és nem engedem akkor, amikor nem feltétlenül szükséges, akkor nem a környezetemre vigyázok, hanem magamra. Tehát ez az egész környezetvédős...
1: Hát
0: vagy a hova tovább,
1: igen. Is,
0: tehát
1: igen.
0: Ez az egész környezetvédős buli, ez igazán nem a környezetvédelemről kéne szóljon, hanem egy ilyen önvédelmi reflexe kell legyen az emberiségnek. Valahogy így gondolom.
1: Ha egy dolgot kellene javasolni, hogy mi az, amit mindenki tegye meg, van ötleted? Mi legyen az a minimum?
0: Soknál több az elég, ezt tudom mondani. Tehát, hogy ennek ez a mottója legyen mindenben. Hogy talán akkor könnyebben megy a következőknek, az elkövetkezendőknek.
1: Van olyan tapasztalatod, hogy a Korter színházi világban azért a politikát meg a közéletet eléggé színpadra teszik, kirakják, ami van. De ezeket a témákat, mint hogyha úgy kevésbé preferálnák, vagy a dramaturgoknak talán nem kedvence, hogy lehet ebből drámát csinálni, vagy színpadi művet?
0: Hát én csak egy színész vagyok, ebben nem tudok nyilatkozni, de az biztos, hogy azért a gyakorlatom ebben a témában azt igazolta, hogy sosem az a fontos, hogy mit, hanem az, hogy hogyan. Tehát ezt a témát is lehetne úgy tálalni, hogy kellőképpen megfogja a közönséget. Hát akkor vegyük ezt akkor úgy, hogy most felhívást intéztünk a magyar drámaírók felé, hogy akkor rajta, és akkor legyen egy ilyen darab, vagy több, vagy sok ilyen darab, hogy ami erről szól, és tetszik is a nézőknek, és betalál.
1: Anikó, milyen munkák várnak most rád össze?
0: Most éppen mondtam, hogy így nagy ilyen rakétasebességgel indult el az évad, mert most egy hét alatt... 4 előadást fogok újra felvenni felújító próbák formájában, illetve tegnap debütáltam, Kerekes Éva szerepét vettem át a Bűn és bűnhődés című előadásban, és hát jó volt ebben részt venni, mert nagyon kedves előadás számomra. Aztán már ma ezt Gáspár Ildikó rendezte, a Trójában nem lesz háború című zsírodó darab, ezt Kovalik Balázs rendezte, ezt már ma próbáljuk, holnap játsszuk, és vasárnap is játsszuk, és aztán Szentecki Zita rendezésében hétfőn-kedden kerül bemutatásra az Édes Anna nagy színpadon, majdan pedig csütörtökön Ördög Tamás rendezésében a Bergman darabunk a stúdión, a jelenetek a bábuk életéből. Tehát, hogy most egy ilyen nagy dózisban kezdem ezt az évadot.
1: Most a filmes főszerepet kapcsán arról is beszéltél, hogy nagyon sok szerepet visszaadtál, keveset vállaltál, tehát filmvásznom mostanában nem voltál látható. Lehet, hogy most ez a film és ez a szerep újra feltűnővé tesz a filmesek számára?
0: Én nem azért adtam vissza szerepeket, mert én akkora arc vagyok, hanem azért, mert volt benne esetleg valami, vagy éppen nem volt benne valami, amit én meg tudtam volna szeretni, ami ahhoz a teljes, hogy mondjam, zsigeri odaadáshoz szükséges, amit megkövetel egy színészi alakítás szerintem. És aztán persze ezeket nagyszerű kolléginák játszották el remekül, és mondom, nem azért adtam vissza őket, mert nekem alűrjeim vannak, hanem volt valami, vagy mondom, nem volt valami benne, amitől én ezt magamhoz tudtam volna ölelni, és azt gondolni, hogy ezt jól megcsinálhatom. Hát ez egy ilyen szerep volt, hogy ez így sült el, ez egy tényleg ajándék, és... Most én nem gondolom, hogy ettől most a filmes karrierem vagy bármi is beindulna. Hát ez egy folyamat. Aztán, hogyha van rendező, vagy forgatókönyv, amiben rám gondolnak, és szeretem, és jó, akkor örülök neki.
1: Igen, mert az 50 pluszos színésznök mindig elmondják, hogy kevés a szerep színpadon, főleg a főszerepek filmben is, Hollywoodban is, tehát ez egy közhely. Te érzed ezt, vagy neked nem probléma, hogy nem mindig a főszerepek találnak meg?
0: Nem, én nekem, hogy mondjam, pálya a harmadikos főiskolás korom óta nekem mindig voltak kedves és fontos feladataim, hol a színházba, hol zenében, hol filmen, hol rádióban, hol hangos könyvek. Szóval mindig volt valami, ami érdekelt, és amit örömmel csináltam. Tehát soha nem éreztem magamat úgy, hogy én most parlagon heverek, hanem volt mindig egy ügy, volt mindig egy feladat, ami miatt érdemes volt fölkelni.
1: Beszéltünk arról, hogy beteszünk majd egy zenét. A Ködből szállt című számot beszéltük itt, meg miért ilyen fontos ez neked?
0: Hát minden munkám fontos. Ez a szám szerint a harmadik zenei CD-mnek azt hiszem a magyar hangja vagyok. Az első kettőnek Rutka Robert írt a zenéjét, és Beneményi Géza jegyzi a dalszövegeit, aki idén 80 éves, Isten éltesse innen is, kis hazánk nagy büszkeségét. A harmadik, negyedik lemeznek viszont Rutka Robert, Jamie Winchester írt a zenéjét, és Borlai Gergő, és Fekete György írt a dalszövegeket. Ez azért is aktuális, mert úgy néz ki, hogy most október 26-ától kezdjük a Madácsban, a Tolnai Szalomban Nagy Zsolt kollégámmal próbálni az Álmodban álmodtam című darabunkat, aminek szintén Fekete György a szövegíróját, illetve egy ötletünkből közösen dolgoztunk, és ezt majd azt hiszem december 10-én lesz a bemutatója.
1: Szuper, akkor egy kis zenével zárunk, és nagyon szépen köszönöm Fürr Anikónak, hogy itt volt.
0: Én köszönöm.

0: A pontos idő 5:30, következzenek a hírek Bordi Andrástól.
1: Folytatódnak a meghallgatások a kegyelmi botrány ügyében. Milliókat költött VIP várokban minisztersége alatt Hankó Balázs és kísérete. A Tiszántúlon még sok lesz a napsütés, másutt záporokra kell számítani. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja a Mészáros-Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt is meghallgat, emellett pedig bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalától Balogh Zoltán református püspök 2024-es jelentését. Hankó Balázs több mint 25 millió forintot költött VIP várószolgáltatásra minisztersége alatt, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán ismertette, hogy a korábbi kulturális és innovációs tárcavezető az elmúlt 2 év alatt 21 utazáshoz kérte a szolgáltatást a teljes delegáció számára. A vállalkozók fele már jövő év elején áttérne az új kata szerinti adózásra, derül ki egy friss felmérésből. Az átalányadózók számára elsősorban a cégeknek történő számlázás lehetősége vonzó, míg a jelenleg is katázók a magasabb táppénzt és nyugdíjat tartják a legfontosabb előnynek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre, valamint az autóbuszokra évvégéig. A kormány döntéséről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Csaknem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diák tüntetéseken. A tiltakozások a tervezett tanári létszámcsökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődtek, majd helyenként erőszakos zavargásokba torkollottak. Több száz rendőr és iskolai dolgozó megsérült, 200 iskolát fel is gyújtottak, vagy kifosztottak Franciaországban. Ami a hazai időjárást illeti, holnap délnyugat felől beborul az ég, de a Tiszántúlon még sok lesz a napsütés. Egyre több felé várható eső, zápor. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10, holnap napközben 17 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel 17 órakor jövünk legközelebb.
2: Netzes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
0: Jó napot kívánok, Orosz Csilla vagyok, folytatjuk a Neccest. A következő fél órában a gyászt segítő rituálékról fogunk beszélgetni. 5 óra után pedig az is kiderül, milyen önsegítő csoportokba járnak férfiak, hogy levetkőzzék a rájuk aggatott társadalmi kényszer szerepeket. Írjanak nekünk, SMS számunk 0630 9000 666. Most először fordul elő a hazai hospice történetében, hogy egy budapesti jelkép az életvégi ellátás fontosságára hívja fel a figyelmet. Kis Ambrust, a fővárosi önkormányzat főigazgatóját, Gál Ilona kérdezte arról, hogy miért kap sárga megvilágítást szombat estére a Szent Gellért szobor.
3: A Magyar Hospice Alapítvány kereste meg a fővárost, hogy a Hospice és Palliatív Ellátás Világnapja alkalmából szeretnék felhívni valamilyen módon, valamilyen ikonikus budapesti épületen vagy szobor megvilágításával a figyelmet arra, hogy milyen fontos kérdésről is van szó. És miután a fővárosi önkormányzat idős otthonaiban, hajléktalan ellátásában is foglalkozik hospice ellátással, hiszen sajnos mind a két területen egyre inkább problémává válik, főleg ennek az ellátásnak az egyéb módon elérhető hiánya, ezért is gondoltuk, hogy ezzel szeretnénk mellé állni ennek a kezdeményezésnek, és mi magunk is fölhívni erre a figyelmet.
4: A főváros hogy látja, hogy az emberek mennyire ismerik a hospice-t?
3: Magát az életvégi ellátás szerintem tabu téma továbbra is, miközben egyre inkább probléma az, hogy szeretteink nem tudunk a milyen ellátáshoz hozzáférjenek, hogy ellátásba juttatni az életük végén, amikor már egyébként egészségügyi eszközökkel maximum szinten lehet tartani, de nem gyógyítani a betegeket. Úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy ez a fajta figyelemfelhívás, és reményünk szerint, hogyha a hospice alapítvány is kezdeményezi, akkor évente ismétlődő módon egy alkalom arról, hogy legalább a közbeszéd témájává legyen ez a kérdés.
0: Gál Ilona riportját hallották Kis Ambrussal, a fővárosi önkormányzat főigazgatójával, aki arról beszélt, hogy miért kapsárga megvilágítás szombat este a Szent Gellért szobor. Velünk van a telefonban Korda Nikoletta, Magyar Hospice Alapítvány sajtószóvivője. Jó napot, üdvözlöm, Nikoletta!
5: Jó napot, üdvözlöm én is, önt is, köszönöm meg a hallgatókat is.
0: Egyetértek Kis Ambrussal abban, hogy az emberek keveset tudnak a hospice ellátásról.
5: Inkább úgy fogalmaznék, hogy haladunk folyamatosan. Az alapítványt 35 éve indított el az útján Polc Ellen és dr. Muszbek Katalin, és ez alatt, a teljes idő alatt nagyon-nagyon nagy fókuszt helyeztünk mindig a társadalmi szemléletformálásra, de valóban igaz, hogy nagyon sok tennivalónk van még, mert továbbra is azt tapasztaljuk, hogy bizony van, aki nem tud róla, későn kerülnek az ellátásba a betegek, a családok, és ezért tulajdonképpen a hospice segítség az már nem tudja kifejteni úgy a hatását.
0: Pontosan milyen munkát végeznek önök?
5: A hospice, a Magyar Hospice Alapítvány is ezért a végstádiumú daganatos betegek ellátását végzi. Magyarországon a Magyar Hospice Alapítvány jellemzően a budapesti kerületekbe, illetve bizonyos agglomerációs területeken, és tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon komplex ellátás. Nem csak az orvos és az ápolót kell alatta érteni, hanem a hospice team tagja, pszichológus, dietetikus, a szociális munkás, az önkéntes, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a testi-lelki tüneteknek az enyhítésével foglalkozik ez a team folyamatosan, mind az otthoni ellátásban, mind pedig az intézményi ellátásunkban.
0: Miért kezdeményezték, hogy legyen ez a díszkivilágítás?
5: Tulajdonképpen nagyon régi álmunk vált valóra. A Hospice Világnap az minden év októberének második szombatján van, most ez október 10-ére esik, és úgy gondoltuk, hogy ezzel egy nagyobb fókuszt tudunk adni ennek az ünnepnek. Ilyen nem volt még sem Budapesten, sem Magyarországon. Ugye vannak nagyon szép kezdeményezések, amikor a Lánchíd például rózsaszínba borul, és tulajdonképpen onnan indultunk el, és ezt a nagyon-nagyon szép felajánlást kaptuk a fővárostól, amit ezúton is nagyon köszönünk. Az pedig egy meglepetés volt, amit, ha jól hallottam, Kis Ambrus most megemlített, és hogy ebből talán tényleg egy szép hagyomány nőheti ki magát. Azt gondoljuk, hogy egy erősebb figyelemmel jobban fel tudjuk hívni a társadalom figyelmét arra, hogy mennyire fontos az életvégi ellátás.
0: Nagyon szépen köszönöm Korda Nikolettának. A beszélgetést a Magyar Hospice Alapítvány sajtó szóvivőjével beszéltünk. Vendégünk Révész Renáta Liliana, a gyásztanácsadó, pszichológus és meseterapeuta. Ugye a hospice, amiről eddig szó volt, az élet utolsó szakaszának segít a méltóságos lezárásában, és elkíséri a beteget, de hát miután elvesztettünk valakit, az itt maradóknak, a hátramaradóknak is el kell jutniuk odáig, hogy megtanuljanak együtt élni a veszteséggel. Egy gyásztanácsadó hogyan tud segíteni ebben?
6: Egyébként a hospice szervezetek is szerveznek, mert a hospice az arról is szól, hogy tehát a családnak szóló segítség, és ebben benne van egyébként a gyász is. A legnagyobb segítség sokszor az, hogyha én tudok arról beszélni, hogy mit is jelent a gyász folyamat és a gyász munka, ami még ugye Freudtól származik ez a kifejezés, mert a mai ember nem tudja, hogy mivel is jár. Tudja, hogy ez egy nehéz helyzet, nagy nehéz krízis helyzet, érzi a tüneteit, a pszichológiai tüneteit, tehát a fájdalmat, a haragot, és a csomó gondolatot, és a kétségbeesést, a sokkot, és csomó mindent, de hogy ebből milyen kiút lesz, az nagyon nem ismert, és tulajdonképpen már az ismeretek is nagyon sokat segítenek, hogy ez a folyamat, ez hogy fog majd kinézni.
0: Mi egy gyászsal kapcsolatos kiállításon találkoztunk, és ott már ott elindult a beszélgetés arról, hogy nagyon sok, tehát ott a kiállításon és a kiállított művek kicsit a halál témáját és a gyász témáját keverték, vagy összemosták, és akkor te ott mondtad nekünk, hogy ezt nagyon fontos szétválasztani. Miért?
6: Ez két nagy téma. A halál elfogadása, mert az az életünkben is többször előfordul, hogy hogyan vagyunk mi ezzel. A halálfélelem is az életünkben hullámzik, tehát hogy egyetem mit gondolunk erről, az tulajdonképpen az életünknek is fontos része. A gyász pedig akkor, amikor egy fontos valamit elveszítünk. Azért mondom, hogy valamit, mert a veszteség folyamat az nagyon hasonló akkor, ha egy kapcsolatot, ha egy embert, ha valami fontosat veszítünk el, de a gyászt leginkább akkor értjük, amikor valaki, aki számunkra fontos személy hal meg, és az igaz, hogy a gyász folyamatnak egy nagyon fontos része az, hogy én szembenézek a halandósággal, és azzal, hogy ő most meghalt, és hogy ezt el tudjam fogadni. Ez egy központi témája is igazából a gyászfeldolgozásnak, mert ha én állandóan azon ruminálok, azon folyamatosan visszatérek oda, hogy ez nem igazság, nem szabadott volna neki meghalnia, és ez nem lehet így, és ezt én nem tudom elfogadni, az megrekeszti a gyász folyamatot. És a gyász pedig ugye egy hosszabb pszichológiai folyamat, egy krízis folyamat, aminek van szintén egy lefutása, egy folyamata. És mivel csak ez rész a halál, ezért nem tudunk egyenlőséget tenni, de valahogy mindig ezt emelik ki.
0: Mit szólsz ahhoz, amikor valaki úgy berendezkedik ebbe a gyászérzésbe, a fájdalommal mondjuk úgy összeköltözik, és az lesz számára a komfortzóna, hogy ez,
6: ahogy ez szerepé
0: baj.
6: Válik. Igen, mert általában ez egy megreked gyász. Szóval a gyász folyamat az azt jelenti, hogy a krízisekre sokszor használja a pszichológia a seb hasonlatot, tehát mintha egy mély, nagy sebünk lenne, és annak a gyógyítása ez a folyamat, és ez azt is jelenti, hogy ennek zárulnia kell. Tehát be kell gyógyulnia ennek a nagyon nagy sebnek, tehát hogyha egy vágott sebünk van, egy nagy műtét, vagy akár amputáció, nagyon sokszor például a párkapcsolati veszteség a férj-feleségnél valahogy úgy érzik, mintha egy felemet, vagy egy karomat vesztettem volna el, tehát valami fontos testrészemet, de az is begyógyul, tehát hogy azt is úgy tesszük, hogy foglalkozunk vele, várjuk is a seb gyógyulását, mindent megteszünk, néha tisztogatjuk, ha esetleg valami begyullad, akkor azt újra kitisztítjuk, tehát hogy ez a hasonlat, ez abban pontos, hogy zárulnia kell. És úgy kell élni, hogy ez a seb bezárult, lehet, hogy van nyoma, és visszaemlékszem rá, de újra kell tovább menni az életben, és ez a szerep, ez pont ezt akadályozza meg, hogyha én beleragadtam a gyászoló szerepbe, akkor én nem rendezkedtem be egy olyan életre, ami nekem egy újfajta élet, mert már nélküle kell élnem, de teljességében kell élni.
0: Igen, ez nagyon optimista és biztató hangzik, de mondjuk, ha én 80 évesen elveszteném életem párját, akkor én már azt hiszem, hogy azt gondolnám, hogy én már nem akarok semmire berendezkedni. Szóval, hogy vannak olyan vesztességi élmények, amik mondjuk olyan korban vagy élethelyzetben vannak, amikor hát, hogy nehéz elhinni, hogy van tovább.
6: Na de ha nem akarok berendezkedni, akkor mit csinálok? Hát én életben vagyok, tehát napról napra lesz feladatom az életben még. Levegőt kell venni, enni kell, inni kell, esetleg még másokkal beszélni, a család is lehet még, tehát családtagjaim, barátaim, tehát hogy újra kell definiálnom, hogy most mi az, ami nekem fontos, mit csinálhatok. Ez valóban így van, hogy az időseknél, az özvegyeknél ezt nehéz kitalálni, de ki kell.
0: Mihez kezdjünk a ránk maradt tárgyakkal? Hogy jó, hogyha hogy viszonyulunk akár digitális emlékekhez, de akár ingatlanokhoz, tárgyakhoz, hát itt most fel lehet sorolni azért a világ összes tárgyát, amit megörökölhetünk, vagy nekünk kell elrendezni a sorsát?
6: Ja, már elhangzott a tabu kifejezés, és valóban a gyász az a halál is és a gyász folyamat is tabu, ez nehezíti az itt maradottaknak, hogy, hogy tudják, hogy mit, mit és hogyan kell csinálni. Ugyanis a régi rítusok ezeket szabályozták. És nagyon sokszor, mivel én antropológus is vagyok, el szoktam mondani, hogy mi volt a funkciója annak a régi rítusnak. Tehát például a tárgyak elrendezése az szintén egy rituálé volt, amit még a temetésig megtettek. A mai ember nem meri ilyen hamar, azt mondják, hogy hamar. Tehát valahogy úgy érzi, hogyha én hozzányúlnék, ha esetleg kidobnám, az minthogyha a kegyeletet sértene, az ő emlékét valahogy sértené.
7: Tehát, hogy hozzájárul az ő megsemmisüléséhez, hogy
6: mintha nekem nem lenne fontos, hogyha én kidobom a ruháit, akkor nekem nem fontos, vagy már nem lényeges.
7: De mi a hamar egyébként?
6: Ezt mondom, hogy régen a temetési megtetét, tehát egy héten belül. Ugye ma már még a temetések is elhúzódnak.
7: Na, de nem volt ennyi tárgyuk.
6: Hát bármennyi is volt. Úgy gondolták, hogy amit mi is használunk, az marad használati tárgy, esetleg egy-két emlék maradhatott, és a többit pedig továbbadták, és még úgy is nevezték bizonyos helyeken, hogy alamizsnáskodás, tehát hogy jót teszek azzal, hogy valakinek odadom, és ő majd használni tudja. Ezt ma is szokták az emberek, amikor már eljutnak ide, hogy mégis hozzányúlnak a szeretteik tárgyához, hogy valakinek odaadni egy cipőt, vagy egy kabátot, amit ő is esetleg hordhat. A digitális emlékekkel szintén ez a nehéz, hogyha mondjuk a számítógépébe bejutok, vagy a telefonjába, akkor látom a levelezéseit, tehát olyan intimitásokat, amit lehet, hogy életében ő ezt nem mutatta volna meg nekem, vagy nem tudhattam volna róla. De az elrendezés itt is szükségszerű, mert az elrendezésnek az a funkciója azt jelenti, hogy én tudomásul veszem, neki erre már nincs szüksége. És hogy ő már nincs, aki volt ez a tárgy, aki ez a dokumentum volt.
7: Igen, gondolom te is találkozol olyannal, hogy már elhunyt emberek Facebook profilja ott van, megmarad. Erről mi a véleményed?
6: Ugye annak van egy funkciója, a Facebooknak van egy ilyen funkció, hogy emlékoldallá lehet alakítani, ami azért hasznos, mert ott ugyanúgy lehet írni, és szoktak is, hogy emlékszem rá, de szembe jutottál.
7: Vagy most van a szülinapod.
6: Így is van, de ugye például az emlékoldalnak nem jön emlékeztető, az élő oldalnak viszont jön. És aki mondjuk távolabbi ismerős, az nem biztos, hogy tudja, hogy ez a valaki meghalt. És akkor boldog névnapot, meg szülinapot kíván neki, és egyébként ez nagyon rossz a
7: hozzátartozóknak.
6: Igen, tehát hogy ők nem tudják esetleg ezt megtenni, mert valahogy olyan furcsán érzik, hogy mit nyúljanak hozzá, de valójában meg mégiscsak fontos lenne legyen, hogy ez mondjuk emlékoldal legyen.
7: Hogy lehet átalakítani
6: ezt? Ezt most is mindenki megteheti, én egyébként meg is tettem pár éve, és megjelöltem, hogy ki legyen az, aki majd hozzáférhet az
7: oldalomhoz. De ott van egy menüsor, ahol én megtalálom?
6: Igen, abban megtalálom. Igen. Külön erről lehet. És ez a barátom például nagyon megijedt, hogy úristen, jött egy értesítés, te most meghalni készülsz? Mm. És akkor hát annyit tudtam neki, hogy konkrétan így nem készülök, de mindannyiunknak végül is készülni kéne minden nap, hogy ez lesz egyszer.
7: Renáta, most hamarosan indítasz egy előadás sorozatot, aminek a címe a Föld mese régióinak meséi, a halálról és a gyászról. Mi a célja ennek a sorozatnak?
6: Az edukáció. Szóval a tabusítás ellen nem tudunk más tenni, mint hogy valóban beszélünk róla. Tehát ha nem merünk, meg olyan kínosnak, kellemetlennek tartjuk. Én nagyon sokáig tartottam mesecsoportokat, aminek az volt a címe, hogy mesés szembenézés a halállal, és nagyon sokan úgy jöttek, hogy nekik gondjaik vannak, félelmeik, de úgy gondolták, hogy esetleg meséken keresztül esetleg mégis tudnának közelíteni.
7: Felnőttekről beszélünk, mert a mese kapcsán mindig a gyerekekről.
6: Igen, a népmesék ugye a felnőtteknek írott, de bizonyos meséket hallhattak a gyerekek is, meg úgy nőttek fel, hogy hallották ezeken a közösségi alkalmakon, hogy a felnőttek mit mesélnek. Szóval minden kultúrának vannak halálmagyarázó mítoszai például, amik nagyon érdekesek, és ugyanarról a problémáról beszélnek, ami nekünk is, hogy hogyan tudnánk elfogadni, mi a nehéz, mik azok a pontok, amik nehezítik számunkra, hogy ezt elfogadjuk. És ebben az előadás sorozatban a néprajzilag 7 meserégióról beszélünk, ezt egy kicsit kibővítettem, hogy külön legyen a magyar, az ne csak európai legyen, tehát egy kicsit így is nagyon nehéz, mert mondjuk Afrika az egy régió, és hát elég sok nép, nagyon sok nép van, és minden népnek van külön egy ilyen halálmagyarázó, egy a születésről, ugye a föld keletkezéséről levő mítoszai, tehát hogy ezekben az előadásaimban beszélek a kultúráról, amit választottam, és 3 mesét el is mesélek, vagy a halálról, vagy a halálról biztosan, és a gyászról is, ha van külön olyan mese, ahol a ritusokról, vagy a gyász fájdalmáról, vagy arról, hogy hogyan lehet abból kikeveredni, de erről lesz szó.
7: Amikor találkoztunk, igen, akkor beszéltünk már erről a sorozatodról, és akkor mondtad, hogy nagyon sok hasonlóság is van távoli földrészek gyász ritusai, abszolút, között. Mondhatsz egy példát?
6: Hát ugye a következő, most hétfőn kezdünk a skandináv és északkeleti, vagy észak-európai népek meséivel, de október végén pedig már a Közép-Amerika, Mexikó kultúra lesz, mert akkor már közeledik ugye a Mindenszentek Halloween, és találtam is egy olyan dél-amerikai mesét, ami nagyon hasonló egy grúz népmeséhez, mégpedig arról szól, hogy a halhatatlanságot hogyan lehetne elérni. Ugye a magyar népmesében is van ilyen, és hogy mi lett annak az akadálya, hogy nem sikerült a hősnek elérnie a halhatatlanságot. És ez a motívum, ami ebben a mesében van, ez nagyon érdekes, hogy több helyen is ugyanígy előfordul. Úgyhogy akik jönnek az adások, azok meg fognak látni alkalomról alkalomra, hogy mik ezek a motivumok, amik így fellelhetők nagyon-nagyon messze egymástól a világon.
7: Magyar szokásokról is mesélsz? Magyar mesék is lesznek a programban?
6: Természetesen, mert ugye a mai ember már azt sem nagyon ismeri, tehát a hagyományos kultúra elemei is nagyon kihalóban vannak, tehát nem ismerik azt a folyamatot, amin végigment például a gyászoló család, tehát hogy a virrasztást, aztán a temetést, a siratást, a tort, nem is értik, hogy mi a funkciója például a tornak. Ugye, ha ritus elméletből kölcsönözve azt mondhatjuk, hogy például a temetés az egy elválasztó ritus, és akkor már rögtön elkezdjük érteni, hogy mit is kell ott csinálni, hogy elbúcsúzni a testtől. A tor már távolító ritus, tehát távolodni kell ettől a fájdalomtól, amit a siratáson intenzíven megéltünk, a temetésen intenzíven megéltünk.
7: Az egész család, ugye régen a gyerekek is ott voltak, abszolút, a temetésen. Mi a tapasztalatod, hogy inkább a mai szülők eltartják ettől
6: nagyon
7: a gyerekeket?
6: Nagyon féltik a gyerekeket, és én mindig el szoktam mondani, hogy nem a temetésen történik az a trauma, mert az, hogy valaki meghalt, az az igazán nehezen feldolgozható. A gyerekek számára egy ilyen furcsa ünneplés, vagy ünnepségnek tűnik ez, de az, ha kimarad, akkor viszont azt éli meg, hogy valami fontos, ami a családnak fontos, oda nem vittek engem. Másrészt, hogyha volt egy kapcsolata az elhunytam, mondjuk nagypapa, vagy akár szülő, az pedig nagyon nehezen pótolható, hogy én nem lehettem ott, én nem búcsúzhattam el, én nem tudtam kifejezni a szeretetemet. Úgyhogy a legtöbbször megpróbálom felkészíteni a szülőt, hogy hogyan és mit mondjon a gyereknek, és hogy ott tudjanak lenni a gyerekek, mert utólag nagyon fontos, hogy ő ezt ki tudta fejezni. A tor például egy tiszta jó buli a gyerekeknek. Süti van, meg iszogatás, és ott lehet rohangálni, meg viháncolni az unokatesókkal, és igazából annak a funkciója már pontosan az, hogy az a család, az a sokaság, aki eljött a temetésre, és valahogy kapcsolódott az elhunythoz, az most már előre nézzen. Tehát az élet felé nézzen, ezért volt az étel is, mert az életről szól már. Meg néha egy kicsit áldomás is volt egy ilyen áldozata a halottak lelkéért, de hogy ez már mindenképpen az élet felé visz minket, és utána ugye még mindig fontos, amiről beszéltünk, a válogatás, az elrendezés.
7: A lezárás is.
6: Igen, és utána pedig vannak még az emlékritusok. Névnapján, szülinapján, karácsonykor megemlékeztek a kedves elhunytról.
7: Azt mondtad, hogy távolítani kell a fájdalmat. De hát az egy eléggé ilyen betonbiztos dolog szokott lenni. Hogy lehet távolítani?
6: Hát pszichológusként mindenképpen azt kell mondanom, és az nagyon fontos szempont, hogy a gondolataink sokszor azért meghatározzák, hogy egy érzelem hogyan csapódik le bennünk. Tehát nagyon sokszor bizonyos dolgokat, ha elkezdünk máshogy gondolkodni róla, más keretet adni, szóval ma már nagyon sokat használja a pszichológia az átkeretezést, az igenis tud változtatni az érzelmeinken is. Tehát ezek nem függetlenek egymástól. Ha elkezdem elrendezni a gondolataimat, például megbocsátani, hogyha mondjuk haragudtam az elhunytra, az egy nehéz gyász. Vagy elkezdeni előtérbe hozni a közös jó emlékeket, az egy kicsit tud segíteni a hiányban is, mert az emlékkel mindig felidézem, és mindig egy kicsit velem van. Vagy végig gondolni, hogy mi mindent viszek magamban belőle tovább. Tehát mi az, ami ilyen hatással volt erre? Nem csak az együtt töltött közös emlékek, hanem hogy mi minden van bennem belőle, mit kaptam tőle. De ezek mind segítik ezt a bizonyos folyamatot.
7: Mi van akkor, amikor egy trauma hozzá el a veszteséget, és ezután gyászolunk? Tehát amikor ez egy súlyos trauma?
6: Ugye a trauma pszichológiailag nagyon más, mint a krízis, és ezek nem szinonimái egymásnak. A trauma egy hirtelen fellépő nagyon nagy stressz, ami ugye később triggerek nyomán, tehát egy-egy részei nyomán újra mindig visszatér, és ugyanolyan nagyon magas lesz a feszültség bennünk, és amíg ez nincs átdolgozva, ez bármeddig így marad. Ugye a krízisről már beszéltük, hogy annak van egy lefolyása, és zárul. De a krízis nem is tud elkezdődni, ha a trauma van. Tehát először egy trauma feldolgozásra van szükség, és utána kezdődhet tulajdonképpen a krízis feldolgozása, a gyász feldolgozása. Úgyhogy ma már nagyon sok pszichológus foglalkozik trauma feldolgozással, tehát azzal kell akkor kezdeni.
7: A gyász idejéről mindig van, volt, van, lesz vita. Uh-huh. Van a gyászév fogalma, tudjuk, hogy ez azért tágasabban értelmezhető. Mennyi időnket adjuk oda a gyásznak, így kérdezem akkor.
6: Ezt meg szoktam én is kérdezni a gyász alatt, hogy mennyit. Nagyon rövideket szoktak mondani, ilyen nagyon illuzórikusan. Szóval a kutatások azt mutatják, hogy az első 3 hónap a legnehezebb, az intenzíven élünk meg mindent. A kognitív, tehát a gondolati részeit is, a sok-sok gondolat, a leállíthatatlan gondolatok, stb. És akkor tulajdonképpen a 6 hónap az igazi intenzív gyászidő akkor, hogyha nem vagyunk tagadásban, hanem valóban dolgozunk ezen. A gyászév az igazából a fordulók miatt egy kicsit nehéz, de az, ha állandóan azt hangsúlyozzuk, hogy egy év, akkor a gyászoló, aki elkezdi éppen a gyászát, annak rettenetesen hangzik, hogy ebben az állapotban leszek egy évig. De az a jó hírem, hogy nem. Hogyha ő dolgozik rajta, akkor elkezd csökkenni.
7: És olyan páciensed volt már, aki azt mondta, hogy ragaszkodom a gyászomhoz.
6: Akkor nem jön hozzá. Olyan volt, aki mondjuk 15 éve gyászol, vagy nagyon régóta megrekedten. És igazából az én feladatom, tehát a gyásztanácsadás tulajdonképpen ezt jelenti, hogy kikutatni, hogy min akadt el ez a gyász, mi az, ami nem engedi, hogy ő haladjon tovább, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor tényleg tud zárulni bárhány év után.
7: Te, aki ebben profi vagy, neked személyesen is könnyebb a gyász, flottabbul megy, mint annak, aki nem gyásztanácsadó?
6: Azt kell mondanom, hogy igen, 2 éve halt meg az anyukám, egyébként 89 éves volt, tehát tényleg nagyon szép hosszú életet élt, és én úgy terveztem, hogy egy hosszú hajóútra megyek, és ott majd szépen kisírom az én bánatomat egy hosszú hajóúton. Gondoltam, ez milyen szép szimbolikus gesztus, de nem volt szükség hajóútra. Tehát én annyira elfogadtam már ezt az ő életét, az ő életének a végét, pedig nem volt hosszú szenvedés, tehát nagyon sokáig ő jól volt, de azért fel voltam készülve, úgyhogy tulajdonképpen sokkal hamarabb, mint én is gondoltam, zárult az én gyászom.
7: Nagyon szépen köszönöm Révész Renát, a gyásztanácsadónak a beszélgetést.
6: Minden jót!

0: Netzes. Netzes. Közéleti társadalmi magazin. Női szemmel.
1: A pontos idő 5 óra, hallgassák meg a friss híreket Bordi Andrástól.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Folytatódnak a meghallgatások a kegyelmi botrány ügyében. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart hétvégén. A Tiszántúlon még sok lesz a napsütés, másutt záporokra kell számítani. És most a részletek. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter. Elmondta, azzal vádolják ugyan, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. A miniszterelnök azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak, a szakértő szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton. Magyar Péter arra számít, hogy az eljárást megszüntetik ellene. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt is meghallgat. Emellett bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalától Balogh Zoltán református püspök 2024-es jelentését. Hankó Balázs több mint 25 millió forintot költött VIP várószolgáltatásra minisztersége alatt, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán ismertette, hogy a korábbi kulturális és innovációs tárcavezető az elmúlt 2 év alatt 21 utazáshoz kérte a szolgáltatást a teljes delegáció számára. Csaknem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diáktüntetéseken. A tiltakozások a tervezett tanári létszámcsökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődtek, majd helyenként erőszakba torkollottak. Több száz rendőr és iskolai dolgozó megsérült. 2 tucat iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak Franciaországban. Több mint 2 tucat a Csillagok háborúja filmekben szereplő fénykart kerül kalapács alá novemberben az amerikai Heritage Auctions árverésén. A licitálók a többi között Darth Vader ikonikus fegyverét is megszerezhetik, amellyel levágta Luke Skywalker kezét. A Birodalom Visszavág című rész fináléjában történt mindez. A szervezők szerint a filmes relikvia akár több mint 1 millió dollárért, átszámítva mintegy 325 millió forintért található új gazdát. Karbantartás miatt lezárják a

0: 4 és 10, holnap délután 17 és 22 fok között alakul. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal fél hatkor az Esti Krónikában jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Szótlanok hangján.
3: Csacsinak nevezték el a hosszú fülei miatt az őzgidát. Szinte csak ezek a fülek maradtak éppen a balesete után. A vadállatok mentése speciális tudást igényel, a jó szándék itt kevés. Ha vadmadaraknak, nyesteknek, nagyvadaknak vagy csünöknek segítenénk, nem csak azt kell tudni, hogyan nyúljunk hozzájuk, számos jogszabályt is ismerni kell.
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Netszes, a Kossuth Rádió délutáni magazinja.
4: Kevesebbet ér a nők munkája? Egy új írkutatás szerint ez még akkor is igaz, ha a munkát egy mesterséges intelligencia végzi. A kutatásról és a mesterséges intelligencia nemi szempontjairól Fodor Éva szociológussal, a CEU professzorával Kandó Eszter beszélgetett.
5: Nemrégiben volt egy ír kísérlet, amelyben két teljesen egyforma AI asszisztenst próbáltak ki a tesztelők, és az AI asszisztens ugyanazt a munkát végezte, de az egyiknek női, a másiknak férfi neve volt. A teszt végén a női AI asszisztenst kevésbé jutalmazták, mint a férfit. Meglepte önt ez az eredmény?
6: Nem igazán, általában a női munkát kevesebbre értékeljük, mint a férfi munkát, tehát azt a típusú munkát, amit nők csinálnak. Ez meglátszik a fizetésekben is, de meglátszik emberek általános véleményében, hogy mennyire fontos például a nőknek a munkája.
5: Engem az lepett meg, hogy itt ugye a tesztelők között női és férfi tesztelők is voltak, tehát ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a férfiak ítélték kevésbé jónak a női AI hangú asszisztens, hanem a nők is. Miért van ez?
6: Nincsen ezügyben különbség általában férfiak és nők között meglepő módon. Tehát például egy nemrégi nemzetközi kutatás azt mutatta, hogy Magyarországon az embereknek több mint a 30%-a azt gondolja, hogy a férfiak jobb politikusok vagy jobb vezetők különböző intézményekben, nem csak a politikában, hanem máshol is. És ez igaz volt a nőkre is és férfiakra is, nem volt nemi különbség, hogy ki gondolta ezt.
5: A nők gyakran szerintem azért is értékelik magukat kevésbé jónak egy munkahelyen, mert nekik egyébként sok egyéb teendőik is vannak, és valahogy a belső igazságos érzetük azt mondja, hogy hát jó, de én emellett még egy csomó mást is csináltam. Például intéztem a gyerekem felvételét, gyógyszert vettem az anyukámnak, telefonálnom kellett más ügyben is. Ezért valahogy belül is azt gondolják, hogy hát rendben, rendben, de mégse ugyanazt a munkát csináltam, holott teljesítményben, meg munkaórában ugyanannyi időt és ugyanannyi energiát fektetett a munkájába.
6: Minden, ami a társadalmunkban látszik, abból az következik, hogy az a fajta munka, amit a nők csinálnak, és mondom, ezek a gondoskodó típusú munkák, ezeknek kicsi az értékük. Ezt nem fizetjük, ha fizetjük, alul fizetjük. A munkaköri leírásban nincsen benne az, hogy egy titkárnőnek az egyik fontos feladata az, hogy békét teremtsen a főnök és a beosztottak között, vagy hogy megnyugtassa a főnököt, amikor nagyon fölkapja éppen a vizet, vagy hogy kávét főzzön, vagy megvásárolja a főnök feleségének, a férfi főnök persze feleségének a virágot. Tehát hogy ez a fajta gondoskodó munka, ez nagyon-nagyon leértékelt, gyakran láthatatlan annyira leértékelt. És ez az szerintem, amit mindenki azt gondolja, hogy a nők a jó eséllyel kevésbé fontos dolgot adnak hozzá a munkahelyhez vagy a társadalomhoz.
5: Volt ennek a kutatásnak még egy ilyen érdekes eleme, hogy a női asszisztenst a tesztelők kevésbé érezték emberinek. Mit jelenthet ez, és ez hogyan kapcsolódhat a jutalmazásához?
6: Érdekes, mert általában fordítva van ez, tehát gyakran hallok olyan szövegeket, hogy férfiak átállítják a GPS hangját férfiból nővé, mert az olyan kedvesebb, meg olyan barátságos, hát itt egy emberi, tehát engem meglep ez a dolog. Tehát amikor komoly dolgokról van szó, akkor egy férfi hang kell, de amikor segítség, támogatás, akkor egy női hang. Egy ismerősöm átnevezte a Claude nevű AI agentet Claudiává, mert annyira úgy érezte, hogy annyira segítőkész számára. Tehát úgy gondoljuk gyakran, hogy a nők úgy születnek, hogy ők rögtön tudnak emberekről gondoskodni. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, vagy amihez különösebb türelem, meg hozzáértés kell, hanem ez egy olyan természetes dolog, ami a nőkből folyik, jön. Tehát akkor nyilván kevésbé kell értékelni, nem kell fizetni, mert nem egy képesség, nem egy képesítés. Ez természetes. Általában egyébként az egy nagyon rossz dolog, hogy nagyon kevés nő az, aki részt vesz az AI mechanizmusoknak a fejlesztésében.
5: Miért tartja fontosnak, hogy több nő vegyen részt?
6: Azért, mert a mesterséges intelligenciát, annak a formáját, azt a tudást, amire épül a nagy nyelvi modellek, ezek emberi tudások. És ez az emberi tudás lefordítódik valahogy az AI agentnek az outputjába. De az, hogy egyrészt, hogy mi az a tudás, amire alapozunk, illetve hogy ez hogyan fordítódik le, ezek emberi döntéseknek a végeredményei. És férfiaknak és a

0: nőknek a társadalmi pozíciókból adódóan, meg a feladataiból adódóan más és más a hozzáállásuk a világhoz. És hogyha az ilyen típusú döntéseket főleg férfiak hozzák meg, akkor mindenképpen a férfiaknak, vagy elsősorban a férfiaknak a társadalmi pozícióját, a hozzáállását, az érdeklődését, az elképzeléseit fogja tükrözni. Nagyon fontos dolog, hogy az ember használja ezeket a modern technológiai eszközöket, de ezeket kritikusan kell használni. Nem is beszélve arról, hogy ez egy, ha már éppen ilyen nemi dolgokról beszélünk, hogy az is egy jól ismert tény, hogy azok a dolgok, amit az AI kiad nekünk, amikor megkérdezzük arról, hogy mi a véleménye a nem tudom, párkapcsolatokról, például, vagy valami ilyesmiről, ezek a válaszok ezek tükrözik azokat az előítéleteket, amik nekünk már vannak. Ugyanis az AI-nak ezek a nagy nyelvi modelljei, ezek a létező tudásra épülnek, a létező szövegekre épülnek. És ezek a létező szövegek, ezek tele vannak előítéletekkel. Tehát a válaszok, amit az AI ki fog adni nekünk, ezeket fogják reflektálni, ezeket az előítéleteket. Tehát gyakorlatilag ilyenkor reprodukáljuk és megerősítjük ezeket az előítéleteket. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy kerüljük a mesterséges intelligenciának az adományait, de erre kritikusan tekintsünk és gondolkodva használjuk, azt nagyon fontosnak tartom.
1: Kandó Eszter beszélgetett Fodor Éva szociológussal a mesterséges intelligenciáról. Mit jelent ma férfinak lenni? Egyre több férfi keresi a válaszokat férfi körökben. Ezek olyan önismereti csoportok, ahol kizárólag a férfiak maguk között beszélnek a nehézségeikről és a saját érzéseikről. Bendül Vera beszélgető partnerei Dorogi Sándor, Makai Dimény Zoltán és Vér József.
2: Mit ad ez a férfi kör?
3: Ilyen 15 évvel ezelőtt, mikor én elkezdtem egyáltalán önismeretbe járni, akkor abban az időben még nagyon sok nő járt, és egyedül voltam férfi csoportokban, vagy maximum ketten voltunk ilyen 14-16 fős csoportokban, és ez akkor nagyon jónak is tűnt, és nagyon sokat is adott, viszont egyszer nem voltak férfi minták. Ezek a csoportok viszont kifejezetten úgy voltak kitalálva, hogy férfiaknak. És én ott olyan minőségeket, olyan férfi nehezeket kell találkoztam, amivel én is az életemben, viszont erről nem volt beszélgetés előtte. Én ahhoz a generációhoz tartozom, amelyiknek a szülei az ilyen háborús generációt. Az én apám, amikor megszületett, akkor volt nem sokkal vége a második világháborúnak. Az ő apját elvitték a frontra, tehát ő nagyon keveset találkozott az apjával, és nőkkel nőtt fel. Ezek a nők elférfiasodtak, viszont cserében nagyon óvták ezeket a gyerekeket, férfiakat, akik ott itthon maradtak, hogy azokat nehogy elvigyék. És ettől, hogy elkezdték őket védeni minden nehéztől, hát ettől nagyon felpuhultak. És én azt vettem észre, hogy olyan helyzetekben, amikor így erőt kellene mutatni, akkor az én környezetemben lévő, az apámmal egy generációba tartozó férfiak, azok ezt így elkenik, és én ezeken a férfi körökön pedig azt láttam, hogy ott vannak olyanok, akik mondjuk ezzel találkoztak. Szerencsésebb körülmények között nőttek fel. És ők ezekbe beleálltak, és nekem ezek a minták így tetszettek. És az alapján, hogy ezt láttam, hogy ők ezt hogy csinálják meg, hogy milyen nehezeken mennek keresztül, akkor elhittem, hogy egyébként ez akár az én életemben is meg tud történni.
2: És megtörtént azóta?
3: Meg igen, sok helyzetben. Hát el kellett engednem olyan kapcsolódásokat, amik egyszerűen méltatlanok voltak. De le kellett állni a helyzetekből, amikor kiszolgáltatott voltam ezeken a találkozókon. Ott nagyon jól tudtuk gyakorolni éles helyzetekben, amit utána ki tudtam vinni gyakorlatilag így a mindennapokban.
4: Én úgy vettem észre, hogy minden így a pillanatnak az erejéből, ami megmutatkozik, hát a felé megy a közösség. Hogyha a természetben vagyunk kint, ami általában egy ilyen 4 napos menetelés, zarándoklat a természetben, egyszer csak elindulunk és megyünk. Tudom, hogy nincsenek előre ilyen feladatok, és nem akarnak tőlünk semmit, csak a részvételt, akik éppen vagyunk abban a pillanatban, és azt hiszem, hogy ez szabaddá tesz.
2: Lehet-e konkrétumokat mondani, akár helyzeteket, amiben a férfi kör hasznos volt az utóbbi 15 évben?
3: Hogy mondjuk, hogyha férfiakkal állok szemben, és férfiaknak kell elmondanom, hogy nekem mi a nehézségem a találkozással, vagy azzal, ahogy ő viselkedik, vagy hogy működik, a sokkal őszintébben egyértelműen nyíltabban meg tudom tenni, mióta férfi körökbe járok.
4: Megszerettem embereket például. Én például életkoromat tekintve, én mondjuk én nyugdíjas klubba kéne már járnom ahhoz, hogy találkozzak, meg együtt legyek emberekkel. Viszont ez, hogy férfi kör, ennek Ennek, ez egy ilyen hívószó. És akkor ott különböző generáció emberek ott megjelennek, és egész egyszerűen van alkalom kapcsolódni.
2: A férfiaknak nehéz egymással bensőséges kapcsolatba kerülni, bensőséges közelségben lenni?
4: Szerintem nehéz.
2: És miért?
4: Hát én inkább onnan közelítem meg, hogy mi történik olyankor, amikor bensőséges közelségbe kerülünk.
2: Mi történik?
4: Szerintem kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni. Egyszer csak így megnyílik valami új tér, egy új világ, egy nem tudom, valamilyen új lehetőségek, amik kiszámíthatatlanok. És szerintem ez nagyon ijesztő, hogy így egyenrangú kapcsolatokban nagyon kevés a tapasztalatom, legalábbis nekem, de szerintem sok kortársamnak. És azt hiszem, hogy amikor megszűnik ez, hogy így nem alámenni valakinek, vagy fölébe akarni kerülni, vagy nem versengeni akarni, vagy egyszerűen csak azt veszi észre az ember, hogy például valakinek a közelségébe tud pihenni. Ezek ilyen meglepő és néha ijesztőek.
2: Mert ugye manapság a nők nagyon gyakran számon kérik a férfiakon, hogy nem nyílnak meg, hogy nem mutatják ki az érzéseiket. Ami szerintem azért nagy általánosságban valóban igaz, vagy legalábbis nekem is vannak hasonló tapasztalataim. Ez miért van?
5: Nekem voltak mondjuk nehezeim a testvéremmel, az öcsémmel, vagy voltak olyanok, amikor én így a családban az anyámnak, apámnak meg akartam mutatni, hogy nekem milyen nehezeim vannak, hát nem értették. És így idő után én bezárok. Bezártam, és azt mondtam, hogy akkor inkább nem mondom, mert vagy megszégyenítés jön belőle, vagy megalázás, vagy süket fülek. És utána hiába jön nekem oda valaki, hogy na, akkor most mondhatod. Hát, ha én így voltam szocializálva, akkor nekem nem elég az, hogy kétszer azt mondja valaki, hogy ilyen nyugodtan mondjam. Hát nem tudom másért mondani, csak bátorság. Tehát annak ellenére, hogy a férfi mondjuk nem kap erre visszacsatolást, hogy na végre elmondtad már, hogy mi van benned, hanem csak nyugtázzák, ettől függetlenül férfiként ezt csinálunk el. Egyszerűen kötelező program, és tudom, hogy rettenetesen nehéz. És ezért csak bátorítani tudom a férfiakat, hogy nekem mondják, hogyha valami van. De én is azon mentem keresztül, hogy nagyon sokáig elharaptam. Mindegy, hogy milyen nővel állok szembe, tehát olyan, aki erős, aki öntudatos, aki az érzéseivel gyakorlatilag engem szétbombáz, hogy ő neki mennyi sok érzése van, és hogy akkor nekem is ennyinek kellene lenni. Lehet, hogy nekem nincs, de azt is elmondani, hogy hát figyelj, én meg ezt nem érzem. És hogy erre valóban nincs, én azt gondolom, hogy nincs megértés olyan mértékben, ahogy a nők azt gondolják magukról, hogy azt megértik. És hogyha ez nagyon ki van élezve arra, hogy most akkor ez egy önismereti csoport, és itt vagyunk, akkor ott mondjuk kapok olyanokat, hogy na, akkor de jó, hogy ez megtörtént. Kint a való életben azért ez nincs. Tehát ott a másik oldal van, hogy na, és akkor most mi van? Hát akkor menjünk tovább. Hát de én gyakorlatilag remegve, izzadva mondtam ki még ezt a három mondatot is.
2: Mi az, amit elsősorban a férfi körnek köszönhet?
6: Hát valamiféle ilyen saját magamra találás. Mert én 50 éves elmúltam, és ugye gyakorlatilag azt, hogy akkor most tulajdonképpen mit is csináltam az életemben, és hogy merre van az előre, az ilyenkor szerintem sokaknál felszokott merülni, és hát ezekben úgy tud segíteni. Milyen iránymutatás a következő 50 évre, vagy hasonlóképpen tud hatni. Miről most éppen beszélünk, ugye ez egy ilyen kvázi természetjárós verzió, tehát amikor kim vagyunk a természetben, szintén egy férfi körben van ilyen serpázós játék nevezető dolog, amikor így valakinek vagy átadjuk a saját hátizsákunkat, ami egyébként ugyan magában is jó nehéz, vagy valaki mástól átvesszük. Tehát, és hát ez is például egy olyan típusú dolog, hogy így férfiként letenni a terheket, és nem mindent magunkra vállalni. Ez is egy olyan fajta megtapasztalás, ami a hétköznapokban azért viszonylag ritkán adatik meg, tehát általában ugye mi mindent magunkra veszünk és visszük, amit kell, és büszkék vagyunk, hogy ez sikerül, és akkor azt, hogy ebből le is lehet adni, az például ilyen olyan szokatlan élmény tud lenni többségünknek.
2: Milyen érzés az, amikor az ember átadja, gondolom, 15-20 kilós hátizsáket valaki másnak?
6: Volt, akinek ez nagyon sokára sikerült azt mondani, hogy jó, akkor én most az leszek, aki átadom a hátizsákomat, és nem az, aki inkább magamra vesz kettőt, és tényleg volt olyan, aki nem egyet, hanem kettőt vett magára, tehát saját magamból kiindulva nekem így a korábbi időszakban, tehát még ezt meg nem találtam, így föl sem merült, hogy igazából vannak ilyen opcióim, hogy esetleg ne én vigyem a legnehezebb csomagot.
2: És erre egyébként hogyan reagál a közvetlen környezet?
6: Nekem úgy tűnt, hogy így inkább pozitív fogadtatása van, mint negatív, tehát hogy így nagyon sokszor van az is szerintem, hogy ezzel úgy ledomináljuk a környezetünket, tehát hogy így mondjuk így elvesszük tőlük a teret ahhoz, hogy hogy így ők maguk is így kellően erősnek érezhessék magukat, meg rájöhessenek, hogy így gyakorlatilag ők is képesek egy csomó mindent megtenni, és megélni azt az örömet, amit egyébként az jelent, hogyha valamilyen nehézséget vagy feladatot egyről végeznek el.
2: Volt olyan konkrét élethelyzet, életesemény, ami esetleg megosztható, és amiben a férfi kör léte, vagy maga a férfi kör segített közvetlenül?
6: Hogy alapvetően nekem így a 30-as éveim közepétől kezdődően volt egy ilyen félelem legyőzési, meg mindenféle ilyen frusztráció legyőzési féliám, hogy akkor gyakorlatilag most szembe menjek az összes olyan dologgal, amitől is félek. Gyakorlatilag hát gyerekkoromban én nagyon ilyen túlféltett gyerek voltam, szóval én egy ilyen traumatizált családunk volt, és akkor így nagyon-nagyon túl voltam féltve az anyukám által. Gyakorlatilag ezzel a kis hátizsákkal 30-as éveim elején kezdtem el így foglalkozni. Én apró lépésenként lehet így előbbre menni, és így tágítani azt, ami a komfortzóna. Azt így egyértelműen így a férfi körözésnek köszönhetem.
1: Bendül Vera riportját hallották az önismereti férfi körök világáról.
7: Netszes. Közéleti társadalmi magazin minden hétköznap délután 4-től.
1: Ezek a mai fiatalok. Ez is lehetne a címe a következő riportnak. Egy zirci általános iskola vezetése kifakadt. Kissé szabadosan öltöznek a fiatalok, na persze főleg a lányok. Javaslatot tettek az öltözködési normára. Például, hogy ne látszódjon a köldökük, ne legyen műkörmük, és ne fessék magukat. Felszegi Csaba riportját hallják.
8: Egy szülővel és kislányával találkoztam itt az iskola előtt. Ide járnak ebbe az iskolába?
9: Nem ebbe az iskolába, de megfordulunk itt a környéken rendszeresen. Időnként eléggé megdöbbentő, amit látunk. Nagyon sokszor úgy öltöznek, mintha 20 évesek lennének. Nagyon erősen jelentkezik a smink, hajfestés, műköröm, amely egyáltalán nem az általános iskolába való.
8: Hány éves a kislánya?
9: Most múlt 9.
8: Nála szabályozza az öltözködés? Kell már nála szabályozni?
9: Igen, most már azért ő elkezdte saját maga eldönteni, hogy mit szeretne felvenni, és időnként van ebből beszélgetés, vagy néha vita is. És igen, erről rendszeresen beszélgetünk, hogy mit jelent az, hogy alkalomhoz méltóan kell öltözni, mert amikor az öltözködésemmel kifejezem önmagamat, és kifejezem a másik iránti tiszteletemet is, azt is elmondom az öltözködésemmel és a megjelenésemmel, hogy arról az adott esemény vagy arról az időről éppen mit gondolok, és a másik emberről is mit gondolok, akivel együtt töltöm azt az időt.
10: Zsuzsanna vagyok.
8: És 9 éves, ha jól hallottam.
10: Igen, 9,5.
8: Amikor iskolába mész, akkor anyával valóban vannak vitáitok, hogy mit vegyél fel?
10: Néhányszor, de rendeset veszek. Én még csak otthon veszek fel haspólót, de kint utcán sohasem vettem még fel haspólót, még egyszer se. Meg anya határozza, hogy azt veheted fel, meg azt veheti fel. Még a halvány pinket is szeretem, de a nagyon pinket utálom.
8: A nagyobb lányoknál az iskolában látod, hogy hogyan öltözködnek? Esetleg meglepőnek?
10: Igen, minden nap látom. Haspólóban vannak, műkörömbe, ki van festve a körmük, és tele van sminkel, amit megtiltott a suli.
8: Megtiltott a ti iskolátok is?
10: Igen, orr piercing, száj piercing.
8: Lesz ebből vita még anyával?
10: A haspólók tetszenek, de anya nem engedi meg. És akkor még a műköröm is tetszik, mert minden boltba kinézem, mert annyira jó színű meg. Szép, de anya sohasem engedi meg. Azt mondja, hogy ja, majd ez akkor, hogyha 17 vagy 16 éves leszel.
8: És egyet értesz vele?
10: Néhányszor nem értek vele egyet. Apa is mondja, hogy ilyen nem lehet, az nem lehet, meg az se. De most már annyit eldöntetek, hogy milyen színű ruhák, meg milyen fajta.
11: Lehetőségünk van javaslatot tenni, illetve kérni a szülőket arra, hogy a gyermeküket úgy öltöztessék. Ugye van egy iskolai norma.
8: Nyári Hajnalka, a Reguli általános iskola alsó tagozatos igazgató helyettese.
11: És szeretnénk, hogy senki számára ne legyen ez kirívó vagy bántó, sőt a gyermek jogait is megtartva, kiteljesedéshez való jogát is fenntartva egy olyan javaslatot teszünk, hogy a gyermek öltözködése elfogadható legyen, mint a szülő, mint a gyermek, és mint a pedagógus számára. Kérjük, hogy a gyermek ne viselje műkörmöt, mert például a testnevelés során ebből komoly probléma is lehet. Hát nem szeretnénk, nyilván nem is tehetjük meg az öltözködésnek a megszabását és korlátozását, de azért olyan testrészeket takarjon, vagy ajánlott takarni, ami nem okoz a továbbiakban kellemetlenséget.
12: Hol van az arany középút?
11: Nem kell a gyermekeket túlszabályozni, és én úgy gondolom, hogy nincsenek is túlszabályozva. Kikérjük a véleményüket, ugye, hogy nem csak a gyermekekét, hanem ugye a gyermekek szüleinek a véleményét is, mind a szülői munkaközösséggel, mind a gyermekek képviseletében lévő diák önkormányzattal egy fórumon témaként megvitatjuk ezeket közösen. Az arany középút az ez, az mindenki számára elfogadható legyen, és senkinek sem sérüljön a joga.
12: És ha már SMK, akkor itt van velünk az SMK elnök és szülői munkaközösség, Huszta Márton, saját maga is szülő.
13: Ez azért valami újja, legyen a rövidújúnak, vagy nem teljesen ez a, akár a fiú esetében nem atlétában küldjük el.
12: Illetve nem tobban a lányok.
13: Illetve nem tobban a kisvölgyet, olyan ruházat, amit takarja a megfelelő testrészek.
12: Mit lát, tehát mennyire harsányak a lányok?
13: Visszagondolva az én gyermekkoromhoz meglepő.
12: Mondjunk példát.
13: Köldökét látom valakinek, az nekem már kirívó. Hogy legyen az akár fiú, akár lány. Időnként a rövid nadrágnak a rövidsége.
12: De hát a miniszoknya az a 60-as évek óta a vita, hogy mennyire legyen hosszú. Tehát most túl rövid?
13: Néha van, aki túl rövid. Nem azt mondom, hogy térd alá kell érnie, vagy bokáig a szoknyának. Igenis, hogy ne a épp, hogy csak a fehér neműt eltakaró ruhanemű legyen a gyermekeken.
12: Kinek a dolga mindaz, hogy ezt szabályozza, a szülői vagy az iskolái?
13: Szabályozni az viszonylag nehézkes, adhat iránymutatást az iskola, illetve kérheti az együttműködését a szülőknek. Párbeszéd alakuljon ki, hogy ezt nem úgy éljék meg, vagy ez egy korlátozás, vagy ez egy büntetés, hanem hogy ez a gyermekek érdekében van, az ő védelmükben vannak ezek a kérések.
12: Két kedves járókelőbe botlottam itt az iskola előtt. Ide járnak ebbe az iskolába?
14: Nem. De azért itt járok el gyakran. Látom, hogy kicsit érdekesek a lányok. Nagyon magamutogatók, és nagyon hivalkodóan öltözködnek, és nem a koruknak megfelelően. És
12: az unokájánál mit lát például? Ott is hasonló tünetek vannak?
14: Hát ő még csak 10 éves. Ő még csak 10 éves.
12: Hát ezek lányok se sokkal idősebbek.
14: De hála Istennek, otthon azért a minta nem olyan rossz. Szülő az abszolút minta. És ez a legfontosabb. És szerintem beleszólhat az iskola is. És ami ma van, hát döbbenet számomra. A miniszoknyával azért mi is próbálkoztunk, persze nagy volt a közfelháborodás. Miután kiderítették, hogy ez szörnyűség, mert kilátszik ugye esetleg a bugyink, azért mi is egy kicsit lázadtunk. De ami ma van, az szerintem messze túl van ezen. És az, hogy már reggel 8-kor, ahogy szokták mondani, segít kifestett lányokat látok. Reggel 8-kor általános iskolás. Azért az döbbenet.
15: Gyakran járok erre, és látom én is a lányokat. Az is meg volt határozva a 90-es évek elején, hogy milyen miniszoknyában járhatnak. Mindig ott voltak a lányok, jöttek, és mondták, hogy tessék mondani, most jó ez a miniszoknya. Igen, lányok, ha 10 centivel a térd fölött van, nyugodtan fölvehetitek.
12: Túl megengedőek vagyunk esetleg, vagy lehet, hogy túlszabályozunk mindent? Vagy miről lehet itt szó? De hol van az arany középút?
15: Én visszavezetném a köpenyt, és ahogy az előttem szóló mondta, tényleg nagyon sok múlik a családon. Sőt, a pedagógus sincs, hogy öltözik.
1: Felszegi Csaba riportját hallották arról, hogy mit szólnak a felnőttek és a gyerekek a fiatalok iskolai öltözködéséhez.

Ez volt már a Netces. Legközelebb hétfőn ugyanebben az időben találkozunk. Utánunk a Krónika következik itt a Kossuth Rádión. Búcsúzom a szerkesztő Gál Ilona és Gellért András, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a hangmérnök Lajer Rita nevében is. Orosz Csillát hallották.

0: Esti Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó estét kívánok, Tatár Tímea vagyok, a bemondó Bordi András, főbb híreink először röviden.
2: Az átvilágítás és az uniós számvevőszéki vizsgálat is jogsértéseket talált a déli körvasút közbeszerzési eljárásában.
1: Magyar Péter szerint meg fogják akadályozni, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek a vagyonelemeiket külföldre menekítsék ki.
2: Orbán Viktor szerint saját jogkörükben kormányzati utasítás nélkül jártak el a hatóságok az úgynevezett aranykonvoj ügyben.
1: A halálos késes támadások miatt fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban.
2: Holnap délnyugat felől beborul az ég, többfelé várható esőzápor, a Tiszántúlon viszont még sok lesz a napsütés.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kis Gábor. A közlekedési minisztériumban zajló átvilágítás és az uniós számvevőszéki vizsgálat is jogsértéseket talált a déli körvasút közbeszerzési eljárásában. A gyanú szerint Mészáros Lőrinc vasútépítő vállalkozása összejátszott a tervező céggel. A volt közlekedési miniszter Lázár János és a Magyar Állami Számvevőszék 10 hónapja tudott az ügyről. Magyar Péter miniszterelnök az ÁSZ elnökét, Bindis Lászlót lemondásra szólította fel, Kovács Anna összeállítása.
3: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és az Európai Számvevőszék kivizsgálta a déli körvasúttal kapcsolatos közbeszerzési eljárást és súlyos szabálytalanságokat talált. Vitézi Dávid a miniszterelnökkel közösen tartott kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt, ezért az Unió felfüggeszti a projekt további finanszírozását. A közlekedési miniszter azt mondta, hogy a déli körvasút tervét elkészítő cég, amely titkos információk birtokában volt a pályázat idején, összejátszhatott a V-híddal, így Mészáros Lőrinc vasútépítő cége jogsértő módon versenyelőnyhöz jutott. A miniszterelnök kifogásolta, hogy a Magyar Állami Számvevőszék hónapokig semmit nem tett, pedig tudott az ügyről. Magyar Pétert és Vitézi Dávidot hallják.
4: Ennyi idővel a közbeszerzési eljárás lezárulta után a törvény erejénél fogva szinte kizárólag állami ellenőrző szervezetnek, így az ÁSZ-nak van joga a közbeszerzést utólag megtámadni, nekünk például már nincs.
5: Akkor hagyd mondjam itt is, jó? Tehát ez egy 320 milliárd forintos közpénz hiány, ami keletkezhet. 10 hónapja tud csak erről az állami számvevőszék, még az előző kormány alatt. Ők küldték tovább. Szerintem ideje távozni, elnök úr, az állami számvevőszék éléről.
3: Vitézi Dávid hozzátette, hogy a tervező cég és a V-híd irodái már 3 évvel a közbeszerzés előtt ugyanabban az épületben, a Vörösmarty tér 1 szám alatt működtek.
4: 403 tételből állt a műszaki ajánlat. Ennyiféle munka nemre, itt látszik, hogy hírközlési kábelek, nagy feszültségű kábelek, vízrendezés, útépítési munkák, tájépítészeti munkák és így tovább. Ennyiféle munka nemre kell egy ilyen vasútépítésnél ajánlatot adni, és a vizsgált tételek 59%-ánál pontosan ugyanaz a szorzószám szerepel a kontúrcsoport eredeti becslése és a V-híd nyertes ajánlata között.
3: Vitézi Dávid hozzátette, hogy 101 milliárdot már kifizetett előlegként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Mészáros Lőrinc cégének. Ebből 57 milliárdot még nem használtak fel az adófizetők pénzéből, most is ott kell lennie a V-híd számláján. A közlekedési miniszter szerint erre az előlegre Mészáros Lőrinc bankja vállalta annak idején garanciát, de azt közben az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank vette át. Szerinte ez azt jelenti, hogy ha megszüntetik a szerződést, nem csak a déli körvasút maradt félkész, de az előleget is a magyar államnak kell visszafizetnie Mészáros Lőrinc helyett.
4: A már kifizetett előleget, hogyha azt nem hajlandó visszafizetni a V-híd, azt saját magunktól követelhetjük. Ez önmagában azt gondoljuk, hogy felveti bűncselekmény gyanúját, hiszen ezzel valójában a magyar állam összejátszott Mészáros Lőrincékkel annak érdekében, hogy megkárosítható legyen a magyar állam.
3: A miniszterelnök és a közlekedési miniszter bejelentette, akkor lehet az uniós forrásokat megtartani, ha új közbeszerzést írnak ki a déli körvasút projektre, és minden közbeszerzésből kizárják a V-hidat, ahol ugyanez a tervezőiroda készítette elő a projektet. Ez szinte mindegyik jelenleg is zajló vasúti beruházást érinti. Kerestük az állami számvevőszék elnökét, Bindis László írásban ígért választ, de az adásunkig nem érkezett meg.
2: A Fidesz úgy reagált, a Tisza kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés és közlekedés gazdaságból, annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek.
1: A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormányfő a vagyonadóval összefüggésben a vagyonkimentés megakadályozásáról is beszélt. Azt mondta, minden kiskaput bezárnak, és meg fogják akadályozni, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyonelemeiket.
5: Még a háztartások pénzügyi üzleti vagyona 170%-kal nőtt, addig a 100 leggazdagabb magyar vagyona 325%-kal nőtt, valószínűleg nem azért, mert többet dolgoztak, több kockázatot vállaltak, kevesebb szabadságuk volt, vagy éppen rosszabb körülmények között éltek, hanem mert eddig ezt premizálta a magyar adórendszer.
1: A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választja majd a jövő évtől a katás adózási formát.
2: Fontos változás, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot is. A változtatás célja, hogy a katások magasabb összegű táppénzre, nyugdíjra és más szociális ellátásokra szerezhessenek jogosultságot.
1: A katát eredeti formájában a kormány által bejelentett szigorítások nélkül hozná vissza a mi hazánk. A vasúti közbeszerzésekből kizárt V-híd ügyében pedig az ellenzéki párt nagyobb óvatosságra int. Delcsinyi Dávid összeállítása.
6: A Fidesz részéről az egyik ősbűn volt, egyik napról a másikra megszüntették a katát, illetőleg formálisan nem szüntették meg, csak a feltételét változtatták meg úgy, hogy töredéknyi alolajn tudta már csak igénybe venni.
7: A mi hazánk politikusa, Apáti István több könnyítést hozna be a kisvállalkozások tételes adózásába, mint amit a Tisza bejelentett. Az is kivetetné a készülő jogszabályból a párt, hogyha valakinek egy üzleti partnerétől jön össze a bevételének több mint fele, akkor elveszti a katás jogosultságát. Ezt túlzásnak érzi a párt. Egy mikrovállalkozásnál előfordulhat, hogy egy-két helyről szerzi be a bevételének több mint a felét, nem kéne még ezért büntetni. Is.
6: Hiszen azért nem a nagy cápák terepe a kata. Tehát mi ezeket a fékeket teljes mértékben megszüntetnénk, és maradnánk az 50 ezer forintos tételes adónál. Azt akarjuk, hogy eredeti formájában tündököljön a kata.
7: Az éves bevételi határ 12-ről 24 millió forintra megemelésével egyetért a párt. Apáti István arra is reagált, hogy a V-híd és a déli körvasút építésével kapcsolatban is vizsgálatokat jelentett be Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter, és emellett Mészáros Lőrinc cégének kizárását a vasúti közbeszerzésekből.
6: Természetesen, hogyha bárki valami bármilyen gazdasági vagy közélettisztaság elleni bűncselekmény gyanújába keveredett, akkor azt vizsgálják ki, és az arra feljogosított szervek járjanak-e vele szemben szigorúan. Ebben nincs vita. Ugyanakkor azt az alvállalkozói kört és azt a munkavállalói kört, ami kialakult ezeknél a cégek, ami tisztességes magyar emberekből és magyar vállalkozókból áll, azt azért nem kellene úton útfélen ellehetetleníteni. A felső vezetés felelősségre kell vonni. Az nem jelenti az, hogy a fürdővízzel együtt öntsük is az egész óvodát.
7: Apáti szerint nagyobb gondossággal kéne az ügyben eljárni, tekintettel arra 120 ezer munkavállalóra, aki jelenleg Mészáros Lőrinc cégeiben dolgozik. Kérdésre, hogy az alvállalkozók bedolgozhatnak-e egy másik, az újabb közbeszerzés nyertesének, Apáti azt mondja.
6: Nem tudjuk, hogy a döntéshozók majd mit találnak ki.
7: A Fidesz reakcióját is kértük, a műsor kezdetéig nem jelentkezett a párt.
1: Az év végéig literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók, a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra.
2: A kormány döntéséről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. A miniszter emlékeztetett rá, hogy a dízelárának emelkedése nehéz helyzetbe hozta a magyar áruszállítókat. Vitézi Dávid azt is elmondta, hogy ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak bevezetésének ellenőrzését.
1: Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt mai sajtótájékoztatóján Magyar Péter.
2: A miniszterelnök elmondta, hogy bár azzal vádolják, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta, az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak, a szakértő szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton, több tanú szerint pedig ő nem volt agresszív, a sértett viszont igen. Magyar Péter hangsúlyozta, arra számít, hogy megszünteti kellene az eljárást.
0: Kossuth Rádió. Újra
8: mindenkié.
1: A kormányfő szerint le kell mondania az állami számvevőszék elnökének.
2: Magyar Péter az ATV-nek adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza párt már a választás előtt is kezdeményezte az ÁSZ vezetőjének elmozdítását. Emlékeztetett, az ÁSZ-nak fontos feladatai vannak, vizsgálja például a pártok működését és finanszírozását. A miniszterelnök szerint a hivatal Vindis László elnöklete alatt folyamatosan vegzálta az ellenzéki pártokat és bírságukat szabott ki, míg a Fidesznél soha nem talált szabálytalanságot.
1: November végén megszűnik a gazdasági versenyhivatal egyik elnök helyettesének megbízatása. Bak László távozásának időpontját Baka András államfő állapította meg, írja a Magyar Közlöny.
2: Bak László 10 év után távozik. Lemondását sajtóértesülések szerint még szeptember végén jelentette be. A hírrel kapcsolatban a kormányfő közösségi oldalán azt írta, Rigó Csaba elnök sem tehet másképp. A G7 hétfőn számolt be arról, hogy az elnök és a két helyettes maradása az elmúlt hónapokban komoly gátja volt a szervezet hatékony működésének. A portál emlékeztetett arra, hogy a GVH középvezetői szeptemberben levélben kérték az elnök és helyettesei távozását.
1: Újabb meghallgatásokról döntött és további dokumentumokat kér be a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság.
2: A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük Tesseli Zoltán volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt is meghallgatja. Az október 15-i zárt ülésre a bicskei gyermekotthon két munkatársát várják. A bizottság emellett bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki hivatalától pedig Balogh Zoltán református püspök 2024-es jelentését.
1: A bicskei gyermekotthon ügye nem csak egy ember története, jelentette ki Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a Kossuth Rádióban. Cibere Károly, korábbi szociális államtitkár közben az MT-nek azt mondta, a bicskei eset miatt 2016-ban felajánlotta lemondását, de azt minisztere Balogh Zoltán nem fogadta el. Brieska Dániel összefoglalója.
9: Az egy mítosz, hogy a gyerekek nem kértek segítséget, valójában kértek segítséget.
10: Csütörtökön mutatta be a kormány a bicskei gyermekotthonról készült átvilágítás eredményét. Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár azt mondta, a gyerekek újra és újra jelezték, hogy bántalmazzák őket, az igazgató mégis a helyén maradt. A rendszer magát védte, és nem a gyerekeket. Gyurkó Szilvia a felkelőben pedig arról beszélt, 48 emberrel kapcsolatban csak nem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben.
9: Egyértelmű a 2016-os büntető eljárás után, hogy belső vizsgálatokat kellett volna érdemben lefolytatni a 2019-es jogerős ítélet után, és hogy ezek mind nem történtek meg, még a 23-as kegyelmi ügy után sem történt meg. Tehát mi voltunk az elsők, akik kikértük ezeket az adatokat, és ilyen módon ezt a vizsgálatot lefolytattuk.
10: Magyar Péter miniszterelnök szerint történelmi és személyes felelősség terheli az előző kormány vezetőit a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések miatt, az ügyről pedig minisztériumi szinten is tudni kellett. A kormány közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre, 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot is indítanak. A Fidesz szerint a gyermekvédelmi jelentés bemutatásával Magyar Péter miniszterelnök a saját büntetőügyéről és az adóemelésekről szeretné elterelni a figyelmet. Az ellenzéki párt úgy véli, ez az oka annak, hogy csak most hozták nyilvánosságra az augusztus végén elkészült dokumentumot. A Fidesz későbbre ígért választ a Krónika kérdéseire. Szerettük volna megtudni, egyetértenek-e a kormányfővel a politikai felelősségük kapcsán, szerintük is történtek-e mulasztások az elmúlt évtizedekben, és készülnek-e javaslattal a gyermekvédelmi rendszer átalakításával kapcsolatban. A bicskei eset miatt 2016-ban felajánlotta lemondását Cibere Károly, akkori szociális államtitkár, de azt minisztere Balogh Zoltán nem fogadta el. A Magyar Távirati Irodának hangsúlyozta, 2016-ban értesültek az igazgató rémtetteiről, azonnal feljelentés tettek a rendőrségen, és vizsgálat indult az ügyben. Úgy fogalmazott, hogy az államtitkár politikailag felelős minden gyermekért, akit a rendszer nem véd meg. Cibere Károly bocsánatot kért mindenkitől, aki az ő ideje alatt esett áldozatul bármely intézményben egy bántalmazónak.
1: Megszüntette az ügyészség Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának bűnügyi felügyeletét.
2: A Telex értesülését a férfi ügyvédje is megerősítette. A volt intézményvezetőt tavaly decemberben vették őrizetbe, miután olyan biztonsági kamerafelvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken az intézetben élő fiatalokat bántalmazza. Letartóztatását júniusban megszüntették, azóta bűnügyi felügyelet alatt állt. A Szőlő utcai ügyben a nyomozóügyészség korábban 15 kiskorú sértettet azonosított.
1: Orbán Viktor szerint saját jogkörükben kormányzati utasítás nélkül jártak el a hatóságok az úgynevezett aranykonvoj ügyben.
2: A volt miniszterelnök közleményében úgy fogalmazott, sikeresen megállították és felszámolták az ukrán maffia pénzügyi akcióit Magyarországon, és ha szükséges lett volna, maga is kiadta volna a megfelelő utasításokat. Tegnap Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter szólította fel Orbán Viktort arra, hogy tisztázza, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. Az ügyben a terrorelhárítási központ egykori vezetője, valamint az alkotmányvédelmi hivatal volt jogi főosztály vezetője mellett három járőrt is gyanúsítanak.
1: Még idén ősszel megkezdődhet az új alkotmányozási folyamat, közölte a miniszterelnökség. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter egy interjúban azt mondta, április 12-én valódi rendszerváltás történt, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be, Nagy Viktória összeállítása.
8: A pontos feladatmegosztás kialakítása még folyamatban van, de az alkotmányozás az ígéretnek megfelelően idén ősszel elindul, válaszolta a 444 megkeresésére a miniszterelnökség kommunikációs osztálya. Azt írták, több állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplő együttműködésére épül majd. A javaslatot a miniszterelnökség az igazságügyi minisztériummal közösen terjeszti az országgyűlés elé. Úgy fogalmaztak, a kormány célja, hogy az új alkotmány ne egyetlen párté legyen, hanem az egész nemzeté. Ezért a kormány többféle személyes és online részvételi lehetőséget biztosít majd az embereknek és az ellenzéki pártoknak is. Magyar Péter 4 héttel ezelőtt nyilatkozta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában, hogy feláll egy bizottság, amely felügyelni fogja az alkotmányozási folyamatot.
11: Remélem, hogy még már szeptember végén fel tud állni az a grémium, akár a köztársasági elnökkel, alkotmánybírósággal, tudományos akadémiával, jogi karok dékányaival, szakemberekkel, akik felügyelni fogják ezt a folyamatot, hogy egy olyan alkotmányozás legyen, amiben tényleg bevonunk mindenkit, ahol mindenki elmondhatja a véleményét.
8: Magyar Péter az interjúban hozzátette, hogy maga az alkotmány létrehozása várhatóan legalább 1 évig tart. A miniszterelnökséget vezető miniszter a Kontrollnak adott interjúban azt mondta, valódi rendszerváltás történt április 12-én, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be. Ruf Bálint úgy fogalmazott, a múlt hibái után most végre itt a lehetőség, hogy Magyarországnak normális alaptörvénye legyen.
12: Úgy tudott ez a rendszerváltás tényleg beteljesülni, hogyha mindannyian közösen neki leselkedünk, és együttesen, most fogok nem abba, hogy együtt írunk, nem 10 millió fogjuk fogni a tollat, de hogy egy olyan alaptörvényt hozunk létre, amit a végén egy népszavazással erősít meg Magyarország, és akkor egy népszavazással elfogadott közös alkotmánya lesz ennek az országnak.
8: Ruf Bálint emlékeztetett arra, hogy 36 évvel ezelőtt csak módosították az alkotmányt, 2010-ben pedig a Fidesz a saját maga előnyére fogadta el az alaptörvényt.
1: Az elmúlt másfél évtized kiszorítós hegemóniára törekvő kultúrpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, fogalmazott a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán Facebook oldalán közölte, a kulturális intézményrendszer átalakítása a korábbi rendszerrel ellentétben a jogszabályok betartásával kell, hogy megtörténjen.
13: Megkezdtük a múzeumok, a színházak működésének felülvizsgálatát, és megkezdtük a nagyobb intézményi rendszerek kézbevételét és átalakítását is. Ezeket a lépéseket jogszerűen és a megfelelő gazdasági és jogi körülményeket figyelembe véve tudjuk megtenni. Azon vagyunk, hogy valóban megvalósítsuk az ígéreteinket, és egy szabad, békés Magyarországot építsünk.
1: Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen nyomozást rendelt el a Nemzeti Nyomozó Iroda a Metropol irodaház bérlésével kapcsolatban, írja a Telex. Az ügyben korábban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tett feljelentést, részletek Csüri Fanni Noa összefoglalójában.
3: A 13. kerületi Metropolirodaház 8000 négyzetméteres részét a Magyar Állam 2024. augusztusától bérelte ki, áll a Telex cikkében. A szerződést az ingatlan ügyeket intéző Magyar Nemzeti Vagyonkezelő kötötte, 3 évre mintegy havi 50 millió forint bérleti díjért. Az épület részbe az egykori építési és közlekedési minisztérium egyes részlegei költöztek volna, a kulcsokat azonban nem vették át. A vagyonkezelő tehát hónapokig feleslegesen fizette ezt az összeget. Alap arról írt, hogy 2024. októberében a vagyonkezelő vezérigazgatója tájékoztatta a MÁV-ot, hogy a minisztérium helyett a cég és a hozzátartozó Volán egységei használhatják az épületet. Ekkor azonban már több részleg is arra készült, hogy a Kupaszigáton lévő állami tulajdonú ingatlanba fog költözni. A Metropolban tehát főként azok a csoportok kaphattak volna helyet, melyek addig a városban szétszórtan a nem túl jó állapotú mávos épületekben dolgoztak. A Telexhez eljutott információk szerint több részlegvezető is rámutatott arra, hogy a költözéshez jelentős átalakításra és hosszabb távú bérleti szerződésre lenne szükség. Mindezek ellenére megszületett a döntés a használatról. Mivel a MÁV-nak azonban nem a vagyonkezelő bérli az épületeket, új egyezséget kellett kötni. Alap hozzátette, hogy a szerződés jóváhagyási kérelmet a miniszterelnökség egy nap alatt jóváhagyta, és a szereplők nem a normál ügymenet szerint jártak el. Az egyezséget végül hónapokkal később írták alá a MÁV ZRT képviseletében Dányi Gábor gazdasági vezérigazgató helyettes. A lap közlése szerint a MÁV 2025 áprilisában vette át az irodát, csak hogy az nem volt teljesen alkalmas a fogadásra. A költözés tavaly ősszel kezdődött el, egyes rendszerek kiépítése viszont csak idén tavaszra lett kész. A központi forgalomirányítás pedig leghamarabb az év végén érkezhet az új helyére. A Telex szerint az ügyben belső vizsgálat indult a MÁV-nál, eredményét tulajdonosa a Közlekedési és Beruházási Minisztérium is megkapta, ami feljelentést tett. Alap arról írt, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. Az ügyben kerestük a MÁV csoportot, adásunkig nem válaszoltak.
0: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: Felére csökkenhet az Európába irányuló kínai hibrid autók importja, miután Pekingben az Európai Bizottság és Kína megállapodott a kereskedelmi szabályok szigorú betartásáról, részletek Paprolantól.
14: Napi 1 milliárd eurós a kereskedelmi deficitje az Európai Uniónak Kínával szemben. Azaz minden egyes nap közel 370 milliárd forinttal nagyobb értékű áru érkezik az EU-ba, mint amennyit az Unió exportál Kínába. Ez pedig különösen súlyosan érinti az európai ipart. Egyes becslések szerint naponta 500 munkahely szűnik meg Európában a kínai verseny miatt. Idén augusztusban már minden 8. Európában eladott autó az ázsiai országból érkezett. Az elemzők szerint Kína a hatalmas állami támogatások miatt tud versenyképesebb termékeket gyártani, immár a legmodernebb szektorokban is. Az EU érvelése szerint a kínai gyakorlat nem felel meg a kereskedelmi világszervezet a WTO szabályainak. Maros Sefcovics, az Európai Bizottság kereskedelmi politikáért felelős biztosa, ezért tárgyalt 2 napig Wang Wentao kínai gazdasági miniszterrel Pekingben. A kereskedelmi hiány hatalmas kihívást jelent az Európai Unió számára. Hatását minden tagállam érzi. Ez a helyzet fenntarthatatlan, és az egyensúly helyreállításához egy hiteles útra van szükség. Meg kell védenünk iparágainkat, és helyre kell állítanunk az egyenlő versenyfeltételeket, amelyeket a globális túltermelés torzított el, mondta Maros Sefcovics. A megállapodás értelmében Kína a következő 4 évben fel annyi hibrid és úgynevezett plug-in hibrid autót fog exportálni az EU-ba. Emellett több uniós termék, köztük autóalkatrészek és az olívaolaj is alacsonyabb vámmal exportálható Kínába. Peking azt ígéri, egyszerűsíteni fogja a ritka földfémek Európába szállításának engedélyezését is. Maros Sefcovics a találkozó után elmondta, a tárgyalások a két fél között tovább folytatódnak.
1: Csak nem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diáktüntetéseken, többségük kiskorú.
2: A Figaro című francia lap kormányforrásokra hivatkozva arról is ír, hogy 21 embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A tiltakozások a tervezett tanári létszámcsökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődtek, majd helyenként erőszakos zavargásokba torkoltak. Több száz rendőr és iskolai dolgozó megsérült, 2 tucat iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. Egy 15 éves tüntető egy rendőrségi villanógránát robbanása miatt elvesztette a kezét. Az eset után az eszköz használatát felfüggesztették.
1: Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt.
2: Szlovákiában egyenruhás és civilruhás rendőrök is felügyelik az oktatási intézményeket. Lengyelországban pedig több mint 10 000 iskolában tartottak ellenőrzéseket. A lengyel hatóságok internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút őrizetbe vettek. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben. Lengyelországban a héten 2 hasonló támadás történt, az egyik szintén halálos áldozatot követelt.
1: Navi Pillé dél-afrikai nemzetközi jogász kapja az idei Nobel békedíjat.
2: A norvég bizottság indoklása szerint az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a hágai nemzetközi büntetőbíróság egykori bírája a nemzetközi jog és a globális jogállamiság egyik legnagyobb védelmezője. Mint fogalmaztak, a jogásznő igazságosság és emberi méltóság iránti elkötelezettsége reményt és inspirációt jelent mindazoknak, akik egy békésebb világ megteremtésén dolgoznak.
1: Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter a Magyar Sportnapja alkalmából rendezett díjátadón.
2: Pusfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport, és a sportlétesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. Az ünnepségen több sportolót és szakembert tüntettek ki. A Magyar Sportnapját hagyományosan május 6-án ünneplik, az elismeréseket azonban idén az új kormány megalakulása és a kormányzati átadás, átvétel miatt csak most adták át.
0: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
1: Katona Lászlótól hallják a részleteket.
15: Jó estét kívánok! A 32 között búcsúzott a 100 kg-os Vég Zsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját, második a Mercedes brit versenyzője George Russell, még a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a 3. helyen. Szombaton magyar idő szerint 11 órától rendezik a sprint futamot. 2029-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá a bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapatával Milyan Kripics. Az Eto kapitánya úgy fogalmazott, magasba akar emelni egy trófeát az idény végén. A török élvonalban szereplő Genschler bérlégi vezetőedzője lesz Bernd Storck, a korábbi magyar szövetség kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban. Köszönöm a figyelmüket!
0: Közlekedés.
2: Több helyen torlódás alakult ki az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalom miatt. Tatabánya térségében az új terelésnél egy műszaki hibás jármű okoz fennakadást, amely az 51-es kilométernél a külső sávban veszteg el. A kocsisor 2-3 kilométeres. Bicskénél és Herceghalomnál szintén a külső sávban van lassulás.
1: Most pedig a fővárosi utak hírei jönnek.
16: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erős a forgalom az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, az Üllői úton szakaszonként a Pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú még a haladás az Irinyi József utcában és az Október 23. utcában is, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Kovács Botond, BKK Info.
0: Időjárás.
1: A friss hírekkel Pál Márton érkezett.
17: Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Éjfélig csökken majd, a délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Szombaton többnyire borult idő várható, de a Tiszántúlon délután is lehet napsütés. Hajnalban a Dél-Dunántúlon napközben elszórtan, estétől pedig már sok felé ered el az eső. Keleten estig kisebb a csapadék esélye. A szélmérsékelt marad. Hajnalra 0 és 12 fok közé hűl le a levegő, az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz a leghidegebb. Délután általában 17-22 fok várható, de északnyugaton hűvösebb, de délkeleten melegebb is lehet. Köszönöm figyelmüket!
1: Az esti krónikát hallották, hamarosan kezdődik a nap témája. A krónika szerkesztője Kis Gábor, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra, a hírszerkesztő Gál Andrea, a technikai munkatársak Seres Bea és Antal Rihárd. A bemondó Bordi András nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Tatár Tímeát hallották. Részletes hírösszefoglalóval legközelebb 22 órakor a késő esti krónikában jelentkezünk.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT készítette.

0: 18 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Kizárják a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Traumát átélt nőket és gyerekeket segítő rendelő nyílt Budapesten. Változékony idő lesz a hétvégén, napsütés és eső is lehet. És most a részletek. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, hogy minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Mészáros Lőrinc cége a V-híd nem vehet részt a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekben. A párt közleményében úgy fogalmaz, hogy Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. Traumát átélt nők és gyermekek számára nyílt ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forint bírságot is kaphatnak. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gajakat is a helyszínen hagyják, mert komposztálódva megtartja a vizet a talajban. A Budapest Maraton futóverseny miatt változik a közlekedés a fővárosban a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Pázmány Péter sétányt, holnap a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek. Változékonyabb időre számíthatunk holnap a napos felhős idő mellett, még csak a nyugati ország részben, aztán már estétől is országszerte várható eső, zápor. A szél átmenetileg többfelé megerősödik majd. Éjszaka fagypont és plusz 12 fok között alakul a hőmérséklet, az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hűvösebb, napközben pedig 17 és 22 fok közötti értékek várhatók. Friss hírekkel legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Világrend.
2: Hiába dúlnak másút igazi háborúk, a legveszélyesebb

0: Szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
3: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában előbb a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia nemrég közzétett nyilatkozatáról, majd a fiatalok ingatlan vásárlási nehézségeiről lesz szó. A Szima a Facebook oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben az előző kormány által kialakított kultúrtámogatási szerkezet teljes átalakulását sürgeti. Érintik ebben egyebek mellett a Magyar Művészeti Akadémia pozícióját, a Szima helyzetét, a művészet szabadságának fontosságát. Köszöntöm a vonal végén Ferenc Győzőt, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnökét. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Mielőtt belemerülünk a mai aktualitásokba, kérem segítsen azt bemutatni, hogy mit kell tudni magáról, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiáról.
4: Hát a eleve talán a nem árt azt is tisztázni, hogy mi az, hogy akadémia. Ugye minden országban az akadémia, többféle akadémia van. A legmagasabb szintű tudományos és művészeti teljesítményeket fogja össze. A tagjai különféle teljesítményszűrők után kerülnek ide be. Ez azt is jelenti, hogy ők azok, akik később az utánpótlást, az utánok jövőket fogják kiválasztani, és hát ők felelnek, ők jelenítik meg a tudomány, illetve a művészet helyzetét, állapotát, teljesítményét, és szervezik a tudományos élet, a művészi életet. Most a Széchenyi Akadémia sajátos képződmény 1992-ben jött létre, mégpedig azért, mert a Magyar Tudományos Akadémiának, amely idén ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, voltak mindig is művész tagjai. Rögtön az alapításkor hát nagy nevű költők, Berzsenyi Dániel, Vörös Marti Mihály, mások a tagjai lettek, Arany János főtitkár volt hosszú ideig a 20. században, olyan művész tagjai voltak, mint Babits Mihály, Márai Sándor, Bartók Béla, Kodály Zoltán. Képzőművészek is voltak tagok, tehát jelen voltak az akadémiában, de 1949-ben, amikor szovjet mintára átalakították az akadémiát, akkor a művészeket kizárták, és csak a tudomány szolgálatába állították az akadémiát.
3: Vagyis, hogyha jól számolom, akkor 1992, akkor lassacskán 25 évét ünnepli az akadémia. Ugye 2011-ben is ön volt az ügyvezetői elnök, amikor lemondott erről a pozícióról, mert méltánytalannak tartotta, hogy a Makovecz Imre nevéhez is kötődő Magyar Művészeti Akadémia, ami egyébként szintén 1992-ben jött létre, köztestületté vált is, bekerült az új alkotmányba is. Az MMA újra megválasztott elnöke Túri Attila volt a vendég a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Nagy Viktória készítette egy rövid összefoglalót az interjúból. Kérem, hogy mielőtt folytatjuk, előbb hallgassuk meg együtt ezt a bejátszást.
5: Nem pártpolitikai vagy ideológiai alapon működik a Magyar Művészeti Akadémia, jelentette ki az intézmény elnöke a Felkelő című műsorban arra a felvetésre, hogy már az MMA 2011-es megalapítása is politikai indítatású volt. Turi Attila hangsúlyozta, az intézmény a nemzet és a művészet melletti elkötelezettséget, valamint a művészi szabadságot képviseli. Úgy véli, az akadémia tevékenysége nem eléggé átlátható, pedig a 9 tagozattal működő intézmény különböző kultúra támogató funkciókat tölt be.
6: Az ösztöndíjrendszerünk 8 éve működik, ami 3 évre ad ösztöndíjat fiatal, idézőjelbe tett fiatal művészeknek. Ezen kívül működtetünk intézményeket, ilyen például a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ, amit megkaptunk.
5: Turi Attila azt mondta, az akadémiai tagok között különböző nézetet képviselők vannak.
6: Elég rendes viták vannak az MMA

0: belül is, magánbeszélgetésbe bárhogy, amiben máshogy gondolkodnak emberek, máshogy gondolkodnak az elmúlt kormányról, adott esetben a mostani kormányról. Ez egy természetes dolog. Művészet szabad, és a gondolkodás is szabad, ettől jó. Erre tartunk klubesteket, erre hívunk meg vendégeket, hogy ezeket kibeszéljük.
1: Turi Attila arra is reagált, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter a parlament mentelmi bizottsága előtt azt állította, a 17 milliárd felhasználásával az MMA elnöke is egyetértett.
0: 2026-os költségvetéssel értettem egyet, ami a kollégium közti pénzfelosztást tartalmazta, ami a bizottság döntésein alakult.
1: Magyarországon az államra történelmi okok miatt nagy szerep hárul a kultúra szervezésében és finanszírozásában, fogalmazott az MMA elnöke. Turi Attila hozzátette, az akadémia együtt fog működni a kulturális tárca által indított vizsgálatokban.
2: Közben rájöttem, hogy 10 évvel fiatalítottam a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, mert 35, az a majdnem 25, de zárójel bezárva, mennyire tud egyetérteni? Úgy tűnik, hogy közben a vonal megszakadt, de hamarosan visszahívjuk majd Ferenc Győzőt, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnökét. Az elmúlt percekben ugye a Turi Attila által elmondottakat foglalta össze Nagy Viktória, aki a reggeli interjúból készítette egy összeállítást, hiszen ma reggel a Kossuth Rádió Felkelő című műsorának volt a vendége a Magyar Művészeti Akadémiának az újraválasztott elnöke, Turi Attila. Az iménti összefoglalót remélem, hogy Ferenc Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke is végig tudta hallgatni, és miután megszakadt a vonal az imént egy pár másodpercre, azért elmondom önnek is, hogy hallja, hogy elszámoltam magam, és hát ugye nem 25, hanem 35 éves lesz jövőre a szima, de térjünk vissza a Turi Attila által elmondott. Mennyire tud egyetérteni ezekkel?
3: Nem hallottam az összefoglalót, teljesen megszakadt a vonal, elnémult, de hát ha arra, a Telexen olvastam egy nyilatkozatot, gondolom erről van szó.
2: Igen, nagy valószínűséggel arról, úgyhogy ha néhány mondatban tudná reagálni, az jó lenne.
3: Én azt tudom mondani, hogy a Magyar Művészeti Akadémiával, mint olyannal mi hát soha nem foglalkoztunk, ugyanis szinte lehetetlen egy közkeletű tévedést cáfolni, hogy a két akadémia nem szimmetrikus testület. Nem, valójában nincs két akadémia, ezt kell mondanom. A Széchenyi Akadémia akadémiaként működik, a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre, és azóta is szigorú elvek szerint működik. Feladata, és ezt egyben válaszként is mondom, a magyar művészi élet sokszínűségének megjelenítése. Ennek a feladatnak igen nehezen tudunk eleget tenni, ugyanis az alapszabályunkban lefektetett feladatainkhoz, hát ugye nem rendelődik költségvetés lényegében. Azt hiszem, hogy egyedülálló a hazai intézmények történetében, hogy 1992 és 2014 között, ugye 22 évig nominál értéken 10 millió forint körül mozgott a költségvetésünk. Utána egy kicsit megemelkedett.
2: Akkor gondolom, hogy akkor ezért tartják azt is többek között fontosnak, hogy rendezzék a SZIMA státuszát, illetve a minap kiadott nyilatkozatukban. Igen. Ezért érintik magát az MMA-t is, ugye a tisztújtó közül is után adtak ki egy közleményt, és ebben azt írják, idézem, hogy a NER kiszolgálására létrehozott aránytalan anyagi forrásokhoz juttatott, nem akadémiaként működő, hanem miniszteriális feladatokkal felruházott MMA-t, illetve pontosabban annak a közhatalmi szerepét meg kell szüntetni. Ezért tartják mindezt prioritásnak?
3: Nem, tehát tűrhetetlen állapot, hogy egy olyan intézmény rendelkezik a kulturális költségvetés jelentős forrásai fölött, ül különféle bizottságokban, igen nagy számú képviselőkkel, ugye az NK-ba továbbra is a kollégiumokban egyharmadat az MMA tagjai adnak ki végül is. Miért? amelyet egy párt hozott létre, pontosabban egyszer létrehozta az MDF 92-ben, majd 2011-12-ben a Fidesz beemelte az alaptörvénybe, odáig egy kulturális egyesület volt, egy baráti társaság. Csak jelezni szeretném, mert ez sem biztos, hogy mindig fölmerül, és hát tudnak erről, hogy a Alkotmánybíróság 2014-es, 18-as számú határozatában az akkori Alkotmánybíróság, tehát már az Orbán Viktorék által létrehozott Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette az MMA létrehozását, mert egy adott egyesület tagjaiból hozták létre, tehát a semlegesség pluralitás követelményeinek nem tettek eleget, ilyen módon a művészet szabadságát korlátozza maga az egyszerű összetétel.
2: Akkor gondolom,
3: nem
2: hogy...
3: Nem lett következménye.
2: De most lehet következménye, mert pont azt akarnám itt szóba hozni, hogy bizonyára pozitívan értékeli Tarr Zoltán bejelentését. Ugye a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta azt, hogy a múzeumok, színházak működésének felülvizsgálata mellett átvilágítják a Magyar Művészeti Akadémiát és az ahhoz hasonló intézményeket is. Mindenféleképpen beszéljünk még erről, nagyjából még 3 percünk van.
3: Igen. Igen, hát ezt feltétlenül üdvözöljük, amennyiben megtörténik. A kormányváltás után első dolgunk volt, hogy a Tudományos Akadémia új elnökével és a kulturális miniszterrel kapcsolatot keresünk. Mindkettővel találkoztunk, és szerettünk volna egy 3-as találkozót is létrehozni, hiszen a mi helyzetünket akkor lehet rendezni, hogyha a Tudományos Akadémia keretén belül maradva kormányzati forráshoz jutunk mi is annyi más intézményhez hasonlóan. Ez még nem jött létre, tehát egyelőre várnunk kell, de azt mindenképpen gondoljuk, hogy a kultúrára fordítható forrásokat feltétlenül át kell csoportosítani, ez így nem maradhat tovább.
2: Milyen típusú támogatási rendszert képzelnének el?
3: Ezt én csak nagyon fővonalakban tudok erről annyit mondani, hogy az eddigi, hát ugye a korábbi ideológia vezérelt és hát nagyon erősen koncentrált és bizonyos intézményeknek túlhatalmat adó kultúra irányítás helyett mi kultúra támogatást képzelni. A kultúrpolitika szót szeretném elfelejteni egyáltalán. A kultúrát békén kell hagyni és támogatni kell, és ehhez a szakmai szervezeteknek kell lehetőséget adni, amelyek tehát nem a politika által irányítottak.
2: Utolsó nagyon fontos kérdés, hogyha egy kiegyensúlyozott támogatási rendszer jönne létre, az ideológiától mentesülne a működés és megszűnne az MMA kiemelt státusza, akkor mit gondol, hogy a két szervezet tudna jól egymás mellett dolgozni, vagy tulajdonképpen felesleges, hiszen azért nagyon nagy a párhuzamosság?
3: Hát nem nagy a párhuzamosság, hiszen mondom, ők nem akadémiaként működnek, és állami feladatokat látnak el. Meg az állami feladatokat el kell venni, vissza kell juttatni az államnak. Ha az anyagi források is hát arányosan csökkennek, akkor hát nyilván a saját jelentőségükhez mérten tudják betölteni a szerepet, de hát bármit nyilatkoznak, ugye az alapítás körül ugye nyilatkoztak a Fekete György, stb. Makovec, Jankovics Marcell, mindenki. Ez bizony egy ideológiailag homogén társulat, mi pedig nem vagyunk. Az nagyon kevés pont van. Én nem tudom elképzelni, őszintén szólva, hogy Takaró Mihály és mondjuk Spíró György milyen módon, vagy miért kellene nekik bármiben a kulturális életben együtt, egymás mellett együtt működniük, nem? Itt nagyon sok minden el lett rontva, és hát ezért éreztük úgy, hogy ideje nyilatkoznunk ebben az ügyben, mert hát valahogy sürget most már az idő.
2: Még egy rövid választ azért szeretnék öntől kérni egy kérdésre. Mennyire reméli azt, hogy azért a következő hónapokban, hogyha az elmúlt fél évben nem is, de a következő hónapokban pont kerül ennek az ügynek a végére?
3: Én nagyon bízom benne, nagyon szeretném, de nem tudom megmondani, hogy mi zajlik a háttérben, meg magasabb szinten, hogy kénytelenek vagyunk várni és bizakodni.
2: Beszámolunk majd a történtekről, amik a jövőben történnek ebben a témában. Ferenc Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke volt a beszélgető társam az elmúlt bő 15 percben. Köszönöm szépen!
4: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
2: 18 óra 20 perc van, ez tehát itt a nap témája. Az MNB friss adatai szerint 2026 júniusában a lakossági jelzáloghitel szerződések majdnem 13%-ánál haladta meg a 80%-ot a hitel összeg és a fedezetként szolgáló ingatlan értékének aránya. Ez ugyan alacsonyabb a májusi adatoknál, de továbbra is jelentős azoknak a lakáshiteleknek az aránya, amelyeknél az ingatlan értékéhez képest magas a banki finanszírozás. A vonalban Garam Dániel, a Money.hu hitel szakértője. Jó estét kívánok!
5: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Segítsük már ki a hallgatókat először azzal az információval, hogy miért tartották azt fontosnak, hogy ilyen formában is felhívják erre a figyelmet. Ez így nem egészen stimmel? Nem helyes ez így, ez az arány?
5: De az arányokkal szerintem nincs baj. Itt alapvetően, amit szeretnénk figyelemfelhívásként vagy fókuszba tenni, hogy ha valaki ingatlan vásárlásban gondolkodik, és most van arra lehetőség, hogy akár 10%-os önerővel is vásároljon ingatlant, akkor ne abból induljon ki, hogy a hirdetésben látott vételár a 90%-át meg fogja kapni a banktól, mert ez nem ettől függ, hogy ő ezt szeretné. Itt elég szigorú banki bírálatokon mennek át ezek az ügyletek. Vizsgálja a bank az ingatlant, vizsgálja a bank a jövedelmet, és ezeknek a vizsgálati eredményeknek az ismeretében mondja azt a bank, vagy mondhatja azt a bank, hogy hát ennél az ingatlannál ez a 10% nem lesz elég. És hogyha valaki ezt kicentizi, mondjuk itt a cikkünkben is ugye egy 50 milliós példát írtunk, hogy egy 5 millió forintos önerővel szeretne valaki ingatlant vásárolni, de a bank az 45 millió forintra értékeli az ingatlant, akkor az az 5 millió, az már igazából 9,5 millió forint, hogy meg tudja venni az ingatlant, és ezt a kockázati tényezőre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez egy járható út, de körültekintően
2: Az elemzésükben azt mondják, hogy a fiatalok már minden negyedik hitelnél kicentizik az önerőt. Csak erre a korosztályra jellemző ez, vagy általában is jellemző, és tulajdonképpen valahol ezt az otthonstart hozta magával?
5: Hát a jelentés alapján, ugye itt az MNB jelentést vettük mi is alapul, ezek a számok valóban ezt mutatják, hogy a fiatal korosztály az, aki nagyjából ebben az arányban veszi igénybe ezt a finanszírozást. Hogy szólt a kérdés, bocsánat?
2: Hogy mennyire csak a fiatal korosztályra jellemző ez? Tehát lehet, hogy ők mondjuk másképpen gondolkodnak, bátrabban vállalnak mondjuk ilyen pénzügyi kockázatokat is, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ennyit tudnak összeszedni, és örülnek, hogyha ez a 10% is megvan.
5: Igen, hát alapvetően ugye ők még nem olyan régóta vannak kint a munkapiacon, és kevesebb önerőt tudtak összegyűjteni. Náluk ezért jelentősebb ez az arány, de a 31-40 évesek körében is ilyen 15% környékén van a finanszírozásnak a 10%-os igénybevétele. Tehát ez rájuk is igaz lehet. De én is azt gondolom, hogy itt igazából azért jelentősebb a fiatal korosztályban, mert nekik még kevesebb önerő van, ami rendelkezésre áll egy ingatlan vásárlásnál.
2: Maga egyébként az otthon start bátrabbá tette a hitelfelvevőket?
5: Igen. Ugye ott jött egy jogszabályi lehetőség is a 10% önerőre, és meg is növekedett. Tehát most, ahogy nézzük a számokat, a teljes hitelpiacnak durván a 80% az otthon start hitelből finanszírozott ingatlanokról szól. És ugye ez a jelentős növekmény, tehát ez a jelentős szám is jelentősen megnövelte azt a 10%-os önerő felhasználást, és maga a statisztikák alapján is azért a nagyobb részét az ingatlanvásárlásnak a fiatalabb korosztályból indították el.
2: Egy kicsit néhány gondolatban már ön is érintette azt, hogy a magas finanszírozási arány az automatikusan nem jelenti azt, hogy mindenki 10% önerővel vásárolhat lakást. Mit érdemes szem előtt tartani?
5: De én azt szoktam javasolni az ügyfeleimnek, hogy ne akkor kezdjenek el hitel után nézni, hogy milyen finanszírozással tudják megvenni az ingatlant, amikor beleszerettek egy lakásba, hanem azért jóval előtte, tehát a hitelfelvétel az én olvasatomban legalább egy fél évvel a kiszemelt ingatlannak a meglátása vagy észrevétele előtt történik, mert ugye a bank kettő dolgot vizsgál, egyrészt megnézi a mi számlamúltunkat, megnézi a jövedelmünket, a számlahasználati szokásainkat, van-e valamilyen hitelünk, azokat hogy fizettük, ezeket az adatokat ők alapul veszik egy hitelbírálatnál, és itt is például pont egy mai történet, hogy az egyik ügyfelemnél kértek be plusz önerőt egy ingatlan vásárlásnál, mert volt egy mobil szolgáltatásból eredő végrehajtás a számlán, amit a bank éppen látott. És azt mondták, hogy akkor itt az ügyfél az egy kockázatosabb kategória, és egy nagyobb önerőt fognak kérni az ingatlan vásárláshoz. A másik oldal meg maga az ingatlan, mert lehet, hogy nagyon szép az ingatlan, de a bank az nem a hirdetést fogja finanszírozni, ami jól be van fotózva, jól meg van írva, hanem egy értékbecslőt fog kiküldeni, és az értékbecslő az meg fogja nézni az ingatlannak a valós piaci értékét, megnézi a lokációban a többi ingatlanhoz képest az árát, és itt is előfordulhat, hogy a hirdetésben van egy ár, és a bank az vagy alá, vagy felé becsüli ezt az árat, és ugye a finanszírozás az nem a hirdetési ár alapján történik, hanem a banki értékbecslő által meghatározott ár alapján. Mi? Ezek azok a kockázati tényezők, amiket érdemes nézni, és bocsánat, figyelek a kérdésre.
2: Csak szólni akartam, hogy még 2 percünk van nagyjából, úgyhogy de kérdésem még van. Mondott egy ilyet, hogy fél évvel korábban, na de a vevő az szeret mielőbb eladni a lakást, és egyébként hát vagy az eladó szeretné mielőbb eladni a lakást, a vevő meg szeretné mielőbb megvenni. Hogy lehet ezt a fél éves időtartamot okosan használni, hasznosítani?
5: Na, köszönöm, hogy akkor erre visszakérdezett, mert ezt biztos nem jól mondtam. Tehát ez a fél év, ez nem azt jelenti, hogy megvan a lakás, és fél év múlva kössünk szerződést. Ez azt jelenti, hogy ha én eldöntöm, hogy szeretnék ingatlant venni, akkor amit tudok, azt már a lakáskeresés előtt vagy közben tegyem rendbe. Ezek többnyire az én pénzügyi múltamból fakadó környezeti tényezők, amiken tudok változtatni. Mondjuk, ha van egy hitelkártyám, amit nem használok, azt vissza tudom adni a banknak, vagy le tudom csökkenteni a keretét, és így a hitel a sokkal nagyobb hiteltörlesztő részletre leszek jogosult, vagy tudok arra figyelni, hogy a számlám óvégén ne legyen mínuszba, rendbe tudom tenni a számlamozgásaimat, hogy ne legyenek olyan utalások, amik befolyásolhatják a hitelbírálati döntést. Ebben hitelszakértők tudnak segíteni. Tehát én így értettem ezt, hogy készüljünk fel arra, hogy ingatlant akarunk venni, tegyük rendbe a pénzügyi hátterünket, ha megvan az ingatlan, akkor egy előzetes értékbecsléssel nézzük meg az ingatlannak a bank szerinti értékét, és akkor ebből a kettőből már a kockázatok nagy részét tudjuk minimalizálni, hogyha egy adásvételi szerződést aláírunk, mert akkor látjuk azt, hogy a bank mekkora hitelt tud adni nekünk, és látjuk, hogy az ingatlannak az értéke az belefér-e abba a pénzügyi mozgástérbe, amivel rendelkezünk.
2: Garam Dániel, az ingatlan vásárlás tervezők nevében is köszönöm szépen a tanácsokat és a beszélgetést.
5: Köszönöm én is, szép estét mindenkinek.
2: Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra és a hangtechnikusok Hajósi Bence és Antal Riád nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Most következik az arcvonások. A nap témája legközelebb hétfőn jelentkezik. Tatár Tímát hallották.
4: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
6: Kőszegen, akkor a Bolya is diákjaimat kivittem, és beszéltem az iskola határon, hogy igen, és akkor a regény egyik fő motívuma a havazás, és akkor az egyik diák jelentkezik, mutatja, hogy nézzek hátra az ablakot, mögöttem, tanár úr, esik a hó, esik a hó. Ugye a regényben van egy szép passzus erről, hogy erre a lehetőségre nem is gondoltam. És bizony, ha az embernek magyar tanárként van 2-3 ilyen, hogy úgy mondjam, felülről jövő élménye, akkor őt ez már nagyjából megtartja, és hát a dolog lényege az, hogy megmarad bennük, az érzés marad meg bennük. Ezért találtuk ki tulajdonképpen az egészet, magát a programot ezért találtam ki, amelyhez aztán csatlakozott Jordán Tamás azzal, hogy elkezdtük nagy versmondásokat csinálni.
7: A 12 legszebb magyar versprogram, a Radnóti menet, a nagy versmondások, vagy éppen a 24 órás felolvasás Széchenyi István és Ottlik Géza tiszteletére. Mind-mind olyan események és eszközök, melyek közelebb vihetik a diákokat az olvasás és az irodalom megértéséhez, megszeretéséhez. Köszöntöm Önöket, Gergó Judit vagyok. A mai arcvonások vendége dr. Fűszfa Balázs, irodalomtörténész, az élményközpontú irodalomtanítás úttörője és legfontosabb hazai képviselője. Reformpedagógiai programjának lényege, hogy a hagyományos adatokra és életrajzokra épülő oktatással szemben az irodalmat élő, befogadható és személyes élménnyé tegye. Nem véletlenül nevezték egyszer őt egy újságcikkben az irodalomtanítás öveges professzorának.
6: Nem gondolom magamat öveges professzorral egyenrangúnak. Azt szeretném hinni, hogy talán abban nem is egyenrangú, de valami hasonlót próbáltam meg, mint ő a pályafutásom során, hogy az irodalomra, pontosabban a szűkebben az irodalom tanításra, ami a szűkebb szakmám, hasonlóképpen tekintsek, és éppenséggel lehet, hogy tőle való ez az inspiráció, vagy tőle is, mert a másik az inspiráció igen fontos része, eredője az édesapám, aki az első magyar tanárom volt. De biztos, hogy hiszen gyerekkoromban én láttam és néztem öveges professzort a televízióban, de az, hogy ő mindig egy kicsit másképp nézte a dolgokat, azokat az egyszerű fizikai jelenségeket, amelyeket mi megszoktunk magunk körül, és kiderül, hogy minden másképpen van, ahogy Karinti mondja, miközben ő kísérletezik, és ezáltal mindig valami olyasmire döbbent tette rá a 8 évestől fölfelé a nézőket, tehát már a gyerekeket is, ami szerintelenül szólva nekem is célom volt, hogy a gyerek értse meg az irodalomról tanulva, verset tanulva, most nem a memorit erre szélzok, versekről tanulva, prózáról, hogy az ő dolga az, hogy kitaláljon egy saját értelmezést, és hogy ezt merje vállalni, és ez a nézőpont viszont szembe megy a magyar oktatási rendszer felfogásával, és én ezért próbáltam meg különböző módokon, különböző módszerekkel, különböző projektekkel küzdeni, több mint 4 évtizeden keresztül, hogy ez ne így legyen, hanem mindenki elmondhassa az iskolában is azt, ami mondjuk a nem tudhatom róla véleménye, vagy a sem utódja, sem boldog, ő se kezdő sorú adiversről, vagy a tiszta szívverről, hogy ilyen jellegzetes tananyag részét képező szövegeket is mondjak. Úgyhogy ahhoz, hogy ezeket a remek műveket és az irodalom tananyag részét képező további műveket kellő szabadsággal, szabadságfokkal, tisztán, kreatív módon tekintse egy gyerek, ahhoz arra van szüksége, hogy erre biztassa a tanár elsősorban, és hogy ezt megengedje a tanterv, és megengedje a konkrét iskolai tanterv, a tanártanterve, stb. És hát a nemzeti alaptanterv és a kerettanterv. És Magyarországon az utóbbi évtizedekben ez sajnos nem így történt. Magyarországon az irodalomtanítás visszakerült a 19. századba. Ugye 1846 óta beszélünk irodalomtanításról Magyarországon, csak egy példát mondok. 46-ban jelent meg az első olyan szöveggyűjtemény jellegű könyv, amely irodalomtankönyvnek nevezhető. 1846-ról van szó. Ebben a legnagyobb kortárs költő, aki nem más, mint Petőfi Sándor, 8 verssel szerepelt. és a másik legnagyobb, még idézőjelben nála is nagyobb, Vörös Marti Mihály 12 verssel, tehát a két legjelentősebb kortárs költő összesen 20 verssel szerepelt.
8: Ez nagyjából most is így van, ha a kortárs magyar.
6: Nyilván, ennek pont az ellenkezője az igaz. Mutasson nekem valaki olyan tankönyvet, amelyben ilyen mennyiségben szerepel, mármint hogy most érvényben lévő tankönyvet, mert 20 évvel ezelőtt voltak olyan tankönyvek, volt 6-8 tankönyv család Magyarországon, amelyben jelentős helyet kapott a kortársirodalom. A most érvényben lévő tankönyvekben, amelyeket ugye az utóbbi másfél bő évtizedben használtunk, ezekben szinte csak illusztrációs szerepük volt a kortársirodalomnak, és ez nyilván azért baj, mert a gyerek él egy világban, abban a világban szeretne eligazodni, és annak a világnak a nyelvi szerkezeteit beszéli, és mivel a vers az mindig a nyelv temploma, tehát a vers, a szépirodalmi mű az a nyelv szerveződésének a legmagasabb rendű formája, katedrálisa, ahogy Jordán Tamás szokta mondani, hogy építsünk szavakból katedrálist a nagy versmondások kapcsán. Tehát, hogy az egy olyan hihetetlen konstrukció, Kosztolányi Dezső őszi reggeli című verse, vagy az októberi tájat, mindenki ismeri a tananyag része, 12 szóból áll, nincs nála dinamikusabb vers, miközben nincs benne ige. Honkis Ellenmér egy 40 oldalas tanulmányt ír erről a 12 szavas versről.
8: Amikor azt mondjuk, hogy élmény alapú irodalomoktatás, vagy élmény központú irodalomtanítás, akkor mit értünk ezen? Mert hogy én alapvetően abból indulnék ki, hogy ehhez személyiségek kellenek. Olyan tanárok kellenek, akik alkalmasak erre, de lehet, hogy az elmúlt 25-30 vagy 40 évben már nem biztos, hogy csúnya magyar szóval képződtek ilyen magyar tanárok. És mik azok a módszerek, amelyeket ők tudnának még alkalmazni?
6: Visszamennék az egyetemista koromba, és Winkler Márta nevét szeretném megemlíteni. 1980-ban voltam nála először, akkor még a Váli utca iskolában, a Móricz Zsigmond körtértől nem messze, és 79-ben készült az Iskola példa című film. És Márta az irodalomból mondhatjuk azt, hogy mint régen a nagy tanítók, hogy a Toldin keresztül tanítottak meg mindent, ő is Arany Jánoson keresztül tanított meg mindent irodalomból. Márta gondolkodása a pedagógiáról, és még egy kicsit korábbról édesapám nézete, aki a 70-es években arra nevelt bennünket a Kunszigeti Általános Iskolában, hogy igen, minden verset tudunk másképp értelmezni, és ebben neki a legnagyobb segítsége Radnóti volt, hiszen a szomszéd faluban lőtték agyon Radnótit, a családunk eleve abdai, odavalósi, és 1959-ben ő volt az, aki a 8-os diákjaival megtisztította azt a helyet, ahol most az emlékpark áll Abdán. Tehát én innen indultam, 2-3 éves koromtól kezdve minden évben sokszor családommal, aztán én vittem oda a tanítványaimat, mint nem olyan régen, 2-3 éve a szombathelyi tanítványaimat is, és ott mindig nyilván elmondjuk a Nem tudhatom című verset, amit ott nem lehet megrendültség nélkül hallgatni. Két hete voltunk ott a Radnóti meneten, és én is mondtam egy beszédet, és magam is megdöbbentem, hogy még sose tettük meg azt, ami mostanában szokásos az emlékünnepségen, hogy felolvastam azokat a neveket, akik dr. Radnóti Miklós, XY, ismeretlen, 6 ember ismeretlen a 22-ből az obeliszken, és csodálatos volt, legalább 300 gyerek volt, Győrből gyalog mentünk ki. Előtte este meg tartottam egy előadást Radnótiról felnőtt és diák közönségnek, mindez nagy élmény volt, szóval, hogy ebből a Radnóti emlékközönség ezekből indul az én élményközpontúsághoz vezető felfogásom, mert azt gondoltam, hogy az irodalmat úgy lehet megszeretetni a diákokkal, hogyha odaviszem Kőszegre, Ottlik Géza egykori iskolájába, Csöngére, Vörös Sándor családjának a házához, odaviszem Berzsenyi tanítva Egyházas hetjére, Niklára. Most olyan példákat mondok, amelyek azért lehetnek érvényesek, mert mindegyik helyről több tucatszor és több tucat éven keresztül vittem középiskolás diákjaimat, és főleg főiskolásaimat, egyetemistáimat, mert hogy 38 éven keresztül leendő magyar tanárokat tanítottam, és az alapelve mindig az volt, hogy a pedagógia lényege a türelem. 20-30 év elteltével jöttek a visszajelzések, amikor egy tanítványom azt mondja a 20 éves érettségi találkozón, hogy hát tanár úr, most olvastam el, ez az ember tragédiája nem is olyan rossz. Vagy ugyanez történt az Ottlikkal, hogy hát elolvastam el 25 évesen, 30 évesen, ez az iskola határon nem is olyan rossz könyv. Ugyanez a fiú egyébként, amikor a Tótékat vittük színre, elvittem őket a Nemzeti Színházba, ez 93. decemberében volt, Cserhalmi György, Sinkovics Imre, Béres Ilona voltak a főszereplők Őrként Tótékjában, és akkor egyszer csak a fiú, aki az itteni művészeti szakközépbeli diákszínjátszó előadásunkon az őrnagyot játszotta, mellettem ült és odasúgta nekem, tanár úr, a Sinkovics nem jól mondja a szöveget. Na most ez egy magyar tanár számára, hát ez egy katartikus öröm. És ezek a diákjaim három drámát tudtak fejből, amikor érettségiztek, és most is a drámákból való idézetekkel köszönnek az utcán, hogyha találkozunk. Azt hiszem ez az élményközpontúság, hogy sikerült megőrizniük az irodalomhoz való kreatív viszonyukat. Sikerült fontossá válni az irodalomnak az ő életükben.
8: Mennyire lehetett ez akkoriban elfogadott módszer? Például a kollégák körében.
6: Amikor egyszer elvittem őket egy színjátszó fesztiválra, és a zsűri megkritizált bennünket, hogy tanár úr, az ön diákjai nem beszélnek elég szépen, és nem mozognak elég jól a színpadon, és akkor én mondtam, hogy kedves elnök asszony, én ezt tudom, mert én is látom, de egyrészt én sem vagyok profi, másrészt én nem színészeket nevelek, hanem közönséget. És ez a mondat is nagyon megmaradt bennem, nem készültem rá, de úgy éreztem, hogy eltalálta azt a szándékot, amit én szeretnék csinálni, és az ott eltelt 35 év, és ezekkel a gyerekekkel, akkor még nem volt Szombathelyen színház, de kicsit szimbolikusan azt mondom, hogy de ők hozták le, vagy ők tartják fönn, mert ott van is a közülük, aki a színházban dolgozik, meg egyébként is rendszeresen külföldről is hazajönnek a színházba. Ez is az élményközpontúsághoz tartozik.
8: Ugye itt jön be az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a célja az irodalom tanításnak? Ugye, hogy érettségire felkészítsük a gyereket, vagy pedig értő, érző, olvasó vagy színházlátogató közönséget neveljünk, akinek nem biztos, hogy tudnia kell, hogy mikor született a szerző.
6: Az biztos, hogy nem kell tudnia, tehát ezzel ellen erősen tiltakozom. Abszolút biztos, hogy semmi ilyen, ha valami megragad benne, nem baj, de ezt még kérdezni se szabadna tulajdonképpen. Kedvenc példám, hogyha egy gyerek elmondja, hogy milyen a petrárkai szonett és a shakespeare-i szonett, és mi a különbség, akkor arra adhatok ötös. De hogyha ír egy zseniális szonettet, arra nem adhatok jegyet. Tehát, hogy magát...
8: Miközben milyen jó lenne, ha írna egy szonettet, még ha nem is zseniális.
6: Csoda, vagy közepes. Nagyon büszke vagyok rá, hogy 2013-ban, amikor a Bolyai Gimnáziumban kerültem, egy osztályt végigvittem érettségig, és 9-esek voltak, és valahogy előjött mindjárt az első órán egyrészt az, hogy ugye melyik város kinek lesz évfordulója, tehát 13-ban vagyunk, és 7 gyerek tudta, hogy Vörös Sándor Szombathelyen született, és akkor ezt teljesen megdöbbentem. És a szonett koszorúról is valahogy előkerült a szó, és 9 gyerek írt szonett koszorút a következő hétre. 15 évesek. Tehát ami azért még egy komoly költőnek is komoly fejtörést okoz egy szonett koszorú, mert nyilván nem voltak zseniálisabb, de megpróbálkoztak, akarták, csinálták. Na, szóval a lényeg az, hogy az élményközpontúság mentén egy kicsit tovább gondolkodva, hogy valamilyen módon személyessé kell tenni az irodalmi élményt, a művet magát. És a manapság az egyik legfontosabb kérdés éppen ezzel kapcsolatos, a magyar tanárok legnagyobb problémája most már mondhatom évtizedek óta, hogy a kötelező olvasmányokat nem olvassák el a gyerekek, és hogy merjük-e kicserélni az egri csillagokat, a kőszívű ember fiait, netán, de ahhoz az még nem szokott szóba kerülni a Pál utcai fiúkat, mert úgy tűnik, hogy a Pál utcai fiúk után veszik el az irodalom a gyerekek számára. Nagy terjedelmű és bonyolult szerkezetű prózai művek, mint az egri csillagok vagy a kőszívű ember fiai, hogy ne beszéljünk most a Dostojevszkijről, hanem még csak az egyszerűbbekről beszéljünk, az általános iskolaiakról, vagy a Légy jó, mint halálig, amely szintén másokból ezeknek az érvényessége, taníthatósága már nem megkérdőjeleződik, hanem tragikus helyzetben van. Tehát ezekkel valamit kezdeni kell, de egyelőre a rendszer nem tud mit kezdeni velük, mert az sem biztos, hogy jó megoldás, hogy cseréljük ki a Harry Potterre, mint ahogy sokszor ezt lehet olvasni.
8: Eddig tulajdonképpen a passzív befogadásról beszéltünk, de az élményközpontú irodalom tanításnak nagyon fontos része az aktivitás is. Mutatok most valamit, és az a kérésem, hogy mesélj el, hogy milyen jelentése vagy jelentősége volt ennek az eseménynek a pályája során.
9: Felszeni Dániel, a közelítő tér, nagyon jó érzés volt. Én alapból szeretek verseket mondani, és szeretem, hogyha együtt csinálunk valamit, és nagyon jó hangulata volt az egésznek. És szerintem mindannyian nagyon élveztük.
10: Most hangukból építünk egy katedrálist. A kifejezés egy kicsit el van lopva, vagy el van csúsztatva, de mégis nagyon szépen hangzik. És a gyerekek teljesítik ezt a kívánságot, hogy gyönyörű, szép, a Isten tisztelethez hasonlítható szertartásban lesz részük.
6: De ez a közelítő tér című Berzsenyi vers egyik elmondása, nem tudom, hogy a melyik, az idei, vagy a régi.
8: A régi.
6: A régi, tehát a 2010-es.
8: 11-es.
6: 11-es ősszel volt, ugye, hogy jól emlékszem?
8: Igen.
6: Tehát október elején, éppen szeptember végén. Tehát amikor körülbelül 1100 diákkal Szombathelyen a Székesegyház előtt Jordán Tamás vezényletével mondtuk el a Közelítő tél című verset, nagyon-nagyon szép volt, és külön büszke vagyok erre az eseményre, mert ez volt az egyik olyan rende, ugye 12 ilyen a programban megvalósított nagy versmondásunk volt, de azon kívül Tamással még csináltunk, vagy 30-at, tehát körülbelül 40.
8: Igen, de ez 12 legszebb magyar vershez kapcsolódott.
6: Igen. És ez, amiről most beszéltünk meg, amiből bejátszottál, ez itt történt Szombathelyen. Sok szempontból kiemelkedik a többi közül, mert 3-4 szombathelyi iskolában jöttek össze a gyerekek, és még Komlóról is jött egy csoport, egy régi tanítványom hozta el a gyerekeit. Tehát ez egy tanár számára olyan felemelő élmény, amikor több száz kilométerről az én diákom rá tudja venni az ő diákjait, hogy hajnalban kelünk, éjjel érünk haza, és eljönnek ezért egy kis busszal 10-12 gyerek. Szóval ez fantasztikus volt. A másik, amiért szintén ezt egy különös alkalomnak tartottam, hogy a Székesegyház Szombathelyen az egyik nyilván legjellegzetesebb, legfontosabb és történelmi értelemben is egyik legjelentősebb épület, viszont vele szemben van Szombathely egyik legrégebbi háza, ahol a líceum volt az 1700-as évek végétől és az 1800-as évek első felében, és ott mai szóval érettségizett Széchenyi István. És a Jordán Tamás háta mögött 50 méterrel légvonalban ott van a legszebb megfogalmazású magyar emléktábla, hogy e ház volt hajléka az egykori bölcseleti líceumnak, melyben filozófiai képesítését szerezte a legnagyobb magyar Széchenyi István.
8: És volt egyszer egy 48 órás Széchenyi felolvasás.
6: Volt
8: is.
6: Egy felolvasás, hát volt, az arról ne is beszéljünk, mármint, hogy beszéljünk persze. Volt először egy 24 órás felolvasás, és utána csináltunk egy iskola határon felolvasást, sőt, az iskola határon felolvasás volt az első 2004-ben, amikor a határokat eltörölték, és éppen azért találtam ki akkor azt, hogy az iskola határon egyik jelentés rétege ugye arról szól, hogy a határok nem a földrajzi térképeken, hanem a lelkünkben húzódnak, és hogy ezek megszüntetésével teremthető meg a belső szabadság, és ezért Kőszeggen az iskolából indulva, és Szombathelyen a Berzsenyi Könyvtárban és a Berzsenyi Főiskolán olvastuk föl, több mint 200-an, nyilván te is benne voltál, mindenki két oldalt, és alá is írta, itt is van az a könyv, elő is vehetjük, ha akarjuk, bármikor szoktam is nézegetni, épp a minap is kezembe került, és utána 2007-ben csináltunk egy 24 órás felolvasást 24 diákkal, de a legnagyobb dobásunk ebből a szempontból a 2008-as volt, amikor a Széchenyi Szombathely érettségének volt a 200. évfordulója, és ennek tiszteletére 48 diákkal elmentünk Döblingbe, Döblingben kezdtük, Sopronban folytattuk, ott aludtunk, akkor a Nyugat-Magyarország Egyetemhez tartoztunk, a Szombathelyi Egyetem, és akkor Kőszeg felé jöttünk haza, ott része voltunk a városi ünnepségnek, és végül 48 óra múlva megérkeztünk Szombathelyre, itt is a városi ünnepségben is benne voltunk, és mindig úgy érzem, hogy amikor visszaérkeztünk ugyanoda a Széchenyi emléktáblához, akkor 20 centivel a föld fölött jártunk, de tényleg annyira katartikus volt az egész, hogy ezt elmondani nem hullafáradtan, hiszen 48 óraig lényegében alig aludtunk, bár csoportonként felváltva aludtunk, de hát mégse nem volt az igazi alvás. Az egyik éjszakát ott töltöttük az iskola határomban, amit te is jól ismersz. Na, szóval igen, volt ilyen felolvasás, de visszatérve még akkor a nagy versmondásokra, elmondok még egy-két címet.
8: Az első ugye Pilinszky volt, az apokrif.
6: Az is Szombathelyen történt. Igen, ez 2008 áprilisában volt, és akkor 2008 őszén Drégely várában akkor fölvittünk, nem mertünk 500 gyereknél többet, úgyhogy megfeleztük az évszámot, és tehát 552-t kellett volna, de 226 gyereket vittünk föl, és hát ez hihetetlen élmény volt. Ott megint elkapott bennünket az a megszokhatatlan érzés, amikor az ember ráébred arra, és több évtized alatt többször volt ilyen pillanatom, hogy még az időjárás is a kezünk alá dolgozik. Így kezdődik ugye a vers, hogy felhőbe hanyatlott a dréggeli rom, és amikor mentünk föl, akkor tényleg felhőbe hanyatlott a dréggeli rom. Vagy Kőszegen történt egy másik eset, mikor a Bolya is diákjaimat 2016. január 22-én kivittem, megjegyeztem a dátumot, és kivittem, és beszéltem az iskola határon, hogy igen, és akkor a regény egyik fő motívuma a havazás, és akkor az egyik diák jelentkezik, mérges voltam, hogy miért állít meg engem a lendületben, és akkor mutatja, hogy nézzek hátra, az ablak volt mögöttem, tanár úr, esik a hó, esik a hó. Ugye a regényben van egy szép passzus erről, hogy erre a lehetőségre nem is gondoltam, tehát a szabadságot éli meg az ember, és bizony, ha az embernek magyar tanárként van 2-3 ilyen, hogy úgy mondjam, felülről jövő élménye, akkor őt ezt már nagyjából megtartja, és hát 2-3-nál többet nem is lehet várni a jó Istentől, se a sorstól, se senki, vagy ahogy Láng Gusztáv tanár úr mondja, hogy a sors néha véletlennek álcázza magát. Ilyenkor én is azt értem meg, hogy a sors most véletlennek álcázta magát, és véletlenek sorozatából jött az a csodálatos véletlen, hogy amikor én a havazásról beszélek egy regényben, akkor elkezd esni a hó. Mindig ezt mondtuk a Tamással, hogy a dolog lényege az, hogy megmarad bennük, az érzés marad meg bennük.
8: És az bőven elég ilyen.
6: Hogy ez nem kell több, hogy neki legyen vágya arra, hogy erre emlékezzen, hogy könyvet vegyen a kezébe, hogy olvasson. Ezért találtuk ki tulajdonképpen az egészet. Magát a programot ezért találtam ki, amelyhez aztán csatlakozott Jordán Tamás azzal, hogy elkezdtük nagy versmondásokat csinálni. Tehát maga a program meg tudományos értelemben volt fontos, de élmény központú. 3 napig beszél 40-50 ember egyetlen versről. Ez önmagában abszurd, de ez nem vonható kétségbe, hogy élmény. Tehát biztos, másképp, mint megszokott, de biztos, és mindig próbáltam alátenni olyan élményeket, éppen Nagyváradon béreltem egy lovaskocsit, és a lovaskocsival milyen csonka ma a hold, mondja a versben Adi, és ma is emlegetik a kollégák, Sirató Ildikó például, akit te is ismersz, ez kiváló színháztörténész, hogy úristen, amikor lovaskocsin döcögtünk Nagyváradon az éjszakában, és mondtuk, hogy milyen csonka ma volt. Tehát a felnőtteket is el tudja varázsolni egyébként az, hogyha elkezd, valahogy összeérik, összekapcsolódik, és egymást csiszolják ezek az emlékek, és egymást teszik egyre világosabbá, fontosabbá, egyre értékesebbé, és ahogy telik az idő, persze ezek még inkább egyre izgalmasabbá válnak.
8: Amiről most beszéltünk, azért az elmúlt évek, talán 5 vagy 8-10 évvel ezelőtt lezárult egy kicsit. Nem nagyon látom most ezeknek a megjelenési formáit. Nincsenek nagy versmondások, nem kerül előtérbe. Ő nyugdíjba ment. Mi az, amit most akár itt egy oktatáspolitikai változás tükrében vissza lehet ebből hozni? Várunk-e valamit?
6: Hát persze mindenképpen. Idén azért csináltunk egy nagy versmondást, tehát a Berzsenyi év kapcsán, és nagyon örültem, hogy jól sikerült Szombathelyen a Berzsenyi téren, de valóban nyilván nincs olyan tömeges, amikor 2008 és 2015-16 között kb. 7-8 évig sorozatban csináltuk, és volt olyan, hogy 2200 gyerek mondott József Attila verset. Ma azt kell mondanom, hogy nagyon optimista vagyok, vannak pessimista jelek is, persze mindig a világban. Az erdélyi magyar tanterv nyitó mondata így hangzik, hogy az irodalomtanítás lényege a művekkel folytatott párbeszéd. Én ezért dolgoztam 40 évig, itthon nem sikerült megcsinálni. Egyre jobban bezárultak az irodalomtanítás lehetőségei, már-már az eszelős mértékig zárultak be, és számomra is vállalhatatlan figurák kerültek az irodalomtanításba. Ez nagyon szomorú. Ezért mondtam az elején, hogy visszamentünk 150 évet, és még annál is visszább. Most ezek megszűntek, szerencsére kikerülnek a tanterből, nem kell őket tanítani, és közelebb jutunk a valóságos, valódi szakma által jóvá hagyott értékes szerzők és művek tanításához. Milyen abszurd, hogy visszakerül a tanterbe Kertész Imre, Nobel-díjas magyar író, visszakerül Eszterházy Péter, majdnem Nobel-díjas magyar író, Nádas Péter, Krasznaurkai László bekerül legalább részleteiben, vagy említésszerűen. Tehát ez mennyire abszurd, hogy a legnagyobb szerzőink kikerültek a tananyagból. Ez egyszerűen felfoghatatlan, ez bűn. És most egy nagy szabadságvágy van mindannyiunkban, akik az irodalomtanítással kapcsolatban vannak. Reméljük, hogy a valóságos értékrendek a helyükre kerülnek, a valóságos művek a helyükre kerülnek. Reméljük azt, hogy végre fókuszba kerül a kortárs irodalom, és átbillen egy kicsit a tragikus, összeomló, szomorú tematika a humorosabb, vidámabb, jókedvűbb Eszterházis, Parti Nagy Lajosos, Örkény Istvános irodalomra. Nem csak a nemzethalál különböző dimenzió és víziói fogják részét képezni a tananyagnak, hanem a nemzetöröm különböző vízió és a személyes öröm különböző víziói.
8: Meglehetősen rendhagyóvá kerekedett ez a beszélgetés Fűzfa Balázzsal, hiszen nem tárgya, hanem alanya lett ennek a portrénak, és az ő személyisége, munkássága szinte teljesen egybefor az élményközpontú irodalom tanítással. Szinte azt lehet mondani, hogy a mai beszélgetésünk fő témája ez lett. Ha már itt tartunk, mit kíván a magyar irodalom tanításnak, vagy mi az, ami jó lenne, ami tovább vinné az ön elképzeléseit, munkásságát? Mi az, amit sikerként könyvelne el?
6: Sokkal kevesebb kötelezőség és sokkal több szabadság jellemezhesse az irodalom tanítást, és nota bene vagy netán egy gyerek olyasmire is kaphasson értékelést, amit nem is kértek tőle. Tehát ha ő elmeséli boldogan hétfőn reggel, vagy hétvégén elolvasott egy könyvet, akkor simán kaphasson 5-öst, nehessen át az érettségén, hogyha 8-at elolvas, vagy hasonlók. Tehát az egész irodalom tanítás szellemének, felfogásmódjának, tananyagának, minden rétegében meg kellene változni, mert különben elvesznek az olvasók. Tehát jelenleg Magyarországon, tréfásan szoktuk mondani, hogy legnagyobb az egyfőre első költők száma, de ez valószínűleg így is van, a költők és írók száma, és egyre kevesebb az olvasó. Ha nem szabadítjuk föl az irodalom tanítást, akkor lesz sok kiváló jó írónk, és kiváló jó drámaköltőnk, és kiváló jó költőnk, és legjobb ilyen meg olyan jó művek fognak születni, de nem lesz, aki elolvassa őket. Szóval ahhoz, hogy magát az olvasást tudjuk megmenteni, szerintem az egész irodalomtanítás átalakítását ennek a célnak kellene alárendelni, ugyanis az olvasás világértés. Aki többet olvas Jókait, József Attilát, Petőfit, Krasznahorkait, az jobban rájön arra, vagy előbb rájön arra, hogy kicsoda ő a világban, mi a dolga világban, ki a másik ember, és milyen a viszonya hozzá, az előbb el tudja különíteni az igazságot a hamisságtól, a hazugságot az igazságtól. Egyszerűen boldogabb ember lehet. Sokkal inkább tud megértéssel viszonyulni a különbözőséghez, a mássághoz, a másik emberhez, a más típusú gondolkodásmódhoz, sokkal türelmesebb lesz. Még azt is merem mondani, hogy szebben bánik a környezet, tehát környezettudatosabb lesz, mert nyilván ez a másik. Manapság azt szoktam mondani, hogy egy magyar tanárnak nincs más dolga, az emberiség nyilvánvalóan elpusztítja önmagát, tehát alig ha tudunk ellenérveket mondani. Az idő kérdéses, hogy 2030-ban legújabban, ugye, mint olvassuk az újságban, nyilván ez badarság, de a vége az lesz. Tehát nincs más dolga egy humán értelmiségének, jelesül egy magyar tanárnak, mint a romlás lassítása. És a romlás lassítása az csak a betűkön, a szavakon keresztül történhet, hogy el tudjuk hitetni a tanítványainkkal, hogy a betűkből, a szavakból olyan jelentések építhetők föl, amelyek rólunk szólnak, és amelyek arról szólnak, hogy az emberiség legfontosabb érzését én magam és én a magam közösségeiben át tudom élni, és ez nem más, mint a szabadság. Bármit olvasunk, az mindig a szabadságról szól, a szabadság meglétéről, lehetőségéről, éppenséggel lehetetlenségéről, az egész világirodalom erről szól. Úgyhogy az irodalom tanítás az nem más, mint a szabadságról való beszéd.
7: Kedves hallgatóink, az Arcvonások mai vendége dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, az élményközpontú irodalomtanítás legfontosabb hazai képviselője volt. Ezt az adást 60 napig meghallgathatják a mediaclick.hu-n. A felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Gergó Judit.

0: Pontosan 19 órakor. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beskén Bettina. Hankó Balázs több mint 25 millió forintot költött Vípvárokban miniszterként. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Változékony idő lesz, többfelé elered az eső. Jönnek a részletek. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle B-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. A Tisza kormány a brüsszeli politikai erőkkel kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Így reagált a Fidesz frakció. A párt közleményében úgy fogalmaz, hogy Magyarország újra gyarmatosítása zajlik, amiért Vitézi Dávid személyesen felel. Ügyészségi kihallgatásáról is beszélt Magyar Péter egy sajtótájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, azzal vádolják ugyan, hogy a sértett telefonját a Dunába dobta. Az ügyészség által felkért szakértő a videófelvételen nem látott erre bizonyítékot. Azt is közölte, hogy a telefon, amit a búvárok felhoztak, a szakértő szerint sérülésmentes, mégis rongálással gyanúsítják. Hozzátette, hogy a sértett megbukott a poligráfos vizsgálaton. Magyar Péter arra számít, hogy megszüntetik az eljárást ellene. Hankó Balázs több mint 25 millió forintot költött VIP várószolgáltatásra minisztersége alatt, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán ismertette, hogy a korábbi kulturális és innovációs tárcavezető az elmúlt két év alatt 21 utazáshoz kérte a szolgáltatást a teljes delegáció számára. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt ingyenes nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tóvédelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében. A titkosszolgálatra és a vagyonvisszaszerzési hivatalra hivatkozva próbált meg pénzt szerezni három csaló egy férfitól, közölte a központi nyomozó főügyészség. Egyikük titkosszolgálati alkalmazottnak kiadva magát 2 milliárd forintot követelt büntetőeljárások megszüntetéséért. A csaló később két társával hivatalos eljárást is színlelt, például megkülönböztető jelzéssel ellátott autóba tették a férfit. A három elkövetőt színlelt befolyással, üzérkedéssel gyanúsítják. Végül az időjárásról. Holnap délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a Tiszántúlon sok lesz a napsütés. Egyre több felé várható eső, zápor, sok felé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Műsorajánló.
2: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
3: Magyar Péter a világ legnagyobb bankrablásának nevezte. Matolcsy György szerint egy filler sem tűnt el. Hatalmas summa vesztette el közpénz jellegét. Az MNB botrányt mutatjuk be új részletekkel és eddig nem nyilatkozó szakértővel.
2: Nyílt titok. Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban.
4: Geotúrák Bakancsban, tókerülés két keréken, borkostoló és szüreti dűlőtúra. Az idén 100 éves Tihanyi Levendula gyógyító nyugalma, séta és történelmi időutazás a Balaton körüli villák között. De milyen lesz a Balaton 10, 50 vagy 100 év múlva? Aggodalmak, előttünk álló feladatok, hogy évtizedek múlva is büszkén nézhessünk közös kincsünkre, a magyar tengerre. A Balaton ezer arca,

0: kölyköknöket.
1: Utánpótlás nevelés. Sportol a gyerek. Vasárnap délután 2 órától a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A hely.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Budafokról a 22. kerületből jelentkezik a hely. Én Bellényi Barbara vagyok. Folytatjuk a Sós István Borászati Technikum és Szakképzőiskola bemutatását most a pincéből, ahol 125 évvel ezelőtt egyébként az első pincemesteri képzés elindult. Közép-Európa talán egyetlen élő tanggazdaságában állunk most, amely a fővárosban található fent a hegyen, de hamarosan majd lesétálunk a Dunapartra is, ahol az iskola épülete látható, található, amely 1904 óta ad otthont a borászképzésnek. És általános vezetőnk pedig itt a tanggazdaságban Orbán Gergely igazgató. Jó napot kívánok!
3: Szeretettel köszöntöm ismét. Picit rögtön akkor javítok, mert hogy ez a tanggazdaság azért ez egy fiatalabb darab, ahova most megyünk pince, ez egy újabb építésű pince, ez gyakorlatilag a 2000-es években lett ilyen szinten kialakítva. Átalakult a szakma struktúra, tehát a budafoki nagyborászati üzemek elvesztették jelentőségüket, és a képzés súlyát saját kézbe kellett venni. Valóban egy önálló tanggazdaságra épül most a szakmai képzésünk, gyakorlati képzésünk jelentős hányada. Máshol is vannak tanggazdaságok, de azt szerintem kiállíthatjuk, hogy Budapest belterületén ez a 3,5 hektárnyi szőlős terület az utolsó zárt szőlőskert, és hát ennek a gyümölcsével dolgozunk mi is, a diákjaink is, és ennek a gyümölcsét élvezzük és értékesítjük.
2: És ennek a gyümölcsnek az illata most engem megcsapott. Lehetséges? Mert ahogy itt sétáltunk le a lépcsőn, de még nem értünk le a pincébe, egyébként itt balra tőlünk olyan, mint egy tárlat vagy egy kiállítás lenne különböző típusú hordókkal, és feltételezem, hogy régi préselő eszközökkel, nagyon megcsapott ez a gyümölcsös illat.
3: Pince illat ez, és valóban egy nagyon finom, egészséges pince illat. Ez meg valóban egy picike bormúzeum, ahol a régi borászati eszközöket, tárgyakat, gépeket raktunk be, valóban régi szivattyúk, gólyanyag, fickó, kutyafej, minden egyéb, amit a őseink borászkodás közben használtak. Hát ezek már azért kimentek a divatból.
2: Az a péklapát, az mihez kell?
3: A bordomosáshoz, ászokordomosáshoz használták nem péklapát, hanem lapát, mosólapát, de igen, a borvonó és a lapát az hordomosó eszköz volt. Ugye a nagy ászokordok, 30-50 hektoliteres ászokordok vízzel való öblítésénél voltak ennek jelentősebb funkciója.
2: Ha valahol mondjuk egy családi borászat van, akkor ezeket az eszközöket még láthatjuk, használják?
3: Hát csak kóracélból vagy saválóacélból jellemzően, de előfordulnak természetesen a mikrovinifikációval foglalkozó kisebb borászatok sok esetben visszatérnek a tradicionális technológiákhoz.
2: Mi az a mikrovinifikáció?
3: Ez amikor apró léptékben, kis tételekben készítünk bort, és adott esetben nem is piaci forgalomra számva, tehát itt is azért a hagyományos eszközökkel tudunk dolgozni. Ennek a szakmának ez egy nagyon liberális gondolkodású szakma, megengedő szakma, rengeteg oldala, ága van, rengeteg nyitottsága van. Itt nagyon fontos, hogy hibás, egészséges borokat kell készítsünk, de attól, hogyha egy bor nem beteg, akkor az már jó, és ezt az alázatot szeretnénk átadni minden egyes tanítványunknak.
2: Orbán Gergely készít még bort? Vagy ennyi teendő mellett, egy igazgatói munka mellett ez nem fér bele, csak mondjuk az a boldog is önfelett borkostolás, amit a diákok kezei közül került ki.
3: Volt az életemnek egy komoly szakasza, amikor valóban saját borászat tudtam dolgozni, sőt volt egy átfedés is az iskolában való munkám és a saját borászatom együttműködésével, de ezt meg kellett állítani. Hát most már teljesen legőtt az iskola. A saját borászatom még megvan, de ennek én már bort nem készítek sajnos. És hát a borokat valóban élvezem, de azért valóban ez egy munka, azt gondolom, egy egészen más típusú hozzáállás a szakmai borfogyasztás, mint az élvezett béli borfogyasztás.
2: És beértünk a pince legaljába, itt viszont már Mátyos Imre szakoktatói munkaközösség vezetőhöz lépett, hiszen ez az ön igazi terepe, a birodalma. Jól sejtem?
4: Hát bár az én birodalmam lenne, próbálom hasznosan eltölteni az időt jó borok között, meg az okos nivágyú diákok között. 96-97 környékén kezdtük építeni. Itt nem volt pince, tehát amikor mi még ide jártunk diákként, és a tanggazdaságban dolgoztunk, itt nem volt szükség, nem volt igény pincére, Nagytétény úton béreltünk egy pincét. Csak a törvényi változások úgy hozták, hogy állami intézmény magánszemélytől nem bérelhetett tovább pincét, és hát ezt felismerve létrehoztuk ezt a mostani termelőüzemünket, és ezt úgy készítettük el, hogy először is ástunk egy hatalmas nagy gödröt, mert itt nem lehet mészkőbe vágni a pincét, mint Budafok összes többi részén.

0: egyébként különböző adatok vannak. Én egy viszonylag középértéket szoktam mindig említeni. Ha minden egyes lépést összeadunk, akkor 63 kilométer hosszú a pincerendszer.
1: Akkor nem 10 kilométerre, hogy én...
0: 63. Én már hallottam 120-at is. A legutolsó információm szerint ebből a 63 kilométerből kb. 20-22 van borászati felhasználás alatt.
1: Azért ez a sorsfintora. Tehát van itt közel 100 kilométer hosszú pincejárat, és önök meg itt ástak hónapokon keresztül?
0: Pont ez volt a lényege, tehát azért említettem meg így, mert az a túlsó domb, az egy hatalmas nagy mészkőszikla. A Péter Pál utca egy vízválasztó rész, és onnan terjed egy hatalmas nagy mészkőszikla, ami az egész Tétényi fennsík, sőt egy nyúlványa még be is nyúlik, ugye Sóskút, a sóskúti mészkőt azt ismerjük. De ez egy agyaglom. Itt nem lehetett pincét vájni a kőzetbe, itt ki kellett ásni, lealapoztuk, beemeltük daruval a tartályokat, és utána kialakítottuk a pincének ezt a dupla dongabolt éves változatát.
1: Egyébként ez gyönyörű, és nagyon-nagyon hangulatos is.
0: Hát azért a kor már látszik rajta szegényen.
1: Attól szép, attól patinás, attól van hangulata, van története.
0: És úgy került kialakításra ez a pince, hogy ezt mi két boltíves ágat három részre bontottuk. Itt, ahol most állunk, ez a lovagterem. Itt tartottunk régebben kóstolásokat, mert nem volt egyéb kóstolóhelyiségünk, sőt, hát tartottak már itt esküvőt is, hát nem tudom, szegény vőlegény mire gondolt, amikor itt levonult, mint egy várbörtönbe, de ez az ő biznisze. Nálunk van egy olyan hagyomány is, hogy a végzős osztályok a ballagáskor a kedves szülőket meghívják egy ünnepélyes borbírálatra. És amikor itt be van terítve ez a terem és a kandallóba lobog a tűz és az asztalokon gyertyafény, ez rendkívül romantikus tud lenni, tehát ez a szakma igényli a romantikusságot.
1: Tehát akkor itt fehér abroszok, és ezek nagyon sok üveg van, 5 meg 10 literes hatalmas öblös üvegek, ezekből kerülnek majd ki a borok, vagy ezekből szervírozzák a borokat?
0: Nem, ugye az edukáció az nem működhet kutatás nélkül. Magyarország különböző területére a boroknak, hát én úgy mondanám, hogy egy géntérkép kialakításán. Ezek a palackok azért vannak itt, mert minden évben egy adott területről, szinte mondhatnám azt, hogy egy adott tőkéről idehoznak egy mennyiségű, meghatározott mennyiségű szőlőt, általában egy láda szőlőt. Ezt mi nagyon precíziós körülmények között feldolgozzuk. Víz nem érheti, csak tiszta kézzel nyúlhatunk hozzá. Csak egyfajta élesztővel oldhatjuk be ezeket a mustokat. Tehát a kutatással is foglalkozunk, hogy folyamatosan fejleszteni tudjuk akár a saját tudásunkat, akár a diákokét, illetve hát bedolgozunk tudományos célokra is. Szóval ezekben a palackokban olyan bor készült, amit kutatási céllal készítettünk, meghatározott technológiával, ami egy tudományos kísérletnek a része.
1: Ennyire bíznak a diákokban?
0: Csak bizalommal. Tehát ha megtanítok nekik egy berendezést, ami nyomás alatt van, muszáj, hogy legyen akkor a bizodalma benne, hogy jól kezeli, mert ha nem jól kezeli, akkor az én fejem is repül, hogy az a berendezés elszáll. Nem, itt úgy kell összedolgozni velük csapatba, hogy rá tudjam bízni az életemet, hogy olyan felelősség legyen, és figyelni kell.
1: Két sort látok, az egyik a nagyon modern, akkor ez, ahol nincs oxigén, és gyors, és üde, és friss, ezt fent megtanultuk, és akkor bal oldalon pedig a gyönyörűséges barikoldok, nekem ez a kedvencem. Ez önmagában annyira romantikus. Na, itt én el tudnék képzelni egyébként egy esküvőt, mert tényleg varázslatos a hely.
0: Én is elképzelném, de nem biztos, hogy itt tartanám a következőt, hogyha meg lenne. Ez szakmailag azért egy picikét most kicsit túl van romantikázva, de igyekszünk azért itt is megtanítani mindent a gyerekeknek, tanulóknak, felnőtteknek is. Ugye a hordó karbantartás műveletét, vagy éppen, hogy egy hordót hogy kell úgy bezárni, úgy mondjuk, hogy ajtózás, hogy becsukjuk az ajtót, hogy tölthetővé tegyük, vagy a csapolásnak a műveletét, amikor erre szükség van. Illetve nagyon előszeretettel szokták a diákok használni azt a lehetőséget, hogy amikor egy hordó nyitva van, ezen a pici ajtón...
1: Egy kis kupolás ajtó.
0: Ezen a pici ajtón kibe közlekednek, tehát ez nekik élmény számban megy.

0: Lesétáltunk egy körülbelül 20 perc sétára az iskolába, ami a Dunaparton van. Innen folytatjuk majd a beszélgetést. Előbb hallgassák meg Felszegi Csaba összeállítását. Látogassunk el egy csodálatos, rusztikus Balaton főkajári pincesorra, amely nem csak egyfajta borászati közösségi tér, hanem fontos érzelmi kötelék is az ott élő falusiak számára. A második világháborúban ugyanis ott húzódott a Margit vonal, így a helybéliek ezekbe a pincékbe menekültek a bombázások elől. A szerkesztő Felszegi Csaba riportja következik.
1: Szokoli Takács Andrea helytörténésszel sétálgatunk a Balaton főkajári pincesoron. Elképesztően szép, nem is tudom, hogy Fertőtó körül láttam ilyeneket. Hát Badacsonyban van, mint tudjuk, de Mörb is, vagy talán Rúszt, ahol ilyen pincesor van, és nagyon jó állapotban van ez a pincesor.
2: Ez egy löszfalba vájt pince, ami azt jelenti, hogy föntről ez abszolút nem látható, csak akkor látható, hogy itt pincék vannak, hogyha itt megyünk közvetlenül el előtte, hiszen itt láthatóak az ajtajai. Lépcsőn, ha bemennénk most valamelyik pincébe, akkor lépcsőn tudunk lemenni a pincébe, hiszen ezek azért viszonylag mélyen vannak. Tehát nem egy vízszintes pincéről beszélünk, hanem mindegyik pincének van egy kisebb, nagyobb előtere, és onnan lépcsőkön keresztül lehet lejutni a tulajdonképpeni pincébe.
1: Hány évesek ezek a pincék? Lehet tudni, hogy körülbelül mikor épültek?
2: Hát ezek a 18-19. Században épültek, van amelyik korábban, van amelyik később. Hát évszámot is lehet látni egyik-másik pincén. Nem csak itt egyébként a pince soron találhatunk ki előszfalba vált pincéket, hanem a kicsit feljebb megyünk, akkor ott is lehet ilyeneket látni, csak ott így, hogy mondjam, ilyen szórványban, tehát nem ilyen utca szélességben, hogy úgy mondjam, vagy hosszban inkább, talán ez a pontosabb kifejezés, hanem egy-egy pincét láthatunk, ami szintén ugyanezzel a technikával készült.
1: Egy kicsit most feljebb sétáltunk különben, és valóban, hogyha egy pince utcán sétálnak, annyira csodálatos a hely. Egészen fölül véget ér aztán, vagy ez tovább is megy Debsény felé?
2: Nem, ez itt tulajdonképpen, ugye ez egy, ha most itt körbe mennénk, itt a kis szabadtéri színpadunk körül, akkor tulajdonképpen itt feljövünk és lemegyünk. Ez a két kis utca, ez egy ilyen kört zár le, viszont ha tovább megyünk, arra is vannak természetesen pincék, hát ott már találhatóak ezek a régi típusúak, amik löszfalba váltak, illetve hát már egy teljesen új építésű, gyakorlatilag inkább nyaraló, mint pince-szerű építményeket is találunk.

0: közben megérkezett egy diák, és Árva Bence Sós István iskolában a Dunaparton szembe egyébként gyönyörű a látvány. Tehát én soha nem értettem azt, hogy ha egy bor önmagától is képes borrá válni, tehát elég a szőlőt leszüretelni, lepréselni, és ha nem nyúlunk hozzá, akkor is lesz belőle bor. Azt feltételezem, ezek a natúrborok. Akkor miért ez a sok kémcső, miért ez a sok alkotóelem, miért kell varázsolni, vagy hol dől el az, hogy valami finom lesz-e, vagy nem, jó bor lesz-e, vagy nem? Kint a szőlőtőkéknél, vagy itt a laboratóriumban?
1: Itt is, ott is, de inkább a pincében történik a varázslat. Ez a belenyúlás, ez inkább a minőségnek a javítása érdekében történik meg, hiszen ha bort hagyjuk állni, és nem foglalkozunk bele, egy idő után ecetté is válik az magától.
0: Mi az, ami az ecetesedést meggátolja? Olyankor mit kell beletenni?
1: Az ecetesedés kezdetét meg tudjuk gátolni, esetleg egy kis kénnel, viszont hogyha már lényeges nagy részét elvette az ecet, akkor onnantól kezdve menthetetlen. Tehát van az a szint.
0: Cukrot lehet bele még tenni? Mert az régen ez azért szitok szó volt. Most hogy állunk a cukorral?
1: Cukrot borban nem lehet tenni hivatalosan, viszont sűrített musttal lehet emelni a cukortartalmát, az édességét.
0: Milyen bor lesz a vizsgabora, amivel majd vizsgázik egy év múlva? Azt elárulja.
1: A vizsgaborom az egy fehér, valószínűleg félédes cserszegi fűszeres lesz.
0: Beszéltünk már arról, hogy milyen képzések zajlanak itt az iskolában, de hogyan kell elképzni, vagy hogy épül fel az a 3 vagy 5 éves képzés, amit itt elvégeznek a diákok? Orbán Gergely igazgatórát kérdezem.
2: A képzési rendszer mai struktúrája egy kétszintű képzés. Ugye 2 szakmát oktatunk, egy technikumi és egy szakmunkás szakképzőiskolai szintű képzést. Mind a kettő egy ágazati alapképzéssel kezdődik. Az ágazati alapképzés során közismereti és általános élelmiszeripari és agrárszakmai alapokat tanulnak a tanulóink, és van egy átjárhatóság is a rendszerben. Az élelmiszer-agrárágazat között iskolákat tud váltani az ágazati alapképzés követően a diák. Az alapképzést követően indul el a tényleges szakmai képzés, ami egy eléggé gyakorlatorientált képzés. Ugye a mi szakmánkban 2 szakmaszegmens, a szőlészet és a borászat emelkedik ki, és mind a kettőnek egy meghatározó pillére a kémia és a laboratóriumi gyakorlatok. A laboratóriumi gyakorlatoknak a helyszíne a laborunk, ami hát az iskola építése óta egy meghatározó oktatási pont. Elég komoly változások, fejlődések is voltak a közelmúltban. A képzésnél tehát nagyon lényeges, hogy gyakorlatorientáltan és a szakma minden területére kiterjedően, de az elméletre épülően történjen meg az oktatók tudásba vonása.
0: Az a vízválasztó, a laboratóriumi munka, a kémiai ismeretek, tehát ez az, ami elriasztja esetleg a diákokat ettől, mert azért az számomra nem lenne vonzó, vagy lehet, hogy tartanék tőle.
2: Ez egy habitus kérdése, ugye minden szakma szintetizál, tehát az alaptudományoknak a rétegeiből van összefonva minden egyes szakma. Nálunk ez természetesen elsősorban a természettudományokra, biológiára, kémiára, tehát a fizikára, mechanikára legalább annyira fontos és épülő, és hát gazdasági indítatású hátterek is egyre inkább meghatározóak, informatikai hátterek egyre meghatározóak, de az alapjaink valóban ott vannak, hogy az alaptudományoknak az a rétege, ami a termesztéssel és a borkészítéssel összefüggő borászati kémia, illetve szőlőtermesztés, ökológia, ez mindenféleképpen meghatározó.
0: És akkor innen egy nagy dobbantással a Kertészeti Egyetem, a Villányi út?
2: A Villányi most nem így hívják, de hát
0: több... hívják most?
2: Most a Magyar Élet és Tudomány.
0: Ja, a Mate, Budai kampusza.
2: Budai kampusza, igen. Az egyik út, igen, és Istennek hála a tanulóink közül sokan tovább tudnak tanulni. Ez megint évjárattól függ, évfolyamtól függ. A mostani évfolyamból majdnem az osztály fele tovább tanult a Matéra, tehát valóban azt gondolom, hogy egy nagyon komoly eredmény és siker a számunkra. Más helyen is lehet tovább tanulni, de jellemző szakmai szempontból is lehet más jelleggel tovább tanulni. Más egyetemeken is van BSC-s szőlészborászmérnök képzés, de meghatározó valóban az életünkben a Matés kapcsolat.
0: Na hát üde dolog beszélgetni egy olyan diákkal, Árva Bencével az előbb, aki gyakorlatilag már szerintem tudja, hogy mit akar. De Takács Elina laboratóriumi vezetőt kérdezem, kell őket noszogatni, terelgetni, vagy a borászatot meg lehet tanulni?
3: Én azt gondolom, hogy elsajátítható. Nyilván vannak olyan szegmensei a szakmánknak, amelyben jó, hogyha valakinek genetikai adottságai vannak, mint például az érzékszervi ellenőrzés, az érzékszervi bírálat, hiszen ez nagy mértékben mértékben meghatározza azt, hogy valakiből milyen borász válik. A fiataloknál igazából csak meg kell tudni őrizni ezeket az adottságokat. Erre buzdítjuk is egyébként a hozzánk járó diákokat, hogy hogyan tudnak vigyázni az illat, illetve az ízérzékelésükre, hogyan tudjuk fejleszteni ezeket az adottságaikat.
0: Tehát jól kell tudni szagolni.
3: Így
0: ez
3: van.
0: Az elsődleges szempont?
3: Ez
0: és
3: nagyon...
0: utána csak az ízlelő bimbó?
3: Ez nagyon-nagyon fontos, ugye a szaglás és az ízérzékelésünk összefügg, így ezt nem feltétlenül lehet külön választani. A laboratórium munka egyik része az is, hogy tudjuk tréningezni a diákjainkat. Elég csak annyi, hogyha bemegyünk a konyhánkba, elővesszük a fűszereket, azokat kezdjük el tudatosan, akár napi szinten szagolni, de mi nem csak ilyen házi módszerekkel dolgozunk, hanem az iskolában vannak illatminták, és ezeket az illatmintákat tudjuk bedobni, így tréningezni a tanulókat.
0: Melyik az az illat, vagy mi az a turpisság, amire oda kell figyelni, ha csukott szemmel és mérőműszerek nélkül is ön tudja, hogy ezzel a borral bizony baj van?
3: Vannak tipikus illatok és ízek, amelyek borbetegségekre, illetve borhibákra utalnak. Ezeket is tanuljuk egyébként a laborban, mérési eredményekkel is alátámasztva. Ezeket is tréningezni kell. Nyilván egy laikus esetleg érzi, hogy valami nem kerek az adott bortétellel.
0: Egy példát mondjon, annyira szeretnék valamit elsajátítani.
3: Akkor az egyik legkülönlegesebb betegség talán az egériz, ami sokak számára hát mosolyt csal az arcukra, ugyanis azt szokták kérdezni, miért, de hát egeret nem áztatunk a borba, ez így igaz, viszont vannak olyan vadélesztő gombák, illetve vannak olyan teljesabb baktériumok, amelyek anyagcsere termékei, olyan vegyületek, amelyek az egerek vizeletében van benne.
0: Jaj, akkor ilyen az illat, vagy a szag, így amit, van, amit illatolunk?
3: Így van, tehát gyakorlatilag arra lehet hasonlítani akár az illatot, akár az ízt, mint hogyha bemennénk egy olyan helyiségbe, ahol egerek laknak.
0: Na jó, akkor megfordítom a kérdést. Mi van azzal a tétellel, amelyben ott van ez az egériz? Hogy fogalmazott?
3: Igen, egériz, igen.
0: Egériz megmenthető még laboratóriumi ügyes kézzel és körülmények között, és nem tudom milyen varázslattal az a bor?
3: Na itt van a szakmai tudás. Nyilván el kell tudnia dönteni egy akár egy analitikával foglalkozó szakembernek, vagy akár egy borász szakembernek, hogy az tényleg egérize, illetve hogy mi történt azzal a borral, vissza kell fejteni, hogy miért lett ilyen, illetve hogy milyen koncentrációban vannak jelen. Van-e más betegsége, hibája ezen kívül, és amikor ezeket a tényeket feltártuk, akkor lehet beavatkozni a borba. Nyilván egy aranyérmes bor nem lesz ebből a tételből, de elházasítva talán megmenthető. Általában természetesen ezekből a borokból inkább a gazdasági érdek miatt szoktak kimenekülni, de természetesen egy képzett borász ritkán jut el odáig, hogy mondjuk egy egérízű bort készítsen. Ez gyakorlatilag inkább hobbi borászoknál szoktuk észrevenni, és nagyon ritkán szembesülünk ezzel a jelenséggel.
0: Orbán Gergelytől azt kérdeztem, hogy vajon a laboratórium és a kémiai órák-e a mumus, de akkor lehet, hogy pont ellenkezőleg. Tehát mi az, amikor én hivatalosan nappali óra keretek között megkóstolhatom a bort? Tehát ezek a diákok akár 16-17 évesen is borkóstolásokon vesznek részt, hát ez az iskolai tananyag része, jól sejtem?
3: Igen, nem mondanám mumusnak egyébként ezeket a laboratórium gyakorlatokat, ugyanis a diákok nagy része kifejezetten szereti. Azért mondjuk a gyakorlatoknak a maximum 10%-án kóstolunk, főleg az első két év folyamban nem csak bort, hanem különféle élelmiszereknek tanítjuk meg az érzékszervi jellemzőit, tehát csokoládét kóstolunk, sajtokat kóstolunk, kenyérféléket kóstolunk. Az igazgató úr említette, hogy az első két évben az ágazati alapvizsgára készítjük föl a diákokat, amikor még nem konkrétan szakmai, nem szőlő és bor analitikával foglalkozunk, hanem egyéb más élelmiszer ipari termékekkel, és természetesen itt előkerül az, hogyha mondjuk, mit tudom én, tejtermékeket vizsgálunk, akkor ott van is egy olyan, hogy akkor megkóstoltatjuk a diákokkal.
0: Takács Edina, tényleg, hogyha behuny szemmel ezeket megkóstolja, akkor meg tudja mondani, hogy honnan került ki ez a termék?
3: Hát mondjuk sajtoknál én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem mások is, illetve nyilván húsipari termékeknél is meg lehet mondani. Tehát azért szerintem ez nem egy ördöngősség, mert ezeket a minőségi kategóriákat szerintem mindnyájan jól ismerjük háziasszonyként, vagy egyáltalán élelmiszerfogyasztóként is.

Műsorunk ezzel véget ért. A szerkesztő Felszegi Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Belényi Barbarát hallották. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Sportvilág. A Kossuth Rádió sportmagazinja.
1: Verstappen nyerte a sprint kvalifikációt, hosszabbított az Eto csapatkapitánya. Távozott Mosonmagyaróváról a világbajnok kézikapus. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják. Jelenleg is zajlik két kézilabda mérkőzés, ráadásul a női meg a férfi bajnokságban. A férfiaknál a Pler a Ferencváros fogadja, itt Erdei Márk közvetít. De most kapcsolunk Esztergomba, ahol a Debrecen vendégeskedik a női bajnokságban. A riporter Tóth Béla.
2: Megint áll a játék, hiszen a labdát kell megtörölni. Közben köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. A férfi kézilabda NB1 ötödik fordulójában egy kiváló mérkőzésnek lehetünk szemtanúi itt a Buda Arénában, hiszen Pler Budapest Ferencvárosi TC mérkőzést rendeznek, és 1 perc 15 másodperccel a vége előtt egyetlen egy gól a Fradi előnye. Annak a Fradinak az előnye, amely az második félidőben volt, hogy 4, sőt 5 góllal is vezetett, és onnan jött vissza a Pler, de most a Fradinak minden esélye megvan arra, hogy végképp eldöntsék a meccset, hiszen ők támadhatnak kereken 1 perccel a mérkőzés vége előtt. Juhász jön fel a balszéről, kap egy labdát Nagy Bencétől, aztán Nagy Bencé inkább tovább passzolja, Lékai Máté visszatért a kiállításából. Most már Nagy Bencénél van középen a labda, nem tud kinek passzolni, végül Tótot játsza meg. Tót van jobb oldalon, aztán Nagy megint középen, balra megy a labda most Lékaihoz. Lékai pedig cselezés lő, a lövése kijön a kapufáról, de vele szemben Fekete szabálytalan, emiatt jöhet majd egy szabad dobással a Ferencváros. 45 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből. Óriási izgalmak itt a Buda Arénában, Pest-Szentlőrincen. Jöhet most majd tehát a szabad dobás. Koller elvégzi, Nagy Bencéhez passzol, és ebben a másodpercben kikéri az idejét Kis György, a harmadik idejét a Ferencváros meccsre. 45 másodperc van már csak hátra a mérkőzésből, de most egy percig áll a játék, addig pedig kapcsoljunk Tóth Bélához Esztergomba.
3: Óriási tüntetés hazai részről, Elek Gábor kapott egy sárga lapot reklamálásért, egyértelmű belemenést láttak itt az esztergomi Akvargával szemben, a játékvezetők viszont a Debrecennek ítélték a labdát. Ez a mérkőzés is a végletekig kiélezett, 2,5 perc még a találkozóból a női kézilabda NB1-ben. Esztergom, Debrecen 28-29, támad a Debrecen a két gólos vezetésért. Kobylinska megállítják, eltalálja a lécet, jöhet majd egy szabad dobással a debreceni támadás folytatása. Időkérése még mind a két szakvezetőnek van egyébként. Csergyánszki Kobylinszkához dobja a labdát, Hámori ráfordul a kapura, Kobylinszka húzná le a szélre, végül is ez így nem jó, nincsen ebből lövés, a labda az esztergomi, a mérkőzés állása 2 perccel a vége előtt, Esztergom Debrecen 28-29, a szó a Buda Arénáé.
2: Nálunk támad a Ferencváros, őrületes végjáték, miután letelt az időkérés. 29-30 a mérkőzés állása. Nagy Bence lő a lövését, védi Kránis, de visszapatta Nagy Bence kezébe, és Nagy Bence az ismétlésből már be tud találni, úgyhogy ezzel eldől a mérkőzés. 1/2 perccel a vége előtt 2 gól a Ferencváros előnye. 31-29-re vezetnek, Albekkel szemben pedig kiváló a védekezés. Török, valamint Nagy Bence zártak össze nagyon-nagyon jól. Aztán megkapja labdát még Kavin, az ő góljával 1 gólra zárkózik a Pler. Tehát mégsem dőlt el, mert még 12 másodperce van a Fradinak. Lékai kapja meg a legrutinosabb játékosa a Fradinak a labdát. Aztán kilőnék a balon jobb oldalra, onnan pedig Bújdosó beugrik, és Bújdosó góljával végképp eldől minden, hiszen Bújdosó 7. találatára már nem jön válasz. A Ferencváros 32-30-ra nyer a Buda Arénában, csak úgy, mint tavaly, idén is 2 góllal bizonyulnak jobbnak, mint a Pler. 32-30-ra nyer tehát a Fradi a Pler Budapest vendég. Ezzel megvan a Plernek az első veresége az idei férfi kézilabda NB1-ben. Az 5. fordulóig kellett erre várni. 2 győzelemre és 2 döntetlenre. Most már 1 vereség jut. Még egyszer a végeredmény és Tomán Sándor Hamélyok nevében köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Pler Budapest Ferencváros 30-32. Esztergom végjáték.
3: 1,5 perc maradt a mérkőzésből. Támad az Esztergom egy gólos hátrányban, ekkor kér időt Elek Gábor. A legutolsó pillanatra hagyta ezt az Esztergom szakvezetője. 28-28-nál némiképp lefogyott az eredményjelző. Aztán viszont erre sikerült gólt dobni a Kubilinszkának, megtörve a debreceni támadásoknak a hatástalanságát, úgyhogy egy gólos hátrányban most ez az esztergomi időkérés. Kérdezem Marosán Györgyöt, hogy látva a fejleményeket a mérkőzésen, mi lehet itt most az esztergomi játék?
4: Az Esztergom szerintem hármas védőn, tehát a védelem tengelyében fog egy az egy elleni párharcot vívni, és ebből vagy végig fog menni, vagy pedig a bal átlövő keresztbe hozatala után egy Faragó Lea átlövés várható.
3: Egy időkérése még maradt Szilágyi Zoltánnak is, a mérkőzésből pedig maradt 1 perc 19 másodperc. Itt ennél a támadásnál az Esztergom nem hibázhat, a legeredményesebb játékos a Faragó Lea a hazaiaknak, 11 kísérletből 7-szer volt eredményes Faragó, aki benne a pályán csak úgy, mint Varga, Ballai Borbála, valamint Smolek, most a szélsőket azokat nem említem. Ballai Borbála le a szélre, a jobb szélre, ott Kovácsonet nem tud befejezni, Faragó Lea passzívnál ellövi, és a felső sarokba bombáz. Egyenlít az Esztergom, 29-29, megkezdődik az utolsó perc a mérkőzésen. A labda pedig a debreceni. Faragó Lea a 8. találata a mérkőzésen. Cserél egyet a Debrecen, Iváncsak Soltics helyére érkezik Csernyánszki, Kobilinszka, Hámari, Csernyánszki kéri el a beálló tóvízi a vendégeknél. Óriási izgalmak, és egy debreceni hiba, majdnem elcseni a labdát Varga Emília Csernyánszki elől, Csernyánszki viszont kidobja a labdát Kobilinszka mellett a pályán kívülre. Debreceni hiba, anélkül, hogy időt kért volna Szilágyi Zoltán, maradt hátra a mérkőzésből 20 másodperc. Támad a vezetésért az Esztergom. Faragó Lea, Varga, Ballai Borbála, Faragó Lea, Ballai, visszakapja Faragó, feljebb lép Rámos, Csernyánszki, 8 másodperc maradt, Faragó, Varga ki fogja befejezni, Faragó lövését kiüti a kapus, Placsek is ezzel ér véget a mérkőzés, döntetlennel, Esztergom, Debrecen, 29-29, óriási izgalmak, a végletekig kiélezett játék, és itt a második félidőben, ha végignézem a jegyzeteimet, akkor egyetlen egy pillanatában sem volt a mérkőzésnek a különbség nagyobb, mint 2 gól, sőt, 20-20 után nagyjából mindig egy góllal vezetett, vagy az egyik, vagy a másik együttes, úgyhogy én erre azt mondom, hogy egy ilyen mérkőzésen a pontosztoszkodás az teljesen igazságosnak hat, de hogy erre hogyan gondol Marosán György, azt hamarosan elmondja a stúdióban. Mi innen Esztergomból Doncs Zoltán hangmérnök kollégámmal búcsúzunk, méghozzá végeredménnyel a női kézilabda NB1 rangadóján Esztergom, Debrecen 29-29, a szó a budapesti stúdiójé.
1: Tóth Béla és Erdei Márk közvetített. A férfi bajnokságban tehát Pler Ferencváros 30-32, de győzött a Veszprém is Eger ellen, mégpedig az egri csapat ellen 48-29-re, Győr Balatonfüred 38-24, és ahogy hallhatták, a női bajnokságban Esztergom Debrecen 29-29. A jégkorong Erste Ligában Brassó Feha 19-7-3, illetve van 4 mérkőzés, amely jelenleg is tart. 3 perccel a rendes játékidő vége előtt Csíkszereda, BEA 1-3, az utolsó percben járva Gyergyó Deac 3-1, Dunaújváros háromszéki ágyusok 0-1, itt a harmadik harmad második percében járnak a csapatok, a mérkőzés felénél, tehát a második harmad 12.-10. percében DVTK Újpest 1-3, és az osztrák bázisú ligában Ferencváros Vienna Capitals a második harmad 16. percében 1-1 jelenleg az állás. A női röplabda extraligában a Kaposvár 3-1-re nyerte a Fatum Nyíregyháza ellen, a Békés Csaba pedig 3-0-ra a TFS-e csapata ellen. A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. Végzsomborral a verseny után Dedecsik Ferenc beszélgetett.
5: kicsit darabos volt. Nem jöttek úgy technikák, ahogy én azt szerettem volna. Nem mertem beindulni bármire dobásra. Ott a Golden Score-osnál ott sem nagyon mertem, mert nem éreztem magam olyan nagyon jónak. Amúgy az állóképességem az úgy most viszonylag jó volt. Éreztem ugye, hogy a bal kezem az gyengébb, ugye azzal simba volt az ujjam. Meg kihagytam, konkrétan alig judoztam mostában. Szerintem egy 2 hónapot nem is edzettem úgy rendesen. Sőt, az utolsó 5-6 hétben nem is volt rajtam nagyon judó ruha. Még előző héten vették le az ujjamról a sínt. Előző héten még nem is gondoltam volna, hogy akár eddig eljutnék. Konkrétan nem mozgott a kezem. De ahhoz képest egyébként jó volt, de nem akarok ilyen kifogásokat keresni. Lassan már mindig kifogásokkal jövök ide hozzátok. Ez már nagyon rossz érzés. Már egyszer azt akarom, hogy nem mondok semmit az eredmény beszéljen, de nem tudom ezt mondani sajnos. Hát nagyon sajnálom ezt a VB-t, mert úgy indultam év elején, hogy én EB érem, VB érmet szereznék. Második VB volt, hogy ugyanúgy a grúzt megkaptam, előzőn első meccsen rögtön. Lehet már ez is szíjés igazából, hogy nem megyek, nagyon biztosra megyek, mert ugye az előző meccseinken mindig így első 10-20 másodpercben dobott rajtam egy bokát, mert támadtam. Most egy kicsit ki akartam várni, és így se sikeredett. Jól. Talán már kezdett fáradni, de nem értem el vele semmit, én is ugyanúgy elkezdtem fáradni. Szóval ez most így 2 meccsig sikeredett ez a VB.
6: Annyit árulj még el, hogy bár még nem tudom, hogy ez most ez mennyit hátráltatta a teljes felépüléseden, de hogy így előreláthatólag edzésmunkát teljes értékűt, azt mikor kezdhetsz majd? Azt mikor kezdhetsz el küzdeni igazából?
5: Most már szerintem ezek után, a meccsek után szerintem az edző már behívnak a terembe, hogy azért csináljak valamit. Ahogy hazaérünk, szerintem már elkezdem.
1: Vég Zsombor után következzék a szövetségi kapitány Bor Barna.
7: Sportszerű aktív, kollagén és ördögcsákja gyökér kivonat mellett C-vitamint is tartalmaz, ami támogatja a porcaid egészséges működését, míg lépést tartasz az életeddel. Sportszerű aktív, az egészséges porcokért.
6: 2 pontszerző helyet mondtál még a VB előtt, ez összejött. Nem tudom, hogy pont így gondoltad-e, meg hogy alapvetően milyen érzések vannak most itt szakmailag benned ezzel a VB-vel kapcsolatban.
8: Igen, mondhatom azt, hogy amikor elindultunk erre a világbajnokságra, akkor a vezetőség az jelen pillanatnyi állás szerint 2 pontszerző helyezés volt a megszerező cél. Így utólag azért nyilván, amikor egy világbajnokságon túl vannak a versenyzők, túl van a vezetőség is, akkor azért meg tudja fogalmazni a hiányokat, és meg is kell tudni fogalmazni, illetve kell tudni azt értékelni, hogy ami van, nyilván ez lehetett volna jobb is. Ugye akkor, hogyha kitérnék erre az egészre, akkor nyilván 2 pontszerző, ebbe azért a Krisannának a fantasztikus teljesítménye, csodálatos napja volt, nagyon jól küzdött, benne azért lehetett volna egy bronzérem is akár, amit ő aznap nyújtott, ez az 5. hely, fantasztikus. A jövőre nézve is azt gondolom, hogy meghatározó alakja lehet ennek a súlycsoportnak, meg hát a kvalifikációs pontok se azért elegedendők, hiszen egy kvalifikációs világbajnokságban vagyunk, úgyhogy azért elég komoly pontszámokat is fog kapni. Van benne bizonyítvási vágy, és szerintem nagyon jó úton halad, és jó úton fog menni. Eredményeket az 52 kilóba előjáróban ott vártam volna. Ugye Róza 7. lett, a Rékának sajnos nem sikerült, bár elverte a Bisset nevezetű arab emírségből jött mongol versenyzőt, aki igazából egyik mumusa volt, és át tudott rajta lépni. Hát a férfi vonalon meg egy kicsit van egy kis elkeseredés bennem, mert ott viszont nagyon-nagyon be kell gyújtani a rakétákat, vagy ha nem tudjuk begyújtani a rakétákat, akkor viszont fiatalítani fogunk.
1: Egy 5. hely és egy 7. pozíció, vagy hely a judósoktól elkért volna a portszerűsítő, az egészen biztos a versenyzőknek. A Red Bull Holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját, második a Mercedes brit versenyzője George Russell, még a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a 3. helyen. Szombaton magyar idő szerint 11 órától rendezik a sprint futamot. Kiesett a shanghai tenisztornán Novak Djokovic, a 39 éves szerb a keménypályás tornán rögtön az első mérkőzésén vereséget szenvedett a lengyel Hubert Hurkacztól 6-4-6-3-ra. 2029-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá a bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapatával Milyen Kripics. Az Eto kapitánya úgy fogalmazott, magasba akar emelni egy trófeát az idény végén. A török élvonalban szereplő Genschler bérlégi vezetőedzője lesz Bernd Storck, a korábbi magyar szövetségi kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban. A magyar női labdarúgó válogatott ma 20 órakor felcsúton megkezdi VB pótselejtezős párharcát a világranglistán 10. Hollandia ellen, az idegenbeli visszavágót 4 nappal később rendezik. A továbbjutó decemberben a rájátszás második körében biztosíthatja be a világbajnoki részvételt. Nemzeti csapatunk veretlenül 5 győzelemmel és 1 döntetlenen nyerte meg a C-ligás világbajnoki selejtező csoportját, ezzel kvalifikált a hollandok elleni pótselejtezőre. A szövetségi kapitány Szarvas Alexandra így várja a találkozót.
9: Ha mindenki teszi a dolgát és 100%-ot nyújt, akkor a meccs után úgy fogunk lemenni a pályáról, hogy mindent megtettünk. Hogyha meg nálunk van a labda, akkor meg egy bátor játékot várok el a csapattól. Ebből meríthetünk erőt és önbizalmat, hogy mi a C-ligát megnyertük. Remélem, hogy a csapat nem fog úgy túltisztelve a pályára lépni, hogy úristen, most itt lesznek a hollandok.
1: A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. Távozik a Mosó-Magyaróvár csapatától Barbara Arenhall, a világbajnok brazil kapus 1 évet követően búcsúzik el a mosoni kézi csapattól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Határok nélkül. A Magyarság magazinja a Kossuth Rádióban.
10: A szerkesztő Szerdati Fanni nevében is köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Kalocsai Andrea vagyok. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Rekordszámú hallgató és képzés. 30. tanévét kezdte meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Drónokkal a jövőbe. Új tudományos központ nyílik Füleken. És most jöjjenek a részletek. Rekordszámú hallgatóval és minden eddiginél több képzéssel kezdte meg 30. tanévét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Az oktatást továbbra is nehezítik a háborús körülmények, az áramkimaradások és a gyakori légiriadók. A tanévnyitó ünnepséget a Beregszászi Református templomban tartották. Erről számol be Iváncsik Attila.
11: 30 évvel ezelőtt 74 hallgatóval és 4 szakkal kezdte meg működését, idén pedig már mintegy 1700 hallgatóval és 34 képzéssel indította el a tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem. Csernicskó István rektor kiemelte, minden nap be kell bizonyítaniuk, hogy egyetemként is megállják a helyüket.
12: Most először nyitottunk úgy tanévet, hogy mögöttünk van az első olyan év, amelyet egyetemként töltöttünk. Illetőleg különlegesnek tekinthetem ezt a tanévet azért is, mert soha még ennyi hallgató ebben az intézményben nem volt, soha még ennyi képzés nem volt meghirdetve, mint ebben a tanévben, úgyhogy ezek is mind olyan mutatók, amelyek azt jelzik, hogy ez az intézmény él, élni akar, de nem öncélúan, nem önmagunkért, hanem azokért az emberekért, akik itt szeretnének tanulni, azokért a kollégákért, akik itt dolgoznak, akik itt látják el hivatásukat, és azért a közösségért, amely érdekében a végzőseink dolgozni fognak. Bízunk abban, hogy ez is egy olyan év lesz számunkra, amikor tudunk előrelépni, amikor tudunk fejlődni, és reméljük azt, hogy hosszú-hosszú ideig lesz még kinek egyetemet, képzéseket hirdetni, és lesz még értelme annak, hogy dolgozunk, hiszen azért vagyunk, hogy szolgáljunk egy közösséget.
11: Merkel Béla, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, a Semmelweis Egyetem rektora szerint példaértékű a Beregszászi Egyetem fejlődése, hiszen 3 évtizedes fennállása alatt folyamatosan hátrányos helyzetben voltak.
13: A Magyar Rektori Konferencia valamennyi tagja, 63 különféle egyetem büszke arra, hogy ebben a közösségben együtt tudott dolgozni a határon túli egyetemek fejlődésére. Ez egy fiatal, 30 éves egyetem, 1996-ban alakult, és főiskolából nemrég lett egyetemi rangú, de a számok is azt mutatják, hogy jelentős mértékben, ha jól emlékszem, 1600 főre nőtt a hallgatói szám. Azok a magyar nyelven történő szakok, amelyek itt tanulhatók, azok egyértelműen európai színvonalú oktatást és kutatási lehetőséget biztosít az itt tanulóknak, és természetesen mi a határokon belülről minden lehetőséget megragadunk az együttműködésére, és minden lehetőségben igyekszünk támogatni a határon túli egyetemeinket, így itt most a II. Rákóczi Ferenc Egyetemet Beregszászon.
11: Orosz Ildikó, a Beregszászi Egyetem elnöke kiemelte. Egy új tanév megkezdése Kárpátalján a kitartásról és a jövőbe vetett hitről szól.
14: Már több éve háborúban vagyunk, sokszor és sokat leírták a kárpátaljai közösséget, a magyar közösséget, ennek ellenére az éven több diákunk van majdnem 100 hallgatóval, mint amennyi tavaly volt. Ezek bátor diákok, akik a tudást választották és az életet választották, akik fejlődni akarnak. Mostani háborús helyzet is olyan, hogy az ember nem halaszthatja el a saját életét. A fiataloknak most kell megélni az életet, most kell tanulniuk, mert mindennek elrendelt ideje van, és nekünk most kell dolgozni és tenni azért, hogy itt bármikor is érjen véget a háború, utána is legyen utánpótás, aki helyreállítja és megjavítja azt a világot, amit az én korosztályom, a mostani korosztály elrondott, aminek a háború lett az eredménye.
10: Tizedik tanévét kezdte meg a Szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceum. Az egy évtizedes jubileum egy közösség kitartó munkájának eredménye. Az önálló magyar tannyelvű iskola létrejöttét hosszú évek összefogása előzte meg, mára pedig a mezőségi magyar oktatás egyik fontos központjává vált. Az intézmény kezdeteiről és az elmúlt 10 év tapasztalatairól Székely Melinda, magyar nyelv és irodalom tanárnőt Ferenc Ádám kérdezte.
15: Rögtön már a kezdetekkor meg is fogalmaztunk magunk számára egy ilyen szimbolikusnak tűnő küldetést, és akkor úgy fogalmaztuk meg, hogy igazából híd szeretnénk lenni, mert hogy a különböző mezőségi falvakból érkező diákokat szerettük volna egységesen valahogyan olyan értéktudattal felruházni, hogy abban a társadalomban, amiben ma élünk, ők bizton léphessenek ki. Most ehhez még hozzátenném azt a tényezőt is, amellett ugye, hogy mi a megye, illetve a megyénk kívüli sok-sok szorványtelepülésről fogadunk ide diákokat, hogy az iskola létrejöttében óriási jelentősége volt a Kalus Alapítványnak is, illetve magának Kalus Zoltánnak, aki még a 90-es évek elején indította el azt a szorványprogramot, amiből kinőtte magát ez az iskola is. Ugye ő válaszútra olyan gyerekeket gyűjtött össze, akikről a gyűjtései során ő tapasztalta, hogy olyan falvakból származnak, ahol már nem tanulhatnak magyarul. És ez indokolta azt, hogy ezek a gyerekek oda mentek előbb egy 4 osztályba válaszútra tanulni, utána pedig szükséges volt 5-8. Osztályba valahova őket szintén magyar oktatásba elküldeni, így hozzánk kerültek ezek a gyerekek. És akkor ez a sokszínűség, amit így kaptunk, ezáltal tényleg az egész mezőség kultúrájára kiterjedt. Tehát sokféle feladatunk van. Van az, hogy azokat fölzárkóztassuk, akik szociális hátránnyal érkeznek, azokat megerősítsük, akik nyelvileg, kulturálisan nagyon erős talajon állnak, és azoknak is tudjunk valamit nyújtani, akik pedig a városi közegből érkeznek.
16: Igen, szokták az iskolát az anyanyelv mezőségi végváraként is emlegetni. Milyen felelősséggel jár, ha elfogadjuk ezt a titulust?
15: Azok a gyerekek, akik ezekből a végvárakon kívüli részekből érkeznek, nagyon-nagyon súlyos gondokkal érkeznek. Tehát ezek nem csak nyelvi gondok, hanem szociális problémák is nagyon sokszor, és ezeket külön feladatunk ellátni. Ebben óriási segítségünkre van a partnerintézményünk, a Téka Alapítvány, illetve az ott működő szorványbentlakás, ugyanis olyan vezetősége van a bentlakásnak, hogy tényleg a gyerekek minden lelki, családi vonatkozású igényére is kitekint, és megoldást próbál keresni. Tehát ez az, ami talán nehézségünk.
16: Ha 10 év mérlegére visszagondolunk, lehet-e összegezni valahogy azt a fajta munkát, amit az iskola elvégzett?
15: Azt hiszem, az a legnagyobb dolog, hogy visszavágyakoznak hozzánk a diákok. Tehát akár melyik volt diákunkkal találkozom, biztosan, hogy nagyon-nagyon kedvesen emlékeznek az ott eltöltött évekre, ugyanis mi nem csak azzal foglalkoztunk, hogy sikeres orvosok, tanárok, mérnökök, színészek legyenek, hanem azzal is, hogy azok a pluszok, amik az iskolai oktatás mellett lehetőségként ott vannak egy tanár tarisznyájában, azokat a diákok megkaphassák. Mert azt hiszem, az a legjobb, amit tehetünk, hogy emberként tekintünk arra a gyerekre is, aki úgy érkezik az iskolánkba, hogy nem tud magyarul beszélni. És annak is ugyanazokat az értékeket próbáljuk átadni, amelyeket lehet, hogy a többi gyerek már otthon a családban elsajátít, vagy lehet, hogy más kontextusból megkapja, de az iskola erre ráerősít. Úgyhogy a tanulmányi eredmények és a plusz az iskolán kívüli tevékenységek, amelyekkel mi erősíteni próbáljuk bennük a hovatartozásukat, az identitásukat, a mezőségi kultúrához való tartozásukat, és egyáltalán azt, hogy jó ott nálunk tanulni.
10: 10. alkalommal rendezték meg Zentán az Edu Expo oktatási kiállítást, amely a továbbtanulás előtt álló vajdasági magyar középiskolásoknak nyújtott tájékozódási lehetőséget. A rendezvényen egy helyen ismerhették meg a térség felsőoktatási intézményeinek és kollégiumainak kínálatát. Az eseményről Ternovác István küldött beszámolót.
17: A zentai sportcsarnokban megtartott 10. oktatási kiállításra több mint 700 diák és kísérő pedagógus volt kíváncsi 25 vajdasági középiskolából. Az EduExpo kiemelt célja volt, hogy a vajdasági magyar fiatalok megismerjék az anyanyelvükön elérhető felső oktatási lehetőségeket. Az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképzőkara és a Magyar Nemzeti Tanács a kiállítás megszervezésével a szülőföldön való továbbtanulást és a helyi magyar értelmiség utánpótlását szeretnék segíteni. A rendezvényen a felsőoktatási intézmények kínálatán túl kollégiumi, ösztöndíj és ifjúsági programokkal is megismerkedhettek a résztvevők. Dávid Emese, a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar hallgatói önkormányzatának képviselője.
18: Az Expón az a feladatunk, hogy minél több negyedikes középiskolást bevonzunk, hogy az egyetem gyarapodjon, és minél többen legyünk majd, vagy hát legyenek gólyák minél többen. Próbálunk annyira jól mesélni az egyetemről, amennyire csak lehet. Minél meggyőzőbbek próbálunk lenni, és minél kedvesebbek. Persze közre játszik az is, hogy ingyen dolgokat adunk nekik, amik lehet meggyőzőbbek, mint amit mondunk, de elég sokan vannak, akiket látom, hogy szeretnének jönni az egyetemre.
17: Hubai Ernikő végzős középiskolai tanuló Oromhegyesről érkezett a kiállításra.
19: Jelőre csak nézelődök, most a Pécsi Tudományegyetemnek a kijelzettkarát néztem meg, most szeretném majd megnézni még a magyar tannyelvű tanítóképzőkart, és szerintem ez egy nagyon szép rendezvény, és hasznos a negyedikeseknek, meg a pályaválasztás előtt álló diákoknak.
17: Prokéc Blanka, szabadkai tanuló.
20: Nekem a közgazdasági egyetem nagyon tetszik, de viszont nagyon sokat segített ez a sok egyetem, amiről tanulhattam, milyen szakok vannak, jelentkezés és a felvételik. Tényleg sokat segített, és most igazából több szakon is gondolkozom.
17: A magyar kisebbségi önkormányzat célkitűzéséről Frémond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszélt.
21: Azt szeretnénk elérni, hogy fiatalok minél többen itthon maradjanak, választanak a továbbtanulási lehetőségek közül, megismertessük velük a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramját, ösztöndíjrendszerét, tehát hogy megismerjék azokat a lehetőségeket, amikkel rendelkeznek, és hogy népszerűsítsük egyáltalán, hogy tanuljanak tovább.
17: Hogy mindez számokban kifejezve mit jelent, az Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tette egyértelművé.
22: A Magyar Nemzeti Tanács most már több mint 5300 vajdasági magyar fiatalt részesített ösztöndíjban. Ennek az ösztöndíjnak az összege 90-től 150 euró, és ehhez még hozzájön 4 hivatás esetében plusz ösztöndíj, ezek az orvostanhallgatók, a fogorvosok, a közgazdászok és a jogászok. Az Újvidéki Európa Kollégiumban pedig csodálatos körülmények között szinte ingyen lakhatnak 380-an. Több mint 10 év alatt ez már 1500 fiatalnak nyújtott segítséget. Hát ezek azok a lehetőségek, amiket most a vajdasági magyar fiatalok, akik itthon tanulnak, megkapnak, amit 20-30 évvel ezelőtt tanuló fiatalok nem kaptak meg.
10: Drónfocival és látványos bemutatóval nyitja meg tudományos drónközpontját a Füleki Gimnázium. Az iskola Európa-bajnoki harmadik helyezést elért drónépítő és irányító csapata október 16-án mutatja be tudását, az új központ pedig a legmodernebb technológiák megismerésére és elsajátítására kínál lehetőséget a diákoknak. A városi és megyei támogatással létrehozott fejlesztés jelentőségéről az intézmény igazgatóját, Juraj Pétert, Tarnóczi László kérdezte.
23: Drónnapra készül a Füleki Gimnázium, drónsuliként is emlegetik az önök iskoláját, hiszen még pozsonyi egyetemi diákok is megfordulnak az intézményükben. Ez köszönhető a magas szintű informatika oktatásnak.
24: Igen, úgy van. Mi tavaly elkezdtünk egy új ágazatot, a drónfocit. Meglepően annyira sikeres lett, hogy a Füleki Gimnázium csapata bronzérmes lett a idei Európa-bajnokságon Bolognába, úgyhogy büszkélkedünk most ma két bronzéremmel innét, és akkor ezt szeretnénk honosítani jobban Szlovákiába is.
23: Informatikában kevésbé jártas, vagy a fociban kevésbé jártas embereknek, mondjuk el, hogy ér ez a kettő össze?
24: Két csapat van persze, egymás ellen 3-3 vagy 5-5, és egy arénába, egy kalitkába lehet mondani, hogy ott röbdösnek a drónok, és az egyik drónnak, aki a támadó drón, annak csak szabad gót lőni azzal, hogy átrepül egy karikon.
23: Tehát ő a labda.
24: Ő a labda. Úgyhogy a drón a labda, és akkor van két védőjátékos, aki védi vagy segíti ezt a támadót. Igen, elsőnek egy nagy káosznak tűnik az egész, mint hogyha méhek röbdösnének jobbra-balra, de azért van ennek nagyon kemény taktikája, úgyhogy végül is egy pár perc után az ember kiérzi, hogy hogyan működik.
23: Milyen tudást, milyen képességeket fejleszt ez a játék?
24: Együttműködés. Itt együttműködésnek kell, hogy legyen. Ez egy példa a STEM oktatásnak, mert itt annak a a diaknak mindent kell tudnia, össze kell tudni szerelni azt a drónt, meg kell javítani a drónt, és utána meg kell beszélni a társakkal, hogy milyen taktikával fognak játszani.
23: Mikor lesz a verseny, és mi a versenyprogramja?
24: Október 16-án lesz ez a bemutató, ilyen nagy drónnap, de ezzel mi elindítjuk egyaránt a Drone Centert a Füleki Gimnázium mellett is, ami alakult, úgyhogy ez egy ilyen ünnepi kirúgás, úgy lehet mondani, a drónfocival, de lesz ottan még egy vállalkozói konferencia is.
23: Drone Center, mit értsünk ez alatt?
24: Drone and Science Center, ez lett a neve, úgyhogy tudományos Drone Center, lesz itten három laboratórium, egyik a informatika és drón laboratórium, másik lesz a biokémiai laboratórium és egy nyelvi laboratórium lesz, ahol oktatjuk a diákokat.
10: Ezzel mai műsorunk végére értünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Holnap is várjuk Önöket, korábbi műsorainkat pedig a mediaclick.hu-n is visszahallgathatják. Munkatársuk Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni és a műsorvezető Kalocsai Andrea. Viszont hallásra, Határok nélkül.

0: 20 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az állami számvevőszéket is bírált a Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. A vagyonadó bevezetése 200 milliárd forintot hozhat a büdzsének. Változékony idő lesz a hétvégén, napsütés és eső is lehet. Jönnek a részletek. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrinc-féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be, minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kérását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. Az állami számvevőszéket bírált a Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Vindis László, a szervezetelnöke, tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. Az ÁSZ közleményében visszautasította a kormány fővádját, hangsúlyozva, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Hozzátették, hogy a szervezet nem hatóság és nincs elsődleges ellenőrzési feladata az uniós források felhasználásával kapcsolatban. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, hogy veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadó. Azonnali hatállyal bezáratták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Egy szeptemberi ellenőrzés megállapította, hogy úgy adagoltak fertőtlenítőszert a medencébe, hogy nincs érvényes szabályzatuk a víz vegyszeres kezelésére. Ha az intézmény nem fogad el egy megfelelő szabályzatot, akkor nem nyithatják meg a medencéket, és akár 5 millió forint bírságot is kaphatnak. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat, veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében. A Budapest Maraton futóverseny miatt változik a közlekedés a fővárosban a hétvégén. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Pázmány Péter sétányt, holnap a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek. Végül az időjárásról. Holnap délnyugat felől fokozatosan beborul az ég, a Tiszántúlon sok lesz a napsütés. Egyre több felé várható eső, zápor, sok felé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő, délután 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánló. Hajnaltáj.
2: A nógrádi erdőkben még most is hordják a vizet a vadászok, hogy az állatok ne pusztuljanak el.
3: A szaporulatnak is szüksége van vízre, és ők még nagyon gyengék, akár az őzgidákat tudnám említeni. Nem tudjuk a számát, de számtalan őzgidát találtunk elpusztulva, valószínűleg a szárazság miatt.
2: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj. A Koránkelők magazinja holnap reggel 5 órától a Kossuth Rádióban.
4: Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
5: Tessék támogatni az írókat, meg az olvasókat, és a könyvkiadókat hagyják békén. A könyvek árkötöttségéről Bárdos Andrást, a 21. század kiadó vezetőjét, valamint Nyári Krisztiánt, a Líra csoport kreatív igazgatóját kérdeztük.
4: Konkrétum. Szombaton délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Mesék, hangjátékok gyerekeknek.
6: Kedves gyerekek! Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva

hogy mi lesz. Végre kiömlött a sok gyerek, csicseregve futkározza meg szabályosan és egymás kezét fogva, vegyesen, ahogy az szokott lenni. Jöttek, elindultak, ki a rávárakozó szülővel, nagyival a kisebbek, ki meg egyedül vagy társakkal a nagyobbak. Végre felbukkant Falatka is legutolsóul. Roppant ráérősen kilépett a kapun, és először is széjjel nézett, hogy hát mi van errefelé. Tél eleje volt. Az út szélén már elnyűtt, feketedő és elhordásra váró hókupacok, az úton a latyagos, félig fagyott hóban, sárban fröcskölő kocsik, felmérte Falatka a terepet. És éppen szálingózni kezdett a hó. Falatka elnyitotta a száját, kidugta a nyelvét, és hópihékre kezdett vadászni. Ez jó sokáig csinálta. Anyu és apu látták a kerítés mögül, bekapott boldogan jó néhány hópihét. Aztán elindult. Még vadászgatva hulló pelyhekre, kezével meg-meg érintve a házak falát, elindult. Anyuék óvatosan utána. Egy szorgalmas öreg házfelügyelő már seperte a járdát. Hát csak látják anyuék, hogy Falatka ismerősen tárgyal a házfelügyelővel. Aztán átveszi tőle a vesztőseprőt, és seperni kezdi a havat a járdáról. Beszélgetnek. Jó ideig seperget Falatka, aztán hosszan búcsúzik a házfelügyelőtől, visszaadja a seprőt, és vándorol tovább. De most már az út szélén vándorol, a pocséták között. Hókupacra fel, hókupacról le, ismét fel, ismét le. Egyszer csak megcsúszik, a fenekén ér le a túloldalon, kocsi húz el előtte. Egy fejkendős öreg néni óvóan szidalmazza Falatkát. Nézik anyuék messziről. Apu nem engedi anyut beavatkozni. Várjuk ki. A néni okítja Falatkát. Látható a mozdulataiból, hogy inti őt a veszedelmektől, és Falatka alázatosan, nagy tisztelettel hallgatja, bólogat, igazat ad a néninek. Aztán tovább, most már a járdán. Az útkereszteződésnél egy rendőrrel áll meg Falatka, hosszasan beszélgetnek, együtt kelnek át az úton, még váltanak egy-két szót, nyilvánvaló, hogy régi ismerősök, és kezet fogva búcsúznak. Apu és anyu most nagy ívben megkerülik Falatkát, és szinte futva a házuk elé érkeznek. A terv az, hogy itt várják be őt, és aztán ám lássuk. Néhány perc múlva rohanvást ért a ház elé Falatka vágtatva. Meglátta övéit, csillogva vetette magát a karjuk közé, és lihegve lelkesedéstől mesélni kezdte, hogyan ette a hópelyheket az iskola kapu előtt. Összesen 9-et fogott el, és akkor gondolta, elkapok még 9-et, összesen 18, na és akkor még 9-et, összesen 27, aztán még 3-at, hogy legyen pot 30. Matyasinszki bácsi ideadta a seprőjét, és sepregettem neki egy kicsit. Matyasinszki bácsi macskája Otto eltűnt. Matyasinszki néni egész délelőtt kereste mindenfelé. Lehet, hogy elcsalták, mert gyönyörű szép, de vissza kell jönnie, azt mondta Matyasinszki bácsi, mert a macska hűséges a házhoz, és a többi. És hogy megcsúszott, elesett, és egy idegen néni iszonyúan letolta, de igaza volt, az embert elütheti egy kocsi, na még az volna szép, és Béla bácsi az őrmester így meg, az úgy meg... csak hallgatták őt, anyu és apu. És akkor a háztartási bolt előtt egy néni szörnyű csúnyát mondott egy bácsinak, arra megijedtem, és futni kezdtem haza. Mit mondott a néni a bácsinak? Kérdezte apa. Azt mondta, Jesztuskám, mindjárt 6:30. Erre futni kezdtél? Futni kezdtem. Ölbe kapta anya ezt a csavargó Falatkát, és a fejét a mellére simította. Tudnélik, anyu attól szorongott itt a ház előtt, amint azt egyszer elmondta nekem, hogy Falatka majd elkezd neki hamukálni, hogy ez volt, meg az volt, hogy a tanítónéni nem engedte el őket, és más efféle. Magyarán mondva, attól irtózkodott anyu, hogy Falatka hazudni fog. De Falatkának ez eszébe sem jutott. Hát minek? Hát hópelyheket evett, söprögetett, elesett, fölkelt, beszélgetett, barátkozott, élt a nagyvilágban, és ezt nyíltan elmondta anyunak, apunak. Rendben van.

Török Sándor Falatka királysága című mesesorozatából Rutkai Éva mondott mesét. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Gálernő. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. A hangfelvétel 1978-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Mindenkié. Vers napról napra.

0: Hányádi Sándor organikusan alakuló költészetének legfontosabb üzenete a szülőföld szeretetének a parancsa. A szülőföldi, amely nem elvont eszme, hanem a mindennapok valóságából, az emlékekből, az átöröklött hagyományokból formálódott, földrajzilag is behatárolható területen megvalósuló táj, kultúra, emberegysége. A költő pedig nem tett mást, ahogyan mondani szokta, mint leírta, amit látott. Csak hogy amit meglátott, és ahogyan leírta, abból a 20. század második felének legjelentősebb erdélyi magyar költői életműve és az egyetemes magyar irodalom kimagasló értéke született. Írta a költőről Pécsi Györgyi irodalomtörténész. Kányádi Sándor olvassa fel a verseit.
1: Hát itt maradunk megint. Hát itt maradunk megint a sárban. Még szerencse, hogy van gumicsizmánk, nájlonköppenyünk, a civilizáció nekünk is tejelt valamit, egyébként itt maradunk a zsebrádióval, s az esti tévével, itt maradunk, mint egy nagy luxushajó távolodik tőlünk a kultúra, mert nem az örökös zsíros kenyér meg a kenyérszalonna síráma, nem az, futja többre is, hanem a könyvek visszahőkölése, fintora, pedig hogy megindultak volt felénk. Gellertet kaptak volna valamitől, gólyalábra hágott volna az ABC, röstelni az egyszerű ismerettséget. Fönhordja az orrát az ABC, rösteli az egyszerű ismerettséget. Köröz, köröz még fölöttünk, de már húzza föl a hágcsót, parádézga csupán a mentésünkre érkezett helikopter. Tűznyelőkké lettek volna Prométeusz kései unokái. Ilyen és ehhez hasonlók járják meg az eszünket, ugrándozva egyik elgondolásról a másikra, mint a fázós lábú verepek a csupasz diófa zuzmarás ágain. Volna még. Pedig volna még valami mondani valóm, a nyíló nárcisz mezőkről például, az alkonyi szélben riadtan lobogó hegyi füvekről, a hegyekről, a folyókról, égről és földről, a tengerekről, az óceánok alatt vergődő tűzhányókról, a szerelem végtelen napé egyenlőségeiről, amikor az idő is ellankad, mint a patak, ha szomját oltja benne a szarvas. Egy szóval kettőnk dolgáról az emberiség nevében volna még, talán volna még. Valaki jár a fák hegyén. Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem. Ez a megtartó irgalom a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon amikor zuhanok, meggyújt-e akkor majd az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon. Valaki jár a fák hegyén, mondják, úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem.
0: Kányádi Sándor olvasta fel a verseit. A műsor Duba Szilvia, Antal Richárd és Pintér Edina készítette.
2: Édes anyanyelvünk. Jó napot kívánok, Borti András vagyok. Mária Kálnoki hallgatónk László a következőket írta. az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet jogutódja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Jól gondolom-e, hogy országos és nem nemzeti hatáskörű intézet lévén helyesebb lenne az Országos Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ elnevezés? Blankó Miklós nyelvész válaszol a kérdésre. A riporter Takács Tibor.
3: A kedves hallgató szerint tehát a nemzeti helyett inkább az országos lenne a helyes elnevezése ennek az intézménynek. Mit gondol erről?
4: Nem minden nyelvben különül el az ország és a nemzet kifejezés. Nagyon érdekes, hogy nálunk így van, amelynek történelmi gyökerei is vannak, hiszen Magyarország esetében a magyar ország az a terület, amelyet a Magyar Királyságnak sokáig, aztán később Magyar Népköztársaság, Magyar Köztársaság, tehát mindegy is, hogy jogi szempontból hogyan nevezték, de hogy ez az állam alakulat, ez magyar kézben volt, viszont a magyar nemzet az valóban nem mindig jelentette ezt. Egyrészt nagyon sokáig a magyar nemzet, akiket a magyar nemzet tagjainak értelmezhetünk, még ha nyilván ezt bizonyos korig azért idézőjelben kell tenni, ők kisebbségben voltak, vagy csak épp hogy többségben. Aztán hát mostanra pedig a nemzetnek a tagjai közül nagyon sokan határon túl élik a mindennapjaikat, akár a közvetlen határok melletti területeken, akár a szórványban, a diaszpórában, tehát sokkal több magyar van, mint aki Magyarországon él.
3: A nemzet ugye alapesetben mégiscsak egy tágabb fogalom, mint az ország.
4: Ez okozhatja ezt az ellentmondást, hogy a nemzet szó az ilyen téren egy sokkal tágabb fogalom, több embert jelöl, az ország szó viszont az ország lakosait, sőt, ha nagyon precíz akarok lenni, akkor azokat a lakosokat is, akik akár nem magyar nemzetiségűek, de magyar állampolgársággal rendelkeznek, vagy Magyarországon laknak, tehát azért ezek ingadoznak is így a köznyelvben.
3: És mi alapján alakul így, hogy egyszer a nemzeti, egyszer az országos jelző szerepel egy-egy ilyen intézmény nevében?
4: Egy szokási jog alapján alakul így, egyszerűen egy időben így neveztek el intézményeket, egy időben úgy neveznek el intézményeket, tehát hogy ebben nem lehet szerintem ezt számon kérni, és nem mindig mondható el, hogy ez, amit a levélíró is ír, hogy az országos az a határokon belüli, és a nemzeti az pedig minden magyarra vonatkozó dolgot jelöl, mert hogy alapvetően az ország és a nemzet szó azért a mindennapi gyakorlatban is szinonima, tehát hiába érzékelhetünk különbségeket, de azért a mindennapi gyakorlatban ez sokszor nem ennyire élesen elváló, ahogyan az intézmény neveknél sem feltétlenül kérhetjük ezt számon. Arról nem is beszélve, hogy nem is biztos, hogy tudjuk, hogy annak a hivatalnak az illetékessége az pontosan meddig is szól.
3: A vonat XYZ állomáson, vagy XYZ állomásokon áll meg. Mária Kálnoki hallgatónk László szerint az első változat a helyes, mi az igazság?
4: Itt attól függ, hogy az egyeztetés milyen szempont szerint történik. Mind a kettő megfigyeltő a magyar nyelvben. Az egyik, amikor egy grammatikai egyeztetés történik, tehát mivel három dologról van szó, ezért a három az ugye több, tehát többes számba kerül az ige alak. A másik pedig, amikor egy logikai egyeztetés történik, azaz tudjuk, hogy a három az ugye több, nem kell jelölnünk azt azzal, hogy az igét többes számba tesszük. Azt mondom mondjuk, nálam van a sálam és a sapkám. És nem azt mondom, hogy nálam vannak a sálam és a sapkám. Megtörténik ez a logikai egyeztetés, hogy két dologról van szó, ezt ugye tudjuk, viszont ettől függetlenül nem tesszük az ige alakot is többes számba.
2: Kedves hallgatóink, a 2026. március 4-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: Kossuth Rádió. Újra. Újra. Mindenkié.

0: Szabad polc. Kultúráról kötetlenül.
1: Az Elefántház a fővárosi állatkert egyik legismertebb műemléképülete. Már a kerítésen túlról is látszik magas, keleties tornya. Pont ezt ugyan nem ő, de az intézmény ikonikus épületeinek nagy részét Kós Károly tervezte az 1910-es évek legelején. Móra Ferenc írásaiban és verseiben is többször megörökítette az állatkert lakóit. Az egyik legkedvesebb alkotása a Gavallér zsiráf című költemény például a pesti zsiráfok életét dolgozza fel. Az állatkert többször is adott már otthont irodalmi fesztiváloknak. Ilyen volt többek között a népszerű Irodalom éjszakája, amikor tulajdonképpen a ketrecek és kifutók szomszédságában hangzottak el a kortárs szerzők művei. Jó estét kívánok, Farkas Szabolcs vagyok. A fővárosi állat- és növénykert 1866-ban nyitotta meg kapuit, vagyis éppen 160 éve mutatja be bolygónk állat- és növényvilágának válogatott szeletét. Ez idő alatt túlélt két világháborút, egy komoly csődöt, emellett több teljes átépítést is. A kerek évforduló alkalmából a következő fél órában megidézzük a Városliget talán legismertebb intézményének néhány érdekes mozzanatát.

0: maguk elé tudják képzelni a budapesti állatkert látványos főkapuját, amelyet indiai idomárokkal kiegészített kőelefántok tartanak, a tetejét pedig zsolnai kerámiák díszítenek? A fővárosi állat- és növénykert építészeti szempontból is a világ egyik legkülönlegesebb állatkertje, amelynek legtöbb épülete műemléki oltalom alatt áll. Az 1866-os megnyitás óta az épületállomány jelentős része átalakult. A ma is látható legjellegzetesebb magyar népies stílusú, illetve az erdélyi építészet elemeit felvonultató pavilonok zöme az 1909-1912 közötti nagy rekonstrukció idején épült fel, és mindegyik épület kifejezetten későbbi lakóira utaló külsőt kapott. Pintér Edina az állatkert szóvivőjével, Hanga Zoltánnal beszélgetett ezekről az egyedi hangulatú épületekről.
1: Ez az elefántház egy keleti palotának is beillene akár.
2: Nagyon komoly építészeket kértek föl az állatházak megtervezésére, tehát ennek az építészeti színvonala az adott korban is nagyon magas volt, tehát az állatkert első oroszlánházát az már nincs meg, az például Hausmann Alajos tervezte. Az elefántház is egy ilyen kupolás, orientális keleti stílusban épült állatház lesz, ez egyébként Neuschloss Kornél tervezte, aki a műegyetemén is tanított. Egyébként a főkaput is ő tervezte. Főleg Kós Károly és Rumácki Dezső közösen tervezték ezeket az állatházakat, amik tényleg így a fatornyos erdélyi népi építészet világát hozták el ide. Ugye ez akkor egy nagyon modern törekvés volt, és Kós Károlyék elég fiatalok is voltak még akkor éppen, hogy szinte kikerültek az egyetemről. A műszikláktól ez akkoriban az állatkerti állatbemutatásnak a legújabb irányzata volt, megmászhatatlan műsziklákkal, szárazárkokkal, vizes árkokkal elválasztani egymástól és a közönségtől az állatokat. Ezt tulajdonképpen Hamburgba találták ki 1907-ben, ez volt a legmodernebb megoldás.
1: Előtte ketrec mutatták be az állatokat, így meg mintha szabadon lettek volna.
2: Pontosan ez volt a lényeg. Ez ma is jellemző egyébként az állatkertekre. És ugye, ami még akkor épült, ez a pálmaház, az még egy egészen másfajta különleges struktúra.
1: Azért ne hagyjuk szó nélkül az elefántház külsejét sem, hiszen ez olyan fontos beruházás volt, hogy a zsolnai gyár készítette ezeket a rendkívül izgalmas és nagyon szép díszeket. Kívül is mutatja, hogy ki lakik benne. A főbejárat mellett a két kis kupolán lehet látni vízilovakat, elefántokat, orrszarvú és sárkány. De sárkány is lakott itt. Ez nyilván fantázia szülötte volt.
2: Elég érdekes a koncepció. Ugye Neuschloss Kornél legalábbis itt az állatkerti épületeiben nagyon szerette ezt, hogy az épületeket különböző szobordíszekkel lássa el. A főkapunál is így van ez, ugye négy kőelefánt, de ott a cikke és álkupolán is vannak jegesmedve figurák és más egyéb. Ezeket egyébként Magus Gyula szobrászművész készített, és az elefántházon is ugyanez megjelenik, tehát mindjárt a bejárat fölött van egy nagy elefánt fej, ami szintén ebből az eozin házas zsolnai kerámiából készült, ugye ez Petrik Lajos és Varta Vince találta fel ezt a különleges mázat, ilyen irizáló fémes színű. De valahogy a képbe bekerülnek olyan figurák is, amik inkább dinoszauruszoknak tűnnek igazából, de ott vannak oszlopfők, ott is vannak elefántfejek, sőt még a kupolák alatti ablakoknál az ablak keret, az is tulajdonképpen egy elefánt motívumot formál.
1: Rendkívüli gondossággal tervezték meg ezeket az épületeket. Ebben az időben jött divatba az, hogy ahonnan származik az állat, aki benne lakik, annak a vidéknek az építészeti sajátosságait, motívumait igyekeztek megjeleníteni magán az épületen is, tehát mi is ehhez a divatáramlathoz csatlakoztunk.
2: 19. század vége, a 20. század eleje az rengeteg egzotikus, keleti, orientális látványosságnak a korszaka volt itt Budapesten is. Az emberek nagyon kíváncsiak voltak erre a keletre, és hát az állatkertnek is az egyik vonzereje az mondjuk az egzotikum volt, egzotikus állatok, és akkor ezt a vonzerőt még igyekeztek az építészek kihangsúlyozni. Az irányzat alól még a Kós Károly és Rumecki Dezső, ők se tudtak teljesen kibújni, tehát az a zsiráfoknak épült állatház, ami pont szemben van az elefántokkal, most az zebrák laknak benne, azt Kós Károlyék tervezték, de ez nem egy erdélyi stílusú épület, hanem inkább ez az afrikai építészetnek a formavilágából lesett el ezt, azt egyébként nagyon érdekes lett.
1: Nehéz a beszélgetésre figyelni, mert a körülöttünk lévő állatok mindent megtesznek, hogy magukra vonják a figyelmünket. Elsétálunk a meglepő módon hápogó flamingók mellett, és megérkezünk a vízilovakhoz, amit nílusi lovaknak neveztek abban az időben. Ez egy luxus lakosztály ezeknek a vastag bőrűeknek.
2: Az elején nagyon törekedtek arra, hogy itt a vízilovak jól érezzék magukat. Ugye a budapesti víziló tartás az 1893-ban kezdődött az első vízilovunk érkezésekor, és azóta mindig volt vízilovunk, ami egy elég különleges dolog. Ezt, hogy ilyen hosszú időn keresztül megszakítás nélkül foglalkozik egy állatkert vízilovakkal, ezt egyetlen más állatkert sem mondhatja el magáról rajtunk kívül. Hát minden esetre a vízilovaknál az a medence, ami egy elég tágas vízilómedence, amit ma láthatunk, az 1932-ben készült, akkor létesült.
1: A vízilovak közben itt éppen uzsonnáznak, szénát eszegetnek. Jónást még Nagy Lajos is megénekelte a Képtelen természetrajzban.
2: Pedig amikor a Képtelen természetrajzot írta Nagy Lajos, akkor már Jónás nem élt, 1917-ig élt ő, de aztán később az így született kis vízilovaknak is akkor elkezdték a Jónás nevet adni, így számozva római számmal, mint az uralkodókat. De valóban ez egy ilyen kulturális ikonná vált akkoriban Jónás.
1: Korábban azt hallottam, hogy ez a termálvizes medence, amit a vízilovak használhattak, ez annyira jót tett a mi Jónásunknak, illetve hát a több Jónásunknak, hogy itt nagyon fickósak voltak a vízilovak, és sok vízilóbaba született, ami aranyfedezetként is szolgált az állatkertnek, mert a kicsiket lehetett cserélni más állatokra.
2: A 46 körüli víziló borjú született itt a budapesti állatkertben az idők során. Nyilván itt a gyógyvíz az azért ehhez hozzájárult, de mondjuk az állománynak a genetikai háttere is elég jó volt. Valóban így volt ez, hogy a felcseperedett vízilovakat el lehetett cserélni mondjuk más állatokra. Az állatkert különféle állatokkal való benépesítésének a valutáris alapja volt a rendszeres víziló szaporulat.
1: Átsétáltunk az állatkerten, és megérkeztünk a Kós Károly-féle madárházhoz. Ennek az épületnek minden porcikája ki van találva. Kisebb-nagyobb tornyok, a szarufáknak a végei, mindenhol madarakat látunk. Úgy tűnik, hogy az, hogy valaki mondjuk egy állatházat tervez, az legalább akkora gondosságot jelentett abban az időben, mint hogyha egy középületet vagy egy templomot tervezett volna.
2: Modernebb törekvések kezdtek el az építészetben megjelenni, és azok egy picit kárhoztatták az ilyen a funkcionalitást messze meghaladó túldíszítettséget. De ugyanakkor ez nem jelentette azt, hogy ne tervezték volna meg alaposan az épületeket, vagy ne próbáltak volna értéket létrehozni. Ugye volt is Kós Károlynak ilyen mondása, hogy tudtunk nem csak javakat elélni, hanem javakat létrehozni. Ez egy megfontolandó dolog olyan szempontból is, hogy az, ami miatt Budapestre a világ minden tájáról jönnek turisták, az nagyrészt azért 1870 és 1930 között épült föl, és ott pontosan nem ezt a jaj, minél egyszerűbben és minél olcsóbban csináljuk meg, hanem hát ha már csináljuk, akkor csináljuk jól, és úgy, ahogy az igazából hozzánk méltó. Valahogy így állhattak ez Kós Károlyék és Kós Károly Zrumecki Dezső, mert az ő általuk ide az állatkert számára tervezett épületek közül ez az eredetileg madárháznak épült, ma már ausztrál háznak használt állatház, talán ez a legkomolyabb. Nem sokkal korábban jártak Erdélyben, elsősorban Kalotaszeged, és ugye benn volt ez a fejükbe ez a forma világ, és akkor hát talán ahol ez a legjobban megvalósítható volt, akár csak a téma miatt, hogy az mennyire figurális vagy vizuális megjelenítés mennyire kívánja, hát akkor a madárház tűnt ilyennek. Leginkább egyébként a magyar valkói református templomnak a megjelenéséhez hasonlít, ugye van egy ilyen nagyon magasban nyújtózó főtornya, amit négy oldalról négy ilyen kis saroktorony, fiatorony, úgy hívják ezt, vesz körül, egészen izgalmassá teszik ezt a teret.

0: 1912. május 20-án újra nyitott a székesfővárosi állat- és növénykert, mert egy új korszak kezdődött talán ebben az évben, az akkor már majdnem 50 éves állatkert életében. Megszépült, megújult, ugye akkor épültek Kós Károly épületei, tehát nagyjából az az arculat fogadhatta már a látogatókat, amelyel ma is találkozunk, hogyha arra járunk. Hogyan képzeljük el a megnyitás utáni időszakot? Kérdezem Mautner Zoltán történésztől, főlevéltárostól.
1: Az állatkert ekkor egy nagyon sokszínű, sokoldalú intézményként funkcionált. 1866-ban nyílt meg. Maga az állatkert kezdetben részvénytársasági formában üzemelt, majd egy ilyen állat- és növényhonosító társulatként. Azonban ez 1907-re csődbe ment. Ekkor a főváros a saját kezelésébe vette az intézményt. Egy rövid átmeneti időszak után bezáratta 1909-ben, és egy 3 éves teljes átépítés, felújítás, újjáépítés történt, és utána történt ez a megnyitás, tehát a közönség 3 év zárva tartás után egy teljesen megújult, európai színvonalú, élő, pezsgő, manapság már úgy mondanák, hogy komplett közösségi térrel találkozott, ahol nagyon sok funkció és szolgáltatás várta a látogatókat.
0: Hát nyilván akkor repesve várták már ezt a pillanatot, hogy újra nyisson az állatkert. Azon túl, hogy megújultak az épületek, megszépültek, mi minden újdonsággal találkoztak még ott a látogatók?
1: Magát az állatállományt is felfrissítették, tehát sok olyan állatfaj is megjelent, és hát ugye a szolgáltatásokra áttérve igazából két jelentős funkciója volt, ezt maga az állatkert szabályrendelete is meghatározta. Egyrészt maga a természettudományi, a természetismereti tudás, úgymond közvetítése a lakosság számára, volt ez az úgynevezett ismeretterjesztő funkciója, és egy másik funkció volt pedig a szórakoztató szabadidős funkciója. Erre azért volt szükség, ugyanis maga az ismeretterjesztés nem lehetett gazdaságosan fenntartani, tehát az egész állatkertet. Ezért szükség volt a jövedelmező szórakoztató szolgáltatásokra is. Ebből is nagyon sokféle volt. Az egyik talán ilyen meglepőbb nyári sportolási lehetőség volt a teniszezés. Ugyanis volt teniszpálya az állatkertben, 1913-ban megnyílt, és 20 éven keresztül lehetett ott teniszezni. 5 pálya működött, és ezeket bérelni lehetett, és napközben lehetett menni sportolni.
0: Hát ez egy nagyon hangulatos közeg volt akkor, tehát hogy összekötni a kellemest a hasznossal.
1: Igen, viszont eléggé helyigényes volt, azonban az 1930-as évek elején más helyeken is nyíltak teniszpályák, és ezért ezt megszüntették. A helyére viszont már egy az állatkerthez jobban kapcsolódó sportolási lehetőséget telepítettek, egy ilyen lovasiskolát, lovardát alakítottak ki, amiknek az volt a célja, hogy a főváros tisztviselői korán reggel, vagy délután, munka előtt, munka után elmehessenek kicsit kikapcsolódni, lovagolni, tereplovagolni, vagy pedig kocsikázni, pedig oktattak is, például a gyerekeket lovas kocsi hajtásra oktatták. De ha már sportolásról beszélünk, akkor azért átérnék a téli sportokra is. Volt például a korcsolyázási lehetőség.
0: Annak ellenére, hogy ott volt a közelben a műjégpálya?
1: Igen, ez gyakorlatilag ilyen konkurencia volt, árban kicsit jobb volt az állatkert. Ha a nagy tó megfelelően befagyott, akkor ugye arra engedték fel a korcsolyázókat, de emellett azért olyan pályát is csináltak, amit locsolással csináltak.
0: Felfigyeltem arra, hogy mikor beindult a magyar filmhíradó, akkor ugye már a 20-as évek közepetáján előszeretettel jártak ki felvételeket készíteni az állatkertben. Bemutatták az új szerzeményeket. Olyasmiről is beszámoltak például 1925 nyarán, hogy egy bizonyos mozgókönyvtár látogatta meg a székesfővárosi állatkertet, aztán 26-ban Oszkár bácsi mese délutánját élvezhették a gyerekek, és aztán tényleg évről évre visszatér a filmhíradó, egy évben akár többször is, és látványos felvételeket oszt meg a mozinézőkkel az állatkert életéből.
1: A nyitás utáni időszak az a nagyjából két és fél év, az egy nagyon sikeres volt az állatkert életében, azonban akkor az első világháború folyamatosan éreztette a hatását, maga az állatállomány is lecsökkent, utána egy nehéz gazdasági időszak következett, ahol hát az állatkert szépen nem tudtak felújításokat csinálni, az épületek kezdtek szépen lelakódni, és akkor így az 1925-26-os évben kezdett szépen ismét fellendülni, és akkor gyakorlatilag, amikor ugye a pénzügyi helyzet is stabilizálódott, elhatározott 1927-ben a pengő bevezetésével. Megindultak az állatszállítások, például a tengeri állatok szállítása, illetve az épületeket is fel lehetett újítani, tehát ez egy felívelő szakasz volt. Hát ez gyakorlatilag 1930-as évek elejéig tartott, amikor az újabb gazdasági válság
0: behullámzott.
1: A 20-as években újraélettek olyan funkciók, a könyvtár is, ami működött korábban is, csak anyagi okok miatt meg kellett szüntetni. Ez ugye volt a mozgó könyvtár az egyik. Ezt 1913-ban indították el először. Amerikai állatkertek példáján Lendl Adolf ötlete volt, ő jobban volt egyébként a fővárosi könyvtár vezetőjével, Szabó Ervinnel, és így lett a Szabó Ervin egyik fiók könyvtárra az állatkerti könyvtár, ez az 5-ös számú könyvtár volt.
0: És egyébként nagyon jó ötlet, hiszen ott rengeteg gyereket találhattak.
1: Ez is volt a cél, és ezért egy mozgó könyvtárat hoztak létre, hogy egy ilyen kis csinos kocsi volt, amelyet volt, amikor pónik húztak, volt, amikor ilyen kis törpe, cejloni szamara húzták körbe az állatkertben, naponta kétszer ment körbe, egyszer délelőtt, délután, és ahogy elindult, oda lehetett lépni ez a kis kocsihoz, és kölcsönözni a bérlet tulajdonosoknak, és utána pedig, amikor távoztak a főkapunál, leadták a könyveket. Ebben voltak ilyen szépirodalmi könyvek, illetve ilyen képes, ismeretterjesztő, természettudományos újságok, könnyed magazinok. Este is jelentős élet zajlott az állatkertben, koncertek voltak, nyáron szinte minden nap volt koncert, nagy szimfonikus zenekarok játszottak, 50-60 fős zenekarral, tehát igazi élet zajlott. Azért az állatkert mindig igyekezett reklámozni magát, ahogy említetted, ugye a filmhíradókkal, de plakátokkal, állatkerti útmutatók kiadásával, hogy ott legyen a köztudatban, és illetve új állatházak is épültek. Ez mindig nagy szenzáció volt, ez megnövelte a látogatottságot. A másik pedig, hogyha olyan különleges állatkertben ritkán látott fajokat sikerült megvásárolni és elhozni, főleg, hogyha szaporítani, az aztán meg végképp, az azért szintén megnövelte a látogatottságot, és ezt igyekeztek reklámozni.
0: Igen, én is ezt tapasztaltam ezekből a filmhíradókból, hogy például megérkeztek az első zsiráfok, emellett egzotikus állatok is érkeztek. Tehát, hogy tényleg valószínűleg olyan állatokat láthattak a pesti polgárok, ugye látogatók, amelyekkel korábban nem találkoztak soha.
1: Igen, ugye a 40-es évek elején már azért pár szolgáltatást meg kellett szüntetni, például ez volt az éjszakai koncerteket. 1941-ben már nem indult el a zenei szezon, ugyanis éjszaka kivilágították a területet, és ez ugye a légi támadások veszélye miatt. Ez már
0: kockázatos volt.
1: Igen, ez már veszélyes volt. Elkezdtek óvóhelyeket építeni, kialakítani az állatkert területén, hiszen sokan látogatták még ekkor is, ráadásul az állatkertnek ez egy felívelő szakasza volt már a 40-es évek eleje, nagyon sokan látogatták, és hát ez az állatkert legszomorúbb időszaka, amikor gyakorlatilag teljesen elpusztult 1944 év végén, 1945 elején. Nagyon hideg tél is volt, és ez is sok-sok áldozatot hozott az állatok közül. A virágzó állatkert, ahol több mint 2500 állat volt, az ostromot ott a helyszínen 14 állat élte túl, még talán egy-két állat így elhelyezve külsős helyen volt, hogy túlélte. Innen újra kellett indulni, és az épületek nagy része is romba dőlt. Volt egy épület, ami viszonylag megúszta, ez pedig maga a vastagbőrűek háza volt, és ott a meleg vízfűtés is üzemelt, ugye ez, ami a Széchenyi fürdőből jött át. 14 állatból azért 5 víziló volt, akik ott a vízben valahogy ezt úgy át tudták vészelni, illetve egy elefánt is túlélte. És akkor innen indultak már, elég korán, május 1-én újra nyitott az állatkert, még azért elég romos volt, ahol azért lehetett már 1945-ben nyáron koncerteket rendezni. Ez volt az első, ami így újjá élet a korábbi szolgáltatások közül. 1946-ban a könyvtárt is újra nyitották, de már nem ilyen kocsis változatban, és akkor szépen lassan kezdtek így visszajönni ezek a funkciók, és akkor a következő években az állat mennyiség kezdett felnövekedni.

0: Szem Adám György Munkácsi Mihály díjas festőművész és filmrendező fiatal korában 7 éven át dolgozott a budapesti állatkertben. Kezdetben a nagy ragadozók gondozója, majd később főápolója volt. Nem véletlenül került ez intézménybe, hiszen eredetileg vagy zoológusnak, vagy ornitológusnak készült, az itt eltöltött évek pedig érthető módon mély nyomot hagytak munkásságán. A Z, O és O című regénye például a 70-es évek budapesti állatkertjébe kalauzolja az olvasót. Az ebből az időből származó emlékeiről Márta Renátó kérdezte a művészt.
1: 1967-től 20 éves korától dolgozott az állatkertben, már képzőművész volt ekkor. Hogyan került az állatkertbe egy képzőművész?
2: Én az, hogy képzőművész vagyok, azt abban az időben körülbelül egy olyan kiállás volt, hogy ki kellett találnom magamat. Eldöntöttem egy pillanatban, hogy mi ez a tehetségem. Volt színész hívén ám, meg képzőművészeti. Egyikben sem volt, nem hogy képzett, hanem semmit nem tudtam róla. Egyszer úgy döntöttem, hogy null ponton vagyok az életben, 19 évesen, és valamit el kell kezdenem. És úgy döntöttem, hogy attól kezdve azt mondom, hogy festőművész vagyok. De ennek a története messzebbre megy vissza. Én a második Rákóczi Ferenc gimnáziumba jártam, duplán hátrányos helyzetű gyerek, deklasszált család, semmi nem stimmelt nálam. Valamiért a városból elvágyódva olvastam egyszer egy könyvet, az a címe, hogy Dékány Andrásnak Náderdőbe vadmadár. A Velencei tóról ír. Nagyon olvasmányos. Egyszerre csak beleszerelmesedtem, nem csak a madarakba, hanem Magyarországba. Rájöttem, hogy nem csak Budapest van, hanem azon kívül, hogy mi minden, és elkezdtem járni a terepet, és a madarászat lett a szerelmem. Feljártam a Madártani Intézetbe, ez a Garas utcában volt akkor, és a Madártani Intézetbe a legnagyobb szeretettel fogadtak. Egyszer, amikor nem vettek fel egyetemre, elmentem a Madártani Intézetbe, és elmondtam Schmidt Egonnak, hogy hát ez nekem nem jött össze. Azt mondta, hogy semmi probléma, menjek el én az állatkert madárosztályára dolgozni, ameddig nem vesztek fel, én ott a madarakkal tovább képzem magam, ez jó helyem lesz. Mentem is, nem volt hely. Később írt nekem egy állatápoló, Kismiáj, valódi nevén Konrád atya, egy volt szerzetes, hogy van egy üresedés. Rohantam be az állatkertbe, hogy nehogy valaki más elfoglalja helyettem. Nem számított, hogy hol van az üresedés. Gondoltam, majd átkérem magam a madarakhoz. Így kerültem az oroszlán barlangba, oroszlánok és medvék ápolójának. Egy hónap múlva eszemágában nem volt magam bárhova átkérni. Egy fantasztikusan érdekes munkahely volt. Nagyon szerettem ott dolgozni. Jó, koszos volt, meg trágyát hordtuk, sok mindent hátrányos, veszélyes volt. Horribilis fizetésem volt, 1000 forint, 20% veszélyeségi pótléka. Csak úgy megjegyzem, hogy az albérletem 500 forintba került akkor. Tehát én az állatkertben elkezdtem dolgozni, és észre se vettem, hogy beleszerelmesedtem, és az állatoktól hihetetlen sokat tanulok. Mai napig így érzem, volt egy régi barátom, aki egyszer ott dolgozott szintén az állatkertben, azt mondta nekem, Gyuri, ő egyetemi docens volt a végén. A mi egyetemünk azért az állatkert volt, és így igaz. Én úgy érzem, hogy nem lehetek elég hálás annak a furcsa világnak, ami akkor volt, és azoknak az állatoknak, mert engem elfogadtak. Állatokat neveltem föl, oroszlánt, tigris, pumát, párducot, stb. Mesterségesen úgy tartottam számon némelyiket, hogy a fogadott gyermekem. Olyan viszony is volt köztünk.
1: Egy interjúban azt mondta, hogy a nagymacskáktól megtanulja az ember azt, hogy ha földön vagyunk, akkor ott is maradunk, ezért nem szabad elbukni.
2: A nagymacskáktól, hát ez furcsának tűnik, mert most 80 éves leszek. Én mindent, amit tudok az emberekről, általában egy másik lényről, ezt a nagymacskákról tanultam. Olyan intelligensek, amit hétköznapi ember nem nagyon fog fel. Rengeteg példát tudok rámondani. Minden érzelemre képes, mondjuk egy oroszlán, mint egy ember, meg tud sértődni. Például ez egyik legemberibb, bonyolult dolog. Oroszlán ki tudja mutatni, sőt azt is, hogy kire haragszik. kire sértődött meg. De nem csak ez, hanem valahol tud bánni a partnerével, tud kommunikálni, tud kedves lenni, tud fenyegetően fellépni, és így tovább. Én ezt jól hasznosítottam magamba többször is. Mind a mai napig. Nehezen hiszik el az embernek, hogy nekem ilyenkor a szemem előtt van egy olyan állat, amikor konfliktus helyzet adódik, hogy egy tigrisre gondolok, hogy mit csinálna ebbe a helyzetbe. És ez mindig kiutat tud mutatni. Ez már messze vezet. Szóval oda kerültem a oroszlán barlangba, medvék és az oroszlánok ápolójának. Munkatársam egy hortista katonatiszt volt, aki 5 évet ült rákosi börtönben. Őtőle is sokat tanultam. És itt, ebben az állatok között én megtaláltam magamat. Azt kell mondanom, hogy egy ilyen budai úri fiúból hirtelen egy olyan ember lett, aki jól érzi magát a cirkuszban, meg az állatkertben. És egy idő múlva kineveztek engem főápolónak, amikor az összes ragadozó állat alám tartozott.
1: 60-as, 70-es évek Magyarországában az emberre rátelepedett a politika. Nagyon nehéz volt ebben a pár évtizedben létezni, és azt is mondta egyszer egy interjúban, hogy gyűjtőhely volt az állatkert. Mindenféle fajta ember ott volt a mindenféle fajta állat mellett?
2: Mindenféle ember ott volt, ezt alá tudom írni. Amikor az állatkertbe dolgozik az ember, és látja azt a gazdagságot az állatok viselkedésében. Csináltam egy színdarabot, már régen könyvben megírtam többször. Következő szereplői vannak. Felsorolok néhányat. Önmagába ez a csokor elmondja azt, hogy milyen furcsa hely volt az állat, mint egy falu az állatkert. Az egyik főszereplő Géza bácsi egy volt hortista tiszt, aki 5 évet ült rákosi börtönben. Egy értelmiségi embernek készült, de félbetörött minden, és a börtön múlt rárétegződ. A másik főszereplő én vagyok, Győző néven, ő Szotyori László festőművész alakítja. Én nem tudom, hogy lefelé vagy fölfelé tartok. Lecsúszok, vagy éppen kapaszkodok fölfelé. Ellenfelem ott vetétársam, egy olyan figura, aki egy egyedül nevelte egy szegény sorban egy proli gyerek, akiből végül jogász lett, mert elvégezte a gimnáziumot, utána a jogi egyetemet, belépett a pártba, mindenféle, emelkedett. Hát én remélem, hogy nem lecsúsztam, még gondolkoztam, hogy mi lesz belőlem. Akkor ott volt egy olyan ember, aki utasi őrmester volt, paraszt gyerekek, egészséges, kemény srácok, a katonaság brutálisak voltak. Ez az ember, aki ott volt velünk, már nyugdíjas korában, kiszabadult 2 fekete párduc, ő miatta egyébként úgy ordított rá, hogy azok visszaugrottak a kedvecükbe. Munkatársaim között volt még egy pár olyan ember, akik azt se tudták, hogy egyáltalán hol élnek. Volt olyan öntudatlan bácsi, aki bármire alkalmatlan volt. Az állatoktól millió sérülést szerzett össze, megszokta akármi. Volt ott olyan ember, aki nagyon is szerette az állatokat, de az baj volt. Ugye mi azért rabtartók voltunk. A rácsokat soha ne felejtsük el. És az ember ebbe kénytelen volt börtönőrként fellépni. Én úgy voltam vele, hogy viszont néha volt egy-egy fogadott fiam. Azokat megpróbáltam kívül csempészni a rácsokon, nem sikerült. Egy Szimba nevű oroszlán és egy Luna nevű tigris volt az, amelyik nekem a legtöbbet adta. Szeretetbe, barátságba, engedelmességbe. Elsöpört mindent, egy szőrallergia. Az állat szőrre lettem allergiás. Ez egy csapás. Ott kellett hagynom az állatkertet. 8 évig a környékére sem mentem, és nagyon fájdalmas volt. Én ott szocializálódtam. Sokan mondják, hogy látszik is rajtam. Nem baj. Nekem máig az állatkert, ez egy hülyeségnek hangzik, az iskolám. Utólag jövök rá, hogy nagyon sok dolog. Ott hogy is fejezem ki? Figyelmeztetésként, sarokzászlóként ki van nálam téve egy pár dolog. Ott jöttem rá ezekre a dolgokra.

mai adás, amiben az idén 160 éves fővárosi állat- és növénykert néhány kivételes pillanatát, épületét és dolgozóját ismerhették meg, a végére ért. A felelős szerkesztő Bödő Anita, valamint hangmérnök kollégám Schwarz Nóra nevében is köszöni a figyelmüket, Farkas Szabolcs.

0: Pontosan 21 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink röviden. Az állami számvevőszéket is bírálta Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. Erős földrengés rázta meg Panamát, szökőáriasztást is kiadtak. Változékony idő lesz a hétvégén, napsütés és eső is lehet. Jönnek a részletek. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását, és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás, de számításaik szerint így is 50-100 milliárd forintos kár érhette az államot. Az állami számvevőszéket is bírálta Magyar Péter a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Vindis László, a szervezet elnöke, tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. Az ÁSZ közleményében visszautasította a kormány fővádját, hangsúlyozva, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Hozzátették, hogy a szervezet nem hatóság és nincs elsődleges ellenőrzési feladata az uniós források felhasználásával kapcsolatban. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. A kormány döntéséről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Egyesével megkeresik azokat a betegeket, akik legalább egy éve várnak műtétre, hogy felmérjék állapotukat és mielőbb ellátáshoz jussanak, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, elsőként a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek várólistáit csökkentenék, erre több 10 milliárd forintot fordítanak. A beavatkozásokat szükség esetén este és éjszaka is elvégzik, és tartalékvárólistát is létrehoznak, hogy a felszabaduló időpontokat gyorsan betölthessék. Traumát átélt nők és gyerekek számára nyílt nőgyógyászati és pszichológiai rendelő Budapesten. Azokat a pácienseket várják az ingyenes rendelésen, akik szexuális vagy szülés körüli traumát éltek át, és emiatt nehezen kérnek orvosi segítséget. A szakemberek jelenleg önkéntesként dolgoznak, az ellátás megszervezésében pedig nyugat-európai példák segítettek. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tóvédelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében. Erős földrengés rázta meg Panamát, a 7,6-es földmozgás nyomán a térségben szökőáriasztást is kiadtak. Panama város több körzetében pánik hangulat alakult ki. Végül az időjárásról. Itthon változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos felhős idő mellett még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk esőre, záporra. A szél átmenetileg több felé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő, napközben 17-22 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Nyílt titok. Már nem rejtjük véka alá az igazságot.
3: Magyar Péter a világ legnagyobb bankrablásának nevezte. Matolcsy György szerint egy filler sem tűnt el. Hatalmas summa vesztett el közpénz jellegét. Az MNB botrányt mutatjuk be új részletekkel és eddig nem nyilatkozó szakértővel.
2: Nyílt titok. Szombaton délelőtt 9 órától a Kossuth Rádióban. Szótlanok hangján.
4: Csacsinak nevezték el a hosszú fülei miatt az őzgidát. Szinte csak ezek a fülek maradtak éppen a balesete után. A vadállatok mentése speciális tudást igényel, a jó szándék itt kevés. Ha vadmadaraknak, nyesteknek, nagyvadaknak vagy csünöknek segítenénk, nem csak azt kell tudni, hogyan nyúljunk hozzájuk, számos jogszabályt is ismerni kell.
2: Szótlanok hangján. Állatvédelmi dilemmák. Szombaton délután 1 órától a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: A műsor 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió Színház.

Háború, szerelem, 1964. Furcsa, idegen, néznivaló. Nézik is, de közömbösképpen nézik. Mármint Kát a telepi lányok. Ez meg ki a csoda? Miféle szerzet? 7 milliószor látták egymást. Legalábbis Ká őket. Azt hiszi, hogy csak ő nézi a lányokat, a lányok nem.

Fogalma sincs arról, hogy miért. Nem ismeri ki magát, nem érti az egészet. Őket, rajtuk, belőlük. Behunyod a szemed, becsukod a szád. A legkomolyabban vehető minden dolgok közül az egyetlen igazán komoly dolog egy lány. Sok lány, két lány, minden lány külön a legkomolyabb dolog, a legérthetetlenebbek, legcsodálatosabb, leglényegesebb dolgok. Szerelem 1936. Nyuszi ül a kupéban, és arra vár, hogy... Hogy mire? Valamire? Csodára? Várja, hogy elfáradjon már végre, valahára. Elaludjon a vagon ringásától, a kerekek ütemes dobolásától, a zötyögéstől, zakatolástól, hogy kialudja magát innen. De az nem úgy megy. Nem alszok, gondolja. Egyedül van, ez jó. Jó és fura. Remélem, senki nem ül ide a közelembe. 1000 méteres körön belül. Remélem, hogy nem törődök senkivel, mondja maga elé kicsit mérgesen, de azért mindenképp meg van elégedve, és soha többé nem alszok el. Elalszik. A kalauz felébreszti. A kalauz törődik az emberrel, az ember is kénytelen törődni a kalauzzal. Szerelem 1936. Felteszi a lábikóját Nyuszi a szemközti ülésre. Még itt tartunk, Nyuszi Zánkáról Pest felé vonatozik, illetve Buda felé, haza a számüzetésből, saját költségen, egyedül, hirtelen elhatározásból, hogy ezzel alapvető változásokat indítson be, ha nem is a világtörténelemben, de csak nem ott. Ilyet még nem csinált. Egyedül utazni, tabu, és most először merül föl benne, hogy ha ez tabu, akkor mi a helyzet a többi tabuval? Mi van ebben? Ül a vonaton és kész. Lerángatta az ablakot, dől be a vonatfüst, végre városi a szagok a tehenek után, nem beszélve a disznókról, végre vége a kiakul bólintásnak, mindjárt itt a Horthy Miklós, 5. emelet, a szobája, aminek az ablakából a Hadik kávéházra látni, ahová titokzatos figurák járnak, és ahová Manó, az apja, szinte minden este leugrik, és nem köti a lánya orrára, hogy mi az, kik azok. Kávéház? Kávéznak? Meg sütemények? Minyon? Az anyát hiába kérdezi, az csak ingerülten legyint és faképnél hagyja, vagy úgy tesz, mintha nem tudna semmiről. Majd most utána jár, gondolja, csak érje haza. És nem is vesz észre, hogy az erős elhatározása miatt milyen erővel szorítja össze az öklét. Fölpattan, visszaül. Na most. Vajon a Lonci tudja-e, mi van abban a hadikban? Őt meg kihagyták? Mint mindenből? Lerúgja a szandáját, a lábait visszahelyezi az ülésre. Egész jó, gondolja. Van formájuk. Ezen kicsit csodálkozik, még nem vette észre, hogy van formája a lábának. Láb az láb. Mi az, hogy forma? Sortban van, igaz nem az övé, hanem a nővéréjé, ugyanis indulás előtt nagy nehezen belepréselte magát a régi sortjába, de az alig ment rá, leülni sem bírt benne, ezért megkereste a sublót fiókban Lonci hatalmas sortját, és az passzolt rá. Ezen is elcsodálkozott Nyuszko. Talált a zsebében egy 5-öst. Ezen nem. Költészet, szerelem 1964. A lányok vihorásznak, a fiúk nem. Hello, mondják, kész. Alig szólnak egymáshoz, amennyit kell, és legtöbbször nem kell semmi. Ez nézi azt, az nem néz vissza. Ha visszanéz, az rögtön harci helyzet. Váratlanul kiabálni kezd egyik a másikkal, üvölt vele, fölpattan, fenyegetően felé rohan. Röhögnek, abba hagyták, ha megkérdezné tőlük, hogy min röhögnek, nem tudnák megmondani. Nem igen tudtak megmondani semmit. Most meg mi röhögtetek? Mi van? Hogy mi volt az, ami röhögtél? Mi a kurva anyádat akarsz? Körülbelül így. Jó, de a lányok se tudnák elmesélni, mire föl volt az az égtelen vihogás. Ha valaki megkérdezte volna tőlük, mint kacagtak az előbb, égtelen kacajban törtek volna ki. Szerelem 1936-1944. Majd az lesz, de csak 8 év múlva, hogy K. apját Bizsuka összehozza Nyuszival, akit franciára tanított, ha nem is túl sokáig, mert Nyuszkót kivágták a Veres Pálnéból tintatartóval való fenyegetés miatt. Ugyanis fölemelte az iskola padról a tintatartót, és beígérte a nem tudom, hogy hívták, milyen né és mit tanított, szóval az egyik tanárnőnek, aki látva, hogy Nyuszi csak úgy épp, hogy lazán teszi össze,

a kezét, rászólt, hogy rendesen imádkozzon, mert csak a kommunisták nem imádkoznak, vagy a kommunisták imádkoznak így, mire Nyuszi fölvett a tintatartóját, és bejelentette, hogy még egy szó, és ezt magához vágom. Megemelintette a tintatartót. A padok közepén volt egy négyzet alakú bemélyedés, abban helyezték el a tintatartókat. Tintatartóba mártogatták a mártogatós tollakat a nebulók. Nebuló, mártogatós toll, kommunisták, az alkalom arra, hogy ilyen szavakat leírjunk. Ház 2000. K. lefordul a 11-es útról, Kalász felé, bekanyarodik a Széchenyi utcába, nem áll meg Jankovicsék előtt, oda se pillant. Süt a nap, erre felé sütni szokott, olyan, mint a folyvást sütne, 3 évvel ezelőtt is sütött ilyenkor a nap. Azt a házat már 100-szor eladták, úgy is gondolja. Rég megszabadult tőle a Magda. És nagyot bukkan egy fekvőrendőrön. Eladták a házamat. Előbb még benéz az anyjához, aki ígért megint bablevest, meg amit olyankor szokott, ha jó kedve van, darásfészek vagy palacsinta, aztán rendesen körbejár a telepen, gondolja, úgy is ki van írva a kerítésre, melyik ház eladó. Visszakanyarodik Jankovics bácsiért, aki már minimum 100 éves, és megint beülteti maga mellé. A háza az égig érő fenyőfával. 1000-szer elbiciklizett előtte a futballpálya felé, 1000-szer eladták már, ezekre így külön nem gondol. Csak most, utólag gondolom, hogy ilyesféléket gondolhatott akkoriban. 3 éve nem járt errefelé. Mindenképp nem így, nem ezzel a most már tényleg lebírhatatlan vágyakozással szívében. Ide költözik, kész! Ha nincs elég pénze is, méghozzá azt a házat veszi meg, amit 3 évvel ezelőtt kinézett a baszott magas fenyőfájával, csodálatos kerítésével, mulatságosan pici tulipányaival együtt. A rengeteg kis vacak hóvirággal, amikről még nem is tudta, hogy léteznek, csak amikor már az övé a ház, akkor veszi észre egy kora januári reggel, hogy tömegesen nyomakodik kifelé a hó alól a hóvirág. Háború 2000. 1964. A pap beszélget velük. A telepi fiúkkal és Kával, aki nem telepi. A telepi fiúk minisztráltak, Ká nem. Nincs kiképezve, nem tudná mit, hogyan beöltözni, térdelés, csengetés, füst. Röstelte, hogy miért nem minisztrál. Nem volt igazán kedve a minisztráláshoz, mégis irigyelte a fiúkat. Nincs kedve, és irigykedik. Ez háború. Mi nem az? K. azon gondolkodik, végül is lett volna-e kedve minisztrálni, vagy sem. Ha szólnak, hirtelen van kedved. Hirtelen elmegy a kedved, de lányok minden esetre nincsenek ott. Ha ott volnának a telepi lányok, végképp nem volna mersze a minisztráláshoz. Szerelem 1914, 1936, 1944, 1956. 1964, 1972, 1988, 2000, 2021. Nyuszit érettségi előtt átiratják egy házi asszonyképzőbe. Mennyasszonyképző. Van francia óra, főzni is tanulnak. Főzés, francia, illem, kellem, öntudat. Nyuszi tanulgat főzni. És amit az úrilány képzőben nem tanult meg, azt később megtanulja kényszerből. K. apja nem főz. Ki se dugja a fejét a konyhába. Tudja, hol van a kávédaráló, felteszi a kávét, soha nem látta, hogy az anyja Nelly valamit készít a konyhában. Csak ritkán látta az anyját, soha nem látta az apját. K. nagyanyja főz. A másik nagyanyja, Nyuszi anyja, szintén nem nagyon tud főzni. 6-7 ételt nagyon, a többit nem nagyon. De főznek. Meg azért van minden. Megoldják. A nők minden esetre megoldják, ami kell. Sokáig élnek, az is egy megoldás. K. nagyanyja 96, az anyja 99. Meghalnak, és csak aztán jön a járvány. Jött a járvány. A járvány miatt este 8 után tilos elhagyni a lakást. Ezzel kezd bármit. K. áll a konyhában és tétova. Lemenjen az utcára? Lemegy az utcára. Tényleg nincs ott senki. Ház 2000. K. közeledik a ház felé, és izgul. Biztos rég lebontották. Fölbontották. Szét lett újítva. Eladta Magda. Ahogy odaér, látja, hogy Magda a kertkapunak dőlve az öreg Margittal beszélget. Minden a régi.
Margit a kerekesszékben ül, öblös hangon magyaráz, vezényel hozzá mindkét kezével, Magda megadóan hallgat. Bólogat. Olykor bólint egyet, nem pillant Margitra, mintha így akarná lehalkítani. Margit mindig kiabálva beszél, 50 éve is öblös volt a hangja, most is öblös. Magda halk, nem ilyet, határozott, de halka határozott. Nem szól, nem bólint, nem mosolyog. Cirka 15 év lehet köztük. Ez az ő korukban már semmi, mégis megmarad a sorrend. Vagy rangsor. 200 lépésnyire sincs a házuk egymástól, ugyanaz az utca, ugyanaz az oldal, mindig itt éltek, ez így marad. Most egyszerre K. is úgy érzi, hogy öröktől fogva itt élt, túlságosan közel ezekhez az idős asszonyokhoz. Annyira meglepődik azon, hogy a ház nincs eladva, hogy nem csak megáll, még a sluszkulcsot is kihúzza, és kiszáll. Előbb még az történt, hogy amikor Magda megpillantotta, mosolyogni kezdett, és a Margit monológiával mit sem törődve, K. felé lépve széttárta a karját. Na ugye, mégsem adtam el, meggondoltam, magam látja. K. akkor már leállította a motort, K. szállódott kifelé, tényleg csak az idős hölgyek iránti udvariasságból, mert észrevette, hogy Margit a székében előrehajolva bámulja a szemüvege fölött. Ki ez? Harsogta, és rögtön utána jesszusom ez a, és mondta K. kereszt nevét. Még egyszer, még hangosabban. Na hát, szerencse, hogy rajtuk kívül nem volt senki az utcán. K. átjárt Margit néniékhez tejért. Nem átjárt, hanem át kellett mennie. Neki, vagy a húgának. Margit férje sántított, 2 bottal járt, a megállt valami miatt állandóan hadonázott maga körül a botjaival. Tehenet tartottak, esténként pedig K. fogta a kannát, átballagott tejért. Foci előtt, vagy amikor elmaradt a foci, mert esett az eső. A 2 bádok teljes kannáról helyenként lepattogzott az ománc. A tehénnek tehén szaga volt. Szag, gondolja K. Tehén szag. Az öreg Margit szaga. Legtöbbször K. húga ment át tejért, mert K. a tejvásárlás idején focizott. Margit nem változott semmit, annyi csak, hogy most egy villanymotorral hajtott kerekesszékben ül, és rég nincs már meg a sánta férj. Rég nincs semmiféle tehén. Nem adtam el, meggondoltam, mondta maga elé Magda olyan halkan, hogy a Margit ne hallja. Sokan érdeklődtek, de pedig most tényleg megvenném, vágott közbe K. Adja el nekem. Csak a társalgás kedvéért mondta, hogy valami történjen, ha már ilyen udvariasan kiszállt az öreg lányok miatt a kocsijából. Azért mondta, hogy valamit mondjon. Azért mondasz ezt meg azt, hogy mondj valamit, aztán abból lesz valami, vagy nem lesz semmi. Jó, válaszolta azonnal Magda, magának eladom. Történelem 1964. A harangtoronynál áldogáltak, a papot várták, és ment a baromkodás az Istenről. Van Isten, vagy nincs Isten? Biztos a papot várják, gondolja K. Most kell érkeznie, ezek a fiúk ismerik, az ő papjuk minisztrálnak nála. K. pedig nem minisztrál, őt nem ismeri a pap. Ilyesmit gondol, honnan ismerné. Oda menjen. A harangláb rozsdás vasszagú. Jön a pap, mosolyog. Kerek feje van, örül a gyerekeknek. Vidámnak látszik. Látszik rajta, hogy van Isten, sőt. Isten, sőt, jó kedvű az Isten, jó Isten, és ha már dönteni kell, hogy van-e vagy nincs, akkor inkább van, vagy legyen. Ha nem volna, nem mosolyogna ilyen vidáman ez a pap. Mármint, ha nem volna Isten, akkor tuti nem mosolyogna ilyen félén, hanem mással lenne elfoglalva. Te lennél ugye a, és mondja K. apjának a nevét, te vagy a fia, mondja K.-nak. Honnan veszi? Polgári élet. Halott. 1964. Az unalom öl. A szélpál ikrek faterja unalmában rúgdos egy kutyát. Megunta, vagy mi. Ha el nem ugrik előle a kutyája, belerúg, mint a futballlabda lenne. A kutya nagy, a szélpál kicsi. Nagy testű kutya, rúgdos egy alacsony férfi. Az öreg szélpál meg a szomszédja azzal szórakoznak, hogy fölakasztják a kutyát egy mogyoró bokorra. A szomszéd is unta, úgy látszik azt a kutyát, azt a dögöt. Unatkozott a szélpálék apja, meg a szomszéd, és egy cukorspárgával megfojtották a kutyát. Ezt az egyik szélpál meséli K-nak. Aztán ráfogják a dolgot a terápiásokra, teszi hozzá. És vigyorog. Szegény kutya, mondja, és kényszeresen vigyorog. Mondja a kutya nevét is, de az elmegy a levegőbe. Cézár, munkaterápiás bolondok,
Különösképp nem kell rájuk fogni, mindenki tudja, hogy a terápiások csinálták. A hülyék. Azok a faszverő idióták, mondja a Szélpál. Az egyik Szélpál. K. később nem emlékszik rá, hogy melyik volt. Ölnek és rejszolnak, mondja. Búzik azok mind. A sok agyatlan. Folyton a faszukat fogdossák. Meghágják a debil csajaikat. Belerúgott egy kurva nagyot, az az ostoba állat meg visszasompolygott hozzá, mert azt hitte, hogy a faterom csak játszik vele. Azért nem kell beszarni, nem rúgott bele annyira. Geci lusta az ahhoz is. Szerelem 1936. Úri lányok báloznak. 16 lesz, kap báli ruhát, csináltatnak neki. Megérkezik a szabónő, drága mulatság, nem megúszható. Nyuszi izgatott. Már pedig akkor sem fogja fölvenni a nővére nagy estéjét, se pedig senkiét. Nem is megy bálba. Nincs is hozzá kellő frizurája. Így menjen bálba, ilyen kurtán röviden, és arassak fényes diadalt, és látja magát az ánkai villa fürdőszoba tükrében, ahogy dühében belenyír a hajába, de nem sírja el magát. Azért majd csak elmegy valami rongyban elsöprő diadalt aratni. Házköltészet 2000. K. ül Magdával a téli kertben. Már nem annyi, mint 3 éve. 2 millióval többe kerül, mondja halkan a nő, közben aggodalmasan pillog. A kerül szót, mintha ki akarná kerülni, de mert nem sikerül, ezért véletlenül felhangosítja. Mint aki nem képes eldönteni, hogy jobbra csavarja a rádió gombját, vagy balra. Megy föl mindennek az ára, tudja, nem? K. bólogat. Tudja, ugye, hogy megy föl minden, ismétli meg még egyszer Magda, és besiet a szobába. Gyorsan megy. Öreg szag van. Kijön, visszaül a hokeddire. Nézik át. Nem félek ám, mondja. Miért félne? Egyedül vagyok, de nem félek. Mi felénk? Nem szoktak betörni. Ház 2000. Asszonyok. Talán 2-3 férfi is. Elnyújtott orhangon énekelnek. Ők a kórus. Margit átsüvölt, átsüvít a hangja. Kiszabadul a templomkapun, a haranglábnál is hallatszik. A kisboltnál is hallatszik. Ő a leghangosabb, inkább mintha egyedül énekelne hangosan, a többiek visszafogják ilyenkor magukat. Fekete, nyakig gombolt ruha, magas szárú barna cipő, zordan nézi Máriát és a kis Jézust. Állán jól látható szőrszálak, mennydörög. A pap becsukja a fülét. Be van zárva a füle. A kisbolt is be van zárva. Nincs a környékén senki. Egyedül Lacika ácsorog a haranglábnál. Ha nincs a misén Margit, a többi asszony jóval hangosabban énekel. Olyankor még néhány férfi is bekapcsolódik immelámmal. Vagy lelkesen, de hát Margit mindig ott van. Jönnek ki az öregek a templomból, az is sántít, itt is sántikál egy, mintha mindenki sántítana a faluban. És mindnek be van gyulladva valamelyik szeme. Gyulladt vagy hájogos. Azt K. nem figyelte meg, hogy melyik lábára sántít, aki sántít. Hol ez, hol az, erre is, arra is. Polgári élet, 1936. El kell vágni a csirke nyakát. Le kell tudni vágni egy csirkét, ez a legkevesebb. Tudás. Nyuszi anya ügyesen elvágja a csirke nyakát, nem spriccel semmi, megvan a technikája. Létezik annak csinja-binja. Júlcsa különös előszeretettel metéli el a nyakat. Az előszeretetet Nyuszi csak hozzá képzeli, nem lát bele a Júlcsi fejébe. Néha úgy képzeli, hogy belelát mindenki fejébe, Júlcsiéba belenézni, meg annyira könnyű, hogy nem érdemes. Nézegeti, ami Júlcsában van belül, inkább aludna helyette. Politika, háború, 2021. K. ül a kertben. Leveti a pulóvert, a pulóját is, a farmert is. Süt a nap, süt a pék. Kiszedi a farmer zsebéből a maszkot, a mosógépbe pakolja, közeleg egy kis felleg. Lepottyan ide egy bomba. Bebasz mindjárt a bomba. Bebaszódik a kertbe egy bomba, bebaszott a maszk. Ugat a kutya a harmadik szomszédban. A kurva anyját mondja maga elé K. Vonyít a kutya, valami baja van. Neurotikus vagy mi? A fátyol felhőn átütnek a bombák. Olyan frekvencián vinnyog a kutya, hogy vagy lelövöd, vagy odadobsz neki egy darab csípős kolbászt, és elköltözöl a más világra.
bomba, vírus, mindegy, történjen már valami. Másfél évig nem lépek ki a kertkapun, határozza el. Másfél évig nem lépett ki a kertkapun. Fizika, polgári élet. 1936, 1956, 2000. Félhold, csillag, szív alakú süteményformák alumíniumból. Ezüst alpakka. Résztorta forma, lejáró kereklappal, kallantyúval fogható a pánt az aljához, amíg el nem romlik a kallantyú. Bögrék, mint másféle, repett, csiricsári, van füle, nincs füle, szépen csúnyák. Weidling, fazék, itt-ott lejött az oldalukról az ománc. Sok öreg edény, ezeket ki kell majd egyszer dobni. Vagy származzon haszon is belőlük? Megtölteni virágfölddel, és babot palántálna? Fölteszi ezeket minden esetre a konyhapolcra. A polc a konyhában van. A konyhában festékszag van. Friss festés. A konyha K új házában van. A festékszag is. A ház a telepen van, három sarokkal odébb attól a víkendháztól, ahol a nyarakat töltötte. Az a víkendház már rég nincs meg. Egy a telekhez képest óriási, ízléstelen házat építettek a helyére. Január vége. Kibújt minden esetre 3-4 tő hóvirág a bejárat előtti füves részen, ahol szokott. K. emlékszik erre a piros lábosra, hogy kevergeti benne a csokoládé és krémet a nagyanyja. Ez a haszon. Kívül piros, belül szürkéskék, mint a többnapos parizer egy közért húsos részlegén, a 60-as évek közepén.

Elhangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. Negyedik rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Cifarelli Endre, ház, háború, halott. Ötödik rész.
1: Polgári élet 2000. Barátkozni. Azt hogy kell? K. talán próbált barátkozni. Most legalábbis úgy emlékszik. Például elbiciklizett a telep végéig, és igyekezett feltűnés nélkül benézni Jankovicsék kertjébe, hát ha ott van az István, és kapálgat. De nem volt ott, nem kapált. Minden esetre nem látta. Legalább nem tűnt fel senkinek a barátkozási manőver, csak neki. De azt meg úgy is tudta, nem kellett még külön feltűnnie. Nem csöngetett be. Ez egyszer minimum így történt. Úgy látta, hogy furán messzi van a kapucsengő. Túlzottan közel kellett volna mennie a csöngetéshez, a kerítéshez. Átlépni a vizes árkon, és még egy fűsáv. Minthogyha lett volna a rozog a kerítés körül egy másik láthatatlan kerítés, ami nem hatolsz át, ha jót akarsz. Esetleg mégis csöngessen be? Egy egészen másik életben? Ne akarjon jót! Polgári élet 1936. Ez szag. Mosolyog Nyuszi, szag. Milyen hülye szó, nem bűz, nem illat. Férfites szag. Női parfümszag. Benzinszag. Lóvizeletszag. Lószar felsöprik. A tehénszart nem seprik össze, a földútra szárítja a nap, szétnyomja a kocsikerék, szétporlik a porban. Por és tehénszar por. Vegye külön, aki akarja, na és ez volna a nyaralás? Ez. Tehénszar és tehenek. Az aszfaltba nem olvad bele a lóürülék, le lehet onnan vakarni, lemossa az eső. Nyuszi elégedett azzal, hogy aszfalt. Végre egy kis aszfalt. Esetleg macskakő. És forgalom? Itt is egy automobil, meg ott is, simpár villamossal. A villamoson villamos szag van. Nyuszi ezzel is elégedett. Budai villamos. Elegáns kanyart ír le a Gellért szálloda előtt. Csak kissé drága. Az utolsó 20 fillérese is rámegy. Bosszankodik, mert ugyan maradt még az utolsó 20 fillérese után is egy ötpengős, amit a nővére sortjának a zsebében talált, de az mégsem az övé. A sort sem. Nem baj. Övé vagy sem, akkor is ebben fog lelibegni a hadikba. Ez most szentül el lett határozva, és iszik minimum jeges kávét, amihez föl lesz váltva az ötpengős punktum. Hát, ha arra téved egy író. Fejedelem, mert akkor egyszerűen elnézek a feje felett. Hát nem lesz könnyű. Nem könnyű az élet egy ilyen kis izénőnek, mint én gondolja, de még mindig most veszi észre, mosolyog. Ezen aztán végképp elmosolyodik. Fizika. Történelem 1964. Megvastagodik, meg még mi minden történik 40 év alatt egy cseresznyefával. Hátizsák méretű gyantát termel a legvastagabb ág alatt. Kiszárad, kivágják. Túl magasra nőtt. Nincs visszanyesve. Foci előtt, ha korábban ért ki a pályához, K. felmászott valamelyikre cseresznyézni. Nagy szemű, germersdorfi fajta, a szezon vége felé mind megkukacosodott. Akkoriban, mintha tovább tartott volna a cseresznye szezon. Ketté nyitod, a mag mellett ott mocorog a kukac, nem eszed meg. Az is igaz, hogy mi a francnak nyitogatni? Nem vacakol vele, nem nyitogatja, megeszi úgy, ahogy van. Le tombe de cerise. Egyszer kinyit egy vérvörös kukacos cseresznyét, és az nem eszi meg. A többit megeszi. Áll a pálya melletti cseresznyefa alatt. Ha elég magasra ugrik, eléri az utolsó két szemet. Neki fut, úgy ugrik. Ház 2000. Imre nézelődött az ablakból. Figyelte, mi van a Szondi utcában. Mi lenne, nincs semmi. A kaput támasztja, mered az orra elé, vár, nem valamit vagy valakit, hanem csak vár. K. kilép a kapun, majdnem összeütköznek. Most egyáltalán nem ér rá, de Imrét nem lehet olyan könnyen lerázni, tehát jól van, megáll beszélgetni vele. Megáll, beszélgetnek. Erőlködik, mond ezt-azt, hallgatja, amit Imre válaszol, aztán sikerül otthagynia. Siet az Izabella felé, érzi, hogy Imre bámul utána. Két szép lány jön szemben, nem fordul utánuk. Elhúz előtte egy troli. Forduljon meg. Ibre könyökölt az első emeleti ablakukban. Az ablak a Szondi utcára néz. Rákiabált Kára, azt hitte ez vicces. Már meghalt. Szondira néző ablak, az ablakban Imre. Ká összerezzen, amitől dühös lesz, ez nem normális, bazd meg, mondja az orra elé. Hülye vagy, bazd meg. Nem hülye, tudja, hogy Imre csöppet sem az, mégis lehülyézi magában. Elég hülye amúgy, ott hagyja. Érzi a hátán Imre tekintetét. Sokkal később, évekkel később is. Ház 2000. Margit a kerekes székében. Hangosan szitkozódik a kertkapu előtt, zeng minden. Jár a villanymotor, mikor megpillantja Kát. Kikapcsolja. Griechen am Spinnrade. Hol itt a csengő? Eldugtad ezt a nyamva csengőt? Harsogja mogorván. Mindig mogorva. Van, amikor igaziból mogorva, egyébként csak mogorva. Margit néni, hát ott van a... Jó, jó, látom, nem vagyok vak. Azt hiszed, vak vagyok? Mit gondolsz, hogy a nyavajába csöngettem be? Így. Mutatja a botját, a bot kampús végével nyomta a csengőt. Ezzel, ni. És dühösen belefog, hogy létezik egy Balázs nevű ember. És hogy K. ismeri-e ezt a Balást. Ismered? Nem. Na ugye? Megmondtam, nem ismersz te senkit. És hogy ez egy áldott jó lélek, itt és itt lakik, szerinte a Balázs olcsó rendbe hozná ezt a kócerájt, és mutogat a botjával a kert felé. Tényleg ráférne a kertre ez az. Ó, az jó volna, Margitka, tényleg ráférne, válaszol Ká, de már sivít is a kerekesszék motorja, villámgyors fordulat, tűzel az öregasszony a templom felé. Morog maga elé, nem hallani mit. Ki se néznél egy ilyen székből ekkora fürgeséget. Olyan itt a világ, hogy semmi nem fürge. Politika 1964. A telepi fiúk napközben a szomszéd TSC-ben dolgoztak az apjuk mellett. Munkaegységben kapáltak. Meg még nem tudni, mit csináltak. Egyeltek. K. ezekről nem tudott. Nem érdekelte? Nem kérdezte meg tőlük. Mezőgazdaság. Ez a mezőgazdaság. Szánt és aradt a paraszt ember. És vett? K. apja fölássa az eprest, ez valószínűleg így még nem pont a mezőgazdaság. Délután abba hagyták a vetést, öt körül kezdtek kiszállingózni a pályára. K. is kiszállingózik. Ebéd után lebiciklizett a kukoricatáblák közt a Dunához. Kánikula, napraforgó táblák, kukoricatáblák, az ösvény mellett lézengő, heverésző munkaterápiások, a kukoricát szárazan zizegteti a szél. Vagy a verandán ült és megfogott egy legyet. Szép lassan, mégis villámgyorsan. Leszáll az asztalra a légy, tisztogatja magát a melső lábaival. K. óvatosan leteszi elé a kezét, a légy felé rántja. Érzi a tenyerében bizsereg, két ujjal kiveszi, óvatosan nyom rajta, hogy ne jöjjön ki belőle semmi fölösleges, összeroppantja, elpöcköli. Undorodik tőle, megfogja, megöli. Egyel kevesebb, jön még egy. Politika 1964. Van különbség. Van olyan, hogy különbség. Az apja például, meg a János, vegyük ezt, de igazából mi a különbség az apja meg János között? Vagy végig Imre az elsőről. Imre, ha meglátja K. apját, köszön. Összefutnak a lépcsőházban. Jó estét, mondja szertartásosan, kisé énekelve, nem túl hangosan, dupla évvel, a második év fölcsúszik félhanggal. Jó estét, Imre, hogy van, köszön vissza K. apja, de mi ebben a különös? A különbség? Köszöngetnek egymásnak, nem? János Julcsához jön. Julcsa nincs itthon. Megvárjuk, mondja király többesben János, K. nagyanyjának, és leül a konyhában, anélkül, hogy bárki mondaná neki. Helyet foglal. Látszik rajta az öntudat, meg van elégedve, itt ülhet Káiknál, mert hisz demokrácia van, nem de? Már. Szerencsére. Vagy mi a túró? Vagy ez épp, hogy nem öntudat? Kisi a hokedli szélén ül, de minden esetre ül. K. nagyanyja pedig besiet a szobába, az előszobában képeket vág, itt van megint ez a derék János, bosszusan legyint hozzá. Mosolyog, bosszankodik. Se baj, mondja K. apja. És pont ilyenkor nincs itthon a Julcsa. Most mit csináljak? Semmit, anyuka, így ká apja, és előveszi a zakója belső zsebéből a cigarettatárcáját. Kinyitja, pár szálat belerak, eligazgatja, bekattintja, zsebre teszi. Halk, de hallható kattanás. Ahogy benyit a konyhába, János, mint aki rugóra jár, felpattan a hokedliről. Jó estét, János! Remélem, jól van, mondja ká apja Jánosnak, int neki, mire az visszaül. Rágyújt? Köszönöm, mondja János, és kivesz a tárcából egy 5 éves tervet. Óvatosan, mert a terv könnyen meghajlik. Ká apja is kivesz egy tervet, és megbeszélik a dolgokat szépen. Fújják a füstöt szépen, és szívják. Ez mondjuk különbség. Szerelem 1964. Fuchs nővére telefonál Kának, hogy de most is azonnal látogassa meg őt, Ká, mert beteg. Van telefonjuk, a lányapja valami fejes, és Káiknál is van telefon, ez ritka így együtt. Felhívja Káik lakását, pont Ká veszi fel a telefont, ez is ritka. Mi lett volna, ha Ká nagymamája vette volna fel? Mi lett volna, semmi? A lányok megoldják az ilyesmit. Ká anyja veszi föl. Csókolom, így a falus nővére 2 másodperc habozás után, mondja a nevét is, és a... Szervusz, kislányom, vágja ketté a diskurzust Ká anyja azonnal, mielőtt kibontakozna. Nincs itthon a fiam, és így tovább. Vívóedzésem van. Fogalmam sincs, hol van. Leküldtem a közértbe kaviárért. Elköltözött. De nem Ká anyja veszi föl a telefont, hanem Ká, és a lány közli vele, amit akar, hogy ő most nagyon szenved, és látogassa meg, de azonnal, amíg az anyja vagy ki a csuda, haza nem jön. A nagyanyja, az idióta hugocskája, az összes Fuchs, hazajön a Fuchs. Halloweenben nyit ajtót, megfordul, beszalad a szobába, visszabújik a paplan alá. Feltérdel, előbukana melle a Halloween nyílásában. Jól vagyok, mondja, csak szörnyen lázas. Fogd meg itt, érzed? Szerelem 1936. Nyuszi betoppan váratlanul. Egyenes Zánkáról. A Balaton kellős közepéből a Horthy Miklós út 66-ba. 3. emelet. Felrohan a 3-ra. Senki nem várta. Miért várták volna? Nyuszi lesz Ká anyja. Még nem az, még csak 15. 15 éves. 15,5. A betoppanás inkább becsörtetés. Csönget, mert nem találja a kulcsot a szatyra mélyén. Egy darabig kotorászik, kezébe akad a kulcs, aztán mégis visszadobja, becsönget, nem akar csak úgy rátörni a családjára. Vagyis hát legszívesebben rájuk törne, mégsem tör. A csengőre tenyere nyomja, amíg nem hall belülről matatást. A nővére nyit ajtót. Őrülten unatkozott abban a balatonparti porfészekben, fogta magát, fölszállt a pesti vonatra. Épp csak ennyi pénze van, 5 pengő, meg még pár fillér. Éhes, de se baj, imád éhes lenni. Imádja, hogy kilátszik minden bordája. Julcsának se szól, nehogy az elővéve kedvenc cselét tempóját hisztizni kezdjen. És látja mag előtt Julcsát, ahogy hisztizik, ezen majdnem elvihogja magát. Most meg lehet ijedve. Ettől kicsit ő is megijed. De nem. Nem és nem. Elég volt. Balaton, nyár közepe, millió tehén, a tehenek körül döngő milliárd légy. Dögunalom. Elég. Unja, unja és unja. De nagyon. A lányoknak nincs agyuk. Az a pár fiú, aki egyáltalán van, idétlen. Kivéve mondjuk az egyiket, az meg rá se néz. Elege van ebből. Túl rövid a haja. Vagy mi a baj? Nyár elején majdnem kopaszra vágatta, hogy imponáljon legalább a fiúknak, így hát, ha beveszik fiúsba. Nem veszik be. Tavaly nyáron még bevették, akkor most miért nem? Az a piros fejű, a piroska, még külön foglalkozott is vele, ránézett. Most meg nem néz rá, elkapja a tekintetét, mintha ő ott se lenne. Jó, akkor lelép. Hazautazik, és passz. Előkotorja a sublótból a várra akasztható szatyrát, amiben a teniszütőjét meg a teniszruhát tárulja. Beledob 1-2 cuccot, és beteszi maga mögött a kertkaput. Tudja, mikor megy a pesti személy, és marad még pár fillérje villamosra. Csönget. Aztán kopog. Semmi. Akkor legugol, és nekiáll, hogy előkeresse mégis a tenisz szatyrából a lakáskulcsot. Lonci nyit ajtót. Nyuszi felugrik, a nővérére nevet. Jé! mintha összement volna másfél hónap alatt a Lonci, villan át rajta. Ki tetszik keresni, mondja Lonci kimért hangon. Aztán felsikolt. Polgári élet 1964-2000. K. apja leakasztotta a függönyöket. Leszette az ablakról az összes függönyt. Szedjük le, adja ki a feleség az utasítást, hát leszedi. Behozta a spájzból a létrát, az ablakkeretnek támasztja, a kis gyűrűket egyenként leakaszgatja a kampókról. Alig fér el a spájzban a létra, ügyeskedik vele. Nem volt mosógépük. Nem volt még akkoriban mosógép, vagy ha volt is, nekik nem volt. Nem férne bele egy ekkora függöny a mosógépbe. Beleférne, belegyömöszölnék, nem tudnák beindítani. Már rögtön a tetejét sem lehetne becsukni. Nincs más megoldás, leviszik a függönyöket a patyolatba. Katarzis. Ez a megoldás. A Szondi és az Izabella sarkán működött a patyolat, oda cipelték a mosatnivalót. K. apja hazajön a hivatalból, kávét főz, másik nadrágot vesz, másik cipőt, leszedi a függönyöket, viszi a fiával a tisztítóba. Ház 2000. Imre piszmog. Balázs piszmog. De már minimum 4 órája piszmog. Ha nézed, az nem a legjobb ötlet, mert nem 10 percig nézed, csak 10 másodpercig, és nem látsz semmit. Nem fejlődik semmi. K. nézi direkt 10 percig Balázst a szeme sarkából. Tehát nem másfél percig, hanem 10. És semmi. Nem halad, nincs változás. Megállt. Egy atomot sem tolt odébb. Egy atom mag sem egy odébb. 10 perce nézi, innen oda ment a fickó, onnan ide. Visszajött, hurrá, de minek ment oda, miért nem ment amoda? Odébb? Kis dramaturgiai érzékkel tudható, hogy most az jön, hogy fejlődés ide vagy oda, egyszer csak hip-hop kész van az, amihez hozzáfogott. Tényleg ez jön. Kész lett, és kész. Ház 2000. Imre toporog a halban, gondterhelt arckifejezéssel felszerelve. Szeret kifejezni. Hümmög. Szemrehányón ismételgeti K. nevét, csóválja a fejét, mint a pocsék színészek. Megvakarja a fejét. Odáig elmegy, hogy a fejét vakargatja. Felmér, és nem tetszik neki, amit felmér. Általában semmi nem tetszik neki, aztán minden átmenet nélkül elkezdi sorolni, mit, hogyan és meddig. Kell csinálni. Mi lesz? Ezt ide, azt oda. K. hallgatja egy darabig, le kell állítania, és viszonylag gyorsan, mert Imre magától sosem hagyná abba. Vár, Imre, mondja, de Imre, mintha nem hallaná. Megérinti Imre karját, mutatja neki, amit rajzolt, mi lesz, mit, hová. Jó, bólint. Aha, biztos? Biztos, Imre, így lesz. Imrének vannak emberei, nekem, hangsúlyoz, és sokat sejtető képet vág, nekem mindenre vannak embereim. Tényleg mindenre vannak emberei. Először is ide egy nagy ilyen... Kivár, mert tudja, ez kényes pont közöttük. Érzi, mégse bírja megállni, szóval itt egy ilyen szuper kis rács lesz beszerelve, és egyből folytatná is tovább, mit hová fog még beszerelni. Kának muszáj félbeszakítania. Nem lesz rács, Imre. Nem? Nem. Akkor nem, egyezik bele váratlanul könnyen, és sorolni kezdi a teendőket. Elismétli, amit hallott Kától, olyan hangfekvésben, mintha most találta volna ki. Meg fog halni. 3 év múlva. Január 1. napján, ahogy sötétedni kezd, végig sétál a Szondin a ligetig, keres egy megfelelő bokrot a Vajdahunyadvár mögötti kivilágítatlan területen, behátrál az ágbogok közé, kezét a szem előtt tartva, nehogy megbökjék a gajjak, befészkeli magát, és elalszik. Polgári élet 1936. Lonci szép nő. Hemzsegnek a gavallérok, nem enged magához közel senkit. Különösen szép, amivel nehéz mit kezdeni. A sok tökfej alig bírja ki, hogy ne a blúza domborulatait nézze. Randevú után meg mind rohan a prostikhoz a Magyar utcába vagy hova, és kiüríti magából azt az izét. Undorító. Lonci szerint. Miatta járnak ide, a Horthy Miklósba nyüzsögni, hoznak virágot, meg pralinét, próbálják rávenni, hogy menjen velük moziba, és ott a kezét szorongatják. Próbálják megfogni a kezét, de Lonci elhúzza. Próbálják megcsókolni, és ha valamelyiknek megengedi, az rögtön nyúlkálni kezd, próbálja megfogni a mellét, amit egész délután bámult az idióta. De most akkor vágja pofon? Vagy mit csináljon? Mert az azért mégis tetszik neki, hogy ennyi barom kis bika fireg forog körülötte, a bálban mind vele akar táncolni meg minden, hogy csak miatta jönnek, gondolja ő, mert még ki miatt, ugye, de mindegy, a húga nyuszi tisztára, mint egy kamaszfiú, az idiótán lenyírt hajával, meg hogy az alig létező mellét úgy leszorítja egy mosásban összement rikóval, hogy az itt tényleg nem létezik. És ez, és akkor betoppan. Hetek óta nem látták egymást. Beállít nyuszi, de úgy olyan hirtelen vagy mi, hogy meg sem ismeri a saját húgát. Ki tetszik keresni, mondja a saját testvérének. A Lonci szegény, mikor meglátott, vagyis megismert, akkorát sikoltott, meséli Ká anyja Kának, és nevet. Mert rájött, hogy én vagyok. Félrelökte az ajtóból a mosónőt, berohant a nappaliba, és kiabálni kezdett az anyuval, hogy anyuka, én most azonnal férjhez megyek. Szerelem 1936. Férjhez megy Lonci. Nyuszi kuncog, Lonci dühöng, dühös a világra, és külön Nyuszkóra, aki még csak kis pisis, és van képe rajta röhögni. Nyuszi tudja, hogy a nővére azért megy férjhez, mert miatta, mivel megnőtt. Mellenőtt, meg a többi, el se árulná, még mi minden történt a testével 2 hónap alatt. Utolérte, jó, de azért, mert ez van vele, minek a fenének kell a Loncinak férjhez menekülnie ehhez a korlátolt többszlihez. A Ferenckéhez, aki azt se tudja, mi minden kedvesnek szánt ostobaságot mondjon a leendő kis Végerinnek, mert azt hiszi, hogy ezzel imponál neki. És közben leplezetlenül bámulja a mellét, amit eddig észre se vett, mert addig még nem volt mit észrevenni. Költészet 1936-2000. Ká anyja nyuszi. Ká elképzeli nyuszit 15 évesen, vagy legyen 16. Nem tudja elképzelni. Egy vad. Kis vad. Rövid a haja, és mérges. Nem tetszenek neki a fiúk, kivéve amelyik tetszik, de az se tetszik. Nem úgy. Dühös, mert belenyírt a szép kis vékony szálú hajába dühében, és hirtelen már nem érti, hogy miért nyírt bele. Ká elképzeli, hogy ez a nyuszika mit szólna hozzá. Mármint Kához. Semmit. Le se tojná. Én vagyok a te fiacskád, nyuszina. Tűnés innen, mondaná nyuszi a fiának, aki nem létezik.

hangzott Cucorelli Endre Ház, háború, halott. 5. rész. Közreműködött Máté Gábor. A felvételt Jantyik Csaba és Jantyik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Szerkesztette és rendezte Markó Róbert.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorában legközelebb holnap 20 óra 10 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a közönségszolgálat @mtva.hu elektronikus posta címen.
2: Késő esti krónika.
3: A Kossuth Rádió hírműsora.
4: Jó estét kívánok! A bemondó Beslin Bettina, a mikrofonnál Besenyei Márk. Főbb híreink először röviden.
5: Jogsértéseket találtak a déli körvasút közbeszerzési eljárásában. Az esetre reagált az állami számbevőszék és a Fidesz is.
4: A magyar kormány minden kiskaput bezár és meg fogja akadályozni, hogy bizonyos oligarchák külföldre menekítsék ki vagyonukat.
5: Holnap is folytatódik a borongós változékony őszi idő.
4: Következnek a részletek, a szerkesztő Márta Renátó. A közlekedési minisztériumban zajló átvilágítás és az uniós számvevőszéki vizsgálat is jogsértéseket talált a déli körvasút közbeszerzési eljárásában. A gyanú szerint Mészáros Lőrinc vasútépítő vállalkozása összejátszott a tervező céggel.
5: A volt közlekedési miniszter Lázár János és a magyar állami számvevőszék 10 hónapja tudott az ügyről. Magyar Péter miniszterelnök az ÁSZ elnökét Vindis Lászlót lemondásra szólította fel. Kovács Anna összeállítása.
6: A Közlekedési és Beruházási Minisztérium és az Európai Számvevőszék kivizsgálta a déli körvasúttal kapcsolatos közbeszerzési eljárást és súlyos szabálytalanságokat talált. Vitézi Dávid a miniszterelnökkel közösen tartott kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt, ezért az Unió felfüggeszti a projekt további finanszírozását. A közlekedési miniszter azt mondta, hogy a déli körvasút tervét elkészítő cég, amely titkos információk birtokában volt a pályázat idején, összejátszhatott a V-híddal, így Mészáros Lőrinc vasútépítő cége jogsértő módon versenyelőnyhöz jutott. A miniszterelnök kifogásolta, hogy a magyar állami számvevőszék hónapokig semmit nem tett, pedig tudott az ügyről. Magyar Pétert és Vitézi Dávidot hallják.
7: Ennyi idővel a közbeszerzési eljárás lezárulta után a törvény erejénél fogva szinte kizárólag állami ellenőrző szervezetnek, így az ÁSZ-nak van joga a közbeszerzést utólag megtámadni, nekünk például már nincs.
8: Akkor hagyd mondjam itt is, jó? Tehát ez egy 320 milliárd forintos közpénz hiány, ami keletkezhet. 10 hónapja tud csak erről az állami számvevőszék, még az előző kormány alatt. Ők küldték tovább. Szerintem ideje távozni, elnök úr, az állami számvevőszék éléről.
6: Vitézi Dávid hozzátette, hogy a tervező cég és a V-híd irodái már 3 évvel a közbeszerzés előtt ugyanabban az épületben, a Vörösmarty tér 1 szám alatt működtek.
7: 403 tételből állt a műszaki ajánlat. Ennyiféle munka nemre, itt látszik, hogy hírközlési kábelek, nagy feszültségű kábelek, vízrendezés, útépítési munkák, tájépítészeti munkák és így tovább. Ennyiféle munkanemre kell egy ilyen vasútépítésnél ajánlatot adni, és a vizsgált tételek 59%-ánál pontosan ugyanaz a szorzószám szerepel a kontúrcsoport eredeti becslése és a V-híd nyertes ajánlata között.
6: Vitézi Dávid hozzátette, hogy 101 milliárdot már kifizetett előlegként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Mészáros Lőrinc cégének. Ebből 57 milliárdot még nem használtak fel az adófizetők pénzéből, most is ott kell lennie a V-híd számláján. A közlekedési miniszter szerint erre az előlegre Mészáros Lőrinc bankja vállalt annak idején garanciát, de azt közben az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank vette át. Szerinte ez azt jelenti, hogy ha megszüntetik a szerződést, nem csak a déli körvasút maradt félkész, de az előleget is a magyar államnak kell visszafizetnie Mészáros Lőrinc helyett. A miniszterelnök és a közlekedési miniszter bejelentette, akkor lehet az uniós forrásokat megtartani, ha új közbeszerzést írnak ki a déli körvasút projektre, és minden közbeszerzésből kizárják a V-hidat, ahol ugyanez a tervezőiroda készítette elő a projektet. Ez szinte mindegyik jelenleg is zajló vasúti beruházást érinti.
4: A krónikával az állami számvevőszék közölte. A miniszterelnök mai az állami számvevőszékkel és annak elnökével kapcsolatos kirohanása ismét élesen rávilágított arra, milyen támadás alatt állnak ma Magyarországon a független alkotmányos intézmények.
5: Hasznos lenne, ha a miniszterelnök súlyos nyilatkozatait megelőzően nem csak 10-ig számolna, de tájékozódna is. Vagy, ahogy ő fogalmazott néhány napja, ha bármiről írnak, előtte legalább kérdezzenek. Ugyanezt kéri az állami számbevőszék is a kormányfőtől. Az állami számvevőszék a déli körvasút fejlesztésével kapcsolatos európai számvevőszéki vizsgálat során semmilyen jogszabályban meghatározott feladatát nem mulasztotta el.
4: A Fidesz álláspontja szerint a déli körvasútra szükség van, akár támogatja azt az Unió, akár nem.
5: Műsorunknak elmondták, Vitézi Dávid jól ismeri a déli körvasút közbeszerzésének részleteit, hiszen 2021-ben az azt jóváhagyó NIF ZRT felügyelőbizottságának tagja volt. Hozzátették, Magyar Péter és a Tisza kormány az őket hatalomra segítő brüsszeli politikai erőkkel folytatja a magyar cégek kiszorítását a magyar építés és közlekedés gazdaságból, annak érdekében, hogy helyükre külföldi cégek kerülhessenek.
3: Kossuth Rádió.
9: Újra mindenkié.
4: A paksi fenékküszöb megépítése eddig legalább 100, de inkább 200 milliárd forint kieséstől mentette meg az országot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati sajtótájékoztatón.
5: A miniszterelnök a vagyonadóval összefüggésben a vagyonkimentés megakadályozásáról is beszélt. Magyar Péter azt mondta, minden kiskaput bezárnak, és meg fogják akadályozni, hogy bizonyos oligarchák vagy vagyonos emberek kimenekítsék külföldre a vagyonelemeiket.
10: Míg a háztartások pénzügyi üzleti vagyona 170%-kal nőtt, addig a 100 leggazdagabb magyar vagyona 325%-kal nőtt, valószínűleg nem azért, mert többet dolgoztak, több kockázatot vállaltak, kevesebb szabadságuk volt, vagy éppen rosszabb körülmények között éltek, hanem mert eddig ezt premizálta a magyar adórendszer.
4: Csütörtökön mutatta be a kormány a Bicskei gyermekotthonról készült átvilágítás eredményét. Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár azt mondta, a gyermekek újra és újra jelezték, hogy bántalmazzák őket, az igazgató mégis a helyén maradt. A rendszer magát védte, és nem a gyermekeket.
5: Gyurkó Szilvia a felkelőben pedig arról beszélt, 48 emberrel kapcsolatban csak nem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben. Gyurkó Szilviát hallják.
11: Egyértelmű a 2016-os büntető eljárás után, hogy belső vizsgálatokat kellett volna érdemben lefolytatni a 2019-es

0: munkatársát hallgatják meg.
1: A bizottság emellett bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, valamint a Duna melléki református egyházkerület püspöki hivatalától Balogh Zoltán református püspök 2024-es jelentését.
0: Megszüntette az ügyészség Kovács Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának bűnügyi felügyeletét.
1: A Telex értesülését a férfi ügyvédje is megerősítette. A volt intézményvezetőt tavaly decemberben vették őrizetbe, miután olyan biztonsági kamera felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyeken az intézetben élő fiatalokat bántalmazza. Letartóztatását júniusban megszüntették, azóta bűnügyi felügyelet alatt állt. A Szőlő utcai ügyben a nyomozóügyészség korábban 15 kiskorú sértettet azonosított.
0: Még idén ősszel megkezdődhet az új alkotmányozási folyamat, közölte a miniszterelnökség.
1: Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, április 12-én valódi rendszerváltás történt, amit az új alkotmány elfogadása teljesít majd be.
2: Úgy tudott ez a rendszerváltás tényleg betérsülni, hogyha mindannyian közösen neki leselkedünk, és együttesen, most fogok nem abban, hogy együtt írunk, nem 10 millió fogjuk fogni a tollat, de hogy egy olyan alaptörvényt hozunk létre, amit a végén egy népszavazással erősít meg Magyarország, és akkor egy népszavazással elfogadott közös alkotmánya lesz ennek az országnak.
0: Az elmúlt másfél évtized kiszorítós hegemóniára törekvő kulturpolitikája miatt át kell világítani az állami fenntartású kulturális intézményeket, fogalmazott Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Megkezdtük a múzeumok, a színházak működésének felülvizsgálatát, és megkezdtük a nagyobb intézményi rendszerek kézbevételét és átalakítását is. Ezeket a lépéseket jogszerűen és a megfelelő gazdasági és jogi körülményeket figyelembe véve tudjuk megtenni. Azon vagyunk, hogy valóban megvalósítsuk az ígéreteinket, és egy szabad, békés Magyarországot építsünk.
4: Kossuth Rádió. Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
0: A pénzügyminisztérium számításai szerint minimum 100, de lehet, hogy 150 ezer vállalkozás választhatja majd a jövő évtől a katás adózási formát.
1: Fontos változás, hogy 18-ról 22 millió forintra nő a katások bevételi értékhatára, és felemelik az ellátási alapot is. A változtatás célja, hogy a katások magasabb összegű táppénzre, nyugdíjra és más szociális ellátásokra szerezhessenek jogosultságot.
0: A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik a tó védelmében összefogó civil szervezetek.
1: Indítványukban, amelyet kormánytagoknak, az érintett országgyűlési képviselőknek, az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek szószólójának is eljuttattak, azt írták, hogy a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatánál, ahol a Kordia nagy beruházása zajlik, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet megítélése szerint felbecsülhetetlen értékű, még megmaradt természetes kapu található, amelynek megőrzése a teljes tó ökológiai stabilitásának és jövőjének elengedhetetlen feltétele. Kérik, a tudományos intézmények bevonásával vegyék számba, mely partszakaszokon és beruházásoknál szükséges hasonló beavatkozás, és biztosítsák az érintett területek tartós védelmét. A szervezetek a szükséges beavatkozások elindításához 15-30 milliárd forintos Balatonvédelmi alap létrehozását javasolják.
0: Orbán Viktor szerint saját jogkörükben kormányzati utasítás nélkül jártak el a hatóságok az úgynevezett aranykonvoj ügyben.
1: A volt miniszterelnök közleményében úgy fogalmazott, sikeresen megállították és felszámolták az ukrán maffia pénzügyi akcióit Magyarországon, és ha szükséges lett volna, maga is kiadta volna a megfelelő utasításokat. Tegnap Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter szólította fel Orbán Viktort arra, hogy tisztázza, ő adott-e parancsot az aranykonvoj megállítására. Az ügyben a terrorelhárítási központ egykori vezetője, valamint az alkotmányvédelmi hivatal volt jogi főosztályvezetője mellett három járőrt is gyanúsítanak.
5: Kossuth Rádió.
4: Újra mindenkié.
0: Erős a Richter-skála szerinti 7,6-es földrengés rázta meg a Panama déli partjait pénteken. Rengés nyomán a térségben szökőárriasztást is kiadtak.
1: A földmozgás Panama városban is érezhető volt, ahol a helyszíni beszámolók szerint több körzetben is pánik hangulat alakult ki. A rengés epicentruma több mint 10 kilométeres mélységben volt a közép-amerikai ország déli térségében.
0: Csak nem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diáktüntetéseken, többségük kiskorú, írja

0: a Figaro című francia lap kormányforrásokra hivatkozva. 21 embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A tiltakozások a tervezett tanári létszámcsökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődtek, majd helyenként erőszakos zavargásokba torkoltak.
1: Több száz rendőr és iskolai dolgozó megsérült, 200 iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. Egy 15 éves tüntető egy rendőrségi villanógránát robbanása miatt elvesztette a kezét. Az eset után felfüggesztették az eszköz használatát.
0: A magyar fiatalok csak nem háromnegyede nincs jól mentálisan, derül ki egy a 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ez az arány a teljes népesség körében 43%.
1: Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Magyarországon harmadik éve romlik a mentális egészség megítélése. 2024-ben a megkérdezettek 48%-a, 2025-ben pedig már csak 44% vélte úgy, hogy jól van mentálisan.
0: Navi Pillé, dél-afrikai nemzetközi jogász kapja az idei Nobel békedíjat.
1: A Norvég Bizottság indoklása szerint az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája a nemzetközi jog és a globális jogállamiság egyik legnagyobb védelmezője. Mint fogalmaztak, a jogásznő igazságosság és emberi méltóság iránti elkötelezettsége reményt és inspirációt jelent mindazoknak, akik egy békésebb világ megteremtésén dolgoznak.
2: Időjárás.
0: Változékonyabb időre számíthatunk. Holnap a napos, felhős idő mellett, még csak a nyugati ország részben, majd estétől már országszerte számíthatunk. Esőre, záporra. A szél átmenetileg többfelé megerősödik. Éjjel fagypont és 12 fok közé hűl a levegő. Az északi fagyzugokban és a nyírségben lesz hidegebb. Napközben 17-22 fok várható.
1: Holnap délnyugat felől fokozatosan beborul az ég. A Tiszántúlon sok lesz a napsütés. Egyre több felé várható eső, zápor, sok felé tartós eső is lehet. Hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de északkeleten helyenként fagypont köré hűl a levegő. Délután 17-22 fok várható.
0: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A hírszerkesztő Gál Andrea, a bemondó Beslin Bettina, valamint a szerkesztő Márta Renátó nevében is. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást kívánunk.
2: Sportvilág, a Kossuth Rádió sportmagazinja.
3: Remi a női kézirangadón először kapott ki a férfi bajnokságban a Pler. A magyarok számára véget ért a judo VB. Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. Jó estét kívánok, Katona Lászlót hallják. Adásunk elején kézilabda, 29-29-es döntetlent játszott az Esztergom és a Debrecen a női bajnokságban. A mérkőzést követően Tóth Béla, a debreceni Tóvízi Petrát szólaltatta meg.
4: Két fél időre tudnám bontani ezt a meccset, ma úgy érzem, hogy az első fél időben le tudtuk volna ezt zárni akár, vagy könnyebbé tenni magunknak. A második fél időben teljes káosz volt a kezdés, így magunkra engedtük őket, át is adtuk a vezetést, és 5 gólos előnyt sikerült ledolgozni az Esztergomnak. Ezt mi nem hagyhatjuk, így elkezdett kapkodni a csapat, és kritikus pillanatokban hibáztunk bele. Ezekben kell okosabbnak lennünk. Hát most egy-egy pontot visznek a csapatok, igazából ugyanúgy állunk. Bízom benne, hogy a hazai mérkőzésünkön majd tudunk revansot venni.
5: Ugye kiemelted az első félidőnek a végét, illetve a második félidő elejét, mert ott végül is egy 6-0-as, 7-0-as rohanása nagyjából meg is fordította a mérkőzést az Esztergom. Ott mi az, ami igazából nem passzolt a csapat játékában? Említettek, hogy sokat hibáztatok, de mi lehet ennek az oka?
4: Úgy érzem, hogy a támadó játékunk akadozott egy kicsit abban a periódusban. Rengeteg eladott labdánk volt, ott ész nélkül tömködtük a beállót. Hasonlók, szóval így kidobáltuk a labdát, kipasszoltuk a labdát, és ezekből az Esztergom remekül élt, és nem engedhetjük meg ezeket a pillanatokat magunknak, de azt gondolom, hogy tanulságos mérkőzés volt mind a két csapat. Jó mérkőzést tudott játszani, ebből tudunk fejlődni, és tényleg hát 0-0-án állunk körülbelül.
5: Faragóleával beszélgetek, végül is a te gólod eredményezte a döntetlent, és még összességében a pontos toszkorást. A mérkőzés képét tekintve, te hogy értékeled ezt az egy pontot? Elégedettek vagytok-e vele, vagy tényleg az a helyzet, ebben akár több is lehetett volna?
4: Hát kettős érzéseim vannak, mert nehézségekkel indultunk neki ennek a meccsnek, hiszen voltak sérülékeink, de ez egyáltalán nem kifogás, mert ugyanúgy a Debrecennek is. Igazából azon voltunk, hogy teher nélkül játszunk, hiszen itt van egy ilyen fantasztikus hangulat a Csarnokba. Tudtuk, hogy ez egy jó mérkőzés lesz, hiszen a Debrecennel mindig jó meccseket játszunk. Az első félidőben volt egy olyan szakaszunk, amikor többet hibáztunk, és akkor nagyobb különbséget tudott közé tenni a Debrecen, de aztán a félidő végére visszajöttünk tisztes távolságra, és a második félidőben pedig szerintem nagyon jól jöttünk ki az öltözőből, meg is tudtuk fordítani egyből a meccset. Utána pedig próbáltunk mindent kitenni a pályára, szívvel, lélekkel küzdöttünk. Ez most ennyire lett elég, de én elégedett vagyok vele, és nagyon örülök, mert mindenki nagyon nagyot harcolt.
5: Ugye a végén a második félidőnek az utolsó 10 percében végig pirohantatok azért az eredményet, vagy hát inkább úgy fogalmazok, hogy rendőr a Debrecen tudta megszerezni a vezetést. Ez hogy érezted, hogy nagy energiákat őrölt fel bennetek?
4: Igen, nyilván ilyenkor látjuk azt, hogy ők mindig lépéselőnyben vannak, és ilyenkor, ha mi szeretnénk valamit, akkor muszáj fordítanunk. Benne volt a meccsbe az is, hogy mi szerezzük meg a két pontot, az is, hogy a Debrecen szerezze meg. Szerintem ez egy igazságos döntetlen volt.
5: Nálatok olyan nagy változások nem voltak a nyáron a keretet illetően, de hogy érzed, hogy elment 5 bajnoki a szezonból, hogy a csapat egységet illetően az nagyjából helyén van-e már?
4: Abszolút, szerintem nekünk eddig se lehetett erre panasz, mert nagyon egybe volt a csapat mindig is. Ez, hogy nem változott nagyon a keret, ez még ezt is erősíti. Szerintem a pályán is egyre jobban mutatkozik meg az, hogy mennyire együtt van a csapat, és hogy mennyire érezzük már egymást. Nagyon bízom benne, hogy ahogy el tudtuk kezdeni ezt a szezont, ugyanúgy tudjuk továbbvinni majd a hátrajövő részre.
3: Esztergom Debrecen 29-29. Távozik a Mosonmagyaróvár csapatától Barbara Arenhart. A világbajnok brazil kapus egy évet követően búcsúzik el a mosoniaktól. A férfi pontvadászatban a címvédő Veszprém 48-29-re győzött az Eger ellen, Győr Balatonfüred 38-24 és Pler FTC 30-32 első veresége a Pest Erzsébeti csapatnak. A ferencvárosi kapus Balog Ádám Erdei Márknak nyilatkozott a mérkőzést követően.
6: 17 védés mutattál be, gyakorlatilag esélyesen volt a Pler támadóinak veled szemben, jó, szereztek azért pár gólt, szám szerint 30-at, de tényleg ez a te estéd volt abszolút. Milyen volt belülről?
7: Nagyon jó élmény volt megvenni, és köszönöm szépen a szép szavakat. Azért tudnék, hogy nagyon jó állományból áll a Pler, nagyon sokat is készültünk rá, készültem rá külön is, abszolút nagyon egy élmény megélni, főleg itt idegenbe. Ezzel a megújuló csapattal egy ilyen sikert, úgyhogy remélem ez egy pozitív indulópont a következő, vagyis hát a hátralévő szezonban.
6: Hát ami itt a végjáték volt, az abszolút egy óriási rangadó zillik.
7: Igyekeztünk megnehezíteni a player dolgát, úgy voltunk vele, hogy ami van, az mindent tegyünk ki a pályára, szívünk lelkünket, úgy látom, hogy ez sikerült, ebből tudunk építkezni, és erre nagyon büszkék vagyunk jelen pillanatban.
6: Megvan a harmadik győzelmetek, úgyhogy ennek is azért lehet örülni. Gondoltad volna pár héttel ezelőtt, hogy ennyire jól fog kezdődni a szezon, mert nyilván jöttek a kötelező vereségek, nem megbántat titeket, de azért a Szegeddel azért nehéz felvenni nyilván a versenyt, vagy akár a Győrrel. Tehát azért eléggé jó ez a kezdés.
7: Nagyon pozitív a kezdés, nem tudtuk igazából, mire számítsunk, nem is szerettük volna igazából elásni magunkat, hogy úristen, most akkor mindenkitől kikapunk meg megfelelődött a keret, nem. De az idősebbek is azt mondták, hogy álljunk bele, igenis, ami van, ezt tegyük ki a pályára, bátrak legyünk, nem baj, hogyha hibázunk, de csak küzdjünk, szedjük fel a parkettát.
3: A Pler játékosa Tóth Ádám is elmondta a véleményét.
8: Én úgy éreztem, hogy amikor gyorsan játszottunk, akkor több hibával is. Főleg az első félidőben rengeteg zicsert kihagytunk. Úgy éreztem belőle, hogy nem voltunk itt csapatszinten elég élesek, és szerintem ez döntött a mai napon.
6: Ez az első vereségetek idén. Nyilván sosem jó kikapni, de ebből a szempontból, amit te is említesz, azért most rengeteg hiba volt, ezekből lehet építkezni, talán akkor jókor jött így az Eurókupa mérkőzések előtt?
8: Nyilván szerettük volna minél jobban kitolni, ugye sosem tud jókor jönni. Igen. Egy ilyen meccs, így a szezon elején meg a nemzetközi előtt, ha valamikor el kellett jönnie, akkor most jöjjön el, és ettől a Fraditól egyébként szerintem nem szégyen kikapni. Klasszis játékosok vannak benne, mint például Lékai Máté, Nagy Bence. Csak a játék képével volt nekem egy kicsi elégedetlenségem.
3: A férfi kosárlabda bajnokságban magabiztos sikert aratott az előző idény ezüstérmese. Szolnok Körmend 103-79. A női röplabda bajnokságban Békés Csaba TFS-e 3-0, Vasas Balatonfüred szintén 3-0. A Kaposvár 4 játszmában 3-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. A találkozó után a somogyiaktól Fábián Fanni nyilatkozott Csorba Andrásnak.
9: Nagyon a hogy a második szedben talán egy kicsit kiengedtünk az első szed nyomása után. Ott előjöttek olyan hibák, amiket az edzéseken ki kell, hogy javítsunk, de ezen kívül szerintem azért így elsőre elég jó teljesítményt hoztunk, de nyilván van mind javítanunk, és nem szabad magunkat elbízni, megyünk tovább, jönnek a következő meccsek.
10: Három meggyőző szett volt, ennek az eredménye 3-1, de nem is az érdekes, hanem az, hogy az utolsó pillanatban érkezett brazil lány, Joanna Rodriguez, tulajdonképpen az egyik főszereplővé vált.
9: Igen, hát ő azért érkezett, hogy segítsen a csapatnak, és nagyon örülök neki, hogy ilyen gyorsan beilleszkedett, és úgymond egyből tudtuk használni. Nem volt megijedve a pályán, úgyhogy ennek is
10: nem
9: szintén...
10: Nem látszott, hogy megvan
9: ijedve. Ennek szintén nagyon örülök, hogy tényleg ő végül is azért érkezett, hogy nekünk segítsen, és végül is tette a dolgát.
10: Mindenki tette a dolgát, és hadd emeljek még ki valakit, azt a Bruna Pezeit láttuk itt most, és megmutatta, hogy milyen egy csapatkapitány.
9: Hozta azt a teljesítményt, ami elvárható tőle. Külön nagyon örülök neki, hogy a tavalyi év után ilyen teljesítményt tudott nyújtani, úgyhogy megyünk tovább vele is. Annak is nagyon örülök, hogy ő a csapatkapitányunk, hiszen egy nagyon jó vezéregyéniség, és nagyon jól viszi a hátán a csapatot, amikor kell.
10: Időnként annyira sok hangszeren játszottatok, tehát rövid, szúrt feladások, aztán centerek, aztán egész mások. Egész rövid az idő pedig, amire erre föl tudok készülni.
9: Igen, hát igazából az a cél, hogy színessé tegyük a játékot, és ne legyen egysíkú, úgyhogy azért ehhez megvannak a játékosaink, tényleg színessé tegyük a játékot, úgyhogy ugyanígy fogjuk tovább folytatni.
3: A Nyíregyháza játékosa Godó Panna is elmondta a véleményét.
11: Nekem szerintem így, hogy ez volt a visszatérésem, így nyilván még egy plusz motiváció volt. Kicsit azt sajnálom, hogy későn kapcsoltunk, a második szedbe érkeztünk meg, így hogyha talán az elsőben már megérkezünk, akkor ez lehetett volna akár 5 szett is.
10: Hát lehetett volna simán 5 szett, de azért láttam én olyan jeleket, bocsánat, de mintha a fáradtság is dolgozott volna már a következő szettekben.
11: Igen, sajnos azt érzem a csapaton, magamon is, meg a többieken is, hogy elég hamar elfáradunk fejben és fizikálisan is.
10: A Kaposvár-Nyíregyháza távolság azért az egy meglehetősen nagy még magyar viszonylatban is.
11: Hát igen, hosszú távolság, de szerintem ehhez az utazásokhoz hozzá vagyunk szokva, szerintem ez nem ezen múlik. Inkább az, hogy ezen még dolgoznunk kell, hogy megnyerjük, és hát győztesen jöjjünk ki ezekbe.
3: Az osztrák jégkorongligában a Ferencváros 3-2-re győzött a Vienna Capitals ellen. A Fehérvár AV 19 azonban hazai égen kapott ki a Salzburg ellen 6-1-re. Idehaza az Erste ligában Dunajváros 3-széki ágyusok 1-4, Brassófehér 19 7-3, idegenben nyert a BEA a Csíkszereda ellen 4-2-re, Gyergyó Deac 3-1 és DVTK Újpest 2-5. A vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében a hölgyeknél a német Spandau ellen nyert az UVS-e 18-7-re, a Dunajváros azonban kikapott az olasz Rapallótól 8-7-re. A férfi Eurókupa selejtezőjében VVSC Buducnost 17-13. Súlyos 8 gólos vereséget szenvedett a magyar női labdarúgó válogatott világbajnoki pótselejtezőn. Magyarország Hollandia 0-8, a visszavágót kedden rendezik. A továbbjutó decemberben a rájátszás második körében biztosíthatja be a világbajnoki részvételt. Gütler Emma mikrofonja előtt Csiszár Henrietta értékelt.
12: Fiatal a csapat, kaptunk egy jó leckét, hogy milyen tényleg egy ilyen világszintű csapat ellen játszani. Hát nyilván nem egy jó érzés, mit tud az ember egy ilyen eredmény után mondani, de sportemberek vagyunk, megyünk tovább, napról napra készülünk, és vár minket ez a csapat 3 nap múlva.
13: Mi az, amit ki tudsz emelni a magyar válogatott oldaláról?
12: Függetlenül attól, hogy kaptunk 8 gólt, a morál az maradt. Ment a játék tovább, biztattuk egymást, hogy igenis játszunk, próbáljuk meg a labdát kihozni, ne rugdossuk el. Vállaljuk fel a játékot, passzoljuk fel a labdát, készítsük le, menjünk alá, forgassuk meg. Fel fogunk készülni, ki fogjuk elemezni, és próbálunk javítani.
3: 2029-ig szóló szerződés hosszabbítást írt alá a bajnoki címvédő Győr labdarúgó csapatával Milyen Kripics. A Letó kapitánya úgy fogalmazott, magasba akar emelni egy trófeát az idény végén. A török élvonalban szereplő Gencsler bírligi vezetőedzője lesz Bernd Stork, a korábbi magyar szövetségi kapitány az idény végéig szóló szerződést írt alá új csapatával, amely jelenleg a 13. helyen áll a bajnokságban. Befektetőt keres az Everton együttese, Dan Friedkin amerikai tulajdonos 2 évet követően adna túl a liverpooli együttesen. A Premier League mostani idényében az Everton még veretlen 5 forduló után szerzett 9 pontjával a 7. helyen áll. A török labdarúgó szövetség menesztette Vincenzo Montella szövetség kapitányt a gyenge nemzetek ligája szereplés miatt. A 2023. szeptemberében kinevezett olasz szakember irányításával a törökök tavaly márciusban éppen a magyar válogatott elleni osztályozós párharc megnyerésével 2 győzelemmel jutottak fel az élvonalat jelentő A divízióba, ahol az idei sorozatban a belgákkal, a franciákkal és az olaszokkal kerültek azonos csoportba. Minden mérkőzésüket elveszítették a félholdasok. A 32 között búcsúzott a 100 kg-os végzsombor a bakui judó világbajnokságon. Ezzel a magyar versenyzők befejezték a szereplésüket a VB-n, amelyen a 63 kg-os Kriza Anna az 5., az 52 kg-os Gyertyás Róza a 7. helyen végzett. Végzsomborral a verseny után Dedecsik Ferenc beszélgetett.
14: Kicsit darabos volt. Nem jöttek úgy technikák, ahogy én azt szerettem volna. Nem mertem beindulni bármilyen dobásra. Ott a Golden Score-osnál ott sem nagyon mertem, mert nem éreztem magam olyan nagyon jónak. Amúgy az állóképességem az úgy most viszonylag jó volt. Éreztem ugye, hogy a bal kezem az gyengébb. Ugye azzal simbe volt az ujjam. Meg kihagytam, konkrétan alig judoztam mostában. Szerintem egy 2 hónapot nem is edzettem úgy rendesen. Sőt, az utolsó 5-6 hétben nem is volt rajtam nagyon judóruha. Még előző héten vették le az ujjamról a sínt. Előző héten még nem is gondoltam volna, hogy akár eddig eljutnék. Konkrétan nem mozgott a kezem. De ahhoz képest egyébként jó volt, de nem akarok ilyen kifogásokat keresni. Lassan már mindig kifogásokkal jövök ide hozzátok. Ez már nagyon rossz érzés. Már egyszer azt akarom, hogy nem mondok semmit, az eredmény beszéljen, de nem tudom ezt mondani sajnos. Hát nagyon sajnálom ezt a VB-t, mert úgy indultam év elején, hogy én EB érem, VB érmet szereznék. Második VB volt, hogy ugyanúgy a grúzt megkaptam, előzőn első meccsen rögtön. Lehet már ez is szíjés igazából, hogy nem megyek, nagyon biztosra megyek, mert ugye az előző meccseinken mindig így első 10-20 másodpercben dobott rajtam egy bokát, mert támadtam. Most egy kicsit ki akartam várni, és így se sikeredett. Jól. Talán már kezdett fáradni, de nem értem el vele semmit, én is ugyanúgy elkezdtem fáradni. Szóval ez most így 2 meccsig sikeredett ez a VB.
6: Annyit árulj még el, hogy bármilyen nem tudom, hogy ez most ez mennyit hátráltatta a teljes felépülésedben, de hogy így előreláthatólag edzésmunkát, teljes értékűt, azt mikor kezdhetsz majd? Azt mikor kezdhetsz el küzdeni igazából?
14: Most már szerintem ezek után, a meccsek után szerintem az edzők már behívnak a terembe, hogy azért csináljak valamit. Ahogy hazaérünk, szerintem már elkezdem.
3: Az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid egyike annak az 5 nyílt vízi úszónak, akik közül kikerül az év legjobbja. Idén az Európa-bajnokságon 5 és 10 kilométeren is győztes sportoló, ráadásul júniusban megnyerte a világkupa sorozat összetett versenyét is. A Red Bull Holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját, második a Mercedes brit versenyzője George Russell, még a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a 3. helyen. Szombaton magyar idő szerint 11 órától rendezik a sprint futamot. Ez volt a Sportvilág, a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Viszont hallásra.
2: Délutáni műsorunk ismétlése következik. Kulcskérdések.
15: Mi a tétje?
2: Miért fontos?
15: Mit jelent?
2: A hírek háttere a Kossuth Rádióban.
16: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Benyó Rita. A korábbi 14%-ról közel 28%-ra nőtt a női képviselők aránya a magyar parlamentben. A TISZA frakciójában 44 nő ül, és most közös szakmai műhelyt is alapítottak, hogy a nőket érintő kérdések nagyobb figyelmet kapjanak a politikában. Első közös fellépésükön rózsaszínbe öltözve a mellrákszűrés fontosságára hívták fel a figyelmet. Csak hogy rögtön kritika is érkezett, nőjogi aktivisták szerint a magyar nőknek nem újabb figyelemfelhívó kampányokra, hanem konkrét politikai döntésekre van szükségük. Mekkora változást jelent az új műhely, és valóban nagyobb beleszólásuk lesz-e a nőknek a politikai döntésekbe? Erről beszélgetünk Juhász Borbálával, a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség titkárával, az Európai Női Lobby elnökségi tagjával és Kovács Eszter politológussal, a Bécsi Egyetem kutatójával és oktatójával. És mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, annyi információt, hogy a ma reggeli felkelőbe szerettem volna, hogyha a női műhely valamely tiszás képviselőjét is meg tudjuk szólítani. Ők most nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel, a felajánlásunk továbbra is áll, és továbbra is várjuk őket a stúdióba. És akkor kezdjünk bele, köszönöm szépen, hogy itt vannak, itt vagytok. Az előző parlamentben, ugye, ahogy a felvezetőben is mondtam, sokkal kevesebb nő ült, 30 körül ilyen voltak, most ugye 55-en vannak összesen. A házelnöknő, a kormánypárt frakció vezetője nő, több miniszter is nő. Mekkora fordulat ez a magyar politikában az elmúlt 16 évhez képest? Juhász Borbála.
15: Köszönöm szépen. Hát nagy fordulat, de helyesbítenem kell, nem csak az előző parlamentben volt kevesebb nő, mint most, hanem az előtti parlamentben, és az azelőtti parlamentben, és az azelőtti parlamentben. Tehát mióta 1990-től demokratikusan választjuk a képviselőket, mindig ilyen nagyon alacsony volt a nők aránya a magyar országgyűlésben. Ezt különbözőképpen elemzik az emberek. Én azt hiszem, hogy most azért is lett ilyen nagy a nők aránya, mert nem voltak ott a hagyományos pártok kapuőrként. Nagyon sok oka van annak, hogy miért nem indítanak nőket, vagy miért nem szavaznak nőkre, de a legfontosabb kapuőrök mindig a pártok. Hogy ők támogatják-e a női karrierek felépülését, odaengedik őket a pozícióba és megtartják-e ott. Ugye a Tisza, mint egy nagyon picike pár, de egy nagyon nagy mozgalom, olyan sok nőt tudott indítani, akiknek olyan értelemben nem volt félnivalójuk, hogy nem a rendszeren belül dolgoztak, látványosan sokan jönnek például külföldről, multikból, vagy saját jogon voltak vállalkozók, akár házi orvosok, tehát megengedhették maguknak, nem kellett félniük attól, hogy egy politikai mozgalomba hoz adják a nevüket. Hogy majd vajon 4 év múlva is ez megtörténik-e, az egy kérdés lesz, talán az lesz a puding próbája. Most ezzel csak alátámasztották azt, amit az EBSZ is mond, annak a demokratikus intézetek részlege, hogy a pártok a legfontosabb kapuőrök.
16: Kovács Eszter még a kampányban a Tisza programját megismerve azt mondta, hogy már az előrelépés, hogy nem csak anyaként jelennek meg a programban. Most viszont már eltelt közel fél év a kormányváltás óta. A gyakorlatban látszik-e szemléletváltás a Tisza kormánytól az elmúlt Fidesz kormányokhoz képest?
17: Hát már pusztán az a tény, hogy nők fontos pozíciókban vannak, tehát hogy az igazságügyminiszter nem anyaként beszél, hanem igazságügyminiszter, ez mindenképp fontos, nyilván nem az anyaságot leszólva, de hogy a nők csak ekként jelentek meg az előző kormány számára, illetve a női képviseletnek még talán ez is egy fontos része, hogyha sokan vannak, akkor nem a nemüket képviselik. Tehát hogyha volt egy-egy politikus nő, akit nem szerettünk, akkor mindig elhangzott, hogy ha kell nekünk több nő a politikába, hát nézd rá X-re, Y-ra, és most meg nem lehet így mutogatni, tehát ugyanúgy, hogy a férfiakra korábban sem mutogattunk, hogy kell nekünk még egy, nem tudom, Molnár Zsolt, vagy Torockai, vagy bárki. Úgyhogy ez a nőkről is levesz egy terhet, hogy nem az egész nemüket kell képviselniük, hogyha egyszerűen sokan vannak ott. A programjukkal kapcsolatban, hát ugye most még állnak fel a minisztériumok, megy a harc az erőforrásokért, úgyhogy ezzel kapcsolatban még nagyon sok mindent nem lehet látni, de mondjuk az, hogy a legelső ügy, amivel a Tisza nőügyekben előrelépett, az a reprodukciós jogok voltak, mégpedig egy férfi miniszter, az egészségügyi miniszter jóvoltából, tehát az, hogy az esemény utáni tabletta vény kötelességének az eltörlése, az abortusz tabletta, a szívhangrendelet eltörlése, ezek nagyon sok nő számára, akik nem akarnak anyák lenni, vagy nincsenek abban a helyzetben, hogy épp anyákká váljanak. Ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon sok szegénységben érintett nőt érint, úgyhogy vannak biztató jelek is.
16: Mit mond el ehhez képest? Ugye most azt mondja, hogy ugye egy férfi miniszter előterjesztésében történt meg ez, hogy a nők, amikor összefognak, műhelybe állnak a Tisza képviselői, akkor, ahogy a felvezetőben is mondtam, mind rózsaszínbe öltözve a merrák elleni fellépést emelik ki elsőként, és hasonló összeállást mutatnak, mint amiket láttunk egyébként eddig, vagy amit megszoktunk. Ez egy normális első lépés, vagy meg kéne ezt haladni?
17: Igen, tehát ez a, lehet, hogy ilyen nagyon ártalmatlanul akartak feltűnni, mi ilyen kis rózsaszínek vagyunk, vagy egy olyan témával, amihez tudnak azok is kapcsolódni, akik nem valami harcos kiállást várnának a nőktől, mert rá közkétség kívül csak a nőket érintő probléma, de mondjuk, ha csak egy ilyen társadalmi célú hirdetést jelenítenek meg, hogy kedves nők, menjetek el szűrővizsgálatra, azzal nem vagyunk bejjebb, mert egy politikusnak, törvényhozónak több hatalma van, mint hogy társadalmi érzékenyítést hajtson végre, annál is inkább ugyanis a merrákkal kapcsolatban nem az a legfőbb probléma, hogy a nők nem tudják, hogy kellene szűrővizsgálatot végezni, hanem hogy nem férnek hozzá szűrővizsgálatokhoz. Tehát nincs, a betegutak nincsenek megszervezve, az infrastruktúra akadozik, nincs elég mammográfiás készülék, heteket kell, hónapokat kell várni dolgokra. Ez nem érzékenyítési kérdés, ez infrastruktúrális kérdés, és ebben például pont az egészségügyi minisztériummal lehet nekik majd együttműködni.
16: Juhász Borbála?
15: Igen, hát az október az a merrák elleni küzdelem hónapja, ugye a világ szereti, főleg mióta az algoritmusok fogságában élünk, különböző hónapokat, meg napokat megjeleníteni, és a rózsaszín amúgy is hát a nőkhez kötődő szín, ugye a pink, tehát ez egy nagyon jó kezdet volt. Én azért, mint elemző, nem tudom ezt attól elválasztani, hogy az előző hetekben Hajnal Edinától, például a hétköznapi feminizmuson Facebook oldalnak az írójától hát sok kritikát kaptak, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálni kéne, mi természetesen, mint a Női Érdek Szövetség, meg tagszervezetünk, ezt már nagyon régen mondjuk, tüntetéssel vagy anélkül, és mintha én azt éreztem, hogy ez picit erre is egy válasz, hogy foglalkozunk mi azért nőügyekkel, hogy Pető Andrea könyvét idézzem, amit még Orbán Viktor nőügyeiről is írt, és én megnéztem, hogy a Tisza politikus nők Facebook oldalán milyen kommentek jelentek meg, amikor erről posztoltak. Láthatóan úgy gondolták, hogy ez egy ártatlan dolog, ez nem oszt meg senkit, nincs olyan élő ember, férfi se, aki azt mondaná erre, hogy hát micsoda feminizmus, de volt, valaki bekommentálta, ez a kommunizmus szabvány szövege a nők helyzetének javítása, csupa nagybetűvel felkiáltójel. Hát tulajdonképpen igaza volt, de ez nem a kommunizmus szabvány szövege, hogy a nők helyzetét javítani kell, hanem az az ENSZ-nek is a szabvány szövege, mert ez egészen 1975-től, amikor az ENSZ nő konferenciákat hívott össze a világban, a legnagyobb volt 95 Peking, magyar delegáció is ott volt mindegyiken természetesen, azóta az ENSZ-nek is fontos, hogy egyszerűen javuljon a nők helyzete, beleértve a merrák szűréseket, és azutána a betegutakat, egészen addig, hogy mi történik a nők elleni erőszak áldozataival. És amikor a Tisza politikusok azt mondták, hogy ők a nők élethelyzetét érintő ügyekre akarnak koncentrálni, de nem külön női politikát akarunk, illetve nem érdekképviseletet akarunk, ezt szerintem azért mondták így, mert még nem tudják, hogy miről van szó.
16: Aha, mert de hogy félnek a feminista bélyektől? Mert hogy a feminista bélyeg az az elmúlt másfél évtizedben az tényleg bélyeg lett, és nem mennek a szavak mögé, hanem az, mint a gender, attól is félnek a politikusok, a feminizmus, attól is félnek a politikusok. Ez ezért lehet?
15: Hát ezt tőlük kéne megkérdezni, ezt nem tudom, de azt tudom, hogy az ENSZ miatt is kötelező például, hogy Magyarországon legyen nőpolitikai osztály, ennek ez a neve, és hiába kicsit gúnyolódott Rónai Egon az ATV-ben azon, hogy hát nőpolitika az már volt, arról ne beszéljünk, ez női politika, és akkor itt Eszter majd biztos szívesen beszél arról, hogy tényleg a női esség a politikában, a nők azok lágyabbak-e, megváltozik-e a parlamentnek a hangulata ettől, kevésbé lesz-e macsó,
16: hát
15: vagy
16: látjuk,
15: agresszív.
16: Mennyire kevésbé
15: ezen van mondjuk egy vita akár köztünk is, de hát szóval a nőpolitika az kell, hogy legyen kötelező, hogy ilyen, és ráadásul kétvágányú nőpolitika kell, ami azt jelenti, hogy egyrészt kell egy dedikált olyan intézményi mechanizmus, egy olyan osztály, sok-sok ember, aki ezzel foglalkozik, ugyanakkor pedig minden közpolitikában, a közlekedéstől kezdve a világításon át, az oktatás politikáig kell legyen olyan ember, vagy emberek, akik értenek ehhez, és ez az a bizonyos G-word, G-szó, nem tudom a Kossuth Rádióban kiejthetem-e ezt, ez a gender mainstreaming, vagyis minden közpolitikába bevinni a női szemléletet.
16: Az a szerencse, hogy a Kossuth Rádióban most már tényleg mindenki, hogy a szlogenünk van, úgyhogy ki lehet mondani azt a szót, hogy gender. Kovács Eszter, mi a különbség nőpolitika és női politika között, és mire van igazából szüksége a magyar társadalomnak?
17: Én nem tudom, hogy Ronai Egon, amikor Pásztor Anettet kérdezte egész pontosan, mire gondol, de tényleg nem csak a feminizmus meg a gender tűnik szitokszónak, hanem akkor ezek szerint az érdekképviselet is. Tehát, hogy én amikor megláttam az csak így szalagcímként, hogy lesz női tagozat, vagy női irány a frakción belül. Hát ez volt az első gondolatom, tehát, hogy vagy érdekképviselet lesz, vagy nem lesz. Tehát, hogy vagy akkor ez egy ilyen súlytalan női gittegy lett, annak akkor nem tudom, hogy pontosan mi végre. Tehát valamit ezek a nők úgy éreztek, hogy van valami hiány, amire kell valami választ adni, amire jobb, ha közösségileg adnak választ, mintha egyénenként adnak választ. Majd nyilván itt a következő napokban, hetekben pontosan kiderül, hogy mi az a hiány, lehet, hogy nem a nem tudom, merrák, szűrés, érzékenyítés a fő dolog, amire gondoltak, de ez majd kiderül. De az, hogy már az elején kimondták, hogy az isztambuli egyezmény, ami ugye nagyon-nagyon konfliktusos téma lett az elmúlt években, egyebek mellett, mert a Fidesz összegenderezte, összefeminizmusozta olyan értelemben, hogy ez valami rátör a hazára ez a dolog, miközben a nők elleni erőszak megelőzéséről, felszámolásáról szól. Ha egy ilyen ügybe beleállnak, vagy azt gondolják, hogy így kell beleállni, akkor lehet, hogy azt gondolják, hogy enélkül nem tudják keresztül vinni. Tehát, hogy akkor lehet, hogy ők készek arra, hogy valamilyen konfliktust vállaljanak, vagy a nyilvánossággal szemben, egyszerűen jobban, többször a nyilvánosságban betöltött pozíciójuknál fogva elmagyarázni, hogy miről szól az isztambuli egyezmény, vagy éppen a férfi társaikkal, frakciótársaikkal szemben, akik lehet, hogy vagy azt mondják, hogy a nők elleni erőszak nem sürgető kérdés, vagy akik azt mondják, hogy hát fú, ez valami bonyolult feminista izé, ez nem kell, és hogy ők meg üthetik az asztalt, hogy de kell. Igazából más országokban, amikor ilyen tagozatok, vagy ilyen műhelyek alakulnak pártokon belül, vagy frakciókon belül, azt pontosan ezért szokták a nők, nem feltétlenül azért, hogy nem tudom, békésebb, bársonyosabb legyen a parlament hangneme, néha azért én is érzem, hogy erre lehet, hogy szükség volna, hanem hogy vannak ügyek, amiket együtt jobban tudunk képviselni, és vannak ügyek, amihez egész egyszerűen érintettségi alapon jobban tudjuk, hogy erre szükség van. Tehát, hogy ez nyilván a nők elleni erőszakot már a magyar parlamentben és médiószor lesöpörték az asztalról, hogy ez nem fontos, de számos olyan téma van, idős gondozás, vagy éppen, hogy a szexuális zaklatás a BKV-ban, hogy más ne mondjak, amikre lehet, hogy egy nő azt mondja, hogy hékás, ezzel kell politikailag foglalkozni.
16: Juhász Borbála jelezte, hogy még hozzászólna.
15: Igen, elgondolkodtam azon, amikor készültem erre az interjúra, hogy miért női műhelynek hívják ezt, ami hát kicsit olyan, mint egy fonó, vagy egy kukoricamorzsoló, hogy sok nő együtt. Egyébként ennek nagyon nagy hatalma van, tehát a női közösségekben, tehát 10 perc után elkezdenek a nők beszélni a legfontosabb dolgokról egyébként. Biztos, hogy föl fog jönni a nők elleni erőszak, a fizetési különbség, a gyermekellátó intézmények, az egészségügy, stb. De hát azért nem lehet szerintem nőtagozat a neve, nem azért, mert ezzel a kommunizmust idéznék meg, hanem mert a Tisza párt annyira kicsi, ugye pártoknak van tagozata, tehát itt erről nincs szó, mert nem is mindegyik Tisza frakciótag szerintem tagja a pártnak, de akkor műhelybe rendeződhetnek, ez talán ilyen szebb vagy kedvesebb szónak tűnik. A női érdek az nagyon sokat dolgozott egyébként korábban úgynevezett óellenzéki politikus nőkkel, ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, mert itt egy nagyon sok tény van, adat, háttér, az ő legtöbbjük már nem dolgozik egyébként politikus nőként, de megmaradt mondjuk ez az irányultság. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy itt is ez a tanulási folyamat elindul. És nőtagozata még a nagy európai pártcsaládoknak is van, hogy mondjuk direkt ne a szociáldemokratákat mondjam, az európai kereszténydemokratáknak, az EPP-nek is van, hosszú ideig egy magyar nő vezette, igaz, román szenátorként, Bíró Rozália, tehát, hogy mindig a nők egyszerűen szeretnek, ennek van egy politikai hagyománya, képviselni, ahogy Eszter mondta, közösen ügyeket.
16: Itt most néhány ügy, már konkrét ügy is megfogalmazódott. Kovács Eszter, az idős gondozást nevezted még korábban nagyon fontos női ügynek. Egyrészt miért, másrészt milyen olyan igazából evidens ügyek vannak, aminek elő kellene az első 4-5 között bukkannia, hogyha már van egy műhely, ami elkezd foglalkozni ilyen témákkal.
17: Az biztos, hogy a nők elleni erőszak az egyik első, hanem az első, illetve az idős gondozásról egyébként a programjukban is írtak, hogy 20 000 idős otthoni férőhelyet létre akarnak hozni, várjuk, mert ugye ezek több éves, hanem 5-10 éves beruházásoknak a feladata, a szociális, oktatási, egészségügyi dolgozók bérének az emelése. Ugye ez például egy tipikusan olyan dolog, ami nem nőügy, olyan értem, hogy nem csak nőket érint, nem kell feltétlenül nő-férfi hatalmi egyenlőtlenségeket belelátni, de a történelem még úgy alódott, hogy nőket viszont jobban érintene, ha ebben előrelépés lenne. Tehát, hogyha több ápolónő van, több tanárnő van, több szociális dolgozó nő van, mint ugyanezekből férfi, akkor ha ott emelik a béreket, akkor a nőknek lesz jobb a helyzete. Tehát, hogy sokszor ezen is múlik, hogy nőket valami jobban érint, és ez mondjuk nyilván a Tiszának az egyik fő ígérete, most ezt megint tologatják a béremeléseket, de az biztos, hogy ezeknek a szakmáknak van a munkaerőhiányt, egyszerűen nem tudják megállítani, mennek el az emberek, annyira rettenetes állapotok uralkodnak a gyerekvédelemben és hajléktalan ellátásban mindenhol, tehát hogy ez egy ilyen tűzoltás, nem csak a nőknek lenne jó, hanem az egész szektoroknak. Úgyhogy az mindenképp az egyik legsürgetőbb, és hát nyilván a nők reprodukciós jogai, amivel már a Hegedű Zsolt elkezdett foglalkozni, majd meglátjuk, hogy a következő hónapokban így a párbeszédből, meg ezekből az egyeztetésekből pontosan mi jön ki, de az, hogy az Európai Unió bértranszparencia irányelvének az átültetése például, ami várat még magára, úgyhogy itt van sok teendő, és reméljük, hogy a női műhely ebben előre fog lépni. Egyébként szerintem még az nagyon érdekes a női műhellyel kapcsolatban, hogy ugye a Tisza nem csak a választói, hanem a frakció is egy ilyen nagyon-nagyon színes csapat világnézetileg. Tehát, hogy ha alakulhat női műhely, akkor lehet, hogy fognak egyéb műhelyek is alakulni, amit nem feltétlenül, nem tudom, megosztásnak, az egység tönkretételének kell értelmezni, hanem hogy az emberek szerveződhetnek, nem tudom, regionálisan, más demográfiai csoport szerint, vagy ideológiailag, és ezért lesz szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy például ez a női műhely az esemény utáni tabletta, meg szívhangrendelet, meg ilyenek témájában ki mer-e állni, vagy ki fog-e állni, vagy van-e közös álláspontjuk, vagy azt mondják, hogy hát olyan témákat tárgyaljunk, amiben a nagyon konzervatív, meg a nagyon liberális is egyet tud érteni.
16: Jó, Borbála?
15: Igen, pont a tegnap újraindult Népszabadságban olvastam Sándor Máriával egy nagyon szép interjút. Ugye ő volt a fekete ruhás ápolónő, aki egy komoly mozgalmat indított több mint 10 évvel ezelőtt, most már nem az egészségügyben dolgozik, és ő is elmondta, hogy hát egyszerűen nem is apatikusak a megmaradt ápolónők, hanem halálosan fáradtak. Hát nem tudom, hogy van-e a hallgatóság között, és remélem van, és akkor nagyon sok szeretettel üdvözlöm őket, akik mondjuk 12 órában ott állnak, iszonyatosan sok túlórával a hátuk mögött, és ápolják a betegeinket, a haldoklóinkat, és a kórházban hagyott csecsemőket, és akik gyakorlatilag a hátukon hordozzák ezt az országot egyébként, és ezt mindenki észreveszi akkor, amikor ő vagy hozzátartozója esetleg beteg lesz. És hát ebből is látszik, hogy ezek tényleg bonyolult kérdések, de azért a nagyon sok pénzbe kerülő dolgokon kívül vannak egyszerűbbek is, mondjuk a rendőrség képzése, az akár belső erőből is megoldható, hogy a családon belüli erőszak ügyeket másként kezeljék, ugye ez is egy botrány volt a múlt héten a rendőrség kommunikációja, vagyis én azért azt mondanám, hogy mindig lehet tenni, akkor is, hogyha éppen üres a kassa, mindig a meglevő rendszereken belül is van arra mód, hogy tegyünk azért, hogy jobb legyen a nőknek, de semmiképpen se legyen rosszabb.
16: Van itt ugye egy politikai kör is körül, az egész téma körül, nevezetesen, hogy még ugye a kampányban is sokszor beszéltünk arról, hogy hogy a Tisza pártnak, illetve hát leginkább Magyar Péternek a női szavazók megszólításával van problémája és gondja, és aztán ő sokat tett azért egyébként, tehát hogy voltak nőpolitikai konferencián megjelent, ugye sok szakpolitikai ígéretet tett, tehát a kampányban érzékelte azt, hogy van egy olyan réteg, akihez külön kell szólnia. Mit gondoltok, hogy most az, hogy ez a műhely megalakult, és ez lehet, hogy elsősorban politikai kérdés, ehhez kellett Magyar Péter jóváhagyása, és ez azért van, hogy a Tisza továbbra is azt a lehet, hogy még hiátust betöltse, vagy megtalálja azokat a szavazókat, vagy pedig el tudjuk képzelni, hogy ez egy teljesen autonóm Magyar Péter jóváhagyása nélkül megszülető műhely.
17: Ez lesz a következő hetek nagy kérdése, mert én most mind a kettő mellett tudnék érvelni, tehát hogy annyira Magyar Péter központú a Tisza politikája, úgy tűnik, hogy levegőt sem lehet venni az ő jóváhagyása nélkül, néha ez az embernek a benyomása, amikor követi a közösségi médiában, vagy hogy mik a prioritások, mi mehet át, mi nem, de mivel, hogy itt most itt, tehát hogy a 44 nő együtt lépett fel, tehát lehet, hogy kellett a jóváhagyás, lehet, hogy ők azzal érvelték meg, hogy jó lesz a női szavazók megszorításához, de nekem onnantól, hogy az benne van, hogy isztambuli egyezmény, az egyik első megszólalásban, ami konfliktusos lehet társadalmilag és politikailag is, meg hát azért most lehet, hogy sorok között én túl sokat látok bele, de hogyha azt mondják, hogy női hangok, meg női szempontok, és ezt elmondta Pásztor Anett, akkor én nem azt hallom ki elsőre, hogy legyen több béke és cukiság, hanem hogy legyenek, tehát olyan témák kerüljenek elő, amiket a nők tudnak, jobban megtapasztalnak, vagy amikről azt gondolják, hogy arról kevésbé van szó a politikában, úgyhogy én ilyen szempontból drukkolok nekik, hogy inkább ez legyen, meg hát láttuk már például Forsthofer Ágnesnek a kommunikációját is, aki a miniszterelnököt rendre tudja utasítani házelnökként, vagy bekommentál, hogy valami nem férfi munka, hanem férfi és női munka. Nyilván itt most ilyen nagyon kevés információból dolgozunk, de benne van a lehetőség, hogy itt a női ügyek képviselete is benne van, illetve hogy ők maguk ezzel nem gettósítják magukat, mert ha nagyon egy-két-három nő kitalálja, hogy én a nőügyekbe beleállok, akkor nagyon könnyen megkapja a saját közösségén belül, hogy te vagy az az ilyen egy ügyel foglalkozó feminista valaki, de egy frakció egyharmadát nem lehet annyira a háttérbe szorítani.
16: Ha a parlamenti hangnem már szóba került meg, hogy Forsthofer Ágnes hogy inti rendre akár Magyar Pétert, ugye több ellenzéki képviselő nő kifogásolta, akár Juhász Hajnalka, akár Hegedűs Barbara Magyar Péter stílusát. Magyar Péter stílusa a parlamentben az nőket bántó stílus, vagy bárkit bullyingoló stílus. Tehát érezni el, mondjuk, amikor azt mondja, hogy milyen anya vagy te, hogy ez kifejezetten nőiségében akarja bántani, vagy az ő karaktere olyan, aki mondaná azt is, hogy milyen apa vagy te.
15: Hát szerintem nem mondaná azt, hogy milyen apa vagy te, de ez a kombatív stílus azért ez inkább férfiakra jellemző, és azok a szervezetfejlesztők, akik mondjuk ilyen vállalati rendszerekkel foglalkoznak, azok nem feltétlenül úgy osztják le, hogy vannak a nők, akik így viselkednek, és a férfiak, akik így, hanem vannak rendszerek, amelyek nőiesen viselkednek, és ezzel nem azt értik, hogy nyávogunk, hanem azt értik, hogy mondjuk demokratikusabban jutnak konszenzusra, és vannak férfias munkahelyek, ahol pedig nem azt jött, hogy mély hangon beszélünk feltétlenül, hanem azt jelenti, hogy hierarchikusan fentről lefele egyszerűen eldöntenek dolgokat, ez kultúrája
16: országa. De azt akár nő is vezetheti.
15: Ezt nő is vezetheti, igen. Tehát ez a kombatív, vagy kicsit felfokozott stílus szerintem sokaknak nem örülnek, nem örülünk, ha ezt halljuk, vagy látjuk, legyünk nők, vagy férfiak.
17: Tehát ő mondjuk a férfiakat is megalázza a parlamentben, vagy hát ez a stílusa, csak legfeljebb nem apaként, hanem volt fideszesként, de hogy megtalálja azokat a szavakat, hogy az ilyen bullying hangulatú legyen, de az, hogy mondjuk ez fideszes parlamenti képviselőnőkre rosszulhat, én azt el tudom képzelni, nincs erre semmilyen adatom, hogy ez nőkben ezt nézni, és rendszeresen nézni, nem csak egyszer performatívan, hanem mondjuk rendszeresen, mint aki megmondja, hogy mi a hangnem, ez lehet, hogy rosszabb érzés lehet, egész egyszerűen nőknek több olyan tapasztalata van, amikor férfiak kiabálják a fejüket hatalmi ilyen leuraló pozícióból, és ennek van egy ilyen hangneme, tehát hogy amikor Pásztor Anett azt mondta, hogy a parlamenti stílus szeretnék megváltoztatni, akkor azért én nem tudtam nem arra gondolni, hogy lehet, hogy a Forsthofer Ágnes mellé bejön még 44 másik, aki próbál mondjuk ezen a területen tenni valamit.
16: Egyetlen egy percünk volt, úgyhogy nagyon röviden, minek kell látszódnia mondjuk az elkövetkező pár hónapban ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez nem egy újabb ilyen kedves női gesztus volt, hanem valódi érdekképviselet.
15: Vegyék elő a saját programjukat, a Tisza párt választási programját és annak a nőpolitikai fejezetét.
17: Isztambuli Egyezmény és Hegedűs Zsolt kezdeményezései egészségügyben nem csak szemléletformálás, hanem a női nők egészségügyi problémáival való infrastruktúrális fejlesztéseknek a napirendre vétele.
16: Kovács Eszter és Juhász Borbála, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma. Köszönöm önöknek is a figyelmet, munkatársaim nevében is, Hörcsöki Nóra, Lajer Rita, szerkesztő Bogár Zsolt nevében, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.
2: Délutáni műsorunk ismétlését hallották.

0: 23 órakor jó estét kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina, főbb híreink röviden. Kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók. Veszélyes kórokozót találtak a kisvárdai kórház vízhálózatában, ezért korlátozták azt. Holnap már sok felébe borul az ég, jönnek a részletek. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja a Mészáros-Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban közölte, az európai számvevőszék szabálytalanságot tárt fel a déli körvasút közbeszerzésénél, ezért az Európai Bizottság megvonja a beruházás uniós támogatását. Magyarország emiatt 367 milliárd forinttól eshet el. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, a cél az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyasági támogatást, táppénzt és nyugdíjat, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosoltak. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat, veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett programot indítanának az élővilág helyreállítása érdekében. Veszélyes kórokozót találtak a kisvárdai kórház vízhálózatában, ezért korlátozták a fogyasztását. A Szent Damián görögkatolikus kórház közleménye szerint a legionella baktérium okozta fertőzés veszély a 200 ágyas pavilon épületet érinti. Az intézményben megkezdték a vízvezetékek és a csaptelekek fertőtlenítését, a betegeknek és a dolgozóknak pedig palackozott ivóvizet biztosítanak. A betegellátás zavartalanul működik. Hétvégén rendezik meg a Budapest Maraton futóversenyt, ezért több helyen változik a közlekedés a fővárosban. Az előkészületek miatt már ma lezárták a Pázmány Péter sétányt, holnap a Budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon vasárnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek. A BKK a metrókat javasolja az utazáshoz. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 15 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-16 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a Dunántúlon vannak borultabb tájak. Hajnalban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórta, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Hajnalban általában 0-12, holnap délután 17-22 fok várható. Vasárnap már főként csak a keleti déli ország részben lesz eső, másutt újból kisüt a nap. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb az éjféli himnusz után jelentkezünk.
1: Műsorajánló. Konkrétum. Mellébeszélés nélkül a kultúráról.
2: Tessék támogatni az írókat meg az olvasókat, és a könyvkiadókat hagyják békén. A könyvek árkötöttségéről Bárdos Andrást, a 21. század kiadó vezetőjét, valamint Nyári Krisztiánt, a Líra csoport kreatív igazgatóját kérdeztük.
1: Konkrétum. Szombaton délelőtt 11 órától a Kossuth Rádióban.
3: Világrend.
4: Hiába dúlnak másutt igazi háborúk, a legveszélyesebb konfliktus forrás jó ideje Tajvan körül érzékelhető. Hogyan kezeli ezt Trump és Xi? Miért fontos a világnak a TSMC nevű óriás cég? Megszólal a műsorban a tajvani kormány biztonságpolitikai szakértője is.
3: Világrend. Külpolitikai elemző műsor szombaton fél egytől a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
5: A szerkesztő Kis Gábor nevében is köszöntöm a hallgatókat, ez itt tehát a nap témája, én Tatár Tímea vagyok. A következő fél órában előbb a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia nemrég közzétett nyilatkozatáról, majd a fiatalok ingatlan vásárlási nehézségeiről lesz szó. A SZIMA a Facebook oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben az előző kormány által kialakított kultúrtámogatási szerkezet teljes átalakulását sürgeti. Érintik ebben egyebek mellett a Magyar Művészeti Akadémia pozícióját, a SZIMA helyzetét, a művészet szabadságának fontosságát. Köszöntöm a vonal végén Ferenc Győzőt, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnökét. Jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Mielőtt belemerülünk a mai aktualitásokba, kérem segítsen azt bemutatni, hogy mit kell tudni magáról, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiáról.
6: Hát eleve talán nem árt azt is tisztázni, hogy mi az, hogy akadémia. Ugye minden országban az akadémia, többféle akadémia van. A legmagasabb szintű tudományos és művészeti teljesítményeket fogja össze. A tagjai különféle teljesítményszűrők után kerülnek ide be. Ez azt is jelenti, hogy ők azok, akik később az utánpótlást, az utánok jövőket fogják kiválasztani, és hát ők felelnek, ők jelenítik meg a tudomány, illetve a művészet helyzetét, állapotát, teljesítményét, és szervezik a tudományos, illetve művészi életet. Most a Széchenyi Akadémia sajátos képződmény 1992-ben jött létre, még pedig azért, mert a Magyar Tudományos Akadémiának, amely idén ünnepli fennállásának 200. évfordulóját, voltak mindig is

0: kizárták, és csak a tudomány szolgálatába állították az akadémiát.
1: Vagyis, hogyha jól számolom, akkor 1992, akkor lassacskán 25 évét ünnepli az akadémia. Ugye 2011-ben is ön volt az ügyvezetői elnök, amikor lemondott erről a pozícióról, mert méltánytalannak tartotta, hogy a Makovecz Imre nevéhez is kötődő Magyar Művészeti Akadémia, ami egyébként szintén 1992-ben jött létre, köztestületté vált és bekerült az új alkotmányba is. Az MMA újra megválasztott elnöke Túri Attila volt a vendég a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Nagy Viktória készített egy rövid összefoglalót az interjúból. Kérem, hogy mielőtt folytatjuk, előbb hallgassuk meg együtt ezt a bejátszást.
2: Nem párt, politikai vagy ideológiai alapon működik a Magyar Művészeti Akadémia, jelentette ki az intézmény elnöke a Felkelő című műsorban arra a felvetésre, hogy már az MMA 2011-es megalapítása is politikai indítatású volt. Turi Attila hangsúlyozta, az intézmény a nemzet és a művészet melletti elkötelezettséget, valamint a művészi szabadságot képviseli. Úgy véli, az akadémia tevékenysége nem eléggé átlátható, pedig a 9 tagozattal működő intézmény különböző kultúra támogató funkciókat tölt be.
3: Az ösztöndíjrendszerünk 8 éve működik, ami 3 évre ad ösztöndíjat fiatal, idézőjelbe tett fiatal művészeknek. Ezen kívül működtetünk intézményeket, ilyen például a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központ, amit megkaptunk.
2: Turi Attila azt mondta, az akadémiai tagok között különböző nézetet képviselők vannak.
3: Elég rendes viták vannak az MMA-n belül is, magánbeszélgetésben bárhogy, amiben máshogy gondolkodnak emberek, máshogy gondolkodnak az elmúlt kormányról, adott esetben a mostani kormányról. Ez egy természetes dolog. Művészet szabad, és a gondolkodás is szabad, ettől jó. Erre tartunk klubesteket, erre hívunk meg vendégeket, hogy ezeket kibeszéljük.
2: Turi Attila arra is reagált, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter a parlament mentelmi bizottsága előtt azt állította, a 17 milliárd felhasználásával az MMA elnöke is egyetértett.
3: 2026-os költségvetéssel értettem egyet, ami a kollégium közti pénzfelosztást tartalmazta, ami a bizottság döntésein alakult.
2: Magyarországon az államra történelmi okok miatt nagy szerep hárul a kultúra szervezésében és finanszírozásában, fogalmazott az MMA elnöke. Turi Attila hozzátette, az akadémia együtt fog működni a Kulturális Tárca által indított vizsgálatokban.
1: Közben rájöttem, hogy 10 évvel fiatalítottam a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, mert 35, az a majdnem 25, de zárójel bezárva, mennyire tud egyetérteni? Úgy tűnik, hogy közben a vonal megszakadt, de hamarosan visszahívjuk majd Ferenc Győzőt, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnökét. Az elmúlt percekben ugye a Turi Attila által elmondottakat foglalta össze Nagy Viktória, aki a reggeli interjúból készített egy összeállítást, hiszen ma reggel a Kossuth Rádió Felkelő című műsorának volt a vendége a Magyar Művészeti Akadémiának az újraválasztott elnöke Turi Attila. Az iménti összefoglalót remélem, hogy Ferenc Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke is végig tudta hallgatni, és miután megszakadt a vonal az imént egy pár másodpercre, azért elmondom önnek is, hogy hallja, hogy elszámoltam magam, és hát ugye nem 25, hanem 35 éves lesz jövőre a szima, de térjünk vissza a Turi Attila által elmondottakra. Mennyire tud egyetérteni ezekkel?
4: Nem hallottam az összefoglalót, teljesen megszakadt a vonal, elnémult, de hát ha arra a Telexen olvastam egy nyilatkozatot, gondolom erről van szó.
1: Igen, nagy valószínűséggel arról, úgyhogy ha néhány mondatban tudná reagálni, az jó lenne.
4: Én azt tudom mondani, hogy a Magyar Művészeti Akadémiával mint olyannal mi hát soha nem foglalkoztunk, ugyanis szinte lehetetlen egy közkeletű tévedést cáfolni, hogy a két akadémia nem szimmetrikus testület. Valójában nincs két akadémia, ezt kell mondanom. A Széchenyi Akadémia akadémiaként működik, a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre, és azóta is szigorú elvek szerint működik. Feladata, és ezt egyben válaszként is mondom, a magyar művészi élet sokszínűségének megjelenítése. Ennek a feladatnak igen nehezen

0: tudunk eleget tenni, ugyanis az alapszabályunkban lefektetett feladatainkhoz, hát ugye nem rendelődik költségvetés lényegében. Azt hiszem, hogy egyedülálló a hazai intézmények történetében, hogy 1992 és 2014 között, ugye 22 évig nominál értéken 10 millió forint körül mozgott a költségvetésünk, sem utána egy kicsit megemelkedett.
1: Akkor gondolom, hogy gondolom, hogy akkor ezért tartják azt is többek között fontosnak, hogy rendezzék a SZIMA státuszát, illetve a minap kiadott nyilatkozatukban. Igen. Ezért érintik magát az MMA-t is, ugye a tisztújtó közül is után adtak ki egy közleményt, és ebben azt írják, idézem, hogy a NER kiszolgálására létrehozott aránytalan anyagi forrásokhoz juttatott, nem akadémiaként működő, hanem miniszteriális feladatokkal felruházott MMA-t, illetve pontosabban annak a közhatalmi szerepét meg kell szüntetni. Ezért tartják mindezt prioritásnak?
0: Nem, tehát tűrhetetlen állapot, hogy egy olyan intézmény rendelkezik a kulturális költségvetés jelentős forrásai fölött, ül különféle bizottságokban, igen nagy szemű képviselőkkel, ugye az NK-ba továbbra is a kollégiumokban egyharmadot az MMA tagjai adnak ki végül is. Miért? Amelyet egy párt hozott létre, pontosabban egyszer létrehozta az MDF 92-ben, majd 2011-12-ben a Fidesz beemelte az alaptörvénybe, odáig egy kulturális egyesület volt, egy baráti társaság. Csak jelezni szeretném, mert ez sem biztos, hogy mindig fölmerül, és hát tudnak erről, hogy a Alkotmánybíróság 2014-es, 18-as számú határozatában az akkori Alkotmánybíróság, tehát már az Orbán Viktorék által létrehozott Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette az MMA létrehozását, mert egy adott egyesület tagjaiból hozták létre, tehát a semlegesség pluralitás követelményeinek nem tettek eleget, ilyen módon a művészet szabadságát korlátozza maga az egyszerű összetétel.
1: Akkor gondolom,
0: nem
1: hogy...
0: Nem lett következménye.
1: De most lehet következménye, mert pont azt akarnám itt szóba hozni, hogy bizonyára pozitívan értékeli Tar Zoltán bejelentését. Ugye a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter mondta azt, hogy a múzeumok, színházak működésének felülvizsgálata mellett átvilágítják a Magyar Művészeti Akadémiát és az ahhoz hasonló intézményeket is. Mindenféleképpen beszéljünk még erről, nagyjából még 3 percünk van.
0: Igen. Igen, hát ezt feltétlenül üdvözöljük, amennyiben megtörténik. A kormányváltás után első dolgunk volt, hogy a Tudományos Akadémia új elnökével és a kulturális miniszterrel kapcsolatot keresünk. Mindkettővel találkoztunk, és szerettünk volna egy 3-as találkozót is létrehozni, hiszen a mi helyzetünket akkor lehet rendezni, hogyha a Tudományos Akadémia keretén belül maradva kormányzati forráshoz jutunk mi is annyi más intézményhez hasonlóan. Ez még nem jött létre, tehát egyelőre várnunk kell, de azt mindenképpen gondoljuk, hogy a kultúrára fordítható forrásokat feltétlenül át kell csoportosítani, ez így nem maradhat tovább.
1: Milyen típusú támogatási rendszert képzelnének el?
0: Ezt én csak nagyon fővonalakban tudok erről annyit mondani, hogy az eddigi, hát ugye a korábbi ideológia vezérelt, és hát nagyon erősen koncentrált és bizonyos intézményeknek túlhatalmat adó kultúra irányítás helyett mi kultúra támogatást képzeli. A kultúrpolitika szót szeretném elfelejteni egyáltalán. A kultúrát békén kell hagyni és támogatni kell, és ehhez a szakmai szervezeteknek kell lehetőséget adni. amelyek tehát nem a politika által irányítottak.
1: Még egy utolsó nagyon fontos kérdés, hogyha egy kiegyensúlyozott támogatási rendszer jönne létre, az ideológiától mentesülne a működés és megszűnne az MMA kiemelt státusza, akkor mit gondol, hogy a két szervezet tudna jól egymás mellett dolgozni, vagy tulajdonképpen felesleges, hiszen azért nagyon nagy a párhuzamosság?
0: Hát nem nagy a párhuzamosság, hiszen mondom, ők nem akadémiaként működnek, és állami feladatokat látnak el. De meg az állami feladatokat el kell venni, vissza kell juttatni az államnak. Ha az anyagi források is hát arányosan csökkennek, akkor hát nyilván a saját jelentőségükhez mérten tudják betölteni a szerepet, de hát bármit nyilatkoznak, ugye az alapítás körül ugye nyilatkoztak a Fekete György, stb. Makovec, Jankovics Marcell, mindenki. Ez bizony egy ideológiailag homogén társulat, mi pedig nem vagyunk. Az nagyon kevés pont van. Én nem tudom elképzelni, őszintén szólva, hogy Takaró Mihály és mondjuk Spíró György milyen módon, vagy miért kellene nekik bármiben a kulturális életben együtt, egymás mellett együtt működniük, nem? Itt nagyon sok minden el lett rontva, és hát ezért éreztük úgy, hogy ideje nyilatkoznunk ebben az ügyben, mert hát valahogy sürget most már az idő.
1: Még egy rövid választ azért szeretnék öntől kérni egy kérdésre. Mennyire reméli azt, hogy azért a következő hónapokban, hogyha az elmúlt fél évben nem is, de a következő hónapokban pont kerül ennek az ügynek a végére?
0: Én nagyon bízom benne, nagyon szeretném, de nem tudom megmondani, hogy mi zajlik a háttérben, meg magasabb szinten, hogy kénytelenek vagyunk várni és bizakodni.
1: Beszámolunk majd a történtekről, amik a jövőben történnek ebben a témában. Ferenc Győző, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ügyvezető elnöke volt a beszélgető társam az elmúlt bő 15 percben. Köszönöm szépen!
2: A nap témája. A legfontosabb hírek háttere esténként.
1: 18 óra 20 perc van, ez tehát itt a nap témája. Az MNB friss adatai szerint 2026 júniusában a lakossági jelzáloghitel szerződések majdnem 13%-ánál haladta meg a 80%-ot a hitelösszeg és a fedezetként szolgáló ingatlan értékének aránya. Ez ugyan alacsonyabb a májusi adatoknál, de továbbra is jelentős azoknak a lakáshiteleknek az aránya, amelyeknél az ingatlan értékéhez képest magas a banki finanszírozás. A vonalban Garam Dániel, a Money.hu hitel szakértője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Segítsük már ki a hallgatókat először azzal az információval, hogy miért tartották azt fontosnak, hogy ilyen formában is felhívják erre a figyelmet. Ez így nem egészen stimmel? Nem helyes ez így, ez az arány?
3: Az arányokkal szerintem nincs baj. Itt alapvetően, amit szeretnénk figyelemfelhívásként vagy fókuszba tenni, hogy ha valaki ingatlan vásárlásban gondolkodik, és most van arra lehetőség, hogy akár 10%-os önerővel is vásároljon ingatlant, akkor ne abból induljon ki, hogy a hirdetésben látott vételár a 90%-át meg fogja kapni a banktól, mert ez nem ettől függ, hogy ő ezt szeretné. Itt elég szigorú banki bírálatokon mennek át ezek az ügyletek. Vizsgálja a bank az ingatlant, vizsgálja a bank a jövedelmet, és ezeknek a vizsgálati eredményeknek az ismeretében mondja azt a bank, vagy mondhatja azt a bank, hogy hát ennél az ingatlannál ez a 10% nem lesz elég. És hogyha valaki ezt kicentizi, mondjuk itt a cikkünkben is ugye egy 50 milliós példát írtunk, hogy egy 5 millió forintos önerővel szeretne valaki ingatlant vásárolni, de a bank az 45 millió forintra értékeli az ingatlant, akkor az az 5 millió, az már igazából 9,5 millió forint, hogy meg tudja venni az ingatlant, és ezt a kockázati tényezőre szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy ez egy járható út, de körültekintően
1: kell eljárni.
3: Hogy
1: az elemzésükben azt mondják, hogy a fiatalok már minden negyedik hitelnél kicentizik az önerőt. Csak erre a korosztályra jellemző ez, vagy általában is jellemző, és tulajdonképpen valahol ezt az otthonstart hozta magával?
3: Hát a jelentés alapján, ugye itt az MNB jelentést vettük mi is alapul, ezek a számok valóban ezt mutatják, hogy a fiatal korosztály az, aki nagyjából ebben az arányban veszi igénybe ezt a finanszírozást. Hogy szólt a kérdés, bocsánat.
1: Hogy mennyire csak a fiatal korosztályra jellemző ez? Tehát lehet, hogy ők mondjuk másképpen gondolkodnak, bátrabban vállalnak mondjuk ilyen pénzügyi kockázatokat is, vagy egyszerűen arról van szó, hogy ennyit tudnak összeszedni, és örülnek, hogyha ez a 10% is megvan.
3: Igen, hát alapvetően ugye ők még nem olyan régóta vannak kint a munkapiacon, és kevesebb önerőt tudtak összegyűjteni. Náluk ezért jelentősebb ez az arány, de a 31-40 évesek körében is ilyen 15% környékén van a finanszírozásnak a 10%-os igénybevétele, tehát ez rájuk is igaz lehet. De én is azt gondolom, hogy itt igazából azért jelentősebb a fiatal korosztályban, mert nekik még kevesebb önerő van, ami rendelkezésre áll egy ingatlan vásárlásnál.
1: Maga egyébként az otthon start bátrabbá tette a hitelfelvevőket?
3: Igen. Ugye ott jött egy jogszabályi lehetőség is a 10% önerőre, és meg is növekedett. Tehát most, ahogy nézzük a számokat, a teljes hitelpiacnak durván a 80% az otthon start hitelből finanszírozott ingatlanokról szól. És ugye ez a jelentős növekmény, tehát ez a jelentős szám is jelentősen megnövelte azt a 10%-os önerő felhasználást, és maga a statisztikák alapján is azért a nagyobb részét az ingatlan vásárlásnak a fiatalabb korosztályból indították el.
1: Egy kicsit néhány gondolatban már ön is érintette azt, hogy a magas finanszírozási arány az automatikusan nem jelenti azt, hogy mindenki 10% önerővel vásárolhat lakást. Mit érdemes szem előtt tartani?
3: De én azt szoktam javasolni az ügyfeleimnek, hogy ne akkor kezdjenek el hitel után nézni, hogy milyen finanszírozással tudják megvenni az ingatlant, amikor beleszerettek egy lakásba, hanem azért jóval előtte, tehát a hitelfelvétel az én olvasatomban legalább egy fél évvel a kiszemelt ingatlannak a meglátása vagy észrevétele előtt történik, mert ugye a bank kettő dolgot vizsgál, egyrészt megnézi a mi számlamúltunkat, megnézi a jövedelmünket, a számlahasználati szokásainkat, van-e valamilyen hitelünk, azokat hogy fizettük, ezeket az adatokat ők alapul veszik egy hitelbírálatnál, és itt is például pont egy mai történet, hogy az egyik ügyfelemnél kértek be plusz önerőt egy ingatlan vásárlásnál, mert volt egy mobil szolgáltatásból eredő végrehajtás a számlán, amit a bank éppen látott. És azt mondták, hogy akkor itt az ügyfél az egy kockázatosabb kategória, és egy nagyobb önerőt fognak kérni az ingatlan vásárláshoz. A másik oldal meg maga az ingatlan, mert lehet, hogy nagyon szép az ingatlan, de a bank az nem a hirdetést fogja finanszírozni, ami jól be van fotózva, jól meg van írva, hanem egy értékbecslőt fog kiküldeni, és az értékbecslő az meg fogja nézni az ingatlannak a valós piaci értékét, megnézi a lokációban a többi ingatlanhoz képest az árát, és itt is előfordulhat, hogy a hirdetésben van egy ár, és a bank az vagy alá, vagy felé becsüli ezt az árat, és ugye a finanszírozás az nem a hirdetési ár alapján történik, hanem a banki értékbecslő által meghatározott ár alapján. Ezek azok a kockázati tényezők, amiket érdemes nézni, és bocsánat, figyelek a kérdésre.
1: Csak szólni akartam, hogy még 2 percünk van nagyjából, úgyhogy de kérdésem még van. Mondott egy ilyet, hogy fél évvel korábban, na de a vevő az szeretné mielőbb eladni a lakást, és egyébként hát vagy az eladó szeretné mielőbb eladni a lakást, a vevő meg szeretné mielőbb megvenni. Hogy lehet ezt a fél éves időtartamot okosan használni, hasznosítani?
3: Na, az kösz. Köszönöm, hogy akkor erre visszakérdezett, mert ezt biztos nem jól mondtam. Tehát ez a fél év, ez nem azt jelenti, hogy megvan a lakás, és fél év múlva kössünk szerződést. Ez azt jelenti, hogy ha én eldöntöm, hogy szeretnék ingatlant venni, akkor amit tudok, azt már a lakáskeresés előtt vagy közben tegyem rendbe. Ezek többnyire az én pénzügyi múltamból fakadó környezeti tényezők, amiken tudok változtatni. Mondjuk, ha van egy hitelkártyám, amit nem használok, azt vissza tudom adni a banknak, vagy le tudom csökkenteni a keretét, és így a hitel a sokkal nagyobb hiteltörlesztő részletre leszek jogosult, vagy tudok arra figyelni, hogy a számlám hóvégén ne legyen mínuszba, rendbe tudom tenni a számlamozgásaimat, hogy ne legyenek olyan számla utalások, amik befolyásolhatják a hitelbírálati döntést. Ebben hitelszakértők tudnak segíteni. Tehát én így értettem ezt, hogy készüljünk fel arra, hogy ingatlant akarunk venni, tegyük rendbe a pénzügyi hátterünket, ha megvan az ingatlan, akkor egy előzetes értékbecsléssel nézzük meg az ingatlannak a bank szerinti értékét, és akkor ebből a kettőből már a kockázatok nagy részét tudjuk minimalizálni, hogyha egy adásvételi szerződést aláírunk, mert akkor látjuk azt, hogy a bank mekkora hitelt tud adni nekünk, és látjuk, hogy az ingatlannak az értéke az belefér-e abba a pénzügyi mozgástérben, amivel rendelkezünk.
1: Garam Dániel, az ingatlan vásárlás tervezők nevében is köszönöm szépen a tanácsokat és a beszélgetést.
3: Köszönöm én is, szép estét mindenkinek.
1: Ez volt a nap témája, a szerkesztő Kis Gábor, a gyártásvezető Hörcsöki Nóra és a hangtechnikusok Hajósi Bence és Antal Riád nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A nap témája legközelebb hétfőn jelentkezik. Tatár Tímát hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Délutáni műsorunk ismétlése következik. Dr. Kossuth. Egészségügyi magazin.
1: Velünk ez úgy sem történhet meg, nincs is a családban daganatos beteg. Sokan nyugtatják magukat ezzel, pedig a mellrákkal diagnosztizált nők 80%-ának semmilyen családi előzménye nincs. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, a szerkesztő Deák Dóra. Várjuk kérdéseiket, tapasztalataikat, mellrák ügyben, ezzel foglalkozunk ma a Dr. Kossuth műsorában. SMS számunk 0630 9666, Viberen is ott vagyunk, Kossuth Rádió néven. Magyarországon évente nagyjából 8000-8400 új mellrákos megbetegedést diagnosztizálnak. Bár a korai stádiumban felismert daganat esetén a túlélési esély 95%-os, a magyar nők csupán 40%-a vesz részt a rendszeres szűrővizsgálatokon. Férfiként, társként, apaként sem mindegy, hogy mi történik a nőkkel. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Várom tapasztalataikat 0630 9666 és Kossuth Rádió a Viberen. A stúdióban itt van velünk dr. Bittner Nóra, onkológus főorvos, kezét csokrom, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm!
1: Itt van velünk Háló Lilia, Your Body, Your Temple alapítvány társalapítója, kezét csokrom, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És itt van velünk Winkler Violetta, a Rákellenes Liga munkatársa, kezét csokrom, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: Doktornő, akkor először Önhöz fordulok. Azt lehet olvasni, azt lehet hallani, hogy nincs két egyforma rák, nincs két egyforma emlőrák sem. Mi történik, amikor daganat alakul ki?
2: Hát a daganatok képződésének van külső és belső oka, tehát a belső az nyilván a genetikai, amit ezért is érdemes megkérdezni a panaszokkal hozzánk jövőktől, hogy van-e a felmenők közt valakinek daganatos elváltozása vagy sincs, de a szűrés, amiről ez a hónap a mozgósításról szól, azt kiemelném, hogy a szűrés az mindig a panaszmentes lakosok átvizsgálására szolgál. És mert az emlődaganat egy hormonérzékeny daganat, és döntően a hormonális ciklus változásánál 45-40-45 éves korban emelkedik meg az arányok, és 65-70 körül cseng le, ezért a népegészségügyi szűrés ezt a korosztályt vette fókuszba, őket hívják be két évente behívásra. Hát sajnos ennek ellenére ugye az említett szám az
1: ez a 40%-es timben.
2: Ez bizony, sajnos, és azt is döntően a budapesti lakosok adják, akik az orvosokkal nagyobb motiváltsággal vesznek részt ezeken a vizsgálatokon.
1: Még szerencse, hogy a Kossuth Rádió országszerte hallható, szóval ez a budapestieknek sem tilos, sőt, de az egész országból nyilvánvalóan mindenkit felhívunk arra, hogy menjen el szűrővizsgálatra. Behívót kapnak ebben
2: igen,
1: az időjétkorban
2: a még a jelen állás szerint a népegészségügyi központban, tehát a nyilvántartás, korosztályos nyilvántartás alapján kapnak egy postai alapon történő behívást, és ezt azért is hangsúlyozom, mert ennek kicsit a frissítése hát szükségessé válhat, mert
1: lassan bizony, nem lenne baj ez digitális felületekre.
2: Ez pontosan így van, ugye most már azért az egészségablak ezek révén sok máshoz is elérhető lenne, meg volt ennek egy kezdeményezése, hogy mondjuk például a vidéken, ha egy faluban mondjuk egy utcát egyszerre hívnak be, sokkal nagyobb a részvételi halandóság, mint hogyha csak úgy random hívják be őket,
1: és akkor
2: természetesen sokkal hatékonyabb, igen.
1: Winkler Violettához fordulok, a Rákellenes Liga munkatársa. Önök mi az, amit tenni tudnak a tudatosításért, meg azért, hogy többen menjenek el szűrővizsgálatra?
3: A figyelemfelhívás a legfontosabb. Októberben a rózsaszín hónapban nagyon sok alapszervezetünknél szerveznek rózsaszín sétát, és nem csak sétát, hanem ahhoz kapcsolódó egyéb rendezvényt is, konferenciát, kiállításokat azért, hogy a legújabb eredményekről tudják tájékoztatni az érdeklődőket. Nem lehet elégszer elmondani, hogy nagyon fontos a korai felismerés, mert életet menthet, és nagyon fontos, hogy elmenjenek a szűrésre. A 40%-ra visszatérve, a COVID előtt volt ez a 40%, és én nemrégen láttam egy új táblázatot, amin sajnos 30%-nál tartunk, de valóban van olyan megye, ahol 45% fölött, több olyan megye van, ahol 45%-os a részvételi arány, de van olyan is, ahol nagyon alacsony, és körülbelül ebből jön ki ez a 30%-os részvételi arány, és ezért kell dolgoznunk, hogy minél többen részt vegyenek.
1: Háló Lilihez fordulok, a Your Body, Your Temple alapítvány társ alapítójához, aki ugye ön érintett, tehát megtapasztalta ezt az egész utat, hogy ez hogyan működik, hogyan történik, ön mit vett észre?
2: Igen, én daganattal élőként sajnos a saját bőrömön tapasztalom meg, hogy mennyire fontos a szűrés, mennyire fontos az önvizsgálat, főleg egy mellrák esetén, amikor ugye kitapintható, és otthon is minden nőnek ajánlott ugye emlővizsgálatot tartani minden hónapban. Az a lényeg, hogy legyünk tisztában a testünkkel, és járjunk el szűrésre, és amint egy pici elváltozás, vagy egy pici gyanúja, vagy akár egy gondolat van, hogy bármi történhet, akkor el kell menni a vizsgálatra.
1: Ön elment nem rögtön, szabad. Vagy menekült tőle?
2: Ő nálam családi halmozódás is volt, vagy van, én sajnos BRCA2-es mutációval élek, ami ugye egy vészharang, egy vészjelzés, hogy itt nem szabad várakozni, és nekem a kisbabámmal való terhesség alatt a hormonváltozás követően kezdődött el a sejtosztódás, vagy sejtgúrjázás, és ha bár én éreztem, hogy van valami, akkor a nőgyógyászom egy kicsit elaltatott, hogy ugye ne aggódjak a terhesség alatt ugye az emlőnek a minősége, meg a mindene megváltozik, semmi nincsen, ne aggódjak, és utólag ugye már okos az ember, terhesen is lehet olyan képalkotó vizsgálatokat végezni, ami ugye nem káros a magzatra, el kellett volna menni akár milyen helyre vizsgálatot tenni, és akkor ugye hamarabb, hogyha megvan a diagnózis, vagy megvan az emberben a tudás, akkor tud dönteni, hogy hogyan tovább.
1: Az ön esetében milyen stádiumban kapták el?
2: Én nekem már áttétes volt akkor az emlődaganat.
1: Milyen út várt önre ezután?
2: Azt mondom, hogy sokkal könnyebb egy mammográfiára elmenni, mert az nem fáj, talán egy kicsit kellemetlen. Az már fáj, és az már rossz, amikor a kemoterápiába kell ülni, vagy azon kell gondolkozni, hogy lesz-e holnap. Úgyhogy mindenképpen a megelőzés a fontos, nem pedig már a gyógyítás.
1: Mikor kezdődött? Mennyi idővel ezelőtt?
2: 6 éve. 6 éve tart, és én 6 éve küzdöm magával a betegséggel.
1: Akkor ez a folyamat, vagy ez az út, ez még tart, tehát nem mondhatja egyenlőre sajnos azt, hogy én meggyógyultam.
2: Nem mondhatom, és sajnos a daganattal élők, főleg a mellrákkal élők nagy része nem mondhatja, hogyha megelőző vagy műtétet végeznek rajta, akkor nagyon nagy eséllyel ugye gyógyítható, akkor könnyen ki lehet azt mondani, hogy meggyógyult a paciens, hogyha már áttétes, akkor nagyon-nagyon nehéz vele küzdeni, és igazából meg kell tanulni vele együtt élni, hiszen ez hosszú-hosszú évek munkája, és az nagyon-nagyon nagy sikernek könyvelhető el, hogyha valaki utána gyógyultnak ki van nyilvánítva.
1: Doktornő, mi a kezelés módja, vagy hányféle kezelés létezik?
2: Hát nagyon külön kell választani, ami a Lilit is érinti, ez a genetikailag öröklődő, ugye a BRCA, ez a breast cancer antigén, aminek van 1-es és 2-es típusa. És itt a számarányoknak az a jelentősége, hogy a BRCA 1, ami 80%-ban az emlő, 60%-ban a petefészek daganatnál megjelenik, ez egy génen öröklődik, és ezért érdemes erre együtt figyelni. A BRCA 2 esetében az emlő és a petefészek kisebb arányban van, de ott például a férfi emlőrák is megjelenik, ami ugye ritka, de mégiscsak beszélni kell róla, és a hasnyálmirigy daganat és a prostata daganatban is találhatunk. Ezeknek elsősorban a terápia esetében van jelentősége. Ugyanis ezek a genetikailag érintett daganatok többségében nem reagálnak hormonterápiára, amiben egyébként a nagyobb többség és a későbbiekben jelentkező daganat kezelése megvalósulhat, és azzal gyakorlatilag hosszan évtizedekig idézőben jól élnek a betegek, tehát mint egy krónikus betegség esetében, akár a vérnyomás, magas vérnyomás gyógyszeres beállításánál, de a BRCA, tehát a genetikai öröklődő betegségek esetében korábban is jelentkezik, és egy sokkal gyorsabb sejtosztódással kell számolni, és ezért bizony ilyen esetben már kemoterápiával, most már korszerűen immunterápiával, illetve van speciális, úgy hívják, hogy mTORG gátló, ami egy célzott terápia, ami blokkolja ennek a úgynevezett jelátvitelét, tehát ami hajtja, gyorsítja a daganat oszlódását. Úgyhogy ezért kell ezeket a szövettanilag különböző típusú daganatokat a kivizsgálások során felismerni, mert nagyon más a terápiás lehetősége.
1: Melyek azok a lehetőségek, amelyekben azt lehet mondani egy idő után, hogy a beteg meggyógyult?
2: Hát mindenképpen ugye, ahogy beszéltük, a korai felismerés, tehát amikor arról beszélünk, hogy egy lokálisan kiterjedt a daganat, tehát az emlőre lokalizálódik csak, esetleg egy nyirokcsomóra, ilyenkor előkezelés után műtéti beavatkozás lehetséges, amit szükség szerint és a szövettani lelet alapján ki lehet egészíteni sugárterápiával, és esetleg hormongátló, valamit 7-10 évig kell szedni, és ezeket kontroll alatt kell tenni a betegek esetében, hiszen azért a kiullásnak a veszélye nagy lehet. Gyógyultak, akkor nyilvánítunk egy beteget, és ez most is az 5 éves intervallum számít, hogyha a betegség kontrollok során sehol nem mutatkozik a szervezetben daganat kiullása, sem képalkotó, tehát CT, MR, PET-CT vizsgálattal, mammográfiával, ugye amit a szűrésnél is leggyakrabban alkalmazunk, illetve most már vannak nagyon korszerű vérből kimutatható tesztek, ezeket ugye liquid biopsziának hívjuk, de azért az igazából csak egy vérvétel, tehát nem terheli meg a beteget.
1: Lili említette az önvizsgálatot, igen, és ennek a fontosságát, és így, hogy ezt havonta kellene végezni, igen, ezt könnyű megtanulni? Vagy honnan érdemes tanulni?
4: Ezt nagyon könnyű megtanulni, ezt az interneten is bárhonnan le lehet tölteni, meg lehet nézni, most már így gombnyomásra van ugye minden információ, és muszáj sajnos csinálni, vagy hát nem sajnos, de ugye a ciklus utáni 8.-10. napon akkor ugye a legjobban kitapintható a mell és álló és fekvő helyzetben. Ez egy nagyon könnyű technika, viszont életet ment.
2: Amit ehhez hozzátennék, és ez a beteg szervezetekkel együttműködik, hogy régen erről oktató papírok voltak, de most már valóban internet tele van ilyen oktató önvizsgálatot serkentő, vagy bemutató vizsgálatokkal, hogy ez bizony a menstruációs ciklus megkezdésétől kell, és ennek rutinszerűen ki kell alakulni, hogy valóban a ciklusnak mindig ugyanazon idejébe, tehát úgynevezett középidőben, mert akkor a szerkezet állománya az kicsit felritkul, akkor érdemes vizsgálni, és valóban azért érdemes a saját testünket ismerni, mert akkor abban minden nemű eltérésre sokkal jobban tudunk figyelni, és időben kell elmenni. Nem félni kell, hanem időben el kell menni szűrővizsgálatra, ezt nagyon hangsúlyoznám.
1: Ugye beszéltek arról, doktornő beszélt arról, hogy 45 és 65 év között talán a legveszélyeztetettebb.
2: Igen, de ezt változtatni igen fogják, ezt most örömmel hallottam.
1: Merre felé?
2: Hát kiterjesztik 40, tehát lejjebb, vagy hogy mondjam, a fiatalabb korosztályt is, mert sajnos azt is meg kell említeni, hogy bizony azt tapasztaljuk, hogy ezek a daganatos megbetegedések a fiatalabb korosztályt is érintik, ami korábban nem volt jellemző, és kiterjesztik a 70 éves korig.
1: Tehát 40-től 70-ig fognak igen, postán, egyelőre postán így van, behívót így van kapni. Igen. Winkler Violettához fordulok ismét, ugye a doktornő is arról beszélt, hogy a fiatalabb korosztályt is érint, és hát azért az a gyanúm, hogy 40 alattiak is érint az emlő daganat. Az ő érdekükben, az ő felvilágosításuk érdekében hogyan tudnak lépni?
3: Valóban nagyon fontos ezt megemlíteni, hogy minden 20. emlőrákkal diagnosztizált hölgy 40 év alatti.
1: Hát az bizony nem kevés.
3: Nagy. Igen, és van ez az úgynevezett aja populáció, a 15 és 39 év közötti hölgyek, akiknél az emlőrák előfordulása egyre gyakrabb, és ezeknél a hölgyeknél nagyon fontos, hogy ők nem csak ezzel küzdenek, tehát nem csak az emlőrákkal kell megküzdeniük, hanem az egyéb életbeli helyzetükkel is. Tehát őnekik még ki kell alakulni az identitásuknak, a karrierjüknek, családot kell alapítani, és gyereket,
1: gyakorlatilag kamaszok,
3: és gyereket vállalni. Igen, mi ott vagyunk az iskolákban is, és az iskolákban tanítjuk a gyerekeknek, beszélgetünk velük az egészséges életmódról, az önvizsgálatot megtanítjuk nekik. Nagyon fontosnak tartjuk azt a szlogent, hogy vedd észre a változást, tehát ismerd meg a saját testedet, és hogyha bármilyen változást észlelsz, akkor, és ez huzamosabb ideig fennáll, akkor fordulj vele orvoshoz feltétlenül.
1: Egy picit beszéljünk a lelki segítségnyújtásról, mert nyilvánvalóan minden daganat diagnózis rettenetesen érint bennünket, de azt hiszem, hogy ez a típusú diagnózis, ez ráadásul a nők számára különösen érzékeny, hiszen a nőiségükben vannak érintve. Hogyan lehet őket jól támogatni?
3: Lelki segítséget nyújtunk telefonos telefonvonalon keresztül, e-mailben és személyesen is. Tehát vannak segítő szolgálataink, 4 működik az országban, és az alapszervezeteinknél is kiképzett önkéntesek dolgoznak, akik tudnak ebben segíteni. Olyan klubjaink vannak, ahol stresszoldással foglalkozunk, pszichológus által, mentálhigién és szakember által vezetett klubokban gyűlhetnek össze ezek a betegek, és itt kaphatnak segítséget, a lelki támogatást is. Nem beszélve arról, hogy ezek a közösségek, ezek eleve már lelki támogatást adnak ezeknek az embereknek, hiszen láthatják a többieknél, hogy van lehetőség arra, hogy meggyógyuljanak, hogy ugyanazokkal a dolgokkal találkoznak, ugyanazokkal a dolgokkal néznek szembe, és ez segítséget jelent a számukra, hogy megbirkózzanak ezzel a betegséggel.
1: Lili, az ön számára volt ilyen segítség, hogy nem vagyok egyedül, ezt a típusú támogatást érzékelte, vagy szüksége volt rá, vagy van rá?
4: Én úgy érzékeltem, hogy a barátaim felé fordultam, és ők támogattak engem. Nagyon sok alapítvány, hála Istennek, aki a mellrákkal és akármilyen rákkal foglalkozik, tehát van hova fordulni, van kihez fordulni. De ahogy a sors úgy hozta, hogy én is építettem egy közösséget, és pont ez a Jorba Dior Temple alapítvány, ez is ezért lett, mert annyi ember és annyi nő és annyi támogató szervezet és a doktornő is mellénk állt, hogy azt veszük észre, hogy erre van igény, és mindenki szeretne valahova tartozni, és mi szeretnénk egy platformot nyújtani azoknak a nőknek, akik keresik a helyüket, és szeretettel várunk mindenkit, mi is a közösségünkben, ugyanúgy, ahogy a Rákellenes Liga is a közösségében.
1: Mennyire van benne ez a két szempont a közösségben, vagy van egyéb szempont? Tehát nyilván meg kell küzdeni magával a betegséggel és a félelemmel, hogy mi lesz velem, és hogy az életem az most hová tart éppen, és mennyi van még hátra, már bocsánat, hogy így mondom. A másik pedig, hogy a nők esetében meg kell küzdeni azzal, hogy és az én nőiességem hová lesz, és mi történik vele.
4: Így van, így van. Szerintem a diagnózisnak az első időszaka az inkább az az időszak, amikor az élettel küzdünk, azzal, hogy mi lesz, hogyha ott van mellettem egy egyéves kisgyerek, vagy egy fél éves, vagy mi lesz, hogyha mondjuk 3 gyermekem van, és nincsen jövőm. És amikor szépen lassan ugye telnek a hónapok, az évek, jönnek mindig az újabb diagnózisok, meg az újabb kezelési tervek, meg az újabb kezelési procedúrák, akkor szerintem az ember ezt így valahogy megtanulja kezelni, és látjuk azt, hogy ennek itt nincs vége, hogy ebben sok-sok év benne van, és hogy ugyanúgy lehet, mint egy krónikus betegségé csökkenteni így ezt a komolyságát a daganatnak, ezzel hosszú-hosszú évekig el lehet élni, hogyha kezelve van, és jók a kezelések, és jó az orvos, és tényleg egy megbízható orvos támogatását élvezzük.
1: Az orvosnak van energiája, ideje, kapacitása a lélekkel is foglalkozni, vagy a daganattal foglalkozik?
2: Hát én úgy gondolom, hogy aki mondjuk ezt az onkológia területet választjanak, kell, hogy legyen idejének rá, mert amikor ezzel a lesújtó diagnózissal mondhatok bármelyik daganatot, de ezzel szembesíteni kell a beteget, az egy sokkoló hír, és mi egy úton visszük, vezetjük végig a beteget, amiben természetes az együttműködés, az empátia, úgyhogy erre mindenképpen kell időt fordítani. Amit még itt valóban szeretnék mondani, hogy szerencsére az emlő daganat mondjuk világszerte az egyik legnagyobb mértékben kutatott daganat, és ennek következtében a társadalmi fókusz is a legnagyobb, ezért is alakult ki talán legkorábban ez az októberi hónap, ami az emlőrák fókusza. Azóta egyébként csak jelzem, hogy minden daganatnak van egy figyelemfelhívó hónapja, és ezt például a Rákliga nagyon követi, de ezek a betegszervezetek azért nagyon fontosak, és ebből szerencsére van több már, akik kommunikálnak is egymással, tehát ez egy nagyon-nagyon jó együttműködés, mert hogy leghitelesebb, én azt tapasztalom, hogy a betegségen átesett vagy még kezelés alatt álló társak tudják a többieket meggyőzni, tehát még az egészségügyi személyzet talán még a legnagyobb empátiával is valamiféle távolságtartás van, de aki már benne van és azt mondja, hogy figyelj, érdemes belevágni, mert ki lehet ebből lábalni, és együtt lehet vele élni, ők ebben a legnagyobb támaszt, tehát ez mindenképpen egy együttműködést igénylő egy felhívás.
1: És akkor, ha már a támaszról van szó, folytatjuk a beszélgetést nem sokára itt a stúdióban, de a Máté Szalkai Nem Adom Fel Egyesület a műtéteken átesett betegeknek szervezett előadást dr. Papp Katalinnal, a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Karának docensével beszélgetett Zsoldos Barnabás.
5: A daganatos betegek, akik átéltek évekkel ezelőtt dolgokat, nagy-nagy figyelemmel hallgatták, hiszen a hit, remény, szeretet hármas egységét vázolta fel.
6: A három dolog mindenképpen együtt kell, hogy legyen. Igaz, attól függően, hogy melyikre van jobban szüksége, lehet egy kicsit különbséget tenni, hogy most talán ez fontosabb néhány nap múlva, vagy néhány óra múlva egy másik lába ennek a hármasnak, de együtt kell kezelni ezt a három dolgot. Az, hogy hinni valamiben, reménykedni abban, hogy az alagútnak egyszer kijárata lesz, és mindezt a család, a társadalom segítségével, szeretetével végig járni ezt az utat, ez nagyon fontos.
5: Ugye itt nem csak a vallásos hitre kell gondolni, hanem a családban jelentkező, vagy a baráti körben, szóval azért szélesebb és más spektrumokat is érint.
6: Így van, ezt le kell fordítani a hétköznapok megélésére is, mert abban is hinni kell, és természetesen a közösségtől, a családtagoktól, a barátoktól is kapunk az ő hitükön keresztül sok-sok megerősítést, azaz energiát.
5: És a remény?
6: A remény pedig egy kicsit a következő órát, napot, hetet, hónapot célként tünteti fel előttünk, és ezen az úton tudunk végigmenni a szeretet segítségével.
5: Gyönyörű volt az a példa, amit mondott, hogy remélem, megélem, hogy az unokám megszületik.
6: És nagyon sokszor leírják szakirodalomban, kutatások alapján, hogy a daganatos beteg, ha talál egy ilyen célt, hogy addig szeretnék még élni, míg a diplomaosztójára elmegyek a gyermekemnek vagy az unokámnak, és ez valóban sokszor így történik, mintha valami virtuális energia költözne bele, végig tud menni az úton, és miután azt a célt elérte, sajnos leírják megint csak kutatások eredményeképpen, hogy van, aki föladja utána, de a célt elérte.
5: El is érkeztünk a hármasnak a harmadik lábához, a szeretet. Lehet mondani, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ön is így fejezte be az előadását.
6: Persze ez az egyéntől is függ, hogy ő mennyire gazdagítja magát a szeretet révén, keres forrásokat hozzá, tudja használni ezeket az erőforrásokat, és tovább tudja adni. Mert ez a legfontosabb, hogy kapni is kell, és tovább kell adni másoknak, közvetlen környezetünknek, sőt, akár idegeneknek, bárkinek, akinek úgy látjuk, hogy szüksége van rá.
1: Továbbra is a stúdióban dr. Bittner Nóra, onkológus főorvos, Háló Lilia, Your Body, Your Temple alapítvány társalapítója és Winkler Violetta, a Rákellenes Liga munkatársa. Beszéltünk a szűrésről és ezeknek a lehetőségeiről, mammográfiáról és arról, hogy ezt kiterjesztik. Azért hallgatunk azt írja, hogy hát azért az fáj.
2: Inkább kellemetlennek mondanám, egyetértek azzal, amit Lili is említett, hogy ahhoz képest, ami a szűrés, ha elmarad, és mi vár rá utána, ahhoz képest ez egy elviselhető.
1: Igen, férfiaknak is ezt szoktuk mondani az urológus kapcsán,
2: ez
1: hogy ahhoz képest.
2: Ez így igaz, tehát nincsen sajnos, mindig azt kell mérlegelni, hogy a fájdalom, vagy a kellemetlenség, inkább ezt mondanám, az a nagyobb, vagy annak az értéke, hogy megnyugodhat, hogy húha, nem találtak semmit. Én ezt szoktam mondani, mert magam is minden korosztályosan javasolt szülésen részt veszek.
1: Másik hallgatói kérdés érkezett alapvetően Lili mondatai Igen. nyomán, hogy ön tudja azt magáról, hogy genetikailag Igen. hajlamos a Igen. daganatra. Azt honnan tudjuk? Ehhez kell valami vizsgálat, vagy pedig egyszerűen csak megnézem a felmenőimet, és rájövök magamtól?
2: Hát amikor ugye nála kiderült, hogy eleve fiatal korban van, és az mindig, ha már panasztal érkezik valaki, a fiatal nők esetében mindig fel kell tenni a kérdést, hogy ismerte a családban, az anyai ágon, a felmenők között valakinek ilyen betegség, emlődaganat vagy petefészek daganat. És ha igen, akkor hát nyilván régebben nem álltak rendelkezésre ilyen korszerű genetikai vizsgálatok, de most akkor mindig kell ezt a BRCA 1-2 genetikai szűrést megtenni, amit akár vérből is meg lehet tenni, és el kell küldeni a betegeket genetikai tanácsadásra, ahol részletesen feltérképezik ezt a család történetet, és bizony behívják abban érintetteket, hogy ott is mintát lehessen venni, mert hiszen a Lili esetében a lány gyermekeknek, de akik hordozók, ott egyébként a fiú-lány arányban is 50%-os eséllyel előfordulhat az életük során ilyen megbetegedés. Nem kötelező jelleggel, de nagyobb az esélyükre.
1: 0630 9666 az SMS számunk, Viberen Kossuth Rádió néven vagyunk ott. 32 éves hallgatónk kérdezi, illetve meséli a saját történetét. A saját nőgyógyászomtól kértem, hogy vizsgálja meg a mellemet. Egyből kérdezte, hogy baj van-e. Mondtam, hogy nincs, csak szerettem volna, ha szakember megnézni. De lehet ilyet kérni, vagy szabad ilyet kérni, vagy szokás ilyet kérni?
2: Sőt, régen ez egyben tartozott, ez a két vizsgálat, valóban pontosan a petefészek és emlő daganat együttes előfordulásának a lehetőségével, és mint ahogy arra is utalnék, hogy a nőgyógyásznál sem elegendő csak a cervix, az a méhnyaknak a citológiai levétele, hanem egy komplet vizsgálat, az a petefészek ultrahanggal történő megvizsgálását is jelenti, akkor lehet észrevenni, hogy abban vannak olyan jellegű elváltozások, amik esetleg daganat előfordulására felhívhatják a figyelmet.
1: Ha van elváltozás, ha egy nő megtanulta az önvizsgálatot, és valamilyen elváltozást tapasztal az emlőjén, akkor hová forduljon? Először háziorvos, vagy pedig rögtön nőgyógyász?
2: Hát semmiképpen a nőgyógyász, bocsánat, hogy ezt mondom, mert ugye van egy beutalási rendszer, a háziorvosok, akik ennek a hát kapuőr szerepét betöltenék, vagy remélhetőleg tényleg be is fogják, ők adhatnak beutalót vagy onkológiai gondozóba, vagy közvetlenül mammográfiára. A mammográfiánál egyébként azt szoktuk mondani, hogy az a komplet vizsgálat, ami ott a vizsgálat helyén az emlő áttapintásából és a hónai nyirokcsomó áttapintásából, az emlő és a hónai ultrahangos vizsgálatából és a mammográfiából áll. Mert hozzáteszem, az, amelyik nem mész tartalmú, az például nem fog a mammográfián megjelenni, tehát ezért van ennek nagy jelentőség, ennek a úgynevezett triplet vizsgálatnak.
1: Érkeznek kérdések önhöz kifejezetten, doktornő, úgyhogy még ha lesz időnk a végén, akkor egyet biztosan fölteszek, de akkor záró kérdés a többieknek. Lili, mi a legfontosabb üzenet?
4: Az, hogy ne hagyjuk ki az önvizsgálatot és a szűréseket, ha van lehetőségünk, menjünk el.
1: Ön most hogyan néz a következő évek elébe?
4: Én nagyon pozitívan, én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon azt remélem, hogy meg fogok gyógyulni, úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, aki ebben a cipőben jár, mint hogy én is.
1: A meg fogok gyógyulni, az ezt a bizonyos 5 éves tünetmentes periódust jelenti.
4: Hát vagy 20 éves, vagy 30, vagy életem.
2: Bocsánat, az 5 év az csak a statisztikára szól, de valóban hát egy hosszú távú túlélési nyerességet remélünk.
1: Ezt kívánjuk mindannyian.
4: Köszönöm szépen.
1: Violetta, Winkler Violetta, ugye Rákellenes Liga munkatársa, tud-e elérhetőségeket mondani, hová érdemes fordulni, hova kattintsunk, mit hívjunk, hogyha segítséget szeretnénk kérni?
3: Hát a honlapunkon minden elérhetőség megvan, www.rakliga.hu, és ott a mi elérhetőségünk is megvan, és az összes alapszervezetnek az elérhetősége is. Tehát érdemes mindenkinek a saját környezetében lévő alapszervezetet megkeresni, és ott az önkéntesekkel beszélni.
1: Egyébként férfiaknak is segítenek, mármint ha segítséget nyújtanak-e úgy a férfiaknak, hogy ők jól tudják támogatni a feleségeiket, kedveseiket?
3: Nem csak az emlőrákkal foglalkozunk, hanem mindenféle típus, más típusú daganatos betegségekkel is, és ezek az emberek összegyűlnek a klubokban, az alapszervezetekben, és ott bizony előfordulnak férfiak is.

0: Éjfél után 2 perccel, jó éjszakát kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. Ma már egyre több felé lehet eső. Jönnek a részletek. Elmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció. Szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a bicskei gyermekotthon 2 munkatársát is meghallgatja. Emellett a többi közt bekérik a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat. A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy megakadályozzák, hogy egyes oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, hogy a döntéssel veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentését kezdeményezi a KDNP. A párt frakció vezetője közölte, törvényjavaslatuk szerint december 1-től 27-ről 5%-ra mérséklődne az érintett termékek forgalmi adója. Rétvári Bence emlékeztetett rá, hogy a Tisza párt a választási kampányban ígéretet tett az áfa csökkentésre, de a kormány azóta sem terjesztett elő erről javaslatot. A szervadományozás fontosságára hívják fel a figyelmet ma a transzplantációs világnapon. Elsősorban az egészségtudatosság, az önrendelkezés és a társadalmi felelősségvállalás lesz fókuszban a rendezvényeken. Végül a várható időjárásról. Jelenleg 6 és 16 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-16 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a Dunántúlon vannak borultabb tájak. Hajnalban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. Hajnalban általában 0-12, holnap délután 17-22 fok várható. Kedves hallgatóink, munkatársaim, köztük a hangmérnökök Antal Rihárd és Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket, jó éjszakát!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
1: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Romlásnak indult almából, salátából, tojáshéjból vagy akár kávézacból jó minőségű termőföld. Október 10-e a komposztálás napja Magyarországon, így a mai műsorunkban a zöld hírek mellett egy olyan hazai szervezetet mutatunk be önöknek, amely élen jár a szerves hulladék újrahasznosításban. Köszöntöm önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kovács Bernadett. Tartsanak velünk és ismerjék meg a Humusz Szövetséget. Holnap október 10-én lesz tehát a komposztálás napja Magyarországon, amelyet 2010 óta tartanak civil kezdeményezésre, például a Humusz Szövetség közreműködésével. Az 1995-ben alapított szövetség azért dolgozik, hogy olyan hulladékszegény, környezettudatos megoldásokat, életmódbeli mintákat mutasson, amelyek bárki számára vállalhatók, és hogy Magyarországon a fenntartható termelés és fogyasztás napi gyakorlattá váljon. A Humusz Szövetség környezetvédelmi szemléletformáló székhelyére, a Budán található Humuszházba invitálom most önöket, ahol közösségi komposztpont, környezeti tanácsadóiroda és hulladékos tanösvény is található, emellett óvodai, iskolai foglalkozások,

0: Itt amúgy szeretettel várunk itt a nyitott humuszház kertjében.
1: Na és mi van ebben a kertben? Ami nekem a tekintetemet rögtön oda vonzott, az a nulla hulladék tanösvény. Induljunk is meg ezen a tanösvényen.
0: Ugye nekünk itt a nulla hulladék tanösvény, amit te is egyből itt kiszúrtál, annak a része az, hogy most az idei évtől a tanösvény programját, vagy oktatási programját, azt az óvodásokra is kinyitottuk. Tehát, hogy most már a zero waste kommunikációt, azt óvodások felé is kommunikáljuk. Itt a kert legelején található egy tó, ami régen homokozó volt, ugyanis ez korábban itt a rendszerváltás idején ez az épület óvodaként is funkcionált, és ebben a tóban több halunk is van, általában a gyerekekkel itt mindig meg szoktunk állni, meg szokták csodálni a nagy aranyhalakat, és amikor megkérdezik, hogy milyen mély ez a tó, akkor én mindig ide mutatok a hasam közepére, mert amúgy tényleg olyan mély, ezt sajnos miután egyszer belecsúsztam, így azóta tapasztalatból is tudom, és akkor ők mindig jönnek oda, hogy akkor megnézzük, hogy ami nekem a hasamig ér, akkor az nekik ugye meddig ér, úgyhogy itt már rögtön megtörténik velük egy ilyen kapcsolódás, és ennyi az óvisoknak bőven elég ahhoz, hogy utána a kezemet fogva együtt sétáljunk tovább a nulla hulladék tanösvényen. De akkor most kvázi tartok egy ilyen rendhagyó tanösvényt, vezetést itt most neked vagy veled.
1: Közben ideértünk, és akkor innen indulunk, ugye? Így ettől van, az asztaltól.
0: Így van.
1: Most illetve van rajta egy doboz.
0: Pontosan azt itt hagytam, mert a mai nap folyamán épp az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy ma is volt egy tanösvényvezetésünk, és ez most kivételesen nem gyerekeknek szólt, hanem óvodapedagógusoknak. Itt az első állomásunknak a lényege és a fő üzenete az az, hogy van az úgynevezett hulladékpiramis. Egy fordított piramist kell elképzelni, aminek a legalján az szerepel, amit a legkevésbé szeretnénk, hogy megvalósuljon, és ahogy haladunk felfelé a piramison, azt szeretnénk, hogy ugye a legszélesebb társadalmi skálánál jelenjen meg a legjobb megoldás. És ennek a piramisnak a legalján van a hulladék leragás, illetve az égetés. Jelenleg ez ugye mondanom se kell, hogy sajnos pont fordítva van jelen. Itt például van egy ilyen kis dobozunk, ez az én kreativitásomnak az eredménye, ugyanis van, mi cégekhez is járunk készemléletformáló előadásokat tartani, és az egyik ilyen előadásunknak a témája az a műanyag hulladék problémája, és ennek a része egy olyan dia, amikor azt kérdezem meg, ilyen interaktív módon az ott jelenlévőktől, hogy a legyártott műanyagoknak hány százaléka kerül, és akkor itt jönnek a három alternatíva, lerakásra vagy a természetbe, az égetésre és újrahasználatra. És akkor itt igazából tőled is kérdezném, hogy szerinted lerakásra mennyi kerül, tehát a legyártott műanyagok hány százaléka?
1: Ha azt mondom, hogy több mint 50, akkor jó úton haladok?
0: Sajnos azt kell mondjam, hogy igen. Nem tudom, hogy megmernél-e kockáztatni egy konkrét számot.
1: 70.
0: Hát sajnos nem tévedtél olyan sokat, 79, tehát majdnem 80%. Égetésre kerül 12%, és akkor én bölcsészménájú ember vagyok, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor 9 a fennmaradó összeg, és az kerül újra használatra.
1: Ez elég szomorú, vagy rosszul hangzik.
0: Ez sajnos ez így van, hogy ez nagyon szomorú, hogy ennek megfelelően zajlik jelenleg, és itt mi például színekkel is skálázzuk ezeket a százalékokat, tehát a 79% az egy erős piros szín, az égetésre kerül az egy narancssárga szín, ami szintén egy ilyen negatívum, ebben semmi politikait nem kell belelátni, az újrahasznosításra kerülő rész pedig citromsárga. Ott pedig felszoktam tenni a kérdést, hogy azért, hogyha színnel jelölünk, kódolunk dolgokat, akkor azért a zöld szokott a pozitívum lenni, de hogyha újrahasznosítás 9%, akkor azt szerinted miért nem zöld színnel jelöljük, miért citromsárgával? Most azért, igen, akkor leleplezzem itt a nagy kérdést. Azért, mert ezzel a bizonyos fordított piramison, ezen a hulladék hierarchián, az újrahasznosítás egyébként nem foglal el egy különösen magasabb helyet. Tehát a hulladék lerakás, majd az égetés, és úgy az újrahasznosítás következik a sorban, tehát ez a harmadik lépcsőfokunk. Ugyanis az újrahasznosítás az egy olyan folyamat, amit nem lehet a végtelenségig folytatni. Tehát, hogyha ma a hulladék kérdést, azt úgy képzeljük el, hogy egy ilyen lineáris skála van előttünk, akkor ugye megtörténik a gyártás, aztán bekerül a polcokra, mi azt megvásároljuk, valamennyi ideig nálunk van, majd pedig kidobjuk. És egy hulladéknak ma általában ez az élet története, ha úgy tetszik. Amikor újrahasznosítunk, akkor egy kicsit ugye ez egy körforgásra alakul, hiszen mondjuk egy papírt, ha veszünk, akkor azt a megfelelő kukába dobjuk, a kék színűbe, bár itt a színkódokat megint csak nehéz mondani, mert van, ahol a kék kuka meg nem a papírgyűjtő, tehát ez nem egységes idehaza nálunk. Úgyhogy ha azt a megfelelő papírhulladékba beletesszük, akkor az ugye visszakerül a rendszerbe, újra papírt gyártanak belőle, és akkor elindul egy körforgás. Igen, ám viszont a papír, meg úgy minden anyag, az rostokból áll, vagy hát különböző anyagokból, de például a papír esetében a rostok azok egy olyan 6 alkalommal már annyira elhasználódnak, hogy nem lehet újra használni.

0: újrahasznosítani. Tehát, hogy az újrahasznosítás az nem a legjobb megoldás. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne gyűjtsük külön se a papírt, se a műanyagot, se az üveget, se az összes többi dolgot, de hogy azért vannak bőven jobb megoldások, és ez a tanúsvény ez azon segít, hogy ezt meg tudjuk találni.
1: Később akartam ezt a témát behozni, de hogyha már így az újrahasznosítással indítottunk, akkor nektek volt, azt hiszem 2023-ban egy kutatásotok, vagy kísérlet, minek egy inkább kísérletnek nevezzük, amikor áruházakban kapható lebomló zacskókat vizsgáltatok, hogy az komposztálható-e. Én ahogy olvastam, azért biztatóak voltak az eredmények, ha nem is 100%-os, de én ahogy meg tudom ítélni, én azt mondtam, hogy na, ez nem is olyan rossz eredmény.
0: Így van, ez a Greenpeace-szel közös kísérletünk volt, és ennek a végeredménye az az volt, hogy megnéztük 3 hónap, fél év, 1 év után, hogy ezek hogy néznek ki a komposztáló, a humuszház közösségi komposztpontjának komposztládáiba ástuk ezeket végül el, és megnéztük, és ezek valóban folyamatosan bomlottak le, és a végeredmény az az volt, hogy az össze zacskó el is tűnt. Mi itt azért szerettünk volna kicsit alaposabbak lenni, ezért elküldtük egy laborvizsgálatra, hogy megnézzük, hogy mikroműanyag formájában viszont kimutathatóak-e a humuszban, vagy hát a földben, és végül nem volt kimutatható az, hogy kifejezetten innen eredő mikroműanyagok lettek volna benne. Egy-két ilyen mikroműanyag szál az felismerhető volt, hogy például a krumplizsáknak, amikor elhozzuk a boltból azzal a kis piros színű hálóval, akkor abból eredő kis mikroműanyag szálak voltak benne, de máskülönben az összes többi, amit találtunk, az nem volt egyértelmű, hogy az innen eredett volna.
1: Nem sokszor szoktam egyébként ilyen zacskókat használni, mert ha csak tehetem, nem használok a boltban zacskót, vagy viszek magammal, de hogyha mégis használok, akkor mindig nagyon büszkén berakom otthon a szelektív hulladékgyűjtőbe, nyilván a műanyaghoz. És nemrég hallottam, hogy egyébként ez nem egy jó dolog. A jó szándék vezérrel, de lehet, hogy rosszat teszek azzal, hogy a lebomló zacskót a műanyag szelektív kukába rakom?
0: Nyilván ez is egy olyan folyamat, hogyha haladunk tovább itt a hulladék hierarchiának a különböző pontjain, akkor például az újrahasznosítás után következik az újrahasználat. Tehát meg tudjuk nézni, hogy van olyan lehetőség, amikor ezt például fel tudod használni, de amúgy nem követsz el ezzel kifejezetten rosszat, a rendszerbe visszakerül ez az acskó, és végül ezt is újrahasznosítják.
1: De ezt kiveszik egyébként? Tehát, hogyha átválogatják a műanyagokat, hogy biztos, hogy jót dobtunk ebbe, meg nincs közte olyan bármi, ami nem odavaló, akkor egyébként ez az acskó, ez benne marad? Vagy ezt is kiveszik?
0: Ez egy jó kérdés. Ennek a pontos részét azt nem tudom, hogy ennél a válogatásnál mi történik. Azt viszont meg tudom erősíteni, hogyha valamiben bizonytalanok vagyunk, hogy ezt melyik kukába kell kidobnunk, akkor inkább dobjuk a szelektívbe, mert ott, amit te is mondtál, ez a válogatási rendszer, ez meg fog történni, és ott még adott esetben a szakember, aki ezt a válogatást csinálja, ő még mindig tudja azt mondani, hogy ez nem ide való.
1: Első táblához érkeztünk közben, a kis tanösvényünkön.
0: Így van. Ennél a táblánál beszélünk az újrafeldolgozásról, vagy az újrahasznosításról, amiről már előbb egy kicsit így belementem. Ennek van egy ilyen kis forgós eleme, itt, hogyha közelebb lépünk
1: lehet
0: hozzá.
1: Forgatni.
0: Így van, így van. Ugye az
1: hangja
0: az üzenet, hogy a hang az én leszek itt. Vagy van egy ilyen papír, amit hogyha a megfelelő helyre dobunk, jelen esetben ugye a papír gyűjtőbe, akkor hogyha most forgatok tovább, akkor mondom is, akkor ezt beleteszik utána egy nagy tartályba, nagyon sok vízbe, utána ha forgatod tovább, akkor látszik, hogy utána egy ilyen préselőgépbe kerül, majd pedig újra papír lesz belőle, ez ugye ezt a körforgást, amit említettem, hivatott megmutatni, és ezt a végtelenségig tudnánk tekerni, csak hogy nem tudjuk, ugyanis ahogy előbb említettem, pont a papír esetében olyan 6 alkalommal lehet ezt az újrahasznosítási folyamatot abszolválni, és a legjobb ilyen, amit újra lehet hasznosítani, hát azt nem mondom, hogy végtelenszer, de nagyon sokszor az az üveg és a fém, viszont ugye az újrahasznosítás folyamata is olyan, ami pénz, idő, energia, tehát pont itt a papír esetében az, hogy elszállítják, ahhoz ki kell alakítani a rendszert, nagyon sok víz kell ahhoz, hogy az áztatása megtörténjen, a gépek működtetése mondanom se kell, hogy áram és energia, tehát ugye ez egy olyan folyamat, ami nagyon sok külső erőbevonását igényli.
1: És talán ez lehet, bocsánat, hogy így fogalmazok, de támadási felület is az újrahasznosításnak, tehát, hogy lehetnek olyan hangok, akik azt mondják, hogy minek akkor papírt újrahasznosítani, hogyha egy csomó vizet használunk, hogyha egy csomó villamos energiát, stb.
0: Így van, ezek a hangok rendre megjelennek, ugye emellett szokott még megjelenni az is, hogy hát ha a nagy cégek nem változtatnak, akkor én kicsiben ugye miért változtassak. Igen, ám viszont ugye pont ezek a nagy cégek, azok mégiscsak, hogyha csúnya szót akarnék mondani, akkor belőlünk fogyasztókból élnek, is a mi igényeinket veszik és monitorozzák folyamatosan. És az újrahasználat is egy olyan dolog, amire egyébként szeretnek a cégek ráállni, tehát azt mondják, hogy olyan terméket gyártok, amit utána vissza tudsz tenni a rendszerbe. De hát ugye van jobb megoldás, és például az egyik ilyen, hogyha itt haladunk tovább a tanösvényen, akkor az újrahasználat, ami például azt tudja mutatni, ez is egy nagyon pozitívum, hogy a középsulisoknál, amikor megkérdezem, hogy ki az, aki jár például Turikba, akkor itt majdnem mindenki elmondja, hogy már pedig ő nagyon szeret turkálóba járni, ennek most van egy ilyen trendje.
1: Ez pedig egy párna?
0: Így van, amit
1: megfoghatom?
0: Nyugodtan. Ez farmerból, használt farmerokból készült, van az Old Blue nevű veszprémi vállalkozás, ők gyártják, itt a Humuszházban egyébként van egy farmergyűjtő pontunk, tehát bárki, akinek otthon elfáradt farmera van, amit már ugye nem tud senkinek odaajándékozni, mert mondjuk megszakadt már valahol, elfáradt az anyag, akkor azt be tudja idehozni, és ebből az Old Blue különböző tárgyakat csinál. Párnahúzattól kezdve pokrócon át, meg annyi tárgyunk van tőlük.
2: A Föld marad. Környezetvédelmi magazin.
3: Hamarosan folytatjuk a Humusz Szövetség budapesti székhelyének bejárását, és természetesen eljutunk a beszélgetésünk apropóját adó komposztokig is. Most azonban zöld hírek következnek Kobolák Attilától.
4: Egy amerikai kutatás szerint a műanyagok a komposztban is megmaradhatnak, és a mikroműanyagok beszivároghatnak a mezőgazdasági talajokba. A Vermonti Egyetemen életciklus elemzéssel hasonlították össze a különböző élelmiszer hulladék kezelési módszereket. Eszerint az újrahasznosítás akár 99%-kal csökkenthetni az élelmiszer hulladék éghajlati hatását, felével a nitrogén, 80%-kal a foszfor terhelést a vízfolyásokban a hulladék lerakáshoz képest. A komposzt azonban csak a nitrogén és a foszfor műtrágya felhasználás 2%-át váltaná ki, miközben a csomagolással évi 20 000 tonna műanyag juthatna a talajokba. Még ha a műanyag szétválasztás 99%-ban hatékony lenne, a komposztálás akkor is nagyságrendekkel növelni a talaj mikroműanyag terhelését. Mivel a tápanyagpótlás lehetősége viszonylag csekély, a mezőgazdasági kijuttatás nem mindig a legjobb megoldás. Szükség van olyan kutatásokra, amelyek az élelmiszer hulladékból készült szerves talajjavítók újabb, biztonságosabb felhasználási módját vizsgálják. Boldogabbak az emberek azokban az országokban, ahol sok a macska. Ez derül ki egy friss tanulmányból, melyben 93 országban vizsgálták a toxoplazmózis fertőzöttek számát, a 10 000 főre jutó macskák számát, illetve a szubjektív boldogságérzetet. Az amerikai, finn, lett és mexikói kutatók mindebből azt próbálták megtudni, hogy van-e valamilyen összefüggés az önbevalláson alapuló boldogság és a macskák jelenléte között. Ahol magasabb a 10 000 főre jutó macskák száma, az emberek is boldogabbnak tűnnek, bár ez még nem jelent ok-okozati összefüggést, de megfelel azoknak a kutatásoknak, amelyek szerint a kisállattartás jó hatással van a közérzetre. A sok macska és kevés toxoplazmózis fertőzött együttes jelenlétét a kutatók szerint az okozhatja, hogy a gazdagabb országokban többen tartanak macskát, és jobban is gondoskodnak róluk. Például inkább lakásban tartják őket, jó minőségű táppal etetik, és rendszeresen hordják őket állatorvoshoz. A vadon élő állatok megfigyelt populációjának átlagos mérete 73%-kal csökkent 52 év alatt. Ez derül ki a WWF tegnap közzétett 2026-os élőbolygó jelentéséből. A legnagyobb visszaesést az édesvízi ökoszisztémákban regisztrálták, ahol a populációk átlagos mérete 85%-kal csökkent. A leggyakoribb veszélyeztető tényező az élőhelyek elvesztése és romlása, amelyet a túlhasználat, az éghajlatváltozás, a szennyezés, az inváziós fajok és a betegségek követnek. Ezek hátterében mindenek előtt az élelmiszer, az energia és a pénzügyi rendszerek működésének rendszerszintű problémái állnak. Számos faj még mindig rendkívül sérülékeny, például az alpesi gőta a természetes erdei vízfolyásokhoz, forrásokhoz és vízes élőhelyekhez kötődik. Ezért fennmaradása szorosan összefügg az erdők állapotával és a megfelelő vízháztartás megőrzésével. Hazánkban az elmúlt hónapokban a fakitermelési moratórium is ráirányította a figyelmet arra, hogy az állami erdők kezelése során milyen fontos szempont a természetvédelmi és klímaalkalmazkodási funkciók megőrzése. A 2026-os élőbolygó jelentésről bővebben a hétfői műsorunkban lesz szó.
3: Hol Holnap lesz a komposztálás napja Magyarországon, így a mai műsorban a Humusz Szövetség munkáját mutatjuk be. Folytatjuk a sétánkat a környezetvédelmi szemléletformáló székhelyükön, a Humuszház kertjében kialakított tanösvényen, Kaszás Tamással, a szövetség kommunikációs munkatársával, akivel el is jutottunk az utolsó állomásra, a közösségi komposztpontokhoz.
0: A komposztálásra talán a legtalálóbb szó az az, hogy ez a természet újrahasznosítása, tehát komposztálni pedig a legjobb az egészben az az, hogy azt tényleg mindenki tud, bárhol éljen, bármilyen körülmények között, de a komposztálásra mindenkinek van lehetősége. Tehát, hogyha például a belvárosban élünk, mint ahogy én is, akkor nekünk lehetőségünk van arra, hogy közösségi komposztálót találjunk. Itt a Humuszház kertjében is egy ilyen több mint 300 regisztrált fő által használt komposzt közösség működik. Négy darab ládával.
1: Azt nézem, hogy háromban én most legalábbis többnyire fagaljakat látok. Biztos van benne más is, de hogy ami igazán feltűnő, hogy az egyikben, és pont ezelőtt állunk most, nagyon sok a alma például, saláta az ott, tehát valami a zöldségek, gyümölcsök. Tehát mit tartalmaznak ezek? Hogy miből vannak ezek a komposztok?
0: Így van, így van. Ki is van itt a tetejére írva, hogy melyik az aktív rekesz, és melyik az éppen pihenő rekesz. Egyébként nagyon érdekes, itt az egyik állomásnál én a gyerekekkel szoktam friss humusszal, vagy földből ásni, és a végén megkérdezem tőlük, hogy ki hallotta már azt a szót, hogy humusz. Itt egyik tanösvény vezetés alkalmából volt egy kisfiú, aki nagyon vehemensen jelentkezett, és akkor mondtam neki, hogy is szeretnéd megosztani velünk. Erről pedig mondta, hogy igen, kétféle humusz különböztetünk meg, az egyik a csicseri borsóval, amit meg tudunk enni, a másik pedig a komposztálás eredményeként, és így darált, és így alapjárat mondtam is neki, hogy helyet is cserélhetünk, akár te is megtartottad ezt az előadást. A másik része viszont az volt, hogy a gyerekekkel, miután ásunk ott a friss humusszal, utána ideérkezünk a komposztálókhoz, és megkérdezem tőlük, hogy ki hiszi el, hogy amit itt lát, amit most te is felsoroltál, almacsutkát, salátahéjat, stb., abból végül ez a friss föld lesz. És nagyon sokan elszoknak mondani, ők bizony nem hiszik el. Úgyhogy viszont, hogyha a pihenőrekeszekre nézünk, akkor ott már kicsit lehet látni, hogy ez a folyamat, ez megindul, ez átalakul. Ezt ugye néha forgatni kell, amit te is mondtál, hogy gajakat látsz benne, ha gajakat teszünk bele, az kicsit levegőssé teszi, tehát segíti ezt a folyamatot.
1: Mennyi idő kell, amíg mondjuk ebből a többnyire almacsutkából, meg salátából, meg gyümölcsökből, zöldségekből álló komposzt humusz lesz?
0: Ez nyilván sok dolgon múlik. Egyrészt, hogy miket tettünk bele, tehát miket komposztáltunk. Egyébként ez is egy olyan kérdés nyit neki, úgyhogy örülök, hogy nem ezt kérdezted, hogy mit lehet komposztálni, mert akkor a válaszom az lett volna, hogy akit kérdezel, az biztos, hogy mást fog mondani, úgyhogy három komposztmestert összeengedni a három különböző komposztládával, akkor három teljesen más módszerrel találkozná. Tehát az egyik az biztos, hogy azt mondaná, hogy mindent is lehet komposztálni, tehát bármit bele lehet tenni, még a húst is, még az ételmaradékot
1: na
0: is.
1: Na jó, de ilyen, hogy műanyagot azért csak nem.
0: Azt azért nyilván nem.
1: Tehát fémet.
0: Pontosan azért ezeket nem, de hogy az ilyen szerves hulladékok esetében viszont van, aki azt mondja, hogy bármit lehet. Lesz, aki azt fogja mondani, hogy hát mondjuk citrusféléket ne tegyünk bele, lesz, aki meg teljesen radikális lesz, azt fogja mondani, hogy még csak tojáshéjat se. És akkor ami meccépont és találkozik az, hogy mindenki el fogja mondani, hogy viszont a legfontosabb az arányok, és akkor itt visszatérek az eredeti kérdésedre, hogy az arányoktól nagyon sok függ, illetve a forgatástól is nagyon sok függ, hogy végül mennyi idő alatt lesz ebből a komposztból, vagy a komposztálás folyamatából humusz.
1: Lehet egyenlőségjelet tenni a humusz és a föld közé?
0: Lényegében lehet, csak szerintem tegyük elő, hogy egy nagyon jó minőségű föld, és akkor lesz, hogy igazán pontos, és tényleg a humuszban gazdag föld az egész egyszerűen sokkal jobb a víz megtartó ereje, tápanyagban sokkal gazdagabb, a növények és az ott lévő talajlakók is sokkal jobban fogják kedvelni, úgyhogy lehet ezt mondani rá, igen, csak hozzá kell tenni szerintem, hogy egy extra jó föld.
1: Hol hasznosítjátok ezeket? Tehát, hogyha ebben majd humusz lesz, akkor azt elviszitek valahova, vagy itt a kis zöld oázisban fogjátok elszórni?
0: Is, tehát ahogy közösségi pont vagyunk, mi a közösségnek, akiknek köszönhetően lényegében ugye lesz friss humuszunk, mi mindig felajánljuk, de nem csak neki, hanem a Facebookon, a weboldalunkon szoktuk hirdetni, hogyha éppen aktuálisan nagyon sok friss humuszunk van, hogy azt el lehet vinni, illetve ami már itt van egy ideje nálunk, az pedig igen, mi szoktunk a kertben hasznosítani.
1: Semmiképpen se felejtsük el, hogy azért ti is készültök a komposztálás napjára. Pontosan hogyan?
0: Hát a Humusz Szövetségnek különösen nagyon fontos, itt most itt próbáltam megnyomni a Humusz Szövetségnek a nevében a humuszot. A komposztálás napja az egyébként 16 éve van van jelen Magyarországon, ennek pont a humusz volt az egyik kezdeményezője, és ennek pont az volt a lényege, hogy felismertük, hogy nagyon sok zöld jeles nap van ma Magyarországon, viszont ami kifejezetten így a talajélettel foglalkozik, olyan nincs, tehát van állatok világnapja, van madarak is fák napja, víznapja, víz és élőhelyek napja, de nincs a földdel kapcsolatos, és akkor ezért volt egy fontos kezdeményezés, hogy akkor azt mondtuk, hogy legyen a komposztálásnak egy napja, ami pont október 10-e. 16. alkalommal hirdetjük immáron meg a Galgamenti Névfőiskolával közösen a komposzt ünnepet, ami a tanároknak, meg az összes többi oktatási intézménynek egy felhívás, illetve még civil szervezeteknek, meg baráti közösségeknek is, hogy vegyenek benne részt, és mutassanak be egy programot, egy eseményt, vagy bármi, amit ők szerveztek, és a komposztálást népszerűsíti. Ezt küldjék el nekünk egy beszámoló keretén belül, mi pedig kihirdetjük a kategóriánként a különböző győzteseket. Erre nagyon büszke vagyok, mert idén már most megdöntöttük a tavalyi regisztráltak számát. Ez tavaly közel 5200 embert ért el, így mind az országban, de még országhatárokon túl is, mert pont a tavalyi első helyezett az iskolai kategóriában egy csíkszeredai általános iskola lett, úgyhogy ezt tényleg azt kell mondanom, hogy országhatáron túl is megmozgatja a közösségeket. Emellett pedig idén fogjuk először első alkalommal megrendezni a közösségi komposztpontok éjszakáját, ami így a múzeumok éjszakájának a brandjére épül egy kicsit, de nem teljesen éjszakai programokra kell gondolni. Itt a humuszházban például 15 órától fogunk egy kerekasztal beszélgetéssel kezdeni, ahol mind civil oldalról, mind pedig a MOHU oldaláról meg fog jelenni egy-egy szakértő, és különböző kérdésekben itt a zöld hulladék témájában fogunk beszélgetni, majd utána pedig programok lesznek. Itt lesz velünk például a Magyar Biológiai Társaság, akik talajlakó állatokat fognak bemutatni, de lesz még ánybábos workshop is, szóval, hogy nagyon sok klassz családbarát programmal készülünk.
1: Mindezt tehát szombaton, holnap.
0: Így van, illetve nem csak itt nálunk a humuszházban lesz, tehát érdemes feljönni a Humusz Szövetség honlapjára, és ott az összes budapesti komposztpontnak az eseménye, közösségi komposztpontnak az eseménye megtalálható, úgyhogy én itt javallom mindenkinek, hogy nézze meg, hogy hozzá melyik esik a legközelebb, és látogasson el hozzájuk.
3: A Föld marad című műsorunk minden hétköznap a 15 órai hírek után jelentkezik. Az ismétlések másnap 0 óra 6 perctől hallhatók, illetve elérhetőek a mediaclick.hu weboldalon. E-mail címünk az aföldmarad@mtva.hu. A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Bényi Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket. Kovács Bernadettet hallották.
2: Kossuth Rádió. Nagy Atádon a 104,1 MHz-en.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
2: Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
6: Kőszegen, akkor a Bolya is diákjaimat kivittem, és beszéltem az iskola határon, hogy igen, és akkor a regény egyik fő motívuma a havazás, és akkor az egyik diák jelentkezik, mutatja, hogy nézzek hátra az ablakot, mögöttem, tanár úr, esik a hó. Ugye a regényben van egy szép passzus erről, hogy erre a lehetőségre nem is gondoltam. És bizony, ha az embernek magyar tanárként van 2-3 ilyen, hogy úgy mondjam, felülről jövő élménye, akkor őt ezt már nagyjából megtartja, és hát a dolog lényege az, hogy megmarad bennük, az érzés marad meg bennük. Ezért találtuk ki tulajdonképpen az egészet, magát a programot ezért találtam ki, amelyhez aztán csatlakozott Jordán Tamás azzal, hogy elkezdtük nagy versmondásokat csinálni.
7: A 12 legszebb magyar versprogram, a Radnóti menet, a nagy versmondások, vagy éppen a 24 órás felolvasás Széchenyi István és Ottlik Géza tiszteletére. Mind-mind olyan események és eszközök, melyek közelebb vihetik a diákokat az olvasás és az irodalom megértéséhez, megszeretéséhez. Köszöntöm Önöket, Gergó Judit vagyok. A mai arcvonások vendége dr. Fűszfa Balázs, irodalomtörténész, az élményközpontú irodalomtanítás úttörője és legfontosabb hazai képviselője. Reformpedagógiai programjának lényege, hogy a hagyományos adatokra és életrajzokra épülő oktatással szemben az irodalmat élő, befogadható és személyes élménnyé tegye. Nem véletlenül nevezték egyszer őt egy újságcikkben az irodalom tanítás öveges professzorának.
6: Nem gondolom magamat öveges professzorral egyenrangúnak, Azt szeretném hinni, hogy talán abban nem is egyenrangú, de valami hasonlót próbáltam meg, mint ő a pályafutásom során, hogy az irodalomra, pontosabban a szűkebben az irodalom tanításra, ami a szűkebb szakmám, hasonlóképpen tekintsek, és éppenséggel lehet, hogy tőle való ez az inspiráció, vagy tőle is, mert a másik az inspiráció igen fontos része, eredője az édesapám, aki az első magyar tanárom volt. De biztos, hogy hiszen gyerekkoromban én láttam és néztem Öveges professzort a televízióban, de az, hogy ő mindig egy kicsit másképp nézte a dolgokat, azokat az egyszerű fizikai jelenségeket, amelyeket mi megszoktunk magunk körül, és kiderül, hogy minden másképpen van, ahogy Karinti mondja, miközben ő kísérletezik, és ezáltal mindig valami olyasmire döbbentett rá a 8 évestől fölfelé a nézőket, tehát már a gyerekeket is, ami szerintem szólva nekem is célom volt, hogy a gyerek értse meg az irodalomról tanulva, verset tanulva, most nem a memorit erre célzok, versekről tanulva, prózáról, hogy az ő dolga az, hogy kitaláljon egy saját értelmezést, és hogy ezt merje vállalni, és ez a nézőpont viszont szembe megy a magyar oktatási rendszer felfogásával, és én ezért próbáltam meg különböző módokon, különböző módszerekkel, különböző projektekkel küzdeni, több mint 4 évtizeden keresztül, hogy ez ne így legyen, hanem mindenki elmondhassa az iskolában is azt, ami mondjuk a nem tudhatom róla véleménye, vagy a sem utódja, sem boldog, ő se kezdősorú adiversről, vagy a tiszta szívvelről, hogy ilyen jellegzetes tananyag részét képező szövegeket is mondjak. Úgyhogy ahhoz, hogy ezeket a remek műveket és az irodalom tananyag részét képező további műveket kellő szabadsággal, szabadságfokkal, tisztán, kreatív módon tekintse egy gyerek, ahhoz arra van szüksége, hogy erre biztassa a tanár elsősorban, és hogy ezt megengedje a tanterv, és megengedje a konkrét iskolai tanterv, a tanártanterve, stb. És hát a nemzeti alaptanterv és a kerettanterv. És Magyarországon az utóbbi évtizedekben ez sajnos nem így történt. Magyarországon az irodalomtanítás visszakerült a 19. századba. Ugye 1846 óta beszélünk irodalomtanításról Magyarországon, csak egy példát mondok. 46-ban jelent meg az első olyan szöveggyűjtemény jellegű könyv, amely irodalomtankönyvnek nevezhető. 1846-ról van szó. Ebben a legnagyobb kortárs költő, aki nem más, mint Petőfi Sándor, 8 verssel szerepelt. És a másik legnagyobb, még idézőjelben nála is nagyobb, Vörös Marti Mihály 12 verssel. Tehát a két legjelentősebb kortárs költő összesen 20 verssel szerepelt.
8: Ez nagyjából most is így van, ha a kortárs magyar.
6: Nyilván, ennek pont az ellenkezője az igaz. Mutasson nekem valaki olyan tankönyvet, amelyben ilyen mennyiségben szerepel, mármint, hogy most érvényben lévő tankönyvet. Mert 20 évvel ezelőtt voltak olyan tankönyvek, volt 6-8 tankönyv család Magyarországon, amelyben jelentős helyet kapott a kortárs irodalom. A most érvényben lévő tankönyvekben, amelyeket ugye az utóbbi másfél bő évtizedben használtunk, ezekben szinte csak illusztrációs szerepük volt a kortárs irodalomnak, és ez nyilván azért baj, mert a gyerek él egy világban, abban a világban szeretne eligazodni, és annak a világnak a nyelvi szerkezeteit beszéli, és mivel a vers az mindig a nyelv temploma, tehát a vers, a szépirodalmi mű az a nyelv szerveződésének a legmagasabb rendű formája, katedrális, ahogy Jordán Tamás szokta mondani, hogy építsünk szavakból katedrálist a nagy versmondások kapcsán. Tehát, hogy az egy olyan hihetetlen konstrukció, Kosztolányi Dezső őszi reggeli című verse, vagy az októberi tájat, mindenki ismeri a tananyag része, 12 szóból áll, nincs nála dinamikusabb vers, miközben nincs benne ige. Honkis Ellemér egy 40 oldalas tanulmányt ír erről a 12 szavas versről.
8: Amikor azt mondjuk, hogy élmény alapú irodalomoktatás, vagy élmény központú irodalomtanítás, akkor mit értünk ezen? Mert hogy én alapvetően abból indulnék ki, hogy ehhez személyiségek kellenek. Olyan tanárok kellenek, akik alkalmasak erre, de lehet, hogy az elmúlt 25-30 vagy 40 évben már nem biztos, hogy csúnya magyar szóval képződtek ilyen magyar tanárok. És mik azok a módszerek, amelyeket ők tudnának még alkalmazni?
6: Visszamennék az egyetemista koromba, és Winkler Márta nevét szeretném megemlíteni. 1980-ban voltam nála először akkor még a Váli utca iskolában, a Móricz Zsigmond körtértől nem messze, és 79-ben készült az Iskola példa című film. És Márta az irodalomból mondhatjuk azt, hogy mint régen a nagy tanítók, hogy a Toldin keresztül tanítottak meg mindent, ő is Arany Jánoson keresztül tanított meg mindent irodalomból. Márta gondolkodása a pedagógiáról, és még egy kicsit korábbról édesapám nézete, aki a 70-es években arra nevelt bennünket a Kunszigeti Általános Iskolában, hogy igen, minden verset tudunk másképp értelmezni, és ebben neki a legnagyobb segítsége Radnóti volt, hiszen a szomszéd faluban lőtték agyon Radnótit, a családunk eleve abdai, odavalósi, és 1959-ben ő volt az, aki a 8-os diákjaival megtisztította azt a helyet, ahol most az emlékpark áll Abdán. Tehát én innen indultam, 2-3 éves koromtól kezdve minden évben sokszor családommal, aztán én vittem oda a tanítványaimat, mint nem olyan régen, 2-3 éve a szombathelyi tanítványaimat is, és ott mindig nyilván elmondjuk a Nem tudhatom című verset, amit ott nem lehet megrendültség nélkül hallgatni. 2 hete voltunk ott a Radnóti meneten, és én is mondtam egy beszédet, és magam is megdöbbentem, hogy még sose tettük meg azt, ami mostanában szokásos az emlékünnepségen, hogy felolvastam azokat a neveket, akik dr. Radnóti Miklós, XY, ismeretlen, 6 ember ismeretlen a 22-ből az obeliszken, és csodálatos volt, legalább 300 gyerek volt, Győrből gyalog mentünk ki. Előtte este meg tartottam egy előadást Radnótiról felnőtt és diák közönségnek, mindez nagy élmény volt, szóval, hogy ebből a Radnóti emlékközegből indul az én élményközpontúsághoz vezető felfogásom, mert azt gondoltam, hogy az irodalmat úgy lehet megszeretetni a diákokkal, hogyha odaviszem Kőszegre, Ottlik Géza egykori iskolájába, Csöngére Vörös Sándor családjának a házához, odaviszem Berzsenyi tanítva Egyházas hetjére, Niklára. Most olyan példákat mondok, amelyek azért lehetnek érvényesek, mert mindegyik helyről több tucatszor és több tucat éven keresztül vittem középiskolás diákjaimat, és főleg főiskolásaimat, egyetemistáimat, mert hogy 38 éven keresztül leendő magyar tanárokat tanítottam, és az alapelve mindig az volt, hogy a pedagógia lényege a türelem. 20-30 év elteltével jöttek a visszajelzések, amikor egy tanítványom azt mondja a 20 éves érettségi találkozón, hogy hát tanár úr, most olvastam el, ez az ember tragédiája nem is olyan rossz. Vagy ugyanez történt az Ottlikkal, hogy hát elolvastam el 25 évesen, 30 évesen, ez az Iskola határon nem is olyan rossz könyv. Ugyanez a fiú egyébként, amikor a Tótékat vittük színre, elvittem őket a Nemzeti Színházba, ez 93. decemberében volt, Cserhalmi György, Sinkovics Imre, Béres Ilona voltak a főszereplők Őrként Tótékjában, és akkor egyszer csak a fiú, aki az itteni művészeti szakközépbeli diákszínjátszó előadásunkon az Őrnagyot játszotta, mellettem ült és odasúgta nekem, tanár úr, a Sinkovics nem jól mondja a szöveget. Na most ez egy magyar tanár számára, hát ez egy katartikus öröm. És ezek a diákjaim 3 drámát tudtak fejből, amikor érettségiztek, és most is a drámákból való idézetekkel köszönnek az utcán, hogyha találkozunk. Azt hiszem ez az élményközpontúság, hogy sikerült megőrizniük az irodalomhoz való kreatív viszonyukat. Sikerült fontossá válni az irodalomnak az ő életükben.
8: Mennyire lehetett ez akkoriban elfogadott módszer? Például a kollégák körében.
6: Amikor egyszer elvittem őket egy színjátszó fesztiválra, és a zsűri megkritizált bennünket, hogy tanár úr, az ön diákjai nem beszélnek elég szépen, és nem mozognak elég jól a színpadon, és akkor én mondtam, hogy kedves elnök asszony, én ezt tudom, mert én is látom, de egyrészt én sem vagyok profi, másrészt én nem színészeket nevelek, hanem közönséget. És ez a mondat is nagyon megmaradt bennem, nem készültem rá, de úgy éreztem, hogy eltalálta azt a szándékot, amit én szeretnék csinálni, és az ott eltelt 35 év, és ezekkel a gyerekekkel, akkor még nem volt Szombathelyen színház, de kicsit szimbolikusan azt mondom, hogy de ők hozták le, vagy ők tartják föl, mert ott van is a közülük, aki a színházban dolgozik, meg egyébként is rendszeresen külföldről is hazajönnek a színházba. Ez is az élményközpontúsághoz tartozik.
8: Ugye itt jön be az a kérdés, hogy tulajdonképpen mi a célja az irodalom tanításnak? Ugye, hogy érettségire felkészítsük a gyereket, vagy pedig értő, érző, olvasó, vagy színházlátogató közönséget neveljünk, akinek nem biztos, hogy tudnia kell, hogy mikor született a szerző?
6: Az biztos, hogy nem kell tudnia, tehát ezzel erősen tiltakozom. Abszolút biztos, hogy semmi ilyen, ha valami megragad benne, nem baj, de ezt még kérdezni se szabadna tulajdonképpen. Kedvenc példám, hogyha egy gyerek elmondja, hogy milyen a petrárkai szonett és a shakespeare-i szonett, és mi a különbség, akkor arra adhatok ötös. De hogyha ír egy zseniális szonettet, arra nem adhatok jegyet. Tehát, hogy magát...
8: Miközben milyen jó lenne, ha írna egy szonettet, még ha nem is zseniális.
6: Csoda, hogy közepes. Nagyon büszke vagyok rá, hogy 2013-ban, amikor a Bolyai Gimnáziumban kerültem, egy osztályt végigvittem érettségig, és kilencedikesek voltak, és valahogy előjött mindjárt az első órán egyrészt az, hogy ugye melyik város kinek lesz évfordulója, tehát 13-ban vagyunk, és 7 gyerek tudta, hogy Vörös Sándor Szombathelyen született, és akkor ezt teljesen megdöbbentem. És a szonett koszorúról is valahogy előkerült a szó, és 9 gyerek írt szonett koszorút a következő hétre. 15 évesek. Tehát ami azért még egy komoly költőnek is komoly fejtörést okoz, egy szonett koszorú, mert nyilván nem voltak zseniálisak, de megpróbálkoztak, akarták, csinálták. Na, szóval a lényeg az, hogy az élményközpontúság mentén egy kicsit tovább gondolkodva, hogy valamilyen módon személyessé kell tenni az irodalmi élményt, a művet magát. És a manapság az egyik legfontosabb kérdés éppen ezzel kapcsolatos, a magyar tanárok legnagyobb problémája most már mondhatom évtizedek óta, hogy a kötelező olvasmányokat nem olvassák el a gyerekek, és hogy merjük-e kicserélni az egri csillagokat, a kőszívű ember fiait, netán, de ahhoz az még nem szokott szóba kerülni a Pál utcai fiúkat, mert úgy tűnik, hogy a Pál utcai fiúk után veszik el az irodalom a gyerekek számára. Nagy terjedelmű és bonyolult szerkezetű prózai művek, mint az egri csillagok vagy a kőszívű ember fiai, hogy ne beszéljünk most a Dosztojevszkijről, hanem még csak az egyszerűbbekről beszéljünk, az általános iskolaanyagról, vagy a Légy jó, mint halálig, amely szintén más okokból ezeknek az érvényessége, taníthatósága már nem megkérdőjeleződik, hanem tragikus helyzetben van. Tehát ezekkel valamit kezdeni kell, de egyelőre a rendszer nem tud mit kezdeni velük, mert az sem biztos, hogy jó megoldás, hogy cseréljük ki a Harry Potterre, mint ahogy sokszor ezt lehet olvasni.
8: Eddig tulajdonképpen a passzív befogadásról beszéltünk, de az élményközpontú irodalom tanításnak nagyon fontos része az aktivitás is. Mutatok most valamit, és az a kérésem, hogy mesélj el, hogy milyen jelentése vagy jelentősége volt ennek az eseménynek a pályája során.
9: Én alapból szeretek verseket mondani, és szeretem, hogyha együtt csinálunk valamit, és nagyon jó hangulata volt az egésznek, és szerintem mindannyian nagyon élveztük.
10: Most hangunkból építünk egy katedrálist, a kifejezés egy kicsit el van lopva, vagy el van csúsztatva, de mégis nagyon szépen hangzik, és a gyerekek teljesítik ezt a kívánságot, hogy gyönyörű, szép, a Isten tisztelethez hasonlítható szertartásban lesz részük.
6: Ez a Közelítő tér című Berzsenyi vers egyik elmondása, nem tudom, hogy a melyik, az idei, vagy a régi.
8: A régi.
6: A régi, tehát a 2010-es.
8: 11-es.
6: 11-es ősszel volt, ugye, hogy jól emlékszem?
8: Igen.
6: Tehát október elején, éppen szeptember végén. Tehát amikor körülbelül 1100 diákkal Szombathelyen a Székesegyház előtt Jordán Tamás vezényletével mondtuk el a Közelítő tér című verset, nagyon-nagyon szép volt, és külön büszke vagyok erre az eseményre, mert ez volt az egyik olyan rende, ugye 12 ilyen a programban megvalósított nagy versmondásunk volt, de azon kívül Tamással még csináltunk, vagy 30-at, tehát körülbelül 40.
8: Igen, de ez 12 legszebb magyar vershez kapcsolódott.
6: Igen. És ez, amiről most beszéltünk meg, amiből bejátszottál, ez itt történt Szombathelyen. Sok szempontból kiemelkedik a többi közül, mert 3-4 szombathelyi iskolába jöttek össze a gyerekek, és még Komlóról is jött egy csoport, egy régi tanítványom hozta el a gyerekeit. Tehát ez egy tanár számára olyan felemelő élmény, amikor több száz kilométerről az én diákom rá tudja venni az ő diákjait, hogy hajnalban kelünk, éjjel érünk haza, és eljönnek ezért egy kis busszal 10-12 gyerek. Szóval ez fantasztikus volt. A másik, amiért szintén ezt egy különös alkalomnak tartottam, hogy A Székesegyház Szombathelyen az egyik nyilván legjellegzetesebb, legfontosabb és történelmi értelemben is egyik legjelentősebb épület, viszont vele szemben van Szombathely egyik legrégebbi háza, ahol a líceum volt az 1700-as évek végétől és az 1800-as évek első felében, és ott mai szóval érettségizett Széchenyi István. És a Jordán Tamás háta mögött, 50 méterre légvonalban, ott van a legszebb megfogalmazású magyar emléktábla, hogy e ház volt hajléka az egykori bölcseleti liceumnak, melyben filozófiai képesítését szerezte a legnagyobb magyar, Széchenyi István.
8: És volt egyszer egy 48 órás Széchenyi felolvasás is.
6: Volt egy felolvasás, hát volt, az arról ne is beszéljünk, mármint, hogy beszéljünk persze. Volt először egy 24 órás felolvasás, és utána csináltunk egy iskola határon felolvasást, sőt, az iskola határon felolvasás volt az első 2004-ben, amikor a határokat eltörölték, és éppen azért találtam ki akkor azt, hogy az iskola határon egyik jelentés rétege ugye arról szól, hogy a határok nem a földrajzi térképeken, hanem a lelkünkben húzódnak, és hogy ezek megszüntetésével teremthető meg a belső szabadság, és ezért Kőszeggen az iskolából indulva, és Szombathelyen a Berzsenyi Könyvtárban és a Berzsenyi Főiskolán olvastuk föl, több mint 200-an, nyilván te is benne voltál, mindenki két oldalt, és alá is írta, itt is van az a könyv, elő is vehetjük, ha akarjuk, bármikor szoktam is nézegetni, épp a minap is kezembe került, és utána 2007-ben csináltunk egy 24 órás felolvasást 24 diákkal, de a legnagyobb dobásunk ebből a szempontból a 2008-as volt, amikor a Széchenyi Szombathely érettségének volt a 200. évfordulója, és ennek tiszteletére 48 diákkal elmentünk Döblingbe, Döblingben kezdtük, Sopronban folytattuk, ott aludtunk, akkor a Nyugat-Magyarország Egyetemhez tartoztunk, a Szombathelyi Egyetem, és akkor Kőszeg felé jöttünk haza, ott része voltunk a városi ünnepségnek, és végül 48 óra múlva megérkeztünk Szombathelyre, itt is a városi ünnepségben is benne voltunk, és mindig úgy érzem, hogy amikor visszaérkeztünk ugyanoda a Széchenyi emléktáblához, akkor 20 centivel a föld fölött jártunk, de tényleg annyira katartikus volt az egész, hogy azt elmondani, nem hullafáradtan, hiszen 48 óraig lényegében alig aludtunk, bár csoportonként felváltva aludtunk, de hát mégse nem volt az igazi alvás. Az egyik éjszakát ott töltöttük az iskola határomban, amit te is jól ismersz. Na, szóval igen, volt ilyen felolvasás, de visszatérve még akkor a nagy versmondásokra, elmondok még egy-két címet.
8: Az első ugye Pilinszky volt, az apokrif.
6: Az is Szombathelyen történt. Igen, ez 2008 áprilisában volt, és akkor 2008 őszén Drégely várában akkor fölvittünk, nem mertünk 500 gyereknél többet, úgyhogy megfeleztük az évszámot, és tehát 552-t kellett volna, de 226 gyereket vittünk föl, és hát ez hihetetlen élmény volt. Ott megint elkapott bennünket az a megszokhatatlan érzés, amikor az ember ráébred arra, és több évtized alatt többször volt ilyen pillanatom, hogy még az időjárás is a kezünk alá dolgozik. Így kezdődik ugye a vers, hogy felhőbe hanyatlott a drégeli rom, és amikor mentünk föl, akkor tényleg felhőbe hanyatlott a drégeli rom. Vagy Kőszegen történt egy másik eset, mikor a Bolya és diákjaimat 2016. január 22-én kivittem, megjegyeztem a dátumot, és kivittem, és beszéltem az iskola határon, hogy igen, és akkor a regény egyik fő motívuma a havazás, és akkor az egyik diák jelentkezik, mérges voltam, hogy miért állít meg engem a lendületben, és akkor mutatja, hogy nézzek hátra, az ablak volt mögöttem, tanár úr, esik a hó, esik a hó. Ugye a regényben van egy szép passzus erről, hogy erre a lehetőségre nem is gondoltam, tehát a szabadságot éli meg az ember, és bizony, ha az embernek magyar tanárként van két-három ilyen, hogy úgy mondjam, felülről jövő élménye, akkor őt ezt már nagyjából megtartja, és hát kettő-háromnál többet nem is lehet várni a Jóistentől, se a sorstól, se senki, vagy ahogy Láng Gusztáv tanár úr mondja, hogy a sors néha véletlennek álcázza magát. Ilyenkor én is azt értem meg, hogy a sors most véletlennek álcázta magát, és véletlenek sorozatából jött az a csodálatos véletlen, hogy amikor én a havazásról beszélek egy regényben, akkor elkezd esni a hó. Mindig ezt mondtuk a Tamással, hogy a dolog lényege az, hogy megmarad bennük, az érzés marad meg bennük.
8: És az bőven hogy, elég ilyen.
6: Hogy ez nem kell több, hogy neki legyen vágya arra, hogy erre emlékezzen, hogy könyvet vegyen a kezébe, hogy olvasson. Ezért találtuk ki tulajdonképpen az egészet. Magát a programot ezért találtam ki, amelyhez aztán csatlakozott Jordán Tamás azzal, hogy elkezdtük nagy versmondásokat csinálni. Tehát maga a program meg tudományos értelemben volt fontos, de élmény központú. 3 napig beszél 40-50 ember egyetlen versről. Ez önmagában abszurd, de az nem vonható kétségbe, hogy élmény. Tehát biztos, másképp, mint megszok, de biztos, és mindig próbáltam alátenni olyan élményeket, éppen Nagyváradon béreltem egy lovaskocsit, és a lovaskocsival milyen csonka ma a hold, mondja a versben Adi, és ma is emlegetik a kollégák, Sirató Ildikó például, akit te is ismersz, ez kiváló színháztörténész, hogy úristen, amikor lovaskocsin döcögtünk Nagyváradon az éjszakában, és mondtuk, hogy milyen csonka ma a hold. Tehát a felnőtteket is el tudja varázsolni egyébként az, hogyha elkezd, valahogy összeérik, összekapcsolódik, és egymást csiszolják ezek az emlékek, és egymást teszik egyre világosabbá, fontosabbá, egyre értékesebbé, és ahogy telik az idő, persze ezek még inkább egyre izgalmasabbá válnak.
8: Amiről most beszéltünk, azért az az elmúlt évek, talán 5 vagy 8-10 évvel ezelőtt lezárult egy kicsit. Nem nagyon látom most ezeknek a megjelenési formáit. Uh-huh. Nincsenek nagy versmondások, nem kerül előtérbe. Ő nyugdíjba ment. Mi az, amit most akár itt egy oktatáspolitikai változás tükrében vissza lehet ebből hozni? Várunk-e valamit?
6: Hát persze mindenképpen. Idén azért csináltunk egy nagy versmondást, tehát a Berzsenyi év kapcsán, és nagyon örültem, hogy jól sikerült Szombathelyen a Berzsenyi téren, de valóban nyilván nincs olyan tömeges, amikor 2008 és 2015-16 között kb. 7-8 évig sorozatban csináltuk, és volt olyan, hogy 2200 gyerek mondott József Attila verset. Ma azt kell mondanom, hogy nagyon optimista vagyok, vannak pessimista jelek is, persze mindig a világban. Az erdélyi magyar tanterv nyitó mondata így hangzik, hogy az irodalomtanítás lényege a művekkel folytatott párbeszéd. Én ezért dolgoztam 40 évig, itthon nem sikerült megcsinálni, egyre jobban bezárultak az irodalomtanítás lehetőségei, már az eszelős mértékig zárultak be, és számomra is vállalhatatlan figurák kerültek az irodalomtanításba. Ez nagyon szomorú, ezért mondtam az elején, hogy visszamentünk 150 évet, és még annál is visszább. Most ezek megszűntek, szerencsére kikerülnek a tanterből, nem kell őket tanítani, és közelebb jutunk a valóságos, valódi szakma által jóváhagyott értékes szerzők és művek tanításához. Milyen abszurd, hogy visszakerül a tanterbe Kertész Imre, Nobel-díjas magyar író, visszakerül Eszterházy Péter, majdnem Nobel-díjas magyar író, Nádas Péter, Krasznaurkai László bekerül legalább részleteiben, vagy említésszerűen. Tehát ez mennyire abszurd, hogy a legnagyobb szerzőink kikerültek a tananyagból. Ez egyszerűen felfoghatatlan, ez bűn. És most egy nagy szabadságvágy van mindannyiunkban, akik az irodalomtanítással kapcsolatban vannak. Reméljük, hogy a valóságos értékrendek a helyükre kerülnek, a valóságos művek a helyükre kerülnek. Reméljük azt, hogy végre fókuszba kerül a kortárs irodalom, és átbillen egy kicsit a tragikus, összeomló, szomorú tematika, a humorosabb, vidámabb, jókedvűbb Eszterházis, Parti Nagy Lajosos, Örkény Istvános irodalomra. Nem csak a nemzet halál különböző dimenzió és víziói fogják részét képezni a tananyagnak, hanem a nemzet öröm különböző vízió és a személyes öröm különböző víziói.
8: Meglehetősen rendhagyóvá kerekedett ez a beszélgetés Fűzfa Balázzsal, hiszen nem tárgya, hanem alanya lett ennek a portrénak, és az ő személyisége, munkássága szinte teljesen egybefor az élményközpontú irodalom tanítással. Szinte azt lehet mondani, hogy a mai beszélgetésünk fő témája ez lett. Ha már itt tartunk, mit kíván a magyar irodalom tanításnak, vagy mi az, ami jó lenne, ami tovább vinné az ön elképzeléseit, munkásságát? Mi az, amit sikerként könyvelne el?
6: Sokkal kevesebb kötelezőség és sokkal több szabadság jellemezhesse az irodalom tanítást, és nota bene vagy netán egy gyerek olyasmire is kaphasson értékelést, amit nem is kértek tőle. Tehát ha ő elmeséli boldogan hétfőn reggel vagy hétvégén elolvasott egy könyvet, akkor simán már kaphasson 5-öst, nehessen át az érettségén, hogy 8-at elolvas, vagy hasonlók, tehát az egész irodalomtanítás szellemének, felfogásmódjának, tananyagának minden rétegében meg kellene változni, mert különben elvesznek az olvasók. Tehát jelenleg Magyarországon, tréfásan szoktuk mondani, hogy legnagyobb az egyfőre első költők száma, de ez valószínűleg így is van, a költők és írók száma, és egyre kevesebb az olvasó. Ha nem szabadítjuk föl az irodalomtanítást, akkor lesz sok kiváló jó írónk, és kiváló jó drámaköltőnk, és kiváló jó költőnk, és legjobb ilyen meg olyan jó művek fognak születni, de nem lesz, aki elolvassa őket. Szóval ahhoz, hogy magát az olvasást tudjuk megmenteni, szerintem az egész irodalomtanítás átalakítását ennek a célnak kellene alárendelni, ugyanis az olvasás világértés. Aki többet olvas, Jókait, József Attilát, Petőfit, Krasznahorkait, az jobban rájön arra, vagy előbb rájön arra, hogy kicsoda ő a világban, mi a dolga világban, ki a másik ember, és milyen a viszonya hozzá, az előbb el tudja különíteni az igazságot a hamisságtól, a hazugságot az igazságtól. Egyszerűen boldogabb ember lehet. Sokkal inkább tud megértéssel viszonyulni a különbözőséghez, a mássághoz, a másik emberhez, a más típusú gondolkodásmódhoz, sokkal türelmesebb lesz. Még azt is merem mondani, hogy szebben bánik a környezet, tehát környezettudatosabb lesz, mert nyilván ez a másik. Manapság azt szoktam mondani, hogy egy magyar tanárnak nincs más dolga, az emberiség nyilvánvalóan elpusztítja önmagát, tehát alig ha tudunk ellenérveket mondani. Az idő kérdéses, hogy 2030-ban legújabban, ugye, mint olvassuk az újságban, nyilván ez badarság, de a vége az lesz, tehát nincs más dolga egy humán értelmiségének, jelesül egy magyar tanárnak, mint a romlás lassítása. És a romlás lassítása az csak a betűkön, a szavakon keresztül történhet, hogy el tudjuk hitetni a tanítványainkkal, hogy a betűkből, a szavakból olyan jelentések építhetők föl, amelyek rólunk szólnak, és amelyek arról szólnak, hogy az emberiség legfontosabb érzését én magam és én a magam közösségeiben át tudom élni, és ez nem más, mint a szabadság. Bármit olvasunk, az mindig a szabadságról szól, a szabadság meglétéről, lehetőségéről, éppenséggel lehetetlenségéről, az egész világirodalom erről szól. Úgyhogy az irodalom tanítás az nem más, mint a szabadságról való beszéd.
7: Kedves hallgatóink, az Arcvonások mai vendége dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, az Élményközpontú Irodalomtanítás legfontosabb hazai képviselője volt. Ezt az adást 60 napig meghallgathatják a mediaclick.hu-n. A felelős szerkesztő Bestin Anita nevében is búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Gergó Judit.
11: Egy óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk, a legfontosabbak először röviden. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén, Szlovákiában és Lengyelországban. Ma már egyre több felé lehet eső, következnek a részletek. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. Az év végéig meg kell állapodni az EU következő hosszú távú költségvetéséről, jelentette ki az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint az uniónak korszerűbb, a jövő kihívásaihoz igazodó büdzsére van szüksége, és új bevételi forrásokat is találnia kell. Hozzátette, közös beruházásokra lesz szükség a kutatás, a mesterséges intelligencia és a védelem területén, Ukrajnának további támogatásra van szüksége, valamint az uniós határok hatékonyabb védelmét is szorgalmazta a politikus. Csak nem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diák tüntetéseken, többségük kiskorú, írja a Figaro című francia lap kormányforrásokra hivatkozva. 21 demonstrálót előzetes letartóztatásba helyeztek. A tiltakozások a tervezett tanári létszámcsökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődtek, majd helyenként erőszakos zavargásokba torkoltak. Több száz rendőr és iskolai dolgozó megsérült, 2 tucat iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén, Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. Szlovákiában civil ruhás rendőrök is felügyelik az oktatási intézményeket, Lengyelországban pedig több mint 10 000 iskolában tartottak ellenőrzéseket. Internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút őrizetbe vettek. Megtalálták az egy hónapja ellopott 2 Renoir festményt. A francia rendőrség egyelőre csak annyit közölt, hogy az ügyben 6 embert letartóztattak. A tolvajok még szeptember közepén a drótkerítést átvágva törtek be a Kanyszőrmerben található Renoir múzeumba, ahonnan ellopták az impressionista festő 4 alkotását. Menekülés közben azonban észrevették őket, és 2 festményt a múzeum udvarán eldobtak, így csak 2 másik képet vittek el. Erős földrengés rázta meg Panamát. A 7,6-es földmozgás nyomán a térségben szökőárriasztást is kiadtak. Panama város körzetében pánik hangulat alakult ki. Végül a hazai időjárásról. Itthon jelenleg 6 és 16 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-16 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a Dunántúlon vannak borultabb tájak. Hajnalban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Hajnalban általában 0-12, holnap délután pedig 17 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap már főként csak a keleti, déli ország részben lesz eső, másott újból kisüt majd a nap. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk, 1 óra múlt 4 perccel.
2: Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Felfedező a tudományról.
12: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.
13: Így hirdette ki hétfőn délben a Stockholmi Karolinska Intézet Nobel-díj bizottsága, hogy idén az orvosi Nobel-díjat egy olyan különleges kutatási módszerért adják, amely egy algától kölcsönvett anyag segítségével idegsejteket képes megszólaltatni és elhallgattatni. Gimes Júlia vagyok, és természetesen a mai felfedezőben a fizikai és a kémiai Nobel-díjakról is beszélünk. Visszatérve az orvosihoz, az optogenetikának hívott technológiáért a díjat az 55 éves amerikai Karl Deisseroth, a 72 éves német Peter Hegemann és a 73 éves ugyancsak német Georg Nagel kapta. Acsádi László akadémikus, neurobiológus, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos igazgatója beszél.
14: Egy olyan módszert fejlesztettek ki ezek a kutatók, aminek a segítségével az idegsejtek működését közvetlen módon fény segítségével befolyásolni tudjuk, serkenteni és gátolni tudjuk. És ezáltal lehetővé válik, hogy az egyes idegsejt csoportok szerepéről sokkal közvetlenebbül szerezzünk ismereteket, mint eddig bármikor.
13: Milyen kérdésekre lehet így válaszolni?
14: A idegrendszer alapvető működési kérdései, hogy egy-egy idegsej csoport milyen funkcióért felelős. Mi felelős azért, hogy elindulunk, megállunk, tervezünk, érzünk valamit, mérgesek vagyunk, vagy éppen táplálkozni akarunk. Viszonylag jól ismert, hogy mely idegrendszeri területek, mely funkciókért felelősek, azonban az idegrendszer rendkívül bonyolult, nagyon-nagyon sokféle idegsejt alkotja, és ezeknek a sokféle idegsejtnek az egymásra hatása az, ami végül is egy adott funkcióért felelős. Tehát, hogyha én pontosan ki akarom deríteni, hogy mi a hardware, és ez hogyan működik, akkor nagyon célszerű, hogyha egyenként a funkcióba részvevő sejtcsoportokkal interakcióba tudok lépni. tehát serkenteni vagy gátolni őket. Az idegrendszer megértése egyszerűen az, hogy egy adott idegrendszeri területen én tudom, hogy melyik idegsejt mikor mit csinál. De az éremnek van egy másik oldala is, hiszen nagyon jó lenne megtudni, hogy a legkülönbözőbb idegrendszeri és neuropszichiátriai betegségekben vannak-e olyan kitüntetett sejtípusok, amelyek felelősek egy adott tünet kialakításáért, vagy magáért a betegségért. Ugye a legközismertebb Parkinson-korban egy dopamin nevű hírátvívő anyagot termelő sejteknek a pusztulása felelős a betegség kialakulásáért. Ha én nem tudnám azt, hogy vannak ilyen típusú sejtek, akkor meg se tudnám közelíteni ezt az egész betegség problémát, de egész eddig nem volt arra lehetőség, hogy én megismerjem, hogy ez a dopaminerg sejt hogyan működik. És az optogenetikával, amire most a Nobel-díjat adták, ezek mind-mind lehetővé váltak.
13: Ennek a nagyon bonyolult technikának a kitalálásában és kidolgozásában hármójuk közül melyikük hogyan vett részt?
14: Kettő elsősorban molekuláris biológus.
13: A Nagel és a Hegemann.
14: És valójában az tartozik a történethez, hogy a 60-as évek óta ismerték, hogy egy egészen icike-picike egysejtű, ostoros zöld moszat különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha az ember megvilágítja, akkor a megvilágítás irányába elmondja.

0: kutatók ellopják, és rájöjjenek arra, hogyha a fényérzékeny molekula genetikai anyagát kivonják, és ezt bármilyen más sejtben kifejeztetik, tehát megjelenik ez a fényérzékeny molekula, akkor praktikusan bármilyen sejttel el lehet ezt játszani, hogy megvilágítom, és akkor fényérzékenyé válik az a sejt, és onnantól fogva a fény hatására aktivitást tudok létrehozni belőle. És a harmadik kutató pedig abba volt úttörő és zseniális, hogy rájött, hogy hát ezt a módszer bizony legjobban a leginkább ingerelhető sejtípus, az idegsejt esetében lehet alkalmazni, és ezzel, hogy egy különleges molekulát építek be, lehetővé válik, hogy fény segítségével megváltoztatom az idegsejt ingerlékenységét. Természetesen az egész módszer rögtön magába foglalja, hogy egyrészt ki kell fejeztessem ezt a molekulát az idegsejtben, másrészt egy olyan lámpát vagy fényforrást kell a közelébe helyeznek, aminek a segítségével akkor, amikor én akarom, olyan röviden, olyan hosszan, olyan mintázatban befolyásolni tudom az idegsejt működését. És ennek a kidolgozásában volt úttörő Carl Deisserot, és a módszere azóta robbanásszerűen fejlődött, és a világ minden pontján százával, ezrével használják a laborok.
1: Deisserot története azért is érdekes, mert ő egy gyakorló pszichiáter, foglalkozik mentális betegekkel, szóval nem véletlen, hogy őt az idegrendszer gyógyítóként annyira érdekelte.
0: Igen, és valóban számos olyan úttörő felfedezés született ezzel a módszerrel, amelyik teljesen új megvilágításba helyezi az idegrendszeri betegségek detektálását, gyógyítását.
1: Milyen betegségek gyógyításában hozhat ez előrehaladást, vagy biztosíthat új lehetőségeket?
0: Valójában szinte minden idegrendszert érintő, eddig megközelíthetetlennek tűnő betegségek. Ide kell soroljam az epilepsziát például, amelyik bizonyos sejtek túlserkentődésén múlik. Ebbe ugye közvetlen befolyással lehet lenni a módszerre. Itt azonban fontos még kiemelnünk, hogy az eddigi kísérletek rákcsáló modelleken elsősorban egereken történik. Rengeteg pálya és sejtípus, ami megvan az emberben, megvan az egérbe is. És mi több, az egérben rendkívül sok emberi betegséget lehet modellezni, tehát lehet epilepsziás egeret előállítani, túlkövéreget, szorongót, depressziót, még egyesek szerint skizofrén vagy autista jellegeket mutató egérmodellek is léteznek. És ezekben az optogenetika módszerével megállapíthatjuk azt, hogy mely sejtípusok lehetnek felelősek, és mely sejtípusoknak milyen irányba kell megváltoztatni az aktivitását ahhoz, hogy az betegség tünetei kedvező irányba módosuljanak. És ha megtalálok egy idegsejtcsoportot, akkor már megnyílik a lehetőség, hogy egy olyan gyógyszert fejleszek, amelyik szelektíven arra az idegsejtcsoportra, és a többire nem. Tehát ez a módszer teljesen új pályára állította az idegtudomány fejlődését. Az egyik leghíresebb idegrendszer kutató, Mike Heisernek hívják, egy angliai kutató. Jóba is volt a Deisserottal, és nagyon hamar ő is elkezdte alkalmazásba tenni. Nyilatkozta ezt, hogy hát már mindenki várta évek óta, hogy az optogenetika megkapja a Nobel-díjat, de hogy miért kellett ezzel eddig várni, azt nem érti.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzen.
1: Ez már kedden délben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Fizikai Nobel-díj bizottságának bejelentése. Az idei fizikai Nobel-díjat a 82 éves belga-amerikai Francis Hulzen kapta. Ő kitalálta, hogy az Antarktisz jege felhasználható a mindenen áthaladó részecskék, a neutrinók csapdába ejtésére. A jégbe épített Ice Cube neutrino obszervatórium létrehozásához évtizedekre volt szükség. Érdekesség, hogy 1992 óta most fordult elő először, hogy a fizikai Nobel-díjat egyetlen tudósnak ítélték. Először Trócsányi Zoltán akadémikus, részecskefizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem elméleti fizikai tanszékének professzora beszél.
3: A neutrinók állandó

0: Van bombáznak bennünket a testünkön, 100 millió, 1 milliárd halad át másodpercenként, és ebből mi semmit nem érzünk. Hogyha ugyanez mondjuk elektron lenne, vagy proton, vagy neutron, akkor azonnal szétesne az egész testünk. Tehát ez jellemzi azt, hogy mennyire gyenge az erő a neutrino és az anyag között, nincs töltésük, és tömegük is alig van, és ezért kellenek nagyméretű detektorok, és a friss Nobel-díjas 1988-ban állt elő azzal az egyszerű, de nagyszerű, de mindenki által lehetetlennek gondolt ötlettel, hogy az Antarktisz jegébe telepítsék ezeket a fényérzékelő berendezéseket, mert a neutrinót nem érzékeljük. Amikor belép a jégbe, ha szerencsénk van, akkor meglöki valamelyik atommagot, és akkor ott lesz egy részecske fizikai folyamat, amelynek során keletkezhetnek kis tömegű töltött részecskék, és ezek egy fényfelvillanást fognak az anyagban, jégben kelteni, és ez a fényfelvillanás, hogyha elegendően messzire tud menni, akkor fényérzékelővel érzékelhető lesz.
1: Hány évig tartott, amíg végül megépítették, lezajlott minden?
0: Ugye 88-ban jött az ötlet, ez elég erősen köthető Francis Haasenhez egyedül, és az, hogy ő ezt végigvitte, felépített egy közel 5000 fős laboratóriumot a déli sarkon, amely nagyon nehezen megközelíthető, meg nehéz ott az élet is, meg nem is lehet mindig ott lenni, mert fél éven keresztül sötét van. Ez az ő érdeme. Jó 15 évbe telt, amíg kigondolták, hogy milyen módszerrel lehet például lyukat fúrni a jégbe. Az se volt világos, hogy forró vízzel megfelelő lyukakat tudnak majd fúrni. Ez egy laboratóriumban kísérletezték ki, a Wisconsin-i Egyetem laboratóriumában, és 15 év telt el durván, amikor elkezdték építeni, és egy újabb évtized betelt, tehát úgy 2011-12-re lett kész. Ez az egy köbkilométeres jégkocka, amelyben el vannak helyezve egyenlő távolságra a fényérzékelő csövek.
1: Mi értelme van annak, hogy ennyi macerával megépítették az Antarktisz mélyén ezt a neutrino érzékelőt?
0: A neutrinók esetében azért gondoljuk, hogy ez hasznos lesz, mert egy új megfigyelési lehetőséget nyújt olyan objektumok megfigyelésére, amelyek egyébként valamilyen értelemben takarva vannak tőlünk. Például a tejútrendszer és az ahhoz hasonló csillagrendszerek közepén van egy nagy tömegű fekete lyuk, amiről lényegében semmit nem tudunk, azon kívül, hogy ott van. Azt tudjuk, hogy bevonza az anyagot, a fekete lyuk, azt már kevésbé, hogy két irányba részecske záporok mennek ki belőle, és ezek a részecske záporok lényegében fénysebességre felgyorsulnak, és akkor ez egy ilyen plazma állapot, mint amilyen a napban is van, de a neutrino az a plazmából is ki tud jönni, és lényegében irányváltoztatás nélkül érkezik el hozzánk.
1: Tehát a neutrinók mérésével következtetni lehet, hogy mi történik a fekete lyukban?
0: Reméljük, ez a remény, igen.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a fénnyel történő megfigyelés, amit mondjuk az űrtávcsövek képviselnek, az elektromágneses hullám különböző tartományaival, vagy most már a gravitációs hullámok mérése, ez egy harmadik féle mérési stratégia?
0: Az pontosan így van, hogy egy újabb úgynevezik csatornát kapunk, ezt összefoglalóan több csatornás csillagászatnak nevezik, amikor egy olyan új eszközt próbálunk építeni, amellyel más jellegű adatokat lehet szerezni olyan helyről, ahonnan például a fény nem fog kijönni. A gravitációs hullámok kijönnek, csak azok meg nem annyira közvetlenek olyan értelemben, hogy egy neutrino az tényleg nyílegyenesen halad végig a világegyetemen, meg lehet mondani a beérkezés irányából, hogy honnan indult el. Ez a gravitációs hullámok esetén sokkal nehezebb, összetettebb feladat. Mindenképpen várható, hogy jobban megismerjük a csillagrendszereknek ezt az úgynevezett aktív galaxis magját, illetve a másik, talán sokkal izgalmasabb kérdés, hogy amikor volt az ősrobbanás, hatás, amit úgy kell elképzelni, hogy a világot plazma töltötte ki, elektromágneses plazma, amiből a fény ugye nem jön ki, de a neutrinók azok ki tudnak belőle jönni, tehát hogyha sikerül az úgynevezett ősi neutrinó sugárzást észlelni, erősségét, energiáját tanulmányozni, akkor az ős robbanásnak korai fázisáról remélünk ismereteket gyűjteni.
1: Kun Emma, a Konkoli Miklós Csillagászati Intézet asztrofizikusa részt vesz a Neutrino Obszervatórium munkájában. Több közös cikke van Francis Hazennel. Vajon mi tekinthető az ott folyó neutrino kutatás legnagyobb eredményének?
2: Az első és legfontosabb mérési eredmény, ami ugye az IceCube-hoz köthető, amiért egyébként a Nobel-díjat is kapta Francis Hazen, az a 2013-ban publikált, egy 2008-2011-es időszakban végzett adatgyűjtés eredménye volt ez. Az asztrofizikai eredetű, tehát a légkörünkről túl érkező kozmikus eredetű neutrinóknak a kimutatása. Ugye ezek nagy energiájú neutrinók, ezt az IceCube neutrinó detektor mutatta ki először. Nagyon érdekes kicsit hozzákötni a földi dolgokhoz, ugye a CERN-ben a nagy hadron ütköztetőben 6,8 teraelektron volt per nyaláb, amit el lehet érni, viszont nagyságrendekkel, 8-10 nagyságrenddel nagyobb. Az ilyen égi részecske gyorsítóknak az energiája.
1: 100 millió 10 milliárdszor.
2: Így van. Az IceCube 3 égi forrását azonosította eddig ezeknek a nagy energiás neutrinóknak, 2 aktív galaxis magot és a galaktikus síkot, tehát a tejútrendszerünk síkját. Ezek az aktív galaxis magok szupernagy tömegű fekete lyukak közvetlen környezetei, hogyha egy ilyen nagy tömegű fekete lyuk éhes, úgymond, tehát időegység alatt megfelelő mennyiségű anyagot kebelez be, akkor képes felfűteni a közvetlen környezetét, és ilyenkor az a galaxis, ami befogadja ezt a szupernagy tömegű fekete lyukat, aktívvá válik, és ezt a nagyon kompakt, forró, nagy energiás térrészt, ami ugye a fekete lyuk körül található, ezt hívjuk aktív galaxis magnak.
1: Francis Hazent milyen embernek ismerte meg? Hányszor találkoztak személyesen? Sokszor?
2: Hú, hát 10 plusz, tehát én 2019 óta, főleg az a 3 év, amit Németországban töltöttem a Ruhr Egyetem Bochumon, ott dolgoztam posztdoktorként, ott azért én elég erősen jártam a világot konferenciáról konferenciára, és ott szinte mindig találkoztam Francisszal. Milyen embernek ismertem meg? Nagyon közvetlen, nyitott ember. Még 82 évesen is érezni, hogy ilyen gyermeki kíváncsisággal tekint a saját és a környezete munkájára. 45-6 éve azért elég komoly vezető szerepe van. Ez azért egy életmű, amiért ő Nobel-díjat kapott, és ezt tényleg alázattal, nyitottsággal csinálja. Szereti a munkáját. Mondta, hogy amikor először látták, hogy képesek észlelni légköri, tehát még nem a kozmikus, de már a légköri neutrinókat, az életének talán legizgalmasabb pillanata volt.
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai.
1: A kémiai Nobel-díjat szerdán a 96 éves francia Henri Kagannak és a 76 éves japán Kenzo Suainak ítélték. Ők a molekulák egy különleges tulajdonságával foglalkoznak, azzal, hogy lehetnek egymás tökéletes tükörképei, mégsem azonosak, ahogy a jobb és a bal kezünk sem illeszthető tökéletesen egymásra. És ez a kémiai jobb és bal kezesség a gyógyszerek előállításában is döntő jelentőségű lehet. Lente Gábort, a Pécsi Tudományegyetem kémikus professzorát hallják.
4: A kiralítás szó az a görög care, kész szóból ered. Arról a jelenségről van szó, hogy a molekuláris világban is létezik az, hogy két molekula tükörképe egymásnak, de nem pont azonos. Ugye ez a kezeknél is így van, egy bal kéz meg a jobb kéz tükörképe egymásnak, de egy balkezes kesztyűt nem tudunk a jobb kézzel ráhúzni, tehát nem azonosak. A molekulák között is létezik ez a jelenség, ráadásul az élet számára fontos molekulák, az aminosavak, a cukrok, illetve a nukleinsavak mindegyike királis. A királis egy molekula, ez azt jelenti, hogy nem azonos a saját tükörképével, akkor mind a két változat elvileg előfordulhat az élővilágban, viszont az élővilágnak megvan az a sajátos tulajdonsága, hogy a két tükörképi pár közül csak az egyik fordul elő. Ennek a jelenségnek az eredete már nagyon régóta foglalkoztatja a tudósokat. Magát ezt a tükörképi változatok jelenségét Louis Pasteur fedezte fel már majdnem 200 éve. Az idei Nobel-díj ennek a jelenségnek a kialakulásához vezető folyamatok kutatása terén elért nagy jelentőségű eredményeket ismerte el. Az a tény, hogy jelenleg a természetben az ilyen királis molekulák közül két tükörképi pár közül csak az egyik fordul elő, valamiféle magyarázatra szorul. És akkor Ken Szuszai volt az első, aki olyan reakciókat talált, ahol a végén gyakorlatilag csak az egyik keletkezett a tükörképi párok közül. Tehát a természeti törvények általában azt írják elő, hogy ha egy reakcióban nincsen királis anyag, akkor ami keletkezik, ha tartalmaz királis molekulákat, mind a kettő jelen lesz egyszerre. Ken Szuszai talált olyat, hogy egy egészen pici mennyiségű királis anyag előzetes hozzáadásával a végén gyakorlatilag csak az egyik keletkezett a tükörképi párok közül. Amit el is neveztek róla, az a Szuszai reakció, azt 1995-ben írta le. Kagannak a kutatásai korábban, de a kutatása is ebben a gondolatkörben mozognak.
1: Ezeknek a felfedezéseknek mi a gyakorlati jelentősége a gyógyszergyártás vagy egyéb területek számára?
4: Először is van egy intellektuális jelentősége, hogy elég jó elképzelést adtak arra, hogy hogyan alakulhatott ki ez a természetnek ez a mai állapota, ahol a tükörképi molekulák közül csak az egyik fordul elő. A gyakorlati jelentősége pedig az, hogy a gyógyszerek nagy része királis molekula, tehát nem azonos a tükörképi párjával, és a királis molekuláknál azt, hogy pont azt a tükörképi párt állítsák elő, amelyik hatáshoz, az egy sokkal nehezebb probléma, mint magát a molekulát előállítani, anélkül, hogy figyelnénk erre a részletre, hogy a tükörképi párt közül melyiket állítsuk elő.
1: Mennyire általános, hogy megoldották a problémát, hogy a képből és a tükörképből mindig csak az keletkezzen, vagy az keletkezzen döntő mértékben, ami biológiailag hatékony?
4: Ezt a problémát gyakran nehéz megoldani. Tehát sokkal gyakoribb még manapság is az, hogy előállítják mind a kettőt, és aztán később valamilyen módszerrel elválasztják őket. Tehát maga az előállításnál meg legyen már ez a lépés, az többnyire nehezebb probléma, mint a már keletkezett, mind a két tükörképi pár tartalmazó keverékből kiválogatni a egyes tükörképeket. Van egy nagyon nevezetes és nagyon szomorú példa, ez a talidomid nevű gyógyszer, Contergan néven forgalmazták annak idején. Terhesnőknek ajánlották a terhességi rosszullétnek a csökkentésére, és aztán az derült ki, hogy a magzatoknak a károsodását okozza, és a Contergan hatóanyaga is királis molekula, és maga a készítmény, amit árultak, az mind a kettőt tartalmazta. A magzatkárosító hatása az az egyik tükörképnek volt, a nyugtató hatása, ami miatt adták, az a másik tükörképnek volt. De ebben az esetben nem következett az, hogy ha szétválasztották volna a kettőt, akkor nem lett volna ilyen hatása, mert ezzel a molekulával az is történik, hogy a szervezetben, ha az egyik tükörképi párt viszik be, akkor az átalakul a másikká. A kirolítás megértése az jelentősen hozzájárult a probléma megértéséhez, bármilyen szomorú is volt az eset.
1: Ön Szuszaival dolgozott is együtt, vagy publikáltak is együtt, nem?
4: Igazából nagyon hasonló témában publikáltunk, több alkalommal találkoztam vele személyesen. Itt Magyarországon egyébként, Magyarországon szerveztek olyan konferenciát, amelyik a Szuszai reakció további feltárására folytatott kutatásokat foglaltak össze, és Ken Szuszai a Pannon Egyetem díszdoktora is lett.
1: Milyen embernek ismerte őt meg?
4: Ken Szuszai tudósként nagyon alapos, emberként nagyon-nagyon barátságos. Mindenkihez volt egy jó szava, és nagyon hálás volt a vendéglátásért.
1: Tulajdonképpen mi tartott ilyen sokáig? Hát Kagan 96 éves, Szuszai pedig 76.
4: A kémiában jellemzően akkor adnak Nobel-díjat, amikor már kiforrott egy-egy eredmény nemzetközi jelentősége. Ez azért akár évtizedekig is eltarthat. Ugye volt már Kagannál idősebb Nobel-díjas is, amikor a litium-ion akkumulátorok felfedezését ismertek el, az akkori egyik Nobel-díjas Gurdjieff, akkor már két év hiány 100 éves volt.

A felfedezőben ma az idei orvosi, fizikai és kémiai Nobel-díjról hallottak összeállítást. Munkatársa Zilai Helga nevében is köszöni figyelmüket, Gimes Júlia.

0: Kossuth Rádió.
1: Újra mindenkié. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek.

0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma az étkezésről fogunk beszélgetni. Én Ambrus vagyok, és itt van ma velem
1: Titi,
2: Bianca,
3: Tancsi
4: és Leon.
1: Sziasztok, hoztam mindenkinek muffint, vaníliásat, amit én is tettem.
3: Nagyon jól néz ki.
0: Nem átlagos muffin illata van.
1: Azért nem átlagos muffin, mert ez az amerikai magnólia cukrászdának a receptje. Ez a kedvenc receptem.
3: Most hát nincsen benne ez a tipikus muffin íz, ami minden muffinban benne van.
2: Igen, nem tömör, hanem ilyen lágy, ilyen nagyon lágy.
4: Kifejezetten jó az állaga. Ez az egyik legnehezebb a desszerteknél.
1: Egyébként ennek a titka, hogy úgy kell csinálni, hogy sokáig kell nagyon keverni a robotgéppel, tehát tényleg nagyon sokáig. És akkor lesz ilyen az állaga.
0: Köszönjük, Tiszi, nagyon finom.
3: Tényleg nagyon finom.
2: Nagyon jól eltaláltad.
1: Köszönöm.
2: Én egyszer megpróbáltam egy muffint készíteni egy olyan eseményre, ahol megkérték, hogy mindenképpen csináljak muffin, mert hogy én nekem elvileg az nagyon finom, ahogy csinálom. És akkor kerestem egy receptet, aminek az volt a címe, hogy elronthatatlan muffin recept. Mondom, ez biztos jó lesz. Életemben először rontottam el egy muffin receptet, és nem jött ki a papírból, így nem málott le. És így nagyon ragacsos volt, és ehetetlen volt körülbelül.

0: Mi volt a legkülönlegesebb étel, amit eddig ettetek?
1: Az én bátyám kinné a Bécsben, és amikor látogatjuk, akkor mindig különböző népek gasztronómiai világát kóstoljuk meg. Elmegyünk valamilyen különleges étterembe, és úgy emlékszem, a legutóbbi alkalommal egy grúz étterembe mentünk, ahol húsos és zöldséges batyukat kóstoltunk meg. Nem hangzik annyira különlegesnek, de nekem az ízvilága és maga a kinézete is nagyon szokatlan volt, és a desszert az ugyanúgy ilyen batyú volt. És még egy különleges étel, amit kóstoltam, ugyanígy egy családi kiruccanás keretein belül elmentünk egy all you can eat svédasztalos étterembe, és ott kóstoltam kenguru és zebra húst. Hát gondoltam, eljött az idő, hogy kipróbáljam, de megbántam, mert nem volt finom.
2: Amikor én áprilisban New Yorkban voltam, akkor én a Birdland Jazz Clubban jambaláját ettem, ami olyan, mint a lecsó és a pályának a keveréke.
0: És mi ez a pálya?
2: Az egy ilyen spanyol étel, ami rizs, és benne tengeri herkentyűk vannak, csak ott nem volt benne tengeri herkentyű, hanem csak az a rizs volt, és benne olyan volt, mint a lecsó, tehát volt benne ilyen paprika is, meg paradicsom is, és kolbász is. Szóval igazából, mint a kettőnek a keveréke.
3: Én egyszer, amikor Horvátországban voltam, akkor az egyik családi ismerősünk meghívott, és ott grillezve ettem csevapcsicsát, ami nekem elsőnek furcsán hangzott, hogy mindenféle húst összekeverünk, és szószba mártunk, és ezt megsütjük, viszont ennek ellenére nekem nagyon ízlett.
0: Szóval nem csak különleges, de még finom is.
3: Nem csak különleges, de finom is. Neked, Ambrus?
0: Én sokat gondolkoztam azon, hogy mi az, ami ilyen különleges, és ettem. Nekem a sült vér, amit egy egyszerű disznóvágáson kóstoltam meg, nagypapám nagy kedvelője, és hogyha külföldi ételt is kóstolok, vagy valami különlegesebb tengeri herkentyűt, az sem tud nagyobb meglepődést, vagy egyébként kisebb undort kiváltani belőlem, mint amikor azt kóstoltam, de különlegesnek különleges volt.
1: És a sült vér hogy tetszett?
0: Inkább ne beszéljünk róla.
2: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
1: A tengeri herkentyükről jutott eszembe, hogy én semmilyen garnélát, tenger gyümölcseit nem bírom megenni. A szagától már rosszul vagyok, viszont a halat azt megeszem, és a tempurákat. De egyszerűen nem tudják megetetni velem, tehát hogyha csak az van, szerintem még akkor sem enném meg. Nektek mi az az étel, amivel így vagytok, hogy egyszerűen nem szeretitek?
0: Nekem a belsőségek ilyenek. Az az érdekes, hogy a kolbászt nagyon szeretem, meg a hurkát, de egyébként meg a máj, szív, nézem Tomcsi arcát, ez a meglepődés, igen, nem bírom megenni. Bármilyen finom szószba van elkészítve, vagy van kisütve. Édesanyám már kis rántotta nekem, de egyszerűen valahogy nem tudok vele megbarátkozni, és a legtöbb elsőséggel így van, vagy hát nem a legtöbből az összessel, ami nem a hús része az állatnak.
1: Én tipikusan az az ember vagyok, aki mondjuk szívet, meg tüdőt, meg mit tudom én mit, tehát ezt nyilván én sem eszem meg, de a máj, hát az osa, de én nem tudom elmondani, hogy mennyire szeretem a májat. Tehát az iskolában, amikor ebédre máj van, én körbe megyek az ebédlőben, és megkérdezem, hogy te kéred? Nem? Na hát pattintsad át a tálamba, én megeszem. Szóval igen.
2: Én, amit nem szeretek, az az olívabogyó, és ez bármivel. Szóval, ha bármin van olívabogyó, én azt nem bírom megenni.
3: Engem nagyon érdekel a tudomány, és így rájöttem, hogy mindenben van tápanyag és táplálékforrás. Nektek volt olyan étel, amit gyerekként nem szerettetek, de most már igen?
1: Nekem fordítva van, hogy gyerekként én mindenevő voltam. Mostra vagyok finnyás, nagyon sok mindent megeszek, de azért van egy-két dolog, ami például ugye ez a tengeri herkentyűk, én ezt nem tudom megenni, és egyetlen egy nagyon kettő dolog van, amivel még így vagyok, az az olívabogyó, ahogy Titi mondta, és a gomba.
2: Nálam ez a körözöttel volt így, hogy régen nem szerettem, de most már szeretem, mert nálunk mindig húsvét előtt az apukám csinált régen körözöttet, és most is csinál. Régen soha nem akartam megenni, mert nem tetszett, hogy volt benne ilyen jutúró, meg akkor régen még a szaga se tetszett, de most már nagyon szeretem, és amikor húsvétkor van, én nagyon szívesen megeszem.
4: Nekem a halászlé volt ilyen. Nekünk az húsvétkor van, meg karácsonykor, és én nem bírtam megenni, ahhoz képest most meg szeretem.
5: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Amikor általános iskolás voltam, akkor felsőben nagyon rossz volt ott abban az iskolában a menze, és ezért úgy döntöttem, hogy én nem akarok ott ebédelni, és a szüleim ezt megengedték, mert tudták, hogy tényleg nem jó a menze ott. Viszont mivel délután sokszor buszra kellett szállnom, hogy bemenjek gitárórára, vagy edzésre, vagy valami más dolgomra, ezért nem mindig tudtam otthon ebédelni, vagy hát nem mindig volt otthon ebéd kikészítve. Emiatt nekem meg kellett tanulnom valamilyen szinten úgy főzni, hogy anyukám otthon hagyta az alapanyagokat, hogy az alapján főzek magamnak ebédet, hogyha nagyon-nagyon éhes vagyok, és nem bírom ki estig, amikor anyukám már megfőzött. És emiatt kezdtem el önállóban többet főzni. Ti szerettek főzni?
4: Én nagyon szeretek főzni, viszont mindig, amikor főzök, ott van anyukám is, mert egyszer sikerült elégetnem a tésztafőző edényünknek az alját, szóval nem mondanám magamat a legügyesebbnek, de úgy vagyok fel, hogy van mire építkezni.
2: Én is nagyon szeretek főzni és sütni is, és többször segítek vagy az anyukámnak, vagy a nagymamámnak a konyhában, de szoktam egyedül készíteni süteményeket is, és volt, hogy már főételt is készítettem egyedül, leginkább rántott húst, de már mást is csináltam.
1: Én nagyon szeretek főzni, de mivel mindig van otthon meleg étel, ezért anyukám nem nagyon engedi, mert akkor lesz egy rakat étel, ami aztán kidobódik, hogyha nem esszük meg. De nagyon szeretem magam kipróbálni a konyhában, nekik is sokszor segítek. Van egy olyan megérzésem, hogy én nagyon jól fogok főzni.
3: Én nagyon szeretek sütni, és vannak olyan hetek, amikor a szülőknek az átlagosnál több a dolga, és ilyenkor a tervezéstől a bevásárláson és a megfőzésen át egészen a terítésig végig szoktam kísérni az étel útját, és ez nagyon jó érzés, amikor az egész hetet megtervezem, bemutatom a szülőknek, hogy mi lesz a következő heti étel, elkészítem, és végül ott van az asztalon, amit elkészítettem.
0: Én a bátyámat szoktam befogni, kuktáskodni, amikor például az egész családnak készítek pizzát, és ő volt az, aki a szépen kerekre vágott sütőpapírt beolajozta, miközben én nem figyeltem, mert hogy az biztos kell, és rátette már a kész tésztát, és letette a tepsibre. Én pedig gyanútlan áldozat, be akartam rakni a sütőbe, és mikor felemeltem, azzal a lendülettel le is csúszott az egész pizza a sütőpapírról, és leesett a földre. Amikor én ezt észrevettem, akkor először ránéztem, és mikor összerakta a fejem, ahogy mi is történt, elkezdtem szegénnyel üvöltözni, hogy jó, ő a nagyobb, és hogy ezt legalább megkérdezhetett volna. Ugyanígy bátyám a pizzasütéssel volt az, hogy nagy adagot akartam csinálni, és ki akartam kérni a véleményét, hogy ő jobb matekból, meg nagyobb nálam, minimum bólincsa rá, hogy a számításaim jók az arányokkal. A több liszthez mennyivel több tejet rakjak bele. Ő pedig úgy javított ki engem, hogy az egyik adag ott megkétszerezte, így a 12 pizzából lett 24 darab, mert minden mást, miután beleöntöttünk annyi tejet, vissza kellett a többi alapanyaggal pótolni, és végül még a szomszédnak is adtunk pizzát aznap.
1: De amúgy alapból miért akartatok 12 darab pizzát csinálni?
3: Eleve sokan vannak.
0: Hatan vagyunk testvérek, és direkt sokat csináltam, mert jött a nagymamám és a nagybátyám is.
4: Akkor legalább a szomszéd jól járt.
0: Hát igen.
3: A szomszéd kutyája biztos örült.
0: Igen. De finom volt, csak már elegem volt a végére, mire 3-4 óra alatt kisütöttem az összeset, meg megcsináltam.

0: nekem ilyen konyhai baki, ami történt. Vettem egy ázsiai szupermarketben egy koreai alapételt, ami a tteokbokki. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy nagyjából újnyi méretű henger alakú rizstészta, amit csípős vagy nem csípős szósszal esznek. És akárhányszor drámákban, filmekben vagy reklámokban láttam, mindig csurgott a nyálam, és meg akartam kóstolni, és végre vettem, otthon elkezdtem csinálni, tettem mindenféle szószt bele, sajtot, és a tészta egyszerűen nem akart megsülni, az a rizstészta. És amikor megsült, akkor levettem az egészet, nem is nyúlott, csak folyt az egész, és nagyon nem olyan volt, mint a reklámokban. Megkóstoltam, és legszívesebben szerintem kihajítottam volna az ablakon. Utána az öcsémmel megetettem, neki nagyobb baja nem volt vele, de nekem nagyon nem ízlett.
1: Nekem az egyik konyhai bakim az volt, amikor amerikai palacsintát csináltam, és az volt a receptben, hogy két tékás sütőpor, és én azt gondoltam, hogy az két tasakot jelent, és beleöntöttem két tasak sütőport a két teáskanál helyett.
2: Én nekem a konyhában ilyen félre kommunikálás szokott lenni, hogy vagy volt régebben, azóta már megjegyeztem, hogy amikor nagymamám azt mondja, hogy két mokkás kanált rakjak bele, én megnéztem rá kerek szemekkel, hogy mi az, hogy mokkás kanál, mert nem tudtam. Meg kávéskanál csak azért, mert a családban sem, a szüleim nem kávéznek, ezért nem tudom, hogy melyik a kávéskanál, hanem kiskanál van. Pedig van különbség a kiskanál meg a kávéskanál között, mert a kávéskanál kisebb. Meg a pupozott evőkanálnyi.
0: Nem mindegy, hogy mekkora pup, mert van olyan, hogy kiveszem, és akkor 3 centi pup van rajta, vagy kiveszem, és csak így kidomborodik. Tehát ez nem mindegy, nem értem ezeket a recepteket.
3: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
2: Nektek mi a kedvenc ételetek, vagy mi az a konyha, amit úgy nagyon szerettek?
0: Én nagyon oda vagyok az olasz konyháért, ezekért a tésztás ételekért, és ugyebár a pizzáért, ahogy te is, Ambrus. Én is nagyon nagy szerelmes vagyok a pizzának, és egy nagyon alapétel, amit szeretek, rántott hús, bármilyen krumplis körettel és uborkával.
1: Én is egyetértek Toncsival, mert nekem is a kedvencem a rántott hús.
4: Engem a legjobban az ázsiai konyha fogott meg, és szerintem nekem azt tetszett meg a legjobban benne, hogy a magyarnak a teljes ellentéte a lazaccal, a rizssel, az algával, hogy egyszerűen engem ez nagyon meg tudott fogni, de a kedvenc ételem az a carbonara tészta.
5: Nem tudom, mit mondjak. Mondtam én, hogy minden evő vagyok. Nekem 3 kedvenc ételem van, az egyik egy török étel, náluk a bárány az egy különleges étel, vasárnaponként eszik, és a bárány hús rizssel és párolt zöldséggel, ez az egyik. A másik rakott tésztának hívjuk a családban, nem tudom pontosan, hogy hívják. A lényeg az, hogy meg kell főzni a tésztát, és egy majdnem bármilyen tésztaszószal le kell önteni, berakod a tepsibe, és megsütöd. A harmadik pedig a rakott karfiol, vagy a rakott krumpli.
1: Én nekem a kedvenc konyhám az amerikai konyha, és én azt nagyon szeretem, nem csak édességek terén, hanem főételek terén is. Volt már, hogy 3 napon át ettem hamburgert, és még utána is ettem volna. A kedvenc tortám a Red Velvet Cake, ami magyarul a vörös bársonytorta. Nagyon szeretem még a brownie-t is. Igazából, ami még nagyon jó, az a banánpuding, és az amerikai. Kell bele banán szeletelve, amerikai neve van, hogy ez a Nilla Waffles, ami egy ilyen, olyan, mint a baba piskóta, csak kicsit másabb, csak ilyen kerek. És azt kell bele, meg krém, és akkor ezt ilyen pohárba kell tölteni, és sütőbe kell rakni, és ebből lesz a banánpuding. Rengeteg változata van, tehát lehet karamellel, csokival, de az alap banánpuding az sima, tehát az, amit elmondtam. Nektek van olyan étel, amit évszakhoz köttök? Például mondjuk a mézes kalácsot nem eszitek nyáron, vagy ilyesmi?
4: Nekem a mákos guba, mert az csak karácsonykor és húsvétkor vagyok hajlandó lenni, mert nálunk az egy szokás, hogy ezeknél a nagy ünnepeknél eszünk csak mákos gubát halászlével.
2: Én azon szoktam gondolkozni néha, hogy az első fizetésemet mire fogom költeni, és az egyik ilyen, hogy amikor először lesz keresetem, biztos télenben megyek és veszek fagylaltot, és otthon elkezdem enni. Mert egyszerűen annyira abszurdnak tartom, hogy miért ne lehetne télen is enni fagylaltot meleg lakásban.
4: Én egyszer próbáltam, és belefájdult a torkom, úgyhogy inkább többször
5: nem. A britek jó barátaitok lennének. Tavaly márciusban már kinyíltak a fagyizók, mert melegük volt a 21,5 fokban.
2: Nálunk erős határ van a teás idő, amikor a teát kell főzni a családnak, és amikor már limonádét készítünk. Ez egy olyan jel, hogy nyár és a nem nyári időjárás.
5: Én nagyon nem szeretem megenni a hideg gyümölcsleveseket, amikor hideg idő van, viszont nyáron szinte minden nap azt tennék.
0: Nekem a forró csoki jutott eszembe, amit nyilván nem iszunk ugye nyáron, meg tavasszal, viszont a tél és az őszi időszakban számomra egy nagyon kedvelt ital. Tehát, hogyha elmegyünk mondjuk egy étterembe, akkor én biztos, hogy forró csokoládét fogok inni, vagy otthon megkívánom, biztos, hogy azt fogok inni. Előbb iszom meg szerintem mind a teát.

0: Nálatok szempont az egészséges étkezés?
1: Nagyjából igen, de nem annyira nagyon tartjuk számon, hogy mondjuk muszáj minden nap zöldséget meg gyümölcsöt enni, de van, hogy megkívánjuk, és akkor szívesen esszük, de nincs előírva, hogy muszáj enni valamit.
2: Mi otthon nagyon gyakran esszünk gyümölcsöket, akár almát, akár banánt, mindig ami van, és zöldségeket előszeretettel ülök le a kanapéra, és elmajszolok egy kis paprikát, vagy uborkát, vagy amilyen zöldség otthon van. Ezen kívül még a szüleim azért odafigyelnek, hogy változatos legyen az étkezésünk, és arra is odafigyelnek, hogy azok egészséges alapanyagokból legyenek, de nyilván néha becsúszik egy-egy ilyen csalónap, amikor több egészségtelen dolgot eszünk, vagy adott esetben több rákcsálni valót, gumicukrot, de próbálunk rá odafigyelni, hogy ez ne így legyen.
0: A rákcsálni való édességek például azok nálunk nagy ellenség, mivel édesapám nagyon nagy kedvelője ezeknek, és ezért, hogyha vesz, akkor nem csak magának, hanem a gyerekeknek is vesz, és ez nagy mennyiségű édesség, és ezért mindig van nálunk otthon. Őszinte leszek, a hétnek inkább a több napján történik az, hogy 9 órakor, 10 órakor, 11-kor kimászok a szobámból, a tanulásból, és inkább egy finom gumicukrot megbontok magamnak, igen, és elrákcsálok, mint sem azon gondolkozok, hogy most ez a diabéteszemhez mit tesz hozzá.
3: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
2: Nálunk otthon szokás, hogy mindig megterítjük az asztalt. Étkezések előtt akár egyedül leszem, akár nem. Mindig meg van terítve az asztal, nem tudok a csupasz asztalon enni. Nálatok ez hogy van?
4: Nálunk nagyon hasonlóan van, és belém ezt annyira belém nevelték, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ágyban egyek mondjuk, mert egyszerűen gusztustalannak és elképzelhetetlennek tartom.
1: Nálunk leginkább ez a vasárnapi ebédeknél szokott lenni, amikor nagymamámhoz megyünk, és akkor mindig a herendi étkészletet szoktuk használni az ebédhez. Nem kell ahhoz ünnepnek lennie, csak vasárnap oda megyünk, és azt használjuk, és akkor meg van szépen terítve az asztal.
2: De egyébként otthon nem szoktátok megteríteni az asztalt?
1: De meg szoktuk teríteni, csak vasárnap szebben terítjük meg az asztalt, szóval akkor kidíszítjük igazából, gyertyatartókat teszünk.
0: Nálunk a megterítés az egy feladatkör, hogy letakarítani az asztalt és megteríteni. Ünnepekkor kifejezetten szépen földíszítjük az asztalt, különleges terítő, adventkor adventi gyertya, mindig van a kereszt az asztalunkon, és valami virág, nem tudom miért, mert amúgy csak a helyet foglalja.
2: De szép!
0: Szépnek szép, de én odébb tenném. Hát amikor nem eszünk, akkor lehet ott.
5: Amikor eszed, akkor az számít, hogy ehető vagy nem ehető, a virág nem ehető, tehát tegyük arra.
0: Én nagyon örülök annak, hogy mindig tudunk egyszerre leülni és enni, de van olyan, hogy a vacsorát azt nem együtt tartjuk, hanem mindenki megvacsorázik, ahogy éppen tud, meg lefekszik aludni, és akkor én simán beviszem a dolgozó szobába, és leülök, és ott teszem meg a levesemet, például paradicsomlevest nagyon sokat szoktam úgy enni, hogy beviszem, és elkanalazom ott benn.
2: Nem az ágyban.
0: Na, hát ez az. Nem tudom, hogyan lehet enni, próbáltam már.
2: Az ágyamban max a chipset eszem meg, meg gumicukrot.
0: Anyukám, amikor bevisszük nekik tálcán a anyáknapi reggelit, akkor azt kint fogyasztja, mert egyszerűen képtelen rá, hogy bent tegye. És amikor én egyébként bent ülök, és mondjuk a tanulás mellett vacsorázom melegételt, akkor amikor benyúlok az evőeszközös fiókba, nem tök mindegy, hogy melyik kanalat veszem elő, mert nem veszem meg akármelyik kanállal. Én a szép kanált akarom, vagy azt, amit szeretek, ami a kezemre esik. A nagybátyám, amikor kijön hozzánk, tudja, hogy van egyfajta kanalunk, amivel ő nem tud enni, mert ilyen elvékonyodó a vége, és nem tud vele rendesen kanalazni. Én nekem meg az egyik kedvencem. Szóval ilyen eltérések bőven vannak.
2: Egyébként nálunk is sokszor van, hogy amikor megterítem az asztalt, és veszem ki az evőeszközöket, nekem is van egyfajta villa és kanál, amiben én szeretek enni. És amikor mindig választani kell, hogy kinek kell adni, nyilván magamnak teszem a legszebbet, utána a szüleimnek, az öcsémnek meg a maradékot.
5: Nem cserélnék az öcsémet.

0: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Ma az étkezésről beszélgettünk. Én Leon vagyok, és itt volt velem
1: Toncsi,
2: Bianca,
3: Titi
4: és Ambrus.
5: Ha érdekel a rádiózás, van kedved velünk beszélgetni, és nem bánod, ha a hallgatók is megismerhetik gondolataidat, gyere el hozzánk. Nézd meg kedd délutánonként, hogy készül egy adás, ismerd meg csapatunkat. A több mint 10 éve működő ifjúsági rovatunkba elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
0: Kövessetek minket a Facebookon és Instagramon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Mohácsi Edit és Diós Judit, a hangmérnök Pór István és a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönjük, hogy hallgattatok minket.

Két óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. A legfontosabbak először röviden. Kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók. Veszélyes kórokozót találtak a kisvárdai kórház vízhálózatában. Változékony idő lesz estétől, sokfelé esővel, következnek a részletek. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat, a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció, szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból, azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Átalakítja a sportfinanszírozás rendszerét a kormány, jelentette be a belügyminiszter. Pósfai Gábor szerint a versenysport támogatása mellett a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a szabadidősport és a sport létesítményeket is szélesebb körben elérhetővé tennék. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tóvédelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik, valamint programot indítanának a környék őshonos élővilágának helyreállítása érdekében. Veszélyes kórokozót találtak a kisvárdai kórház vízhálózatában, ezért korlátozták a vízhasználatot. A fertőzés veszély a 200 ágyas pavilon épületet érinti. Az intézményben megkezdték a vízvezetékek és a csaptelepek fertőtlenítését, a betegeknek és a dolgozóknak pedig palackozott ivóvizet biztosítanak. A betegellátás továbbra is zavartalanul működik. Azonnali hatállyal bezárták Esztergom 110 éves strandfürdőjét. Az intézkedést azután rendelték el a hatóságok, hogy kiderült, a létesítménynek nincs érvényes szabályzata a víz vegyszeres kezelésére. Az újranyitáshoz az illetékes testületnek el kell fogadnia a szükséges dokumentumot. Hétvégén rendezik meg a Budapest Maraton futóversenyt, ezért több helyen változik a közlekedés a fővárosban. Az előkészületek miatt lezárták a Pázmány Péter sétányt. Ma a budai alsó és felső rakpartokon, holnap, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén és a Rákóczi híd, valamint az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 4 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég, a Dunántúlon vannak borultabb tájak. Hajnalban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad, hajnalban általában 0-12, holnap délután 17-22 fok várható. Hírekkel legközelebb 2-3 órakor jelentkezünk, 2 óra múlt 4 perccel.